0: Itt mondták, hogy cseléd. Ehol a mesztelen pengém, te támadj szembe, én meg tört vetek. A tört is elveted. Úgy szaladsz, mi?
1: Ne félsz te engem.
0: Csak attól félek, te félted magad.
1: Kezdjék csak ők, hadd legyen a törvény mi mellettünk.
2: Én
0: rájuk vicsorítom a képem. Értsék, ahogy akarják.
1: Értsék, ahogy merik. Én meg fügét mutatok. Szégyeljék magukat, ha tűrik.
3: Nekünk mutat fügét, Kelmed?
1: Hát fügét azt mutatok.
3: Nekünk mutat fügét, Kelmed?
0: Mi mellettünk lesz a törvény, ha ráhagyom?
3: Nem a...
1: Nem Kelmeteknek mutatok fügét, csak úgy fügét mutatok.
4: Tán verekedhetnék, Kelmed.
3: Hogy verekedhetnék? Azt nem.
1: Mert ha verekedhetnék, állok elébe. Van olyan úr az én gazdám, mint a Kelmeteké.
3: Nem is különb.
0: Jól van, no.
5: Mondd, hogy különb, ahol jö Benvolio, urunk atya fia.
1: Különb az bizony.
3: Hazugság.
1: Kardot elő, aki férfi! Gergely, most lássuk azt a mestervágást!
3: Erre mondok! Kardot hüvelybe! Mind megvesztetek?
5: Jön Tibalt!
6: Mit támadsz karddal nyúlsívű bujákra?
5: Fordulj meg és nézz szembe a halállal!
3: Én békét szerzek! Tedd el azt a kardot, vagy segíts őket szétválasztani!
6: Kivont szabjával békét prédikálsz?
3: Pokorra békes minden, Montagu! Bajáca, védd magad!
7: Mi lárma ez? Hozzátok hosszú kardom!
8: Mankót inkább, mit kezdenél a kardom?
7: Kardom, ha mondom! Lám, vé, Montagu, vasát forgatva hadonász felém!
6: Bitan, Capulet! Elé volt, eresz!
8: Egy tapottat se, még hogy törbe es!
6: Ti pártitők! Acsarkodó cselédek! Szomszédi vér fertőzi kardotok! Halljátok! Emberek, vadállatok, biton vészel, ki földre nem hajítja véres kezéből vérengző vasát, s nem hajt fejet haragra gyúlt urának. Nektek szólok, Capulet s Montagu. Szikrányi szókból fellobban csatátok, utcáinkat harmadszor dúlja fel. Ha csak még egyszer összecsapni mertek, a rendbontásért fejetek fizet. Ez egyszer még mindenki elmehet. De Capulet, te jöjj velünk azonnal. S te, Montagu, jelenj meg délután ős székházunkban a tanács előtt. Ott hallod meg, mit döntöttünk ügyedben.
7: Elmind! Itt marad halálfia!

0: Kilobbantott a lángra ősi harcunk. Beszélj, öcsém! Te láttad kezdetétől.
1: Mikor megjöttem, vívtak már javában cselédjeid az ő cselédjeikkel. Kardot húztam, hogy szétugrasszam őket. Ekkor tölt rám a felbőszült Tibált.
2: És hol van Rómeó? Nem láttad őt? De örülök, hogy nem volt itt előbb.
1: Egy órával korábban, mint a szent nap keletnek aranyablakán kinézett, kószálni űzött nyugtalan szívem. A város túlsó végében nyugatra, a Szikamor ligetnek utain láttam bolyongni hajnalban fiad.
0: Gyakorta látják arra hajnalont a hulló könnyekkel harmatot sűrítve, sóhaj felhőkkel felleget nevelve. E búsz eszének rossz lesz még a vége, ha bölcs tanáccsal nem vágunk elébe.
1: S te jó bátyám, sejted miért te bánat?
0: Nem sejtem, s tőle meg nem tudhatom.
1: Megpróbáltad már vallomásra bírni?
0: Próbáltam én is, sok barátja is, de egy bizalmas társa van

0: Szerelem?
1: Vége.
0: Vége? Nem szeretsz?
1: Mindennek vége, mert ő nem szeret.
0: Ó, hogy az angyalarcú ámoristen csak szemre nyájas, érző szíve nincsen.
1: Jaj, hogy hiába van kendő szemén, szíven talál akárkit könnyedén. No, lebédelünk. Szegény fejem. Mi volt te arc itt? Hagyd, úgy is tudom. Mi vad a gyűlölet és a szerelem. Vadszerelem, szerelmes gyűlölet. Olmos pehely, fagyos láng, tiszta füst, virrasztó álom, sorvasztó öröm. Ilyen szerelmem. És épp ez gyűlölöm. Nem is nevetsz?
0: Nem, testvér. Könnyezem.
1: De min jól élek?
0: Jó lelked sebén.
1: Lám, féktelen szeretsz, akárcsak én. Isten megáldjon.
0: Hadd megyek veled. Megbántasz, hogyha meg nem engeded.
1: Én már elvesztem. Aki erre járt, nem Rómeó. Ne is kutasd nyomát.
0: Igaz lelkedre mondd meg. Kit szeretsz?
1: Azt gyóntatják így, aki félhalott. Miért emlékeztesz rá, hogy az vagyok? Nos, hogy ki az, meggyónom.
0: Egy leány. Mindjárt sejtettem. Szinte eltaláltam.
1: Jó céllövő vagy. És tudd meg, szép leány.
0: A szép céltáblát könnyebb eltalálni.
1: Ezt nem találtad el. Mert ő kiállja ámor nyílzáporát, akár Diana.
0: Hát szüzességét őrzi, mint halálig.
1: Ilyen fukar. És ezért lesz kára váltig. Az ő szűzesküje az én halálom. Egy élő halott szól hozzád, barátom.
0: Tanulj feledni, ne gondolj rá.
1: Taníts meg élni gondolattalan.
0: Ne kösd be két szemet, tekints körül. Van szép lány bőven.
1: Nékem mind a hány az ő tündöklő szépségét idézi. Isten veled, hiába jó tanácsod.
0: Pusztuljak el, ha jobbat nem találok.
2: Az ítélet szól épp úgy Montagúra, mint jó magamra. Nem lesz tán nehéz vén napjainkra békében maradnunk.
3: Mindkettőtök köztiszteletben áll. Mi kár, hogy annyit gyűlölködtetek. De kérésemre mit felelsz, uram?
2: Csak azt, amit megmondtam már előbb. A leányom csak most lép a nagyvilágba. 14 év alig szállt el felette. Hadd hújjon el még két tavasz virága, míg azt mondjuk, megért a mátkaságra.
3: Az ő korában mások már anyák.
2: Korán hervad, korán nyitó virág. De jól van Párizs. Végy erőt szívén. Elsősorban leányom dönt, nem én. Ma ősszokás szerint bált rendezünk, s ahány vendég lesz, mind jó emberünk. Ha eljönnél, te lennél ott mi nálunk, legszívesebben látott jó barátunk. Nos, jöjj velem! Fickó! Fuss szerte szét a városban, s akiknek itt nevét felírva látod, hívd meg, mint sietve. Örömmel látott vendégek ma este.
4: Hát, látni éppen látom, ami meg van írva. De hát az is meg van írva. Szabó maradj a kaptafánál, Varga az ollónál, Halász az ecsetnél, Festő a hálónál. Én meg fussak. Találjam meg, aki ide van írva. Amikor azt se találom ki, mi van ide írva? Írás tudó ember után kéne nézni. Aholni, ezek kapóra jönnek. Jó estét, urak!
1: Jó estét, fiú!
4: Jó estét, úrfi! Olvasáshoz érte?
1: Veszett sorsomból átkot olvasok ki.
4: Azt tetszik tudni, tán könyv nélkül is, de írás tud-e olvasni az úr?
1: A betűt s a nyelvet ismerem.
4: Felelni azt tud. Isten áldja meg!
1: Megállj, fiú, olvasni is tudok.

0: Signor Martino feleségével és leányaival, Mercúzio és testvére Valentino, Capulet nagybátyám feleségével és leányaival, szép unokahúgom, Rosália, Lívia, Signor Valentino és unokaöccse Tibalt, Lucio és a nyája Helena, szép társaság. Hová hívod meg őket?
1: Fel.
0: Hova fel?
1: A mi házunkba, vacsorára.
0: Kinek a házába?
1: A gazdáméba.
0: Ezt kérdezhettem volna legelőször. Hát ki a gazdád?
1: Megmondom én kérdezés nélkül is. Az én gazdám a hatalmas dúsgazda Capulet úr. A kegyelmetek nem a Montagu házból való, csak jöjjenek szinte. Köppintsenek be egy kupabort nálunk. Na Isten tartsa kegyelmetek!
2: A Capulet ház ősi ünnepén ott lesz szerelmet. Szép Rosália, Verona, sok tündöklő gyöngye közt. Menjünk közéjük. Hadd mutassak ott egy-két leányt. Jól nézd meg arcukat, és varjónak látod majd szép hattyúdat.
0: Szebbet, mint ő? Hisz meddig a napellát örök szemével sem találja párját.
2: Nincs szebb, mert nincs mellette senki sem. Mindkét szemedben ő van mérlegen. Nézz szét a bálban, és ha jól figyelsz, ki még ma angyal, holnap senki lesz.
0: Hát elmegyek. De nem másért teszem. Csak rózán csüngjön ott is két szemem.

0: Hej, Dajka, hol a lányom? Hívd elő!
1: Most hívtam épp, oly igaz, esküszöm, mint hogy szűz voltam 10 éves koromban. Hej, báránykám! Ó, uram, bocs.
2: Hol is van?
3: Júlia! Mi az? Ki hív?
1: Anyád asszony.
4: Tessék, anyám, parancsolj.
0: Nos, arról van szó. Hagy magunkra, Dajka, ez most bizalmas. Ne, nem, jöjj vissza mégis. Most jut eszembe. Jobb lesz hallanod. Te is tudod, hogy lányom nem gyerek már.
1: Órára megmondom korát, ha tetszik.
0: Még nincs 14.
1: Nincs ám. Esküszöm a 14 fogamra.
0: Aj, bizony az is kihullott, jó, ha 4 maradt.
1: Hány nap van még Vasas Szentpéterig?
0: 2 hét. Vagy még több?
1: Az mindegy, asszonyom. Azon az este lesz éppen 14. Zsuzsókám is, Krisztus nyugassza lelkét. 11 éve volt földindulás, és én épp aznap választottam el. Azám, örömmel kentem meg, csecsem. A Galambducnál ültünk a napon. Az ural éppen Mantovába jártak. Csak jó fejem van nekem. Szó mi szó, amint megérezte nyelvivel a kis bolond az űrmöt, hű, dühös lett. Azt látták volna, hogy pofozta melyem. Egyszer csak röccs a Galambuc. Bízisten, nem kellett biztatás, futottam onnét. Na, hát ennek 11 éve éppen. Előző nap volt, hogy bevágta fejét. Szegény uram meg kapta ölbe mindjárt. Nagy tréfamester volt, Isten nyugodsza. Szóval ne légy kisjány, azt mondja. Óra buktál? Ha te veszed lesz, buksz te még hanyatt is.
5: Igaz, Julko?
1: A kis huncutja meg rögvest elhallgat, s rábólint. Aha. Na lám, a tréfa most komolyra fordult. Ha 1000 évig élek, sem felejtem.
5: Igaz, Julko? Azt mondja az uram, a kis huncutja meg rábólint. Aha.
0: Elég legyen már, hallgass végre el.
1: Na jó, csak nevetés nélkül meg nem állom, még ma is látom, hogy bólint. Aha. Pedig olyan pup nőtt a homlokára lelkemre, mint egy jó kokos heren. Komisz dolog, sírt is keservesen, de az uram fölkapta. Óra buktál, buksz még hanyatt is nagylánykorodban, igaz, Julko? Julko csitult, aha.
0: Csitulj te is, nagyon kérlek, Dada.
1: Csicszám, ne szólj. Isten tartson meg, bogárkám. Sosem szoptattam nálad szebb babát. Csak azt megérjem még, hogy férhez is mégy. Más nem kívánok.
0: Erről lesz szavam. Mondd meg nekem, leányom, Júlia. Férhez menésre gondoltál-e már?
4: Így tisztességről nem is álmodok.
0: Nos, rövid leszek. A délcek pár is kérte meg kezet.
1: Az ám a férfi, párja nincs, kisasszony. Olyan szép az, mint egy viaszbaba.
0: Verona kertjében nincs szebb virágszál.
1: Bizony virágszál, esküszöm virágszál.
0: Nos, egy szóval, tudnád szeretni, lányom?
4: Azon leszek, s meglátom, majd ha látom. Szemem sugárát addig engedem, ameddig bölcsen rendeled nekem.
6: Nagyasszony! Nyakunkon a vacsora tálon a vendégek, keresik a kisasszonkát, a konyhán a Dajkát szidják tővel hegyel össze, minden futok vissza felszolgálni. Tessék jönni, könyörgöm!
1: Megyünk!
0: Leányom, itt a gróf, ne félj!
1: Boldog napodra, jöjjön, boldog éj!

0: világos. Szószólónak kit küldünk előre? Vagy szót se szólunk, csak beállítunk?
1: Már nem divat a ceremónia. Előre! Amint forduló úgy esik. Befordulunk egy fordulóra. Nos?
0: Fákját nekem! Forogjon más, ha tetszik. Sötét a kedvem, hadd világítok.
2: Nem, Rómeó? Te is táncolsz ma éjjel.
0: Túl súlyos kínnal vert meg könnyű ámor, és mély sebemtől olyan mélyre buktam, hogy könnyű szárnya sem repít magasba. Szerelmem súlya végképp földre nyom.
2: Nyomd vissza bátran, engedd az nyomásnak. Oly gyenge kis portéka, el se bír.
0: Szerelem, hogy gyenge, nincs erősebb. És nincs vadabb, úgy szúr akár a tüske.
2: Ne add magad, ha vad, s alább ne add. Úgy szúrd meg, hogy kerüljön ő alul.
1: Gyerünk, bezörgetünk, s mihelyt beléptünk. Egy, kettő, három, ropni azt a táncot.
0: Fákját nekem. Csiklandja csak a padlót hegyes sarkával ez a kergenép. Én őseinkkel tartok, régi mondás, ki gyertyát tart, az nem veszít a játszmán. A játszma szép, de én már tönkre mentem.
2: Ne félj, kihúzunk, ha fülig vagyis. A szerelem sötét verem. De nem baj, még egy ganék gödörből is kiszednénk. Gyerünk, hisz már napfényben ég a fákja.
0: Bolond beszéd.
2: Csak azt mondtam, barátom, hogy oly hiába ég, mint napvilágon. Bolond beszédnek szedd ki velejét. Bölcsek szabálya, ehhez nem elég.
0: Velős mondás se győz meg semmi kép, hogy bölcs dolog a bálba menni.
2: Miért?
0: Egy álmot láttam.
2: Én is ám, barátom.
0: És mit álmodtál?
2: Azt, hogy csal minden álom.
0: Csak ágyba csal, tanácsa mégse csel.
2: Aha, te map királynénak hiszel. A tündérbába, ő lepett meg éjjel. Új csepp alakban jár, mint egy agátkő szenátorok pecsétgyűrűiben. Szemernyi kis fogattal vágtat át a jámbor alvók orrán éjszaka. Kerékküllői egy-egy hosszú pókláb. A hintó ernyő, gyenge szöcske szárny. Lehelet finom pókfonál az istránk, s harmattól ázott holcsugár a gyeplő. Az ostornyír tücsök comb, szia hajszál. Fakukabátos szúnyog a kocsis, akkorka sincse, mint egy kis nyövecske, mit ujjából kapar kires cseléd. A hintó egy kirágott mogyoró, mókusmester faragtas vénkukac, a tündérek bevált bognárai. Ezzel hajtát mab szeretők agyán, s az álmuk éjről éjre szerelem. Udvarnok térdén, s álma bókolás, fiskális ujján, s álma illeték, kisasszony ajkán, s álma csókra csók. De pörsenést is vetre jágonosz mab, ha sok nyalánkság ízét érzi rajta, majd udvaroncnak orrán vágtat át, s az rögtön ritka rendjelet szagol, majd dézsma süldő farka végivel szendergő káplán orjókába piszkál, s az jó zsíros papságról álmodik, majd egy vitéz nyakán nyargal keresztül, s lesz annak álma nyakszer és rogyásik, spanyol pengék, lesállásuk, csaták, és vége hossza nincs darbézolások, vagy feldübörgő riadódobok, melyektől ébred Istent emlegetve, s morogva fordul másik oldalára. Mapfonja össze paripák sörényét, hajadba ősüd babonás gubancot, s átokkal ver, ha szétmered bogozni. Ő nyomja meg a lányt, ha háton alszik, lidérc módjára így ad néki leckét, hogy jó menyecske váljék majd belőle. Ő az ki...
0: Csit, Merkúció, elég, hisz mindez semmi.
2: Úgy van, mindez álom.
1: Már áll a bál, mi későn érkezünk.
0: Félek korán. A sejtelmes jövendő, melyet még rejt a csillagok talánya, az súgja, hogy a fényes dáridón borul sötétbe sorsom, s indul el örvényes mély felé suhanva, hol halál tesz pontot gyűlölt életemre. De ő, ki a kormányon tartja jobbját, vezesse gáját. Menjünk, vígurak! Dobszót, Rea!

0: Hol van már az a degesz, hogy segíteni elrakodni? Tányért váltani azt nem, de tányért nyalni azt igen.
1: Ó, alig van egy-kettő, aki az úri szokást tudja, de azok is mosdatlanok. Nagy piszokság.
0: Arába padokkal, ki a pohárszéket, vigyázz az ezüstre! Zimbora, tégy félre nekem egy kis marcipánt. Aztán, ha szeretsz, értsél szót a kapussal, hogy eresze be a cifra zsuzsit meg a Nelli. Hé, Tóni Degez!
2: Tessék, mi kéne?
0: Benn a teremben már igen emlegetik a teremburátokat.
2: Na, nem lehet az ember itt is, meg ott is.
1: Csak kitartás, fiú, kitartás! Végül nekünk marad a java.
3: Csak vígan, urak! Táncra perdül itt ma minden lány, ha csak nincs tyúk szeme. Igaz, lányok? Kiadnak kosarat ma éjjel. Aki most finnyáskodik, az bütykös lábú, esküszöm, nem úgy van. Isten hozott, urak. Hely, hajdanán, hogy tudtam én is maszkal arcomon tréfákat sugni szép hölgyek fülébe. Mulattak ám. Rég volt, igaz se voltán. Csak vigan, urak. Játszatok, fiúk! Helyet, helyet! Na, hadd látom, leánykák! Több fákja fényt! Az asztalt mind a falhoz, s a tűzre rakni nem kell, megsülünk! Megjárja bának. Igaz, szép öcsém? Csak ülj le itt, öreg rokon. Mi eltáncoltuk már a táncainkat. Mikor voltunk utolszor maskarában mi ketten együtt?
4: 30 éve is van.
3: Nem, annyi nincsen, bátyám, annyi nincsen. Lucenció mennyegzőjén, hogy is ma holnap pünkösd, ha akkor lesz kerek 25 éve, az volt a maszkapár.
4: Védebben volt az, a fiára gondolj. 30 körül jár.
3: Mit beszélsz? Valóban? Hisz még 2 éve nem volt nagykorú.
5: Ki az a hölgy, ki ott ékeskedik lovagja karján?
6: Nem tudom, uram.
5: Az égő fákja ő mellette halvány. Úgy tündököl a barna éjjel arcán, mint drága gyöngy a szerecsen fülén. A koldus földre kári égi fény. A lányok köztet tündér úgy kiválik, mint hószín hattyú hollók közt világít. A tánc után hozzálapózom én, s durva jobbom üdvözül kezén. Szívem, szerettél már? Ne hidd, hogy mi a szép, azt most tudtad meg itt.
7: Ez mondta lesz. Ismerőse hang. Fickó, a tőröm! Arcátlan bitang. Álarcosan közénk merészkedik, hogy meggyalázza házi ünnepünket, de esküszöm az őseim nevére, azt sem bánom, ha itt folyik kivére.
3: Mit háborogsz magadban, mondd, fiú?
7: Egy ellenség van itt. Egy Montagu. Beférkőzött a gaz közénk azért, hogy megcsúfolja ezt az ünnepét.
3: Az ifjú Rómeó?
7: Gaz Rómeó!
3: Nyugodj meg, kedves, hagyd békében őt is. Viselkedése tisztes és finom, és város szerte, valljuk meg Tibált, dicsérik, mint derék ifjú nemest. Verona minden kincsért se hagynám, hogy bármi sértés érje itt mi nálunk. Légy hát türelmes, és ügyet seves rá. Parancsolom, ha tisztelet szavam, kedves leszel, s nem morcolod szemed. Illetlenség ez ilyen ünnepen.
7: Ez illik, hogyha vendégünk ilyen. Nem tűröm el.
3: De tűrnöd kell, ha mondom. Most kell vitázni. Jókor mondhatom. Úgy-úgy mulassatok. Olyátsz a csit, ha nem hallgatsz el. Több fákját ide. Én hallgatatlak el. Vigan, fiúk!
7: Hazug nyájasság és igaz harag birkózik bennem, s ráz az indulat. Én lenyelem, de aki egyre nyel, hiába mézes epe önti el.
5: Állj meg!
8: Ne! Állj meg!
5: Ha így szentséges oltárt meggyalázok hitvány ujjammal, bűnömért vezeklek. Ím ajkam ez a piruló zarándok, letörli csókkal rúd nyomát kezemlek.
6: Kegyes zarándok, ujjaid ne sérts meg, simításuk csak buzgóság adója. Ha jámbor ujjak szent kezéhez érnek, hívek borulnak össze tiszta csókra.
5: Hívőnek szentnek nincs-e ajka erre?
6: Azért van az, hogy szent imával esjen.
5: Engedd, hogy ajkam ujjaim kövesse, imámra hajts, nehogy kétségbe essem.
6: A szent nem mozdul, bár imára hajt.
5: Ne mozdulj át, míg hálát mond ez ajk. Szent ajkattól megtisztul vétkes ajkam.
6: De ajkamon van akkor most a vétked.
5: Ó, ajkam, édes vétke. Ott ne hagyjam, add vissza át.
6: A csókot látom, érted?
8: Kisasszonytám? Anyád asszony hivat.
5: Ki a kisasszony anyja?
8: Hát ki volna? Az ő anyja az úrnő itt a házban. A legderekabb, legbölcsebb nagyasszony. Én dajkáltam a lányát. Mondhatom, hogy aki ezt a lányt megkapja egyszer, az nagy szerencse éri.
5: Capulet! Vak volt szívem. Ellenség rabja lett.
9: Menjünk, öcsém. Késő van már nagyon.
5: Késő. Lelkem nyugalmát itt hagyom.
3: Jó urak, ne készülődjetek. Egy-két vidám pohár még hátra van. Már nem lehet. Sajnálom, úrfiak. Hát köszönöm, hogy megtiszteltetek. Jó éjszakát!
10: Jó éjszakát!
3: Fickó, fákját ide. Nyugodjunk hát le. Jó későre jár. Lefekszem én is.
6: Dajkám, egy szóra! Mondd csak, ki az ott?
8: A vingazdag Tibérió fia.
6: Hát, az képpen most készül kilépni.
8: Az Petrucchio úrfi, azt hiszem.
6: S mellette az, ki nem táncolt ma este?
8: Azt nem tudom.
6: Tudd meg, ki az? A nős. Koporsóm lesz a menyegzői ágya. Dadám! Dadus!
8: Az Rómeó. Egy ifjú Montagu. Nagy ellenségtek egyetlen fia.
6: Jaj, hogy szerelmem sarja gyűlöletnek. Korán láttam meg, későn ismerem meg. Hová ragadtál szörnyetek szerelmem? Halálos ellenségem kell szeretnem.
8: Mi az, lelkem, mi az?
6: Egy költemény. A táncosomtól hallottam.
11: Júlia!
8: Nosza, mit állunk itt? Mind elmentek haza.

0: hogy menjek el, ha szívem itt marad? Fordulj, sötét föld, és keresd napot!
1: Tesze, szó nélkül eltűnt, s régen otthon alszik.
2: Nem, itt futott. A kertfalon beugrott. Hívd jó Mercutio.
1: Sőt, megidézem. Hey, Romeo! Vezet balanc szerelmes! Jelenj meg itt egy sóhajképiben! Csak nyölj ki egy ójajt a kedvemért, vagy egy rímet, hogy kincsem, szíve nincsen! Nem hallja, meg se moccan, meg se kukkan. Meghalt a jámbor, szellemét idézzük. Idézlek róza két csillag szemére, rubin szájára, boltos homlokára, kecses lábára, rengő csípejére, meg arra is, mi azzal ott határos. Jelenj meg szellem tested köntösében!
2: Gyerünk tovább, elbújt a fák közé, s a könnyes éjszakával társalog. Szerelme vak? Hát vak homályt kutat.
1: Nem is talál a célba, hogyha vak. Egy naspolyafa rejtekében ül, s fohászkodik, bár volna szívehölgye éret gyümölcs, hogy lágyan nyílna meg. Ó, Romeo! Bár csak puhulna ő, te meg lennél kemény akár a mak. Na jó ét, Romeo, én ágyba térek, ilyen virágágy túl hűvös nekem. Megyünk?
2: Gyerünk, no, annyi szent, hogy elbújj, de reggelig se tudjuk meg hova.
1: Fallalalala, din din din dan dan, fallalalala, din din din dan, fallalalala.

0: Sebet gúnyol, kit seb nem ért soha.
1: De csitt! Mi fényt tör át az ablakon? Napkelte az, és napja Júlia. Kelj, tündöklő nap, öld meg már a holdat, mely rég irigyen sárgul, egyre sorvad, mert százszor szebb vagy, szolgálója te. Ne szolgáld őt, ha rád irigykedik. Mit ér sápad zöld vesztaszűz ruhája? Bolond ki hordja, vesd le színeit. Ő az, valóban ő, az én szerelmem. Ó, bár tudná, hogy az beszél.
0: De nem hallom szavát.
1: Mi ez? Szemével szólít. Hadd feleljek én is.
0: Én vakmerő, hisz nem hozzám beszél.
1: A nagy mennybolt két legszebb csillaga megkérte tán szemét, hogy fent ragyogjon az égmezőin, míg ők bujdokolnak. A szeme égne fent, s a csillag arcán, tündöklő arca elsápasztaná a csillagot, mint napvilága mécsest, s az égen napként sütne fel szeme, hogy minden madár hajnalt zengene. Néhogy borul le arccal két kezére. Bár lehetnék kesztyű a kezén, hogy érném azt az arcot.
2: Jaj, nekem.
1: Szól. Szólj, fényes angyal! Úgy ragyogsz te ott az éj sötétjében fejem felett, akár az Isten szárnyas hírnöke, mikor döbbenten nézik a halandók fehérlő szemmel égre kancsalítva, míg ő trónolva lomha fellegen, a mennynek tükrén úszva elvitorlás.
2: Ó, Rómeó! Miért vagy te, Rómeó? Tagad meg atyád, dobd el neved. S ha nem teszed, csak esküdj kedvesem, és majd én nem leszek Capulet tovább.
1: Hallgassak még, vagy feleljek neki.
2: Csak neved ellenségem, nem magad. S te önmagad vagy, és nem Montagu. Mi Montagu? Se kér, se láb, se kar, se arc, se test. Ó, válasz más nevet. Á, mi a név? Mit rózsának hívunk, bárhogy nevezzük, épp oly illatos. Ha Rómeót nem hívják Rómeónak, szakasztott, hogy tökéletes marad akármi néve. Dobd el hát neved, s egy élettelen szóért cserébe tiéd az életem.
1: Szabadnak állj! Mondj szeretődnek, s újra megkeresztelsz. Nem lesz a nevem többé Rómeó.
2: Ki vagy te, ki az éjfátlán keresztül kilestett titkomat?
1: Egy puszta név meg nem mondhatja néked, ki vagyok. Én meggyűlöltem tulajdon nevem, mert néked ellenséged, drága szent. Ha írva volna, foszlányokra tépném.
2: Még száz tavat sem nyelte el fülem. S nyelved zenéje már is ismerős. Nem Rómeó vagy? És nem Montagu.
1: Egyik se, hogyha nem tetszik neked.
2: Hogyan jöttél be hozzánk? És miért? A fal magas, megmászni oly nehéz. És e hely, hol állasz, vesztőhely neked, a rokonaim megpillantanak.
1: Szerelmem könnyű szárnyán szálltam én. A vágynak gátja kőfal nem lehet, s míg van reménye, vakmerő a vágy. Rokonaisztól meg nem szorítom.
2: De felkoncolnak, hogyha itt találnak.
1: Ó, több veszélyt rejtetek két szemed, mint 20 kivont kard. Nézz rám kedvesen, s haragjuk ellen talpig vértbe vonsz.
2: Jaj! A világért meg ne lássanak.
1: Az éj palástja elvöd engemet. S ha nem szeretsz, hadd lejjenek reám. Öljön meg inkább rögtön, itt haragjuk, mint hogy te érted, holtig sorvadozzam.
2: De... Ki vezérelt ablakomhoz el?
0: Szerelmem hajtott szüntelen feléd. Ő volt a látnok, én csak puszta szem. Én nem vagyok hajós, de bárha volnál nagy messze, mint habszegte vadsziget, tengerre szállnék ilyen áruért.
2: Az éj álarca eltakarja arcom. Másként szemérem pírja festeni azért, amit kihallgattál ma este. Tudom, tudom, tagadni illenék minden kiejtett szót. Ám de félre illem. Szeretsz-e, mond. Azt mondod rá, szeretlek, s hiszek neked. De bárhogy esküszöl, megszegheted. Szerelmi hitszegésen csak jót mulat, Zeus. Jó, Rómeó, lelkedre mond, ha csak ugyan szeretsz. S ha azt hiszed, könnyen meghódítottál, dacos leszek, s nemet mondok kacéran, hogy udvarolj még. Ó, de csak azért. Elárultam magam. Szép mondtak. S most könnyű vérűnek gondolsz talán, de bízzál bennem, én hívebb leszek, mint az, ki kelletőn húzódozik. Tartózkodóbb is lettem volna, lásd, ha szívem titkát észrevétlenül ki nem lesed. Bocsáss meg hát nekem, s ne hidd a féle csircsabb indulatnak e vallomást, mit felfedett az éj.
0: A boldogságos holdra esküszöm, mely színezüstbe vonja itt a fákat.
2: A holdra? Jaj, ne mondja holdra esküt, az körbejárva változik havonta. Oly változó lesz majd szerelmed is.
0: Hát mire mondjak esküt?
2: Semmire. Vagy jól van. Esküt délcegtem magadra. Bálványimádó szívem istenére, s hiszek neked.
0: A szívem hű szerelme.
2: Ne. Mégse esküdj. Kedves vagy nekem, de ez az éjfrid nem volna kedves. Oly elhamarkodott, oly hirtelen, mint egy villám, mely elcikáz felettünk, mikorra szólanánk. Jó éjszakát. Szerelmünk bimbaját a nyár fuvalma virággá bontja majd, ha újra látlak. Jó ét, jó ét, oly édes álmokat, ami álom ma engem látogat.
0: Hát üres kézzel küldenél haza.
2: Mit kívánsz tőlem első éjszaka?
0: Szerelmi esküt, eskümért cserébe.
2: Megkaptad tőlem, mielőtt kívántad. Bár inkább vissza tudnám venni tőled.
0: Hát visszavennéd tőlem. Miért, szívem?
2: Hogy önszántamból adjam újra néked. Miért tartogatnám azt, mi bőviben van? Szerelmem oly mély, és beláthatatlan akár a tenger. Adhatok belőle, nekem csak annál több lesz. Egyre több. Ne szallakod bent, ég ágyon szívem. Mindjárt, dadám! Légy hű, szép Montagu, maradj még cseppet, rögtön itt leszek.
0: Ó, boldogságos éj! Úgy rettegek, hogy mindez álom, s reggel véget ér. Oly bűvös, bájos, nem lehet való.
2: Még két szót, édes, aztán búcsúzunk. Ha tisztességes szándék él szívedben, és házastársadul kívánsz, üzen meg azzal, kit holnap elküldök te hozzád, hol és mikor legyen az esküvünk. Én mindenemet lábadhoz terítem, és követlek az egész világon át.
3: Kisasszony!
2: Mindjárt megyek. De hogyha másra gondolsz, akkor nagyon kérlek.
3: Kisasszony!
2: Megyek, megyek! Akkor hagyj el! Ne bolygass bánatomban. Reggelre küldök hozzád.
0: Isten engem!
2: Jó éjszakát! Százszor szép éjszakát!
0: Százszor sötét, ha nem ragyogsz tovább. Futunk a lányhoz, mint diák szabadba. De úgy térünk meg, mint diák a padba.
2: Rómeó! Ó, csak pisztegek, mint egy solymász, ki csalja vissza a solymát, mert nem kiálthat, mind reket kirab. Pedig most Echo barlangját bezúznám, s addig zengetném Rómeó nevével, míg láthatatlan parka elrekedne. Psz, Rómeó.
1: Szívem!
2: Hány óra telt küldjek majd válaszét?
1: Reggel 9-kor.
2: Nem késem el. 20 év addig nekem. Jaj, elfeledtem, miért is hívtalak.
0: Hadd álljak itt, amíg eszedbe nem jut.
2: De hogyha itt állsz, akkor mindent elfelejtek. És csak arra gondolok. De jó, hogy itt vagy.
1: Itt állok hát, hogy mindent elfeledj. És felejtem, hogy volt máshol otthonom.
2: Mindjárt megvirrad. Küldenélek el. De csak mint pajkos lánya rabmadárkát, ki hagyja ujjáról felugrani riadt kis fogját egy-egy rebbenésre, aztán sejem zsinórján visszarántja, mert féltékeny, ha látja, hogy szabad.
1: Madárkád lennék.
2: Bárcsak az lehetnél. Te úgy babusgatnálak, belehalnál. Jó ét. Az édes kín is boldogít. Jó ét. Jó ét kívánnék. Hajnali.
1: Szálljon szemedre és szívedre állom. Bár én szállhatnék oda lepke szárnyon. Megyek sietve Szentatyámhoz innen, bevallom titkom, megkérem, segítsen!

0: zordére kékszemű reggel nevet, s arannyal hímez minden felleget, mint részegek vakárnyak inganak, mert lángszekéren mindjárt itt a nap. Mikorra égő szemmel ránk ragyog, s felszárítja a lucskos harmatot, én ezt a háncskosárkát megrakom, mérges szerrel, gyógyfűvel gazdagon. A föld az anyaöls a kripta mélye, folyvást temet, és folyvást szül a méhe, tengernyi magzat, egy se hasztalan, mert mindeniknek más-más haszna van. Ó, nincs a földön oly silány anyag, mely így vagy úgy ne szolgálná javad. De nincs oly jó, melyben ne volna vész, ha balga módra véle visszaélsz. E kis virágszál gyenge levele, méreggel és balzsammal van tele. Szagold, szíved gyönyörtől ittasul. Ízlelt, szemedre öröké borul. Két ellenséges király táboroz emberben, fűben, a jó és a rossz. És hol a rossz erősebb haddal áll, az élet hervad, tortül a halál.
1: Jó reggelt, atyám!
0: Benedíci te! Ilyen jó reggel, hogy kerülsz ide? Szívedben holmi zűrzavar lehet, ha így korán szabadba kergeted. Nem így igaz? Nos, úgy nyilvánvaló, le sem feküdt aludni Rómeó.
1: Nem, szent atyám. Szebb álom volt a része.
0: Ó, uram, bocsá, csak nem rózád ölében.
1: Rózám ölében álmodozni? Nem, nem. Rossz álom volt, régen elfeledtem.
0: Helyes, fiam, de hol voltál az éjjel?
1: Elmondom, nem kell megkérdezni kétszer. Ellenségünkhöz mentem bálba este, és egy ellenség a keblen megsebezte. Én visszaadtam néki a sebet, te vagy ki életünk megmentheted. Szívemben egy csepp gyűlölet sem ég, gondodra bízom mindkettőnk sebét.
0: Ha rébuszokban gyónsz minduntalan, majd rébuszokban oldlak fel, fiam.
1: Inkább megvallok mindent leplezetlen. Atyám, Capulet lányát megszerettem. Ő is szeret, és egy szívvel arra kérünk, hogy áldásoddal szenteld meg kötésünk.
0: Ó, Szent Ferenc, alig hiszek fülemnek. Rozáliádat, egyetlen szerelmed, már elfeledted? Lám, ifjak szerelme, nem is a szívbe gyúl, csak a szemekbe.
1: Azt mondtad, el kell vágyamat temetnem.
0: De nem azért, hogy sírján új teremjen.
1: Ne szígy, ha most a kedvesnek hiszek. Szerelmemért szerelmével fizet, nem úgy, mint Róza.
0: Róza, látta lelked. A szép szót fújod, mint az egyszer egyet. Te szélkakas. De jó, megyek veled. Van egy okom, hogy megsegítselek. E nász, ha meg lesz, tán szerencse lesz. A két családnak békülést szerez.
1: Gyerünk, gyerünk! Már ég a föld alatt.
0: Vigyázz ki, vágtad, botlik óhatatlan.

0: Hol az ördögbe ez a Rómeó? Haza sem ment éjszakára?
1: Apjához nem. Beszéltem az Inosával.
0: Ez a savó vérű fruska, ez a Róza úgy meggyötri, hogy beleőrül.
1: Tibált meg a vén Capulet öccse. Valami levelet küldött neki az apja házához.
0: Fejemet rá, hogy kihívás.
1: Majd Rómeó megfelel neki.
0: Akárki megfelelhet egy levélre, ha írni tud.
1: De ő a levélírónak felel meg. Amilyen az adjon Isten, olyan a fogadj Isten.
0: Szegény Rómeó, hisz már nem is él. Keblét átjárt egy fehér cselét, fekete szeme. Fülét leforrázta egy forró szererád. Szíve kellős közepében nyilazott egy vakkölyök. Hát így álljon ki Tibáltal.
2: Miért? Ki az a Tibált?
0: Nem a féle kocavívó, megnyugtatlak. Félelem is gáncs nélküli paprika, Jancsi. Úgy vív, ahogy más kottából énekel. Megtartja tempót, metrumot, disztanciát. Egy, kettő, háromra szúr szíven. Sejem gombocskák szakavatott mészáros, a párbaj hős a javából. Első rendű úriember. Az első és másodrendű sértések csalhatatlan szakértője. Ó, az a káprázatos passado, punto reverso.
1: Mit beszélsz?
0: Hogy a sűj esne az ilyen nyegle nyafka puccos figurákba. Hogy énekelnek? Isteni jó penge, isteni nagy bajnok, isteni kis szajha. Ej, öreg apám, de síralmas látni, hogy így elleptek bennünket ezek a csudabogarak, ezek a divatmajmok, ezek a pardon madámok. Olyan flancos, francos bugyogót szabadnak, hogy le se tudnak ülni egy tisztességes padra. És az az örökös merci, merci, merci.
1: Otya Rómeó, lássuk, éle hal-e.
0: Inkább hal. Valóságos szárított hal. Jaj, te szerelmes hering, de összeasztál. Monsieur Rómeó, bonjour. Franc bugyogónak franc köszönés jár. Na, tegnap benne hagytál minket nyakig.
3: Jó reggel, fiúk!
1: Miben hagytalak én tegnap?
0: Cserben, barátom, cserben. Érted már?
3: Ne haragudj, Mercúció. Fontos dolgom volt.
0: Hány fontos? Megmérted?
3: Látom, nálad most is könnyen áll a tréfa.
0: Állni nálad is könnyen áll.
3: Mégse vagyok állhatatlan.
0: Inkább élhetetlen.
3: Hiába célozgasz, nem találsz a célba.
0: Bezzeg, te mesterlövész vagy. Méghozzá a világ legszebb cél. Rózsáját célzott meg.
1: Rózsát mondtál?
0: Nem is rózát.
1: Na, azzal bakot lőttél volna.
0: Inkább lövök sutát.
3: Vagy még inkább szukát.
0: Segítségben, Volio, nem bírom az iramot.
3: Nekem meg új lovat, mert a régi kifullad.
0: Kit akarsz lóvá tenni, jó vadász?
3: Téged szerettelek volna, de azt mondják, már elkéstem vele.
0: Ez kacsa.
3: Kacsára meg minek menjek lóhártól?
0: Te különben is inkább a libákért vagy oda.
3: Tám nem finom a liba.
0: Kivált a melle, meg a combja, mi?
3: De neked csak a püspök falatja kell, amilyen nagy ínyenc vagy.
0: Nem is hagyom a püspöknek. Inkább vagyok ínyenc, mint holdkoros szerelmes. Nincs igazam? Jól van, Rómeó, most vagy megint a régi. Én azt mondom, a sok bolond trubadur addig bámulja a holdat, míg meg nem botlik egy kis lugba.
3: Elég, elég!
0: Meg se várod, hogy mi sül ki belőle?
3: Attól félek, túl hosszúra nyúlik.
0: Annál inkább kisül. Ne légy olyan türelmetlen.
3: Nézzétek, ki jön ott! Micsoda egy maskara!
0: Nem is egy, hanem kettő. Egy szoknya, egy nadrág.
4: Péter.
3: Tessék.
4: A legyezőmet.
0: Takard el a donnát képes felét, Péter. A legyező képes fele mutatósabb.
4: Adjon Isten jó reggelt, úrfiak.
0: Adjon Isten jó delet, asszonyság.
4: Ó, támán dél van.
0: Ugyan. Nézd azt a kurafi napórát, hogy áll a veszélye.
4: Azt a csúnya szájú mindenit. Micsoda ember az úr.
3: Olyan, aki nem fér a bőrébe.
4: Nem fér a bőrébe, jó megmondta neki. Hát azt meg tudnák-e mondani, kegyelmetek, hogy hol találom meg az ifjú Rómeót?
3: Én megmondhatom. De az ifjú Rómeó nem is lesz olyan ifjú, mire megtalálod, ha soká keresed. Én volnék a legifjabb ezen a néven. Rosszabban nem szolgálhatom.
4: Jól tetszik mondani.
0: Ezt megkaptad, barátom. Van esze az asszonyságnak.
4: Ha a kegyelmed Rómeó úrfi, úgy volna egy-két szavam, négy szem között.
1: Még meghívja valami vacsorára.
0: Kerítőnő. Megvan. Kerítőnő. Persze.
3: Néhogy örül. Madarat lehetne vele fogadni.
0: Madarat? Itt? Bajosan. Legfeljebb egy vén tyúkot. Imhol a vintyúk, pajtásom kelle, inas a combja, száraz a melle, sose félj tőle, jó lesz az böjtbe, vidd innen pajtás, kap rajta más. Gyere haza, Rómeó, ma nálatok ebédelünk.
3: Majd megyek utánatok.
0: Isten áldja, tisztes Don.

0: Isten hozott, ördög vigyen. Tessék mondani, csőztán ez az orcátlan, hogy annyit kerepel.
1: Nemes úrfi ez, aki nem győz betelni a tulajdon hangjával. Többet jár egy perc alatt a szája, mint egy év alatt a lába.
0: De velem ugyan megjárhatja, ha sokat jártatja. Elbánok én 20 ilyen fajankóval is, ha magam nem bírom, majd találok mást, aki ellátja a baját, ebatta kölyke. Nem vagyok én olyan, mint az ő cifra cafrái, nem vagyok én csárdás cseléd. Te meg csak tátod a szádat, és tűröd, hogy minden pimasz rajtam köszörülje kedvit.
2: Azt az egyet nem láttam, hogy magán töltötte a kedvit, különben esküszöm, kardot rántottam volna.
0: Úgy kihozott a sodromból, bizisten, hogy minden takom reszket. Ebatta kölyke. Egy szóra, úrfi. Hát, kezdem. A kisasszonykám küldött utánat, hogy mit üzen, azt nem mondom meg, de annyit mondhatok, ha elmered csavarni a fejét, hát szó mi szó, nagy csonyaság volna, mert igen gyenge virágszálám a kisasszony, hát aki most letörné, nagy lator lenne az, hát szó mi szó, akármelyik kisasszonykával is tennék is meg, nagy istentelenség volna.
1: Mondd meg a kisasszonyodnak, hogy ajánlom magam kegyelmébe. Esküszöm mindenre, ami szent...
0: Derék, megmondom neki, meg én. Uram Isten, hogy milyen boldog lesz a kisasszonyka.
1: Mit mondasz meg neki? Nem is figyelsz ide.
0: Megmondom neki, hogy megesküdtél mindenre, ami szent. Hát, ha jól értettem, azt akartad mondani, hogy tisztességes a szándékod.
1: Kérd őt, intézze úgy ma délután, hogy gyónni menjen. Majd Lőrinc barát cellájában feloldja, és összeesket. Fogd fáradtságodért.
0: Nem, egy vasat sem.
1: Tedd el, ha mondom.
0: Szóval ma délután. Ott lesz, uram.
1: Megállj, anyu! A kolostor mögött egy óra múlva ott lesz emberem. Te várd meg, egy kötélhágcsót ad át, azon hágok fel titkos éjszakán, boldogságunk égig nyúló fokára. Isten veled. Légy hű, nem kérem ingyen. Isten veled. Köszöntöm a kisasszony.
0: Isten áldjon. Egy szóra még, úrfi. Mondd csak, úrfi, Romeo az olyan betűvel kezdődik, mint rozmaring.
1: Olyannal bizony, mint a rozmaringa, hűségvirága. Errel kezdődik mind a kettő.
0: Ne valand az úrfi, hiszen akkor kutya név az a Rómeó név. A kutya tesz így, mikor morog, hogy... Bizony nem is errel kezdődik a te neved, hanem az én kisasszonyom olyan szép nótákat tud rólad, meg a rozmaringról. Örülne a szíved, ha hallanád?
1: Mondd meg a kisasszonynak, hogy szívből köszöntöm.
0: Megmondom, meg én nem is egyszer, de százszor. Péter!
2: Dezsé!
3: Indulj előttem, megyünk!

0: 9 órakor küldtem el a Dajkát, és azt mondta, egy fél óra múlva itt lesz. Tán nem találta meg. Az nem lehet. A nap azóta delelőre hágott. 9-től délig, 3 hosszú óra, és mégse jön. Ha volna benne szív, ha ifjú forró vérhevíteni, úgy szállna, mint a labda oda-vissza. Röpítenénk egymásnak fürge szókkal, a kedvesem meg én. Megjött, ó Istenem! Mihír? Baduska, beszéltetek? Küldd el már azt az embert.
1: Péter, te várj a kapunál.
0: Édes Dadus, szent ég, miért vagy komor? Ha rossz az újság, mondd el kedvesen. S ha jó, ne roncsd el édes dallamát azzal, hogy gyászos képpel fújod el.
2: Már alig állok, hadd térek magamhoz, fáj minden csontom. Mennyit kódorogtam?
0: Odaadnám minden csontom egy igédért. Beszélj, édes, kedves Dadám, beszélj.
2: Jézusom, de sürgős, nem tudsz várni cseppet. Nem látod, nincs bennem semmi szusz.
0: Már hogy ne volna benne egy szusz, mikor kimondod, hogy nincs bennem semmi szusz? Csak annyit mondj meg, jó vagy rossz a hír. Csak ezt az egy szót mond, a többi várhat. Nos, jó vagy rossz, nyugtass meg végre, szólj.
2: Hát szó mi szó, jobban is kinyithattad volna a szemed. Értesz is te a férfiakhoz, Rómeó, köszönöm szépen. Hát nem mondom, a képe szebb, mint bárki másé, de a lábaszáró. Az meg éppenséggel formásabb, mint akárki fiáé. Úgy kezére, lábára, termetére kár szót vesztegetni, de azért meg kell hagyni, hogy nincs párja a kerek világon. Nem mondom, hogy ilyen-olyan csuda nyájos, de esküszöm, a kezes bárány nem lehet szelidebb. Erre egy kislányom imádkozz.
3: Meg volt már az ebéd?
0: Nem. Nem, de mindezt tudtam már előbb is. Az esküvőnkről, arról mit üzen?
2: Jaj, Istenem, hogy fáj, szegény fejem, úgy lükted, mindjárt 100 darabra hull. És a hátam.
3: Itt mi? Na, nyom csak.
2: Jaj, a hátam. Lelkeden szárad, ha most halok meg. Te hajtottál örökké lútni, futni.
0: Szívem szakad meg, hogy megint beteg vagy. De ő mit mondott? Drága, jó Daduska.
2: Minden szavában talpig úriember, gavallér, nyájas, szépséges, derék és tiszta lelkű.
3: Hol az anyád?
0: Hol az anyám? Hát bent van ott a házban, hol volna másutt? Furcsán tudsz felelni, minden szavában talpig úriember, hol az anyád?
2: Menj, béli szent Isten, hogy forr a kis csupor, mindjárt kifut. Így áztatod meg fájó tagjaim? No, ezen túl járjál dolgodba magad.
0: Egy szót sem értek. Mit mond Rómeó?
2: Elkérezkedtél délutánra, Gyurni?
0: Elhát.
2: Akkor siess, Lőrinc barát hozott férjet is találsz. Neked valót.
4: A huncut vér arcodba szökkent. Csak hírítől pipacs piros leszel.
2: Siess hamar.
4: Nekem még más utam van. Egy létrát szerzek, hogy kedvesed madárfészket szedhessen éjszaka.
2: Nyelvem kilóg, már annyit forgolódok, de majd a terhet éjjel csak te hordod. Gyerünk, de Lőrinc cellájába menj be.
0: A mennybe, édes egy Dadám, a mennybe!

0: ragyogjon úgy az ége szent kötésre, hogy sose férjen hozzá bánat árnya.
1: Ámen. De jöjjön bármiféle bánat, nem éri fel a végtelen gyönyört, mit egy perc ad, ha ő rá nézhetek.
0: Szilaj gyönyört, szilaj veszély kísért, ragyogva vészel, mint a tűz s a lőpor, szörnyet hal, hogyha összecsókolózik. Jön Júliád. E röpke lába lépcsőt el nem koptatná ítélet napig sem.
2: Romeo!
1: Isten hozott. Mint a nappal a vaksötétben virrasztók szeme, úgy várta Júliáját, Rómeó. És itt vagy. Itt.
2: Legyek hát én a nappal, s te légy a nap. Ragyogj be engemet.
1: De megvakultam, arcod úgy ragyog.
2: A tündöklöm, csak vízfényed vagyok. Jó estét, tisztelendő szentatyám.
0: Majd Rómeó köszön kettőnk helyett is.
2: S én megköszönöm néki, hogy köszön.
1: Én, Júliám, ha szíved úgy repes, miként enyém, de szebben szól az ajkad, bűvöld a levegőt lehelleteddel, hogy illatozva kapja szányra szód, míg üdvözültek nyelvén zenged el, hogy mindkettőnknek mit jelent a perc.
2: A mély érzés, mely szót alig talál, önön magára nem díszére büszke. Csak koldus tudja megszámolni kincsét. Az én szívem szerelme oly temérdek, felényről se tudnék számot adni.
0: Gyertek velem, megesketlek hamar, mert értetek továbbra jót nem állok, amíg a Szentegyház is meg nem áldott.

0: Kedves Merkúció, gyerünk haza. Forró a nap, sok kinn a kapulett. Ha összejönnénk, mindjárt összetűznénk. Forró napon berzenkedőbb a vér.
1: Te is úgy vagy, mint aki belép a kocsmába, s azt arra dob.

0: urak.
1: Egy szóra? Mondd legalább, hogy egy asszóra.
2: Arra is kiállok, ha okot adsz rá.
1: Neked nem adok semmit. Szerez magadnak.
2: Mercutio, te egy nótát fújsz Rómeóval.
0: Egy nótát fújok?
1: Hát malacbandának nézel te bennünket. Jól van. Majd hallasz mindjárt csontzenét. Erről a szerszámom. Táncolsz te még úgy, ahogy én fütyülök, azt a fűzfán fütyölő mindenit.
3: Itt nyílt utcán vagyunk. Keressetek egy eldugott helyet, vagy értsetek szót hideg fejjel sérelmetek felől. Legjobb, ha szétoszlunk. Mindenki ránk néz.
1: Hadd nézzenek. Azért van két szemük. Én nem tágítok senki szép szeméért.
3: Jön Rómeó.
2: Te menj békével. Ott az én legényem.
1: Tán felfogadtad, hogy nyomodba járjon. De hisz nyomodba is lesz majd, ha futnál. Elválik akkor ki milyen legény.
2: Én úgy szeretlek téged, Rómeó, csak egy néven becézhetlek. Te rongy!
4: Okom van, hogy szeresselek Tibált, és ez ok kioltja haragom tüzét, akárhogy szítod. Rongy én nem vagyok. Látom, nem ismersz. Jobb, ha búcsúzunk.
2: Azért a sértésért még megfizetsz. Fordulj meg, tacskó! Húzd ki kardod!
4: Az nem igaz, hogy megsértettelek. Jobban szeretlek, mint képzelni bírod, amíg meg nem tudod, hogy miért szeretlek. Jó Capulet, drágább név nekem sajátomnál is. Békülj meg szívedben.
1: Alászkodás felel gyalászkodásra? Alasztokáta! Majd beszél akard! Patkány ölők, Andur! Na, jössz te!
2: Te mit akarsz tőle, Mercutio?
1: Semmit, derék kacor király. Csak 9 életet közül az egyiket. De ha ilyen nyájas leszel, szép sorjában kicsépelem belőled a többi 8-at is. Húzd gavaskód, amíg rád nem húzok!
0: Állok elébe!
4: Tedd vissza akardod, jó Mercutio.
1: Hadd látom azt a híres passzádot!
4: Segíts, Benvolio! Üssük le kardjuk!
0: Urak, gyalázat ránk! Hagyjátok abba!
4: Mercutio, Tibát! A hercegünk nem tűr a város utcáin csatát!
0: Állj meg, Tibát! Mercutio!
1: Talált. Pokor ezt a két familiát. Végem. És elvitte szárazon?
3: Sebért.
1: Csak macska karmolás. De épp elég lesz. Apródom, hol van? Hé, fiú! Sebarost.
4: Nyugodj meg, pajtás. Nem lehet komoly seb.
1: Nem hát. Nem olyan mély, mint egy kút. Nem olyan tág, mint a dómkapuja. De azért megjárja. Holnaptól minden titkodat rám visszatad. Hallgatok, mint a sír. Jól meglékeltek, esküszöm. Pokolra mind a két familiát, a szentségét, hogy egy kutya, egy macska, egy patkány, egy pocok karmolja az embert halálra, egy bohóc, egy pöffeszkedő pupák, aki könyvből biflázza a vívás tudományát. Te meg mi az ördögnek ugrottál közénk? Hónod alatt nyúlt át a kardja.
4: Én jót akartam.
1: Benvolio, egy házba támogass be. Elájulok. Pokolba a családjuk, mert ők vetnek férgek koncául, ők. Ezt megkaptam. Pokolra mind.
4: Egy nemes úr, a herceg rokon, a legjobb barátom végzetes sebet kap, csak én miattam. Híremen gyalázat, hogy eltűrtem Tibált citkát, Tibáltét, ki sógorom lett. Édes Júliám, tündérbájod meglágyította szívem, és élét vette szeplőtlen vasamnak.
2: Jaj, Rómeó, Mercutiónk oda. Felhőkbe vágyott fényes szelleme. Korán utálta meg a föld sorát.
4: Egy gyász sok órám gyászba vonja még. Ez itt a kezdet csak, de vár a vég.
2: Jön már a vérszomjas Tibált, amott.
4: Él és ujjong! És Mercutio halott. Pusztulj szívemből, halvérű szelítség. Te légy vezérem, lángszemű harag!
0: Tibált!
4: Ha kölcsön adtad is, neved most megkapod!

0: Utat nyitott fejünk felett a holt Merkúciós, elvárja tőled, hogy nyomába lépj. Vagy te, vagy én, vagy mindketten követjük.
1: Kövess te! Gasz kölyök, ki társa voltál itt, lenn a földön is!
0: Ez dönti el!
2: Jó.
3: Fuss, Romeo! Rohanj! Polgárok szerte is Tibált halott. Mit nézel úgy? Halálra sújt a herceg, hogyha itt találnak. Tűnj el, és vigyázz!
4: Én sors bolondjai.
3: Mit állsz? Mit állsz?
5: Hol az ki Merkúciót ledöfte?
6: Halljuk! Tibált a gyilkos merre tűnt?
7: Tibált itt fekszik.
8: Kelj fel, s jár velünk! Tisztelt szavunkban hercegünk szavát!
9: Kik kezdték ezt a förtelmes csatát?
6: Fenséges úr, én elbeszélhetem, hogyan történt egy gyászos küzdelem. Itt fekszik az, kit Rómeó döfött le, mert véredet Merkúciót megölte.
9: Halljuk, ki kezdte el, Benvolio?
6: Tibált, kit holtra sebzett Rómeó.
10: Benvolio is mondta, urakon, szándékos a másik a színvalon. Igazságot nagy jó uralkodó, Tibált elhullott, vesszen Rómeó.
9: Merkúciót is itt döfték hagyon, az ő véréért kifizet vajon.
1: Nem Rómeó, hisz ő barátja volt, az ő kardjától jogszerint lakolt Tibált.
9: Ő élni mert az én jogommal. E vétekért száműzzük őt azonnal. Gyűlölségtekkel haragom vetekszik. Vérem Merkúció vérébe fekszik. De gyászom minden vétkes gyászba von. Megbánjátok még az én bánatom. Egy szót se többet. Rómeó pedig halálfia, ha újra itt lelik. Vigyétek őt. A példaszó igaz. Ki gyilkosnak kegyelmez, gyilkos az.

0: Bocsáss le kárpitod, s vakítsd meg a napot. Ne lássa senki, hogy száll kitárt karomba Rómeó. Nem kell világ az éjj áldozathoz. Szerelmeseknek szépségük világít. Vak ámor egy testvér a vak homályjal. Jöjj, fátyolos matróna, barna éj. Taníts-e játszmán nyerve veszteni, hol két szív szüzessége lesz a tét. Arcomba szökkent véremet takard el sötét lepleddel, hadd higgyem vakon, hogy szűz erény a teljesült gyönyör. Jöjj, éj, jöjj, Rómeó, jöjj, én napom, ki tündökölsz az éjszakában is, mint holló tollán tiszta hópie. Jöjj, éj, sötét pillájú édes éj, add nékem Rómeót. S ha meghal egyszer, teremts belőle tenger csillagot, úgy ékesítik majd az égnek arcát, hogy mind a föld az éjbe lesz szerelmes, és a büszke napra többé rá se néz. Jaj, megvettem a csókok palotáját, de nem léptem be még. Övé a szívem, de zára még töretlen. Hosszú, hosszú e nap, mint egy ünnep vigiliája a gyermeknek, ki új ruhát kapott, s még nem vehette fel. Itt van, dadám! Megjött a hírrel! Angyalok zenélnek, ha csak kiejti Rómeó nevét. Mi hír, dadám? Beszélj! Mi az kezedben? A hágcsó Rómeónak?
1: Az. A hágcsó.
0: Szent ég. Mi lett? Miért tördelet kezed?
2: Irtózat. Meghalt. Meghalt. Jaj, nekem. Végem van, végünk van, kisasszonyom szörnyű. Megölték. Meghalt. Vége. Vége.
0: Lehet az ég ilyen gonosz?
2: Az ég nem, de Rómeó. Ó, Szent Isten, Rómeó, ki hitte volna róla? Rómeó!
0: Miféle ördög vagy, hogy így gyötörsz? A poklok mélyén perzsel így a kín. Öngyilkossá lett Rómeó?
2: Láttam, láttam sebét két szememmel, uram, ne hagyj el. Itt büszke mellém.
3: A porba húj! Te gyenge porhüvely, hogy Rómeóval egy sírfödjön.
2: Tibált, Tibált, istápolom reményem, édes Tibált, aranyszívű nagyúr, miért is kellett halálodat megérnem?
0: Mi szélvihar csapongi össze-vissza? Meghalt Tibált, és meghalt Rómeó, édes bátyám, és még édesebb uram,
2: zengj végítélet harsonája, zengj, ki élhet még, ha ők ketten halottak. Tibált halott, s száműzték Rómeót, száműzték, mert ő ölte meg Tibáltot.
0: Jézus, megölte Rómeót? Tibáltal?
2: Úgy, irtóztató, megölte ő.
0: Ó, kígyó lélek, rózsás arc mögött. Lakott te szörnyűbb sárkány, szebb lakott, szépséges zsarnok, angyalarcú rém, galamszín holló, farkas vérű bárány.
2: Rómeó, gyalázat rád!
0: Száradjon össze nyelved! Ne átkozd őt!
3: magamat. Mi szörnyeteg vagyok, hogy szídni merte.
2: Dicsérnéd azt, ki bátyádat megölte?
3: Gyalázzam azt, ki férjem és uram. Szegény uram, ki áldjon tégedet, ha három órás asszonyod megátkoz. De miért ölted meg bátyámat, te gaz? S ha gaz bátyám megölte volna férjem, Tibált halott, száműzve, Rómeó. Száműzve. E szó egy szál egyedül megölt szívemben 10 000 Tibáltot. Nem volt elég gyászhír bátyám halála, de hogyha már a baj nem jár magában, ha kéjelegve társakat keres, miért nem sújtott le így? Meghalt Tibát, s atyád, vagy tán anyád, vagy mind a kettő. Sirattam volna őket, mint szokás, de mint lator csapat tört rám a hír, száműzve, Rómeó, s halomra ölte atyám, anyám, Tibáltot, Rómeót és Júliát.
2: Jaj.
3: Száműzve, Rómeó, oly mély egy ász, oly véges végtelen, halandó nyelv elzengni képtelen. Apám, anyám, hol vannak, nem tudod?
2: Mindkettejük Tibált mellett zokog. Vezesselek hozzájuk téged is?
3: Hadd mossák könnyel bátyámról a vért. Az én könnyem mind elfoly férjemért. Add azt a hágcsót. Búszerszám szegény. Árván maradtál itt, akárcsak én. Vezére lettél volna ágyami, de ő lányfejjel özvegyen hagy itt. Jöjj, hágcsó, jöjj, dadám, nászágyba vágyom, de nem férjem, halálom vár az ágyom.
2: Siess szobádba, hívom Rómeót, hogy megvigasztaljon. Tudom, hova lett. Ma éjjel még szobádot megleli. Futok. Lőrinc barát bújtatta el.
3: Csak hívd. Csak hívd. S egy gyűrűt add neki. Örökre búcsúzunk, ha útra kell.

0: Jöjj, Rómeó, jöjj, rettegő fiam, szép arcodat a bánat megszerette, és hitves társad lett a szenvedés.
1: Atyám, mi hír van? Mint ítélt a herceg? Köszönthet-e még fájdalomra ám új ismerősként?
0: Kedvesem, bizony jártas vagy már egy gyászos társaságban. Megtudtam hercegünk ítéletét.
1: A végítélet nem lehet keményebb.
0: Kegyelmesebb az ő ítélete. Nem sújt halállal, csak számüzetéssel.
1: Számüzetéssel? Mondd inkább halállal. Számüzetés. Ijesztőbb rémeszó ezer halálnál is, csak ezt ne mond!
0: Csak Veronából számüzött a herceg. Nagy a világ. Vigasztalódj, fia!
1: Veronán kívül nékem nincs világ. Csak kínzatás, gyehennatűz, pokol. Ki innen száműz, a világból űz ki. S a más világra nem jut, csak halott.
0: Ó, rettentő bűn, hálátlan konokság. Halál jár vétkedért. De hercegünk te kedvedért a törvényt felborítja. Halál helyett számüzetésre ítél. S te észre sem veszed, milyen kegyért.
1: A kína kínja nem kegy! Kotta mennyhol, Júlia. Hát minden macska ebb, minden hitvány egér, akármi féreg a mennyben élhet, őre áttekinthet. Csak Rómeó nem. Nincs éles vasad, nincs bármi vad mérged, mert gyorsan öl, csak egyetlen szavad van, hogy kivégez. Számüzetés. A kárhozat süvölt, ez szörnyű szóval. Hogy visz rá a lélek, hogy ezzel koncolj fel? Számüzetés!
0: Őrült fiú, hadd szóhoz jutni végre.
1: Jaj, újra mondod, hogy számüzetés!
0: De hadd beszéljük hát meg sorsodat.
1: Amit nem érzel, arról nem beszélhetsz. Volnál csak ifjú, volnál Júliámé. Egy órás férjes bátyja gyilkosa. Égnél csak így, és volnál száműzött. Jajongnál, akkor tépáznád hajat, s mint én aléltem, roskadnál a földre, hogy öntesteddel mért ki zsírhelyet.
0: Kelj fel, kopognak. Rejtőzzel, fiam.
1: Nem én! Ha csak tört szívem sóhaja, felhőben nem rejt a világ elő.
0: Hallod, hallod? Ki az? Kelj végre föl, elfognak itt. Mindjárt. Állj föl, fiam, fülkénbe bújj el. Rögtön. Na. Istenem, mi együgyűség. Jó, jó, megyek. Kizörget úgy.
2: Csak hadd megyek, de mindent elbeszélek. Úrnál küldött. Júlia.
0: Isten hozott.
2: Jaj, szent atyám. Jaj, tessék mondani, hol a kis úrnőm férje, Rómeó?
0: Amott hever, könnyektől ittasan.
2: Szakasztott úgy, mint a kisasszonyom. Szakasztott úgy.
0: Gyászos találkozás, síralmas állapot.
2: Épp így hever. Sír és jajong, jajong és sír, de folyton. Állj talpra hát. Kelj föl, ha férfi vagy. Ő érte, kelj föl, hallod? Júliádért. Itt fulladnál meg könnyeid tavában?
1: Dadus.
2: Ej, úrfi, egyszer úgyis meghalunk.
1: Őróla szóltál. Mit tudsz Júliáról? Nem tart átkozott gyilkosnak engem, hogy boldogságunk tiszta hajnalát vérrel szennyeztem. Bátyja vérivel. Hol van? Hogy van? Mit gondol, mit beszél megtört Frigyünkről? Megtört hitvesem.
2: Beszélni sem tud, csak zokog. Zokog. Az ágyra ruskat hirtelen feláll, Tibált kiáltja, Rómeó sikoltja, s lerogy megint.
1: E név az én nevem, mint egy gyilkos golyó sebezte szíven. Ez átkozott név, mint egy véres pribék végzett a bátyjával. Szólj, szentatyám! Testem, melyik gyalázatos zugán fészkel nevem? Mondd meg! Hadd rontom össze az átokat vár!
0: Itt onnan között, hát! Férfi vagy te! arcot, férfi arc, a könnyed, asszonykönny, s veszed dühöd vadállatnak vérszomjas tombolása. Te asszony állat, férfi szín alatt, te állatfajzat ember arc mögött. A vérem elhűl, Szent Ferencre mondom, ezt nem hittem, hogy így megbomlik elméd. Tibád után most önmagad megölnéd, s megölnéd hitvesed, ki benned él, és véled vész, ha vakdühöd lesújt. Állj talpra hát, fiú! Él Júliád, kinek majd meghaltál, egy jó szavály. Sies, kedveset ez, mint ígérted, lopózz be hozzá, vigasztald meg őt, de jöjj el, míg a strázsa fel nem áll, mert aztán késő van tovább szökni. Ott vár, fiam, míg békét nem szereztünk, hogy házasságot napvilágra hozzuk, s kérjük számodra hercegünk kegyelmét. Ezerszer édesebb lesz visszatérted, mint amilyen keserves távozásod. Jó asszony, indulj el, köszöntöm urnőd, siettessen mindenkit ágyba térni. A bánat úgy is elgyötörte őket, mindjárt megy Rómeó.
2: Teremtőm, Istenem, mennyi bölcsigasság! Elhallgatnám egy álló éjszaka. Uram, jelentem úrnőmnek, hogy eljössz.
1: És mondd a kedvesnek, hogy szígyjon össze.
2: Még itt egy űrű. Ezt ő küldi néked. Siess, uram, mert már jó későre jár.
1: Új életet lehelt belém egy űrű.
0: Jó ét, siess. Ezen függ életed, vagy szökj el, míg a strázsa föl nem állt, vagy áruhában reggel vágj az útnak, várman továbban. Én majd hírt adok legényed útján minden fordulatról, ha jobb idők köszöntenek reánk. Most add kezed, késő van, Isten áldja.
1: Nincs fájóbb kének urta búcsunál, de üdvösségek üdvössége vár. Isten veled.

0: Oly váratlan szakadt reánk egy gyász. Nem is tudtam kislányunkkal beszélni. Tibáltot ő is, én is úgy szerettük. De hát halandó sorsa a halál. Későre jár. Lányom már nem jöhet el. Ha így vendég nem tisztelt volna meg, ágyban volnánk, s hallgatna rég a ház.
1: Nem illendő a nász, még új a gyász. Jó éjszakát! Üdvözlöm, lányotok!
2: Holnap reggel kivallatom szívét, ma este bánatába burkolózott.
0: Én tennék egy merész ígéretet. Ami leányom szívét illeti, ő csak rám hallgat, nem kételkedem. Te, asszonyom, kerest fel még ma este, és tolmácsolt Párizs fiunk szerelmét. Mondd, hogy szerdán, érted, szerdán, de nem. Milyen nap van ma?
1: Hétfő, jó uram.
0: Hétfő, igen, hát szerda még közel van. Csütörtökön, mondd, hogy csütörtökön. Az ifjú gróf oltár elé viszi. Rendben van így? Neked nincsen korán? Nem lesz vendégség, csak nehány barát. Megérted, hogy csak most halt meg Tibált? S ha ünnepelnénk, azt hinnék sokan, rokon létünkre már is elfeledtük. Meghívunk 5 vagy 6 jó ismerőst, és azzal vége. Nos, jó lesz csütörtök?
1: Kívánnám volna bár holnap csütörtök.
0: Most búcsúzunk, tehát csütörtökön. Fekvés előtt zörges be Júliához. Készítsd elő a nászra, asszonyom. Isten veled, grófom. Mécsest ide, szavamra mondom, oly későre jár, mindjárt korán lesz már. Jó éjszakát!

0: Már menni készülsz. Meszte még a reggel. Ne félj, szerelmem, nem pacsírta szól. A csalogányunk csattog minden éjjel, amott tanyáz a gránát almafán. Hidd el, szívem, hogy csalogány dalol.
1: Pacsírta szól, reggel írnöke. Nem csalogányoz. Nézd, kelet felől a felleget irigy sugárszegi. Az égi gyertyák elfogytak, s az ormon a hegyke nap lábújhegyen lebeg. Ott vár az élet, itt vár a halál.
0: Az ott az égen nem hajnal sugár. Egy üstökös csillag ragyog feléd, hogy fákja módra kísérjen ma éjjel, és Mantováig fénybe vonja utad. Maradj, szerelmem. Nem kell még sietned.
1: Hát fogjanak meg, öljenek meg inkább. Mit bánom én, ha Júliám akarja? Nem szürkület dereng, csak visszavillan holdisten asszony sápat homloka. Nem is pacsírta hangja zengeti fejünk felett a mennybolt íveit. Maradni édes, elköszönni fáj. Döntöttél rólam. Üdvözlégy, halál! Beszélj, szerelmem. Hosszú még az éjjel.
0: Dehogy! Dehogy, siess csak most ne késsel! Siess! Ott fenn a fény! A fény kigyúl!
1: A fény. A fény. S rám vaksötét borul.
0: Ugyan, tessék! Anyád asszony készül bejönni hozzá. Hajnalasad. Légy résen. Édesem, tárulj ablak, zárulj le életem.
1: Isten veled, egy csók, és vége van.
0: Elmégy, szerelmem, férjem, egy uram. Üzenj nekem minden nap, minden órán. Egy kurta perc, egy hosszú év nekem. Jaj, mennyi, mennyi év lesz a vállamon, míg Rómeómat újra láthatom.
1: Isten veled, szívem. Mihelyt lehet, akár kivel, de hírt adok neked.
0: Azt gondolod, találkozunk mi még?
1: Találkozunk. És minden fájdalom egy szép napon csak édes tréfa lesz.
0: Jó Istenem, egy sejtelem gyötör. Amint ott len állsz, úgy nézel rám, mint egy halott a kripta mélyről. Káprázom, vagy valóban oly fehér vagy?
1: Hidd el, te is fehérnek látszol innen. A bánat issza vérünk. Áldjon Isten!
0: Gonosz szerencse. Céda vagy, tudom. Ha céda vagy, hát mit akarsz vele? Hisz ő a hűség, légy hozzája hűtlen. Ne tarts soká szorító karjaiban. Küld vissza őt.
2: Júliám, te fent vagy?
0: Kiszólított. Anyám keres talán, de sem feküdt, vagy felkelt volna már. Mi esetet, hogy most kopog be hozzám?
3: Mi az, lányom?
0: Nem jól érzem maga.
3: Szegény Tibáltért sírsz azóta is. Könnyen mosnád ki őt a föld alól. Életre akkor sem támaszthatod. Hagyd abba hát. A könny a szívjele, de sok sírás csekély elmére val.
0: Ki bírna könnyek nélkül ennyi kint?
3: A könnyektől csak kínod éled újra, de nem Tibált.
0: Tengernyi könny se sok, ha egyetlen barátom itt hagyott.
3: Talán nem is Tibált halála fáj úgy, inkább, hogy él a gaz, ki őt megölte.
0: Miféle gaz?
3: Hát Rómeó a gaz.
0: Gaz ő, az ég nincs távolabb a földtől. Oldozd fel őt, uram, s én megbocsátok. Bár senki úgy meg nem sebezte szívem.
3: Az fáj, hogy ő az aljas gyilkos él.
0: Azt fáj csak, hogy nem éri el kezem. Bosszút ne álljon rajta senki más.
3: Mi bosszút állunk, Júliám, ne félj, ne sírj. Utána küldök Mantovába, mert ott lapul a számüzött bitang, s olyan ravasz főzettel étetem meg, hogy egy-kettő elmegy Tibált után. Akkor remélem, megnyugszol te is.
0: Nem nyughatom, míg nem látom viszont... halottra válva, Búban sorvadok, hogy elvesztettem lelkem jobb felét. Ha leltek embert, küldök én olyan szert, hogy Rómeó álomba mélyed attól, mihelyt megkapta. Ó, hogy fáj szívem, ha csak nevét hallom, hogy nincsen itt. Bátyámért égő szenvedélyemet bár tölthetném ki végre gyilkosán.
3: Készítsd a szert, én majd találok embert. De egy örömhír is van, kis leányom.
0: Az jól is esnék ennyi gyász után. Beszélj, anyám, mi jót tudsz mondani?
3: Nos, gyermekem, légy hálás jó atyádnak, hogy bánatodra enyhülés szerezzen olyan váratlan ünnepnapra virraszt, nem is sejted, de én magam se hittem.
0: Boldog lennék, anyám. Milyen nap az?
3: Csütörtök reggel, édes gyermekem, az ifjú gróf, a délceg büszke Párizs karján vezet Szent Péter templomába, s oltár előtt ez boldog hitvesévé.
0: A Szent Egyházra, Szent Péterre mondom, sosem tesz engem boldog hitvesévé. Nem értem, hogy miért te nagy sietség. Hozzá menjek, mikor még meg se kért. Nagyon kérlek, tudasd, atyám, urammal, nem is kívánok férhez menni még, s előbb lennék a gyűlölt Rómeói, mint Párizs úré. Ez volt hát a jó hír.
3: Jön már atyád, te mondd meg ezt neki, ám lásd, hogyan fogadja válaszod.
4: Nos, asszonyom, tudtára adtad elhatározásunk.
3: Köszönte szépen, és nem kérd belőle. Egy fejfa illik ehhez vőlegény.
4: Csak lassan, lassan. Így egy szót sem értek. Nem kér belőle, nemhogy megköszönné. Nem büszke rá. Hát nem gondolja meg, hogy egy kis mafla mi boldog lehet, ha hozzá így deréki fiút találunk?
0: Nem. Büszke nem vagyok, de köszönöm. Hogy kérkednék azzal, mit gyűlölök? De köszönöm, hogy nékem jót akartál.
4: Mi ez? Miféle prókátorfogás? Köszöni, büszke, mégse köszöni, és mégse büszke. Nézd a bölcs kisasszonyt. Csak ne köszöngess! Ne is add a büszkét, de ott légy, angyalom, csütörtökön Párizs karján, Szent Péter templomában, vagy gusba kötve hurcoltatlak el.
0: Térden könyörgök hozzá, jó apám. Légy most türelmes. Hadd szólok csak egy szót.
4: Pusztulj, te rongy, te nyelvelő cseléd. Annyit mondok, kész légy csütörtökön, vagy többet itt a színedet ne lássam.
0: Az Isten óvja. Nem szép ám, hogy itt tetszik gyalázni.
4: Na, lám, ha bölcsek bölcse. Fogd be szád, te szent fazék! Kofákhoz mér mocsogni!
0: Nem mondtam semmi rosszat.
4: Hogy az Isten!
0: Már szólni sem szabad.
4: Hallgass, szipirtyó! Ott présimdálja a többi vén banyának, itt nem kérünk belőle.
3: Csillapot.
4: A szentségét! Megőrülök belé. Nem megyek férjhez. Nem vagyok szerelmes. Gyerek vagyok még. Irgalmaz, apám. Hát nem menj férjhez! Tessék, rajta, rajta! És úgy vigyázz, hogy nem játszok szavammal. Csütörtök itt van. Tedd kezed szívedre. Ha itt maradsz, övé leszel. Ha nem, én esküszöm, nem vagy többé a lányom. Amim van, abból semmi sem tiéd. Gondold meg ezt. Én állom eskümet.
0: Hát nincs a fellegekben irgalom. Hát nincs, ki fájdalma mélyre lát. Anyám! Anyám, ne üzdetek világgá! Halaszd el ezt a nászt, egy hétre csak! Vagy vessétek meg nászi ágyamat a kripta mélyén, hol Tibalt hever!
3: Hozzám ne fordulj, választ úgyse kapsz. Tedd, ami tetszik, végeztem veled.
0: Jézus, Dadám! Kiment meg engemet, hisz férjem van, hisz esküm égbe szállt. Beszélj, Dadám! Hát nincs egy jó szavad. Nincs semmi vigasz.
5: Van vigasz. Figyelj rám. Száműzték Rómeót, s fejem teszem rá, nem is tér vissza, hogy kérdőre vonjon. A legjobb, ha szépen férhez mégy a grófhoz. Micsoda finom úr. Százszor különb, de még ha nem különb is. A régi annyi, mintha már nem élne. Ha egyszer nincsen itt, mit érsz vele?
0: Ezt szívből mondtad.
5: Tiszta szívből. Kár hozzak el, ha nem.
6: Amen.
0: Mi az? Mi az?
6: Csodás, hogy érted a vigasztalást. Most menj anyámhoz. Add tudtára, hogy Lőrinc baráthoz mentem gyónni, mert atyám uram megmertem bántani.
0: Megyek, megyek. Látom már, hogy helyén a szíved.
6: Csábító kígyó! Átkozott boszorkány! Mi szörnyű? Az, hogy hitszegésre bújt? Vagy az, hogy épp ő ócsárolja férjem, ki milliószor mennyekig dicsérte? Távozz tőlem, gonosz tanácsadó! Kitéplek most szívemből mindörökre. De majd segít nekem Lőrinc barát. Ha ő se tud, nem félem a halált.

0: Csütörtökön, gróf úr. Nagyon hamar lesz.
1: Apósom Capulet kívánja így, s én nem késleltetem, mitől siettet.
0: Azt mondta gróf, nem lát a lány szívébe, szokatlan így esküdni, nem helyeslem.
1: Minduntalan Tibált vesztét siratja, szerelmünkről alig tudtam beszélni. Könnyek házába Vénusz nem köszönt be, de atya már veszélyesnek találja, hogy bánatába úgy bevurkolózott, s igen bölcsen siettetné a nászt, hogy gátat vessen Könnyek árvizének. Magányban egyre sűrűbb lesz a bánat, de társaságban könnyen szerte foszlik. Most tudja hát a sürgetés okát.
0: Csak a halaszgatás okát ne tudnám. De íme éppen itt jön a kisasszonyom.
1: Örömmel látom jönni hitvesem.
2: Örömmel látna tán, mint hitvesét.
1: Csütörtökön kell azzá lennie.
2: Úgy lesz, mint kell.
0: Valódi szentige.
1: A szentatyához gyónni jön talán?
2: Önnek gyónok, ha ezt elárulom.
1: Csak vallja meg azt néki, hogy szeret.
2: Önnek vallom meg, hogy szeretem őt.
1: És végül azt, hogy engem is szeret.
2: Ha úgy lesz, annál többet ér szavam, mert hát mögött, nem szembe mondom el. Van most időd számomra, szentatyám? Vagy jöjjek inkább el vecsernyekor?
0: Ráérek most is, bánatos leányom. Gróf úr kegyes lesz, és magunkra hagy.
1: Ments Isten, hogy a Szent Gyónás zavarjam. Tehát csütörtök reggel, Júliám. Búcsúzásul fogadja Szőzi csókom.
2: Az ajtót zárd be, s jöjj, zakogj velem. Remény, segítség, vigasz, mind oda.
0: Jól ismerem fájdalmadat, leányom. Már úgy gyötör, hogy majd eszembeszítem. Hallom, hogy semmiképpen nincs halasztás. A gróffal egybe kezd csütörtök.
2: Ne mondd, hogy mit hallottál, szentatyám, ha nem mondod meg, hogy kerüljem el. Ha bölcseszed nem tud segíteni, ismerd el, hogy lányod döntése bölcs. Mindent megold egy perc alatt, te tőr. Beszélj, atyám, vagy jöjjön a halál, ha bölcsességet gyógyírt nem talál.
0: Megállj, leányom. Van még egy segítség. Ha kész vagy a halállal szembenézni, én kész vagyok rajtad segíteni.
2: Mindent inkább, mint azt az esküvőt. Akár a frissen ásott sírba fektes, az új halottal egy lepelbe burkolj. Bármit kérhetsz, mit fogvacogva félek. S én szemrebben és nélkül megteszem, ha Rómeóhoz hű maradhat.
0: Helyes. Légy otthon jókedvű. Mutasd, hogy párizsé vagy. Holnap szerda van. Ügyelj, hogy éjjel egyedül maradhass. Ne engedd, hogy dadát szobádba álljon. Nézd, itt a csepp üveg. Ha ágyba tértél, hörpincs ki hirtelen, mi benne van. Ettől minden kis porcikád elönti valami hűvös, olmos zsibbadás. Eredben is megáll a lüktetés. Lélegzetet se jelzi majd, hogy élsz. Ajkat képed rózsái megfakulnak. Pillád lecsuklik, mintha a halál zárná ki lelked ablakán a fényt. S kormányzó ész hián minden tagod dermed görcsös hideg lesz, mint a holté. A zord halálnak álcáját viselvén így fekszel majd 42 óra hosszat, s végül, mint könnyű álomból felébredsz. Ha reggel vőlegényed érkezik, hogy ébresszen, holtan talál az ágyon. Aztán, amint a városban szokás, nyitott koporsóban, legszebb ruhádban elvisznek a családi kriptaboltba, ahol a kapuletőseit pihennek. Én Rómeót tervünkről értesítem, még mielőtt te álmodból felébredsz. S ő levelemre városunkba jön. Itt vélem együtt várja ébredésed, s még aznap éjjel Mantovába szöktet. Így ment meg hát a szégyentől e szer, ha ingatagság, női félelem le nem lohasztja elszántságodat.
2: Csak add, ne szólj a félelemről.
0: Tessék, leányom, légy hű és erős. Egy szerzetes megy rögtön Mantovába, és levelemmel férjednél terem.
2: Te adj erőt, hatalmas szerelem. Ég áldjon, szentatyám.

0: csak azt hívod meg, akit följegyeztem. Te meg keríts vagy 20 ügyes szakácsot.
1: A legjavát szedem össze. Jól megnézem, melyik hogy nyalja az ujját.
0: Mit akarsz azzal?
1: Annyit mondok, uram, nincs szíve annak a szakácsnak, aki nem nyalogatja az ujját. Én az olyannal szóba se állok.
0: Erre, csies! Körmünkre ég a rengeteg dolog. Tehát Lőrinc baráthoz ment a lányom?
2: Bizúgy.
0: Na, azt talán majd észre téríti. Kiállhatatlan makrancos vakarcs.
2: Jön márni, hogy megkönnyebbült a szentem.
0: Halljuk, te durcás, merre kódorogtál?
2: Meggyónni voltam gyarló vétkemet, hogy lázadoztam rendelésed ellen. Lőrinc barát kegyes szavakkal intett, hogy térden állva megkövesselek. Könyörgök, hogy bocsáss meg még ez egyszer. Mostantól minden kérésed parancs.
0: Most küldj a grófhoz, és üzend meg ezt. Már holnap reggel lesz az esküvő.
2: Dadám, édes, feljönnél most szobámba, hogy együtt minden ékszert és ruhát holnap reggelre összeválogassunk?
3: Nem sürgős, ráérünk csütörtökig.
0: Csak rajta, holnap lesz az esküvő.
3: Föl sem tudunk készülni holnapig, már este van.
0: Majd én utána látok. Meglátod, asszony, minden rendbe jön. Csak menj, segíts ruhákat válogatni. Le sem fekszem ma. Hagyd magamra, kérlek. Hadd legyek egyszer én a háziasszony. Ha-ho, mind elmentek. Magam megyek Párizsnak szólni, hogy készüljön el holnap korán. Alig bírok magammal, hogy ez a kis bolond így észre tért.

0: együtt a holmi. Kérlek, drága Dajkám, hogy éjszakára hagyj engem magamra. Sokat kell még imádkoznom ma este, hogy kedvesen tekintsen rám az ég. Tudod, mi vétkes és zilált a lelke.
1: Hát szorgoskodtok? Nincs szükség, Réhám.
0: Nincs már, anyám. Mindent elkészítettünk, amint a nagy nap megkívánja tőlünk. Most kérem szépen, hagyjatok magamra. Dadám, inkább veled legyen ma éjjel, hisz úgyis annyi gond szakadt reád most, hogy sietni kell.
1: Jó éjszakát. Feküdj le, lányom. Rád fér most az alvás.
0: Isten veled. Ég tudja, látsz-e többet. Zsibbasztó hűvös borzadály fut át, s jéggé mereszti lüktető szívem. Most még szólhatnék, hogy segítsenek. Dada! De mit tehetne ő? Szörnyű szerepen magam játszom el. Jel hát üveg. S mi lesz velem, ha nem hat ez a szer? Akkor holnap meg lesz az esküvő? Nem, nem. Segítető. Heverj csak itt. Hát, ha méreg. Hát, ha a barát mesterkedik csalárdul, és megöl, hogy elkerülje a gyalázatot, mert Rómeóval összeesketett. De mégse nem lehet, hisz őt olyan kegyesnek ismerik. Távozz tőlem, förtelmes gondolat. És mi lesz velem, ha tán a föld alatt előbb ocsudom, mint sem Rómeó megmentésemre jön? Irtóztató! Nem folyta meg a bűzös szájú kripta, hová nem csap be tiszta fuvalom. Jaj, nem talál-e holtan Rómeó? S ha élek is, mi lesz velem? Mi lesz, ha éjtől és haláltól viszonyogva ott ébredek-e dermesztő tanyán, a bolt alatt az ősi kamra mélyén, hol annyi századóta tornyosulnak a porrá omlott ősök csontjai, s az új halott, a vérvaros Tibált, már bomladoz a szemfedő alatt. Mi lesz? Mi lesz, ha elvész épp eszem szorongató rémségek gyűrűjében, ha ősök vázát csörgetem bomolva, ha roncstibáltot lepréből kirántom, ha egy üköm csontját botul kapom fel, széjjel locsantom lázas agyvelőm. Mi ott? Mi az? Tibált kísértete? Kutatja szerte Rómeót, ki őt tőrhegyre tűzte. Állj! Tibált! Megállj! Megyek, jó Rómeó. Ezt rád köszönöm.

0: Ej, na, alszik, mint a bunda. Báránykám, gyöngyöm, hé, álomszuszék. Kelj föl, galambom, lelkem szép megyasszony. Meg sem ukkansz. Tán előre alszol. Jól is teszed, mert máma éjszaka majd Párizs úr gondoskodik felőle, hogy ne sokat pihenj. Uram, bocsa, mit van mit tenni? Olyan mélyen alszik, csak föl kell keltenem. Kisasszony, találjon csak a gróf úr itt az ágyban. Tudom, ki ugraszt. Mit látok? Ruhástól. Felöltözött és újra lefeküdt. Hát csak fel kell keltenem. Úrnőm! Hely, kis úrnőm! Jó Istenem! Segítség! Jaj! Segítség! Meghalt a kis úrnőm! Ezt kellett megélnem! Uram! Nagyasszony!
1: Miféle lárma ez?
0: Jó Istenem!
1: Mi történt?
0: Tessék nézni! Milyen szörnyű!
1: Úristen! Kisleányom!
2: Mindenem! Kelj fel! Nézz rám, vagy itt halok meg én is! Segítség! Jaj! Kiáltsatok, segítség!
3: Hol az a lány? Megjött a vőlegény!
0: Meghalt! Itt hagyott örökre!
1: Nagyisten! Vége!
2: Vége! Vége! Meghalt!
3: Ütessetek! Úristen! Jéghideg! A vére megült! Teste megmerett! Szederjes ajka régen nem lehel! Halál megülte, mint akkor a dér! Minden mezők legédesebb virága!
0: Jaj! Átok veszem!
1: Szörnyű végzet!
3: Itt a halál! Hogy a jajra nyissa szám, de torkon markol, és szavam szeki.
4: Nos hát, indulni kész az ifjú Mátka.
3: Indulni kész, és többé meg se tér. Fiam, az esküvőd előtti éjjel Mátkádat a halál ölelte át. Ő törte le lányságának virágát. Ő vette el egyetlen lányomat. Halál a vőm, reászál mindenem, övé jószágom, kincsem, életem.
4: Megcsalt, kifosztott, eltiport a sors. Kijátszottál, gyalázatos halál.
3: Itt hagytál engem, nincs élet tovább. Egy magzatommal. Minden sírba száll.
4: Csitt, csitt az Istenért. Mit ér a jaj, ha tornyosul a baj? E drága lányon az éggel egyaránt osztoztatok. Immáron égbe szállt, és boldogott. Ne sírjatok hát. Fűzzetek hajába a szép halottnak ékes rozmaringot. S teljes díszben vigyétek őt a domba, bár könnyünk hull midőn a búcsú int, az értelem kacagja könnyeink.
3: Az ünnep, mellyel készültünk a nászra, aranyló fényét váltja barna gyászra.
4: Menj, úram, te is nagyasszonyom, és Párizs gróf is, mind készüljetek, hogy elkísérjük szépséges halottunk. Az ég valami vétekért lakoltat. Hajtsunk fejet, mert jaj a lázadóknak.

0: A csábos álmomnak hinnem lehet, ma még valami jó hír vár rám. Szívemben ámor tündökölve trónol, egy ismeretlen szellem szárnyra vesz, s a föld felett lebegtet édesen. Álmomban jött szerelmem, s halva lelt. De furcsa, gondolkoztam holtan is. Ő szájon csókolt, s én életre keltem. De új életre, mint a föld királya. Ó, mi csodás a szerelem maga, ha üdvösség csak álomképe is.
1: Ó, jó uram, köszöntlek Mantovában.
0: Veronából jössz. Beszélj, Baltazár. Mi az? Nem írt nekem Lőrinc barát? Hogy van szerelmem? Hát, atyám uram? Jaj, hogy van Júliám? Ezt kérdem újra, mert minden jól van, hogyha jól van ő.
1: Ő jól van, gazdám. Minden jól van immár. A teste nyugszik lent, hol ősei, s a lelke fent az angyalok között. Láttam, mikor a kriptaboltba tették, s vágtattam, hogy kegyelmeddel tudassam. Bocsássa meg az úrfi ezt a rossz hírt, csak rendelése szerint jártam el.
0: Való. Szemembe mersz-e nézni? Menj, Bolt! Tudod, lakásom, hozd tintát, papírt, és szerez lovat! Ma este indulok.
1: Kérem, gazdám, legyen türelmesebb. Olyan vad és halál sápadt az arca. Félek, baj ég.
0: Hallgass! Képzelődsz. Most hagyd magamra. Teljesítsd parancsom. Semmit sem írt nekem Lőrinc barát?
1: Nem írt, uram.
0: Rendben van. Menj utadra. Keríts lovat. Én is mindjárt megyek. Szerelmesem. Veled hálok ma él. Mások hogyan? Gonosz sors, mi hamar tanácsot adsz az átkozott szegénynek. Eszembe jut egy patikárius. Itt lakhat, erre láttam őt minap. Elnéztem őt, és azt mondtam magamban, ha egy embernek méreg kellene, efféle éhenkórász adna néki, ha pallos jár is érte Mantovában. Proféta volt e furcsa gondolat. E nyomorult fog megsegíteni. Jól emlékszem, itt e házban láttam, de most ünnepnap, boltja zárva van. Hé, patikárius!
2: Kiszólított.
0: Jöjj csak, te jámbor. Látom, hogy szegény vagy. Itt van 40 dukát. Adj érte mérget. De olyan hirtelen hatású szert, mi átcikáz az életünk terén, hogy azon nyomban holtan, hogy letőles a testéből a lélek, úgy szakadt ki, mint a villanó lőpor kirobban egy pillantás alatt az ágyútorkán.
2: Van ízszerem, de törvényünk szerint ki árusítja, fejével fizet.
0: Koldus létedre így félsz a haláltól, hisz arcodról leri a koplalás. Fütyülj a jogra, jámbor! Vedd el ezt.
2: Szegénységem hajol meg. Nem fejem.
0: Szegénységed veszem meg, nem fejed.
2: Na, keverje ezt a port, akármi lébes hörpintse fel. Ez földhöz vágja menten, a 20 erős legényen túl tesz is.
0: Ím 100 arany. De méreg ám ez is. Többet pusztít e förtelmes világon, mint kotyvalékod, melyet tilt a törvény. Én adtam mérget néked,

0: Hé, merre vagy testvérem Szent Ferencben?
1: János barát szólít, ha nem csalódom. Nos, hál' Istennek, mit mond Rómeó, vagy adsz hát a levelét, ha írt?
0: Még egy mezitlábas frátert kerestem az ispotái ápolók közül, hogy azzal együtt menjünk Mántovába. De ott meg azt hitték a városőrök, hogy mind a ketten egy helyről jövünk, ahol a dökhaláltól hull a nép. Bezártak, és egy lépést sem tehettünk, hiába szedtem úgy a lábam.
1: És kire bíztad azt a levelet?
0: Nem vállalták el. Itt hozom magammal. Futárt se kaphattam, hogy visszaküldjem, úgy félnek ottan mind a dökhaláltól.
1: Ó, csapás, csapásra, Szent Ferencre mondom, nem holmi semmisége, kis tekers, de fontos írás. Végzetes lehet, hogy itt maradt. Most fuss, atyám fias, keríts nekem egy feszítővasat.
0: Futok, testvérem, mindjárt szerzek egyet.
1: Magam megyek a kriptaboltba, hát még néhány óras ébred Júlia. Megátkoz engem majd, hogy Rómeót még nem tudattam eddig semmiről. De újraírok érte Mantovába, és Júliát közben szobámba rejtem, szegény kis élő test a cinteremben.

0: Jó Páris gróf, ez volna hát a kripta.
1: Most add a fákját, s állj meg arra messzebb.
0: Nem.
1: Olsd el inkább. Fügy szóval jelesz, ha bárkit a közelben észrevennél. Virágomat. Eredj, és jól vigyázz.
0: Egy szál egyedül itt a temetőn. Fogam vacog, de hát Isten neki.
1: Virág borítsa nászágyat. Virágom. Raj, föld és kő a baldahin feletted. Megöntözöm majd gyászos éjszakákon. A bánatomban könnyeim peregnek. Mindig, ha már a nap leáldozott, mától virággal könnyel áldozok. Fütyült a fickó. Lépések zaja. Mi átkozott láb jár-e síri kertben, hogy megzavarja gyászom és szerelmem? Fákjával jön. Takarja el éjszaka.
2: A csákányt és a feszítővasat. Itt egy levél. Holnap reggel korán atyám uramnak rögtön átadod. Fákját nekem. És ha kedves életed jó messze mégy és félbe nem szakít, az akármit látsz vagy hallasz itt ma éjjel. Azért szállok le én a kriptaboltba, hogy megláthassam kedvesemnek arcát, s halott ujjáról egy gyűrűt levonjak, mert az a gyűrű nékem mindenem. Most állj odébb, és ne légy kíváncsi, menj! Ha visszamesz lopozni, hogy kilesd, mi dolgom van még lent a kriptaboltban, lelkemre mondom, cafrangokra váglak, és úgy hájnak szét az éhes temetőn!
3: Megyek, nem háborítom én az úrfit.
2: Derék fiú vagy, ez legyen tiéd. Élj boldogul. Isten veled, barátom.
3: Itt búvok meg, ha százszor is titok. Tekintetéből rosszat sajdítok.
4: Undoktorok, halál garatja te! Benyelted a föld legdrágább gyümölcsét. Feltépem bűzös álkapcáidat, s megtömlek újra, ha tetszik, ha nem!
5: Megállj, szentségtörő gazmontagú! A síron túl is bosszúért liegsz! Add meg magad, te cégéres gazember! Kövess azonnal! Halál vár rád!
2: Halál valóban. Azért jöttem én. Ne kísérts egy szegény boldogtalant. Fuss, jámbori fiú! Holtak járnak itt, kerüld el őket messze! Kérve kérlek, ne terheld újabb bűnnel lelkemet, ne ingerelj, eredj! Hitemre mondom, jobban szeretlek téged önmagamnál, mert önmagamra emelek kezet. Menj! Éld világod. Mondd, ha kérdenek. Egy jámbor őrült futni engedett.
5: Nem kell az irgalmat, gonosztevő. Elfoglak téged, mint halott gyalázót.
2: Nem nyughatol?
5: Hát végül.

0: Vége. Ha van szívedben irgalom, a kripta boltba fektetsz Júliához.
1: Hitemre megteszem. Hadd lássam arcát. Merkúció rokon a Párizs az. Mit is beszélt az úton Baltazár? Háborgó lelkem nem figyelt rá. Párizs készült elvenni Júliát. Jól emlékszem? Vagy álom volt csupán? Vagy megbomlottam Júliám nevétől és képzelődtem? Add kezed, barátom. A sors könyvében együtt van nevünk. Dicső kriptába zárlak, ifjú holt. Kriptába? Nem. Tündöklő Fároszhez, mert Júliám szépsége úgy ragyog, hogy trónteremmé lesz a cinterem. Nyugodj, halott, kit egy halott temet. Hány ember van, ki végső percein mosolyra gyúl? Azt mondják ápolói, utolsó lobbanás. Lobbansz-e hát, utolsó láng? Szerelmem, hitvesem. Lelked mézét kiszívta a halál, de nincs hatalma bűbájod felett. Nem győzött. Szádon, arcodon piroslik szépséged zászlaja. A hódító ki nem tűzhette sápad színeit. Tibalt, te fekszel itt véres lepelben. Nagyobb elégtételt kaphatsz-e tőlem, mint ezt, hogy jobban megy szíven döfött, most gyilkosodnak életét szegi. Bocsáss meg, testvér. Drága Júlia, mi óvta meg szépségedet? Szerelmes lett beléd a vak halál. Itt rejteget a vézna szörnyeteg a föld alatt, hogy szeretője légy. Úgy féltelek, hogy oldaladra fekszem, és ki nem lépek többé a gyászos éje csarnokából. Itt anyázom, itt, hol síri férgek szolgalányait. Végső hajlékom itt legyen nekem. Rossz csillagok jármát itt rázza le az élet nyűjtte hús. Szemem, tekintsd, karom, szorítsd még egyszer őt, és te ajkam, te lelkem zára, csókoddal pecsételd örök kötésem a kufár halállal. Jer hát, te vad, te keserű pohár, sötét hajós, repítsd a szirt fokának, e holtra fáradt, megtépet hajót. Te érted, Júliám?
2: Vegyész, mi gyors a mérged? Csókkal alszom el.
3: Aj, Szent Ferenc, segíts! Vén lábaim hány sírba megbotlottak már az éjjel. Ki az?
4: Jó ismerőse, Szent Atyám.
3: Áldás, békesség. Nem tudod, barátom, miféle fákja fénylik ott hiában. A nyűveknek s a vaksi koponyáknak. Nem Capuleti kriptájában ég?
4: Ott ég, atyám, s az én gazdám van ott, akit szeret.
3: Ki az?
4: Hát Rómeó.
3: Mióta van ott?
4: Jó fél óra óta.
3: Jöjj át a kriptaboltra.
4: Nem merek, a gazdám azt gondolja, messze járok. Elébb irtóztatóan rám ijesztett, hogy ittől meg, ha leskelődni mernék.
3: Jól van. Magam megyek. Úgy rettegek. Valami szörnyű sejtelem fog el.
4: Amint a ciprusfák alatt aludtam, azt álmodtam, hogy vívott itt a gazdám, és egy embert levágott.
3: Rómeó! Nagy ég, miféle vér csepegte le a kriptaportnak kőlépcsőzetét, s a két gazdátlan vérmocskolta kard, hogy került a béke otthonába? Ez a Rómeó halálsápad. Ki még? Párizs gróf is vérébe fagyva fekszik. Mi átkos végzett dúlt ez szörnyű órát? De ébredj, Júlia!
5: Az én jóságos szent atyám és a férjem. Emlékszem, mit mondtál, hol ébredek majd. Itt is vagyok. De hol van Rómeó?
3: Szajt hallokot könyv, jöjj innen, leányom, holtak dögvészes hálócsarnokából. Mindnyájunknál hatalmasabb erő áthúzta számításomat. Siessünk, a férjed holtan fekszik kebleden, amott Párizs. Jöjj, elhelyezlek én a szent apácák lastomába, jöjj. Ne kérdezz semmit, rögtön itt az őrség, köves leányom. Nem merek maradni.
5: Csak menj magad. Én el nem mozdulok. Mi ez? Mit tart kezében, kedvesem? Hát méregszek te életét derékba. Fukar te. Nem hagytál egy árva cseppet, hogy utolérjelek. Hadd érem ajkad. Talán maradt ott egy parány méreg, mi porba sújt, és mennyekig repít. Ajkad meg.
6: Vezes, fiú! Na, merre?
5: Jönnek, de nem késem. Jel, drága tőr! Ez jobb hüve. Maradj itt. Mindörök.

0: Pecsétet minden jajgató ajakra, míg meg nem világosult a rejtély, s fel nem kutattuk kútfejét, s lefolytát. Aztán magam leszek vezéretek minden fájdalmatokban, mint halálig. De most a gyászon legyen, úr, a tűrés. Vezessétek fel a gyanúsokat!
1: A leggyanúsabb én magam vagyok, bár legkevésbé hajlandó ettetre. Idő, körülmény, látszat ellenem szól. Magam vádlója és védőjeként elmondom bűnöm is, mentségem is.
0: Mondj el, fráter, mindent rövidre fogva.
1: Nem tart soká, rövid lélegzetemből nem futja már a hosszú krónikára. Az elhunyt Rómeó és Júlia egymás törvényes hitves társai. Én adtam őket össze titkosan. Nászuk napján esett Tibált halálos, az ifjú fér számüzetésbe ment. Ő érte sírt a lányod, nem Tibált ért. Ti meg, hogy enyhítsétek bánatát, erőltettétek Párizshoz szegényt. Ekkor jött hozzám feldúltan, vadarccal, csak arra kért, hogy bármi áron is, de gátoljam meg ezt az új Frigyet, vagy ő rögtön véget vet életének. Segítségül hívtam vegyész tudásom. Egy altatószert adtam át neki. A főzet úgy hatott, mint számítottam, s ő tetszhalottként szunnyadt másnap ágyán. Én erre rögtön írtam Rómeónak, hogy itt legyen a szörnyű éjszakán, s kölcsön sírjából mentsük ki az élőt, mert épp ma szűnt meg altatom hatása. Csak hogy postásomnak, János barátnak egy vakvéletlen útját állt a tegnap, s még este megjött dolga végezetlen. Futottam hát, hogy Júliát, ha ébred, vigyem mindjárt innét a címteremből. Azt gondoltam, cellámban rejtem el, míg Rómeót nem értesíthetem. S hogy végre épp az ébredés előtt megérkeztem, a sírban ott hever két ifjú volt, a gróf és Rómeó. Megszólal Júlia. Én kérve kérem, hogy jöjjön, és békén viselje sorsát, de hirtelen zajekkor futni késztet. Ő ott maradt. Most elborzadva látom, végzett magával. Ennyit mondhatok. A nászról még a dajka is beszélhet. Ha vétkeztem, bűnhődjem vétkemért. Megvannak már számlálva napjaim. Mi földi életemből hátra van. Áldoztassék a törvénynek, ha kell.
0: Úgy ismerünk, mint Jámbor férfiút. Hol Rómeó legénye? Mit tud ő?
2: Én vittem hírül azt az úrfinak, hogy meghalt Júlia. Ő rögtön indult, s vágtában jött egész a kriptaboltig. Atyának írta ezt, s rám bízta, hogy hajnalban adjam át.
0: Add át az írást, hadd nézzek belé. Ez a levél a frátert igazolja. Szerelmük és haláluk minden úgy volt. Atyának itt azt írja Rómeó, hogy mérget vett egy patikáriustól, és jön meghalni Júliája keblén. Hol vagytok, Montagu és Capulet? Lám büntetésül gyűlölségtekért, az ég bosszúja szerelemmel ölt. Én is ki elnéztem viszályotok, öcséim gyászolom. Betelt a sors.
3: Add jobbodat, testvérem, Montagu. Ezt kérem, lányom özvegy díjaként. Többet nem kaphatok.
4: De én adok. Legyen halotti szobra színaranyból, hogy míg Verona áll és híre él, csodálva nézze minden nagyvilág a sírik hű és bátor Júliát.
3: S jobbján aranyból Rómeó pihenjen. Bizony mondom, mártírok mind a ketten.
0: Búzs békülésre virrad hát a reggel. Az elborult nap fönt ki sem tekint. Gyertek tanács elé egy gyászesettel, ítélünk, oldunk törvényünk szerint, s fájdalmasan szól majd a krónika, hogy élt s halt Rómeó és Júlia.

0: Rómeó és Júlia. Shakespeare tragédiáját hallották, kedves hallgatóink. Fordította Mészöly Dezső. Zenét szerzette és a Magyar Rádió szimfonikus zenekarát vezényelte Farkas Ferenc. Rendezte és a prológot elmondta Várkonyi Zoltán. Ismertetjük a szereposztást. Escalus, Verona hercege, Zács János. Párizs, a herceg rokona, Garics János. Capulet, Balázs Samu. Montagu, Kemény László. Rómeó, a fia, Latinovíz Zoltán. Merkúció, Ungvári László. Benvolio, Zente Ferenc. Tibált, Agárdi Gábor. Lőrinc barát, Besenyei Ferenc. Montaguné, Nárai Teri. Capuletné, Makai Margit. Júlia, a lánya, Rutkai Éva. Júlia dajkája, Dajka Margit. Öreg Capulet, Sugár Lajos. János barát, Harkányi Ödön. A Capulet-ház szolgái, Sámson, Márkus László, Gergely, Horváth József. A Montagu-ház szolgái, Ábrahám, Suka Sándor, Baltazár, Szénási Ernő. Péter, Verebes Károly. Patikárus, Gyenge Árpád. Apród, Kuntibor. Első őr, Sándor Géza. Második őr, Gácsiki János. Harmadik őr, Szatmár István.
1: A rádióváltozat 1961-ben készült, a Kossuth Rádióban utoljára 1984. április 30-án hallhatták, kedves hallgatóink.

0: Most következő műsorunk 16 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Derűre is derű. Karel Csapek novelláinak rádióváltozatai.

0: Rómeó és Júlia.
1: Pár évszázaddal ezelőtt történt, hogy Oliver Mandeville, fiatal angol nemes, aki Olaszországban volt tanulmányúton, Firenzében arról értesült, hogy atya, Sir William, elköltözött az élők világából. Sir Oliver tehát nehéz szívvel és sűrű könyhullatással búcsút vett a szép szinyorina Maddalénától, és szolgája kíséretében útra kelt Genova felé. Utazásuk harmadik napján bőséges zápor zúdult a nyakukba, éppen akkor, amikor valami vidéki fészekbe érkeztek. Sir Oliver egy vén szilfa alatt megállította a lovát, és odaszólt a szolgájának.
2: Paulo, néz körül, talán akad itt valami albergó, ahol kivárhatjuk az eső végét.
3: Bocsánat, signore, ami a szolgát és a lovakat illeti, az albergó amott van ott a sarkon túl. Ön azonban, cavaliere, talán megtisztelné plébániámat azzal, hogy betérne hozzám szerény hajlékomban.
2: Vos signoria reverendissima, túlságosan kitüntett barátságával egy idegent, aki éppen elhagyni készül az ön gyönyörű hazáját.
3: Béne, kedves fiam, béne, de ha még sokáig hálálkodik, itt bőrigázunk mindnyájan. Szíveskedjék hát gyorsan leszállni a lóról, és igyekezzünk befelé, mert igen erősen esik.
2: Igyekez, Paulo, az albergóba, amint elállt az eső, érted, megyek?
3: Gyerünk már, fiam, gyerünk, mert az égiek ma túlságosan bőkezűek.

0: Barátságos itt önnél, főtisztelendő uram.
1: Egyszerű ferences vagyok, cavaliere. Padre Ippolitónak hívnak. Hé, Marietta, Marietta! Hozz kolbászt, meg bort! Tessék, foglaljon helyet.
0: Köszönöm.
1: Ön inglézé, ugye bár?
0: Igen, atyám, angol vagyok, Londonból. Oh. Tanulmányúton jártam itt az ön csodálatos hazájában, de most családi okok miatt haza kell mennem.
1: Amióta maguk angolok elszakadtak a római szentegyháztól, rengetegen járnak itt nálunk a maguk országából. Értem én ezt, signore? Lelki honvágyból teszik. Nézd csak, Marietta, ez az úr ingléze. Ilyen fiatal és már angol szegény. Tessék, tessék, cavaliere, szeljen magának abból a kolbászból, valódi veronai.
0: Köszönöm.
1: Én mindig azt mondom, a legjobb borkorcsolya a veronai kolbász. Tömessék ki magukat a bolonyaiak a mortadellájukkal. És igyék közben, a bor is veronai, akár a kolbász.
0: Sajnálom, atyám, de még soha nem jártam Veronában.
1: Micsoda? Maga még nem járt Veronában? Ó, kár, nagy kár. Ott született az isteni Veronéze. Én veronai vagyok, signore. Dicső város az uram, a Scaligerók városának nevezik. Nos, hogy ízlik a borocska?
0: Gracias, padre. Nálunk Angliában Veronát Júlia városának hívják.
1: Ugyan már.
0: Igen?
1: És miért? Én nem is tudom, hogy lett volna ott valami Júlia nevű főrangú hölgy. Igaz, hogy már több mint 40 esztendeje nem fordultam meg a szülővárosomban. De milyen Júliáról van szó?
0: Capulet Júliáról. Tudja, padre, van egy színdarabunk róla, valami Shakespeare nevű színésztől. Szép darab. Ismeri, padre?
1: Nem ismerem. De megálljon csak. Capulet. Igen. Capulet Júlia. Hát tulajdonképpen ismernem kellett volna. Ó, sokszor megfordultam Capulették házában Padre Lorenzóval.
0: Ön ismerte Lorenzo barátot?
1: Ó, hogy ne ismertem volna. A minisztránsa voltam, signore. Hajja. Nem arról a Júliáról beszél, aki férjhez ment Párizs grófhoz? Mert azt ismertem. Derék, istenfélő asszony volt az a Júlia grófné. Csak ugyan Capulet-lány volt. Igen, a bársony kereskedő Capulette családjából.
0: Nem. Az a Júlia más valaki lehetett. Az igazi Júlia hajadon korában halt meg a legmeghatóbb halállal, amit csak ember elképzelhet.
1: Értem. Hát akkor nem az volt. Az a Júlia, akit én ismertem, férjhez ment Párizs grófhoz, és 8 gyereket szült neki. Csupa fiút. Példás, erényes feleség volt, fiatalember. Igaz, beszélték, hogy előzőleg valami fiatal csirkefogó után bolondult. De hát van-e asszony, akiről nem pletykáznak, signore? Fiatalság, bolondság, ezt mindenki tudja. Örüljön, cavaliere, hogy maga még fiatal. Mondja, az inglézék is fiatal?
0: Igen. Ó, atyám, bennünket is éget a láng, amely az ifjú Rómeó szívében dolt.
1: Rómeó? Azt hiszem, őt is ismertem.
0: Őt is?
1: Mondja csak, nem arra a fiatal hülyére gondol, arra a semmire kelő széltoló Montecchi fajzatra, aki összevagdosta Párizs grófot? Igen. Emlékszem már, így volt. Júliát megkérte Párizs gróf. Hó, igen jó parti volt, signore, az a Párizs gróf gazdag, értelmes és derék fiatalember. De az a léhűtő beképzelt Rómeó állítólag a fejébe vette, hogy Júlia, hát az övé lesz. Micsoda ostobaság, uram, mintha a dús gazdag Capulették oda adhatták volna a lányukat valami lecsúszott éhenkórász Montecchinek. Na meg aztán a Montecchiek Mantovával fújtak egy követ, a Capulettek pedig a milánói herceg pártján voltak. Nem. Én különben is azt hiszem, hogy az az aljas orvtámadás Párizs gróf ellen tulajdonképpen közönséges politikai merénylet volt. Ma mindenben politika van, kedves fiam. Az erőszakoskodásnak természetesen az lett a következménye, hogy annak a csirkefogó Rómeónak el kellett menekülnie Mántovába, és nem is tért vissza soha többé a városba.
0: Ez tévedés, atyám.
1: Mi?
0: Bocsánatot kérek, de a dolog nem így történt.
1: Nem.
0: Júlia szerette Rómeót, de a szülei kényszerítették, hogy menjen feleségül Párizs grófhoz.
1: Jól tették! Az a Rómeó közönséges kapcabetyár volt, és ráadásul Mántovával tartott. A mántovai herceg besúgója volt.
0: Atyám, de mielőtt megtörtént volna az esküvő Párizs gróffal, Lorenzo atya valami port adott Júliának, amitől a lány tetsz halott lett.
1: De gyalázatos hazugság, uram! Lorenzo atya ilyet sose tett volna. Az azonban igaz, hogy Rómeó nyílt utcán megtámadta a grófot, és jól összevagdosta. Biztosan részeg volt, azért tette. Montekiek ittak, mint a kefek.
0: Bocsánat, padre, de a dolog egészen másképp történt.
1: Másképp.
0: Az az igazság, hogy Júliát eltemették, és Rómeó a lány sírja fölött döfte le Párizst.
1: Megálljunk csak! Először is a verekedés nem valami sír fölött történt, hanem az utcán.
0: Az utcán.
1: Másodszor pedig Rómeó nem szúrt le senkit, hanem csak belevágott a gróf karjába.
0: Szkuzi, de én a darabot mindjárt a bemutatón láttam.
1: Mi?
0: Párizs grófot párbajban ledöfték, és ott helyben kiszenvedett. Rómeó meg azt hitte, hogy Júlia valóban meghalt, ezért aztán megmérgezte magát a lány kriptájában. Így történt, padre.
1: Hogyis, nem mérgezte meg magát, hanem elszökött Mántovába a barátaihoz.
0: Bocsánatot kérek, de ezzel a két szememmel láttam, hogy mi történt. Ott ültem az első sorban.
1: Mi?
0: A vége az volt, hogy Júlia magához tért, és amikor látta, hogy a szerelmese Rómeó halott, ő is mérget vett be és elpusztult.
1: Engem mi ütött magába, fiatalember? Szeretném tudni, hogy ki találta ki ezt az ostoba pletykát. Kérem, az igazság az, hogy Rómeó, ez a pitang, Mántovába szökött. Az a szegény kis Júlia pedig bánatában egy kicsit megmérgezte magát, de nem lett belőle komoly baj, kavaliere. Csak olyan gyerekes duzzogás volt az egész, hiszen alig volt még 15 éves a lányka. Az egész históriát attól a bizonyos Lorenzo atyától tudom, uram. Jó magam, akkoriban még fiatal kölyök voltam. Júliát később elvitték a nagynényéhez, Bezenszánóba, igen, hogy egy kicsit összeszedje magát. Oda ment utána Párizs gróf, a kezét még felkötve hordta, és maga is tudhatja, hogy szokott az ilyenkor lenni. Akkora szerelem kerekedett köztük, hogy azt el se lehet mondani. 3 hónap se telt bele, férj és feleség voltak. Jó magam minisztráltam az esküvőjükön. Ekkó, ilyen az élet.
0: Ne haragudjon, padre, de abban a mi angol színdarabunkban 1000-szer szebb minden.
1: Nem, szebb. Nem tudom, mi szép van abban, ha két ember megöli magát.
0: És mi történt Rómeóval?
1: Azzal a csirkefogóval? Nem is tudom. Mintha azt hallottam volna, hogy Mántovában beleszeretett valami Márki lányába. Oh. Hogy is hívták? Valami Monfalcone, vagy Montefalcone, valahogy így. No látja, cavaliere, az aztán igazán nagy szerelem volt. Ecco, signore, elállt az eső.
0: Igazán végtelenül szíves volt hozzám, padre. Köszönöm szépen, megengedi, hogy itt hagyjak néhány cekkinót a szegény hívei számára.
1: Ugyan, mi jut eszébe? Ennyi pénzt egy darabka veronai kolbászért.
0: Talán inkább az iménti históriáért, padre.

0: Havlena úr pere.
1: Na, mi az, fiatal ember? Mit lógatja az orrát? Nem tetszik a mi kis városunk, Marek úr?
2: Na, nem, a városa semmi bajom, tatka úr. Annál több a szerkesztőmmel. Mániákus ember.
1: Minden szerkesztő mániákus. Majd, ha olyan öreg újságíró lesz, mint én, maga is rájön. Mi a baj? Hát, ha segíthetek.
2: Ó, bár tudna. Ma délelőtt behívat az öreg.
3: Marek úr, valami jó bírósági ügy kellene a holnapi labba.
2: Hogy bírósági ügy, szerkesztő úr? Én arra gondoltam, hogy a holnapi labba megírom végre azt a cikket.
3: A miért nincs zöldség a piacon című nagy cikkét,
2: igen,
3: mi?
2: Igen.
3: Nem kell. Értse meg, Marek úr, maga ezt a várost nem ismeri. Az embereket a bűnügyi históriák izgatják. Azért megveszik a lapot, de a piaci zöldségét ugyan, kérem. Na, menjen és hozzon valamit.
2: És ezzel kidobott. A fene egye meg. Ma nincs is bírósági tárgyalás. És egyébként is
4: maga mafla, Marek. A főnökének igaza van. A labba olyat kell írni, hogy vegyék a lapot. És ha arra vár, hogy az élet szállítsa a témát, magából soha nem lesz újságíró.
2: Hogy? Csak nem azt akarja mondani, tatka úr, hogy maga megír olyasmit, ami nem történt meg?
4: Én már olyasmit is megírtam, ami megtörtént, fiatal barátom.
2: Ez azt jelenti, hogy nekem kell kitalálni?
4: Többnyire, de most határozottan szerencséje van. Ugyanis van nekünk egy havlenánk. Valóságos kincs az öreg. Egyébként valami elvetélt jogász, de csodálatos érzéke van a bűnügyi esetekhez. Fújja a paragrafusokat, az ítéletei megalapozottabbak, mint a kúria elnökéjé.
2: Igen, vigyen el hozzá, tatka úr, nagyon kérem, vigyen.
4: Felesleges. Kérni is, vinni is. Itt lakik ebben a kávéházban.
2: Hú.
4: Látja most ezt az embert?
2: Hogy? Az a kopott, piszkos, elhanyagolt pasas. Na, hát ez lehetetlen.
4: Ja, mi újságírók elég rosszul fizetünk. Havlena úr!
5: Tessék, tatka úr!
4: Üzlet, Havlena úr, üzlet!
5: Ah, az más, az más. Na, itt vagyok. Ez az úr.
2: Marek, hát ugye tulajdonképpen én volnék, hát szóval nekem kéne ezt.
5: Újságíró.
4: Olyasmi, vagyis még kezdő.
2: Igen.
4: Na, Havlena úr! Ne fogyasszuk hiába a levegőt.
5: Igen, szivar. Köszönöm. Ezt a sört megiszom.
2: Ó, hogyne. Tessék csak nyugodtan. Jó cugja van, Havlena úr.
5: Nem szólunk közbe, fiatal.
4: Hagyja békén. Hozasson neki még egy pohárral.
2: Értem. Pincér, még egy pohár sört.
5: Jó. Hát kérem. Egy aglegény állt a járásbíróság előtt.
2: Igen?
5: Összeveszett egy tisztességes özvegyel, aki az átellenes folyosón lakott. Szerzett egy papagájt, és megtanította, hogy amikor az özvegyet meglátja, rákiáltson. Te rucsnya szipircsó! Nem szégyenled magad?
2: Már jó, tovább.
5: Becsület sértési per indul.
2: Hol? Mert azt is be kell írnom.
5: A járás bíróságon ezt illene tudni.
4: Ítélet?
5: Marasztaló. 14 napi fogház és a költségek.
2: Na de mi az indoklás, mert ugye anélkül...
5: Az indoklás világos. Papagája közvetítésével nyilvánosan nevetségessé tette a panaszost. 11 korona, meg egy Virginia.
2: Hogy? Ennyi volt a vádlott költsége?
4: Nem, ennyi a magáé. Havlena úrnál ugyanis szabottárak vannak.
5: Szigorúan. Köszönöm. Hoppla.
2: Igen.
5: A Virginiát is kérem.
2: Ja, tessék, parancsolom.
5: Viszont látásra, uraim!
3: Marek!
2: Igen, szerkesztő?
3: Jöjjön csak be, Marek!
2: Igen, parancsoljon, szerkesztő úr!
3: Mondja, Marek!
2: Igen?
3: Melyik járásbíróság tárgyalt azt a papagáj históriát?
2: A papagáj história. Már szóval, hogy ugye arra tetszik gondolni, hogy melyik volt az a járásbíróság, amelyik a... Hát a helyzet úgy áll, szerkesztő úr, hogy...
5: Micsoda? hogy az én ítéletem törvénytelen.
2: Semmis és törvénytelen, Havléna úr. Az igazságügyminisztérium írja, igen, az igazságügyminisztérium.
5: Pátszerok, nem értenek hozzá. Majd én megmutatom nekik, hogy kicsoda Havléna. Meg én.
2: Nem érti? Az inkriminált kijelentés nem a vádlott, hanem a papagáj szájából hangzott el. Továbbá nem lehet bizonyítottnak venni. Azt
5: ne, ne oktassad engem, érti? Majd én megmutatom nekik.
2: Miért? Mit akar tenni Havléna úr?
5: Majd meglátják. Még hogy az én ítéletem semmis és törvénytelen.
1: Mi van magával, Havléna úr? Miért ilyen sápadt?
5: Disznók ezek, uram, érti? Disznók!
1: Kiről beszél, Havléna úr?
5: Az igazságügyminisztériumról, a miniszter úrról, a hájfejűekről. Azt hiszik, hogy ilyen módszerekkel két vára fektetnek engem? Hát nem válaszoltak a beadványomra. Mert nem tudnak! Mert én világosan kifejtettem az érveimet, és nem tudják cáfolni.
1: Hagyja a fenébe, Havléna úr, inkább szállítson valami jó kis ügyet, az magának is pénz, meg nekem.
5: Nem úgy megy az, Tatka úr. Nem hagyom én ezt annyiban. Majd én megmutatom.
1: Mit mutat meg? Nem néznek oda. Inkább arra gondoljon,

0: Mi van azzal a kis öreggel, Tatka úr? Maga se látta?
1: 2 hónapja rosszul tartok.
0: Csak nem.
1: Mindig nagyon érzékeny volt a becsületére. Nekem nagyon hiányzik. Nem is tudom, mit adnék, ha újra itt láthatnám.
2: Egy Virginiát, meg egy pohár sört?
0: Hallena úr!
2: Itt vagyok. Most aztán nincs kibúvó. Beadták ellenem a keresetet.
1: Miféle keresetet, Hallena úr?
2: A papagáj miatt. Engem el fognak ítélni. És az igazságügyminiszter úr prüszkölni fog, prüszkölni.
0: Papagáj? Miféle papagáj?
2: Színes, tarka, törpe, aranyos kis jószág. És milyen hangja van, hogy kiabál?
3: Kiabál? Mit kiabál?
2: Hogy mit? Hát az, hogy te rüsnyeszírtyó, nem szégyelled magad? 2 hónapig tanítottam. 2 teljes hónapig, azaz 6 hétig nem tettem ki a lábam. A másik 2 az az öregasszonyra ment el.
0: Elhiszem, azok már nehezen tanulnak. De az öregasszony miért kellett megtanítani rá?
2: Nem érti, nem érti. Maga érti, Tatka úr?
3: Kezdem sejteni.
2: Jól sejti, Tatka úr, jól sejti. Képzelje, az a kis dög sehogy se akarta megszokni, hogy csak a szomszédasszonynak mondja. Mindenkit szidott. Azt hiszem, merű rossz akaratból csinálja.
0: Ugyan, Havlene úr, egy madárnak nincs esze.
2: Mert hogy ne volna? Nem lapszerkesztő az, se igazságügyminiszter. Hanem az a vénasszony.
3: Képzelem, milyen kravált csinál.
2: Az? Elképesztő, hogy mekkora jó indulat szorul bele egy ilyen zenetanárnőbe. Képzelj el, a madár rikolt neki, hogy te rusnyás szipírtyó, az meg... Milyen kedves kis madara van, Havléna úr. Én azt hittem, hogy megpukkadott. 2 hétig tartott, amíg rávettem, hogy depereljen.
0: Aha, hát ez tartott 2 hétig. Én azt hittem, hogy őt is arra tanított a Havléna úr, amire a madara.
1: Marek, jobb, ha maga hallgat. Igen. És most tárgyalás lesz, Havléna úr?
2: Az. És engem elítélnek, Tatka úr. Holnap lesz a tárgyalás. Holnap. Holnap!
4: Vádlott, megértette a vádat?
2: Megértettem, bíró úr, és tisztában vagyok bűnösségemmel.
4: Szóval bűnösnek érzi magát?
2: Nem csak érzem, az is vagyok. Jogi szempontból teljesen világos az eset. A sértés nyilvánvaló, ugyanakkor fölháborító, mert a nyilvánosság előtt hangzott el. Az egész ház hallotta, kérem.
4: Nézze, vádlott, hát maga már nem fiatal ember.
2: Ezen nem enyhítő. Súlyosbító körülmény, bíró úr. Mint ahogy az is az, hogy a felperes köztiszteletben álló személy. Joggal követelhető, hogy a bíróság megvédje az ilyen otromba sértésektől, és példás büntetéssel sújtsa azt az embert, aki nem átallott arra vetemedni, hogy a ház valamennyi lakója előtt fennhangon, és félre nem érthető.
4: Vádlott! Nem volt maga részeg?
2: Nem, bíró úr, nem, én tökéletesen józan voltam.
4: De, és a madár...
2: Az se volt részeg, bíró úr.
4: Hát nem azt akartam mondani. Persze, hogy a madár nem volt izé... De szeretném látni azt a madarat.
2: Milyen minőségben?
4: Mint bíró természetesen.
2: Félreélted, bíró úr, én azt kérdeztem, hogy a madarat milyen minőségben óhajtja látni.
4: Hát ez mindegy, mint bűntárgyat. Esetleg, mint tanú. Egy szóval, na, hozzá el.
2: Szeretném megjegyezni, bíró úr, hogy feleslegesnek tartom. Röviden, példás büntetést követelek.
4: Hogyan? Nem értem. Maga követel példás büntetést?
2: Egész lelkemmel. Hát hová vezetne, ha az igen tisztelt bíróság nem a szilárd jogi alapra helyezkedne, hanem valamiféle rosszul értelmezett...
4: Vádlott! Úgy érzem maga túlságosan szigorú. Ugyanis...
2: Nincs ugyanis, bíró úr. Ennek az özvegyasszonynak elégtétel jár. Védelem. Hová forduljon érte, ha nem a bíróság?
4: Hiszen ide fordul, csak hát...
2: Meg kell kapnia a védelmet. Még egyszer megismétlem. Példás büntetést követelek.
4: Én pedig még egyszer megismétlem. Hozza el azt a papagájmadarat. Na, elmehet. Holnap 11 órára jöjjenek el együtt. Az az, hogy hozz el magával. Na. Jegyzőkönyvvezetőnő írja. A második tárgyaláson megjelent, az első tárgyaláson jelen voltakon kívül... Hogy hívják?
2: Havléna, kérem tisztelettel.
4: Nem magát, a madarat...
2: Lóri.
4: A Lóri névre hallgató papagáj. A bíróság úgy határozott, hogy Vádlott, vegye le azt a rangyot arról a ketercről.
2: Kérem, bíró úr, ahogy parancsol.
5: Trrrsne szepirtyó! Nem szégyeled magad! Trrrsne szepirtyó! Nem szégyeled magad!
4: Aha! A jegyzőkönyvvezetőnőre kiabál. Ez világos, kérem, teljesen világos. A papagáj vallomásából kitűnik, hogy az inkriminált kifejezés nem vonatkozott közvetlenül és kétségtelen módon a panaszosra.
5: Trrrsne szepirtyó! Nem szégyeled magad!
4: Aha! Most meg én rám kiabál. Hát ebből világosan kitűnik, hogy...
5: Törösne szepirtyó! Nem szégyeled magad!
2: Kúsz, te ronda dög! Kúsz!
4: Tessék!
2: A madárnak szóltam, bíró úr, nem önnek.
4: Csak hadd kiabáljon, hadd kiabáljon. Tehát, ott tartottam, hogy világosan kitűnik, hogy a papagáj a szóban forgó kifejezést minden személlyel szemben alkalmazza, nemre való tekintet nélkül. Itt hiányzik a sértő szándék, vádlott.
5: Törösne szepirtyó! Nem szégyeled magad!
2: Kúcs, te ronda
4: dög! Jaj, csak hadd kiabáljon, hadd kiabáljon!
2: Jó, kiabáljon. Én azonban tisztelettel közlöm, bíró úr. A sértő dolog abban nyilatkozott meg, hogy én kifejezetten azzal a szándékkal nyitogattam a panaszosra ablakot, hogy a papagáj sértegesse. Ehhez mit szól, bíró úr?
4: Hát kétségtelen, hogy az ablakításban lehet valami dólúz, de magában véve ez nem sértő tény. Én nem ítélhetem el magát azért, mert időnként kinyitotta az ablakot. Nem tudja bizonyítani, hogy a papagája a panaszosra vonatkoztatta a sértő kifejezést.
2: Én vonatkoztattam rá, bíró úr.
4: Erre nincs tárgyi bizonyíték. Öntől senki sem hallotta az inkriminált kifejezést. Egy szóval ezt.
3: Jaj, milyen aranyos madár. Vádlott. Én önt a vád alól felmentem.
2: Micsoda? Felment? Hol élünk az erdőben? Hát ez jogállam, nem? Követelem, hogy ítéljen el.
4: Nem tehetem. Nincs valami más ügye, esetleg talán...
2: Nem. Én ebben az ügyben kérek ítéletet. Ellenkező esetben semmiségi panaszt jelentek be, és fellebezek a felmentő ítélet ellen. Jó napot!
4: Kérem, egy pillanatra várjon még.
2: Jaj, mégis elítél, bíró úr?
4: Nem ítélem el, de kérem, adja el nekem ezt a papagájt. Ugyanis van a szomszédomban egy öreg asszony, és én már olyan régen szeretném neki megmondani, hogy...
6: Elhangzott Derűre is derű. Karel Csapek novelláit rádióra alkalmazta Pándi Lajos és Bródi Imre. Közreműködött Bilicsi Tivadar, Dobák Lajos, Keres Emil, Pap János, Pándi Lajos, Seres János, Tímár Béla, Várkonyi Zoltán, valamint Dóka Emánuel. Dramaturg Horváth László. Rendezte Dobai Vilmos.
7: Az iménti felvételt 1976-ban rögzítettük, utoljára pedig 1997. március 11-én szólt a Magyar Rádióban.

0: ismét a Kossuth Rádió hullámhosszán, az archívum műsorából.
1: Önarckép színes háttérrel. Rezeda Kázmér szép élete. Kródi Gyula regényét rádióra alkalmazta Weber Károly.
2: Éljen Ferenc József dicső uralkodó!
3: Éljen a szakács, aki a vacsorát főzte!
4: Éljen a malac, az újévi malac!
2: Éljen Késő Fáni úrnő!

0: mintha egy elhagyott sírból üvöltött volna valaki.
1: A fene egye meg a bolondját. Még az új esztendő pillanatában sincs más öröme, mint a háborút köszönteni.
2: Önarckép színes háttérrel. Rezeda Kázmér szép élete. Gródi Gyula regényének rádióváltozata.
3: Hirtelen fellobbannak a villanylámpák, tejfehéren és pirosan nagyvilágias sarragyogba. A zsongó teremben egy hölgy magasodik ki a tömegből, Későfáni. Egy széken áll, térdig felhúzott fekete selyem szoknyában és fekete harisnyában, csodálatos kis cipőkben.
4: A malacok, János, az asztal alatt futkároznak.
5: Ugorjon le arról a székről, Fruzsina, ne féljen, nem harapnak ezek a kicsi jószágok.
4: Mondja, miért szólított engem Fruzsinának? Honnan vette azt a vakmerőséget, hogy megszólítson? Megszorítson. Még szép, hogy meg nem ölelt itt nyilvánosan, mint valami szakácsnét. Maga jó barátja az uramnak, Rezeda úr.
0: Igen. Együtt kezdtük Jánossal a hírlapírást.
4: Nos, hát akkor ígérje meg, hogy nem mondja meg senkinek, hogy én ebben a társaságban, ebben az egész úgynevezett királyi fogadóban unatkozom. Legjobban szerettem volna eltölteni a szilvesztert egy olyan kis vendéglőben, ahol az embert nem ismeri senki, de senki. Van Óbudán, a hajóállomás közelében egy kis vendéglő. Úgy hívják, hogy Ginderle.
0: Ginderle.
4: Nincsen abban a kis vendéglőben semmi, csak egy öreg pincér és néhány vadászkép a falon. Itt szoktam találkozni az urammal leginkorábban, és sehol olyan jól nem éreztem magam, mint ebben a kis kocsmában.
0: Fehér terítékes?
4: Emlékezetem szerint fehér terítékes. Tudja, miért fohászkodtam most? Azért, hogy bár akadna megint valaki, aki úgy szeretne, mint hajdanában az uram szeretett. Én nem tudok szerelem nélkül élni. Szeretni, mindig csak szeretni. Nem értem az embereket, akik jönnek, mennek, rostélyost esznek, krákognak, lefeküsznek, anélkül, hogy szenvednének, vagy örülnének. Nevezetesebben.
0: Nevezetesebben. Hol tanulhatta ezt a szót? Talán még az első urától maradt rá emlékbe. Kereskedőknek lehetnek ilyen kifejezéseik. Lesütötte a szemét, mire gondolhat ilyenkor? Érzi biztosan, hogy a szemem egy pillanatra se veszem le róla. Sokat utazott, nagyságos asszony?
4: Régebben, Svájcban, klímaváltozás véget, mert az orvosok mellbetegségtől féltettek.
0: Szokott sírni az élet változásaiban?
4: Ha akarja tudni, ordítani szoktam sírás közben. Két napig van bedagadva a szemem egy kiadós bőgés után, de nem bánom.
0: A legfeltűnőbb a szája, amely oly száraznak, szinte kissé hervatagnak látszik, mint az eső után kívánkozó virág, amely bánatában lehajtja a fejét.
4: Pedig hogy ég néha. Észrevettem Rezeda úr tekintetén, hogy a számat nézi. Magam sem tudom, hogy mire szomjazom. Valami igen nagy dologra, amiről nincs szó se a színpadon, se a regényekben. Ha egy Isten csókolna meg egyszer, az volna a vágyom.
0: Fiatal görög Isten?
4: Nem. Egy magam korú. Én 35 esztendős vagyok. Megelégednék egy 35 esztendős Istennel.
0: Tehát azt mondja, hogy még nem csókolózott életében.
4: Hogy lehet kérdezni ilyesmit egy asszonytól, akinek két eleven férje van, mert természetesen az első uram is életben van. Szegény Józsi. Jaj. Nem szeretem a Józsikat. Hogyan is hívhatnak egy férfit ilyen nőjes néven, A Jánosokat, a Mihályokat, az Andrásokat gondolom férfiaknak.
1: No, és a Kázmérok?
4: A Kázmérokról az a véleményem, hogy mindig van bennük némi kis szélhámosság. Hát egy Kázmér véleményem szerint csak a tenyerén hordozhat egy nőt, még ha néha megcsalja is.
1: Most az orrát fordítja szimatolva felém. Kíváncsi, hogy mi a véleményem az orráról. Kicsit húsos, érzéki orr. Itt a gyenge szeplők nyomai látszanak rajta a púder alatt, mint leányságának emlékei. Holott Fáni saját bevallása szerint 35 esztendős. Vagy talán lódított ebben is ez a kacér asszony? Milyen parfümöt szeret?
4: Én a magam. A saját testem illatát szeretem legjobban. Néha felemelem a karom és megszagolom. Annál jobb illatot nem tudok.
1: Orcimpája kissé megremeg. Asszonyos, de igen arányos kebleire buktatja állát. Mintha a kivágott ruhánát egy szippantást akarna élvezni az öntestéből származó illat.
4: Ha engem egyszer megkérdezne valaki, hogy ki a kedvenc íróm, habozás nélkül megmondanám neki senki más, mint maga. Rezeda úr.
1: Oh, én még sok mindennel tartozom azért, hogy igazi író lehessek. Kis Józsefnek, a hét szerkesztőjének sincs a legjobb véleménye felőlem, habár regényt rendelt nálam, amelyet új esztendőtől kezdve akar közölni lapjában.
4: A hétben? Leánykorom óta előfizetője vagyok. Sehol olyan cikkeket nem lehet olvasni, mint ott. Erre már iszunk egyet.
1: Éppen ezt ünnepeltük barátaimmal ma este, hogy öreg kis József teret, érvényesülést nyitott nekem.
4: Maga jó fiú, de ne bízzon annyira barátaiba, mint önmagában. A legjobb barátokban is lappang valamely irigység. Ezt ne feledje.
1: Aha, a nők örök furfangja. A barátaimtól is el akar szakítani.
4: Még nem válaszolt a kérdésemre, hogy miért nevezett engem először Fruzsinának?

0: beszélgetéseit hallgattam a szolgálók, gazdasszonyok, kocsmárosnék furcsa tulajdonságairól, amikor Pesten már félszüzek jártak. Bekár azért az időért.
1: Fruzsinának szólított a házi tanító, akinek a nyakába ültem, vagy letérdepeltettem az asztal alatt. Nem is lett belőle tanár. Zongoramester valamely kétes hírű házban. Még egy fehér reverendás pap volt, akitől katolikus imádságokat tanultam. Mert azt hiszem, kissé szerelmes voltam belé, aki ugyancsak Fruzsinának szólított. Később civil lett. És most maga megint Fruzsinának szólít. Holott nem adtam erre jogot.
0: Nem is gilt, hogy magát másképpen nevezik, mint Fruzsina.
2: Ne akartalak eddig zavarni, drágám, mert láttam, hogy nagyban diskurálsz a szerkesztő úrral. Most már azt hiszem, megbeszéltétek a feminista kérdéseket, vagy másról diskuráltatok?
1: Nem, nem akarok feminista lenni, csak nő akarok maradni.
2: Szabad a karját, asszonyom. Pardon, szerkesztő úr.
0: Nekem táncol, mint Salome Herodesnek. Szempilláit álmodozva félig lehunja, mintha a tánc alatt is mindig csak a szerelemre gondolna. Úgy helyezkedik el a férje karján, hogy mindig láthasson engem. Így táncoltak az ányeginben Tatjánáik.
3: Mint a vén csatalónak a trombita szó, olyan a régi táncosnak egy női szempillantás. Elkezdődik hát a kopogós. Az a derékviszáló, kebelhevítő, szívgyullasztó, orcát lángba borító csárdás, amilyen tán Tamás és Blaha Lujza jártak valamikor a színpadon. Most mutatja meg Késő Fáni, hogy kell táncolni, mintha minden percben az égbe akarna röppenni. Könnyű, mintha szíve minden gondját elfelejtette volna. Életveszélyes, ahogy megpördül, és együtt él a cigány muzsikával.
1: Szám karikó, fészket rakott az ágra. Beleszerettem én magába.
3: Aztán hirtelen elereszti a fáradozó férjet, és rákiált Rezedára.
1: Adj Isten! Nem reszket az úrnak a lába?
3: Rezeda úr feláll. Éppen csak a szívéig ír a táncos nője, odáig aztán kétségtelenül elér.
0: Csak úgy ábrándozva, kedves. Ne siettessük a perceket, amíg együtt lehetünk. Tudja, hogy én holnap is gondolni fogok magára. Abból tudom meg, hogy maga is gondol rám, ha császár Fruzsina néven posztresztant levelet ír a főpostára.
1: Miért császár?
0: Mert ezt a házat királynak hívják, ahol megismerkedtünk.
4: Éljen a háború!
0: Ki lehet ez az ördög? A fene egye meg a bolondját.
3: Rezeda úr ismét megborzongott, és az est folyamán nem tehetett egyebet, mint leült a szomorkodó fér mellé, és segített neki pálinkát inni hajnalig.
1: Mondja, Rezeda úr, bizonyos benne, hogy nem hallgatózik valaki a telefonban? Gyanús recsegést hallottam.
5: Magam vagyok a fülkében.
1: Volna kedve feljönni hozzám délután egy kis négy szem közti magyarázkodásra?
5: Tessék velem rendelkezni.
1: Ne így felelje, mint valami kalapos nénak. Azt mondd meg, hogy eljössz hozzám. Egyedül vagyok idehaza.
5: Mikor?
1: Egy fél óra múlva.
5: Repülök.
0: Milyen nap van? Csütörtök. Pedig ez nem is volt eddig szerencsés napom. Inkább a péntekek és szerdák tettek ki magukért. Nem gondoltam arra, hogy ilyen rakétaszerű gyorsasággal menjen a dolog.
1: Jól megvárakoztatott, Rezeda úr.
0: Egy fél órát mondott.
1: A fél órákat nem kell komolyan venni. Miféle nőkkel volt magának eddig dolga?
0: Olyan nőkkel volt dolgom, akik magának a cipősarkáig sem.

0: amilyenek egy szegény hírlapíró útjába kerülhetnek.
1: De ha megengedi, mégiscsak kíváncsi volnék egyes dolgokra élettörténetéből, mielőtt a szívemet odaadnám.
0: Hát, hogyan parancsolja ezt az egész dolgot, nagyságos asszony?
1: Te! Ha még egyszer nagyságos asszonynak nevezel, pofon ütlek, úgy segélyen az... Arra vagyok kíváncsi, hogy ki a kedvese, a babája, a háziasszonya, a lánya, aki az inkét mossa, aki a nyakkendőjét megköti, aki a cipőjét lehúzza, mondja gyorsan, mint a mi atyánkot.
0: Igen. Jánoska valóban lehúzza a cipőmet, ha részeg vagyok, és úgy lódít az ágyba a fal mellé.
1: Jánoska...
0: No, eredetileg Johanna, de nem szereti ezt a nevet, amelyen már annyi férfi szólította. Leginkább azt kedveli, ha maminak nevezik, mert azt hiszi magáról, hogy ő a sajtó öreganyja.
1: Jó kis foglalkozás a lapírók öreganyjának lenni.
0: Én természetesen nem szólítom maminak, részint mert az édesanyám él, részint mert életkorom se engedi meg az ilyen tréfálkozást. De a fiatalabb generáció megtartja a szokást, nem fizet rá senki, aki a mamival jóban van.
1: Micsoda boszorkány lehet?
0: Nem boszorkány egészen, de... rokonságban van a boszorkányokkal. Mert Jánoska tulajdonképpen leánykereskedő nő, és már esztendők óta szerelmes belém. Nála is lakom.
1: Talán ki is van valahol írva a cégtábla. Jánoska és társa leánykereskedők. Maga természetesen a társ.
0: Bár 5 esztendeje tart ismeretségünk, annyira még nem vittem, hogy üzleti ügyeibe is beleavatott volna. Annyi bizonyos, hogy a magyar királyi államrendőrség engedélyével történik minden. Nincs törvényellenesség. Barátságos ház. Ez a neve.
1: Olyan teli szájjal beszél, mint lapíró barátja a férjem. Milyen fontosnak tartja a maguk mesterségét, pedig alig hoz valamit a konyhára. A legfőbb szerkesztők is tele vannak adóssággal, mint akkoriban hallottam, mikor még bankigazgatók is megfordultak nálunk. Éppen abban a székben ült mindig Max Falk, aki az apámnak barátja volt.
0: Nem vagyok méltó, hogy Falk Miksa helyére üljek. Inkább letérdepelek császár Fruzsina elé a szőnyegre. Azt hallottam, hogy maga egy csodatévő. Meg tudja váltani az embereket lelki nyomorúságukból. Ha valakire ráférne a megváltás, az én vagyok. Bocsásson meg nekem, hogy arról a nőről beszéltem magának, aki Lilion fehérségben az elérhetetlen vágyak csúcsán áll előttem éjjel és nappal. Akiért sírni és dalolni szoktam, ha egyedül vagyok. Sokkal szerelmesebb vagyok magába, mint idáig hittem. Megrázott, megváltoztatott, érzékenyített. Egy olyan periódusába kerültem életemnek, amelyet eddig nem ismertem. Szerelmes vagyok. Csak meg ne tudja senki.
1: Nem elég az, hogy én veszítettem el a szívemet, hanem még ön is elveszítette. Nem kérhetem másra, mint csak arra, hogy hagyjon magamra, imádkozni szeretnék. 2 ima könyvem van, egy zsidó meg egy katolikus. Melyiket vegyem elő, ha imádkozni találnék magáért is?
0: Ha csak egyet sóhajt értem, az is megteszi a magáét az égbeli hatalomnál. Mégiscsak útra kell menni ebből a városból.
1: Nem addig, amíg holnap a Stefánián nem találkozunk.
0: Az kell, hogy valakivel beszélhessen az ember. De kivel beszélhetnék én az én furcsa titkaimról? Jánoskát még csak elő tudtam adni valahogy Fruzsinának. De kinek mondjam meg Fruzsinát, aki beült a szívem kellős közepébe? Pedig pénz után kellene járnom. Mióta Jánoskát megcsalom, nem szívesen fogadom el tőle a mindennapi 5 forintocskát, amelyet a mellényem zsebébe csúsztat, illetőleg kölcsön ad induláskor, amelyet tán soha napján se tudok visszafizetni, ha mindig csak így élek.
1: Fiam, Magának nagyon meg kell változni. Az uramat kivallattam, és megtudtam, hogy szóról-szóra igaz, amit tegnap nekem mondott Jánoskáról. De talán még több is. Nem hunytam le a szemem éjszaka, mert azt hiszem, hogy ön már elveszett ember, akin nem lehet segíteni.
2: Tudom, hogy nem vagyok a felesége, Kázmér. Annál több vagy kevesebb, mert feleség sohasem akarok lenni. Tehát nem is tehetek szemrehányást az életmódja miatt, mert annak semmi értelme nem volna. De egyszer már megjöhetne az esze.
0: Ha megjön az eszem, az mind a kettőnkre csak rossz lehet, Jánoska. A Városligeti tó partjára egy padra letelepedni magával, Jánoska. Ez legyen minden teendőm.
2: Most már jó darab idő óta ismer. Tudja, hogy a maga pénzével nem törődöm. Az asszonynak kell a férfi mellé állni. Mindig így gondoltam az együttélést. De ha egyszer hazajönne és hozna egy szál virágot, nesze te asszony, letörne a keze?
0: Csak ilyen bolond udvariassági dolgokat ne kívánjon tőlem, Jánoska. Mert akkor rövidesen ott leszek megint, ahol voltam. Belezuhanok az életbe, ha formaságaihoz hozzányúlok. Én kimenekültem az életből, amikor ebbe a házba beköltöztem.
2: Ne tegyen szemrehányást magának, Kázmér. Én hívtam ide, a barátságos házba.
0: Kimentem az életből, annak minden kedvezései és kedvezőtlenségei elől. Mint ha valaki ott hagyja a játéktermet, vagy a piacot, ahol az életért játszanak, alkudnak. Nem irigyelek senkit, mert senkit se ismerek. De gondolom, hogy tovább élek, mint az utcán mellettem elhaladó rohanók, vágtatók, felhevültek, akik mind valami cél után szaladnak. Nem akarom elkezdeni az életet. Mert az lesz belőle, hogy gyermekkocsit tologatok a Városligetben, ha megint belemelegszem az életbe. Vannak bizonyos dolgok, amelyeken nem szabad változtatni. Bármi rossz szokásra alapuljanak. Rezeda már nem rávehető, hogy valaha virágot vigyen egy nőnek. Gondolom, Fruzsinám, ennyi elegendő a barátságos ház történetéből. Ezért volnék én elveszett ember, aki már nem lehet segíteni. Még mindig nagyon messze vagyok a rablógyilkosságtól. Otthon vagyok. Gyakran estig alszom.
1: Azt mondta, estig alszik. Hogy van az, hogy én mégis mindig nappal látom?
0: Mert az illető nem tud aludni nyugodtan, és szokott kábulatában estélig. Mióta önt megismerte, kezdi érdekelni az élet.
1: Tehát mégis sikerült valamit elérnem, hogy változtassak az életedet, de egyetlen szerelmem. Most csókolj meg. Adok neked 1000 koronát, hogy azzal a nővel szemben levő dolgaidat rendezzed. Még ma elköltözöl onnan. Legjobb volna, ha valamely szállodába mennél lakni, ahol a független úriemberek élnek.
0: Árulj el, hogyan tudta meg Jánoskát oly pontosan, Fruzsina, hogy már pénzzel felszerelve jött ellene?
1: Az uram állati vágyait kellett kielégíteni, aztán hallott, mint a karikacsapás. Ez az elmúlt éjszaka volt, és egész éjszaka nem aludtam. Reggel a bankba rohantam a pénzért, amely a maga megmentésére szükséges.
0: Igen, emlékszem rá, hogy a nagybecsű férje valamikor ugyancsak megfordult a barátságos háznál, mint a legtöbb éjjeli bagoly. Azonban ez házasság kötése előtt volt.
1: Remélem. Nem szerettem volna, ha attól a hölgytől hozzám látogat.
0: Királynő, azt hiszi, hogy pénzért kapható az a nő, aki engem 5 esztendeig szeretett. Könnyebb egy kőbe faragott szent asszonyt megvesztegetni az ujjáról levont gyémán gyűrűjével, mint ezt a nőt, aki a lábamat mosta, az ölében hordott. farkas kutyaként vigyázott az álmon. Ez a nő gazdagabb mindkettőnknél, mert olyan szíve és lelke van, amely árulásra soha se volna képes. Mi pedig itt ketten valakiket elárulunk.
3: Mindig rád gondolok. Azt a bizonyos csókot meg kellene ismételni ma délben. Hallod? Recseg ez a készülék. Hallod?
1: Igen, ott a mi kis madárfészkünkön, a tölgyfa alatt a ligetben.
3: Kevés tölgyfa van a ligetben. A kamara erdőbe menjünk, ott senki se jön.
1: Szép az idő, és csak rövid kabátkámat kapom magamra. Tehát egy negyed óra múlva a kapunkkal szemközt. Elemúzsiás kosarat azért nem hoztam magammal, mert itt a közelben van úgyis a kutyavilla, ahol uzsonnázhatunk.
0: Én most rád éheztem, kedves.
1: Ez a csók felülmúlt az első csókot, drágám. Esküdj meg, hogy soha sem mondod el senkinek, hogy a tiéd lettem.
0: Esküszöm. 35 esztendős. Két férje volt. És olyan, mint egy erdei szűz, aki eddig nem ismerte a szerelem misztériumot.
1: Ezentúl vigyázni akarok rád. A pénzedre is, amit rám költesz. Legközelebb gyalog rándulunk ide, nem intóval.
0: Nagy botokkal, mint a turisták.
4: Másnap azonban hiába járt a Rezeda Kázmér a Stefánia utat és a ligetet, hogy szinte eszét veszítette. Hiába várta megváltó telefont, az nem akart megszólalni. Császár Fruzsina búcsú nélkül eltűnt a városból. Mikor Rezeda Kázmér hazatért szállodájába, a szobájába sietett. Az asztalán egy selyempapírosba burkolt csomagot talált. Amikor nagy gonddal felnyitotta, igen finom fehér női ink hullott ki belőle. Egy cédulácska volt mellékelve.
1: Tedd a fejed alá, és rólam álmodj.
4: Szemügyre vette a szív tájékára hímzett monogramnak, Fanni volt ott minden betűjét, megszagolgatta a kelmét, s megállapította az ing gyűrődöttségéből, hogy az inget már viselte Fruzsina. Talán éppen azon a napon, amikor a kamara erdőben voltak, mert különben miért küldte volna ezt az emléket? Éjfélnél tovább nem bírta ki a magányos ábrándozást, akkor felkelt, és Fruzsina férjének felkeresésére indult.
5: Tudod, hová kéne menni ma éjszaka, Kázmér? Fel kellene nézni Johannához.
6: Szalma vagyok. A feleségem Leányfalura rándult, egy Szilvia nevű rokonához.
5: Ez az asszonyság a legbizalmasabb barátnője. Neki szokott elmondani mindent, amit nekem sem mond el.
7: Csak várd meg a reggeli lapokat, én fáradt vagyok.
0: Isten tudja, miért szökött meg előlem ez az asszony, akit még nem is szerethettem kedvem szerint.
3: Királynő, elveszett madárka, aki szó nélkül, csak úgy. Talán nem is én vagyok az oka.
1: Talán Pityi Palkó. Pityi Palkóval voltam az erdőben.
3: Szabad kérdeznem, milyen volt a Leányfalusi...
1: Rokon látogatás, egyéb semmi. Ott nem hallgatódzik senki? Én kattanást hallottam a telefonban.
3: Halucináció, drágám.
1: Szilvia felvetette, miért nincs nekünk egy kis fészkünk, ahol...
3: No és ahol... mit tanácsolt Szilvia? Hol legyen a fészek, miután magam is egy szállodai fészekben lakom?
1: A maga szállodája egy hírhedt bűnbarlang, ahová tisztességes nő nem teheti be a lábát. Szilvia mielőtt férjével megesküdött volna, vőlegényével a Választó Herceghez címzett fürdőszállodában szokott találkozni. De semmi rosszra nem szabad gondolnia, Szilvia ma is egy szent nő.
3: Nem gondolok semmi rosszra, sem Szilviát, sem a választó herceget illetően, drágám, hiszen egyiket sem ismerhetem.
1: Ha lehetne már ma délután, nagyon hosszú volt a hét, amelyet nélküle töltöttem. Távoznom kell innen. Maga vidéki ember Rezeda. Nem tudja a nagyvárosi nők érzékenységét? Vidéki, mint akár Szilvia, aki ezt a szállodát ajánlotta. Istenem, mi ízléstelenség! Csak nem tűzi játékot rendez a legtitkosabb dolgokhoz.
7: Fruzsina!
1: Itt az néz be az ablakon, akinek éppen eszébe jut. Talán nevetnek is rajtunk valahol a szobalányok, amint így együtt látnak bennünket. 30 lépésről látja mindenki, hogy melyik szobában tartózkodunk. Kérem, kísérjen el nyomban innen.
0: Hát merne velem egy szálloda kapuján fényes nappal kilépni?
1: Inkább, mint itt maradni. Én másképp képzeltem ezt az egész dolgot. Egy polgári szobácskát, ahol a bútoroknak levendula illatuk van, és komód állna az egyik sarokban. Legalább az ajtót csukja be. Ha már itt vagyok.
4: A választóhercegbeli szoba egy hónapig állott Rezeda úr rendelkezésére. Természetesen városi lakását is fenntartotta. Budára járt fürdeni és egyéb boldogságos teendőket elintézni, míg a pesti szállodában üzleti ügyeivel foglalkozott, azaz regényt írt Kis József hetilapjába. Ennek a regénynek némi sikere volt. Legalábbis így mondta valaki, aki ebben az időben Rezeda élettörténetében váratlanul megjelent, hogy akár külön fejezetet lehetett volna írni, ha nem volnánk benne amúgy is nyakig a szerelmes dolgokban. Ez a valaki Szilvia volt, aki váratlanul elhagyta a leányfalusi nyaralóját, megjelent a fővárosban, és természetesen hosszú látogatásokat tett legjobb barátnőjénél, Fruzsinánál. Itt találkoztak először.
8: Rezeda úr, látott már fotográfiát a szívről? Elektrokardiográfiának nevezik a tudósok. Talán Európában még nem ismerik. Tekintse meg ezt a felvételt.
7: Mint egy filmszalag. Ezek a vonalkák...
8: Így jár a vér a szívünkben. Edison ezt is megfejtette, mint annyi mást, a természet titkait.
7: Nálunk másként képzeljük el a szívet, ahogyan költőink megírták.
8: Mézes kalácsból van, és huszár lovagol benne.
7: Nem. A szív jelenti az egész világot. Mindent, amit látunk, amit hallunk, amit érzünk. A szívnek nincs fotográfiája. Láthatatlan, mint a szeretet.
8: Minden tudok a százas szobáról. Én is ott laktam valaha.
7: Megpróbálhatja újra.
8: Holnap délután. A férjem a pálinkát szereti, és nem a nőket.
7: Ez nagy baj.
8: De mikor itt laktam, és a vőlegényem volt, akkor mindig virágcsokorral állított be. Az ágy is más helyen volt, nem a szoba közepén, hanem az ablak mellett, ahonnan beáramlott a jó levegő. És még lefekvéskor lehetett hallani a gyalogezred zenekarának hangversenyét, persze a záróindulót, amelyet az udvaron előadtak. Talán most nincs is katona zene a választó herceg udvarán?
4: Mint egy közömbös látogató beszél Szilvia a kanapé közepéről, egy új Nietzsche igazít fátyolán. Rezeda hiába keresi szavaiban az édes, de csikamlóságokat, amelyek az úgynevezett pásztorórák kellékei, mint a görög tűz a színpadon. De most fél oldalra fordítja a fejét a látogató, kitűnik sötét hajfürtjei alól nyakszirtje. Rezeda többé meg nem állhatja, hogy néhány csókot elhelyezzen-e nyakszirten, amelyet a férje méltatlanul elhanyagol.
8: Honnan tudta? Honnan tudta, hogy ez a legérzékenyebb pont rajtam?
7: Fruzsinának ajkaiban él a szerelmi szenvedély.
0: Szilvia talán éppen nyakába rejtegeti azt.
8: Szép a nyakam.
0: Mint egy szoboré.
8: Azért viselek mindig ilyen ruhákat.
0: Mint a királynők.
8: Mondja, elárulna valaha, hogy ebben a szobában ültem, és szavait hallgattam? Lehetne olyan helyzet, hogy akár Fruzsinának is bevallaná a dolgot? A
0: talpig úriember vagyok, kérem.
8: Hát akkor húzza le a cipőmet, mint Fruzsináit. Tudom, hogy Fruzsina egy ingét ajándékozta önnek. Szeretném, hogyha azt az inget előadná, hogy megmutassam, semmivel se vagyok testesebb nála.
0: Íme a kelme, asszonyom.
8: De akkor maga hal meg, ha elárul?
0: Szavamat adom, asszonyom.
8: Ha még egyszer odaadja ezt az inget valakinek, előbb nézze meg, hogy az tiszta nő legyen, mint én, vagy akár a barátnőm. Nem engedek gyertyát gyújtani, mert nem akarom, hogy eszembe jussanak ebben a szobában eltöltött álmatlan éjszakáim. Volt, amikor egy pakli gyertyát is elhasználtam reggelig. Ereszembe! Én vagyok!
4: Rezed a halálsápat. Szilvia az elnéptelenedett udvarra vet egy pillantást, aztán gyorsan rendbe hozza az ágyat, alig hallhatóan kinyitja az ablakot, és olyan könnyedén, mint egy akrobata nő, kiugrik rajta. Még ahhoz is volt ideje, hogy ujját ajkára téve halkan szóljon.
8: Ha van esze, nem nyit ajtót. Majd elmegy magától. Szegény Fruzsina.
4: Néhány perc múlva Rezeda is kiugrik az ablakon. Az udvarról a Dunapart felé visz egy út. Rezeda gallériába húzva fejét oson a régi sárga fal mellett. Csak minél messzibb lenni erről a tájról.
9: Jó napot, Rezeda úr! A vörös postakocsi. Szeretném, ha dedikálná.
0: Honnan ismer engem, gyermekem?
9: Képzőben nagyon sok lány olvas.
0: Miket?
9: Többek között Kis József lapját is, és benne az önregényét. Az egyik rajongója, nem én, egyszer elhozta az ön arcképét, amely ebben a lapban jelent meg. Uh-huh. Azóta ismerjük. Milyen boldog lehet egy író.
0: Maga tanítónő lesz? Látom az uniformisáról.
9: Igen. Tandíjmentes vagyok. Szeretek tanulni, rajzolni, és már néha tanítok is.
0: No.
9: Nem is tudja Rezeda úr, hogy milyen önálló lesz az ember, ha megszokja, hogy másokat tanítson. Én 6 esztendős korom óta, mikor apámat elvesztettem, önálló vagyok. Akkor kezdtem ugyanis tanítani az öcsémet.
0: Hát engem is megtaníthatna valamire. Erre az önbizalmas bátorságra, gyermekem. Az utcán megszólítani csak úgy egy olyan embert, akit csak arcképről ismerünk. Irigylésre méltó bátorság. Tessék a könyv.
9: Köszönöm.
0: A kisasszonyoknak pedig üdvözletem.
4: Az Üllői út sarkán, a nagyvilágias korát élő Budapest forgatagában újabb meglepetés fogadja Rezeda urat. Újságárusok kiáltozása töltötte be az utcasarkokat.
10: Megjelent a vres postakocsi, Mágnás Elza kalandjai!
4: A legjobban bevált pesti regény volt ez idő tájt a vörös postakocsi, mert az a híre járta, hogy az akkoriban tragikus sorsot élt a sok beszédre alkalmat adó Mágnás Elza, a gazdasszonya és annak szeretője Niggusti által meggyilkolt kurtizán története foglaltatik benne. Egy nőt megöltek, aki sem kedves, sem feltűnően szép nem volt életében, Csupán szép ruhái és csodálatos ékszerei voltak, és büszkén viselte azokat az Orfeumi éjszakában.
10: Mi tetszik, kisasszony?
8: Könyvet kérek, a Vörös kocsit. Azt mondják, Elza egészen alacsony sorból kezdte. Ez is benne van?
10: Benne, hogyne. Megjelent a Vörös kocsit a kocsi.
0: Mégiscsak gazdag kokot szeretne lenni mindenki ebben a városban. Még ha végül meg is alig érte. A gyémánt most is tündökletesen szép, és mindig hívni fogja a nőket. Az Orfeumi zene bolondosan cseng, kis cselédek vackukon mágnás Elzáról álmodnak. Szegény, ékszertelen nők irigykedve sóhajtanak. Míg egyszer újra eljön a pék, és ő...
10: Új hírek! Gyilkosság a Király utcában, itt a nap. Megjelent a nap, a nap olyan szükséges, mint a levegő. Férjhez ment a hóhérránya.
0: Mintha mindenki újságot írna és árulna. Azért olyan soványok Pesten az emberek, mert az újságok miatt nincs idejük kellőképpen megemészteni az ebédjüket. Holott az volna a rend, hogy hetenként egyszer kellene olvasni újságot. Mint apáink cselekedték.
10: Megjelent az est az est, megszökött egy gazdag bankár. Est az est, a mosónő főnyereménye.
4: Budapest legjobb hírlapírói álltak össze szövetségbe, hogy valami olyasmit produkáljanak, amelynek nem volt még őse, de talán még szülője se a régi hírlapírásban. A legtalálékonyabb elmék gondolkoztak minden nap, hogy eltalálják, mi az a kérdés, amely aznap érdekli a budapesti olvasót. Az események amúgy is jönnek az idő mindennap szülő méhéből, amelyeket higgadtan, igazságosan, megbízhatóan kell feljegyezni, hogy mindenki hitelt adjon a két krajcáros újságnak, akár a Bibliának. Ennek az új lapnak a megszületéséhez a fiatalságnak az a halhatatlan bizalma is kellett, amely bizalom nem ismeri a lehetetlenségeket.
10: Est az est! Megfogták Schwarzirma gyilkosait!
4: Az Üllői út sarkán Rezeda úr is átfutott a lapját, és megtudta belőle, hogy semmi nagyobb baj nincs Magyarországon. Gróf Tisza István kemény kézzel fogja a gyeplőt, a színházban Molnár Ferenc ördögét játsszák, a lóversenyek elkezdődtek. Ezen a tavaszon Rezeda úr oly fiatalnak és bölcsnek érezte magát, hogy az iskola illatú kis képzős leánykát elébe, sőt fölébe helyezte mindenkinek. Ez a lányka tisztaságával, bizakodásával és hitével ámulatba ejtette őt. A szálloda előcsarnokában megpihen, és a szokott telefonhívásra vár, közben az újságot böngészi.
0: Akármit beszélnek, háború van a levegőben. Hadd gyakorlat mindenütt. Debrecenben önkétesi vizsgát tettek a könyvelők. Minden állon tartalékos tisztek akarnak lenni. A fene egye meg a bolond eszüket. Háborús mozgalmak a Balkánon. Nem fél itt senki annyira se a háborútól, mint egy női esernyőtől.
1: Okvetlenül látni akarlak még ma.
11: A szokott helyen?
1: Igen, nyomban. Egy negyed óra múlva. 10 perc múlva. Csak leteszem a telefont, és már is indulok. Kérlek, ne hagyd, hogy megelőzzelek. Mégiscsak nő vagyok. Vedd tudomásul, hogy a mai naptól kezdve többé nem válunk el egymástól. Mindig együtt leszünk. Társaságba, színházba, bálba nem kívánkozom. Vajon kit találnék ott, aki felérne veled? Majd úgy rendezem, hogy esténként nálunk tölthesd az idődet.
12: Ez a férjed?
1: Jánost el kell viselni neked is, éppen olyan elnézéssel, mint én. Vannak ám nekem szellemes, kedves, eszes és nem mindennapi barátnőim is. Nem kell attól félned, hogy mindig Jánost kell hallgatnod. Szilviának is kiadom az útját. Mert bár nem rossz szívű, mégiscsak közönséges teremtés. Úri nők és úri emberek közé fogunk járni, édes szentem.
0: Na, és mi lesz a jogcímem arra nézve, hogy ezekben az úri körökben megjelenhessek?
1: Az lesz a jogcímed, hogy a szeretőm vagy. Most egyenesen hazamegyünk. Nálunk töltöd az estét. Képzelje, Jánoska, Rezeda úr egy nővel ment karonfogva a budai korzón. Mentek, mendegéltek, andalogtak, én szépen mögöttük az ábrándozóknak, míg a hölgynek egy kapu alatt akadt dolga. Valószínűleg harisnya kötőjét kötötte meg. Én felhasználtam a kedvező percet, és Rezeda úr karjába fűztem a kezem, és ő gyanútlanul jött tovább vele, mintha a régi hölgyével folytatná a sétát. Még randevút is adott a választó hercegnél. Csak az Andrássy út íblámpásai alatt vette észre a barátot, hogy idegen nő lóg a karján. Így került ide ma este.
6: Ezt nem jól tette. Az elhagyott hölgy bizonyára tűvét tette a Dunapartot.
1: Ó, legfeljebb nem megy el a randevúra, a választó herceghez.
6: Mindig ilyen szeles ez az asszony. Lazac és új burgonya lesz vacsorára.
1: Képzeljétek, megcsípett Rézi. Nem tudtam előle megmenekülni. Holnap délután uzsonna lesz nála. El kell menni. Az a kérése, hogy a társaság kedvéért jöjjön el maga is, uram. Magával hozhatná barátait is.
0: Talán nem is ismerem.
1: A te igazgatónét, az a Molett hölgy, ő is ott volt a királyban, szilveszterkor. Emlékszem, dúskeblein legelészett a szemével, maga is Kázmér.
6: Nekem holnap a Bergerály kávéházba kell mennem, hogy Sebestyén igazgatóval egyet mást megbeszéljek.
1: Mindenki ezzel a Sebestyénnel akar beszélni Pesten. De maga a Rezeda, pláne a mai gyönge koszt után, amellyel mi kínálhatjuk, nem mulaszthatja el Rézi híres uzsonnáját. Cenner főtisztelendő úr, az erzsébetvárosi káplán, a cenneriádák szerzője is megígérte részvételét. Verseket mond az ételekre. Egy nőköltő is meghívást kapott. Szeretőm, Istenem.
0: Fából faragott poharak.
1: A nagyszüleim poharai. Kis Körösön volt szőlőjük, ahol Eszterházinak. Hát, a spájzomra nem kíváncsi.
4: Rézi nagyságos asszony állítólag minden új vendégnek meg szokta mutatni a kamráját. Valóban tekintélyes, a fővárosban szokatlan spájza volt Rézinek. Falusias illatok lebegtek benne. Fehér pettyes piros pongyolájában befőttes üvegnek látszott a kistermetű asszony is. Mielőtt a vendégek közé visszatértek volna, Rézi még egy szobát mutatott meg Rezedának. Hűvös, bezárt spalettájú szoba volt, benne levendula illat. A hálószoba. A falon képek, családi olajfestmények.
1: A szüleim.
4: Hanem Rezeda nem a képekre nézett a fél homályban, hanem Rézi arcába. Hamvasbarna, konyba tűzött haja volt, simogatni valóan gömbölyű nyaka, és álla felett ajkak, amelyek furcsán, titkosan mosolyogtak. Ilyen várakozó, bíztató, szinte hívogató női tekintetet régen látott Rezeda.
1: Ne, most ne. Maga úgyis nagyon jóban van Késő János néval. Elárulna Fanninak. Megmutatom magának a fehér neműs szekrényemet is. Vannak ingeim, amelyeket még a nagyanyám viselt. És az anyám alsó szuknyái is mind itt vannak. Nézze csak.
0: És a maga fehér neműje, Rézike?
1: Majd máskor. Ne! Még sohasem csókolta meg senki a számat az uramon kívül.
0: hol találkozunk?
1: A választóhercegnél. De Fanni barátnőmnek soha nem szabad megtudnia.
0: Honnan tudja a választót?
1: Megálmodtam. Én hiszek az álmaimban. Sok mindent megálmodok előre. Mondja azt, hogy a pincét és a padlást is megmutattam. Hadd nevessenek ki az asszonyok.
0: Én meg arra kérem, hogy nevezzen engem Gazsinak. Mint a férjét szokta. Hogy álmában ne áruljon el.
1: Hát a vendégkönyvbe beleírta nevét, Kázmér.
0: A vendégkönyvet nem láttam.
1: Elfelejtettem. Hál' Istennek annyian vagyunk, de a hibát mindjárt jóvá tesszük. Kérem a kezét, Kázmér, átvezetem az irodába.
0: Aranymetszetű album, sok-sok dicső névvel megrakva. Mint boldog lakomák egyik résztvevője. Aláírás Rezeda Kázmér. Jó lesz csütörtökön délután 5 órakor?
1: Ma vasárnap van.
0: Akkor szerdán.
1: Szerda? Szerencsés napom.
12: Maga nagyon hűtlen férfi lehet, Rezeda úr. Alig váltottunk néhány szót, nyomban elpártolt tőlem. De fehér az én májam is. Ne féljen. Miért bámulja mindig Fruzsinát? Nagyon jól érzi magát a partnerével, csak úgy patakzik róluk a verejték, annyira táncolnak.
0: Nem ismerem azt az urat.
12: Nem ér semmit az a lovag, aki egyetlen nő szoknyájához van odavarva, mint valami pertli. Maga például nem is tudja rólam, hogy költőnő vagyok, és az egész társaságból én érteném meg igazán. Ezeknek a civil nőknek csak találkozókon jár az eszük, amelyek elveszik a férfiak idejét. Rabszolgát szeretnének maguk körül. Ha nihilistát akar látni, nézzen meg engem. Én még sohasem mondtam férfinak, hogy várjon meg itt vagy ott. Még a színházból is magam szoktam hazajárni. Soha gondot, fejtörést nem okozok senkinek.
0: Szeretném a verseit ismerni, Ilona. Jánoska, fáradt vagyok. Az evezés is nehezemre esik.
2: Mert megkergették, mint egy városba tévedt falusi kutyát, amely ott hagyta a szekerét.
0: Ha én tudtam volna, hogy mit kell csinálni odakünn a világban, bizonyosan nem kergettek volna.
2: Pedig magának mégiscsak vissza kell menni a világba, bármennyire nem is érti annak dolgait.
0: Mindenki ellenem szövetkezett, maga is. Hát nem érti, hogy nem tudom annak a titkát, hogyan kell viselkedni, hogyan kell ellent mondani. Ráeszméltem, hogy annyit se értek az élethez, mint egy gyerek. Mert amint cselekedetekre kerül a sor, elhibázom a dolgot. Mellé ütök a szegnek.
2: Mire újra visszamegy a világba, nem üt mellé a szegnek. Eltalálja a dolgokat. Mert maga ügyes, kedves, értelmes ember. Maga életre valónak született. Sokat gondolkoztam én maga felett magános éjszakáimon, Rezeda. Mert bár elhagyott, nem haragudtam magára. Mindig tudtam, hogy nem a nők barátjának, vagy magyarán mondva nem stricinek született. Ez az, amit soha se felejtettem el. Amit magának se szabad soha elfelejtenie.
0: Mindig dolgozni szerettem volna, mint valami elmeháborodott. Már korai fiúságomban örültem a garasnak, amit magam kerestem meg. Lehet, hogy ez a legnagyobb ostobaság. Mert az élet nem munkára való.
12: Azt maga csak valami éjeli kávéházban, vagy lump cimboráktól hallotta, hogy az élet nem munkára való. Az én apám 70 esztendős, de még mindig ködmönt var, mert a gyerekeitől nem fogad el semmit. Vissza kell térni az életbe, és másképpen megfogni a boldogulást, mint eddig. Ezek a kis kalandok, amelyekbe belebetegedett, kedves barátom, nem számítanak semmit. Holnap nézzen körül a városban, mintha senki se ismerné. Isten veled. Soha se lesz többé olyan kedvesem, akivel itt csónakázhatnék.
4: Lassan indulnak a város felé, mintha éreznék, hogy sokáig nem találkoznak ilyen barátságos hangulatban.
0: Vissza kell térni a világba. Jánoska mondja, aki idáig mindig dugdosott a világ elől.
4: Még nem értek a körömhöz, amikor meghallották azt a tompa zúgást, földrengés morajlását, amely ezen az estén Budapestet talpra állította.
12: Na látod, már is visszamentél az életbe.
0: Háború, háború. Megbarandult az egész világ. Megfelejtjük.
12: Háborúba kell menned neked is, kisfiam. Hajolj le. Hadd csókoljalak meg. Hát, ha visszatér az életkedved.
0: Úgy csókoltál meg, Jánoska, mint egy markotányos nőt.

0: Önarckép színes háttérrel. Rezed a Kázmér szép élete. Kródi Gyula regényét rádióra alkalmazta Weber Károly. Szereplők. Író Tomanek Nándor. Rezed a Kázmér Balkai Géza. Késő Fáni Esztergályos Cecília. Szilvia Farkas Zsuzsa. Johanna Kálla Irona. Rézi Csűrös Karola. Ilona Földi Teri. Képzős lány Jani Ildikó. Közreműködött Bálint György, Láng József, Leizen Antal, Seres János, Varga Edit. A felvételt Varga Károly és Nyírő Zsuzsa készítette. Zenei munkatárs Török Etel. A rendező munkatársa Gábor Zsuzsa és Orbán Jenő. Szerkesztő Dénes István. Rendezte Dobai Vilmos.
1: A felvétel 1985-ben készült, és a Kossuth Rádióban legutóbb 2010. augusztus 22-én hallhatták.

0: Ön a Kossuth Rádió műsorát hallgatja. Műsorainkat újra meghallgathatják a mediaclick.hu internetes oldalon.
1: Hat óra. Jó reggelt kívánok, a Kossuth Rádió híreit hallják. A szerkesztő Berente Marian, a mikrofonnál Harcsás Gergely. További korrupcióellenes és jogállamisági reformokat sürget Magyarországon és Spanyolországban az Európai Bizottság. Írja a Politico a ma megjelenő idei jogállamisági jelentés tervezete alapján. A bizottság hazánkkal kapcsolatban előrelépést említ a vagyonnyilatkozati rendszer reformjában és a civil szervezeteket érintő intézkedésekben, de további igazságügyi és korrupcióellenes reformokat vár az új magyar kormánytól. Töredékáron legfeljebb 4 milliárd 400 millió forintért rendezik meg az augusztus 20-ai ünnepségeket, közölte Magyar Péter miniszterelnök a kormány szóvivői tájékoztatón. A tűzijáték rövidebb lesz, de kiegészül fényjátékkal és drónsóval is. 30 napos fokozott közbiztonsági akció kezdődik Budapesten, kiemelt rendőri ellenőrzésekkel és a szociális ellátórendszer bevonásával, közölte a miniszterelnök. Magyar Péter beszámolt arról is, hogy társadalmi párbeszéd kezdődik a közlekedésbiztonságról. A cél az, hogy még idén olyan intézkedések léphessenek életbe, amelyekkel visszaszorítható a sok balesetet okozó gyorshajtás, utcai versenyzés és felelőtlen rolleres közlekedés. Ismét SMS-ben terjedő csalásra figyelmeztet a rendőrség. A csalók közlekedési jogsértésre hivatkozva küldenek egy a bírság befizetéséhez szükséges linket, amelyen keresztül megszerezhetik az áldozatok személyes és bankkártya adatait. A rendőrség azt kéri, hogy aki ilyen üzenetet kap, ne kattintson a linkre, hanem törölje az üzenetet. A MOL szerint nem kell extra kőolaj tartalékot felhalmozni, mert elegendőek a hazai stratégiai készletek. Az olajipari társaság hangsúlyozta, kőolajból és az abból készült termékekből az unió 90 napnyi készlet meglétét írja elő, ami háromnapi mennyiséget leszámítva rendelkezésre áll. Hozzátették, hogy a hazai üzemanyagárak a régiós átlagnak megfelelőek. Feljelentést tett a gondos orra program beszerzései miatt több bűncselekmény gyanújával az Integritás Hatóság. A gondos orra projektet tavaly óta vizsgálja a hatóság, miután Hatházi Ákos volt parlamenti képviselő, túlárazásra hivatkozva feljelentést tett az ügyben. Visszahelyezték a Budapesti Városháza felújított óratornyát, közölte a főpolgármester. Karácsony Gergely emlékeztetett arra, hogy a decemberben leemelt toronyban találtak egy időkapszulát, amelynek a helyére a felújításkor újat tettek. A kapszulába egyebek mellett a felújítás tervei, két országos napi lap választások utáni száma, diákok üzenetei és egy szleng szótár került. Az ókori egyiptomi művészek munkásságát mutatja be a Szépművészeti Múzeum új kiállítása. Az Örökkévalóság megörökítése című tárlat ma nyílik meg, és mintegy 140 műtárgyon keresztül enged betekintést a több ezer évvel ezelőtt élt alkotók világába. Modern természettudományos vizsgálatok és digitális technológiák segítségével bemutatják azt is, hogyan készültek a művek. Ami az időjárást illeti, kezdetben mindenütt sok napsütés várható, majd délután nyugat felől beborul az ég. Többfelé lehetnek záporok, zivatarok, akár felhőszakadás és jégeső is előfordulhat. A szél zivatarok idején viharossá fokozódik. Napközben 30-37, késő este 19 és 26 fok között alakulnak az értékek. A hétvégén néhány fokkal enyhébb idő lesz. Kedves hallgatóink, hírekkel legközelebb 7 órakor jelentkezünk.
0: Most következő műsorunk 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Archív felvételt hallanak a Nemzeti Archívum hangtárából.
2: Ezredforduló. A Rádió Színház dokumentum műhelyének műsora.
3: A műkincsrabló. Rózsa Péter és Rózsa T. Endre dokumentum műsora. Első rész. Férfi kép más.
4: Hitler vezér és kancellár megérkezik a tárgyalásokra.
5: Két órán belül számbeszélőn magánbeszélgetést folytatni tilos. A rendelkezések végrehajtását a telefonközpontok ellenőrzik, és az ellene vétő készülékét a posta haladéktalan...

0: felől jelentett ellenséges gépek visszafordultak. Légterünkbe nem léptek be. További légvédelmi helyzettájékoztatást egyelőre nem adunk. Vége.
1: A támadásokat a németek szakarepülők támogatásával kemény harcokban visszaverték, majd merész ellentámadással ismét elfoglaltak egy a helység északnyugati részén fekvő.

0: most vitéz nagybányai Horthy Miklós, Magyarország főméltóságú kormányzója, legfelsőbb hadurunk üzen. Nektek, honvédek, akik ott harcoltok most az őshaza közelében, azt üzenem, hogy tegyetek tanúságot a hagyományos ősi magyar katona erényeiről. Az egész ország szeretettel és büszkeséggel gondol reátok, és bízunk benne, hogy dicsőséget szereztek a magyar fegyverekre. Kedves menyemnek, ki az orosz fronton emberbaráti munkát végez a Vöröskereszt szolgálatában, azt üzenem, hogy gondolatban követjük messze útján, és kisfiával együtt meleg szeretettel várjuk vissza. Kedves fiam, remélem, hogy szavaim téged is elérnek a távoli orosz rónákon, ahol hazád iránti kötelességednek lelkesedéssel teszel eleget. Isten óvjon, és hozzon vissza képen egészségesen.
1: 1944 tavasza, egyféle szolgáltatás Budapesten a nemzetközi vásár idején a Vöröskereszt bajtási rádió segítségével üzenni lehet a frontra. Ez időben a megszállás pillanatai előtt. Horthy Miklós üzenete.
2: Horthy Miklós született 1868. június 18-án Kenderesen, kisbirtokos gentri családban, vallása református. Magyarország kormányzója 1920 és 1944 között. Az úgynevezett kiugrási kísérlet kudarca után 1944. október 15-én lemondásra kényszerítették, és családjával együtt Bajorországba internálták. Meghalt 1957. február 9-én a portugáliai Estorilban.
1: Idézzük fel ismét a háborús időszakot, egy bizonyos eseménysorozatot, amely a háborús események árnyékában, hátterében zajlott. És visszatérő helyszínünk a Szépművészeti Múzeum. 45. januárján a Szépművészeti Múzeumban az első szakember látogató Dömötör Tekla.
3: Január 16 és 20-a köz egy barátom értem jött, és...

0: Be is jutottunk. Hát egyszerűen leírhatatlan kép fogadott minket. Ugyanis az ősz és a tél folyamán összeszedték a még megtalálható zsidó műkincseket, de már arra nem volt idő, hogy ezeket elszállítsák. És a bejárattól véges végig halomba kupacban álltak a reneszansz goblenek, felbecsülhetetlen értékű képek, aranytárgyak, mind a szemét egymás hegyin hátán. Az ajtóban egy orosz katonát egy kis lovacskával, amelyet egy reneszansz goblennet akartak le, hogy ne fázol. Egyébként addig, ameddig ott tartózkodtam, egy bölcs altiszt ajánlott a reneszansz goblennér valami jó pokrócot, és a katona hát nagy örömmel vette tudomásul, mert úgy találta, hogy ez a goblen nem védi eléggé a hideg elől a lovát. Szóval teljesen leírhatatlan kép volt, néhány hulla is feküdt, ha jól emlékszem, de mondjuk nem nagyon feltűnő helyen. Különben ezen a kis nyitott bejárati ajtón bárki bejöhetett, jártak is be a környékről, és loptak, amit tudtak, mert Varjú Domokos és az a néhány altiszt, akik az épületbe tartózkodtak, egész egyszerűen képtelenek voltak a helyzetet rendbe hozni, sem őrizni nem tudták a még a múzeumban maradt műkincset, szóval gyakorlatilag teljesen tehetetlenek voltak. Hát talán négyen vagy öten tartózkodtak ebben az óriási épületben.
1: Megfigyelte, hogy mi van a képgyűjteménnyel, és hogy körülbelül föl lehetett mérni, hogy egyetemben mi történt az épületben?
0: Nem lehetett. Elsősorban a fölhalmozott zsidó műkincsek miatt. Érti? Ezek az egész bejáratot eltorlaszolták. Följebb azután nem is tudtam menni. Nézze, ez a felszabadulás után körülbelül 3 vagy 4 nappal volt, amikor ez a terület felszabadult, hiszen Budapest más részei még nagyon sokára szabadultak föl. Tehát tulajdonképpen az egész város ostrom állapotban volt még. Hát akkor az emberek nem a műkincsekre gondoltak. Az emberek akkoriban ették meg a állatkert zsiráfját és egyéb ehető állatait. Hát abból tartotta fönn magát a környék lakossága. Nem volt akkor a műtárnak még ért.
2: Vajon mit talált volna Demeter Tekla, ha eljut azokba a termekbe, ahol a képeket állították ki korábban? Ilyen kaotikus körülmények között nagy hiányok lehettek már ekkor a Szép Művészeti Múzeumban, mint ahogy valószínűleg sok más múzeum gyűjteményében is.
1: Ami a múzeum épületében megmaradt, az a földszinti részen, vagy pedig az alaksori részben maradt meg. A termekből mindent leszállítottak, eltüntettek, sok mindennek nyoma veszett, nem lehetett semmit se pontosan tudni, és azt se szabad elfelejteni, hogy a múzeum épülete 3 napon keresztül 6 szintér volt. Az egyik oldalról az oroszok már benyomultak az épületbe, a másik oldalról a németek bent voltak az épületbe, és 3 napon keresztül könnyű fegyverekkel lőtték egymást az épületen belül.
2: 1945. januárjában, tehát amikor Demeter Tekla szemügyre veszi először a Szép Művészeti Múzeumot, senki sem foglalkozik még azzal a gondolattal, hogy számba kellene venni a hiányokat.
1: Nem sokkal a háború befejezése után létrehozta különböző bizottságokat, amelyek azzal foglalkoztak, hogy az ország területén még fellelhető, szétszorodott műkincseket valahogy összegyűjtsék, összeszedjék, megmentsék a végső pusztulástól. Egyik ilyen bizottságnak volt a vezetője Fügedi Erik.
3: A Szép Művészeti Múzeum nagyon rossz helyen fekszik, pontosan a keleti és a nyugati pályaudvar között, amit egy háború esetén nem szabad elfelejteni. Tehát a múzeumot már 44 márciusában bezárják. Ennek a múzeumnak a vezetője Csánki Dénes doktor, az akkori főigazgató. A múzeumnak bizonyos részét már 43-ban elvitték, és Veszprémben helyezték el a Nemzeti Banknak, a bombabiztosnak ítélt pincéjében. A többi műkincs egyelőre itt van Budapesten. Na most ezektől a közgyűjteményektől teljesen eltekintve vannak magángyűjtemények, amelyek magántulajdont képeznek. Ezekről a gyűjteményekről nem készül leltár. Ebben a helyzetben következik be Magyarország német megszállása, ebben a helyzetben következik be az Eichmann-féle akció a zsidók ellen, és ebben a pillanatban óriási bajok törnek ki Magyarországon. A német

hadsereg a zsidó vagyont tulajdonképpen a saját, nem is tudom, hogy fejezzem ki magam, saját prédájának tekinti, tehát úgy érzi, hogy azt csinálhat vele, amit akar. Köztudomású, hogy a hitleri vezetők, azok lelkes, idézőjelben mondom, műgyűjtőkké váltak az idők folyamán, élén Göringgel, aki ugye a birodalomnak akkor mégiscsak a második embere volt. Tehát igyekeznek mindenütt, minden értékesebb műtárgyat egyszerűen lefoglalni, elvinni, magyarul elrabolni. Ennek a helyzetnek a következménye az, hogy akkor, amikor a német megszállásra sor kerül, vannak olyan magángyűjtők, akik múzeumhoz fordulnak, és a gyűjteményeiket múzeumba helyezik el. Így kerül például a Szépművészeti Múzeumban a Herzog gyűjtemény, amit a tulajdonos maga adott át azzal, hogy itt valószínűleg biztonságban lesz, és át tudja vészelni a háborút. A tulajdon jogáról nem mondott le természetesen. A megszállás után a nyilasok három intézkedést tesznek. Elrendelik azt, hogy a közhivataloknak, a közgyűjteményeknek ki kell települniük az akkori német birodalom területére, ami alatt a mai Ausztria is értendő természetesen. Elrendelik azt, hogy a műkincsek és nemzeti értékek tekintetében egy kormánybiztos intézkedik és kinevezik kormánybiztossát Csánki Dénest, a Szépművészeti Múzeumnak a főigazgatóját. És végül elrendelik a zsidó vagyon lefoglalását, árverési csarnokba történő szállítását és elárvereztetését. A közgyűjtemények vezetői Csánki Dénes kivételével nem kívánják az anyagokat nyugatra szállítani. Sem a nagy múzeumok, még a vidéki múzeumok sem. Ennél fogva van egy bizonyos ellenállás a Nemzeti Múzeum tanácsában, aminek az a következménye, hogy Csánki igyekszik a saját múzeumának, illetőleg az oda bekerült magángyűjteményeknek az anyagát most már saját elképzelése szerint és a nyilas hatóságoknak az elképzelése szerint nyugatra szállítani. Nem kell magyaráznom, hogy egy ilyen szállítás hihetetlenül nagy feladat. Tehát nagyon vigyázni kell a képekre, ki kell venni őket a kereteikből, nagyon gondosan el kell csomagolni. Erre azonban az adott viszonyok között már nincs idő. Úgy látszik, talán nincs is meg a megfelelő gondosság, ezt nem tudom megítélni, mert nem voltam ott. Tény az, hogy a Szépművészeti Múzeum anyaga tehergépkocsikon, nem ládába csomagolva, hanem fölrakva a tehergépkocsira, keretestül indul el Budapestről 44 novemberében, és Pannonhalmára érkezik. Pannonhalma ekkor már a Nemzetközi Vöröskereszt védelme alatt áll.

0: Az események egyik apátsági résztvevője és szemtanúja, Jámbor Mike beszél.
1: 1944. augusztus 1-ével helyezett ide a főapátor, mint alperjált. Attól kezdve működök itt Pannonhalmán. Nekem akkor éppen ilyen külső tárgyalások intézéséből jutott elég sok, mivel főapátorunk akkor gyengélkedő volt, és így nem tudott nagyobb utazásokra vállalkozni, amik amúgy is akkor nehezen voltak megvalósíthatók, és akkor legtöbbször hát az ő megbízásából kellett ilyen központi ügyekben utazásra mennem.
0: Ezek között, az utazások között tetszettek kapni olyan megbízatást, hogy föl kell venni a kapcsolatot Csánki Dénessel?
1: Nem, kérem szépen. Én csak annyit tudok, hogy ezt a kapcsolatot igazában akkor a Nemzetközi Vöröskeresztnek magyarországi delegátusa, Born Frigyes vette föl. Ő kötött megállapodást a kultuszkormánnyal, hogy mivel a Nemzetközi Vöröskereszt igen komoly biztosítékot adott, hogy Pannonhalma nem lesz semmiféle hadműveleti célpont, Pannonhalma védettségeinek felhasználásával nemzeti kincseket hoznak ide. Ez november elején volt, és utána mindjárt idehozták a Szépművészeti Múzeum képtárának jelentős részét.
2: Most, ahogy itt beszélünk erről, valahogy olyan összefüggésben jelentkezik ez a Nemzetközi Vöröskeresztnek a szerepe, minthogyha a mentesség és a képek ide szállítása az összefüggne. Hogy itt most nemzetközi műkincsek kerülnek ide, ezért kell a mentesség az apátságnak.
1: Kérem szépen, tehát az apátság mentessége az azzal áll összefüggésben, hogy még október, azt hiszem 13-án vagy 14-én történt a kirítési kormánybiztosságnak a döntése, hogy Pannonhalma lesz a Nemzetközi Vöröskeresztnek arra az esetre szálláshelye, hogyha Budapesten a munkáját nem tudja folytatni. Azonban tekintettel arra, hogy egy ilyen intézménynek nincs szüksége egy akkora nagy épületre, mint amit akkor Pannonhalma jelentett, a döntő tárgyaláson, amit akkor Henyei Gusztáv külügyminiszterrel kellett folytatni, a külügyminiszter úr azt kérte, hogy Pannonhalma vállaljon gyermekmenhelyet is. Itt volt a Nemzetközi Vöröskeresztnek egy megbízottja, Brunschweiler Eduard, aki igen határozottan föl tudott lépni minden próbálkozásokkal szemben, és biztosította azt, hogy Pannonhalmán semmiféle katonai alakulat nem tartózkodhatik.
3: Légiriadó elmúlt. Ungvár. Ungvár. Légiriadó elmúlt. Ent várnunk, Ungvár.
4: A vöröskeresztes védelem ellenére az apátságban élőknek vannak háborús élményeik. A már akkor is az apátságban élő atyák közül Szabó Flórissal és Tarnai Brunóval beszélgetünk erről.
5: Háborús sérülés nem is érte aztán az épületet. Volt egy belővésünk itt a felső emeleten, ott itt volt egy kis tankcsata. És akkor oda ment a belővés, a folyosót volt egy belővés, aztán itt a homlokzaton, ugyancsak kapott a torony is, kapott a kupola, aztán utána tisztázták, hogy Pannonhalma hát nemzetközi védelem alatt van, mind a két hadseregnek, mind a két oldalon a hadsereg elismerte ezt a jogot. Állítólag oka lett volna az, hogy valaki tőlünk messzelátóval nézett a mellékhelyiségnek az ablakából, és azt észrevehette esetleg egy valamelyik őrszem, vagy szovjet részről, vagy német részről, és mivel ha innét messzelátóznak, föltételezik, hogy itt is van üteg, azért lőttek volna ide.
6: Igen,
5: mert az biztos, hogy pont oda találtak, hát pár méterre oda, ahonnét messzelátózott az illető, ugye? El tudom képzelni, hogy a hadseregnek volt olyan jó messzelátója, mint az illetőnek, tehát ha ő látott valamit, őt is láthatták. Csak utána jött ide a belődés. De más aztán nem volt. Egyszer leesett, az még jóval előbb volt, leesett egy üres kanna egy repülőgépről, az egy amerikai gép volt, amelyik ledobta az üres kannát, de ugye az egy olyan süvítéssel esett le, hogy emlékszem, itt a Leventék gyakorlatoztak a parkba, és hát a tiszt, aki itten gyakorlatoztatta őket, az elkiáltotta magát, hogy bomba esik, hasalj, ugye ezek a srácok úgy meg voltak döbbenve. Persze az első élmény volt a számukra, tehát az 44-nek a őszén lehetett.
4: Korábban hiányokról, feltételezett hiányokról beszéltünk, tehát egy bizonyos szállítmány, néhány teherautó, nyilván meghatározott számú műtárgyal elindul Budapestről Pannonhalmára. Akkor Pannonhalmán a nyomára lehet bukkanni, hogy mi is került oda.
6: Bejegyzés a Perjeli naplóban 1944. augusztus 655. számú irat kivonata. A Szépművészeti Múzeum megőrzés céljából helyet kér műkincsei számára.
4: Amiből már is kiderül, hogy egy előkészített akcióról volt szó. Ahogy Fügedi Erik említette, a Pannonhalmi apátság már a Vöröskereszt védelme alatt állott, tehát gondosan kiválasztott helyről lehet szó. Ezek után az a kérdés, hogy van-e nyoma annak, hogy mikor, milyen szállítmány érkezett Pannonhalmára?
6: A Perrelli napló következő bejegyzésének dátuma 1944. november 8-a. Délben érkezett a Szépművészeti Múzeum szállítmánya 3 teherautóval, 2 tisztviselővel, 2 alttiszttel, 3 sofőrrel. Képeket és szobrokat hoztak elhelyezésre.
4: Ezen a dátumon nincs több bejegyzés, ugye?
6: Nincsen.
4: Ez meglepő lehet azok számára, akik esetleg találkoztak már Perjeli naplóval. Ennyire szűkszavúan nem intézték el az eseményeket. A Perjeli naplóban jegyezték föl napról napra, hogy mi történt az apátság területén. Ez a szűkszavúság nem véletlen.
7: Historia Domusnak hívják a Perjeli naplókat, és egy ilyen nagymúltú rend, mint amilyen a Pannonhalmi Bencés rend, alapítása óta igen gondosan vezeti a Perjeli naplót. Igazán nem lehet azzal vádolni a barátokat, hogy bármi elkerülné a figyelmüket. De ennek az időszaknak a Perjeli naplóját megsemmisítették.
4: Illetve a naplónak a bejegyzéseit 1944. novemberétől 45-ös év elejéig. Hogy mégis a nyomára bukkanhattunk ezeknek a bejegyzéseknek, egyszerűen az az oka, hogy annak idején, amikor a főapát elrendelte, már a háború befejezése után, hogy a Perjeli naplónak az ide vonatkozó részeit meg kell semmisíteni, pontosabban el kell égetni, a gondos Perjel elégetés előtt az általa fontosnak vélt eseményekről rövid feljegyzéseket készített. Nos, mi ezeket a feljegyzéseket találtuk meg, és ezért ilyen szűkszavúak. De minden esetre elmondanak valamit arról, hogy a szállítmány hogyan, milyen körülmények között érkezett Pannonhalmára.
6: Bejegyzés a Perjeli naplóban november 10-én. A Szépművészeti Múzeum értékeivel megrakott teherautó érkezett, hogy azokat itt helyezzék biztonságba. November 17-éről a Szépművészeti Múzeumból újabb szállítmány érkezett teherautón.
4: Annyit már megtudtunk, tehát, hogy 3 szállítmány érkezett Pannonhalmára. Ezek után azt kellene a dokumentumok alapján kideríteni, hogy miből állt a szállítmány, milyen műtárgyakból. Az első nyom, amiből azt gondoltuk, hogy ez kiderül, megint csak a Perjeli napló alapján került elénk, 1944. november 15-éről, amikor is a pannonhalmi főapát Kelemen Krizosztom levelet ír dr. Csánki Dénes főigazgatónak, aki ez idő tájt még Budapesten tartózkodik.
6: Ez idő szerint sem mennyiségileg, sem minőségileg, szóval leltárilag nem vettük át a ránk bízott hatalmas értékű nemzeti műkincseket. Azoknak a helyiségeknek ajtaját, amelyekben a műkincsek el vannak helyezve, lezártuk és lepecsételtük. Természetesen a Vöröskereszt és magam is, mint házigazda, csak akkor vállalok a műkincsekért teljes felelősséget, amikor az átvétel leltár szerint megtörténik. Kérem is méltóságodnak szíves intézkedését ennek mielőbbi végrehajtásáról.
7: Bármennyire egyszerűnek is tűnik ez az ügy, valójában most kezd kibontakozni, hogy mennyire zavaros. Ugyanis nem szeretném elviccelni a dolgokat, de hogyha zoknit szállítanak egy Röltex boltba, arról is van leltár. Bármelyik gépkocsi vezető aláírattatja a boltvezetővel. Itt viszont milliós, sok-sok millió dolláros értékű műkincs szállítmányok utazgatnak össze-vissza az országba leltár nélkül.
4: Ugyanakkor, mielőtt valaki azt gondolná, hogy a háborús körülmények, zavaros körülmények magyarázatot adhatnának arra, hogy miért nincs pontos leltár, miért nincs pontos nyilvántartás az elszállított műkincsekről, tegyük hozzá, hogy azért olyan nagy okasi egységre ebben az időben, 44 novemberében még nincs. Tehát Budapestről nem kell oly módon elmenekülni, hogy feje veszetten ilyen felelőtlen szállítást hajtson végre bárki is. Az is kiderült, és ez is nyilván meglepő, hogy a főapát, Kelemen Krizosztom, nem ismeri, hogy mit vesz át, amiért felelősséget vállal. Nem is tudja ezek szerint végül is, hogy miért vállal felelősséget. Ezek szerint egyetlen ember tudhatja, hogy mi volt a szállítmányban. Ez maga Csánki Dénes lehet.
6: Létezik egy Válaszlevél Csánki Dénes levele Kelemen Krizosztomhoz. Nagy méltóságú főapát úr, kegyelmes uram. Lelkem megkönnyebbült és boldog vagyok, hogy kulturális kincseink nagy részét biztonságban tudom. Legyen szabad a magam részéről is megköszönnöm nagy méltóságot, vendég szeretetét. A második küldemény is nagy méltóságot, kegyes vendéglátását várja, és mély tisztelettel kérek azok részére is oltalmat. Egyben legyen szabad nagy méltóságodat arra kérnem, hogy a termek lezárása után a kulcsot megbízottamnak átadni szíveskedjék, mint hogy Rajnis kegyelmes úr így értelmű rendelkezést adott ki számomra. Az anyagról készítettem ugyan leltárat, de helyesebbnek tartom, hogy a végleges anyagátvételt, illetve leltározást én magam ejtsem meg a helyszínen, nagy méltóságod megbízottjának jelenlétében. Az anyagot más úgysem ismeri, és a számszerű átvétel csupán fiktív eljárás volna, amelynek semmi gyakorlati értéke nincsen. Érkezésemről leszek bátor excellenciádat értesíteni. Fogadja nagy méltóságod mély tiszteletemet és hálám ismételt kifejezését. Budapest 1944. november 9-én. Csánki Dénes.
4: Ez a levél tehát két szállítmány között érkezett Pannonhalmára. Korábban abból indultunk ki, hogy nyilván Csánki Dénes lehet az az egyetlen ember, aki pontosan tudja, hogy mit szállít el Budapestről. Ebből a levélből azonban inkább csak az derül ki, hogy ha tudja is, köntörfalaz.
7: Az eseményeknek vannak túlélő tanúi. Azok a bencei szerzetesek, akik akkor is ott voltak, és ma is élnek még. Idős emberekről van szó. Mint például Jámbor Mike, aki ma is Pannonhalmán él.
1: A Szépművészeti Múzeum képei számára egy akkori nagyobb úgynevezett társalgó termet bocsátottak rendelkezésre, ahol csak ezek voltak, tudomásom szerint. Lehet, hogy esetleg a falon egy-két saját képünk is volt, de egyébként a terem az teljesen a Szépművészeti Múzeum képeivel volt megtöltve.
0: Ezen kívül én úgy tudom, hogy egy további helységben, a könyvtárhelységben is elhelyezésre kerültek képek, szobrok, ládák.
1: Én úgy emlékszem, hogy nem is annyira képek kerültek oda, hanem a ládák, amelyekben az Operaháznak és a Nemzeti Színháznak igazán nagy értékű kézirat anyaga volt, azok kerültek az úgynevezett alsó könyvtárba, és ezek a ládák itt is maradtak, tehát ezeket nem szállították el 45-ben, hanem amikor azután már újra a lehetőség volt arra, hogy biztonságosabban közlekedjenek, akkor vitték el. Pontos időpontot sajnos nem tudnék mondani.
0: Milyen más egyéb gyűjtemények voltak itt akkor az 1944-es, 45-ös időkben?
1: Hát a legkiemelkedőbb volt a koronázó palást, amelyet maga Radvánszky Albert, az egyik akkori koronaőr hozott.
4: Találtunk további dokumentumokat arra nézve, hogy Csánki Dénes ígérgette a leltár elkészítését.
6: Csánki Dénes válasza a pannonhalmi főapát korábbi levelére, amelyben a leltár haladéktalan elkészítését szorgalmazta. Minden valószínűség szerint Rajnis miniszter úrral a közeljövőben Pannonhalmára utazunk, mely alkalommal remélhetően a leltározás munkája is megejthető lesz a lehető legrövidebb időn belül. Hogy a munkát meggyorsítsam, rajtam kívül Miklós fiam is a helyszínre fog utazni, aki a régi európai művészet egyik kitűnő ismerője, és felelősségteljes munkámban legfőbb támaszom. Rajtunk kívül még Vízkeleti János urat is magunkkal szeretném vinni. A legutóbb ő volt szíves az anyagot a helyszínre kísérni.
4: Újabb nevek hangzottak el. Rajnis Ferenc miniszter.
7: 1893-ban született, végzettsége tanító, foglalkozása újságíró, politikus. 1944. október 16-ától a szálasi kormány vallás- és közoktatásügyi minisztere volt. Az amerikai hadsereg fogságába esett, később kiadták, a Magyar Népbíróság kötél általi halálra ítélte. Az ítéletet 1946. március 12-én hajtották végre Budapesten.
4: Csánki Dénes fia, akire utalás történik a levélben, Csánki Miklós. Térjünk vissza a leltár körüli húzavonákra, hiszen két dokumentumot találtunk, két újabb ígérgetés Csánki Dénestől.
6: 1944. december 4-én 16 óra. Távirat Pannonhalmára. Leltározás véget 8-án, pénteken, harmad magammal érkezem. Csánki Dénes. Bejegyzés a Perreli naplóba 1944. december 11-én. Ide érkezett Balázs Piri László, a Szépművészeti Múzeum igazgatója, az idehozott anyag felülvizsgálata céljából.
4: Érdemes talán újra idézni. A dátum, az első távirat dátuma 1944. december 4-e. Csánki megígéri, hogy 8-án érkezik Pannonhalmára. Ezzel szemben december 11-én azt a bejegyzést találjuk, hogy Balázs Piri László megérkezett, leltárkészítés véget. Ki ez a Balázs Piri László?
7: A Historia Domus úgy tudja, hogy a Szépművészeti Múzeum igazgatója. Jól tudjuk, ez nem felel meg a valóságnak. Tehát ez azt jelenti, hogy a szerzeteseket becsapták. Csánki nem érkezett meg, se miniszterrel, se miniszter nélkül, ellenben megérkezett valaki a Szépművészeti Múzeum művészettörténészei közül, aki önmagát a múzeum igazgatójának adta ki. Ez volt Balázs Piri László.
4: Aki 1944-ben a vezető nyilas újságban, az Egyedül vagyunk nevű újságban hatalmas cikket írt. Az írás címe: Mi lesz a zsidó szobrászok emlékműveivel? Hadd idézzek ebből. A zsidó szellemiség szerezte meg magának a tehetséges magyar szobrászok orra előtt a hatalmas összegen felállított fővárosi Vörösmarty szobrot. Három zsidó, a szabadkőműves Kallós, Klein Ede, a Petőfi Páholy egyik alapítója, Telcs Ede és az építész Márkus Miksa. Ez a három zsidó élvezte a hatalmas erkölcsi és anyagi sikert, amelynek létrehozásához az akkori lapok szerint nem csak a gazdagok, hanem még egy koldus is hozzájárult, akit úgy megihletett a gondolat, hogy a szózat költőjének szobra lesz, hogy könnyező szemekkel indította útnak összes családi örökségét, egyetlen Máriás huszasát. Sokat foglalkoztatott szobrász volt Róna Rozner József is, aki már 1888-ban belépett az Ötvös Páholyba. Legnevezetesebb alkotása a királyi várkertben lévő Savoyai Jenő herceg lovas szobra. Róna, avagy Rozner másik emlékműve Zrínyi Miklóst eleveníti meg a Hitler téren. Ő készítette Szeged, Miskolc és Rozsnyó számára a Kossuth szobrokat, a gödöllői Erzsébet királyné emléket, a miskolci Szemere Bertalan szobrot és a komáromi Klapka szobrot. Jellemző különben Róna, avagy Rozner munkájára, hogy a magyar történelem nagy alakjait, hol pedig erotikus szoborcsoportozatot készített, ezek tárgyát főleg az Ószövetségből merítette. A századforduló utáni korunk divatos szobrásza volt a szabadkőműves Ligeti Miklós, avagy Lővi Móricz. Műhelyéből került ki a nagy népszerűségnek örvendő Anonymus szobor, amelynek, mint a zsidó Lázár Béra leírja, egy kis bronz változatát az olaszországi Dante Múzeum abban a hitben vásárolt meg, hogy az Dante alakját örökíti meg. A kisképességű körmendi Frim Jenő is hozzájutott egy Erzsébet királyné szoborhoz, amely a Margit szigeten díszelek. Ezen kívül tőle van a budapesti Clark Ádám téren a nullás kilométerkő. Nincs helyünk, hogy felemlítsük a zsidóktól készített valamennyi szobrot, ezért, mint Arany mondja, csak olyan röviden érintjük az ügyet, mint fecskeszárny a vizet. Annyi magyar tehetséges építész közül senkit sem érhetett az a megtiszteltetés, hogy a Batthyány örökmécsest megtervezze. Pogány Móricz kapta ezt a nemes megbízatást. Hosszú, komoly művészi megfontolás feladata megállapítani, mely emlékművek méltók ezek közül az eltávolításra vagy megsemmisítésre. Amennyiben a megsemmisítendők anyaga bronz, a magyar önvédelem fegyverévé kell kovácsolni. Ha pedig márványból vagy kőből vannak, akkor azokat tehetséges magyar szobrászainknak kell átengedni, hogy ebben az anyagszűk világban magyar szellemű és komoly művészi színvonalú alkotásokat faragjanak belőlük. Ugyanakkor a lebontott emlékművek helyére újra el kell készíteni az illető nemzeti nagyság szobrát. Így sok eddig félreszorított fiatal magyar tehetség jut új munkához, kenyérhez, és a magyar városok emlékműveinek is sokszor igazán elképesztően alacsony színvonala is nagyon megjavul. Balázs Piri László.
7: Az idő telik, 1944 decemberében vagyunk. De Csánki Dénes nem változik. Ígérget.
6: Csánki Dénes levele Kelemen Krizosztomnak. Nagy méltóságú főapát úr, kegyelmes uram. Szíves bocsánatát kérem, hogy nagybecsű és engem rendkívül megtisztelő hangú soraira megkésve válaszolok. Tegnap tértem ugyanis hazavidéki utamról, amely hosszabb időt vett igénybe. Nagy méltóságod levelének minden szavával tökéletesen egyetértek, és az azokból kiáramló jóság és segítőkészség mélyen meghat, és külön öröm és boldogság számomra, hogy azokat a magyar művészet kultúra védelmére igénybe vehetem. Minden valószínűség szerint Rajnis miniszter úrral közeljövőben Pannonhalmára utazunk, amely alkalommal remélhetően a leltározás munkája is megejthető lesz a lehető legrövidebb időn belül.
7: Ma már tudjuk, Csánki Dénes képmutató ember, aki olyan leveleket ír, amiket nem gondol komolyan. Bizonyíték erre Tarnai Bruno és Szabó Flór is, akik akkor noviciusok voltak, és velük szállították a teherautókról az épületbe a képeket.
8: Most a kerengőben vagyunk, ez igazából ez a jobb oldali hajt, ez a népbejáró. Itt állnak a teherautók.
9: Ponyvás tergépkocsik voltak?
8: Hogy emlékszem, ponyvás tergépkocsik voltak, kettő vagy három.
9: Itt hoztak be a képeket.
8: Én csak arra emlékszem, hogy hordtuk be a képeket, és egy alacsony köpcsös úr volt itt, aki hát felügyelt, illetőleg jött-ment, még rakottunk, de feltűnően ideges volt. Az a mértető is.
9: Nagy kíséret volt?
8: Nem volt nagy kíséret, tehát legfeljebb csak egy vagy két kísérő volt. Tréfáson szoktuk mondani máskor is, akkor is, hogy a láma bencések mindig a kultúra hordozói voltak.
9: Ezen a folyosón hordták?
8: Itt ezen az utat, most megyünk, itt hordtuk, és az a díszes ajtó, ami ott látható, az volt a társadalmunknak az ajtó, és oda raktuk be.
9: Parancsolj csak előtt.
10: A jó részét bevittük a könyvtár előcsarnokába, mert ugye egészen nagy relífek meg mik voltak, nem csak képek voltak. Mi is volt azt, tessék csak várni, van egy annunciáció, egy angyali üdvözlet. Be volt szépen csomagolva, egy relíf volt, amit én annak idején még láttam is diákkoromban a Szépművészeti Múzeumban.
9: Úgy emlékszik, hogy azok a tárgyak be voltak csomagolva, amelyek a könyvtárba került?
10: Nem mind, szóval a képek például azok között sok volt, amire nagyon kellett vigyázni, mert tehát a vászon szabadon volt, ugye egészen szabadon volt.
11: Ezt ilyen körülmények között nagyon könnyen megsérülhetnek a festmények. Hát elegendő az, hogy két festmény az autón egymásnak zuhan, és az egyik keret beszakítja a másikat. Esetleg emlékszik konkrét képekre?
8: Emlékszem arra, az Rényes Frangepált, amit én vittem, illetve vittük, azon volt egy nagy hasadás. Közép tájon egy ilyen félkör alakú, U-alakú hasadás volt rajta a vásznon.
10: Most, hogy Flóra is mondja, hogy az Rényes Frangepán a börtönben, ugye az valóban, aztán azt tudom, hogy egy-két nevezetes munkácsi kép. Ott láttam én, ha jól emlékszem, eredetiben a keresztre feszítést. És ezt utána külön megszemléltük, hogy na hát ez is volt a kezünkbe.
11: Az előbb említette Abatya, hogy ő viszont emlékszik egy Ádám és egy Éva képre. Uh-huh. Ez valószínűleg a Hans Baldung Greennek a nagyméretű Ádám és Éva képe.
10: Emlékszem? Én nem emlékszem rá.
11: Nem jöttek-e ide esetleg művészettörténészek, akik foglalkoztak ezekkel a képekkel, hogy nem tudnak-e ilyen eseményekről, vagy esetleg nem jött-e
9: valaki
11: ide
9: jegyzetelte valaki esetleg a szállítás közben leltár?
10: Különös módon nem. Nem. Ugye ilyen értékek voltak, de semmi ilyen, hogy listárok valaki fölvette volna, hogy mi jött meg például, vagy minek kell még jönni. Én egyáltalán nem emlékszem. Egyáltalán nem emlékszem. Szóval olyan nagyon rendezett nem volt ez az egész kiszállítás.
0: Ismét Jámbor Mikét halljuk.
1: Tudomásom szerint a főapátor azonnal kért leltárt, hogy mégis hát akármilyen formában is ilyen gyorsan kaptuk meg, de hát mégis felelősséggel akarunk a tárgyak iránt lenni, és ezt a leltárt azonban mindvégig nem kaptuk meg.
0: Visszatetszik emlékezni Csánki Dénesre?
1: Ha láttam is, az egész futólagos lehetett, mivel vele nekem kapcsolatom nem kellett, hogy legyen. Lehet, hogy futólag üdvözöltük egymást, de egyébként másra nem tudok visszaemlékezni.
0: Ugyanebben az időben itt tartózkodott a házban ifjú Bakai Lajos. Őrá tetszik emlékezni?
1: Őrá igen, hát hiszem ő került ide, mint az akkor itt berendezett kórházi részlegnek a vezető orvosa. És hát nagyon nagy munkát végzett, főleg amikor hát itt volt a frontnak az átvonulása, akkor hát igazán életeket mentett, és hát nagyon súlyos operációkat is kellett végrehajtania. Ővel hát természetes, így azonnal többször találkoztunk, beszélgettünk, hát igazán jó emlékekkel gondolok vissza rá.
0: A pannonhalmi sebészorvos, ifjabb Bakai Lajos felesége nem más, mint a műtörténész Balázspiri László lánytestvére. Váji Hugó szintén Pannonhalmán élte át a harcok időszakát.
12: A kápolna mögötti rész volt teljesen kórháznak és műtőnek berendezve, és a Bakai Lajosnak, ennek a híres professzornak a fia, az egy 27 éves fiatalember volt akkor, de mivel apjától nagyszerűen megtanulta a sebészetet, hát ő látta el ott a sebészeti munkákat, és hát jelen később aztán ő Amerikában professzor lett, mégpedig ideg sebész, és nagyon kiváló, az alatt kaptam is tőle levelet néhányszor. Ő hát nagyon szívesen ott volt, és dolgozott, és ott volt a kórház. A kórházba bárkit befogadtunk, akint komolyan rászorult a segítségre, akár legyen az műtét, akár pedig valami gyógykezelés véget.
0: Elhangzott az előbb idősebb Bakai doktor neve. Olyan híres professzor volt, nagyon jellemző,
7: Teleki miniszterelnök öngyilkossága után ő volt az, aki a holttestet megvizsgálta.
4: Akinek a legtöbbször felmerült eddig a neve, az maga Csánki Dénes. De nem kerültünk közelebb, azt hiszem, a személyiségéhez, aki mellette dolgozott a Szépművészeti Múzeumban, Aggházi Mária.
0: Hogyan emlékszik vissza Csánki Dénesre?
13: Alacsony, kicsi, hirtelen haragú, nagyon szeszélyes, ingadozó, és főleg önmagától eltelve. Ha valaki tiszteletben tartotta a fia témakörét, és nem nyúlt hozzá, akkor ki lehetett jönni veled, ami szülői szempontból érthető elfogódottsággal a fiával, Csánki Miklóssal szemben. Itt dolgozhatott, de állásban itt nem lehetett, mivel apja volt a főigazgató, és ezért a Nemzeti Múzeum státusában dolgozott, de ide hozta az érdeklődésköre a régi magyar gyűjteményhez.
0: A legtöbb ember úgy ítéli meg, hogy Csánki Dénes tudományos tevékenysége komolytalan volt, ezzel szemközt a fiájé, Csánki Miklósé lényegesen komolyabb.
13: Komolyabb hozzáállásban, de azért az ő eredményeit is, amiket persze sikerült publikálnia, azóta meg is cáfolták, elfogadható érvekkel megcáfolták.
0: Csánki Miklós ötlete volt az úgynevezett szepességi vagy szepeshelyi iskola, és úgy tudom, hogy az ezzel kapcsolatos anyagot, akkor még a régi magyar anyag itt volt a Szép Művészetibe, elég gondosan el is zárták a többi kutató elől.
13: Természetesen.
0: Miért tetszik azt mondani, hogy természetesen? Hát olyan természetes ez?
13: Mert ő volt kiszemelve annak feldolgozására, és azért mások elől el volt zárva. Ez akkoriban és Csánki Dénes mellett természetesnek hatott.
0: Én úgy hallottam, hogy elég jó kollegiális viszony volt az itt dolgozó fiatal művészettörténészek között. Hogyan változott ez a hangulat a háború előre haladtával?
13: Csánki Dénes környezetébe tartozott a fiatal generációnak egy pár tagja, viszont az úgynevezett egészséges ellenzék vezére Hoffmann Edit volt, aki összefogta a fiatalokat.
0: Kik tartoztak ebbe az úgynevezett Csánki körbe?
13: Na, főleg kettőt tudok mondani, az egyik Héjas János, a másik Balázs Piri László.
0: Balázs Piri László erős egyéniség volt? Szakmailag jelentékeny?
13: Nem, nem. Inkább hirtelen erőre kaptak, mikor a németek bejöttek. Akkor nagy hangadóká lettek és érvényesültek.
0: A múzeum mikor szüntette be a nyilvános kiállításokat, a nagy közönség számára szolgáló kiállításokat?
13: Pontos dátumot erre nem tudok mondani, ez összefüggött aztán az anyag úgynevezett mentésével is. Egy része az anyagnak, de az úgynevezett harmadosztályú anyag volt, nem az első, körülbelül az, ami most a régi képtár raktárának felelne meg. A pincében alakítottak ki helyet, mikor aztán szó volt az anyag elmentéséről, akkor az első osztályú anyag ment Csánki Dénessel, de felelőtlenül szakszerűség nélkül kezelve, a keretekből kivéve.
0: Visszatetszik arra emlékezni, amikor a képeket itt a múzeumban összepakolták, fölpakolták teherautókra?
13: Nem, mert azt nem láttuk mi, akik Hoffmann Edit körül gyülekeztünk. Egyszerűen nem láttuk, és vagy este, vagy éjjel végezték az autókra való rakodást, de már az is irtózatosan veszélyeztette az anyagot. Csatakos idő, amiben ez történt, ponyvával nem kellően felszerelve, úgyhogy nagyobb károk nem történtek, azt pusztán a véletlennek tudható be.

0: idézett Oroszlán Zoltánnak, a Szépművészeti Múzeum ostrom utáni első igazgatójának leveléből, amelyet Kelemen Krizosztomhoz, a pannonhalmi főapáthoz intézett 1945. június 8-án. Bakai Lajos doktor úr mondotta, hogy a nővére és sógora által készített leltárt, amelyet ott lévő képeinkről vettek föl, és amelyet Csánki Balázs Piri Lászlót súlyos büntetéssel fenyegette, főapát úrhoz tették le, megőrzés végett. Ennek a leltárnak ránk nézve rettenetes nagy a fontossága, ugyanis Csánki semmiféle jegyzéket nem hagyott hátra az elvitt dolgokról, és nekünk viszont hiányoznak a megállapításnál. Elsőrangú dokumentum volna, amely nélkül csak igen nagy munkával, és akkor is csak nehezen boldogulhatnánk. Ha excellenciád úgy gondolja, a leltárt továbbra is pannonhalmán kellene őrizni, aminek én semmi okát nem látnám, akkor nagyon szépen kérem részünkre lemásoltatni.
1: A főapát válasza a dr. Oroszlán Zoltánnak. A levél keltezése 1945. június 16-a.
0: Méltóságos uram, hálásan nyugtázom hozzám írt levelét. A Szépművészeti Múzeum pannonhalmára hozott óriási értékeinek helyt adtunk, rendtársaimmal az elhelyezés és pakolás munkájában készségesen részt vettünk, és az értékeknek hazánkba való visszatartását valóban igen energikusan sürgettem. Egyben elítélem azt a lelkiismeretlenséget, ahogy a képek zsúfolva egymás mellé voltak téve az idehozó és hasonlóképpen az elvívő teherautókon. A képek megáztak és súrlódtak egymáshoz útközben. Az embernek vérzett a szíve azért a rengeteg kincsért, amelyben annyi magyar veríték, munka gyümölcse volt. Nem csak a magyar mestereknek a műveire gondolok, hanem azoknak a dolgos embereknek a filléreire, amelyekből a képek megvásároltattak. A múlt évi karácsonyomat valóban elrontotta a többi között az a körülmény, hogy Csánki Dénes kormánybiztos úr megjelent Sütz ezredessel és katonáival, és a képeket újra vándorútjukra kellett bocsájtani. Hogy minél szakszerűbben és kíméletesebben történjék, már amennyire lehetséges volt télvíz idején kevés számú teherautóra kíméletesen pakolni, természetesen megint rendtársi asszisztenciával. Balázs Piriék valóban többször ígérték, hogy mihelyt a leltározással elkészülnek, én a leltárt megkapom, amelyet egyébként Csánki Dénestől szóban és írásban hiába kértem. Azonban a leltárt én tényleg sem ifjú Bakai Lajostól, sem Balázs Piriéktől mindez ideig meg nem kaptam. Így legnagyobb sajnálatomra nem is bocsáthatom rendelkezésére. Nekünk az egész ideszállításból nem maradt másunk, mint a fájó emlék és néhány üres képkeret, amiről méltóságodék ideérkezésekor rendtársaim jelentést tettek.
2: Egy különös eseményre történt utalás a levelezésben, hogy Balázs Piri László, akinek az előbb hallottunk egy uszító hangú cikkét, pannonhalmára érkezett, és valamiféle leltárt kezdett csinálni, és Csánki, aki eddig a pillanatig mindig csak ígérgette, hogy oda megy leltár készítése céljából, megjelent a helyszínen. Azonnal és haladéktalanul. A helybeliek elmondása szerint ez a két ember egymásnak ugrott, és Csánki revolverrel, lelövéssel fenyegette Balázs Piri Lászlót. Na de miért?
3: Annál inkább meglepő ez a történet, hiszen, mint ahogy korábban Akházi Máriától hallottuk, Balázs Piri László Csánki Dénes közvetlen munkatársainak egyike volt.
2: Két ember egymásnak ugrott. Valamiért, amiről még leltár sincs.
3: Az imént idézett két levélből az már kiderült, hogy pannonhalmáról tovább szállították a képeket. A perjali napló bejegyzéseiből az nem derül ki, hogy hová.
0: 1944. december 24-én. A Szépművészeti Múzeum képeit Csánki igazgató irányításával a legnagyobb részt elszállították. A perjeli naplóban január 19-én. A Szépművészeti Múzeum igazgatója 3 teherautóval, 1 ezredessel és 14 katonával eljött a még itt lévő képekért és szobrokért.
3: A perjeli napló bejegyzései igen szűkszavúak, nem sokat tudtunk meg.
2: De más forrásból tudjuk, sőt az egyik előbb idézett levél is kitér erre, az ezredes, akit Csánki magával hozott, egy Sütz nevezetű SS ezredes, és 14 katona kíséretében vitték el a képeket. Amikor a képek pannonhalmára érkeztek, se Csánki nem volt ott, se katonák, se SS, se ezredesek, az hiszem egy vagy két altiszt és néhány sofőr, szállítani is kispapok szállították. Elvinni erőszakkal vitték el a képeket, katonák felügyeletével.
3: Hogy végül is hová szállították el pannonhalmáról a képgyűjteményt, egy későbbi levélből derül ki.
0: Csánki Dénes levele Szent Gotthárdról a pannonhalmi főapátnak 1945. március 15-én. Kegyelmes uram, a pannonhalmi apátságból elszállított festmények jelentékeny részénél a rámákat leszereltem, és csupán a festményeket szállítottam ide Szent Gotthárdra. Így jelentékeny mennyiségű keretet pannonhalmán hagytam azzal a kéréssel, hogy azok továbbra is ott őriztessenek. Ezzel kapcsolatban egy kérésem lenne nagy méltóságodhoz. A rend kedvéért ugyanis tudni szeretném pontosan, hogy hány keret maradt pannonhalmán. Leghelyesebb lenne egy jegyzék készítése, amelyen egyébként fel lehetne tüntetni az egyes keretek nagyságát és fajtájának megjelölését. Bizonyára akad a növendékek között olyan tudós hajlamú férfiú, aki ennek a jegyzéknek az elkészítésére vállalkoznék. Az illető már tudni fogja, hogy hasonló jegyzéket hogyan kell elkészíteni. Én jelenleg családommal együtt Szent Gotthárdon vagyok, és folytatom a műtárgyak menekítésének intézését. Adja az Isten, hogy munkám eredményes legyen, és szép művészeti múzeumunk újra épüljön belőle. Csánki Dénes, Szent Gotthárd, Cisztercita rendház, második emelet 31.
1: A levél dátuma 1945. március 15-e.
2: A Budapesti Szépművészeti Múzeum felbecsülhetetlen értékű kincsei Szent Gotthárdra kerülnek. De vándorútjuknak nem ez az utolsó állomása.

0: A műkincsrabló. Rózsa Péter és Rózsa T. Endre dokumentum műsorának első része hangzott el. Közreműködött Básti Juli. Munkatárs Kabán Sándor. Zenei szerkesztő Weisz Gábor. Technikai munkatárs Kosárszky Péter és Pápai Mónika. Dramaturg Borenics Péter. Rendezte Sólyom András.
1: Az iménti felvételt 1988-ban rögzítették, és utoljára 1990. augusztus 14-én hallhatták a Kossuth Rádióban. A Kossuth Rádió Miskolcon 97,1 MHz.

0: Ön a Kossuth Rádió műsorát hallgatja. Műsorajánló. A Kossuth Rádió megváltozott műsor struktúrájában egy ideig hangjátékok hallhatók. Jó részt olyan műveket játszunk le, melyeket az elmúlt 16 évben önök nem hallhattak, mert az alkotókat nem kívánatosnak ítélte a hatalom. A cenzúrázott darabokon kívül legendás hangjátékokat, életútinterjúkat és dokumentumjátékokat is műsorra tűzünk. A művekről részletek a mediaclick.hu oldalon találhatók. Hallgassanak akár éjféltől éjfélig hangjátékokat a Kossuth Rádióban.
1: Nyár 26. Hétfőtől szombatig 10 órától, vasárnap 6 óra 45 perctől a Dunán.
0: Műsorajánlót hallottak.
2: Hét óra. Jó reggelt kívánok! A Kossuth Rádió híreit hallják. A szerkesztő Berente Marian, a mikrofonnál Harcsás Gergely. További korrupció ellenes és jogállamisági reformokat sürget Magyarországon és Spanyolországban az Európai Bizottság, írja a Politico a ma megjelenő idei jogállamisági jelentés tervezete alapján. A bizottság hazánkkal kapcsolatban előrelépést említ a vagyonnyilatkozati rendszer reformjában és a civil szervezeteket érintő intézkedésekben, de további igazságügyi és korrupció ellenes reformokat vár az új magyar kormánytól. Ma távozik Keir Starmer brit miniszterelnök a kormányzó munkáspárt éléről. A párt új vezetője Andy Burnham korábbi manchesteri polgármester lesz. A miniszterelnöki tisztséget hétfőn veszi át, miután harmadik Károly király formálisan megbízza a kormány alakítással. Keir Starmer júniusban jelentette be, hogy távozik a párt is a kormány éléről, miután belpolitikai botrányok, valamint a munkáspárt Walesi és skóciai veresége miatt népszerűtlenné vált. Franciaországban ezentúl nem évülnek el a kiskorúak ellen elkövetett bűncselekmények. Az elévülési tilalom korábban csak az emberiesség elleni bűncselekményekre volt érvényes. A beterjesztők tavasszal közzétett becslése szerint az intézkedésnek nincsen általános társadalmi támogatottsága, de erős jelzés a gyermekekkel szembeni erőszak elleni küzdelemben. 32 vádlottat ítéltek el első fokon a 43 halálos áldozattal járó genovai hídomlás miatt. A legsúlyosabb büntetést 12 év börtönt az olasz autósztráda társaság volt vezérigazgatójára szabták ki. Az ügyészségi szakértők szerint a 2018-as tragédiát az okozta, hogy korrózió miatt elszakadt a híd egyik tartókábele. A hídomlás a környező épületeket is sújtotta, több mint 560 embert kellett kilakoltatni, a lakóházakat lebontották, majd új hidat építettek. Itthon rövidített útvonalon közlekedik a 4-es metró ma este 10 órától vasárnapig. Karbantartás miatt csak a keleti pályaudvar és a Móricz Zsigmond körtér között járnak a szerelvények. Kelenföld vasútállomásra a sűrűbben induló 19-es, 49-es, valamint 1-es villamossal lehet utazni. A karbantartás a hónap végén folytatódik. Holnaptól rövidített útvonalon jár a Ráckevei hév. Karbantartás miatt a szerelvények csak a Közvágóhíd és Szigetszent Miklós gyártelep között viszik az utasokat, onnantól a sűrűbben és meghosszabbított útvonalon közlekedő volánbuszokkal lehet eljutni Ráckevére. A korlátozás augusztus 10-éig tart. Színház történeti kiállítás nyílik ma Szegeden a Rökpalotában. A tárlat az idén 95 éves szegedi szabadtéri játékok hangulatát és emlékezetes pillanatait mutatja be fotókon, képeken, plakátokon, valamint egy idővonal segítségével. Emellett audiovizuális összeállítás is készült a fesztiválhoz kötődő alkotók, művészek és lelkes rajongók emlékeiből. Akinek belépőjegye van a szabadtéri játékok bármelyik előadására, szeptember 6-áig ingyenesen megnézheti a kiállítást. Végül az időjárásról. Kezdetben mindenütt sok napsütés várható, majd délután nyugat felől beborul az ég. Többfelé lehetnek záporok, zivatarok, akár felhőszakadás és jégeső is előfordulhat. A szél zivatarok idején viharossá fokozódik. Napközben 30-37, késő este 19 és 26 fok között alakulnak az értékek. A hétvégén néhány fokkal enyhébb idő valószínű. Kedves hallgatóink! Hírekkel legközelebb 8 órakor jelentkezünk itt a Kossuth Rádióban.
0: Most következő műsorunk 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
3: Bányató. Péter Figergely regényének rádióváltozata. Harmadik rész.

0: Hajnalban felébredtem, aztán nem tudtam visszaaludni. Tompán mégis vészjóslóan csörömpölt valami, mintha egészen messze, túl a sóderdombokon felfordult volna egy pótkocsis ifa 10 000 sörös üveggel. Vagy csak egy hajszálér pattant meg alattomosan a fülemben. Megborzongtam. Augusztus volt még, de a pára már bekúszott a szobába. A deszkarésen át látszott az ég, vékony, hosszúkás felhők siettek. Sétaidő. Felöltöztem. Nem tértem rá az üzemi útra, a gazos réten indultam a bányató felé a nagy, bordás keréknyomok sűrű szövedékében. Tavaly még részek kamionosok gyakorlatoztak itt. Az olajtócsák kopár foltjaiban pornóújságok földbe sajtolódott lapjait találni, és a matricák hátlapját, fényes, erős papírt, amelyen nem fog az idő. Az őr szerint jó a gumicsizmába. Rásimul a horzsolt sebekre. Rágyújtottam. Ha így gyújtok rá, az olajtócsáknál a cigaretta egészen a bányató pereméig tart. A bányató peremén hátrafordulok, és nézem sétám útvonalát, amit a mozdulatlan párás levegőben a cigarettafüst lebegő foltjai kirajzolnak. Pár perc, amíg eloszlik, néha több. Az őr a stég végén ült, és a lábát áztatta. Nyögve kiemelte, végig masszírozta, megint vissza a vízbe.
1: Ezek a kék foltok itt nem tetszenek. Látja? A bokánál. Soha nem ütöm be a lábam, mégis mindig tele van kék folttal. És vizes is. Megnyomja a hüvelykujjával a lábszárát, a kifehéredett mélyedés lassan tűnik el. Nyák. Tele van nyákkal.
0: Levettem a gumicsizmát, és leültem mellé lábat áztatni. A víz langyos, melegebb, mint a levegő. Mintha fejen állnék a tóban egy korai tavaszi délután. Ivadékraj cikkan át a stég alatt, és hirtelen valamennyi az oldalára fordul, mintha egy marék apró pénz szóródna szét a vízben. A túlparton valahol megomlik a partfal. Kavicsok peregnek.
1: A lábnál támad a gonosz. A láb rondul el legelőbb, mondja az őr, ahogy a bokáját masszírozza. De mindez egészen hirtelen. Szép, szép, szép, aztán egyszerre ronda lesz. Hirtelen olyan messze kerül az embertől a lába. Elfelejtkezik róla évekig, rá se néz. Aztán egyszerre csak... Ha tüske megy belé, vagy begyullad a körömágy, közelebb veszi, és rácsodálkozik. Ez nem lehet az enyém. Itt valami tévedés lesz. Kicserélték valahol. Éjjel lenyiszálták a manók, és másikat hoztak a helyébe. Az üszök manók, akik levágott lábakkal a vállukon lopakodnak a gazban. Hallgatunk, nézzük a vizet, buborékok szállnak fel, úszkálnak, kipukkadnak. Ez a folt is a gonosz vera miatt van itt, mutat egy sebb helyre. Meg ez is. Meséltem már a gonosz veráról.

Az üszkösön lakott, arra a ragyásan kint túl, ahol az a két betoncsonkál. Ott volt a háza. Néha, ha éjszaka megyek haza, és még csak nem is kell részeg legyek, beleütközöm a betoncsonkba. Tudom, hogy ott van, és mégis neki megyek. Mintha a gonosz Vera még mindig nem ment volna el onnan.

0: félig meddig letakart bútorokkal. Esett reggel is, és délben is. Gonosz Vera a vizes fotelben ült, nem mozdult. Senki sem mert oda menni hozzá. A néma eltökéltség, ami belőle áradt, minden emberi tervet megfojtott. Ültünk Irmánál, és néztük az ablakon át, ahogy Gonosz Verát áztatja az eső. Akkor se tudtunk volna mozdulni, ha szétmállanak a bútorok, és a nőt lassan elnyeli a sár.
1: Később sokat gondolkodtak ezen elsősorban Irma, akit ez a még soha nem érzett részvétlenség kibillentett a biztonság érzetéből.
2: Semmi különös. Csak ahogy itt állsz előttem a pultnál, és meghúzod a sört, a torkodba döfném ezt a dugóhúzót. Előtte megkérdeztem, hogy van a család, és te azt válaszoltad, hogy a lányod felszedett egy holland kamionost. Sötétedett már, amikor újabb teherautó érkezett. Két overálos rakodón kívül egy zakós ember is kiszállt. Átkarolta a Gonosz Verát. Emelte járkát vele, beszélt hozzá. Nem hallatszott mit. Talán korolta, talán biztatta, talán nem is beszélt. Csak rángott a szája. A nő fásultan rakta egyik lábát a másik után. A rakodók közben kipakoltak. Reflektorokat állítottak föl. Generátor indult, lekerült egy betonkeverő is, aztán szép lassan egy egész összeszerelhető faház.
1: De akkor már éjszaka volt, és mindannyian aludni tértünk. Én voltam az első, aki hajnalban arra járt, mondja az őr. A ház alapja addigra már készen volt, mintha az éjjel varázsütésre oda hozta volna a dzsin. Elképzelhetetlen volt, hogy egyetlen keverővel ennyi idő alatt ki lehetett volna önteni. 3 vadkacsa landol a tavon. A hullámékek összekeverednek. Az apró, rendszertelen szapora hullámzás végig terjed a tavon, mint egy valószínűtlenül heveny, galaktikus bőrbetegség. Az őr lábat vált, aggodalmasan tapogatja a bokáját. Egy kidagadó eret mutat, követi az ujjával a vádli közepéig, ahol az ér eltűnik.
3: Nem értem, miért ilyen ronda. Gyerekkoromban olyan szép volt. Szépnek emlékszem. Úgy emlékszik, az a gyerekkori láb áttetsző volt, szinte belülről világított. Rózsaszínűek voltak a körömágyak, a sarok puha félgömb. Most meg tessék, fekete, lila, fehér, belülről sötétlik.
1: Kihúzom a lábam a tóból, nézem, ahogy a lecsepegő vizet beissza a deszka. Apró, piros lény szalad a rostok között, egy vízcseppnél megáll. Isten tehénkéje. Úgy rémlik, mintha így hívnák a kislényt. Hogy miért volt Gonosz Vera, nem lehet tudni. El lehetne indulni azon a nyomon, amit a háza jelent. Persze, hogy engedély nélküli volt. A bányató környékén minden engedély nélküli. Engedély nélküli utakon, engedély nélküli járművek közlekednek az engedély nélküli vityillók között, amelyek az engedély nélküli bányató köré épültek. Amennyiben egyszer itt valaki törvényességet akarna teremteni, akkor mindent, de mindent le kéne dózeroltatnia. Utat, házat és kerítést, bányatavat pedig be kellene temetnie.
3: Csak is az épületek, sóderdombok,

0: rozsdás bányagépek és épületek, és tó nélküli sík, homogén terep volna törvényes. Ebben a teljesen absztrakt értelemben a gonosz Vera itt léte is teljesen törvénytelen volt, mondja az őr. Szemben a semmivel, amely törvényes volna, itt minden, ami van, törvénytelen az utolsó szegig. A törvénytelenség rossz lelkiismerethez vezet, a rossz lelkiismeretből pedig csak ideiglenes és átmeneti dolgok születnek. A törvénytelenség miatt a bányató körül minden átmeneti és ideiglenes. A faházakból jó részt hiányzik a fa, a betonból a cement. A kutak nem érnek le a vízig. A kerítések egyszerűen átugorhatók. A kémények nem szelelnek. A kályhák az Istennek sem melegszenek. A fák rövid időn belül kipusztulnak és rádőlnek az átugorható kerítésre, amelyet aztán soha többet nem javít meg senki. Az omladozó kerti tűzhelyeken, gyenge parázson, zöld hullaszagú szalonna sül, és még fogyasztás előtt orvul a hamuba csusszon. A virágok a legserényebb locsolás mellett is kiszáradnak bimbókorukban, már ha egyáltalán kikeltek. A gyümölcsfákat és a szöllőt valamennyi betegség a gazda távollétében egyszerre támadja meg. Minden gazégetéskor orkán keletkezik, és leég a szomszéd fészere. A kutyák harapósak és engedetlenek. A macskák nem dorombolnak sosem. Törleszkedésnek induló mozdulatuk karmolásban végződik.
1: A gyerekek, akik itt tanulnak járni, egész életükben botladoznak. Kőház, gyümölcsös, filagória, ugyan. Csak faház van. Úgy szólván cementmentes, málló alapocskán, vagy pedig fél ikarusz, vagy barkasz, a maga alvázán, ahogy a Jóisten megteremtette. Maximum alányomnak néhány talpfát, hogy ne rohadjon fel már az első tavaszon. A másodikon így is felrohad. De egy ilyen, mondjuk törvényesnek látszó, véglegesnek szánt házat építeni, az áldásos nyugalmú véglegesség és törvényesség szimbólumát csempészni a törvénytelen és ideiglenes bódék közé, mi ez, ha nem pofátlanság? Sőt, bűn, erkölcstelenség, botrány és fertő.
0: Így él tehát törvénytelen törvényes házban a gonosz Vera, fertőben és botrányosan. Amikor megvertek, két napig nem talált rám senki, mondja. Feküdtem hanyatt a gazban, hátra liffent fejjel. A számba másztak a legyek, nem tudtam mozdulni. A kasz között ráláttam a gonosz Vera házára, ott feküdtem egészen közel, valamiért mégis láthatatlanul. A fűszálak közül láttam lelógni a gonosz Verát.
2: A gonosz Vera a háza előtt járkált.
0: A gazos égből függeszkedett alá.
2: Kezében az idegen szavak szótárával, időnként gyorsított léptein felfelugrott. Szubjektív, kiáltotta, meg hogy objektív, meg hogy konglomeráció, leukipposz, kiabálta később, kezében egy másik könyvvel. Ezek a szavak láthatóan örömmel töltötték el, mondja az őr. Harmadnap hajnalra az őr magához tért, és elkúszott az ivóig, ott találtak rá reggel. Egy hétig ápolták otthon, mire felépült. De amíg a gazban feküdt, a gonosz Vera házának közelében, a hanyatfekvést annyira megszokta, hogy azóta, ha madarat lát, lehajol, és a lába közül veszi szemügyre. Így sokkal egyszerűbb, olyan, mint amikor a vízben az ivadékrajokat nézem.
1: Mire az őr felépült, gonosz Vera elkezdte a hadjáratát. Megtalálta a módját, hogy mindenkivel találkozzon. Hol Irmánnál csapott le az emberekre, hol egyszerűen csak beállított hivatlanul, vagy váratlanul ott termett a sétáló mögött, szaporán lélegezve, mintha futott volna, pedig csak lesben állt egy fánál vagy egy fal mögött. Zihálva beszélt, mintha valami roppant fontosat közölne. De hogy mit közölt, arra különös módon soha senki nem emlékezett. Csak annyit jegyeztek meg, hogy nagyon kedvesen és okosan beszélt. Vagy inkább nem is mondott semmit, csak én beszéltem. Igen, mintha Vera csak kérdezett volna. De mit is kérdezett? Egyedül Irma vallotta be, hogy nem érti, mi az az irreverzibilis, meg az a komplementer, amit Vera emlegetett.
0: Így szerette meg mindenki a gonosz Verát. Ez volt a fegyvere, a szeretett kicsikarása. Ragyás Antinak dobozokat vitt, mert Ragyás Anti panaszkodott, hogy csontgyűjteményet további dobozok híján rendszerezhetetlenné vált. Elöntötte a fél ikaruszt. Nem kenyeret vitt neki gonosz Vera, nem alamizsnát, hanem dobozt, a szövetségi jelképét. Mondta, maga is kacérkodik a csontgyűjtés gondolatával, és megcsodálta, majd elkunyerálta egy menyét kulcscsontját. Azt mondta, a halántékán szeretné viselni. Persze nem viselte. De Ragyás Antinak ennyi is elég volt, hogy a szívébe zárja. Irmával éjszakánként az ivó zárása után gyertyafénynél likőröket kevertek. Pancsolták a színes italokat, és apró poharakból kóstolgatták. Vera kérdezett, és Irmának több se kellett, dőlt belőle a szó. Álnok férj, halott gyerek, vastag bérrákos após, árvíz el most a ház. Vera bólogatott, hallgatott, a tragédiák csúcspontjánál lebigyeztette az ajkát, homlokát a tenyerébe temette, a vidám epizódokon erőltetetten kacagott, feltárva inharapolló fogsorát. Hajnalban visítva összetörték a poharakat, és egymásba kapaszkodva táncoltak. Ilyenkor a gonosz Vera még sírni is tudott. Na igen.
2: Objektív!
0: Reggel, amikor Irma kinyitott, hajgubancok kergetőztek az asztalok alatt, és olyan szag volt, mint egy női öltözőben.
2: Aztán megérkezett Ervin, a vándor tájképfestő. Isten tudja, mi vonzotta a bányatóhoz, ez sose derült ki. Ha van táj, ami nem szép, ami nem kívánkozik ecsetre, amit egyetlen épeszű festő, de még fotográfus sem választana tárgyául, az a bányató, mondja az őr. Még a véletlenül arra utazó is ösztönösen elfordítja a fejét, és minden hivatalos túraútvonal messze elkerüli. A vándor tájképfestő Ervin mégis felütötte a sátorfáját. A bányató körül festő még soha se járt. Ezért aztán mindenki érdeklődéssel figyelte. Mit csinál ez az Ervin?
3: Ervin először is ivott. Leparkolta a kockaladáját az ivó mellett, kipakolta a festőalványt, és egy lealapozott vásznat illesztett rá, majd pedig az ivóba inni kért. Néha kinézett a felállított állványra, de éppen csak kikukkantott, aztán megint ivott. Ivott ezt is, azt is, bort, sört, pálinkát vegyesen. Az állvány a vászon pedig kint állt, nem történt rajta semmi. Jött Ragyás Anti, megnézte a vásznat, megnézte az autót, majd a festőt, ivott, aztán tovább ballagott a kőbányák felé. Jöttek a hétvégézők, a hétvégi viskók felől, megnézték az állványt, Ervint, tovább mentek. Estig sem történt semmi. Amikor Irma bezárt, Ervin visszapakolta az állványt és a vásznat a kocka ladába, és maga is befeküdt. Reggel korán kelt, és munkához látott. Kente a festéket vadul, hegyek nőtek, ég sötét lett, ekkor megérkezett az ivó elé a gonosz Vera.
1: Megállt a festő mögött, és nézte. Levigyeztette az ajkát, ebből látszott, hogy szomorúnak látja ezt a dolgot. De mivel a festő nem panaszkodott, sőt, tudomásul se vette, hogy Vera mögötte áll, a nő lófogait kivillantva felkacagott, aztán megint. Erre sem történt semmi. Ervin majdnem hátra nézett, megmozdult a válla, aztán a mozdulat nem folytatódott. A gonosz Vera elbizonytalanodott. Konglomeráció, mondta bizonytalanul. A festő megfordult. Nem válaszolt, de látszott, hogy felvillan a szeme. Vera szagot kapott. Szubjektív, mondta felbátorodva. Nem egészen, mondta a festő, és Vera szemébe nézett. Vera felnyerített. A festő elmosolyodott. Így kezdődött.

0: A nap melegen tűz már, égeti a comhal. Az őr a lábujjait tornáztatja. Nézzed, a középső hármat nem tudom külön-külön mozgatni, mondja. Mutatom neki, hogy én sem. Ez furcsa, mondja. Furcsa, mindig azt hitte, hogy csak neki nem megy. Különös, de nem végzetes fogyatékosságnak vélte. Szégyenkezett miatta. Többször elhatározta, megnézi, mozog-e vagy sem másoknak. De a dolog mindig elmaradt valahogy. Mondja, örül, a lába ezek szerint sokkal jobb állapotban van, mint gondolta. Lehet, hogy ezek a lila foltok és dudorok, bogos erek is teljesen természetesek. A túlparton csónakjával horgász ereszkedik a vízre, teleszkópos botokat bontogat. Rágyújtok. Na és igen, Ervin, a vándor tájképfestő beköltözött a gonosz Verához.
1: Konglomeráció.

Néha, ha a szél felén fújta a hangot, vagy egészen a tó vize fölé hajoltam, hallottam, hogy beszélgetnek. A festő beszélt, aztán a gonosz vera kiszaladt néha a házból, és a villanyórába rejtett idegen szavak szótárába megnézte, mit mondott Ervin. Ervin mindezzel nem sokat törődött. Talán észre se vette. Felvirágzott az üzlet. Ervin otthon festett, a gonosz vera pedig a bekötő útnál árulta a képeket. Rövid szoknyában, kivágott blúzban állt a vászon előtt, kezében csinosan tartott kis ecsettel, amelyen persze egy szemernyi festék sem volt, és időnként kecsesen előrehajolva belepingált a felhőkbe egy lehelet finom mozdulattal. Ájultan fékeztek a kamionosok. Hosszan folyt az alku, külföldiekkel mutogatva, hazaiakkal hazaiul. A vezető fülkében aztán a kép sorsa megpecsételődött. Volt kamionos, aki 2-3 bányatavas tájképpel távozott.

0: konglomeráció. Subjektív.
1: Ez furcsa, mondja.

0: csinos festőlánynak híre ment. A kamionosok egymásnak adták a tippet. Török, szerb, bolgár és ukrán kamionosok tettek több száz kilométeres kitérőket, hogy felkeressék a gonosz Verát. Ervin persze, aki otthon festett napestig, a dologról mit sem tudott. Ugyanolyan lelkesedéssel beszélt Verának, mint eleinte. De Vera már nem szaladt ki megnézni az idegen szavak szótárát, csak vonogatta a vállát, legyintett, és néha mondott egy-egy idegenül hangzó szót. Extrunktív, konpronáció, inkramiális, ilyesmit, aztán Alamizsnak egy nyerített egyet, hogy azért Ervin mégse zökkenjen ki a ritmusából. Festett szakadatlanul, nem ment sehova. Gyűjtötték a pénzt, terveztek valamit? Ki tudja?
1: Aztán egyszer fekszem a fűben hanyatt, a gazban, ott, ahol leütöttek, hogy emlékezzek, mondja az őr. Látta, hogy a gonosz Vera az égből függeszkedik alá piros szoknyában. Nem mozdul. Ervint, a vándor tájképfestőt akkor már napok óta nem látta senki. Alkonyodott, és a gonosz Vera még mindig ott állt, lógott mozdulatlanul. Reggel ugyanúgy, mint az első éjszaka, amikor megérkezett. Délben eső jött, és Vera még mindig állt. Az eső elállt, és a nő még mindig ugyanott volt, csak vakóbbnak tűnt, mint előző nap. Másnap tovább halványult, alig voltak már arcvonásai. Az őr ekkor elhatározta, hogy megnézi, mi van.

0: Először a házba mentem be. Üres volt. Festő állvány sehol. Megszólította Verát, nem válaszolt. Közelebb ment, megérintette a vállát, meglökte, kicsit recsent, a szoknyájon zizegett. Vászomból volt. Festett vászomból. Újságpapírral kitömve. Festett lófogai kilógtak a mosolyából. Hogy ők ketten hova tűntek, hova nem, senki sem tudta megmondani. Bármi elképzelhető. De hogy nem feltétlenül a legvidámabban zárult a dolog, arra a gonoszul lesben álló betoncsongban lát bizonyítékot, amelyen a vászon Vera állt. Később, mikor az erózió szétmálasztotta a bábut, kiderült, hogy a belsejét a festő az idegen szavak szótárával erősítette meg. Ez kétségtelenül ellenállóbbá tette.
1: Az őr a kiázott lábujjain kialakult bőrrajzolatot bámulja, a szélborzolta vízfelülethez hasonló baljós ábrát. A piros állatkák eltűntek a deszka erezetéből, most sötét zöldek érkeztek, kettő is evickél egy gyorsan szétszívódó vízcsepp elől. A horgász nagyot lendítve behajítja a csalit, cuppanva landol a foszforeszkáló úszó a tó közepén.

0: Még az hozzátartozik talán ehhez a történethez, hogy 2 évvel később, nem is olyan messze a bányatótól, egy náddal benőtt vízlevezető árokban egy férfi holttestére bukkantak. A férfi személy azonosságára semmilyen jel nem utalt, egyedül egy nejlomba csomagolt irat volt nála, de hát abból nem sokat lehetett kiokoskodni. A bányató környékén azonban tartotta magát a hiedelem, hogy nem más volt a megtalált test, mint maga Ervin. S a furcsa iromány a gonosz Veráról szól. S hogy akkor hová tűnt a gonosz Vera? Talán egy másik árokban fekszik valahol, de akárhogy is, íme a néhány mondat, ami a papíron áll.
1: Mintiába. Ha az utcán sétált, az emberek lesütötték tekintetüket, nyugtalanok lettek. Beszélgetések elakadtak, és a legjobb barátok hirtelen bokán rúgták egymást. A gyerekek az anyjuk mögé bújtak, ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta kezükkel, ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta, éjjel lepisültek. A családanyák odaégették az ételt. A férfiak kimentek a kamrába a fejszét keresni, vagy a legerősebb kötelet. Aztán bambán nézték, hogy mi a fenének is kellett ez nekik. A terhes anyák többnyire elvetéltek, vagy hülye gyerekük született. A csecsemők megutálták az anyatejet, és hörögtek, mint a torkon szúrt disznó. A betonkeverők megálltak forogni, a zsákokban megdöglött a cement. A patkányok vínyogva bújtak az odóikba, az egerek orra végbele vérezni kezdett, eleven töltő tollak módjára szaladgáltak a betonon. A madarak el elfagyva, a palackozott bor hirtelen megzavarodott. A pálinkából elszállt az erő. Meglazultak a tetőcserepek. A vitrinekben bólogatni kezdtek a kutyák. A Duna hamuszürke lett, és lelassult, mintha ólom folyna benne. A kajakozók alig bírták kiemelni a lapátot. A bányatóba oldalukra fordultak a halak, ha ő arra járt. Oldalukra fordultak, és nyugtalanul pipáltak. A szent képek rosszagúan izzadni kezdtek. A kerítések megrózsásodtak, vagy elkoradva kidőltek. A játszótéren bezakadt a vasbeton pingpongasztal, és maguktól ide-oda lentek a inták. Csupa tövis növények.

Elhangzott Bányató. Péter Figergely regényének rádió változata. Harmadik rész. Közreműködött Kun Vilmos, Sós Edit, Székely B. Miklós, Szilágyi István. Technikai munkatárs Táncos Tamás. A rendező munkatársa Kálmán János. Zenei szerkesztő Kakó Gyula. Rádióra alkalmazta és rendezte Dániel Ferenc.

I'm gonna go get some more.

Az imént elhangzott regény rádióváltozatát 2005-ben készítették, és 2011. március 13-án sugároztuk utoljára a Kossuth Rádióban. A folytatást holnap ugyanebben az időpontban hallhatják. Műsorunkat újra meghallgathatják a mediaclick.hu internetes oldalon. A Kossuth Rádió Budapesten 107,8 MHz.

amit az elmúlt 16 évben nem hallhattak. Egész nap tiltó listára tett hangjátékok hallhatóak a Kossuthon. A Kossuth rádió frekvenciáin már újra a Kossuth műsora szól, de megváltozott műsor struktúrával, hangjátékokkal. Olyan műveket játszunk le, melyeket az elmúlt 16 évben nem volt szabad leadni, mert vagy a szerző, vagy a hangjáték alkotói voltak nem kívánatosak a hatalom kultúrpolitikájában. Magyar írók, rendezők, dramaturgok, színészek nem juthattak el a magyar közönséghez. A Magyar Rádió így nem látta el törvényi kötelezettségét a nemzeti kultúra és identitás fenntartásában. A nemzeti kultúra a hiteles tájékoztatással együtt tiltólistára került 2010 után. A megújuló Kossuth Rádióban tiltólisták helyett minőségi szempontok lesznek. A korábbi tiltólistás darabokon kívül legendás hangjátékokat, életútinterjúkat és dokumentumjátékokat is hallhatnak majd bármely napszakban. A Kossuth teljes megújult műsor struktúrájának indulásáig a hírek elhangzásának ideje a déli híradás kivételével alkalmazkodik a hangjátékok hosszához. A művekről folyamatosan tájékoztatjuk Önöket az elektronikus műsorújságban, a mediaclick.hu oldalon. Újra szól a déli harangszó, éjfélkor a himnusz és az egyházi műsorok is szokott idejükben hétköznap délután 13:30-2:00 hallhatóak. Hallgassák, akár éjféltől éjfélig a kicenzúrázott hangjátékokat.

0: Műsorajánló. A Kossuth Rádió megváltozott műsorában a vallási műsorok szokott idejükben kerülnek adásba. Minden délben más-más templom harangja szól. Az egyházi félórák hétköznap délután 13:30-tól 14:00-ig, mise vagy istentisztelet élő közvetítése minden vasárnap 10:04-től hallható a Kossuth Rádióban.
1: Emlékezzünk együtt Nándorfehérvár hőseire. A középkori magyar királyság egyik legfényesebb győzelmének napján, július 22-én, a közmédia tematikus műsorokkal várja Önt egész nap. Történelmi események, tények, legendák és az utókor emlékezete a művészet és a kultúra tükrében. A Nándorfehérvári Diadal napja, július 22-én a közmédia csatornáin.
0: Műsorajánlót hallottak.
2: Nyolc óra. Jó reggelt kívánok! A Kossuth Rádió híreit hallják. A szerkesztő Berente Marian, a mikrofonnál Harcsás Gergely. 30 napos fokozott közbiztonsági akció kezdődik Budapesten kiemelt rendőri ellenőrzésekkel és a szociális ellátórendszer bevonásával, közölte a miniszterelnök. Magyar Péter beszámolt arról is, hogy társadalmi párbeszéd kezdődik a közlekedés biztonságról. A cél az, hogy még idén olyan intézkedések léphessenek életbe, amelyekkel visszaszorítható a sok balesetet okozó gyorshajtás, utcai versenyzés és felelőtlen rolleres közlekedés. Feljelentést tett az oktatásban használt krétarendszer ügyében a Tudományos és Technológiai Minisztérium. Tanács Zoltán tárcavezető elmondta, miután átnézték az elmúlt évek szerződéseit, megállapították, hogy az előző kormány a versenyhelyzetet mellőzve hozta helyzetbe a szállítót, az állam számára nagyon előnytelen feltételekkel. 2019 után több mint 100 milliárd forintot fizette ki a Kréta és a Neptun, valamint a közigazgatásban használatos iratkezelő Poseidon rendszerre. Akadozhatnak a digitális állampolgárság és az ügyfélkapu szolgáltatásai a hétvégén karbantartás miatt. A budapesti 13. kerületi központi kormányablakban csak az elkészült okmányokat lehet majd átvenni, a többi ügyintézés szünetel. A normál működési rend várhatóan hétfőn áll helyre. Ősszel kezdődnek a közmű kiváltási munkák, jövőre pedig a nagyobb építkezések a budai fonódó villamos hálózat második ütemében. Erről egyeztetett Karácsony Gergely főpolgármesterrel és a BKK vezetőivel Vitézy Dávid közlekedési és beruházási miniszter. A 32 milliárd forint uniós támogatásból megvalósuló beruházással 2029-re új villamos vonal épül a Szent Gellért tér és a Kopaszigát környéke között. Felszedik az aszbeszttel szennyezett zúzott követ Szombathelyen, jelentették be a kormány szóvivői tájékoztatón. Összesen 12 kilométer nyúlt, és mintegy 1500 ember érintett. Elhangzott az is, hogy az egészségügyi határértéket nem haladja meg a szennyezés, de a probléma olyan nagy és összefüggő területen áll fenn, ami indokolja a beavatkozást. Mától vasárnapig minden a halakról szól Mohácson. A Dunamenti Halfesztiválon főzőversennyel, koncertekkel, hagyományőrző és gyermekprogramokkal, valamint kézműves vásárral várják az érdeklődőket. A fő esemény a halfőzőverseny szombaton lesz, másnap pedig sváb felvonulást tartanak mintegy 1500 hagyományőrző közreműködésével. Elhalasztották a holnapra tervezett Balaton átúszást. Mivel az előrejelzés szerint szeles idő, erős hullámzás várható, a szervezők a balatoni vízirendészeti rendőrkapitány egyetértésével úgy döntöttek, hogy nem tartják meg a rendezvényt. A tervezett pótidőpont jövő szombat, erről jövő csütörtökön döntenek majd. Az Alföld egyes részein tovább súlyosbodik az aszály, közölte a Hungaromet. Bár az elmúlt napok záporai néhol átnedvesítették a talaj felső rétegét, nagy területen alig hullott csapadék, vagy egyáltalán nem esett. Jelenleg napos, gomoly felhős az idő, majd délután nyugat felől beborul az ég. Többfelé lehetnek záporok, zivatarok, akár felhőszakadás és jégeső is előfordulhat. A szél zivatarok idején viharossá fokozódhat. Napközben 30-37, késő este 19 és 26 fok között alakulnak az értékek. A Balaton és a Velencei tó 25, a Tisza tó 26 fokos. Kedves hallgatóink, hírekkel legközelebb 9 órakor jelentkezünk itt a Kossuth Rádióban.
0: ismét a Kossuth Rádió hullámhosszán, az archívum műsorából. Most következő műsorunk 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
3: ¿Cuántos minutos vas a hacer?
4: 10, por ejemplo.
5: ¿Cómo 10 minutos por radio es una
2: eternidad? Mennyi ideig fog tartani ez a beszélgetés?
4: Nem tudom.
2: Hogy?
4: Hát talán 10 percig.
2: 10 perc az a rádióban maga a végtelenség, nem?
4: Szerintem egy interjú olyan, mint egy sakkparti. Előre nem lehet kiszámítani, szóval kezdhetjük?
2: Jó.
3: Por favor, señor compañero o
4: maestro. Uram, mester, Márkezelvtárs, hogyan szólítsam tulajdonképpen?
2: Gabónak. Magyarul is így hangzik valahogy a Gabriel, nem?
4: Jó, hát akkor Gabó, Gábor.
6: Los cien años de Macondo vuelan, vuelan en el aire. Y con él la vida pasa haciendo.
7: Macondói Gabriel legendája. 48 perc Gabriel García Márquezzel. Baráti József műsor.

0: Első könyvei alig érték el az 1000-1000 példányt. Ötödik műve kiadásakor a szerző optimistán úgy tervezte, ebből elfogy még 5000 is. A kiadó az írót bátran túllicitálva fogadást ajánlott. 7000 könyvet nyomatott, bízva szimatában. A fogadást mindketten elveszítették. 30 kiadásban 1 millió példányt adtak el a könyvből csak spanyolul. Legalább ugyanennyi fogyott más nyelvterületeken, hisz a regényt a világ szinte minden országában lefordították. Az író Gabriel García Márquez, a könyv címe 100 év magány. Sokan tartják Latin Amerika legjobbjának, vannak, akik még tovább mennek a legekben. Biztos viszont, hogy Márquez és a valóság egyedülállóan intim, egymásra nyelvet öltögető viszonyban vannak egymással. Számunkra már az is furcsa, ha csodákat tudó öregasszonyokról, hirtelen ezredessé váló vidéki fiúkról ír, meg arról, hogy egy ország két pártja, a liberális és konzervatív, semmiért mészárolja a népet évtizedekig. Hogy egy családban állandóan mindenkit ugyanúgy hívnak, hogy falvak várossá virágzanak, hirtelen, majd se szó, se beszéd elnéptelenednek. Hogy ezreket legéppuskáznak, majd hallgatnak róla, mintha mi sem történt volna. Pedig mindez nem tartozik Márquez csodái közé. Az író azt állítja, máig sem tudja, hogy nagyanyja, aki a családban minden kortársát túlélte, és az írót 9 éves koráig nevelte, teljesen normális volt-e. Hiszen miket mesélt, hogy volt olyan eső, amikor víz helyett halak estek az égből? A tudósok azt állítják, hogy bár ritkán, de tengerparti városokban szökőár után megeshet. A hadvezér? Az író nagyapja, Nicolás Márquez ezredes, évtizedekig harcolt a polgárháborúban a konzervatívok ellen. Azok ellen a konzervatívok ellen, akik az alkotmány szerint ma 4 évenként váltogatják a kormányrudat a liberálisokkal. És semmi változás. A nevek? Kolumbiában ez gyakori. Az író Gabriel Márquez bátyját a változatosság kedvéért szintén Gabrielnek hívják. A kakaó, kávé, gumivárosok pusztulása mindennapos. És a legép puskázott embereké is. Nem, ezek a suta csodák, Latin Amerika, Kolumbia mindennapjai.
1: Usted no vive en Colombia.
0: Ön nem él Kolumbiában, ez azt jelenteni, hogy nem szereti a hazáját?
1: Usted no quiere, no ama su patria.
2: No, necessariamente.
3: Dehogy is. Miért? Az a tény, hogy valaki egy országban él egyáltalán nem azt jelenti, hogy szereti, és ugyanúgy az, hogy nem él egy országban, nem jelenti azt, hogy nem szereti. Én a személyes körülményeim miatt nem élek Kolumbiában. Otthon nagyon nehéz az események szélére kerülni. Ott végzetesen a központban vagyok, az események magjában. Nincs meg a megfelelő távolság. Onnan nehezebb átlátni a dolgokat. És otthon valójában nem is jut idő gondolkozni. Másutt lakom, ahol nyugodtabban tudok dolgozni. De azért minden évben legalább 6 hónapot Kolumbiában töltök.
0: Gabriel Márquez, 100 év magány, részlet.
4: A választás zavartalanul zajlott le. Vasárnap reggel 8-tól kitették a falu főterére az urnát, amelyet 6 katona őrzött. A szavazás teljesen szabadon történt, és erről Aureliano is meggyőződhetett, aki majdnem egész nap ott őrködött az apósával, nehogy 2 cédulát dobjon be valaki. Délután 4-kor doppergés vetett véget a szavazásnak, s Don Apolinar Moscote egy általa aláírt címkével leragasztotta az urnát. Aznap este, miközben Aurelianoval dominózott, odaszólt az őrmesternek, hogy törje fel az urnát, és számolja meg a szavazatokat. Körülbelül ugyanannyi vörös cédula volt, mint amennyi kék, de az őrmester csak 10 vörös cédulát hagyott benne, és a hiányt 2 cédulákkal pótolta. Azután egy új címkével leragasztották az urnát, és másnap hajnalban elvitték a tartományi székhelyre. A liberálisok háborúzni fognak, mondta Aureliano. Don Apolinar Moscote nyugodtan dominózott tovább. A cédulák miatt ugyan nem felelte. Néhány vörös cédula benne maradt, hogy ne legyen reklamáció. Aureliano kezdte felfogni az ellenzéki állapot hátrányait. Ha liberális lennék, mondta, a cédulák miatt kirobbantanám a háborút. Apósa a szemüvege fölött rápillantott. Ugyan-ugyan Aurelito mondta. Ha liberális lennél, hiába volnál a vejem. Nem láthattad volna a cédulák kicserülését. Valóban nem a választások eredménye okozott felháborodást a faluban, hanem az, hogy a katonák nem adták vissza a fegyvereket. Az asszonyok Aureliánóhoz fordultak, hogy járja ki apusánál a konyhakések visszaszolgáltatását. Don Apollinár Moszkóte szigorú titoktartás mellett közölte, hogy a katonák magukkal vitték

napja tartott. Az egész országban hadi állapot uralkodott. Don Apollinar Moscote volt az egyetlen ember, aki annak idején értesült róla, de még a feleségének sem árult el, amíg meg nem érkezett a hadsereg egyik osztoga, hogy rajtaütésszerűen elfoglalja a falut. Aureliánus sápadtan és szótlanul dominózott tovább az apósával. Látta, hogy Don Apollinar Moscote, bár jelenleg is a helység polgári és katonai parancsnoka volt, ismét díszfigura lett. A hatalom az osztag kapitányának kezében volt, aki a közbiztonság védelmében minden reggel rendkívüli sarcot vetett ki. Egy asszonyt, akit veszett kutya harapott meg, a kapitány négy katonája elhurcolt a családja köréből, s a nyílt utcán puskatussal agyonverték. Egy vasárnapon, két héttel a megszállás után, Aureliano megjelent Herinaldo Márquez házában, és szokásos mértékletességével csak egy csésze kávét kért, cukor nélkül. Amikor egyedül maradtak a konyhában, Aureliano tőle még soha nem látott eréllyel parancsolt rá, szedd össze a fiúkat, mondta, indulunk a háborúba. Herinaldo Márquez nem akart hinni a fülének. Milyen fegyverekkel? Kérdezte. Az övéikkel, felelte Aureliano. Kedden éjfélkor megtörtént a vakmerő hadművelet. 21 ifjú, mint 30 éven alul, Aureliano Buendia vezetésével, asztalikésekkel és kihegyezett vasrudakkal rajtaütött a helyőrségen, lefegyverezte a katonákat, s az iskola udvarán főbelőtte a kapitányt és azt a négy katonát, aki az asszonyt agyonverte. Aureliano Buendia ezredes 32 fegyveres felkerést szervezett és 32-szer szenvedett vereséget. 17 asszonytól 17 fia született, s a legnagyobb még nem volt 35 éves, amikor egyetlen éjszaka kivégezték valamennyit. Ébbőrrel megúszott 14 merényletet, 73 rajtaütést és egy kivégzést. Túlélt egy strychnin mérgezést, pedig a kávéjába kevert adag egy lovat is leterített volna. Visszautasította a köztársasági elnök érdemkeresztjét. A forradalmi erők főparancsnoka lett, hatalma széltében hosszában kiterjedt az egész országra, s a kormány jobban rettegett tőle, mint bárki mástól, de sohasem engedte meg, hogy lefényképezzék. Amikor a háború után életi áradékot ajánlottak fel neki, nem fogadt el, és késő öregségéig a makondói műhelyében készített aranyhalacskákból élt. Bár mindig ott harcolt emberék közt a tűzvonalban, csak egyetlen egyszer sebesült meg, akkor is önnön kezétől, miután Neerlandiában aláírta a fegyverletételt, amely csaknem 20 évi polgárháborúnak vetett véget. Pisztollyal szíven lőtte magát, de a golyó kijött a hátán, annélkül, hogy bármelyik nemes szervét megsértette volna. Mindebből csupán egy utca maradt fenn Makondóban, amelyet róla neveztek el.

Mondtam. Márquez és a valóság egyedülállóan intim, egymásra nyelvet öltögető viszonyban vannak egymással. Márquez arról ír, hogy a pápa Dél-Amerika jót tesz. Fantasztikus dolog, hiszen a pápa ki sem szokta tenni lábát Rómából. Se baj, két év múlva a Szentatya tényleg vállalkozik erre az útra. A szárazföld belsejében hajóroncsra lel egy Márquez hős. Találnak ilyen, hát ez meg hogy került ide hajót. Ki gondol egy Makondó nevű képzeletbeli várost? Ma már a térképen van Makondó. A szerző szülővárosát hívják így. És folytathatnánk napestig. De a legnagyobb csoda. Kolumbiában ma már népdalok szólnak Márquezről, Makondóról és a nyughatatlan népvezérről, a száz év magány főszereplőjéről, Aureliano Buendía ezredesről. Márquez egyszerűen belopott az ország történetébe, nemzeti tudatába, egy olyannyira hiányzó forradalmárt. Sok kamasztalan csodálkozna, ha tudná. Kedvenc nemzeti hősét tizenvalahány éve csak úgy kifundálta egy ma középkorú író. És ez már több egyszerű anekdótánál. Ilyesmi nem történik véletlenül. Ezt a forradalmat már várta az ország. Azért fogadta múltjába. Magyarországon tanuló kolumbiai diákok adják elő a dalt.

Ma Kondó 100 éve száll a levegőben. Velük száll el az élet. Az emlékezés fecskéi követik. Ursula, 100 év, magány, Ma Kondó. Egy elfeledett népeposza vagy. Tele szerelemmel, történelemmel. A képzelettel új életre térek én is. Emléked a nap felé visz, sárga, boldog, felszabadított pillangók szállnak vele.

0: Gabóval Havannában találkoztam. Természetes tehát, hogy Kuba is szóba került.
1: Gabor, ¿qué es la significación para usted?
0: Gabor, mit jelent az ön számára? Önnek és egész Latin Amerikának Kuba, mert hogy nem akármilyen a jelentősége, az biztos.
1: Yo pienso que es un país muy importante.
2: Es decir, responder a esa pregunta es precisamente...
3: Már 3 éve dolgozom azon, hogy válaszoljak erre a kérdésre. Azóta készül egy könyvem Kubáról. 3 éve. És azóta sem tudok igazán a végére járni. Ma már biztos, hogy Latin Amerika történelmét 2 szakaszra kell osztani. A kubai forradalom előtti időszakra és az azóta történtekre. Kuba példája lényegi kérdés minden latin amerikai számára, beleértve az ellenforradalmárokat is. Olyan történelmi határkő, amit soha többé senki nem hagyhat számításon kívül. Olyan sorsforduló Latin Amerika történelmében, amely a jövőnket is befolyásolja.
0: A politikában ez nyilvánvaló, és az irodalomban mi köze a kubai forradalomnak az irodalomhoz?
1: La revolución cubana, ¿qué tiene que ver con la literatura?
2: Sobre todo para el conocimiento de la literatura.
3: Rengeteg köze van hozzá. Felhívta a figyelmet ránk. Megismertette Európával, az egész világgal az irodalmunkat. Kuba óriási robbanás volt. Hatalmas detonációt váltott ki. Az új latin-amerikai regény tulajdonképpen már annak előtte is létezett, csak éppen senki se figyelt rá. És ez természetes is, hiszen a kubai forradalom előtt Európa lakóinak többsége jószerivel azt sem tudta, hogy Latin Amerika egyáltalán a térképen van. A kubai forradalom azonban divatba hozott bennünket. Európában és az Egyesült Államokban is. Divatosak lettünk, hasznunkra is és kárunkra is. A fejlett külföld észrevette, hogy létezik egy serdülőkorú másik kontinens, és ez a kontinens fontos lehet még az ő számukra is, pedig erre sohasem gondoltak volna. Latin Amerika egyéb értékeivel együtt felfedezték, hogy irodalma is van, például regényei. Ezek persze korábban is léteztek, hiszen Carpentier már a 40-es évektől publikált. Cortázar az 50-es évek elejétől.
0: És aztán természetesen ön?
3: Velem kicsit más a helyzet. Az első könyvem 1955-ben jelent meg. El is fogyott belőle, vagy 700 példány, abban a városban, ahol kiadták, és kész. A kubai forradalom után azonban érdekes dolog történt. Miután Európában és az Egyesült Államokban ismertek lettünk, megszerettek minket, hirtelen mi magunk is felfigyeltünk saját magunkra. Mert nálunk mindig is hagyomány volt, hogy csak és kizárólag az lehet jó, ami külföldről jön. És fordítva. Ami külföldről jön, az csak jó lehet. Most egyszer csak azt kezdtük külföldről hallani, hogy Latin Amerika érdekes, hogy a mi irodalmunk jó. Hát így hódítottuk meg saját olvasóinkat. Így csinált irodalmi forradalmat a kubai forradalom.
0: Hogy tetszik önnek ez a most lezajlott kubai fesztivál? Szerintem iszonyúan kimerült lehet.
3: Hát persze, de most mindnyájan kimerültek vagyunk. Fáradtak a kubaiak, fáradtak a vendégek. Nagyon feszített fesztivál volt ez, és nagyon fontos. Kubainak és külföldinek egyaránt. Hosszú idő óta vannak, akik mindent elkövetnek azért, hogy lejárassák Kubát. Ugyanakkor viszont sokan idealizálták is, szépítették a helyzetet, ugyancsak folyamatosan. Ez a fesztivál, ez kiinduló pont kell, hogy legyen ahhoz, hogy valósághű képet kapjon erről az országról mindenki. Hogy ez nem a pokol, ahogy az ellenségei állítják, de nem is a paradicsom, ahogy szintén hírlik róla. Olyan ország, amely új társadalmat épít, ennek minden nehézségével, és persze minden örömével. Ezért van óriási jelentősége ennek a fesztiválnak. A kubaiak persze tudatában vannak ennek. A forradalom óta időről időre eljövök ide, és sohasem láttam a kubaiakat olyan idegesnek, mint a fesztivált megelőző napokban voltak. Sem a disznóöbölbeli invázió, sem más válságok idején. A fesztivál megnyitó ünnepségén aztán rájöttem, mi ennek az oka. Ebből a megnyitóból úgy tetszett, mintha a fesztivált nem egy 9, de egy legalább 30 milliós lakosságú ország rendezné. Kuba bizonyítani akart.
2: de un país de 7 o 8 millones de habitantes me parecía un país de 300 millones de habitantes.

0: Márquez és a valóság különleges kapcsolata, mondtuk. Képzeljenek el egy írót, akinek egy-egy oldala súlyos $1000 hoz, és aki ma nem által regények, novellák helyett újságot írni. Emlékeznek a közelmúlt nicaraguai eseményeire? Nos, amikor a forradalmár Zero kapitány gépe landolt a panamai reptéren, egy riporter fogadta. A riporter neve, ugye tudják, Gabriel García Márquez volt. Nagyon kevés olyan író van, különösen a világhírűek közt, aki szívesen írna a napi eseményekről, például riportot. Ön ebbe a kisebbségbe tartozik.
1: Mindig is úgy tartottam, hogy az én fő foglalkozásom, sőt hivatásom az újságírás. A helyzet az, hogy nálunk Latin-Amerikában az újságíró munkakörülményei szörnyen rosszak. Rettenetesen nehezek, hiszen az újságíró teljesen kiszolgáltatott a kiadónak.
0: Csak azt nem mondja, hogy ezért lett író.
1: No, nem. De mindig is másodlagosnak tartottam, hogy író vagyok. És mindig is a munka, az újságírás utáni szabadidőt szántam irodalomra, tulajdonképpen a nap legfáradtabb óráit, egy kicsit felüdülésképp. De mindenképpen a könyveim alapanyagát azok az események adták, amelyekben mint riporter vettem részt. És ez azt hiszem nem is ártott nekik. A helyzet az, hogy bár az irodalom mélyebben foglalkozhat ugyanazokkal a kérdésekkel, mint a sajtó, de sokkal hosszadalmasabban is, és általában nem kis késéssel. Latin-Amerikában pedig most minden nagyon sürgős. Minden, ami ezt a rohadt szemét társadalmat megváltoztathatja. Ha szólni kell valamiről, valami fontosat kell elmondani, az újságírás ma hatásosabb lehet az irodalomnál. Most éppen aktuális dolgokkal foglalkozom méghozzá nagyon komolyan. Komolyabban, mint hivatásos hírlapíró koromban. Az irodalom lehetőséget teremtett számomra, hogy igazi újságíró legyek. Anyagilag független lettem, van valami tekintélyem is. Nem kell már a laptulajdonosok, a főszerkesztők által adott témákról írnom, az ő véleményüket, agyrémeiket szajkóznom. És ma már nem vagyok kiszolgáltatott. És ez kötelez. Témaválasztásban is, megoldásban is. Ez az utóbbi talán még fontosabb, mert az elkötelezett tollforgatót nem az esetleg hajánál fogva előrángatott téma teszi, hanem az, hogy hűséges a valósághoz. Meg, hogy olyan jól ír, amilyen jól csak lehet. Szóval, bár az ember arra törekszik, hogy regényei, novellái az örökké valóságnak vagy valami ilyesminek szóljanak, én mégis azt gondolom, hogy nálunk, a jelen számára, az újságírás sokkal hasznosabb, mint az irodalom.
2: Y mientras tanto los libros pues los voy dejando y tratando de que sean para la eternidad. Pero para el trabajo actual, yo creo que el periodismo es mucho más útil.

0: Mariposas amarillas, marichen pavilón.
1: Una pregunta muy difícil.
2: Egy nagyon nehéz kérdést szeretnék feltenni önnek. Ön mit tart a mikorunk legnagyobb gondjának, fő kérdésének?
3: Hát ez egyáltalán nem nehéz kérdés. A legfontosabb probléma már régóta ugyanaz. És attól félek, hogy jó ideig még az is marad. A népek felszabadulása, a forradalom kérdése, ez a legégetőbb.
2: Ön forradalmár?
3: Ha az a forradalmár, aki kívánja, várja, akarja a forradalmat, akkor én is az vagyok.
2: Egy személyes vallomás. Gabriel García Márquez vérbő konoksága, humora, akaratossága engem már írásai alapján is lenyűgözött. A vaskos kifejezéseket sem nélkülöző latin-amerikai spanyol nyelvben az ilyen embert mamagaistának hívják. Fordítsuk itt most noszogató típusnak, aki semmivel sem elégedett, mindig tovább akar lépni, aki tudja a gyenge pontokat. Nem nagyon hittem, hogy egyáltalán fogad majd. És azután féltem, mit szól esetleg előbukkanó tájékozatlanságomhoz, gyenge lábakon álló nyelvtudásomhoz. Nos, a személyes találkozás után már tudom, Gabriel Márquez, Gabó, csak a legnagyobbak közül való lehet, akinek tehetsége magatartássá érett, kíváncsisággá, derűvé, nyíltsággá. Aki egyenrangúként fogadja a belépőt, nem úgy, mint a felfuvalkodott középszerűek teszik. És most egy személyes vallomás. Hallottam valamit, ami legalábbis a számomra nagyon furcsa volt, hogy az ön számára Gabó, a zene fontosabb, mint az irodalom.
3: Hát ez így persze nem pontos. Egyszerűen arról van szó, hogy jelenleg jobban érdekel a zene. Többet foglalkozom velem, mint az irodalommal. Több időt töltök koncerten, lemezjátszó vagy magnó mellett, mint olvasással. Egyébként engem mindig is nagyon érdekelt a zene. Néha úgy rémlik, lehet, hogy az igazi hivatásom ez lett volna, és nem az irodalom. Titokban máig sem mondtam le arról, hogy legalább egyforma szinten üzzem őket. Egyébként talán érdekli, hiszen ön magyar, a legeslegkedvesebb zeneszerzőm éppen Bartók Béla.
2: Sok magyar nem ismeri eléggé, sok magyar nem érti Bartók Bélát.
3: Hát ez furcsa. Nem tudom elképzelni, hogyan lehet, hiszen ő az utolsó nagy romantikus. Az lehet a baj, hogy vannak, akik szégyenlik, ha azt gondolják róluk, hogy romantikusok.
2: Meg lehet. A többség nálunk ma a józanságra esküszik, a realizmusra, tám mert a romantikusok nem tűnnek elég megfontoltnak, okosnak, intelligensnek.
3: Szerintem létezik valamiféle, hogy is mondjam, szív intelligencia, ami olykor és nagyon-nagyon sokszor fontosabb, mint az eszesség. Gondolja meg, a forradalmárok mindig is romantikusak voltak. Forradalmat romantika nélkül nem lehet csinálni. A romantika az emberiség egyik legfontosabb, egyik legszebb tulajdonsága mindenképp. Bartók Béla nagyon nagy zeneszerző.
2: És ön hogyan látja saját magát? Ön romantikus? Mármint a műveiben.
3: Ó, igen. Úgy gondolom, hogy igen. A regényeim sokkal inkább érzelmiek, mint intellektuálisak. Bár talán nem ugyanazt értjük a romantikán. Számomra a romantika azt jelenti, hogy én például az emberek szívére, és nem az agyukra hagyatkozom. Igen, az érzelmek nagyon fontosak számomra.
2: Álmomban sem jutott volna eszembe, hogy a következő kérdést feltegyem önnek, de ha már az érzelmekre terelődött a szó. Engem egy idő óta nagyon foglalkoztatnak az emberi kapcsolatok. Egyre gyakrabban érzem úgy, hogy az ember a munkájában nagyon egyedül van, és tulajdonképpen mind abban, ami fontos, végletesen egyedül.
1: Porque me parece a veces que en nuestro trabajo todos estamos solísimos.
3: Ez tévedés. Az író munkája például látszatra a világ legeslegmagányosabb munkája. Amikor egyedül ülsz ott az írógép mellett, senki, de senki nem tud segíteni. Senki sem lát a gondolataidba. És mégis, én például nem tudnék a barátaim nélkül írni. Mielőtt leülök a géphez, hogy nekilássak egy novellának, vagy egy regénynek, sokszor elmesélem az egészet a barátaimnak. Egy kis csoportnak. Amikor mesélem, mindig javítom, mélyítem az írást. Elhagyok belőle. Hozzáteszek, elrendezem. A hallgatók arckifejezéséből, abból, hogy hogyan fogadják a történetet, már látom, hogy milyen fordulatot kell, hogy vegyen a novella. Mire elkezdem az írást, a barátaim már igen sokat dolgoztak a műveimen, anélkül, hogy észrevették volna. No, persze olyan barát, aki tényleg tud segíteni a dolgokban, nagyon kevés
1: volna.
2: Furcsa módon nekem épp azt mondta valaki, hogy szerinte ez a Gabriel Márquez valami olyasmi figura lehet, mint Buendía ezredese.
3: Milyen értelemben?
2: A magányában.
3: Ez nem igaz. Azt hiszem, a legkevésbé magányos ember vagyok ezen a világon. Részben ezért is érdekel az újságírás, hiszen az nem engedi, hogy az ember elveszítse a realitások iránt való érzékét. Állandó kapcsolatot követel a dolgokkal. Más a helyzet. Az történt, hogy védelmi rendszert kellett létrehoznom, mert lehetetlen volt úgy élnem, hogy mindenki meglátogathatott, aki csak azt mondja, hogy el akar jönni. Ez egyszerűen fizikailag sem volt lehetséges. Erre nincs idő. És azt is figyelembe kell venni, hogy szomorú annak az embernek a helyzete, akit csak azért akarnak látni, mert híres. Mint valami furcsa tárgyat, bogarat, mint egy csillagot, vagy mint egy kisbabát. Így aztán tényleg sokat tettem azért, hogy védelmi rendszert hozzak létre, de nem sikerült volna, elég mogorvának lennem ehhez, ha nincsenek igaz barátaim.
2: Meg vagyok győződve arról, hogy a híres emberek emberi kapcsolatai eltorzulnak.
3: Igaz. És ez rettenetes dolog. Nem tudod, hogy ki szeret, és ki hízelek. Pedig hát a szeretet, a tisztelet volna a kiinduló pontja a dolgoknak, hogy magamért szeressenek. Így hát az igazi barátaim korábbiak a 100 év magánynál. Mondhatnám úgy is, korábbiak a sikernél. Persze a hírnév kellemes tudna lenni, ha nem tartana napi 24 órát. Az lenne a jó, ha lenne egy készülékem. Egy ilyen kapcsoló. Bekapcsolnám, és akkor 8-tól 12-ig híres lennék. Kikapcsolnám, és akkor nem lennék híres. A hírnévben az a rossz, hogy állandó. Mert az ember elveszti a természetességét, és pedig épp ezt nem lenne szabad elveszíteni. Az igazság az, hogy nekem mindig gyanúsak voltak a túl könnyed, a nagyon lezser emberek, akik úgy tudnak viselkedni, mintha semmi, de semmi nem kavarná fel őket. Tudja mit? Az a gyanúm, hogy ezeket tényleg nem kavarja föl semmi. Hogy ez a stílus csak annak sikerül igazán, aki nem figyel eléggé az emberekre. Én igazság szerint nagyon félénk vagyok. Nagy fáradtságomba kerül közönség előtt megjelenni. Összezavarodom, nem tudom, hogyan viselkedjem. És ez sok problémát okoz, mert így aztán nem olyannak látnak, amilyen vagyok a valóságban, hanem valamiféle állarc takar el.

0: Márquez nálunk is megjelent legutóbbi könyve, a Pátriárka alkonya, egy latin-amerikai diktátor tündöklése és bukása. A diktátor halála.
1: Annyi év meddő ábrándozása után már kezdte megsejteni, hogy nem él az Isten fáját, csak túlél. Túl későn tanulja meg az ember, hogy még a leghosszabbra nyúlt hasznos életekből sem futja többre, mint megtanulni élni. Megismerhette szerelemre való képtelenségét néma tenyere rejtélyében, s a kártyák láthatatlan jeleiben, s a komisz sorsért a hatalom magányos szenvedélye emésztő kultuszával próbált elégtételt venni, saját szektájának áldozatává lett, ama végtelen tűzáldozat lángjaiba vetve magát álnoksággal s bűnökkel töltekezett, megszedte magát szívtelenséggel és gyalázattal, s csak azért emelkedett felül lázas kabzsiságán és vele született rettegésén, hogy az idők végezetéig megtartsa tenyerében azt az üveggolyócskát, nem tudván, hogy szűnni nem akaró rabszenvedély az, amelynek jól lakatása újabb étvágyat szül minden időknek végezetéig. Tábornok úr, kezdettől fogva tudta, hogy kedvét keresve becsapják, hogy megfizettetik vele a hízelgést, hogy fegyverek kényszerével gyűjtötték össze útjába a feliratokat lobogtató üdvrivalgó sokaságot, örökké éljen a nagyszerű ember, aki idősebb saját koránál, de megtanult élni ezzel és a dicsőség minden más nyomorúságával, amint megszámlálhatatlan éveinek során felfedezte, hogy a hazugság kényelmesebb a kéteinél, hasznosabb a szerelemnél, tartósabb az igazságnál, meglepetés nélkül jutott el a hatalom nélkül uralkodni, dicsőség nélkül megdicsőülni, és tekintély nélkül engedelmességet kiváltani szégyenletes fikciójáig, amikor alkonya sárga avarhalmai közt meggyőződött róla, hogy sohasem lehet teljhatalmú úr, hanem arra ítéltetett, hogy fonákjáról ismerhesse csak az életet, arra ítéltetett, hogy bogozgassa varratait, igazítgassa a valóság ábránd goblenjének vetülékszálait és lánccsomóit anélkül, hogy akár túl későn is, de megsejthette volna, hogy az egyetlen élhető élet az, ami megmutatja magát, az, amit mi itt erről az oldalról láttunk, nem az ön oldaláról, tábornok úr, hanem a szegények oldaláról, ahol bal sorsunk számlálhatatlan éveinek és boldogságunk megfoghatatlan pillanatainak sárga avar kupacai voltak, ahol a szerelem a halál csiráját hordozta, de igazi szerelem volt, tábornok úr. Ahol ön alig volt egyéb, mint egy szánalmas, elmosódó szempár egy poros vonatablak függönye mögött, alig egyéb, mint hallgatag ajkak reszketése, egy gazdátlan kész sejemkesztyűs futó intése, egy sors nélküli vénember, akiről soha se tudtuk meg, ki volt, milyen volt, talán csak a képzelet puszta koholmánya volt, bohózati zsarnok, aki soha se tudta, melyik a színes, melyik a fonákja az életnek, amit olyan oldhatatlan szenvedéllyel szerettünk, amilyet ön még csak elképzelni sem mert, retteget, hogy megtudja, amit mi tudván tudtunk, hogy az élet keserves és mulandó, de nincs helyette más, tábornok úr. Mert mi tudtuk, kik vagyunk, ő azonban immár sohasem fogja megtudni, sérves heréje édes énekével kísért vén halott, kit gyökerestől kimetszett a halál kaszája, alkonya utolsó fagyott leveleinek tompa zugásán lebegett tova a feledés igazságának sötét hazája felé, rémülten kapaszkodva a halál csukjás köpönyegének rothat rongyfoszlányaiba, és nem halva meg a tomboló tömeg éljenzését, mely halála örömhírére örömhimnuszokat énekelve tódult az utcákra, és nem halva meg most már többé soha a szabadság muzsikáját, az öröm rakétáit és a diadal harangjait, melyek tudtára adták a világnak a boldog újságot, hogy az örökké valóság időtlen ideje vége.

0: Mariposas amarillas, Maris in Babilonia.
1: Sokan úgy tartják, hogy Márqueznek ez a könyve már valami egész más, az igazi a száz év magány volt.
2: Bueno, no es exactamente un prejuicio.
3: Aha, ezt hallottam már. Ez előítélet. Egyszerűen arról van szó, hogy a száz év magány könnyű regény, egyenes vonalú, olyan könyv, ami mindenkihez eljut, mindenki könyve, mert mindenki életéről szól. A száz év magány az ötödik könyvem, de az első sikerem. Az az igazságtalanság történt, hogy még a kritikusok is először az ötödik, majd a negyedik, aztán a harmadik, második, első könyvemet olvasták el, tulajdonképpen ellenkező folyamatban, mint ahogy én írtam azokat. Teljesen összezavarták magukat. Mint irodalmi mű, a Pátriárka alkonya igenis sokkal jelentősebb, mint a száz év magány. Jobb könyv. Az az igazság, hogy a kritikusok nem tudnak semmit. A kritikusok az író és az olvasó közé állnak, anélkül, hogy erre bárki is kérte volna őket. Én jobban szeretem az olvasóval való közvetlen kapcsolatot. El sem olvasom, amit a kritikusok írnak.
1: Mind dolgozik most?
3: Azt a bizonyos hosszú riportot írom Kuba mindennapjairól. 3 éve kezdtem, és akkor úgy gondoltam, hogy nagyon gyorsan befejezem. Ám éppen ezek a riportok tették lehetővé, hogy egyre jobban elmélyedjek Kuba életében. Páratlanul érdekes ország ez. A könyv is sokkal összetettebb lesz, mint amilyennek terveztem. Hogy mennyire, azt még nem tudom. Hogy őszinte legyek, halvány fogalmam sincs, hogy hol is tartok ezzel a munkával. Közben apró novellákat, meséket írok Pinochet ellen, hogy végre megbukjon, mert én megfogadtam, hogy csak akkor térek vissza az igazi irodalomhoz, amikor ő eltűnt a színpadról. Ideje lenne már. Úgy gondolom egyébként, hogy ez nagyon hamar lesz.
2: Porque he dicho que volveré a la literatura cuando Pinochet se caiga y creo que se va a caer muy pronto.

0: Mariposas amarillas, marizo en Babilonia. Mariposas amarillas que vuelan liberadas.
1: Márquez politikai ügy. Kolumbiában baloldali lapot ad ki. Horribilis díjai gyakran ajánlja fel aprócska, gyakran fegyveres baloldali csoportoknak. És az apróságok. Morales Városka diákkönyvtára nemrég a Gabó nevet vette föl. A kolumbiai kormány, amelyik egyébként alig veszi észre, hogy a városka létezik, betiltotta a renitens bibliotékát. Nemzetközi derültséget váltva ki, hogy ilyesmivel foglalkozik. A munkaügyi miniszter egy ENSZ bizottsági ülésen reagált Genfben. Én például nem engedem meg magamnak azt a luxust, hogy ennek a kommunistának akár egy sorát is elolvassam. A baloldalisággal aztán igazán nem vádolható argentin diktatúrából érkezett kollégája kellett, hogy kioktassa. Nyilvánosan ilyen faragatlanságot elkövetni. Komoly hiba. Márquez a 20. század kultúrájának komoly alakja, még akkor is, ha baloldali szegény. Pinochet minisztere így sóhajtott fel. De kár, hogy ez a García Márquez azt ígérte, hogy nem ír, amíg hatalmon vagyunk. Egy ilyen nagy író. De kár, hogy csak volt, hisz maradunk.

0: Márquez utál interjút adni. A vita alatt csak azért fogadott az európaiak közül hármunkat is, mert az újságíró szolidaritás, kötelez felkiáltás mégis mindig leveszi a lábáról. Mindez eszembe sem jutott, amikor félórás beszélgetésünk végén arra kértem, mondja el egy készülő meséjét, hisz azt állította, időnként tesz ilyet.
1: Los servicios de seguridad del rey.
2: Történt pedig, hogy a király, aki már régóta nem járt otthon a szülőfalujában, mert hogy ez a király egy aprócska faluban született, haza akart látogatni. A titkos szolgálat persze nem engedte ezt az uralkodót csak úgy utazgatni, meg hát az uralkodók maguk sem mernek csak úgy elindulni. Előbb tehát nyomozni kezdtek a környéken. Mi történt? Hát persze, hogy az történt, hogy konspiráció, titkos összeesküvés nyomaira bukkantak. Azért szőtték ezt a konspirációt, hogy megöljék a királyt. Szaglászni kezdtek tehát nagy buzgalommal. De semmi bizonyosat nem tudtak megállapítani. Pedig nyomoztak a földeken, műhelyekben, még a fákon, a virágok, az állatok közt is. Nyomozták az asszonyokat. Mindenütt nyomoztak, csak az iskolás gyerekek közt nem. Nem találtak semmit. Biztos, ami biztos, összeszedték az emberek egy részét. Volt, akit szintén csak biztos, ami biztos, ki is végeztek septiben. Minden, de minden biztonsági intézkedést meghoztak. Úgy, hogy nem maradt egyetlen épkézláb ember sem, aki megölhette volna az uralkodót. Jött tehát a király. Persze nem úgy, mint egy ember, csak mint egy kártyapakli királya, akit a bűvész felmutat a közönségnek. Kijön a király a villája erkélyére, amely a tengerre néz, megmutatják neki onnan a tengert, aztán a falut. A király, ahogy aztán visszafordul, észrevesz egy kisgyereket. Megsimogatja a fejét. A kisgyereknél éppen cukorka van, megkínálja a királyt illedelmesen, vegyen a csomagból. A király elneveti magát, és azt mondja, hogy hát persze, hogy kér cukrot, hát persze. És abban a pillanatban, ahogy a szájába veszi, holtan esik össze.

Az iménti beszélgetés rögzítésének éve 1978. A Magyar Rádióban 1980. június 11-én hallhatták utoljára. Műsorunkat újra meghallgathatják a mediaclick.hu internetes oldalon.

0: Műsorajánló. A Kossuth Rádió megváltozott műsor struktúrájában egy ideig hangjátékok hallhatók. Jórészt olyan műveket játszunk le, melyeket az elmúlt 16 évben önök nem hallhattak, mert az alkotókat nem kívánatosnak ítélte a hatalom. A cenzúrázott darabokon kívül legendás hangjátékokat, életútinterjúkat és dokumentumjátékokat is műsorra tűzünk. A művekről részletek a mediaclick.hu oldalon találhatók. Hallgassanak akár éjféltől éjfélig hangjátékokat a Kossuth Rádióban.
1: Nyár 26. Hétfőtől szombatig 10 órától, vasárnap 6 óra 45 perctől a Dunán.
0: Műsorajánlót hallottak.
2: Óra. Jó napot kívánok! A Kossuth Rádió híreit hallják. A szerkesztő Berente Marian, a mikrofonnál Harcsás Gergely. 30 napos fokozott közbiztonsági akció kezdődik Budapesten, kiemelt rendőri ellenőrzésekkel és a szociális ellátórendszer bevonásával, közölte a miniszterelnök. Magyar Péter beszámolt arról is, hogy társadalmi párbeszéd kezdődik a közlekedés biztonságról. A cél az, hogy még idén olyan intézkedések léphessenek életbe, amelyekkel visszaszorítható a sok balesetet okozó gyorshajtás, utcai versenyzés és felelőtlen rolleres közlekedés. Még mindig sok autós használja jogosulatlanul a buszsávot. Két nap alatt 75 sofőrt büntettek meg a fővárosban. További 14 esetben más szabálysértések miatt szabtak ki bírságot a rendőrök. Továbbra is válságban van a házi orvosi ellátás. Több mint 760 praxis betöltetlen, 700 településen helyettesítéssel működik az alapellátás, egy házi orvosra pedig átlagosan csaknem 14 ezer beteg jut évente. Az Országos Kórházi Főigazgatóság friss adatait elemezve a GKI Gazdaságkutató ZRT arra hívja fel a figyelmet, hogy 2010 óta 15%-kal csökkent a házi orvosok száma. Ennek fő oka az előregedés, illetve az, hogy a nyugdíjba vonuló házi orvosok helyett nincs utánpótlás. A gyermekellátásban ennél is súlyosabb a hiány. A praxisok 17,5%-ában nincs főállású gyermekházi orvos. Beüzemelték a Székesfehérvári Kórház új CT-készülékét. Az eszköz a mesterséges intelligencia segítségével készít jobb minőségű felvételeket, kisebb sugárterhelés mellett. A CT különösen az onkológiai, neurológiai és sürgősségi ellátásban jelent előrelépést. Elindult a fővárosi Szabó Ervin könyvtár új online oldala, amelyen először böngészhető Rádai Mihály fotó hagyadéka. Az 5 éve elhunyt városvédő csaknem 8000 budapesti felvételét adta át a Budapest gyűjteménynek. Az új felületen a teljes eredeti jegyzék mellett 25 kiemelt budapesti helyszín képei és történetei is megtekinthetők. A fotók az 1985 és 2005 közötti Budapest változásait dokumentálják. Új műsor struktúrával várja a nézőket holnaptól az M1. Az első tematikus hétvégén nemzetközileg elismert női alkotók filmjeit vetíti a csatorna. Holnap Enyedi Ildikó, az Én 20. századom és a Simon Mágus című filmje. Vasárnap Mészáros Mártától a Holdudvar és az Aurora Borealis lesz látható. A következő hétvégén Tímár Péter szatíráit és végjátékait, valamint Szabó István munkásságát mutatják be. Megújul a hétköznapi műsorrend is. Esténként népszerű, régi magyar sorozatokat tűznek műsorra, péntekenként pedig egy-egy könnyű zenei koncert felvételét is láthatják a nézők. Az M1 részletes műsora a Mediaclicken érhető el. Elhalasztották a holnapra tervezett Balaton átúszást, mert az előrejelzés szerint szeles idő, erős hullámzás várható. A tervezett pótidőpont jövő szombat, erről jövő csütörtökön döntenek majd. Az időjárásról: jelenleg országszerte napos, komoly felhős az idő, majd délután nyugat felől beborul az ég. Többfelé lehetnek záporok, zivatarok, akár felhőszakadás és jégeső is előfordulhat. A szél zivatarok idején viharossá fokozódhat. Napközben 30-37, késő este 19-26 fok valószínű. A hétvégén néhány fokkal enyhébb időre számíthatunk. A Balaton és a Velencei tó 25, a Tisza tó 26 fokos. Kedves hallgatóink, hírekkel legközelebb 10 órakor jelentkezünk itt a Kossuth Rádióban.
0: Most következő műsorunk 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
3: Thank you. történt, amikor mint pincér tanuló, talán életem első vagy második újházi tyúklevesét vittem ki, és egy nagy társaság vonult ki az étteremből. A főnök asszonyom pont előttem volt, és ő terelte, placírozta elbúcsózóásként a vendégeket, és én nem szóltam neki, hogy én a háta mögött állok. És ő egyet hátralépett, és rám borította a újházi edetyúklevest, baromi forró volt, ő nem vette észre, a hibás én voltam, mert nekem kellett volna mondani, úgy szoktuk mindig, hogy hinten mondtuk egyik a másiknak, és nem szólt. Nem mertem a főnök asszonyomnak szólni, hogy itt vagyok.

és aki a maga kárán tanulta meg, hogy nem elég a jelenlét, de azt jelezni is tudni kell, az nem más, mint a Pilvax étterem üzletvezető helyettese Lengyel János úr. Ugolva az előzőekből, tisztelettel jelentem, én is itt vagyok. Jó napot kíván önöknek az Ízes Történetek mai szerkesztője, Szamara Eleni.

0: Az év első adásában egy rendhagyó portrét hallanak majd. Az előbb hallott Lengyel János úr ugyanis egészen bizonyosan kuriózumnak számít a vendéglátóipari szakmában. 11 helyen dolgozott már, többek között a Hiltonban, a Mátyás pincében, a Halászbástya étteremben, sőt egy ideig ő vezette a Ménes csárdát. Életében először érettségi után ment be egy étterembe, és a fehér abroszok látványa, az illatok, valamint az udvarias kiszolgálás végképp megérlelte a döntést. Vendégtérben fog dolgozni. Így lett pincér tanuló a Gundelben. Azóta is imádja ezt a szakmát.
1: A közvetlen, személyes együttlét a vadidegenekkel a csuda érdekes, és az jut eszembe, amikor először voltam, hogy úgy mondjam, oda ragasztva közvetlen a vendégekhez, a Margit-szigeti nagyszállóban csináltam egy egeresnek hívtuk egymás között, a terasznak egy úgynevezett a kihelyezett éjszakai lokálját, nyári éjszakai lokált, egeres vagy füvesnek hívtuk azt a pályát. Na most ott drinkbar pult mögött voltam, akik odaültek, ez volt az első találkozásom ilyen helyzetben, azok mind mondták a magukét. Na most elképzelhető, hogy az első napokban, amikor mondjuk ült egy német, egy amerikai, egy angol, egy magyar, meg egy Isten tudja ki a pultnál, és mindenki mondta egyszerre a magáét. Plusz én mosogattam, az áruval foglalkoztam, és számláztam, és nem tudom még, és mindenki mondta szinte egyszerre a magáét. Na most ebben a vendégeknek nagy része, hogy elutazott haza üzletemberek révén. Visszajöttek egy hét múlva, két hónap múlva, megint ott szálltak meg. És az illetők ott folytatták a beszélgetést, ahol egy hónappal vagy fél évvel, Isten tudja, amikor abba hagyták.

0: 11 évi pincérkedés után Lengyel János egy szakácsiskolát is elvégzett, csak hogy tisztában legyen a szakma valamennyi fázisával. De talán maga sem hitte volna, hogy milyen hamar szüksége lesz erre az ismeretre is.
1: A Hilton nyitása előtt Bíró doktor, aki aztán a Hilton direktora lett, megkért engem, valahogy kipécézett a többi pincér közül, hogy a világ Hiltonjaiból jön 7 vagy 8 Hilton vezér, meg ő. És hogy írjak én nekik egy ételsort, italsort, és csináljak egy asztalt, mit tudom én, 2 hét múlva érkeznek, ha jó idő lesz a teraszon, alossz az étterembe, rám bízza az egész ebédet. Óriási megtiszteltetés volt, és elképzeltem egy ételsort, emlékszem, hogy hideg ribizli krémleves, és annak a tetején azt képzeltem el, hogy baba pisolta úszik, mint egy hajó, és az fölhabozva is rajta ribizli szemecskék, és utána brassói apró pecsenye, és retek saláta, amitől én nagyon féltem, mert én úgy gondoltam, annak idején minden meg volt hámozva. Mármint a salátáknál. És én úgy képzeltem el, hogy a héj karikák legyenek a retek szeletkéken. És hát nem a Lukács Pistának mondta a leendő direktor úr, hanem nekem, és egyszer nem értettem. És nagyon félbe mentem oda Lukács úrhoz, hogy séf úr, hát az a feladatom, amit majd most el fogok mondani, és tudná-e segíteni nekem abba, hát csak a konyha adja majd ki. És a vendégek előtt készítettem el az ételt. És azt mondta, hogy fiam, batonokra vágjuk a ribamáját és a szűzpecsenyét, ahogy gondolod, vagy hogy legyen. Szinte azt mondta, hogy és milyen színű legyen. Hát ezen elájultam, mert tartottam attól, hogy elzavar, hogy majd én megoldom, fiam, hát neked ez semmi között, majd én fölveszem a bíróval a kapcsolatot, és te csak ne foglalkozz ezzel.
0: Tehát ezzel, mint egy elfogadta kollégájának a szakácsmesterséget illetően?
1: Hát valami olyasmi szűrődött ki ebből, ezt nem merem én így mondani, de nagyon meg voltam tisztelve, és hát így ketten kooperálva megoldottuk.

0: zavarba lehet magát olyannal hozni, hogyha most mondjuk így öltönyösen, nyakkendősen kivonulnánk a konyhába, hogy akkor mennyire találná ott fel magát?
1: Hát ezzel nem csak a magnóna, hogy tönkre menjen, amíg közlekedünk.
0: Menjünk a konyhába, jó? Vezessen engem?
1: Átmegyünk most a vadásztermen, és mindjárt az ajtót kinyitjuk. Nyik-nyik, most nyitott az ajtó. Most belépjük a konyha eléterébe, még a tálalópulton innen vagyunk.
0: Valamilyen panírozott húsokat látok, ez például mivel van töltve?
1: Egy vastag falu tepsiben helyezünk el előkészített formával, pulyka mellett kapros túróval töltve. Bepanírozzuk ezeket a kis hengerecskéket, és frissen sütjük. Egyszer fölvágjuk, hogy a belseje kibukjon, hogy úgy mondjam, a tálon vagy a tányéron, és reszelt füstölsajttal szórjuk meg, és mire a vendég elérkezik, ez a füstölsajt intenzív illatot áraz, rá is olvad, és ez a kapros túróval töltött fantasztikus pulyka már.
0: Melyik a kedvenc étel, amit szívesen készít otthon?
1: Sok minden szeretek. Talán a legfinomabb nekem a paprikás krumpli, amit szoktam csinálni.
0: Annak van valamilyen vendéglátós neve is.
1: Igen, a serpenyős burgonyának.
0: Ez az, amit nem szoktunk felismerni.
1: Igen. A Mikebudai tájjellegű hozzá.

0: Akkor egy váratlan, dramaturgiai fordulattal legyen szíves, mutassa a magánál lévő tollat. Ez rendben van, ez egy parkertoll, papír?
1: Az van.
0: Mik ezek is jegyzett tömbök?
1: Mindig is jegyzett tömbökkel.
0: Fantasztikus. Erre nem számítottam, hogy körülbelül 10 kis jegyzett tömb van a bal zsebében.
1: Igen. Én mindent kézzel írok, kevésbé géppel. A feleségem szokta gépelni. Sokat szenved miattam, mert most elkészültem egy regénnyel, vagy...
0: Ne szaladjunk előre, mert azért azt el kell mondjam, hogy még mindig Lengyel János a vendégünk, aki ugye pincérként kezdte a szakmát, aztán szakás lett, most éppen üzletvezető helyettes a Pilvaxban, és egyébként mellékesen 2 kötete is megjelent már, valamint 10 színdarabot is ért. Mindazonáltal azért az érdekelne, hogy egy évtizedek óta a vendéglátóiparban dolgozó embernek mikor jut eszébe elkezdeni regényt és színdarabot írni?
1: Mikor a Adamik tanár úr egy órán észrevett, amikortól számítom én ezt az úgynevezett mű készítést.
0: Ő mit tanított?
1: Ő orosz tanított, borzasztó szigorú, kicsit szétszórt, nekem valamire szimpatikus, hatalmas, luttalpas, óriási behemolt fickó volt, nem igen kerített valódi kapcsolatot a diákjaival, csak leadta anyagot és osztályzott. És egy alkalommal az ő óráján írtam egy színdarabot éppen, csak aztán én abba hagytam a színdarabírást, és odarohant, mint egy őrült, kikapta a kezemből a papírt, és visszarohant a katedrához, és beleolvasott. Hát én azt hittem, az a szokásos módon azonnal mondjuk 3-1-est írt be a minimum a naplóba. És azt mondta, hogy ide figyelj, édesfiam, mondta meg enyhülve, hogyha az én orrámon eszedbe jut valami, nyugodtan ezután írd le, én fogom tudni, hogy te mit csinálsz, csak én ezt elvihetem, most egy pár napra hazam, ezt szeretném elolvasni. Hát ez valóban így is történt, soha nem szólt rám, amikor az ő óráján. Hozzá kell tennem, hogy az ő órán jutott ezt követően a legkevésbé eszembe, hogy írjak, mivel hogy akkor meg volt engedve.
0: Ő volt az első törzs olvasója ezek szerint?
1: Mondjuk, de úgy, hogy idegen ember, tehát másik, aki nem tudja, hogy én, mit tudom én, milyen vagyok. Ő volt ilyen értelemben az első.
2: Részlet a Folyók folynak és folyosok című regényből. Rover úr megy a Margit hídon, mint egy francia. 4 a korlátnál állnak és lenéznek a hullámokra. A víz is nézi őket lentről. Az ember azt hiszi, hogy vannak szimbólumok, pedig hangulatok vannak. Az utca is híd, csak be van tömve alatta a lyuk. A víz felszíne alatt pedig ott a többi víz. Az a néhány hal, aki a vízben csak iszik és iszik, nem csoda, ha úgy halad a habos hullámok között, ahogy azt nekik parancsolják, hiszen mindig részegek. Megmagyarázottak és lekenyerezettek. Ők is néznek, és persze látnak is mindent a hídon.

0: kis füzetkéket, kis blokktömböket hordtam magamnál, és mindig menet közben írtam. Tehát soha nem úgynevezett nyugalmi helyzetben, amikor normálisan lehetett volna, hanem mindig villamoson séta közben munkába menet, vagy iskolába menet, vagy nagyon sokat a Margit hídon írtam.
1: Vagy deszkálpolták ott kis asztalon, aminek a mélyedésébe besüllyedt ugye a terítőn lévő szerzőt.
0: Hú, erre így emlékszik. Igen, ez Balatonfüreden, igen. Ma is megvan az asztal, idén is ott írtam ennek a mostani körülbelül elkészült regénynek a nagyobbik részét. Ott van egy asztal, egy csoda érdekes, a falról lehajtható asztal, a nővéreminek van ott egy nyaraló lakrésze, és ezen az asztalon írtam elég sokat.
1: Ha már a Balatont említette, azért az kiderült a két könyvből számomra, hogy nagyon urbános, nagyon városi író. Ugye a Margit híd, Dunapart, Szent István körút környéke az, ami mindig visszatér a regényeiben.
0: Ott lakom a most Hollán Ernő utcának nevezett Fürsándor utcában. Valamikor nagyon sokat sétáltunk ott, arrafele a szigeten. És nagyon sok szültem a feleségem hátán. Azt nagyon szerettem, amikor átmegyünk a hídon, akkor megálltunk. Én a hátán írtam valamit, és mentünk tovább.

0: számomra elképesztő, hogy hogy látja a világot.
1: Legszívesebben visszakérdeznék, hogy is tessék mondani, hogy látja ön a Margit híd, Pesti hídfőjét.
0: Valószínűleg az első síkját látom, és nem látom a sirályokat, akiknek bele lehet kapaszkodni a karmába. Nem látom Ropinak vagy Hurkapálcikának a hídnak a lábait. Csupa filozofikus gondolat, ami sokszor hajlik a groteszkbe és az abszurdba.
1: Én megpróbálom a színpadon is, meg a regényben is teljesen, amennyire tőlem telik valósághűen leírni azt, amit gondolok, meg ami történik, meg mindenféle, ami eszembe jut. És mégis azt szokták mondani, mint hogy ön is most azt mondja, hogy abszurd, vagy furcsa, vagy kiragadott. Talán az őszinteség miatt ez szokatlan, és amit szokatlannak gondolunk, azt a valóságtól eltérőnek ítéljük meg, és akkor azt mondjuk, hogy abszurd.
0: Érintőlegesen említette már a színdarabjait. Többet be is mutattak.
1: Először a valamikori egyetemi színpadon került sor a Folyók folynak és folyosok című regényből összehozott monodráma változat bemutatására, amit Balkai Géza adott elő, és segített a rendezésben Valló Péter.
0: De úgy tudom, hogy Balkai nagyon ragaszkodott ahhoz, hogy ő adja elő ezt a monodrámát.
1: Hú, hát ez nagyon nagy élmény volt, mert amikor odaadtam neki a regényt, hogy olvass el, akkor még mint regény formában, akkor néhány nap múlva azt mondta nekem, hogy ezt csak ő csinálhatja, meg ezt ne adjam oda senkinek és a nagymamájába, aki sokat szenvedett, és azt megelőzően halt meg. Az ő nagyon szoros kapcsolatukat juttatta az eszébe, és nagyon nagy élmény volt.
2: Korán reggel vagyok, nem zöldek még a fák, kinn a mérleg az utcán nem mér, nem hogy mérne. Majd a telefon fölveszi a kagylót, és csak attól félek, hogy a pohár úgy megissza a vizet, hogy én nem gondolkozom, érzek. Képzeld el, virágom, most megpróbálom összeállítani a regényt. Mi volna, ha üres lapokkal emlékeznénk rád, mint egy cigaretta? Ezentúl nem magyarázok meg semmit. Csak dolgozom, és mutatok.
1: Én azt hiszem, hogy nagyon nagy siker volt. Olyan értelemben, hogy 3-4 óráig senki meg nem mozdult, amit én hátulról tapasztaltam. Hogy úgy mondjam, egy pisztenés nem volt, néhány köhögés volt. Olyan pattanásszerűen tört ki a taps. Ezt mondom, hangsúlyozom, hogy más nekem rutinjában ilyenek átélésében nekem nincs. Ezóta tudom, vagy ezóta is úgy gondolom, hogy megütközést vált ki az őszintesség. Nem azért, mert keresetlen, azért, mert megfogalmazatlan.

0: Túl ezen az egyetemi színpadi bemutatón más színház is bemutatta más színdarabját.
1: Az Eres 9 stúdiószínház itt a Rumbasebessény utcában bemutatta Lábán Katalin rendezésében a Semmi minden Budapesten című 3-1 felvonásosomat, az az összefoglaló címe, amely 3 úgynevezett egész estés színdarabból, de rövidítettem. 2 szünettel, egy kvázi és egy valódi szünettel ment le. Ez 1991-ben volt, és hát ez ment egy szezonon keresztül.
0: Maga is rendezett darabot?
1: Az Újlipótvárosi Klub galériában, a Radnóti Miklós utca és Tátra utca sarkán lehetőségem nyílt a Lányok az asztalon című színdarabomnak a megrendezésére és a bemutatására. Hát ez is tele volt tanulsággal. A fogadtatás is, meg maga a próbák sorozata is.
2: Várjuk fel a háborút!
3: Milyen
2: lehet
3: annak az
2: íze?
3: Talán füstös?
2: Igen,
3: talán háborúra gondolsz, Bogi?
2: Nem, kis helyi háborúkra gondolok, Bogi. Annak egészen más lehet az íze, ugye?
4: Együnk együtt! Szálljaj! Ismertek a veszélynyészt. Pista bácsi nem ismerte.
2: Annak az íznek.
5: Szeretnék
2: valamit tudományosan kihangsúlyozni. Kisván. Mi?
5: Fogadnék, hogy te tudod, mi az én tervem.
2: Nem tudom. Biztos voltam belőle,
5: de tudsz minden.
2: Ebben igazából én is, de
5: figyelj rá!

0: Ön a két a Pilvaxban üzletvezető helyettes, aki felelős azért, hogy a vendégek jól érezzék magukat, hogy a pincérek legyenek, hogy a szakácsok valóban főzzenek. Ugyanakkor éli azt a másik életét, amiben gondolatokat vett papírra, és alkalomattán ki is adja. Ne értse félre a kérdést, nem naivitásom okán kérdezem meg, de azért muszáj, hogy megkérdezem, hogy miért ír.
1: Hát ezt nem tudom megmondani. A legtermészetesebb dologra sose tudok válaszolni. Illetve megpróbálok talán jobban válaszolni, mert nagyon jó írni. Mert az ember olyanokat nem csinál, amit utál csinálni.
0: Onnantól kezdve, amikor maga még kezdő pincér tanulóként a főnöke kézlegyintése nyomán magára öntötte az újházi tyúklevest, egészen eljutni odáig, hogy bármilyen kicsi, apró élményből egy olyan világot tár föl, ami én azt hiszem, és nyilván ezért is jelent meg könyv alakban, nem pusztán a maga belügye. Azért az nagyon kitágítja az ember világát.
1: Most az jutott eszembe, valóban kitágítja, és oda érdekes, mert valamiféle visszajelzés azért előfordul. Minden jó él, ami magunkat éri, illetve a környezetünket éri, azért a többiek a felelősek, és minden rosszért pedig mi saját magunk vagyunk. Tehát a felelősséget áthárítani, mindig a felelősségről úgy beszélünk, hogy valami rosszat kell puttonyként vinni a vállunkon. A rosszért magunk szempontjából persze mi vagyunk a felelősök, vagy én inkább azt mondanám, hogy én vagyok a felelős, nem beszélek senki nevében, a jóért pedig a környezet. Még azt el kell mondanom, hogy egyetlen egy kollégám volt jelen, akivel együtt dolgoztam, a nézőtéren, amikiről én nem tudtam, hogy eljön.
0: Már a kolléga alatt vendéglátós kollégát érte?
1: Vendéglátós kolléga, és mikor lezajlott, és a taps után, vagy a taps alatt odajött, és megszorította a vállamat, és azt mondta, hogy ezt már egyszer én is átéltem, mondta ő, aztán elment.

Nyílt levél Lengyel János úrnak. Cím Budapest, Margit híd és környéke. Kedves János, az ember tényleg hajlamos azt hinni, hogy vannak szimbólumok. Pedig hát valójában csak hangulatok vannak. Az öntenyér lenyomata a kapros túrosban bizonyára kézzel foghatóbb, mint általában minden, ami a kulináris élvezetekhez köt bennünket. Mert a hasunkra aztán igazán kényesek vagyunk. Azért örülök, hogy ön a lelkünkre is gondol időnként. A megmagyarázott és lekenyerezett halak nevében is tisztelettel üdvözli ön stábunk, Magyar Mari, Berta Zsolt és a szerkesztőműsorvezető Szamara Eleni.

0: A Kossuth Rádió műsorát hallgatja. A következőkben Szabó Gyula színművésszel Kovács Jenő beszélget.
1: Én úgy hiszem, hogy most akkor lenne legboldogabb Szabó Gyula színművész, ha legalább 2 hétre egy igazi erdőbe kivonulhatna, és ő lehetne újra az erdőkerülő, mint ahogy kisgyermekkorban odahaza a Kunságban, Kun-Szentmárton határában nagyon sokszor elbarangolt a körös menti kis erdőkbe.
2: Hát igen, és boldogan dalolnám, mint kis cserkész koromban, hogy künn a fákon, újra szól a vékakuk madár.
1: De hát most sajnos itt az építkezés, és ugye a legszomorúbb dolog, amikor az ember dühöng, és ráadásul szakértelme is kevés hozzá, hogy pontosan megmondja, mit is kellene tenni.
2: Hát lehet, hogy dilettánsként vannak talán jó elképzeléseim.
1: De amíg azok megvalósulnak.
2: Míg azok megvalósulnak, eltorzulnak a dolgok. Hát, ilyen időket élünk, nem tudunk mit mondani neked erre. Higgyünk, bízzunk, vagy bízzuk Istenre. De hát Petőfi is azt mondja Isten csodája című versében, hogy ne csak Istenben bízzunk, mint bizánk, hanem emberségünkből álljon fönn hazánk. Hát nagyon fogyatékos ez az emberségünk. Lehet, hogy bennem is, de hát amit a környezetemben tapasztalok, ott legalábbis fogyatékos az emberség, az egymás iránti szeretet.
1: Menjünk vissza a gyökerekhez, Gyuszi. Elnézést kérek hallgatóinktól, hogy ilyen tegező viszonyban beszélgetünk, de hát mi 40-53 óta ismerjük egymást. Tehát nagyon furcsa lenne, hogyha most elkezdenénk magázódni.
2: Hát elég furcsa. 40-50, korrigáltad a dátumunkat. Ez már körülbelül, hogy az idő eljárt fölöttünk, ugye? Bizonyos dolgok elhomályosulnak, és úgy kell lekaparni, amit a idő rárak a múltra.
1: Sajnos még a rádióiságban is tévesen úgy jelent meg, hogy Kossuth Díjas.
2: Hadd korrigáljam ezt a szöveget. Kiválónak ugyan kiváló vagyok, meg érdemes, meg annyi minden mást megkaptam. A Kossuth Díjat nem. A Kossuth Díjasok közül többször
1: töröltek.
2: Ezt a kifejezést, mert az aphegyezőnek a egyik mondatával gondolkodtam a trivialitásán, de valahol ilyen, úgy kivágtak, mint a macskát szarni.
1: Pedig felterjesztettek több alkalommal.
2: Igen,
1: jól.
2: Igazgatom szenvedett is emiatt. Ő mondta, hogy a Kossuth Díj Bizottság ellenszavazás nélkül, tehát egyhangulag többször is benne hagytak. Acél elvtársnak úgy látszik, hogy nem voltam a kedvencem, és ezért nem kaptam meg a Kossuth-díjat, de mindig azt mondtam, hogy egy katona nem azért megy a háborúba, hogy kitüntetéseket szerezzen, hanem hogy a hazáját védje. Kitüntetéseknél nem szabad összehasonlítani, a kitüntetés tulajdonképpen nem a szakma adja. A szakma fölterjeszt. Akinek fölterjesztenek, annak jogában áll választani, dönteni, így vagy úgy, vagy amúgy. És amit a múltban tapasztaltam, lényegében ma is majdnem ugyanazt tapasztalom. De legalább utolért egy-két barátomat, az Inke Lacit, hogy meg ő se kapta meg a Kossuth díjat, legalább a halál előtt a kórházban már kapott egy kis keresztet. Legalább ettől a rezsimtől, rendszertől, a rendszer magához ölelte. Nézd, nekem minden kitüntetésnél sokkal fontosabb az, hogy megyek az utcán, vagy bemegyek egy ABC-be, nem most, 20 évvel ezelőtt, lehet, hogy ennél nem kaptam Kossuth díjat, bementem mondjuk 20 évvel ezelőtt egy ABC-be, és on csöndesen, hogy mondjam, hajszolt emberek, ahogy rakosgatták a dolgot, benget, csengett a pénztárgép, a szomorú volt, mindig hangosan elszóltam, hogy dicsértessék, mindenki oda nézett. Így mosolyra húzódott az embereknek a szájuk. És volt, aki visszaköszönt, hogy mindörökké, vagy in eternum. Attól kezdve ezt én tudatosan használom.
1: Annak idején a szülőföldedek mindig így köszöntek.
2: Édesanyám nagyon vallásos volt, és őtőle nagyon sok mindent tanultam, és az igazság, hogy akkor 10 évesen meg háború volt, két dolog, repülős, pilóta szerettem volna lenni, vagy pap. És ha én hallom ezt a szót, hogy dicsértessék, vagy pap, én gondolatban ott ülök a parókia második lépcsőjén, és tanulom a minisztráns szöveget. Ateum qui lefidegat juventutem mea quiatu es deus fortitutum mea quare mi repulisti et quare tiste insidium affligitne inimicus.
3: És azért azt hiszem, hogy egyszer-egyszer harangozni is csak fölmentél
2: hát
3: oda,
2: hát az a más...
3: oda a Kunszentmártoni templomba, melynek a kerengője ugye tűz őrséget is adott.
2: Igen, a sétálója körbe. 63 vagy 65 méter magas a torony, és összem 50 méter magasan van a sétálója. És hát, hogy fölkerülhessen az ember a toronyba, ahhoz vasárnap délelőttönként fújtatni kellett az orgonához a levegőt táplálni. Háromszor kellett fújtatni egy-egy ilyen nagy misét, háromszor kellett teljesíteni, és akkor ott a kulcs, és föl lehetett menni a toronyba. Így jutottam föl én is a Kunszentmártoni toronyba. Két nagyobbal, akik már előttem voltak fönt, fölszaladtak. És ott maradtam egyedül, addig nem volt semmi baj, még mentem fölfelé a csiga lépcsőn, majd megszűnt és sötét lett. És már négyzetesen a torony falával, mint a padlás lépcső ment tovább, egy olyan körülbelül 20 méter magasan, és ott álltam dermedten, leguggoltam, megfogtam a lépcsőt, és kitapogattam a falat, a másik oldalon nem volt semmi, és a falat tapogatva másztam, közben fönt mellettem a toronyóra, járt, ilyen lent a óra, kút, ami
3: félelmetes volt.
2: Fantasztikus. Halálfélelem volt, de föl akartam menni, és én fölmegyek, akármi lesz. Fölmentem. Életem akkor voltam először ilyen magasan, és lenéztem, és akkor tudtam meg, mi az, hogy tériszonyom van. Szédültem, visszaléptem, megint oda, le akarok nézni, lenézek, nem fogok lesni, és harmadszor, amire lenéztem, túljutottam a tériszonyon, génjeimben, talán édesanyám révén, erdélyi hegyek, vagy ilyen magasságok lehetnek, nem tudom. Más kérdés, de fönn voltam, és harangozhattam.
3: Ráadásul innen gyönyörűen lehetett látni a kiskerekerdőket is.
2: Mindent a körösre rálát, túlátra. Úgy hívtuk, hogy túlát. És harangoztam, majd boldogan szaladtam haza, déli harangszó. Boldogan szaladtam haza, hogy édesanyám, hallotta? Szóval mit, fiam? Hát a harangszót. Hallottam, hát. Miért kérdett? Hát én harangoztam. Ó, hát akkor azért szólt most olyan szépen.
3: Próbáljuk meg visszaidézni. Milyen egy családban vakarónak lenni, mert ha jól tudom, te a 9. gyermek voltál a családban, és ezt ugye nálunk vakarónak hívják.
4: Vakaró, vakarék, maradék, vakarék. Ez onnan van, tudod, amikor a kenyeret dagasztották, és már kiszakajtották, és ami benne marad a teknőben, azt úgy kivakarják, kaparják kanállal.
3: Na de mindig azt... ez volt a legkedvesebb falat.
4: De igen, mert ugye azt zsírral összedagasztják sóval, és abból lesz a, úgy mondják, hogy bodag. Nagyon finom volt, be van késsel, úgy négyzetelve. És az az első, ami kisül a forró kemencében. Az előbb azt mondtad, hogy milyen vakaréknak lenni. Én, nekem csodálatos volt, mert ugye én voltam a legkisebb, és minden, ami szép, meg ami jó volt, azt az édesanyám, édesapámon túl a testvéreimtől kaptam. Főként a legidősebbtől, a bátyámtól. Ő neki köszöntem, hogy erre a pályára kerültem. Ő lényegében ő iratott be iskolába, ő általa lett kapcsolatom a zenével. A Kunszentmártonban nő volt a katolikus legényes leány, egy lett egy dékánja, vagy ilyen tisztségviselője. Darabokat, színdarabokat rendezett. Egész életében tulajdonképpen ezzel foglalkozott.
3: Parasztember volt ő is, mint szüleid?
4: Nem, ő mesterember volt. És ő általa jutottam el 12 évesen Kecskemétre. A MÁV Szegedi pályafennhatóságánál volt ilyen építésvezető, vagy művezető, vagy valami ilyesmi, nem tudom, és úgy kerültem oda 1942-ben. Azt hiszem, akkor zuhant le Horthy István. Nem, azt hiszem, biztos, hogy így van most már, akkor emlékszem rá, mert akkor jutottam volna el először életemben kőszínházba. A Kecskeméti Színházba, de az a gyász napnak volt hirdetve, akkor minden ilyen hely be volt zárva, sírtam, boldogtalan voltam, mert annyira készültem rá élményben. Az egyik oldala volt a szomorúságomnak, a másik pedig, hogy ugye én meg repülős, szóval pilóta szerettem volna lenni. Tehát akik eszménykép volt, abból egy lezuhant, tulajdonképpen a nemzeti gyásszal egyet is értettem, de mégis, szóval azért kettős volt a fájdalom.
3: Sosem felejtem el, hogyha már erről van az, hogy annak idején, amikor én fölvételi vizsgáztam a színművészeti főiskolára, az első fölvételim a Miskolci Nemzeti Színházban volt, és aznak műsorváltozás volt, Sztálin halála miatt a Hamletet adták.
4: Látod, kiket kellett nekünk gyászolni? Akarva, nem akarva, mi? Volt, aki teljes szívvel, tartalommal volt, aki pont az ellenkezője. Jó, de ezt hagyd benne, ezeket a dolgokat.
3: Természetesen.
4: Hagyd benne a riportban, mert ez az élet.
3: De ha már ugye megszakadt a beszélgetésünk, én azt hiszem, hogy a kisgyermekkor világát úgy is próbáljuk már felidézni, hogy azért nagyon kedves helyeid vannak neked még mindig ott a Körös parton.
4: Hát ott nőttem föl. Az ottani kubi gödrökben. Tudod, mi az, hogy tapogatni?
3: Hogy az ördögben. Tudod?
4: Ne, hát. Most ne arra gondolj, hogy nőket tapogatni.
3: Nem.
4: Az egy kas, egy fonott fűszvából fonott kas, aminek nincs feneke.
3: Mi csíkoztunk.
4: Azaz. Kubi gödrökbe puf, ledobod, és akkor belenyúlsz, és ott maradt halakat úgy fogtuk ki, ez a tapogató. Amikor a ár levonult, akkor az ottani kubi gödrökben, amikor már fölszáradt a föld, akkor az ottani ligetes erdős részekben jártunk, bogaráztunk, lepkét gyűjtöttünk, madaráztunk. Kint az elején, amit énekeztem, ezt a Künn a fákon újra szól a Víka kukmadár, szóval akkor még a Madarak és Fák napján tömegesen jártunk ki ünnepségre.
3: A műsorunk címe az, hogy erdőkerülő. Arra szeretnélek kérni, hogy kicsit azt idézzük, hogyan is nevelték belénk azt, hogy a kis erdőben legfeljebb a lehullott szárazágat szabad összegyűjteni, nem szabad bántani a fát.
4: A fát nem szabad bántani, mert a fa adta a gyümölcsöt. Megint egy történetet hagyd mondjak el. 1945-ben, amikor fölkerültem Pestre, édesapám úgy engedett el, hogy mit tudjuk, mi lesz utána a nagy világégés, után mondta, fiam, tanulj egy mesterséget, utána azt csinálsz, amit akarsz. Így kerültem, hála Istennek, csodálatos millióbe, a Csonka János gépgyár internátusába és iskolájába.
3: Előtte te már a négy polgárit elvégezted.
4: Igen. Így kerültem oda, és hát jött az ősz, jött a tél, közvetlen háború után fagyoskodott Budapest, és minket, tanoncokat, akkor még úgy mondták, nem ipari tanulókat, elvittek a Mindszenti Herceg Prímásnak Gerecsén egy ilyen vadász házába, hát teljesen az ki volt foszva, rabolva, mi ott szalmazsákokon feküdtünk, és úgy állapodtak meg, gondolom én, hogy amennyi fát, kivágott ölfát elhozunk, annyit kell kitermelni helyette. És akkor mi már 45-ben, gondolj vele, 45 őszén, telén, azzal a robbanó motoros láncfűrésszel dolgoztunk, a Csonkáik által szerkesztett robbanó motoros láncfűrésszel, amit mi most drága pénzért importálunk.
3: Egyszer említetted nekem, hogy annak idején úgy ösztönöztek arra, hogy a színházba is eljussatok, hogy aki megtanult egy verset, egy részt a Bánkbámból.
4: A dr. Huszti Miska bácsi, Isten nyugosz a békén, sajnos nem tudtam, mert nem voltam ide az a... Nem tudtam a temetésére elmenni. Most tart meg 80 valány éves korában, 86 vagy 87 éves korában. Ő volt a magyar tanárunk, és ő volt az iskola igazgatója. És önképzőkör volt, és aki az önképzőkörön két színt megtanult az ember tragédiájából, az ingyen kapott két jegyet a Madács ember tragédiájára, arra bizonyos ominózus, azt mondják rá a színház történetünket, illetően a színház elemzők, hogy a szürke ember tragédiája, én nekem csodálatos volt, én nekem olyan színes volt.
3: 46-ban, 47-ben?
4: 47-ben volt. Igaz, hogy a kakasülőn ültem, de azt az élményt, azt a csodát, amikor az általam ismert sorokat hallottam, hát az valami fantasztikus.
3: Azt hiszem, hogy a pályaválasztásod is eljutottunk, mert azért ennek erősen része van a pályaválasztásodban.
4: Hát bizonyára, mert gyerekként sokat szerepeltünk. A cserkészként nagyon sokat táboroztunk erdőkben, különböző helyeken az országban. Voltam Erdélyben is, 42-ben Barátkán, ott volt egy ilyen kis dzsembori féleség.
1: Ez merre esik a Barátka?
4: A Királyhágó mellett van. Erdős vidéken volt, azt hiszem a Seveskörös folyik ott. Ugye alföldi kunszentmártoni 850 kunok cserkész csapata tagjaként, ott voltam Barátkán, és azt hiszem mondom a Seveskörösnek a, hát az akkora, mint egy patak, a Csincsa, Kunszentmártonban úgy hívják, a Csincsa patak, akkora volt. És annak a partján, az magas, egy másfél méterrel magasabb rész volt. Oda vertük le sorba a sátrunkat, szalmazsákok, szénával, vagy szalmával a környékről szedtük össze. Távol gyönyörű, óriási vihar volt. Éjszaka szakadt az eső, aztán arra ébredtünk föl, hogy úszik a szalmazsák alattunk, mert ez a kis vékony patakocska, ja. Hát kiárat 30-40 méter széles, és hömpölygött ott a víz. De lehet, hogy anyai ágon, a génjeimben biztos van valami, mert én rögtön otthon éreztem magam a hegyek között.
1: Édesanyád Erdélyből származik?
4: Lehet, hogy Erdélyből származik, Susányi Anna.
1: Szép neve van.
4: Igen, és ahogy nézegetem most a régi képeit, német jellegű ruhákban vannak fiatalon, egész fiatalon lefényképezve.
1: Lehet, hogy Erdély Szász származik?
4: Erdély Szász. Lehet. Ezt nem tudom, ez most csak úgy fölötlött bennem, a dolog ezt. Nem kutatom, nem matatok a múltamat illetően, bár ez mostanában nagy divat.
1: Annak ellenére, hogy a legnehezebb időszakban, tehát az 50-es évek kellős közepén voltál főiskolás, csodálatos tanáraid voltak. És a szakmát, a mesterséget igazán meg lehetett tanulni.
4: Csodálatos tanáraim voltak. Leódai Árpád, Ladányi.
1: Könyvbe lábadt a szemed már is, ahogy rájuk gondoltál.
4: Hogy a Dajka Margit Gellért, szóval végig Balázs Samu, Olti Magda.
1: És aztán később, később a legtöbbel, aztán mondjuk, együtt is dolgoztál.
4: Mi atyai jó baráti viszonyba kerültem, az apát Imre volt, a Simi bácsi. Ő, amikor már harmadéves koromban oda kerültem az ifjúsági színházba, valamit látott bennem a jövőt, illetően mindig meghívott, most Jókai étteremnek hívják ott, a opera étterem, Jókai étterem, ott oda elvitt magával, és hát Csóró főiskolásnak, hogy hát nincs pénze, mindig meghívott ebédre a próba után.
1: És hát emlékszem, ugye, hogy fenséges babgulyást főztek ott annak ide.
4: Akkor igen, csodálatos, Jókai bableves.
1: Egy dologról feltétlenül beszélnünk, hiszen a nagy közönség azért a filmeken és a televízión keresztül ismert meg igazán. Hosszú időn keresztül, hogyha a nevedet kiejtettem, akkor ugye csak az Úthengerest emlegették.
4: Igen. Csodálatos szerepeket. Én nem akarok nagyképű lenni, de nem hiszem, hogy nálam színesebb pályát futott be valaki. Én olyan szélsőséges szerepek tömkelegét játszottam el, persze emellett van némi kis nosztalgiám, hogy hagyományos szerepeket nem játszottam el, mert nem volt rá mód és lehetőség.
1: Bizonyos klasszikus, szép nagy szerepeket.
4: Igen, mert az a megmérettetés egyik kritériuma lenne.
1: Mert azért azt mondjuk el, hogy mindvégig az ifjúság, illetve a Tália Színháznál dolgoztál, hűséges ember voltál.
4: Pontosan. De én a hűségemet illetően hűséges voltam, a elhivatottságomhoz voltam hűséges, és az teljesen mindegy, hogy hol valósul meg, ha ennek teret és lehetőséget adnak. És én most is felhasználom az alkalmat, hogy megköszönjem Kazimír Károlynak. Soha senkivel annyit nem veszekedtem, mint ő vele. De azért tisztelem, és gondolom, hogy ő is szeretett engem, hogy soha nem személyes érdek vagy rossz indulat volt az, ami miatt mi vitatkoztunk, vagy hevesebben beszéltünk a dolgokról, és ezért nem maradt semmi tüske bennem a együttműködésünket, illetve mert mindig az ügy érdekében, mert az a művészet, ami impotens, ami nem fogja meg az embereket, az minek? Nincs értelme.
1: Most a alakuló új művészszínházban folytatod a pályát.
4: Azok közé, a szerencsések közé tartozom, akik továbbra is szerződtettek. Mindig bizakodva és reménykedve várja az ember.
1: Azt tudod már, hogy mit fogsz csinálni az első szezonban?
4: Igen, és örömömre szolgál, hogy megkérdezték, hogy eljátszanék-e egy kis szerepet. Hát boldogan. Nézd, ha
2: úgy fogom föl, hogy abban a színházban egymondatos szerepekkel kezdtem, mint főiskolás, és ha egy kis epizódokkal, de a jelentős epizódokkal fejezem be a pályámat, örülök neki, mert én már annyi 100-150 oldalas főszerepet eljátszottam, hogy ez nekem ez a, hogy mondjam, ez az ajándék.
3: Sikerül-e egyszer-egyszer napjainkba csak eljutni, felüdülni, megpihenni, egy kicsit önmagadat megújítani a szép budai erdőkbe?
2: Most nem tudok erre időt szakítani, de lényegében azért van itt ilyen fölfordulás, hogy ezt az ügyet szolgáljam. Öreg, nyugdíjas koromat illetően itt, ha ablakon kinézel, legalább 130 fát ültettem el.
3: Ezek még most körülbelül olyan 4-5 évesek a legnagyobb
2: van
3: rész.
2: Van a fenyőket illetően, hát ha látod a gyűrűjüket, az van, amely 12 éves, úgyhogy sokszor este, amikor hazajöttem a színházból, 10 óra, fél 11, 11 óra körül elkezdtem locsolni hajnali 3-ig, fél 4-ig, ezekben a nagy melegekben, hogy megmaradjanak. El kellett, hogy adjam a Balatont, abból próbálom itt ezt a otthont megteremteni sok fával. Hisz a fák között nőttem föl.
3: Mi a kedvenc fafajod?
2: Kúszemártonban, az Rinyi utcában laktunk, és annak utcának a végén, ahogy megyünk Varjúhát felé, volt egy tér, ott akkor fúrtak egy ártézi kutat, mert akkor még önmagától följött a víz, nem kellett szivattyúzni. Lehettem 5 éves, 1935 körül. Majd aztán jártam az Rinyi iskolába 2 évet, az Rinyi térre. Ott a téren állt egy rezgő nyárfa. Ha messziről néztem, a lég semmit nem mozdult. És mégis így, a levelek így
3: mozogtak,
2: rezek. Az is hívják rezgő nyárfának. Azt nagyon szerettem.
3: A Köröspartján rengeteg szomorú fűz.
2: Rengeteg fűz van, szomorú fűz van.
3: És fűzfa sípot csináltunk,
2: nagyon szeretem.
3: És gyermekkorodban volt még szilfa is, ami a legnemesebb fák egyike. Sajnos aztán jött a betegség, és lassan alig-alig látni.
2: Igen, látni, országba járva kellve sokszor láttam, kipusztultak, kiszáradtak ezek a fák. És a másik, a bodzafa, azt mondják, a bodza a szegények fája, virága, fölhasználják bogyóját, virágát. Ott nőttem föl, és most idős fejjel a feleségem, hogy már őt is megemlítsem, hát lényegében harmadik házasságomban született két tüneményes pici gyermek, 2 éves a Szabó Gyuszkó, és 5 éves lesz szeptember 22-én a Szabó Zsófia Pálma, mert a feleségem Madarász Pálma. Megény Inke Laci, Isten nyugosztalja, 30 évig ültünk egymás mellett az öltözőben. Többet voltunk egymással, mint a családunkkal. És ő mondta, amikor Pálmát ő neki mutattam be először, és aztán megszületett a Zsófia, Szabó Zsófia Pálma, ő mondta azt, hogy hát neked egy oázisod van, két pálmával. És antalálónak érzem ezt, hogy az előbb említettem, hogy itt próbálom ezekkel a fákkal szebbé, kellemesebbé tenni az otthonomat, próbálom az én oázisomat szebbé tenni, gyarapítani, mert ugye nekem az oázisom van már, van két pálmám. Az ember életében annyi minden szélsőséges dolog, Madács az ember tragédiájában azt mondja, az élet mellett ott van a halál, a boldogságnál, a lehangolás, fénynél árnyék, kétség és remény, ott állok, látod, hol te, mindenütt, mondja Lucifer az Úrnak. És így van az életben is. Ebben a sokszor örömben, bánatban együtt kell maradni. Szóval az alapot nem szabad. Az alapot nem szabad soha megkérdőjelezni. Két ember viszonyában, kapcsolatában. Minden történet. De a lényeget, a szerződést, akár ószövetség legyen is, vagy akár a magyarok be jövetelénél vérszerződés legyen. A szerződést, amit két ember köt, azt meg kell tartani. Minden körülmények között.
0: Az imént Szabó Gyula színművésszel Kovács Jenő beszélgetett. A felvétel 1993-ban készült, és utoljára ugyanebben az évben hangzott el a Kossuth Rádióban. A Kossuth Rádió Szombathelyen 93 MHz.

0: Műsorainkat újra meghallgathatják a mediaclick.hu internetes oldalon. Műsorajánló. A Kossuth Rádió megváltozott műsorstruktúrájában egy ideig hangjátékok hallhatók. Jórészt olyan műveket játszunk le, melyeket az elmúlt 16 évben önök nem hallhattak, mert az alkotókat nem kívánatosnak ítélte a hatalom. A cenzúrázott darabokon kívül legendás hangjátékokat, életútinterjúkat és dokumentumjátékokat is műsorra tűzünk. A művekről részletek a mediaclick.hu oldalon találhatók. Hallgassanak akár éjféltől éjfélig hangjátékokat a Kossuth Rádióban.
1: 67,5% az minden mai válasz.
2: Az online tesztet kitöltő legjobb 10 játékos, akik a pénzügyi tudatossággal kapcsolatban mérik össze tudásukat.
3: Mi a határidő?
4: 20 év.
3: 20 év. Ez lesz a mi jó válaszom. Bravo.
2: Nagy diák teszt. Vasárnap 17 óra 40 perckor az M5 műsorán.
0: Műsorajánlót hallottak.
5: Óra. Jó napot kívánok, a Kossuth Rádió híreit hallják. A szerkesztő Berente Marian, a mikrofonnál Harcsás Gergely. Ukrajnában civilek is meghaltak a hajnali orosz légitámadásokban. Odesszában lakóházak és polgári létesítmények rongálódtak meg. 2 ember meghalt, 10 megsebesültek. Hersonban is lakóházakat ért dróncsapás, egy idős nő életét vesztette, egy másik lakos megsebesült. Az orosz erők 8 rakétát és 130 drónt vetettek be, többségüket a légvédelem megsemmisítette. Közben az ukránok 12 orosz hajóra mértek dróncsapást a Fekete-tengeren, a célpontok között teherszállító, olaj- és gázszállító hajók voltak. Ismét kölcsönös légicsapásokat hajtott végre az amerikai és az iráni hadsereg. Az amerikaiak 6. egymást követő éjszaka lőttek partmenti megfigyelő és légvédelmi állásokat, valamint katonai logisztikai létesítményeket. Az irániak drónokkal és rakétákkal támadtak amerikai bázisokat Bahreinben és Kuwaitban. Közben az iráni forradalmi gárda ismét közölte, addig nem enged át kőolaj és földgáz szállítmányokat a Hormuzi szoroson, amíg az Egyesült Államok folytatja támadásait Irán ellen. Ma távozik Keir Starmer brit miniszterelnök a kormányzó munkáspárt éléről. A párt új vezetője Andy Burnham korábbi manchesteri polgármester lesz. A miniszterelnöki tisztséget hétfőn veszi át, miután 3. Károly király megbízza a kormányalakítással. Keir Starmernek azért kellett lemondania, mert belpolitikai botrányok, valamint a munkáspárt Walesi és skóciai veresége miatt népszerűtlenné vált. Kizárták a nőket a japán trónutódlásból. A parlament döntése szerint csak az uralkodóház apai ágáról származó férfiak válhatnak császárrá. Ennek érdekében az uralkodó távoli rokonokat is örökbe fogadhat. A császári család 16 felnőttje között jelenleg csak 5 férfi van, és hiába népszerű Naruhito császár 24 éves lánya Aiko a most elfogadott módosítás szerint nem követheti apját a trónon. Gyűrűt kapnak a világbajnoki trófea mellé a labdarúgó világbajnokság győztesei. Az argentin vagy a spanyol válogatott tagjai olyan ékszerrel gazdagodnak majd, amelynek egyik oldalán a VB trófea, a másikon pedig az együttes identitása jelenik meg. A FIFA ezzel az amerikai sportágakban hagyományos elismerést vezeti be a VB-n. A döntő vasárnap este 9 órakor kezdődik. Szlovákiában fogtak el egy magyar férfit, aki a legkeresettebb bűnözők toplistáján is szerepelt. A 64 éves szökevény ellen európai elfogató parancs volt érvényben. Csalás miatt 2 év felfüggesztett, majd kábítószerkereskedelem miatt 6 év letöltendő börtönbüntetésre ítélték, de elmenekült a hatóságok elől. A bűnözőt Sturovóban fogták el. Újra lehet fürdőzni Szlovénia egyik legnépszerűbb strandján. Portorozban tegnap rövid időre le kellett zárni a kikötőt, mert az egyik hajóból 50 liternyi üzemanyag folyt a vízbe. A szennyeződést néhány óra alatt felszámolták, tartós környezeti kártól nem kell tartani, közölték a szlovén hatóságok. Ami a hazai időjárást illeti, itthon napos, gomoly felhős az idő, majd délután nyugat felől beborul az ég. Többfelé lehetnek záporok, zivatarok, akár felhőszakadás és jégeső is előfordulhat. A szélzivatarok idején viharossá fokozódhat. Napközben 30-37, késő este 19 és 26 fok között alakulnak az értékek. A Balaton és a Velencei tó 25, A Tiszató 26 fokos. Kedves hallgatóink, hírekkel legközelebb délben jelentkezünk, 10 óra múlt 4 perccel.
0: Most következő műsorunk 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
4: Feltételes megállók. Harmadik rész.
6: Reggeli kávézás. Szeretem az őszi hideg szobákat. Ülni kora reggel összehúzott köntösben a kitárt ablaknál, vagy a tetőn. Párolog a völgy, meg a csésze kávé. Ez hűl, amaz melegszik. Sokasodik a piros, meg a sárga, fogyatkozik a zöld. Pereg a sárba, a sok levél. Halomban a nyár devalvált pénze. Oly sok, oly semmit érő. Lassúdan kékbe vált az ég hambas szürkéje, enyészőben az enyhe borzongás. Közelednek a nappal dagály türelmes, óriás toló hullámai. Kezdhetek folytatódni. Megadom magam egy személytelen felszólító módnak.
7: A Sussex kertek tavaszi fái. A Sussex kertek tavaszi fáit télidőn láttam meg virulni, és akkor elhatároztam, nekem itt egyszer laknom kell, és ez meg is történt. Igaz, szobámban a hidegvízcsap is alig működött, de a Sussex kertek egyik platánfája tenyerelt elém a levegőbe, és az itáliai mód előrehajló homlokzat mészkőfala kellemes fehér-sárgán pergett még a galamblábak nyomán is. Padlóm szőnyege fel volt nyesve, ajtón fugáin csorgott a magasabb emelet fürdővize, és a lépcsőházban Kolumbusznak érezhettem magam, Santa Maria feliratú lepedők, függönyök tömege borított el néha. Viszont a konyha személyzet a kis ajándékokért, meg a nyáron is viselt barna repper sapkámért, meg mit tudom én, délután kanna kávét, brióst rakott az ajtóm elé, és a Sussex kertekben éjj fél kettőig is zajlott az élet. Zenével autók köröztek, küszöbökön emberek ücsörögtek, veszélytelen, kedves volt az egész ügy, és én egy nagy viaszgyertyát égettem hajnali 3:30 spérom halála évfordulóján az 5-en, és másnap egy senki sem alszik, Nessun Dorma, kalafáriája ló futott számomra, Hédokban, Yorkban, mit tudom én, láttam képernyőn csodás belvárosi irodám. És ebben a Sussex világban keletkeztek ezek a versek, melyek katalizátorai voltak, mint egy a többi ciklusnak. Hát Churchill lakhelyének helyét tényleg láttam, és a többi, de máshova nem fértek, történeti érdekességük is van, és főleg azért, hogy Arany János Petőfi társaságában itt ugrott nálam Szép Ernő mellé a költészeti slágerlistám élére, és boldog vagyok, hogy velük azonos nyelven igyekezhetem beszélni. Az ember Churchill. Egy parabola antennára emlékeztető, kék emléktáblára, mely azt hirdeti, hogy itt lakott, te házhelyén, ma már romja se házban, ő, hogy szinte én. Az ember Churchill ilyet egy idő után magával hurcol. Bornemis Devian. Arany Jánosnak. Tudom is én számos tanúsága szerint, nem vagyok infámos, csak valami legyint. Megjegyzés, tudom is én aféle, jóféle Isten. T.D. sírverse. Égi királyság földi lovagja, végre mi vár rád, kezdve kiadja. Tűnni csak annyi, újra eredni. Járj, odahagyni, s visszaszeretni. Csikorgó arany. Még amíg alakulnak, így úgy a körben járok. Mi el nem hanyagolhat, annál is közben járok. Több vagy kevesebb nem lesz, ami végre egészre. Mégis szükséges ehhez a részek késztetése. Ez sose hanyagulhat.
4: Feltételes megállók harmadik rész. Tandori Petri problémák. Közreműködik Petri György és Tandori Dezső. Az első beszélgetés. Résztvevők Mészáros Sándor, Forgács András és Margocsi István.
8: A 70-es évek elején közel egy időben jelent meg két verses kötet. Tandori Dezsőnek a Sárga könyve, a második verses kötete, az Egy talált tárgy megtisztítása 1973-ban, és Petri György első verses kötete 1971-ben a Magyarázatok M számára. Az utólagos visszatekintés számára valahol itt egy határpont mutatkozik. Legalábbis ez a két verses kötet megjelenése néhány más társával, Oravetszel és mindenek előtt Váradi Szabolcssal, úgy tűnik, hogy valami másképpen történik ebben a új magyar lírában. Az első kérdésem beszélgetésünk részvevőihez, Forgács Andráshoz és Margocsi Istvánhoz az, hogy miben jelent ez váltást, ez a költészet, ez a két verses kötet és ez a két költészet megjelenése a magyar költészetnek, és beszélhetünk egyfajta szelíd fordulatról az irodalomban.
9: Amikor a Petri kötete a kezembe került a Magyarázatok M számára, akkor nem voltam tisztában az akkori líra összes vonulatával. Tehát akkor olvastam, szorványosabban olvastam, visszafele, tehát egy perspektívikus képen van inkább erről, és nincsen egy szinkron élményem erről. Tehát erre a kérdésre igazán nagyon pontos választ nem tudok adni, de egy utólag visszatekintve nyilvánvalóan egy, ha nem is nagyon éles fordulat, hiszen vannak előzmények, akár Vas Istvánnál, a T.S. Eliot fordításainál a Petrire mindenképpen, és hát a Váradi Szabolcs is abba a körbe tartozott, ugyanúgy, ahogy a Tandor is kötődött a Nemes Nagy Ágneséghez, és így tovább, most nem akarom felsorolni. Ilyen értelemben nem, valóban nem tűnik, ha szigorúan nézem, egy radikális fordulatnak. De mindenképpen látszik a költői nyelvnek egy nagyon éles megváltozás, ami mind a mai napig egy érvényes formulának tűnik. Ezt tudom most így rögtönözve erre válaszolni.
10: Én úgy gondolom, hogy a fordulat az elég éles volt. Jól lehet, a két könyv egészen másképpen funkcionált a irodalmi életben, egészen más reakciókat hívott elő. A 60-as évek végére ugyanis én úgy látom, hogy az addigi magyar költészet néhány nagy vonulata teljes világba borult, nagyon sok, nagyon nagy eredményt hozott, akár a Vörös Sándor, akár a Pilinszky lihájára gondolunk, akár a Juhász Ferenc Nagy László féle vonulatnak a nagyszabású gesztusaira gondolunk. Ugyanakkor azonban úgy látszott, és most így visszatekintve talán még jobban látszik, hogy ezek a nagyszabású költői vonulatok elérték a maguk csúcspontját, és tulajdonképpen megújulásra már nem voltak képesek. Nagyon érdekes, hogy a 60-as, 70-es évek fordulóján tulajdonképpen hirtelen állt be egy egészen más típusú lihának az igénye. Elsősorban persze Petri Tandori föllépése kapcsán, de más költők előhetőhelyése kapcsán is, és ez két nagyszabású változásban volt lemérve.

0: értelmezte, ő olyan értelemben, hogy minden egyes gesztust, a legnagyobb szabású közösségi igényi gesztust is kizárólag magánemberi értelemben hagyott érvényesülni, hogy jól lehet a politikát, a társadalmi kérdéseket mind költészetének tartományán belül tartotta, de mindezt egyáltalán nem elvontan, nem külsőként, hanem mint magánéleti, mondjam, érzelmi megnyilatkozásainak körébe tartozó dolgokat kezelte. Ez a magyar költészetnek hagyományában egy egészen újfajta gesztust jelentett. Nem elsősorban, én úgy gondolom, nem elsősorban akkor is érződő radikális politikai tartalmai miatt volt nagyszabású és átütő ez a költészet, hanem az, hogy politikai jellegű üzenetét egy más típusú költői szerepnek övén tudta előadni, és ez a költői szerep, ez visszamenőleg is kétségbe vonta mindenféle kozmikus, nem kozmikus, nemzeti, nem nemzeti, profétikus, vagy egyáltalán a magánemberi szintet meghaladó költői szerepnek az igényét és lehetőségét. Nem véletlen az, hogy éppen Petrei esetében beszélhetünk arról, hogy megismétlődött a magyar irodalomtörténetnek egyik furcsa befogadás történet. Ez pedig az Ady Endrei befogadás történet. Jól lehet, Petrei költészetének nagyon kevés köze van Adihoz, a befogadás története úgy látom nagyon hasonlatos. Petreinek a gesztusaiban, és még egyszer mondom, nem elsősorban tartalmi jellegű, politikai jellegű gesztusaiba, hanem szerep gesztusaiban egy nagyon jelentős értelmiségi generáció és értelmiségi csoport fölismerte önmagán, és emiatt teljes testével és lelkével kiállt mellette. Tulajdonképpen, furcsa módon, ilyen értelemben egy ilyen helyettesítő szerepbe is belehelyezte volna Petreit, csak hogy Petrei éppen azáltal, hogy ezt a szerepet óhajtotta folyamatosan kétségbe vonni, ezt a helyettesítő szerepet óhajtotta egész költészetével megsemmisíteni, mindvégig ellenállt. Emiatt Petrei végig szimbolikus figurája lett ennek az értelmiségi csoportnak, költészete szimbolikus figurája lett ennek a csoportnak, csak hogy éppen ezt a szimbolikus funkcionálást nem volt hajlandó költészeti, politikai eszközökkel, verseivel beteljesíteni. Nagyon furcsa módon egy picit hasonló Tandorhely esete is. Tandorhely, amikor ebbe a második kötetbe, a Találtárgy megtisztításában, tulajdonképpen szabadjára engedte a kategória, most nem térnék ki, hogy avantgárd vagy neo-avantgárd gesztusrendszerét, teljes humoros gesztusrendszerét, játékainak özönét, konceptuális ötleteinek özönét, mindezt szabadjára engedte, beöntötte könyveinek lapjaira, kiöntötte a közönség elé, akkor egyrészt a hagyományos költői szerep szubjektivitását teljes mértékben kétségbe vonta, másrészt pedig a hagyományos magyar nyelvőző, nyelvszépítő gesztusoknak a kétségbe vonását is megtette. Tandorhely azáltal, hogy a nyelvet kicsavarta, szétszerelte, elemeire bontotta az elemeket, egészen más rendszerbe rakta utána össze. Ezáltal a nyelvnek szépségét, amely a hagyományos magyar költészet felfogás olyannyira épít, tulajdonképpen megsemmisítette, és a nyelvnek a funkcionálását, a nyelvnek a használata, a nyelvnek a mindenhez való felhasználhatóság állította költészetének központjára, és ezáltal lehetett olyan nagyszabású sikere, olyan nagyszabású a továbbiakban is hatása.
1: Talán siker ez túlzás, mert éppen az volna a következő kérdésem, hogy miért rekedt ki bizonyos értelemben a kortárs líra értelmezésekből a Tandori féle poétikai és szemléleti váltás, mert nagyjából azt érzékelhető a 70-es évek líra felfogásában, lírai értékrendnek a kimunkásában, mint hogyha a magyar líra nem akarta volna tudomásul venni azt, ami a 70-es évek elején elsősorban Tandori költészetében lezajlott. Nevezetesen arra gondolok, amire az előbb Margócsi István utalt. Részben megmaradt egy késő nyugatos verseszmény, az újholdas és a népi poétikák, a népi költészet poétikájának normatív kényszere, és véleményem szerint ezért zárul ki az értelmezésekből, mert pontosan azt a, mondjuk nevezzük az egyszerűség kedvéért, Babicsi versmondatot, amit a magyar költészet, vagy nyugatos versmondatot, mint egy jó 50-60 évig használ, Tandori alapvetően desruálja, de minthogy az egész 70-es, 80-as évek magyar lírája, legalábbis a mondjuk a jelentős és kevésbé jelentős teljesítményeiben, ezt eliminálni

0: akarja. A Petri befogadás történeténél meg abban egyetértek, és ebben véleményem szerint igazad van, hogy bizonyos értelemben egy félreértés történt a Petri költészetének felfogása kapcsán, mert mindenáron egy reprezentatív költői személyiségnek gondolták el.
1: Ez egy nagyon bonyolult játék a magának a költőnek a szereppel. Úgy gondolom, hogy ő egyszerre tudott egy rendkívül, hát a magánélete minden eseményéből ekvivalens értékű verseket írni a politikai indulatainak, vagy az elemző filozófiai elemzőkészségének, vagy a nyelvfilozófiai verseivel egyenlő értékű verseket tudott írni, egyenlő súlyú verseket tudott írni. Másrészt viszont, hogy úgy mondjam, azért alapvetően ő is a nagyköltőség körül írja meg a már kezdettől fogva íráját, amit egyébként finoman körül tapogatva az istenes verseinél lehet megtalálni. Tehát egy olyan mértékig teremtő személyiségként ábrázolja egy tükrözött módon az Istent. Meglepő módon ő, aki azt mondja, hogy vallásilag a muzikális, Max Webert parafrazálva, amiben, hát, és sok más motivumban megtalálhatjuk ezt a váteszi adis szerepkört, ami egyébként ilyen értelemben egy folyamatosságot mutat. Én nekem borzalmasan tetszett, amit itt hallottam a radikális fordulatról. Mindazonáltal nagyon érdekes, hogyha az ember a Petri verseket olvassa, akár ma, akár akkor, vagy éppen a költővel erről a dologról beszélget, akkor számára önmagát egy tökéletesen konzervatív, a szó legszorosabb értelemben konzervatív szerzőnek tartja, aki legkonzervatívabban használja a nyelvet, rendkívül ritkán használ, bár előfordul vele, akár lábjegyzetet egy vershez, vagy egy képi formulát, általában mindig gondosan meg vannak írva a versei, és a folytonosságra. Tehát egy lírai teremtői folytonosságra helyezi a hangsúlyt, állandó utalásokkal a lira történet más figuráira, gondosan beépítve magát a panteonba, gondosan kiválasztva, hogy ő hogyan nagy költő. Én nagyon fontosnak tartom, hogy ne bagatelizáljuk el ezt a kérdést. Más kérdés, hogy félreértették-e? Tehát, hogy mennyiben volt félreérthető? Na most azért talán a 68-at meg kéne említeni, mint egy fordulatot, hiszen tudjuk, hogy a magyarázatok M számára az 68 után íródott éppenséggel azon a nyáron, vagy azon az őszön, két hónap alatt egy zárt lakásban, tehát egy zárt teljesítménynek lehet tekinteni, és ilyen értelemben, tehát majdnem regényszerűen zárt ez a magyarázatok M számára kötet, ilyen értelemben valóban van benne számomra is a Petri költői önértelmezésében egy fordulat, hiszen ő már letett arról, hogy költő legyen. Elnézést, hogy ennyire biográfikus utalásokat teszek. Tehát úgy gondolom, hogy az bonyolítja azért nagyon a képletet, hogyha ő megmaradt ebben a 68-as, tehát a 68-as kiábrándulásnak az értelmiség egy bizonyos része 68-as kiábrándulásának indulati terhét ő vitte tovább a lírájában, és ez a Tandoriról ilyen értelemben direkte nem mondható el, akkor azok az emberek, akik a Petrit reprezentatív költőnek tekintették, azok ugyanazon mentalitású emberek voltak, és megtalálták benne ennek a sorsára kivetített reprezentatív karakterét. Tehát ilyen értelemben nem volt egy akkora félreértés. Más kérdés, hogy aztán egy betiltott költő lett, mármint a második kötete után, a körülírt zuhanás után, ami pár évvel később jelent meg, és akkor számizdatokban jelent meg, ami tovább szűkítette a befogadói kört, és kirekesztette a hivatalos kritika köreiből. Tehát ezek nagyon konkrét történeti tények, amiknek semmi köze esztétikai megfontolásokhoz.
0: Érdekes dolog, amit Forgács András mond, mert éppen a tanulmányával áll némileg szembe, azt gondolom, amit állítasz. Tudnélik, amit gondolsz, vagy mondasz, azt nagyjából Fodor Géza állítja könyvébe, és az egész pályaszakaszát tekintve az értékítéleteit el tudom fogadni, de ezt a 68-asság, a 68 utániság helyzetének költője, azt gondolom, hogy ez az első két kötetére, vagyis az első pályaszakaszára érvényes. Utána a Petri költészet folyamatosan destruálja, aláássa, kétségbe vonja, és a késői költészetét, mondjuk az Azt hiszik környékként, és ami utána történik, azt gondolom már nehezen írható le ezekkel a fogalmakkal.
1: Egyetértek, de hát a kérdésed arra vonatkozott, most kifejezetten a 70-es évek elejére, tehát direkten, célzottan, nem a Petri egészére vonatkozik. Na most, ami azt illeti, valóban én írtam a Gyuriról egy tanulmányt, ami jelenkorban megjelent, és Petri György a Szemlélődő költő címmel, ahol megpróbáltam a politikai költő szerintem téves, akkor tévesnek vélt címkéjét levakarni róla, és utólag olvastam el a Fodor Géza tanulmányát, ami egyébként már az én tanulmányom ismeretében íródott, hozzá kell tennem, és több ponton érintkezik azzal. És ilyen értelemben, és hozzáteszem még, hogy a Pöltővel való beszélgetések után beépült a szempontjaimba ez a 68. Én akkor fiatalabb voltam, 16 éves, tehát abszolút nem tartoztam azokhoz a körökhöz, ahol ez olyan radikálisan hatott volna a gondolkodásmódra.
2: Na most ez a 68-asság természetesen tartalmilag rendkívül fontos, de hát Petahi költészete azokra is rettenetesen hat, mint hogy te is említed, akiknek a 68 utániság nem kizárólagos meghatározó élménye, vagy akik a 68 utániságot esetleg egy hosszabb periódusra is kiterjesztve élik meg, élték meg, stb. Stb. Most itt ezért gondolom én, hogy itt volt ugyanakkor, amikor Petahi politikai jellegű Léha félét művelt 68-as mi voltából, 68 utáni mi voltából kifolyólag, volt egy olyan gesztusa, ami ugyanakkor ennek a 68 utániságnak éppen politikai formáját találta meg, méghozzá az, hogy a politikai szférát azt nem önállóként használta verseiben, nem központi témaként építette be verseibe, hanem úgy, mint olyan emberi dokumentumot, olyan emberi tevékenységet, ami ugyanazon a szinten van, mint a mindennapi életvitele, mint a szerelem, mint a munka, mint a költészet, csupán egyik szférája az ember életének, sajnálatos módon, hogy egy olyan szférája, ami időnként fenyegetővé tud nőni feléje, ugyanúgy, mint ahogy egyébként más szférák is fenyegetővé tudnak nőni az egyén felé. Most éppen ezért jól lehet a politikai tartalmak nyilvánvalóan, a költészet és a költőszerep egyáltalán nem politikai, és ilyen értelemben egyáltalán nem reprezentatív. A reprezentatív annyiban, amennyiben egyébként hát minden költői megnyilatkozás kicsit a reprezentatív, hiszen azért tetszik nekem egy szerelmes vers, mert van fogalmam, érzékem, képzetem arról, hogy milyen lehet szerelmesnek lenni, és éppen ezért az a szerelmes vers is reprezentál engem, amelynek egyébként születési körülményei, adott szereplőjéhez alkalmasint fogalmam sincsen. Ugyanígy ez a politikai költészet is megfosztódik rögtön az első pillanatban konkrét aktuális politikai jellegétől, konkrét aktuális politikai szerepvállalásától, és csupán csak ilyen beleilleszkedvén minden más közé fog funkcionálni. Ilyen értelemben a Petahi féle szerepvállalás nagyon radikálisan szemben áll mondjuk egy Ady Endre féle szerepvállalással, nagyon élesen szemben áll mondjuk egy Nagy László féle szerepvállalással, semmiféle általánosító, jelszóféle valamit verseiből, verseinek gesztusaiból kiolvasni nem lehet, és nem csak amiatt, mert mondjuk a kétségbeesés negatív gesztusa alkalmasint nem használható semmiféle jelszószerű megnyilatkozása. Szerintem éppen ezért lehet az, hogy Petahi nagyon nagy hatást tett egy csomó olyan költőhe is, akinek egyébként semmiféle politikai indítatása a továbbiakban vagy alkalmasint előtte nem volt.
1: Ez a hatás, ez párhuzamos, nevezhetjük mondjuk a Marnót, megnevezhetjük itt, hogy nagyon ugorva egy lógrásban, nem, párhuzamos volt a Váradi Szabolcs, a Tandori Dezső, és egyebek költészet, nem volt egy ilyen tiszta petriátás. Azt akarom mondani, nagyon jó, amit mondasz, és borzasztóan tetszik, csak egy kicsit doktriner. Tehát, hogyha egy ilyen sort mondok, hogy két számot mondok, 68-56, összeadhatjátok, kivonhatjátok, nem tudom, hogy folytatódik végül, aljaságotok, számtalan tana, így fejeződik be. Tehát két számot mondok, 56-68, összeadhatjátok, kivonhatjátok, ez egy Petri vers idézet. Az az igazság, hogy ő sem ellentmondásmentes. Tehát nagyon jó ezt így megfogalmazni, ő magát dolognak tartja, ő magát Horáciusnak tartja, Vergiliusnak tartja, Baudelaire-nek tartja, millió dologgal azonosul, és ugyanakkor egy homopolitikusnak is tartja, aki mondjuk ugye éles gesztussal ezen az őszön kilépett az SZDSZ-ből, amivel éles gesztussal fura módon belépett, ez csak bocsánat, hogy ilyen életrajzi adalékokat mondok. Tehát azt akarom mondani, hogy ne legyünk ennyire doktrínerek. Tehát azért Petri költészetéhez nagyon élesen hozzátartozik az, hogy élesen szélső értékeket mond ki a politikában és a szerelemben is. De ahhoz, hogy a politikában gyűlölni tudjon mert kifejezetten ilyen értelmű, éles, indulatos versei vannak, az indulatot most nem a Fodor Géza értelemben mondom, ahhoz mély politikai meggyőződésének is kell léteznie, mellette, amellett, a költői tudása mellett, ami miatt hat. Tehát a versei nem azért hatnak, mert politikai versek. Én abból kezdtem írni azt a tanulmányomat, a szemlélődő költőt, mindent a nézésre próbálok visszavezetni, és a porra, amit mások is egyébként nem én fedeztem ezt föl. Mert rettenetesen irritált pont ez, hogy erre redukálták a költészetét. De nem biztos, hogy akkor közeledünk jól a Petrihez, hogyha úgy tekintjük őt, mint egy homogén verseket létrehozó személyiséget, aki egy szerepet már filozófia szak félig meddig elvégzése után kitalált magának, és ezt tartja magát. Nem.
0: De ha jól értem, igen. Margócs Istvánban nem feladatom, hogy őt kisegítsem. Ő azt arról beszélt, hogy mintha egy a magyar költészetben hosszú ideig, mint egy jó másfél évszázadig meghatározott költői szereppel való leszámolás történt. Ő ebben az értelemben mondja, hogy a reprezentatív, kitüntetett, mandátumos költői szereppel való éles szakítás.
1: Ez egy látszat. Sajnos nem lehet ezt nagyon pontosan éppen az utolsó írásában, ahol azt mondja, hogy elvették a cuclimat, már mint az ellenzéki létezés lehetőségét, ez egy beszélőbeli írása. Ott fejezi ki azt, hogy egy nagy költőnek, vagy egy költőnek egyáltalán sorsa kell, hogy legyen, és úgy érzi, hogy jelen pillanatban is sorsfosztott. Tehát ő végig tisztában volt azzal, hogy egy sorsképletet is megteljesít, nem csak egy versírógép, és a sorsképletet a maga ellentmondásosságában testesíti meg, fejezi ki. Na most lehet félreértésből is valakit nagyon szeretni, tehát félreinterpretálva is nagy költőnek tartani, vagy helyesen interpretálva is rossz költőnek tartani, teljesen mindegy, nem akarok ennek a részleteibe belemenni, csak azt akarom mondani, hogy nagyon pontosnak és találónak tartom azt a megjegyzést, hogy a magánélet, a magánszférának, vagy a magánszerepnek tökéletesen ekvivalens pozíciója van a politikai megnyilvánulásokkal, és ez egy óriási tett, ilyen értelme költői tett, tehát ezt nagyon pontosnak és érzékletesnek tartom, és szerintem ő maga is egyetértene ezzel, de nagyon fontosnak tartom azt, hogy a hatása egyrészt a 70-es és 80-as években, amikor szamizdatban terjed, de azóta is tulajdonképpen azon a vizen megy, vagy azon a hullámon. Tehát a szerep még mind a mai napig paradox módon nem a szerelmes versei révén, nem is nagyon ismerik a szerelmes verseit a Petrinek, tehát azok nem váltak szállóigékké, általában a politikai paradoxonai váltak szállóigékké. Ha megkérdezném most, hogy idézzél szerelmes verseit a Petrinek, nagyon nehéz lenne minden feleségéhez írt verset, de ezeket általában a politikai versei váltak köztudomásúvá, tehát ahhoz kezdtünk el viszonyulni. Ezzel együtt azt akarom mondani, hogy nem tartom politikai költőnek a Petrit, mert az nem lenne számomra elég. Csak nem szeretném homogén, egy homogén szubjektivitásnak tekinteni.
2: Hát, mit mondjak el? Hát nem értek egyet. Én nem azt említettem, hogy neki nincsen politikai meggyőződése, én nem óhajtom elfelejteni, hogy ő a beszélő szerkesztője volt, én nem óhajtom ő neki visszamenőleg is elvenni, ha akarod a cucliát. Én úgy gondolom, hogy ez egy más típusú megközelítés. Én úgy gondolom, hogy ő neki a politika sorsalkotó tényezője volt, de a sorsa az messze menően nem egy politikus sors volt. Ennyi a különbség.
1: És
2: mivel egy olyan típusú költészetet hozott létre, amelynek egyik döntő alkotó része a politika, de amely egyáltalán nem óhajtja a politikát elhúzni, a politikába beburkolni ezt a költészetet, hanem éppen fordítva jár, magánéletiségével burkolja be a politika szféráját is, hiszen állandóan a politikával kapcsolatban olyan személyes érzelmeit, indulatait rögzíti verseibe, amik nem politikus gesztusok, amit te éppen említettél. Gyűlöletét engedi el. A gyűlölet nem politikai kategória. A gyűlölet az a politikai rendszerhez szemben érzett indulat, az nem politikai kategória. Az ugyanolyan magánemberi érzelem és magánemberi megnyilatkozási gesztus, amit az ember az élet más szféráival, szereplőivel, más emberheivel szemben érez. Midőn ő ilyen érzelmes, indulatos gyűlölettel festi például politikai környezetét, amikor például politikai dátumokat, egyebeket, politikai figurákat beemel költészetébe, akkor ez egyáltalán nem politikai célt óhajt elérni. Egyáltalán nem politikailag óhajtja ezeket értelmezni, hanem megemlíti, mint jelenlevő, általa véleménnyel nagyon súlyosan megítélt tényeket, amelyek egyébként csak sajnálatos alkotó elemei ennél sokkal szélesebben értelmezett magánéletiségének.
1: Milyen egyet értek, amit mondtál, csak egy megjegyzést teszek, elnézést. Hogy én nem arról beszéltem, hogy ő politikus, vagy hogy politikai költő lenne, hanem a befogadásának, egy olyan éppen a szélsőséges, szélső értékek megfogalmazásának a képessége miatt, a befogadásának egy olyan fontos tényezője lett, ami mind a mai napig nem múlt el. Én se úgy olvasom őt, ez csak lábjegyzetként. És hát ő maga, éppen a Radnóti Sándornak az akkori, még illegális beszélőben megjelent tanulmányára írja azt, hogy én nem akarok semmi más csak élni, ropogtatván, mint disznó a makkot, a férgestől is tápláló napokat. Tehát pont a legközepén ennek az őrületes, amikor ugye az illegális beszélőt szerkesztette, közli a Radnóti Sándorral, aki egyébként erre rájött akkor egy érzékeny tanulmányában, hogy való igaz, ő csak élni akar, őt egyáltalán nem érdekli, hogy mi történik a politikában, miközben aztán írt politikai verseket is. Itt van egy ellentmondás.
0: Csak egy nagyon lényeges, ilyen biográfiai adat jutott eszembe a beszélgetések Petri György interjú kötetben említi, hogy ő igazából, hogyha ugye ilyen ellenzék bárgya lett volna, amit egyébként nem állítasz természetesen, de hogyha politikai költő lett volna mondjuk a szónak a kitüntetett 19. századi, vagy a magyar líra tradícióban 20. századi értelmében, akkor tudott volna mondjuk megbízásra verset írni, mint ahogy szeretett volna mondjuk a
1: 81-es. Egyet írt az Anzsra és majd.
0: Igen, és abból is szatíra lett jellemző módon. Tehát, hogy igazából a politikai költészetnek az a magyar líra tradícióban megjelenő mandátumos megszólaló, aki kitüntetett alkalmakra, szinte soha nem tud írni. Noha 89 után is van a 301-es parcelláról, és itt van, de azt gondolom, ezek tematikus értelemben vett. Én azt gondolom, hogy ezek a költészet annyiban különbözik, hogy ő alapvetően a elmúlt 30 évnek is a nyelvi tényeit, vagy nyelvi világát élte meg, és nem a politikai témát költészetként.
1: Ez is nagyon pontos, és nagyon tetszik, hogy ennek a nevezzük így Kádár korszaknak a nyelvét tudta egyszerre beépíteni, és egy teljesen más, egy sokkal erősebb, nagyobb, tágasabb költői nyelvvel szembe helyezkedni.
3: A 301-es parcelláról. Maradjon úgy minden. Az állatkerti dögökkel együtt? Igen. Miért? Hát külön sors jutott nekik? A kötél szelídebb, mint az elaltatás? Én nem felejtek. Nem fenyegetőleg mondom ezt. Ilyen a természetem. Nem tudok felejteni. Másrészt, mit is kívánnék magamnak, ha halott lennék, és visszalátogatnék ide, mint külvendég, hogy hagyjanak már békén. A kegyeletre szarok. Az élőkkel kellett volna irgalmasabbnak lenni, élni hagyni őket. Most már késő. A halál ellen nincs remedium. Özvegyeknek, árváknak, nemzeteknek nincs jóvátétel. Nem érdekelnek a hóérsegének megkésett könnyei. Az én szemem száraz. Nézni akarok vele. Nem túl sok ugyan a látnivaló, de a szürkületben kiélesedik minden. Egy női test, egy faág, arcot pihéj. Nem akarok semmit. Csak nézelődni.
0: Talán lehetséges, hogy egy másik kört is érdemes volna nyitnunk, mert elfeledkeztünk a másik alkotónkról, és óhatatlanul is gondoltam, hogy a beszélgetésünkben valamilyen módon félrecsúszunk, mert hogy egyszerűen nem lehet, azt gondolom, hogy együtt tárgyalni a két költőt, vagy nagy redukció lenne, mert hogy egészen más utakat futnak, és az, hogyha egyáltalán erre lehetne vállalkoznunk, hogyha a 70-es, 80-as évek Petri és Tandori két nagyon radikális választását nézzük. Az egyiket úgy értelmezik, mint egy teljes egészében ideológiáktól független, de ez ideológikus költészet, a másik meg éppen az előbbi bonyodalmakból adódott egy erőteljesen ideológikai, kritikai értelmezése jelenik meg, hogy mi az a különbség, és főként az, ami ilyen általánosabb nemzedék és szemléleti jegyeken, az az azonosság, ami ezt a költészetet egybe tartja, hiszen nagyon foglalkoztatják egymást, hiszen Petrinek is ismeretes a Tandorihoz írott verse, Tandorinak néhány kritikája, megjegyzése, eszéje Petriről, tehát láthatóan két olyan alkotó, aki a másiknak a mozgását azt állandóan észben tartja.
1: Igen, hát van egy ilyen a tükörmélybe ilyen soká zuhanni, így fejeződik be egy Petri vers, azt hiszem az első, ami TD-höz címez. Úgy gondolom, hogy ez nagyon pontosan megfogalmazta István a beszélgetés elején a nyelvi, ilyen értelemben a nyelvi rokonságot. Tehát a szép versnek a megszüntetése, ez a szép, amit nevezhetünk nyugatos tradíciónak, vagy József Attilai tradíciónak, ami már szinte közhely volt a Petrivel kapcsolatban, ennek a lerombolása rendkívül rokonítja őket, akkor ő a hétköznapi mozzanatoknak, bár a Tandorinál egy elképesztő osztódással, egy elképesztő redundancia jön létre egy ponton túl, amit épp a Petrivel való beszélgetésben, ami egy évvel ezelőtt lefolytattak és meg is jelent, abban egy nagyon jó kérdést tesz föl a Petri, hogy ez nem egy balzaki értelemben vett megsokszorozás, hanem mintha az életét egy indigó papírral megsokszorozná. Ebben viszont jelentősen különböznek egymástól, hiszen a Petri ritkán szólal meg nagy hallgatásokkal, de való igaz, hogy érzékenyen követve azokat a szünetlen gyártsuk a szonetteket, például van egy ilyen verse, ami finoman utal a Tandorinak egy szonett korszakára, tehát valóban állandóan felel és kérdezik egymást, és állandóan olvassák egymás verseit.
2: Tandorinak a sok változtatása, amit végrehajtott életpályáján, az nagyon nehezen fogható össze. De annyi azért elmondható, hogy találta egy kötetben, ő fölvázolt egy nagyszabású költészeti redukciós lehetőséget, bizonyos mértékig kipróbálta, hogy merre felé lehet keresni a költészetnek a határait. Utána állandóan azt próbálta ki, hogy merre van egy másik határa a költészetnek, és folyamatosan olyan típusú gesztusokat tett, amik egészen az eddigitől, eddigi saját pályájától, a radikálisan eltérhelyen egy másik irányba tapogatóztak, szintén radikálisan egészen a végpontokig. Hát így jöttek létre ugye azok a versek, hogy a nagy konceptuális játékok után jött egy nagyság, teljesen szabatos, kötött formájú verset stancákban, szonettekben, tercínákban, alkajoszi verszakokban, mindenfélékben. Kipróbálta, hogy mit lehet ezen a területen belül végletes nagyságrendekben csinálni. Utána megpróbált olyasmiket csinálni, hogy ugye prózai szövegeket hogyan lehet versi összetördelni, egyszerűen versorokká szabdalni, hogyan jön létre próza szerkesztésű szövegből vers valami. Utána megpróbált prózát írni, folyamatosan megpróbált többféle prózát írni, kipróbálta ugye a klasszikus detektív regénynek a típusait, a végletekig vívén a dolgokat. Ő bizonyos mértékig az abszurditásig csavarván minden egyes műfajnak, minden egyes költészeti lehetséges megvalósulásnak az összes adottságát. Na most ez a nagyszabású, hogy a magyar dalom történetben Vörös Sándor alkalmazott szót megismételje, ez a proteuszi gesztus, hogy minden egyes területen, minden egyes nyelvjáték szerűségben, minden egyes nyelvjáték lehetőségben ki kell próbálni mindent, de hogyha egyszer kipróbáltam, akkor a végletekig viszem. Ez természetesen radikálisan különbözik a Petrinek a gesztusától, aki eddigi kötetei során úgy látszik, egyáltalán nem úhajtja fölülvizsgálni indulásának költői szerepvállalását, indulásának költői nyelvhasználati gesztusait. Nagyon jól teszi, ezek egymáshoz nem hozzám mérhető, értékelő szempontból egymáshoz nem mérhető gesztusok. Itt egyszerűen két nagyszabású típus különbségéről van szó. Tandorhely, amikor például egyszer kipróbálja az elhallgatás léháját, és majdhogy nem mondjam, a teljes elhallgatást teszi meg költői szóként a vers központjául, máskor ugye a teljesen fecsegő, ő mindent körbe fecsegő gesztus fogja alkalmazni, a fecsegésből egy idő után áttér ugye a fecsegést imitáló mindent íhás gesztusára, ahol még a géphibák is, a sajtóhibák is, a félhelyütések, a hontások is a szöveg elemeivé válnak. Ennek a radikális végpontjaként eljut ugye odáig, hogy megtehenti a koppák köldösben a kicsit paradoxul hangzik, de hát nem lehet jobban mondani, az olvashatatlan versnek a legnagyobb szabású költői beteljesülését. Ez a kötet ugyanis, mint ismerhetes olyan, hogy tulajdonképpen grammatikailag helyes mondat, vagy tovább megyek, grammatikailag helyes szó alig-alig van benne lejjebb. Ez a hihetetlen váltogatás, változtatgatás, ez mind olyan költői kísérlet a szónak az eredeti értelmében, nem pedig hát a technikai, vegyipari értelmében. Petra ilyen értelemben valóban sokkal konzervatívabb költő, mint Tandori Dezső. Ő az egyszer megteremtett költői imágóját alkalmazza állandóan új és új szituációkba. Most, hogyha elvették tőle a politikailag értelmezhető sorsnak, ahogy említett, cucliát, ebben az esetben én egyáltalán nem féltem, hogy föl fogja találni magát, és az imágója tovább fog élni ugyanolyan elhővel és hatással.
3: Horáciuszi. Én már elviselem menetrend nélkül is csöndben az életet. Tyúkok és emség közt eszmétlen meghúzódnék. Kerítést foltoznék, tört cserepet cserélnék újra, s örülnék, ha a zsengetök virágzik. Ambícióm annyi sem, mint a síri holtnak, kit bizgatnak a kukacok, és halópora fölé nem romló sírkövet álmodik. Eleget éltem, s láttam. Kurta időm, a csíkes összeköpködött váróteremben, eltöltöm a horpat bőröndön nyugtatva zúgó fejem nyitott szemmel. Újság, dohány, dühítő ital nélkül is. Zsebemben van még görbe cigaretta, lesz ragacsos likőr elhányt üvegben, tüzet is ad egy kóbor, s magamra húzom rossz álmaim a hatalomról, erőszakról. Álmomban fényes szőrű rendőrkutya leszek, merő értelemmé omolva baj nem érhet. Csak a megsavanyodott tejút üszkösíti fölsebzett szellemtalpon. Míg az ember a stixi révbe jut.
4: Innen és túl, Goethének Ferenc Győző nevében is. S magamból értem meg Pelét, a gömb szét nem tárt két felét, a túli cselt, mely a seholt lerázza, és innen a gólt. Kafka síremlék. Valamit kibontok, mint csirke a csontot, zugpiac fehérebb, feketén kísértek. Költő és madár elődökre. Szellemüket lovagoltam, válukra röppentem, ha némultam, ha botoltam, ők csak szóltak, ben-ben. Az élet futása Hölderlinnek. Álmodom, álmódom. Működöm, működöm.
5: Második beszélgetés. Résztvevők Mészáros Sándor és Radnóti Sándor.
0: A korán sem az igazságbírói székben ülve Margocsi István és Forgács András vitájához kötődnék első kérdésemmel Radnóti Sándorhoz, hogy Tandori és Petri költészeté kapcsán fölmerült az, hogy mennyiben 68 utáni líra ez a szónak nem csak irodalomtörténeti értelmében, illetve hogy mennyiben politikus költészet a Petrié.
6: Hát én azt teljesen egyértelműnek tartom, hogy 68 utáni költészetről van szó, és politikus költészetről, ami Petrit illeti. Ez kétségtelen, ez a majdnem egy időben való megjelenés ennek a két költőnek, ez egy költői fordulatot jelentett a magyar lírában, és akkoriban mindenki együtt is gondolta el ezt a két költőt. A Váradi Szabolcsnak volt egy tanulmánya, ami össze is vetette a kettőt. Egymás ellentéteként lehetett természetesen elgondolni, és Petri, aki reflektáltabb költő, reflektált is erre egy TD-höz írott versében, amiben arról beszél, hogy egy tükörmélyben így hosszan zuhanni. És most azon gondolkodom, hogy ha egy pillanatra túllépünk ezen a történelmi eredeten, ahol teljesen egyértelműnek látom azt, hogy hát legalábbis a Lira befogadó közönsége ezt a két költőt együtt fogadta be, és mint egy kiegészítő komplementer pároknak, vagy komplementer párnak tartotta. Hogy ma érezzük ezt még, hogy mondom, ha eltekintünk a történelmi keletkezéstől, és eltekintünk attól, ami ma már irodalomtörténeti tény, hogy én azt gondolom, hogy még ma is, de ha óvatosabban fogalmazok, akkor azt mondom, hogy egy hosszú ideig Tandori és Petri csillagjegye alatt működött a magyar költészet. Ha ettől a történelmi genezistől eltekintünk, akkor ma gondoljuk-e együtt? Gondolunk-e Tandorira, amikor Petriről beszélünk, hogy Petrit olvasunk, vagy fordítva? Azt hiszem nem. Azt hiszem, hogy nagyon különböző ennek a két költészetnek az alakulása. És itt válaszolok akkor a második kérdésedre, a politikai jellegűre, hogy az egyik erős különbség az, hogy Petri költészete költői nagysága és költői súlya és költői jelentősége mellett egy bizonyos dokumentumértékkel is rendelkezik a magyar értelmiség számára, vagy a magyar értelmiség egy részének a számára. Petri költészetéből épp azért, mert ő azon kevés költők egyike, akik a Lírát lírai önéletrajznak fogják fel, ami általában nem jellemző ma már a Lírára, és Tandori költészetére sem jellemző. Érdekes módon éppen a költészetére nem jellemző, hiszen prózája nagyon erősen biográfikus. Nos, a Petri életrajz darabokból nagyon sok mindent felismerhetünk ennek a korszaknak a politikai és társadalom történetéből. Egy jelentős dokumentum ennek a korszaknak.
0: És úgy gondolod, hogy az egész pálya értelmezhető így mű és sors, illetve dokumentum értelmében?
6: Hát hadd gondolkodjam egy pillanatig. Azt hiszem, hogy igen, hát legalábbis az a jelentős politikatörténeti fordulat, amely Petri esetében politikai következményekkel, miközben súlyos, fontos politikai következményekkel járt, hogy szamizdat költővé vált egy időre. Legalábbis attól kezdve, hogy úgy döntött, hogy szamizdatba jelenteti meg a verseit, azt hiszem, hogy feltétlenül. És mindmáig, hiszen ez a magyar költészetnek ez a tradicionális szólama, politika és szerelem, az nagyon tudatos Petrinél, nagyon sokszor megpendíti ezt a húrt, és nagyon sokszor szükségesnek tartja, hogy reflektáljon. Mit tesz egy politikai költő, egy ellenzéki költő, amikor a politika normalizálódik, amikor már pártpolitika, normális demokráciában pártpolitikával válik, és nem azoknak a veszélyes utaknak, és nincs azoknak a veszélyeknek kitéve, amiknek akkor volt, amikor ő szamizdat költő volt.
0: Igen, erre gondoltam, de a beszélgetésünkben is azt tematizálódott, mármint az megelőző beszélgetésünkben, hogy mint egy ezt a fajta a magyar költészet történetében meglehetősen hosszú tradícióval lévő szerepet a Petri költészet nagyjából a második kötet utántól folyamatosan megkérdőjelezi, destruálja. Azt nem állítom, hogy visszavonja, de legalábbis a mandátumosság a képviselőség értelmében már nem fogadja el.
6: Ebben az értelemben teljesen nyilvánvaló, hogy egy nagyon erős fordulat van. Éppen Petri az, aki rendkívül erősen utasítja vissza valóban a képviseleti jellegű költészetet, valóban újra és újra azt hangsúlyozza, hogy senki másnak a nevében nem beszél, csak saját magának a nevében, vagy legfeljebb egy kis körnek, akik szolidárisak egymással, és akik barátok, azoknak a nevében beszélhet, de még ez sem. Lényegében csak saját maga. De hát végül is egy hosszú és fáradt tradíció, amely ugyanakkor nem kérdőjeleződött meg mindaz ideig megkérdőjelezése, az legalább annyira gesztusértékű, politikai értelemben is. Petri, egész lirai karakterére egyébként jellemzők ezek a megkérdőjelezések, és az is jellemző, hogy miközben megkérdőjelez, nem lép ki teljesen abból a tradícióból, amit megkérdőjelez, hiszen ki volt, aki mind verseiben, első kötete verseiben, amelyek nagyon filozófikus versek, mind pedig ritka értekező prózai megszólalásaiban élesebben és határozottabban tagadta volna meg azt a József Attilai tradíciót, vagy általa József Attilainként meghatározott tradíciót, amely a közvetlen élettapasztalatból, a költő közvetlen élet élményeiből építkező verset lehetségesnek tekintette. Állította, hogy lehetetlen, és egy életművet épített fel mégis erre.
0: De én ebben a tagadás mozzanatát azt gondolom, hogy fontosabbnak gondolom egy bizonyos periódusban, legalábbis az első periódusában, hogy ettől való elszakadásnak a története, hiszen az egész Petri és más vonatkozásban a Tandori pálya és poétikájában, nyelvhasználatában elszakadást jelent mind a késő nyugatos, és főként ugye a nagy mintaként állított József Attilai tradíciótól.
6: Nézzük akkor ezt a két paradoxont, még mindig Petriről beszélünk csak. Az első paradoxon tehát úgy szól, hogy van egy költőkörű részemélység lehetőségeivel szemben rendkívül szkeptikus, és létrehozza, nem hiszem, hogy túlzok, jelentős nívón a legszemélyesebb költészetet a magyar líra utolsó évtizedeiben. Egy egyszerű kísérletet végezhetünk e tekintetben. Kinek lehetne az életrajzát inkább rekonstruálni a verseiből, szokásait, megtörtént eseteket, kalandjait, kinek lehetne inkább rekonstruálni az egész magyar lírában, inkább, mint Petri verseiből. Ez van tehát az első paradoxon. A második paradoxon az, hogy adva van egy költő, aki a képviseleti költészetet, azt a nagy tradíciót, hogy nem a magam nevében beszélek, hanem sokak nevében, hogy néma szájakat képviselek, szólaltatok meg, hogy míg a legtöbb ember, ahogy Goethe mondja, elnémul kínjában, neki egy Isten megadja, hogy beszéljen, és azt beszélje, amitől a többiek elnémulnak kínjában, mindezt tagadja, és ezzel nemhogy kilépne az alkalmi költészetnek, és ez a 20. században legtöbbször persze politikai költészetet jelent, az alkalmi kötőjel politikai költészetnek a tradíciójából, hanem a legmarkánsabb alkalmi politikai költészetet hozza létre.
0: Van egy probléma, ami lehet, hogy csak engem foglalkoztat, mégpedig az, hogy mi a viszonya, mert rendkívül keveset tudok, a Pilinszky tradícióhoz. Tudnélik, ahhoz a váltáshoz, itt Tandori és Pilinszky egyszerre érdekes, amely a késői Pilinszky lírában megtörténik, és amelyet a 70-es évek versértői azt gondolom, hogy esztétikai fogyatkozásként értelmeztek, tehát, hogy ahogy kilép abból a nagy költői paradigmából és jelentős költői teljesítményből Pilinszky költészete, ahol ezt a posztnyugatos, újholdas verseszményt destruálja, és egy egészen másfajta poétikát csinál. Ez sok tekintetben paralel, de csak paralel, azzal, amit mondjuk Tandori egy találtárgy környékén csinál, illetve Petrinek ezek a elég erőteljesen reduktív vers alkotásaival.
6: Én azt gondolom, hogy a forma művészetnek, a forma szigornak a problémáját ugye lehet arról az oldalról is nézni, hogy aki szigorú a formában, aki nagymestere a formának, az egy nagy tradícióban áll benne, ismeri ezt a tradíciót, tudósa ennek a tradíciónak. De lehet egy másik oldalról is nézni ezt a kérdést, hogy a forma szigor valami definitivitást jelent, valami rendkívül erős meghatározottságot jelent. Ugye a rím kényszere, és itt az, hogy rím kényszerről beszélünk, az nagyon jellegzetes. A ritmus kényszere az meglepő eredményekre vezet, de éppen ezek a meglepő eredmények a rím által, a ritmus által, a forma szigora által törvény erőre emelkednek. Ez a mondjuk régi, tradicionális nagyforma művészetnek egy jelentős oldala. Pilinszky, aki hát persze nagyon kevés formából építkezett, de ezekhez első korszakában nagyon erősen azt, amit ahol ilyen nagy önálló szigetszerű jelentős verseket írt, ezekhez nagyon erősen ragaszkodott. Ott valóban volt ezekben a versekben valami diktum, valami rendkívül erős törvényszerűség, amely hát a Pilinszky eszmevilágának megfelelően nem Pilinszky szava volt, hanem egy írnoknak a munkája, akinek diktál valaki. Most amikor abban a második országban, amelyben neked igazad van, hogy sok versért csalódásként értelmezte, én biztos nem tartozom ezek közé. Én ezt egynívójú nagy költészetnek tartom, a Szálkáktól kezdődő Pilinszky költészetet. Ez felbomlik, töredezetté válik a vers, maga minden egyes megszólalás töredékessé, akkor itt egy új gesztus születik, egy egészen más jellegű gesztus, mint a Pilinszky előző verseiben, és ezt nem tudom jobban megfogalmazni, mint hogy az a kitüntetettsége a szenvedésnek, ami a korai korszakát jellemezte, az itt megszűnik, és egy általános létállapot kerül terítékre, amely mindenkor minden emberével azonos. Bizonyos értelemben sokkal általánosabbá válik ezáltal az ő költészete. Most ha Petrit és Tandorit nézzük ebből a szempontból, akkor nagyon érdekes következtetésekre jutunk. Most azt természetesen nem kell mondani, hogy Petri is nagy formaművész. De ez a formaművészet el van leplezve, és ő nagyon erősen akar közelíteni nagyon sok versében a mindennapi beszédhez. Ő éppenséggel kerülni akarja a forma szigorának a definitivitását. Az Andori ebben a tekintetben azt mondanám, még érdekesebb dolgot csinál, nevezetesen ő akkora formaművész, hogy a legszigorúbb formákon belül tökéletesen fel tudja oldani a formaszigort. Ez egy fantasztikus, talán a legérdekesebb, vagy az egyik legérdekesebb a Tandori költészetében, hogy hogyan tudja szonettek sorában, miközben a szonett tökéletes, tehát a szonett összes szabályai tökéletesen teljesíti, tökéletesen felbomlasztani azt, ami a szonettnek az évszázados tradíciója, hogy az első 8 sor válaszol a második 3-ra, vagy egy más tradícióban az első 12 válaszol az utolsó 2-re, hogyan bomlasztja ezt fel, és hogyan válik egy végtelen szőnyeggé, egy végtelen folyamattá azoknak a szonetteknek a sora, amelyekről még azt is megtudjuk, hogy napjában 3-at, 4-et, 5-öt megír belőlük.
0: Nagyjából a Petri költészetnél és a Tandori költészetnek a második periódusánál megszűnik a versnek egy ilyenfajta centrumképzése. Nagyon érdekes, nem feltétlenül biztos, hogy igaz, hogy azok a fajta disszemináló jelenségek, amelyek a 80-as évek magyar költészetében jelennek meg, azok Tandorinál és Petridén a 70-es évek közepétől 80-as évektől folyamatosan átjárják a verset, de ott mindig van egy sokkal inkább zártabb formának a destrukciója. Tehát nem gondolnám, hogy ezek úgymond centrum nélküli versek lennének, de mindenképpen ez a fajta dekompozíciós elv megjelenik nála.
6: Igen, ebből teljesen egyetértek. Hozzátéve azt, hogy nekem az a benyomásom, hogy nagyon sok minden a későbbi költészetből Tandorinak és Petrinak a nem közös köpönyegéből, hanem külön-külön köpönyegéből bújt elő. Tandorinak a spektruma gazdagabb természetesen, egyszerűen nagyobb mennyiségű verset ír, és szélesebb ívet fog át. Bámulatos az a kísérletező játékosság, amivel számtalan lehetőséget próbál végig, nagy sikerrel, és ennek egy újabb eredménye, úgy látom, tulajdonképpen a klasszikus dalhoz való megtérés, a dalformához való visszatérés. És valahogyan a dal az a legnagyobb kihívás a lírai költészet számára. Ez valami egy olyan dolog, amit sokan ostromolnak, és nagyon kevesen, és nagyon ritkán érnek el. Tandoriban azt látom fantasztikusnak, hogy ebben a végtelen termésben, amelyet hát közhely, amit mondok, nagyon nehéz követni, nagyon nehéz, és azért is nehéz, mert Tandori számos akadályt gördít az elé, hogy követhető legyen. Nos, ebben újra és újra megjelennek olyan tiszta klasszikus dalok az utolsó években, amelyeknek a legfőbb jellegzetessége valóban egy bizonyos lezártság, klasszicitás, megformált és véglegesnek tűnő tökély.
4: A szakadt royalista. Mit mondjak, szakadt royalista, kinek már nem jutott királyság, de hát itt nincs oly oda-vissza, ahogy égen poklon ajánlják. Így se rossz ez. Lehetne rosszabb. Vagy hát már miket is beszélek. Néha még el is szórakoztat, hogy társaságban éldegélek. Igen, köztársaságba vágyom. Azért mondom mindezt, mi haszna. Hadd dicsérhessem, én királyom, legyen vélem valami haszna. Fejcsóválgatva megmulassák, amit előadhatok én itt, Spéró királynőm megsirassák, meg Samut, meg a Pipi nénit. Társném kicsit büszke lehessen, mit tudom én, mire, ha még kell. Veréb angyal szárny, ne eresszen, ha nagyon a vesztem vezérel.
3: Csak egy személy. Ha lehetnék neked, csak egy személy. Végérvényes, bár esetleges, mint rozsdás görbeszeg a meleg porban. Mint árnyékfette lépcső tetején egyetlen villogó él. Csak egy személy szándéktalan fürdése az időben. Ha lehetnék neked, megállás eltűnőben. Kietlen birtokod egyetlen pillanatra. Ha lehetnék neked, még az árnyék ahhoz a fokhoz ér, és elporlad a szeg, csak egy személy.
5: Az Irodalmi Szerkesztőség Feltételes Megállók című sorozatának harmadik része hangzott el. Tandori Dezső és Petri György költészetéről Mészáros Sándor, Forgács András, Margócs István és Radnóti Sándor beszélgetett. Közreműködött Petri György és Tandori Dezső. Szerkesztette Bán Magda.
7: Az előzőekben hallott műsort 1995-ben vették fel, és utoljára 1998-ban hangzott el a Magyar Rádióban.

Jó estét kívánok, Baktai Miklós vagyok. Egy botrányról szólunk ma este. Egy olyan botrányról, amelyet Ellen D. Sokal, a New York Egyetem fizika professzora kezdeményezett. Megjelentetett egy cikket a Social Text nevű társadalomtudományos folyóiratban, amely saját bevallása szerint marhaság volt. A fizikus egyrészt fizikai

posztmodern, mennyire képtelen állítások vannak a posztmodern filozófia világában. Én azon gondolkodtam el, hogy vajon egyáltalán kísérletnek nevezhető ez a dolog, hiszen a kísérlet az attól kísérlet, hogy megismételhető ellenőrzött körülmények között. Aztán, hogy mennyire vendő komolyan ezek a vádak. Vajon mi van a háttérben? Nagyon valószínűnek tartom, hogy az van a háttérben, hogy a társadalomtudomány egyre inkább előtérbe kerül. Mi több, az eszmék piacán kerendőbbek a könnyen emészthető állítások, mint például a fizikai képletekkel, igazságokkal megtűzdelt bonyolult cikkek.

0: ma esti beszélgetés résztvevői legalább két minőséget képviselnek személyükben. Fehér Márta például a Műegyetemen professzor, de filozófiát tanít. Kampis György a TTK-n professzor, ő is filozófiát tanít. Bence Gyula fizikus, ugyanakkor a magyarországi szkeptikusok egyik vezetője. Ráadásul munkatársa Érdi Péternek, aki matematikai módszerekkel kutatja az agyat a KFK-iban. Valószínű mindannyiukat sérti egy kicsit az az állítás, amely szerint a természettudomány, így a fizika is nem több puszta játéknál. Fehér Márta már is csóválja a fejét.
1: Hát így vulgarizálva természetesen minden elmélet nevetségessé tehető. Véleményem szerint Szokál botrányának is az a legnagyobb kára, hogy vulgarizálta a problémát, ugyanis a Szokál ügy mögött ténylegesen fennálló, kibányázható, fontos, komoly társadalmi problémák rejlenek, és ha ezeket vulgarizáljuk, akkor megakadályozzuk a racionális vitát, attól kezdve csak kölcsönösen körberöhögjük egymást, társadalom és természettudósok mondjuk, kölcsönösen mutogatunk egymásra, a helyet, hogy kölcsönösen erőfeszítést tennénk az egymás szavának megértésére és a viták tisztázására. Ugyanis könnyű nevetségessé tenni a posztmodern szövegeket, és blablának minősíteni, de vegyünk elő egy elméleti fizika könyvet, úgyhogy nem értünk hozzá. És akkor olyanokat olvasunk, hogy a bályos kvarkok hatféle színben fordulnak elő, mondjuk. És hogyha én nem értek a fizikához, akkor körbe röhögetem a fizikust, hogy micsoda marhaságokat beszél itt. Hát ez szintiszta blabla. Most a fizikus ugyanígy blablának minősíti mondjuk Lyotard vagy Foucault szövegét, pláne, hogyha eleve azt akarja elérni, hogy ez nevetséges színben tűnjön fel, egyszerűen azért, mert nem érti.
2: Egy óriási különbség van.
0: Bence Gyula.
2: És pedig azt most a természettudományokra vonatkoztatva, hogy a természettudományos elméleteknek van predikciós képességük, tehát meg tudnak jósolni bizonyos következményeket, amiket kísérletileg ellenőrizni lehet. Tehát ez általában a természettudományokra jellemző, és azért hangsúlyozom ezt a leszűkítést, mert ez az a kör, amiben mondjuk valamennyire kompetensnek érzem magam. Tehát ez óriási különbség, és ez mondjuk bizonyos szempontból védetté teszi a természettudományt, tehát abszolút blabla cikkeket azért nem lehet elfogadni. De ami itt a mai kornak az egyik problémája.
0: De hát azért ez rámutat a dolognak a komolyságára, mert ilyen alapon azt mondjuk, hogy a legjobb társadalomtudomány, a legjobb társadalomtudós Sztálin volt, mert ő esetleg predikciót tehetett arra, hogy ki fognak írtani 3 millió parasztot. Kiirtottak. A legjobb elmélet a marxizmus volt, mert ő megjósolt, hogy bekövetkezik a szocialista forradalom.
2: Ez egy kicsit demagóg. Ez egy kicsit demagóg megfogalmazás. Én például megjósolom, ráverek a fejedre ököllel, akkor én még okosabb vagyok, mint Sztálin, mert másodpercek alatt be fog ez következni.
0: Én szeretnék ezzel egy kicsit többet mondani. Én azt gondolom, hogy arról érdemes tényleg beszélni, hogy a társadalomtudományok, mint ahogy maga Szokál cikke is visszacsatolódhat a szerkesztőségre, és azt mondja a szerkesztőség, hogy ezentúl jobban figyelek. Maga a társadalomtudomány sem úgy működik most már, mint mondjuk Roheim Géza korában, amikor leírta a Csurunga népét, az a Csurunga népe az fogalma se volt arról, hogy a Roheim Géza miket ír róla, és folytatta tovább a maga gyakorlatát. Ma már a társadalom azért ismeri a róla szóló nézeteket, ezek visszacsatolódhatnak,

0: tolódnak magára a társadalomra, és ahogy elereztünk egy elméletet, az emberek elkezdenek megpróbálni erre reagálni, kimenekülni belőle. Tehát azért van egy bizonyos szabadság a társadalomban.
1: Én nem vagyok ilyen optimista. Szeretném egy konkrét példával szolgálni. Már Egyiptomban is ismerték bűvészek szerint az itt a piros, hol a piros játékot. És számtalanszor elmondták, generációk adták tovább utódaiknak azt, hogy ez az a játék, ahol nem lehet nyerni. És ennek ellenére, ha itt nem messze a Zákóczi út árkádján kis kommandó csoportok föltűnnek, mindig van egy-két szerencsétlen ember, aki föltételezi, hogy éppen ő fog nyerni. Valahogy a józan gondolkodásnak a képessége most visszaszorult a társadalomba.
2: De a szambaktai nem erre célzott, hanem arra, hogy szemben a természettudományokkal, a társadalomtudományokban a predikció az úgynevezett önbeteljesítő jóslat lehet, vagy minden esetre beavatkozik magának a megjóslandó eseménynek a menetébe. Tehát, hogyha én leírok egy elektront, azzal nem avatkozom bele az elektron viselkedésébe. Ha azonban én közzéteszem mondjuk egy közvéleménykutatás eredményét, mint szociológus, hogyha következő héten lesznek a választások, ki fog nyerni, és mondjuk tényleg a következő héten lesznek, akkor az biztos, hogy ez a közzététel, a leírás befolyásolhatja a választások kimenetelét.
1: Pont erre céloztam, hogy nemrég a televízióban valamilyen műsorban bemutattak egy 10 éves gyereket, aki rendkívül ügyesen megmutatta ezt az itt a piros, hol a piros trükköt, hogy hogy kell csalni. Tehát kísérlet történt arra, hogy befolyásolják a társadalmat, valamilyen módon rávegyék az embereket, hogy gondolkodjanak már el, és úgy tűnik, hogy ennek ellenére vannak mégis olyan emberek, én nem tudom, hogy a társadalomnak mekkora szelete az, akiket ez nem befolyásolt, mert
0: nem néznek tévét. Most Bence Gyula tett egy predikciót a társadalomra. Ez egy társadalomtudományi predikció, vagy egy természettudományi?
1: Nem, ez ne nevezd predikciónak, egyszerűen csak.
0: Hát azt mondod, hogy Egyiptomtól kezdve játszanak az emberek itt a piros, ezután is fognak játszani.
1: Sajnos a szkeptikus mozgalmakkal foglalkozó embereknek ez a szomorú észrevétele, hogy igazából az emberek természetében van valami ilyen beépített dolog, tetszenek nekik az okkul dolgok, szeretik azt hinni, hogy ők okosabbak, mint a többiek, vagy nekik nagyobb szerencséjük lesz, mint másoknak, és nem mindenki, hát az most túlzás azt mondani, hogy általános lenne, de még mindig vannak emberek, akik azt hiszik, hogy ő nekik sikerülni fog.
0: Meg például szeretnek nyelvi játékokat játszani, mint a posztmodernek általában.
3: De ha posztmodernt mondasz...
0: Érdi Péter...
3: Én azt hiszem, hogy nem kerülhetjük ki azt, hogy amiről beszélünk, az úgy is címkézhető, hogy a modernitás válsága, bár ez egy kérdés, hogy vajon minden ígyen, ötten elfogadjuk ezt. Tehát, hogy mi jutott el a természettudósokhoz a modernitás válságából? Hát rengeteg sarlatánban látjuk, sokan össze-vissza beszélnek, esetleg mi is igaz. Divathobort van, igaz. Nehéz elfogadni azt természettudósoknak, hogy más fogalmi apparátus is van, más tradíció is van. Mondjuk itt van a filozófiai tradíció. Én azt hiszem, hogy abban az intézetben, ami ketten dolgozunk, nyilvánvaló, hogy általános lenne az a vélemény, hogy a természettudomány az igazi, mi mérünk és számolunk, miközben a karaván lassan is, de halad, a filozófusok azok meg csak ugatnak. És ugyanakkor pedig azért lehet, hogy a konferenciákon nem, de a folyosón néha érezzük, hogy hát, hogy valahogy a definíciókra, axiómákra épített világ nem működik, vagy nem teljesen működik. És hogy a racionalitásnak nem az irracionalitás az ellentéte, és a racionalitás az maga is lehet valamifajta történeti kategória. Tehát mi történik akkor, hogyha lemondunk arról, vagy elfogadható az, hogy le kell mondanunk a felvilágosodásnak a mindent átfogó racionalitás fogalmáról, esetleg a tárgyilagos külső megfigyelő pozíciójáról, nehéz ugye szentehén az egyetlen valóság, objektív valóság kutatásáról. Én hajlamos lennék, és most lehet, hogy az én fejemre fogsz csapni, Jussi, arról, hogy van valamifajta lemondó racionalitás fogalom, hogy hát erről lemondunk, hogy itt nem lesz minden megmagyarázva, kérem, mint a vásárban, de hogy azért ettől még nem fogom azt mondani, hogy most én a szemüvegedet egy ránézésre meghajlítom. Szóval van itt valamifajta harmadik szó, harmadik megközelítés, harmadik út, de hát a harmadik utasokat gyakran fölkötik, szóval ki kell mondanom egy szót, az, hogy hermeneutika. Ugye Weinberg ebben a leleplező cikkben azt írja, hogy hát van egy fizikus barátja, aki azt mondja, hogy hát meg kell halni, abban az a jó, hogy többet nem kell megnézni ezt a szót a szótárban, mi az, hogy hermeneutika.
0: Mi az?
3: Márta.
2: A görög eredetű szó, és azt jelenti, hogy bevezetés valahová. Eredeti értelmében a Hermész szóból származik, tehát valahova elvezetés, rávezetés, tulajdonképpen ma inkább rávezetést jelent, újabb, tehát modern értelme az, hogy valaminek az értelmezésébe való bevezetés, valaminek az értelmezésére való rávezetés.
0: Itt az előbb arról beszélt Érdi Péter, hogy a felvilágosodás az ész ítélőszéke elé állított mindent, és valószínűleg, ha jól értettem, amit mondott, arról van szó, hogy mi van akkor, ha magát az észt állítjuk saját ítélőszéke elé, ott bizony megrodjan a térde. Kampis György valami hasonlóval foglalkozik, amikor kognitív tudományokkal foglalkozik.
4: Igen, ez egy rendkívül releváns kérdés, ugyanis azt gondolom, hogy a felvilágosodás programjában és ebben a bizonyos modernitásban kezdettől fogva feszül egy ellentmondás, ugyanis miközben az ész a racionalitás nevében történik, a természet az embertől elkülönítettként vizsgált természet elemzése, épp ezt az észt, amely tehát valahogy a legfontosabb, legelsődlegesebb tényezőnek tűnik az egész vállalkozás szempontjából, kivonjuk abból a körből, amerre ezek a vizsgálatok vonatkoznak. Descartes, amikor a világot óramű mintájára képzelte el, az ésszel kivételt tett, az ész tehát nem válik tanulmányozhatóvá, ugyanazokkal a módszerekkel, mint amelyekkel ez az ész a maradék világot tanulmányozza. A kognitív tudomány azért egy rendkívül ígéretes vizsgálati terület, mert éppen ezt a kettőséget próbálja megszüntetni, egységes szemléletet próbál sugallni, el kell mondani, hogy rendkívüli nehézségek árán tehető csak ez meg. Tehát az a naív modernitás kép, az a naív tudománykép, amelyet ez a modernitás kép sugall, az nem tűnik alkalmazhatónak a kognitív tudományokban, az a gép elvű modellezési metodika, amely olyan eredményes volt a fizikai és kisebb mértékben a biológiai tudományokban, úgy néz ki, felülvizsgálatra szorul a kognitív tudományokban.
0: Miért?
2: Amikor az újkori modern tudomány születik, akkor voltak éppen az alapvető minta, aminek mintájára mindent értelmezünk, az a gépezet, az egyszerű mechanikus gépezet. Most a fizika ezért is fejlődött ki legelőször és legmagasabbra az összes természettudomány közül is, majd ezt követte a kémia, és csak kullogva és manapság behozva a lemaradást a biológia, mert azokon a területeken működött jól ez a látásmód, ahol ez adekvát. Ahol nem adekvát, azok a területek lemaradtak. Lásd, biológia, orvostudomány, ugye? Például vegyük az orvostudományt. Az első szívműtétek azon a feltevésen alapultak, hogy az emberi szervezet az egy gépezet, amiben a szív a szivattyú. Vagyis, hogyha beteszek egy másik szívet, ami ugyanúgy pumpálni tud, minden rendben lesz. Nagy csodálkozásukra kiderült, hogy a szív nem csak pumpa, tehát nem, az emberi szervezet nem fogható fel a gépezet mintájára, vagy legalábbis nagyon hiányos és torz képet kapunk, és hogyha erre építünk egy orvostudományt, akkor bizony nem sokat érünk el, vagy nem sokat érünk el a pszichiátriában például. Ahogy Kampis már említette, az emberi elme és lélek, hogy úgy mondjam, problémái úgy néz ki, hogy a gépezet analógia alapján rosszul kezelhetők. Fizika óriási eredményeket ért el, mert ott olyan területekre alkalmazták ezt a mintát, ahol ez adekvát volt, ahol ez jól működött, és alapján jó elméleteket lehetett csinálni.
3: Amikor a hidegrendszer kutató matematikai módszerekkel, akkor igyekszem pontosan úgy viselkedni, ahogy Bence Gyula az ő részecskéivel. Más kérdés az, hogy esetleg más az attitűdünk, amikor itt a mikrofonok előtt ülünk. Én irigylem Bence Gyulát például azért, mert azt hiszem, hogy ő pontosan ugyanezeket a mondatokat mondaná másmilyen társaságban is. Én bevallom, hogy most olyan mondatokat mondok, amelyeket arra úgy készítettem, hogy veletek hármatokkal fogok beszélni, és megengedem, hogy voltak előfeltevéseim arra nézve, hogy ti mit fogtok mondani, és én játszottam, hogy most ebben a szituációban én így és így fogok viselkedni. Én ezt nem tartom szégyennek, hogy vannak előzetes feltevéseim. És azt hiszem, hogy a természettudósoknak sem kellene szégyelniük azt, hogy van olyan Polányi Mihállyal élve, hogy személyes tudás, hallgatólagos tudás. Hát, hogy mivel is akarunk foglalkozni, mit is akarunk kutatni, ebben van előzetes választásunk, előérzetünk, előfeltevéseink. Van valami olyasmi, hogy önreflexió. Azt szeretném kérdezni, hogy kell-e szégyelni?
1: Nincs semmi szégyelni való. ezen, de ha már itt szóba került, hogy ki, hogy és mivel foglalkozik, én azt hiszem, hogy az előbb itt elhangzott, mert azért nem olyan ostobák például az orvosok se, vagy a természet, a tudomány nem úgy fejlődik, hogy az ember valamilyen képet képzel el, tehát elképzelő, hogy a szervezet egy gép, és abban a szív egy pumpa, és egyebek. Tehát mondjuk a tudomány az nem így fejlődik, és ezzel kapcsolatban meg kell mondanom, hogy a gyakorló fizik vagy természettudós, szorítkozunk ismét csak a természettudományra, az általában nem emlékszik arra, vagy egyáltalán meg se tanulta, hogy annak idején Arisztotelész mit mondott, vagy ki más mit mondott, ugyanis a természettudomány az nem egy kumulatív tudomány, annak a tudás anyaga állandóan fejlődik, az, ami nem bizonyul használhatónak, az leépül egy idő után, és bizonyos nevek már csak a tudománytörténészek előtt ismeretesek. Néhány nevet tiszteletből ugye visznek a generációk tovább, mint például van Planck-féle állandó, vagy Schrödinger egyenlet, de igazából sok más kiváló tudós, aki az ő idejében nem volt persze egy buta ember, csak a szerencséje nem volt elég nagy, vagy pedig túlhaladta őt a tudomány, annak a neve örökre feledésbe merül. Tehát az embert, vagy a kutató természettudóst eltekintve attól, hogy szerencse dönti el, hogy mivel kezd foglalkozni, igazából a kíváncsisága viszi egy bizonyos úton előre, és én nem hiszem, hogy általában előzetes koncepciókkal indulnak neki. Amikor Érdi Péter az idegrendszer működését kívánja vizsgálni, nem hiszem, hogy ő neki vannak előtte, mielőtt ugye megismerkedne azzal, hogy ki más, mi minden próbált már meg ezen a téren, ő elgondolná azt, hogy az idegrendszer szerinte így viselkedik, és akkor ezt megpróbálja ráerőltetni valamilyen módon a természetre. Tehát ez egy eléggé rugalmas dolog. Itt ami különbség van, az, hogy az élettelen természetnek a kutatása bizonyos szempontból könnyebb. Szabad ezt mondanom, mint a élőszervezetek kutatása, és tovább menve, ugye a társadalmat, tehát élőszervezetekből álló nagy halmazok, társadalmaknak a kutatása még bonyolultabb és még nehezebb. Tehát mondjuk ezt el kell ismerni, már csak azért is, ugye, mert ahogy itt elhangzott, ha a kutatást végző valaki egy része annak az egységnek, amit éppen kutat, ez egyfajta olyan kölcsönhatást vezet be, amit elég nehéz kiküszöbölni, és elég nehéz a jelenlegi tudományos módszereknél valamilyen módon figyelembe venni az eredmények kiértékelésénél. De hogy visszatérjek arra, amiből ez kiindult, én nem hiszem, hogy a természettudományi kutatásnál az embernek előzetes koncepciója van. A koncepciók menet közben alakulnak ki, és fejlődnek tovább. Aztán abban a pillanatban, ahogy az ember úgy látja, hogy ez nem jut sehová, akkor elveti, és próbál valami mást. Most ezt szokás paradigmaváltásnak nevezni ilyen mikroszinten, ugye, de ez mondjuk igazából nem okoz nagy megrázkódtatást az embernek, legfeljebb csalódást érez, hogy kidobott 2-3-4 valahány évet az életéből, és nem jutott valahová, de hát ezen azért a kíváncsi ember, vagy a szívós ember túlteszi magát, és próbál megint valami mást.
3: Én vejceket szegezném neked, aki azt hiszem, hogy elismert fizikus, aki azt mondja, hogy igaz, hogy a természet előbb volt, mint az ember, de az ember előbb volt, mint a természettudomány. Tehát, hogy azért vannak valami előzetes fogalmaink, mielőtt a törvényeket megfogalmazunk. Én nem tudom, mit fogsz mondani erre a Kanti idézetre, hogy az értelem nem a természetből meríti a törvényeit, hanem előírja azokat a természetnek. Hogy is van ez?
1: Jó, hát én azzal riposztoznék, hogyha rajtam múlna, ugye az én értelmem itt akár egy bakfittyet is számítana, akkor én kiküszöböltem volna az 1/R-es kölcsönhatást, a Coulomb kölcsönhatást, mert szórás elmélettel foglalkozó embernek a legnagyobb bosszúság az, hogy létezik egy ilyen végtelen hatótávolságú erő. Tehát például néhány töltött, néhány részecske rendszereknek az elmélete, szórás elmélete a mai napig is azért küszködik, főleg matematikai okokból, mert jelen van ez az 1/R-es kölcsönhatás. Ha rajta múlna, akkor ilyet nem csináltam volna. Ez az egyik része. A másik oldal az, hogy ez az úgynevezett Coulomb kölcsönhatás az egyetlen, nem triviális kölcsönhatás, ami esetében a Schrödinger egyenletet analitikusan meg lehet oldani, és ez nagyon sokat segített annak idején, hogy az atomoknak a Hey modelljét és az atom szerkezetnek egy részét elég gyorsan meg lehetett ismerni. Tehát erre azt kell mondanom, hogy én tudomásul veszem sajnos, hogy ilyen a természet, és én vagyok, akinek hiányossága van, aki nem vagyok elég okos, ezért kínlódom már hosszú ideje a kulomszórás problémával, és ezért kínlódnak sokan mások. Persze ez aztán hozzáállástól függ, van, aki könnyedén megvonja a vállát, és azt mondja, hogy jó van, akkor közelítő módszerekkel próbálkozom, nem próbálom meg a problémát globálisan kezelni, valamilyen módon megoldani, tudomásul veszem. Hát én is ezt teszem, csak én sajnálattal.
2: Én azt gondolom, hogy Érdi Péter kérdésére csak félig válaszolt, amikor azt mondta, hogy ha tudatában van előfeltevéseinek, akkor ezeket felülbírálja és alkalmatlan elveti, illetve azt válaszolta, hogy ő alkalmatlan úgy érzi, nincsenek ilyen előfeltevései. Van azonban egy harmadik lehetőség, vannak, de nincs tudatában ezeknek. Mégpedig nem azért nincs tudatában, mert nem kellően tudatos lény, hanem mert nem tudatosíthatók, csak így működhetnek. Vannak bizonyos olyan állapotaink, amelyek csak addig állhatnak fenn, amíg nem reflektálunk rájuk. Abban a pillanatban megszűnik hogy csak egy egészen egyszerű, triviális példát hozzak, a mondjuk korlátlan örömérzetem, amint elkezdek rajta gondolkodni, hogy Szent Isten, most én örülök? Mit is jelent ez? Miért is örülök? Még jobb példát is lehetne hozni, de ne. Forszírozzuk. Tehát van, amire egyszerűen nem tudunk reflektálni, vagy nem szabad, hogy reflektáljunk rá, és akkor képesek vezérelni egy bizonyos tevékenységet, vagy bennünket ilyen állapotba hozni. Kell bennünk legyen egy látásmód, amit belénk csöpögtett korunk, például egyetemi képzésünk, hogy lássuk valahogyan a világot. Hogy benne adott dolgokat tudjunk észrevenni, egyáltalán észrevegyünk valamit, azt valaminek lássuk, és valahogyan próbáljuk felfogni, és rávonatkozó elméleteket előállítani, amely elméleteket aztán már a tudományos módszertan szabályai szerint kritizálunk, elvetünk, felülbírálunk, kísérletileg ellenőrzünk, és így tovább. Amint beléptünk ebbe a tevékenységi folyamatba, már nem tehetünk meg bármit. Ön azt mondta, hogy ha önön múlna, akkor elvetni az egypereres törvényeket, mert azok olyan kellemetlenek, azokkal nem szeretne dolgozni. Abban a pillanatban, mint belépett a tudományos játékba, többé már nem egyéni döntés kérdése, és pláne nem önkényesen eldönthető, hogy elfogad-e egypereres törvényeket a világban, vagy nem. Ön abban a pillanatban válik áltudósá, amint ezt megpróbálja megtenni, hogy önkényesen azt mondja, hogy nincs egypereres törvény, mert azzal ciki dolgozni. Tehát vagy belép és játsza a tudomány játszmáját, a játszmát a szó jó értelmében véve, egyszerűen azt értve rajta az egyszerűség kedvéért, hogy szabályok szerint járok el. Amint belépett ebbe a játszmába, akkor vagy azt játsza, vagy nem játszik, vagy mást játszik. Szóval szerintem három lehetőség van, és itt a szokás kérdéshez visszatérve. A természettudósok valóban racionális játszmát játszanak, de azt hiszik, hogy csak ez a játszma lehet racionális, hogy más módon nem lehet játszani. Hadd hozzak egy példát. Ugye lehet sakkozni, és lehet megsérteni a sakkjátszma szabályait, és akkor az ember kigolyozzák az úri kaszinóba, azt mondják, hogy én veled tovább nem játszom, te nem ismered a szabályokat. De lehet nem sakkozni, hanem más szabályok szerint játszani, és ez a harmadik lehetőség, ez nem irracionális. Érdi Péter már jelezte, hogy véleménye szerint a racionálisnak van egy ellentéte az irracionális. Ugye mondjuk a áltudományok triviális esetei azok ilyenek. Ugye állítani ilyeneket, hogy nem tudom, egy fa szobor könnyezik, ez meglehetősen triviális áthágása a tudományos játékszabályoknak, nem sakkozik az illető. A másik lehetőség az, hogy nem sakkozik, hanem mondjuk dáma játékot játszik, amelynek egészen más szabályai vannak, de hogyha én egy merev gondolkodású ember vagyok, akkor továbbra is azt mondom, hogy az illető őt ki kell golyozni az úri kaszinóból, mert ő nem játszik. Ez mondjuk Pilátus problémája, előtte áll Barabás, meg a Krisztus. A Barabás az egyszerű normasértő, a Krisztus az egy norma teremtő, és szegény Barabásnak nagyon nehéz eldöntenie, hogy melyik a gonosztevő igazán, vagy egyformán gonosztevő mind a kettő.
4: Az a véleményem, hogy Szokál önmagában nem hozott újdonságot, azonban rámutatott egy problémára. Ez a probléma a racionalitásnak egy leszűkítő értelmezése. Azt hiszem, hogy amikor arról beszélünk, hogy előfeltevések és tudományos tudáson kívüli tényezők befolyásolják a tudományos vállalkozásokat, és jelennek meg a tudásunkban, akkor itt nem valamiféle bűnbakkeresésről van szó, vagy nem olyasmiről van szó, amit szégyelnünk kell, hanem éppen ellenkezőleg egy új perspektíva nyílik meg. A tudományos tudás, tehát az eredmény és a feltételéül felhasznált társadalmi jellegű és részben emberi, tehát biológiai faktorok együttes elemzése és vizsgálata lehetne. Hogy egy példát is mondjak, egy egészen nyilvánvaló példát, amivel ezt érzékeltetni tudom, ugye van az előfeltevéseknek egy olyan köre, amely tudatosítható, de ettől a helyzet nem fog megváltozni, ettől nem tudjuk kiküszöbölni az ilyen előfeltevéseket. Azt hiszem, hogy Kant is erre utalt, amikor a szemléletünk előtti tudásformákról beszélt, hát például az okság problémája tartozik ide. Senkinek nem sikerült tudományos eszközökkel bizonyítania azt, hogy a világ oki szerkezetűen, a világban az okság működik. Az okság feltételezési nélkül a tudomány úgy néz ki, nem működhet. Ez a feltételezés azonban tudomány előtti. Rendkívül fontos tiszteletben tartani ezt a felismerést, ha nem tudunk jobbat, és amíg nem tudunk jobbat. És ennek, valamint az e felhasználásával nyert pozitív tudásnak az együttes elemzése lehet a vállalkozásnak a valódi tartalma.
3: Én azt szeretném, hogy természet és társadalomtudósok nem lövöldöznének egymásra. Én azt hiszem, hogy ez a lövöldözés azért van, hogy hát melyikünk kap majd több pénzt, hanem lehetőséget látnám arra, hogy próbáljunk egymásnak átbeszélni. Nem csak, nem úgy van, hogy vannak jó fizikusok és buta történészek, vannak jó fizikusok és rossz fizikusok, jó történészek és rossz történészek, és azt hiszem, hogy el lehetne azon gondolkodni, hogy ezen a modern túli koron, mert hát ebben vagyunk, akár akarjuk, akár nem, lehet-e racionalitás kategóriát találni, amelynek segítségével hát nem csak fejbe tudjuk egymást vágni, hanem tudunk egymáshoz jó szót is szólni.
4: Van egy politikai vetülete is a dolognak. Ellen Sokal maga baloldali elkötelezettségű ember, és ezek a bírált posztmodern filozófusok, a posztmodern orientációi újság szerkesztőivel egyetemben az Amerikában vadbaloldalnak nevezett társasághoz tartoznak. Paradox módon itt politikai, szinte hatalmi harc van a háttérben. Sokkal nehezményezi, hogy valakik a baloldalt birtokolják, miközben ő egészen más filozófiai alapállásból tekinti magát baloldali elkötelezettségűnek. Hogy az ő esetében fennáll ez a baloldali elkötelezettség, ezt ugye abból látjuk többek között, hogy ő Nicaraguában a szandinista kormányzat alatt nyáron tanított egy egyetemen, stb. Fel lehet vetni ezt a kérdést, hogy mi micsoda, tulajdonképpen mi ez az egész. Félreértések vígjátékáról van szó egyes vélemények szerint. Hát ez a social text nem egy olyan újság, ahol a szerkesztők vagy a referensek véleménye alapján kritikai értékelés után közölnek vagy vetnek el cikkeket. Aronovicnak a taktikája inkább az, hogy informativitás szempontjából szelektálják az írásokat, olyasmiket közölnek, amit feltételeznek, hogy az olvasó szívesen olvas, mert érdekesnek fogja találni. Egy másik vonatkozásban azt a kérdést fel lehet vetni, vajon olyan könnyű-e értelmetlenséget beszélni. A Sokal cikk tele van, hogyha közelebbről megnézzük, olyan részmondatokkal, vagy mondatokkal legfeljebb, amelyek önállóan igenis értelmesek és komoly filozófiai tartalommal rendelkeznek. És hát egy etikai dimenzió, szabad-e egyáltalán ilyesmit csinálni? Nagyon messzire vezet ez a kérdés, hiszen számos vonatkozásban megrengette a bizalmat Sokalnak ez a tréfája. Úgy az általa támadni kívánt társadalomtudományokban, mint egyébként a tudományban, köztük a természettudományban speciálisan is.
2: Ezért nem ismételheti meg, mint kísérlet, mert a bizalmat csak egyszer lehet elveszteni, ezért nem lehet ugyanilyen kísérletet még egyet lefolytatni. Én is azt gondolom, hogy a Sokal azáltal tett rosszat az ügynek, a közös ügynek, természet- és társadalomtudósok közös ügyének, hogy már a kezdet-kezdetén kineveti, kigúnyolja azokat, akik megpróbálják feltalálni a dámajátékot, hogy az előbbi példámnál maradjak, mert az ugyan igaz, hogy a társadalomtudósok és legkivált a szociálkonstruktivisták, a tudásszociológusok, azok nem sakkot játszanak, de nem szabad őket se kinevetni, se fejbevágni azért, mert megpróbálnak valami új játékot feltalálni.
1: Én a magam részéről szolgai módon Steve Weinberg Nobel-díjassal értek egyet, aki azt mondta, hogy Sokal bizonyos szempontból nagy szolgálatot tett, a tréfájával, mert rávilágított arra, hogy ezentúl fokozatosan figyelni kell arra, hogy pontosan körülhatárolt definíciókkal dolgozzon az ember, és megfelelő óvatossággal járjon el. Hozzá kell tennem, ami lehet, hogy némi vigaszul szolgál, hogy a fizika terén is volt egy hasonló cikk, a Journal of Physics E, a Applied Physics sorozatában megjelent, illetve beküldtek egy cikket, egy orosz és egy finn szerző volt megjelölve, és a Tamperei Egyetemről, ahol ők állítólag egy antigravitációs kísérletet folytattak, ami azt jelenti, hogy valami szupravezető anyaggal hűtött csőben, vagy szuperfolyékony, nem tudom, héliumban pontosan, nem emlékszem, ott forgattak valami ilyen
2: kerámia
1: tóruszt, amitől ugye...
2: Ami lebegett volna.
1: Ami lebegett.
2: Ellenében.
1: És ez valami elég bonyolult módon leírt kísérlet volt, ahol demonstrálták állítólag a kísérlettel, hogy a gravitációs tér és az elektromágnesség csatolása olyan erőt eredményez, ami a gravitációnak a hatását mérséklébne 1-2%-kal. Most hát ugye ez egy szenzáció.
3: Hát tudod, miért volt ez? Lenin és Stalin Tamperében találkozott először.
1: Igen, de minden esetre a dolog nem volt olyan egyszerű, mert ugye szokatlan, de ahogy a három referinek ezt kiadták, a három referi elfben ezt lehetségesnek, közölhetőnek tartotta a cikket, annak ellenére, hogy nem hitték el, de ugye egy referinek, vagy itt elhangzott a bizalom kérdése, ha nem áll módjában megismételni a cikkben lefordított hosszadalmas számításokat, nem tudja a kísérleteket megismételni, akkor el kell hinnie. Tehát erre azt mondták, hogy jó, a cikket közöljék le, és meg is jelent volna a cikk, persze természetesen.
2: Jó szerencsé mentette meg őket egy szokálbotránytól.
1: Hát azt most nem tudjuk, nem hogy mi mentette meg őket, minden esetre kiderült egyrészt, hogy az illető egyetemen tagadta azt, hogy ilyen kísérletekről tudtak volna egyáltalán. A cikkben megjelölt finn társszerző közölte, hogy a soha életében nem írt közösen cikket ezzel az orosz úriemberrel, ezek után az orosz úriember meglepetésszerűen visszavonta a cikket bizonyos szabadalmi megfontolásokra hivatkozva, tehát most nem tudtuk meg, hogy egy ilyen viccről volt szó igazából, vagy mi is történt tulajdonképpen, vagy milyen elmebetegeknek a hülyeskedése volt az egész. Minden esetre ha mondjuk ez a cikk közlésre került volna, én nem hiszem egyébként, hogy olyan különös izgalom lett volna, mint a szokár cikknek a kapcsán. Ugyanis, ahogy elmondtam, ugye a jóhiszeműség az kötelező a bírálóknak a részéről, viszont amint valamilyen szokatlan vagy ilyen megrázó eredmény kerül közlésre, akkor abban a pillanatban a világon szinte mindenütt megpróbálják reprodukálni, és nagyon rövid idő alatt kiderül, hogy valami csalás-e vagy sem, ahogy ugye köztudott...
4: Fúzió.
2: Igen.
1: Tehát, de nem csak az, ugye a Péter biológiából vagy biokémiából tudna több ilyen esetet mondani, ahol ugye szándékos csalások is történtek, amiket nagyon hamar lelepleztek. Tehát a tudomány igazából védtelen milyen tréfák és viccek ellen.
2: És
1: a társadalomtudomány nyilvánvalóan még kevésbé védett, mint a természettudomány, ahol nem lehet ilyen gyorsan leellenőrizni a dolgokat. De esetre azt hiszem, azért nem történt igazából nagy baj. Én túlzásnak tartom azt, hogy itt most bizalomvesztés történt. Valami van, azon lehet vitatkozni, hogy ízléses volt-e, jó ízléses volt-e ez a cikk, vagy sem. Én azt hiszem, hogy ez nem vált kárára.
0: Azt hiszem, nem első alkalommal történt meg, hogy valaki olyasmit ért meg, amiben nem hitt.
2: Hát igen, sajnos.
0: Nagyon szépen köszönöm a beszélgetést.
5: Az iménti kerekasztal beszélgetést 1997-ben rögzítettük, és ugyanabban az évben, április 18-án hangzott el a Kossuth Rádióban.

amit az elmúlt 16 évben nem hallhattak. Egész nap tiltó listára tett hangjátékok hallhatóak a Kossuthon. A Kossuth rádió frekvenciáin már újra a Kossuth műsora szól, de megváltozott műsor struktúrával, hangjátékokkal. Olyan műveket játszunk le, melyeket az elmúlt 16 évben nem volt szabad leadni, mert vagy a szerző, vagy a hangjáték alkotói voltak nem kívánatosak a hatalom kultúrpolitikájában. Magyar írók, rendezők, dramaturgok, színészek nem juthattak el a magyar közönséghez. A Magyar Rádió így nem látta el törvényi kötelezettségét a nemzeti kultúra és identitás fenntartásában. A nemzeti kultúra a hiteles tájékoztatással együtt tiltólistára került 2010 után. A megújuló Kossuth Rádióban tiltólisták helyett minőségi szempontok lesznek. A korábbi tiltólistás darabokon kívül legendás hangjátékokat, életútinterjúkat és dokumentumjátékokat is hallhatnak majd bármely napszakban. A Kossuth teljes megújult műsor struktúrájának indulásáig a hírek elhangzásának ideje a déli híradás kivételével alkalmazkodik a hangjátékok hosszához. A művekről folyamatosan tájékoztatjuk Önöket az elektronikus műsorújságban, a mediaclick.hu oldalon. Újra szól a déli harangszó, éjfélkor a himnusz és az egyházi műsorok is szokott idejükben, hétköznap délután 13:30-2:00 hallhatóak. Hallgassák, akár éjféltől éjfélig a kicenzúrázott hangjátékokat.

0: Műsorainkat újra meghallgathatják a mediaclick.hu internetes oldalon. A Kossuth Rádió Győrben 87,6 MHz. Műsorajánló. A Kossuth Rádió megváltozott műsorában a vallási műsorok szokott idejükben kerülnek adásba. Minden délben más-más templom harangja szól. Az egyházi félórák hétköznap délután 13:30-tól 14:00-ig, mise vagy istentisztelet élő közvetítése minden vasárnap 10:04-től hallható a Kossuth Rádióban.
1: Emlékezzünk együtt Nándorfehérvár hőseire. A középkori magyar királyság egyik legfényesebb győzelmének napján, július 22-én a közmédia tematikus műsorokkal várja Önt egész nap. Történelmi események, tények, legendák és az utókor emlékezete a művészet és a kultúra tükrében. A Nándorfehérvári Diadal napja, július 22-én a közmédia csatornáin.
0: Műsorajánlót hallottak.
2: Kedves hallgatóink, ma délben a szarvaskői római katolikus plébánia templom harangja szól a Kossuth Rádióban. Szarvaskő Heves vármegyei község Egertől 10 kilométerre északnyugatra. Árpádkori oklevelekben említik először. Nevét a falu fölé magasodó Szikla oromról kapta. A település és környéke 1009-től 1945-ig az egri püspökség, illetve érsekség birtoka volt. A 13. század első felétől 350 éven át vámszedőhely volt a felső magyarországi bányavárosok felé vezető úton. Az 1300-as években a német alföldről betelepült francia anyanyelvű vallonok honosították meg a szőlő és bor kultúrát. Első templomát is ők építették fából, Szent Egyed tiszteletére. Ekkor még Szarvaskő aljának hívták az Eger patak völgyében fekvő helységet. Szarvaskő mai klasszicista stílusú római katolikus templomát, amelyet keresztelő Szent János tiszteletére szenteltek, az egri főszékes egyház építészével tervezte meg és építette föl Pirker János érsek 1840 és 45 között. A szarvaskői római katolikus templom 31 méter magas tornyában két harang lakik. A délidőben megszólaló 172 kilós harang Ducsák István mester műhelyében készült 1963-ban Őrszent Miklóson.

0: Jó napot kívánok! A Kossuth Rádió híreit hallják. A szerkesztő Berente Marian, a mikrofonnál Harcsás Gergely. Ösztönözné a lakossági és a vállalati aktivitást a tőzsdén a pénzügyminiszter. Kármán András a budapesti értéktőzsdén tett látogatásán hangsúlyozta, a BUX sorra döntötte a csúcsokat az elmúlt hetekben, első féléves emelkedése alapján a világ legjobbjai közé tartozik, ami azt jelzi, hogy működik a piac és a verseny, a befektetők pedig bíznak Magyarországban. A kormány ehhez kiszámítható költségvetési politikával, átlátható és stabil adórendszerrel járulhat hozzá. Varga Mihály, a Magyar Nemzeti Bank elnöke az eseményen arról beszélt, hogy a tőzsdén az átlagos hozamszint 18% körül alakult, hasonló befektetési lehetőség máshol alig akad. Teljes körű felülvizsgálatot rendelt el az M6-os autópálya egyik szakaszának koncessziós szerződése ügyében a közlekedési és beruházási miniszter. Vitézi Dávid közölte, Lázár János korábbi tárcavezető tavaly májusban döntött úgy, hogy idén ősztől a versenytársainál háromszor drágább ajánlatot adó Mészáros Lőrinc és Szíj László tulajdonában lévő cég üzemeltetheti a Budapest-Dunaújváros közötti részt, valamint az M8-as gyorsforgalmi utat, évente 12,5 milliárd forintért. Már nem minősül kiemelt beruházásnak a Szolnok és Abony közé tervezett elektrolitgyár. Ez azt jelenti, hogy jelenleg nincs olyan engedélyezési folyamat, amely alapján elkezdődhetne az építkezés, tájékoztatott a térség országgyűlési képviselője. A Tiszás Rost Andrea emlékeztetett arra, hogy az akkumulátoripari beruházást a környéken élők és a szolnoki önkormányzat sem támogatja. A kínai beruházó májusban úgy nyilatkozott, ha sem jogi, sem politikai, sem társadalmi támogatást nem kap a projekt, akkor lemondanak a gyárépítésről. Felszedik az aszbeszttel szennyezett zúzott követ Szombathelyen, jelentették be tegnap a kormány szóvivői tájékoztatón. Összesen 12 kilométernyi út és mintegy 1500 ember érintett. Elhangzott az is, hogy az egészségügyi határértéket nem haladja meg a szennyezés, de a probléma olyan nagy és összefüggő területen áll fenn, ami indokolja a beavatkozást. Szlovákiában fogtak el egy magyar férfit, aki a legkeresettebb bűnözők top listáján is szerepelt. A 64 éves szökevény ellen európai elfogató parancs volt érvényben. Csalás miatt 2 év felfüggesztett, majd kábítószerkereskedelem miatt 6 év letöltendő börtönbüntetésre ítélték, de elmenekült a hatóságok elől. A bűnözőt Sturovóban fogták el. Színház történeti kiállítás nyílik délután Szegeden, a Rökpalotában. A tárlat az idén 95 éves szegedi szabadtéri játékok hangulatát és emlékezetes pillanatait mutatja be, fotókon, képeken, plakátokon, valamint egy idővonal segítségével. Emellett audiovizuális összeállítás is készült, a művészek és a nézők emlékeiből. Akinek belépőjegye van a szegedi szabadtéri játékok bármelyik idei előadására, szeptember 6-áig ingyenesen megnézheti a kiállítást. Ami az időjárást illeti, országszerte napos, gomoly felhős az idő, délután viszont nyugat felől beborul az ég. Többfelé lehetnek záporok, zivatarok, akár felhőszakadás és jégeső is előfordulhat. A szél zivatarok idején viharossá fokozódhat. Délután 30-37, késő este 19 és 26 fok között alakulnak majd az értékek. A Balaton és a Velencei tó 25, a Tisza tó 26 fokos. Kedves hallgatóink, hírekkel legközelebb 13 órakor jelentkezünk itt a Kossuth Rádióban.
1: Ön a Kossuth Rádió műsorát hallgatja. Most következő műsorunk 12 éven aluliaknak nem ajánlott. A következőkben Solt Otéliáról készült névjegy című műsorunkat hallhatják.

0: attól félek, hogy nem vagyok alkalmas politikai szerepvállalásra, ugyanis sok olyan tulajdonság hiányzik belőlem, ami a politikai szerephez nélkülözhetetlen. Például a versenyszellem. Ha nem ambiciózus valaki, akkor azt hiszem kár politikai szerepet vállalnia. Akinek a számára a vereség nem tragédia, az ne legyen politikus. Éppen ezért azt hiszem, hogy nem fogok politikai szerepet vállalni, hanem értelmiségi leszek újra, vagy maradok. Remélem, hogy fent tudom tartani a befolyásomat azokra, akik viszont politikai funkciót szeretnének, vagy szívesen vállalnának politikai funkciót, közel állunk egymáshoz gondolkodásban és célokban, hogy őket befolyásolni tudom a magam értelmiségi eszközeivel, és hogy ilyen módon vállalok részt a politikai kibontakozás és gazdasági kibontakozás elősegítésében, de a versenypályán való szereplést azt szeretném átengedni másoknak.
1: Solt Ottilia, képviselő, Szabad Demokraták Szövetsége, kérdést intéz a belügyminiszterhez, az önkényes beköltözők hatósági kilakoltatása tárgyában. Átadom a szót.
0: Tisztelt ház, tisztelt belügyminiszter úr, illetve helyettese az államtitkár úr. Tudom, hogy a belügyminiszternek van tudomása az önkényes lakásfoglalók ügyéről. Meg kell mondjam őszintén, hogy mindent meg is tettem annak érdekében, hogy legyen tudomása róla, azon kívül, hogy 2 héttel ezelőtt írásba beadtam ezt a kérdést. Az érdekeltek, akiknek az érdekében a kérdésemet feltettem, találkoztak az általuk lakásügyi miniszternek apostrofált személlyel, vagy annak megbízottjával, tehát a belügyminiszter vagy megbízottja az egyik helyszínen kint járt. Meggyőződhetett róla a saját szemével, hogy milyen életekről van itt szó, és milyen életek elrendezése véget, kérdezném meg most azt, hogy nem gondol-e arra, saját hatáskörében gyakorolna-e olyan kegyelmet, amelyet a törvény a mai napon, vagy az országgyűlés a mai napon a bűnözőkkel kapcsolatban gyakorolni akar. Ugyanis közkegyelemre lenne szükség annak a rendezetlenül lakó népességnek az esetében, amely ellen a lakáshatóságok szabályos hajtóvadászatot indítottak az elmúlt hetekben, hónapokban. Az az érzésem, hogy ennek a hajtóvadászatnak az a legfőbb magyarázata, hogy nincsenek igazából szétosztható lakások, a lakáshatóságok tehát üresbe járnak, pótcselekvésként próbálkoznak azzal, hogy akit lehet kipakoljanak a lakásaikból. Kikről van szó? A jogcím nélküli lakókról, akiknek egyik alesetét képezik az önkényes beköltözők, azok a nyomorult állampolgárok, akik a lakásfeltörés helytelen szokásával élnek, bizonyára azért, mert nem tudnak más tenni. Egyszerűen nincs hova menniük.

0: Szólásra következik Solt Ottilia, Szabad Demokraták Szövetsége részéről.
1: Szeretném felhívni mindannyiunk figyelmét arra, hogy a Szociális, Egészségügyi és Családvédelmi Bizottság hozott egy határozatot, amelyben felkérjük a kormányt arra, hogy idén őszre terjessze elő a társadalombiztosítás önkormányzatának a megteremtésére vonatkozó törvényjavaslatát, méghozzá úgy, hogy ezen az őszön ez a társadalombiztosítási önkormányzat legalább ideiglenes jelleggel létrejöhessen. Az előterjesztésben, amelyet az államtitkár úr elénk tárt, azt hiányoltam, hogy még csak utalás sincs arra, hogy a kormány ennek a kérésnek eleget kívánna tenni, holott addig, amíg az önkormányzat nem jön létre, ez a vita fél évenként újra és újra le fog zajlani a parlamentben, ahogy már az előző parlamentben is lezajlott. Vagyis kormány és képviselők tördelik a kezüket, előadják, hogy milyen hiányosságok vannak a társadalombiztosítási ellátásban, hogy a most felosztott apró pénz a társadalombiztosítás tartalékainak a rovására megy, hogy nem tartalmaz garanciákat. A kormány is előadja ugyanezt, a képviselők is előadják ugyanezt, de végül is mi más tehetnek, sápadtan és agódva megszavazzák, hiszen nem veszik a lelkükre, hogy ezt a 300 forintot elvegyék a kis nyugdíjasoktól, vagy a kismamáktól. Ám de addig offenzívába a társadalombiztosítás a költségvetéssel szemben nem tud lépni, amíg nincs gazdája, amíg nincs tulajdonos, vagyis amíg nincs önkormányzat. Azt szeretném tehát nyomatékosan hangsúlyozni, hogy mindaddig ezek üres társasjátékok és színjátékok, amit itt folytatunk, amíg az önkormányzat kérdéséről tárgyalni nem kezdünk. Köszönöm szépen!
0: Szólásra következik Solt Ottilia.
1: Az indítványunk röviden arról szól, hogy a társadalmi szervezetek használatában lévő vagyon hasznosításából származó bevétel ne a költségvetést, ne a kormányt, hanem a társadalombiztosítást illesse meg. Úgy véljük, hogy ebben a kérdésben szokatlanul széleskörű konszenzus van a társadalom tagjai között, és talán az itt ülő pártok képviselői között is. Nevezetesen ez a konszenzus, ez a véleményazonosság arra vonatkozik, hogy a társadalombiztosítási jövedelmekből élő népesség, főképpen a nyugdíjasok életének a biztonsága az egy olyan fontos kérdés, amely nagyon sok más kérdést megelőz. Mindannyian tudjuk, hogy a nyugdíjak tragikus mértékben értéktelenednek, és azt is, hogy a nyugdíjasok évről évre alakuló életszínvonala, de lassacskán hónapról hónapra alakuló életszínvonala a kormány és a parlament kegyelmétől függ. Nincsenek olyan garanciális elemek, amelyek ezeknek a nyugdíjaknak a szolid értékállóságát is biztosítanák, és ennek a garanciának a megteremtéséhez vagyon kell. A befizetett járulékok, amelyek függenek egyrészt a bérektől, másrészt a foglalkoztatottak számától, és mindenekelőtt a lakosság demográfiai összetételétől, nem lehetnek egyedüli fedezetei a járadékoknak, vagyis a nyugdíjaknak, mindenekelőtt a nyugdíjaknak, hiszen ha ez így lenne, akkor a nyugdíjak abszolút nem lennének képesek fedezni a mindenkori megélhetési költségeket, és tulajdonképpen becsapnánk a nyugdíjasokat, mint ahogy ezt is tesszük, ők egész életükben fizették a járulékot abban a reményben, hogy biztonságra tesznek szert öregségükre, és ezt a biztonságot nem tudjuk nekik nyújtani.
0: Solt Ottilia kér szót. Solt Ottilia kér szót. Solt Ottilia kér szót. Solt Ottilia kér szót.

0: az, mert hát 10 éve nem gyakorolom a szakmámat. Azt kell mondanom, hogy hivatásszerű állampolgár, talán ezt mondhatnám, és valóban nem tudok okosabbat, mint hogy budapesti lakos. Azt talán csak remény, hogy majd megint szociológus leszek.
1: És most már lenne is rá időd. Ugye nem kell megküzdeni részint azokért a szervezetekért, azok elismertetéséért, amelyek most már legálisan működhetnek, és a bevezetőben említettük, és nem kell megküzdened a zaklatásokkal. Gondolom, ezek már nincsenek.
0: Hát ez az utóbbi, ez most nincs.
1: Mióta nincs, Otília?
0: Tavaly május óta. Tehát a pártértekezlet óta, még március 15-én köztudott módon letartóztattak jó néhányunkat.
1: Tavaly.
0: Azelőtt egy héttel még házkutatásokat tartottak, de a pártértekezlet óta erre nem került sor. Holott a szamizdat változatlanul szamizdat, és változatlanul hivatalos engedélyek, illetőleg bejegyzések nélkül működik, de hát ezeket a szamizdatokat minden különösebb konspiráció nélkül állíthatjuk elő és terjeszthetjük. Most, holott a törvényi környezet nem változott meg olyan totálisan. Jó néhány törvény van életben, amely szerint a mostani munkánk is törvényellenes. Persze nagy különbség az egyesülési törvény, ami sok mindent legálissá és formálisan is nyíltá tehetett, de igazából egyszerűen az elnézés nőtt meg. És ezt nem lehet nem észrevenni, hiszen rendkívüli módon megkönnyíti az életet, hogyha például a telefonodat használni tudod, és nem szaladgálhatsz minden egyes operatív lépés kapcsán személyesen, vagy küldöncökkel, hanem a telefonoddal meg tud beszélni, mint bárki más, a elintézni valóidat.
1: Lehallgatták a telefonjaidat.
0: Hát biztos most is lehallgatják, csak most, vagy legalábbis nem biztos, hogy nem hallgatják le, de nem kell azzal a következménnyel számolni, hogyha lehallgatják, akkor lesben fog állni néhány nyomozó, és feltartóztatják a frissen elkészült beszélő példányokat. Márpedig ez korábban így volt, hát ezt nem lehet nem észrevenni.
1: A múltkori beszélgetést úgy kezdtük, és most is el kell mondanom, hogy az első szabad május 1-én, ahogy neveztük a Népliget, itt a Jurta színházbeli eseményt, ott te a Jurta színházbeli bemutatkozásotokon olyan nagy tapsot kaptál, mint egy nyugati fesztiválon, filmfesztiválon egy színésznő.
0: Nem csak május 1-én tapasztaltam ezt, bár ilyen intenzitással ritkán találkoztam vele, de hát hozzá kell tenni zárójelbe, hogy ez a május 1-i közönség, ez, hogy úgy mondjam, a mi közönségünk volt. Amikor megpróbáltam józanul végig gondolni, hogy vajon ez a sok szeretet, amit kapok, aminek a jelzései eljutnak hozzám, ez honnan származik, akkor úgy gondoltam, hogy 3 fő forrásból, ami mind tulajdonképpen független az én személyemtől. Az egyik fő forrás az ellenzéknek szóló elismerés, annak a morális, mondjuk kiállásnak, vagy magatartásnak, amit jó néhányan tanúsítottunk az elmúlt 10 évben, vagyis, hogy a lelkiismeretünkre hallgattunk, és nem törődtünk nagyon a közvetlen egzisztenciális és karrier dimenziókkal. A másik forrás az valószínűleg a nő voltomnak köszönhető. Nem úgy gondolom, hogy amire céloztál, hogy valami szex principium érvényesül, tehát hogy a szép fiatal nőnek kiáró tisztelet, erről nem lehet szó, hiszen nem vagyok se fiatal, se szép, hanem talán inkább valami anyaszerű lényt éreznek és látnak bennem az emberek. És a harmadik ok pedig hát a téma, tehát az a tény, hogy én az elmúlt 10 évben is főképpen a szegénység kérdésekkel foglalkoztam, ami most nagyon sok embert érint közelről, és sokak számára lett világos, hogy ez az egyik kardinális kérdése a jelenlegi társadalomnak, tehát mint olyan személyt üdvözölnek, aki a fontos kérdésekkel foglalkozik. Abba biztos vagyok, hogy a szegénység mindig is jelen volt a magyar társadalomban, tehát abban a 10 évben is, amikor a közvélemény és főleg a hivatalos propaganda nem vett erről tudomást. Az is biztos, hogy nő ez a fajta szegénység, ami mindig is izgatott, és amelynek a létezésére mindig is igyekeztem felhívni a figyelmet, mivel egy mély társadalmi ellentmondást láttam benne. Ezt nevezzük strukturális szegénységnek mi néhány szociológusok, vagyis egy olyan a társadalom szerkezetében rejlő problémának, hogy az emberek egy része, egy jól körülírható kisebbsége leszakadtan a társadalom fő irányaitól és fő mobilitási csatornáitól elzárva tengődik,

0: És minden társadalmi és gazdasági folyamat abba az irányba hat, hogy ebből ne is keveredjen ki, tehát hogy ott maradjon. Ezt nevezzük strukturális szegénységnek, hogy ez a strukturális szegénység növekszik a gazdasági válság nyomán, és ezen kívül egy nagyon széles réteg, vagyis inkább nagyon széles rétegek, akiket az egyszerűség kedvéért középrétegeknek neveznék, életszínvonala markánsan romlik, tehát az egész társadalom szegényedik. Erre minden mutató utal, a fogyasztás szerkezetének változásától a jövedelem felhasználás szerkezetének, a jövedelem források szerkezetének a változásától kezdve a hétköznapi tapasztalatokig.
1: Mire fölkezdtél te a szegénységgel, a magyarországi szegénységgel foglalkozni?
0: Hát ez is ugyanolyan alapkérdés, mint egy-kettő, amit már feltettél, tehát nagyon nehezen tudok rá válaszolni, mélyebb önvizsgálatot igényelne. Minden esetre élmények hatására, vagyis annak a véletlennek köszönhetően, hogy a 70-es évek elején a folyó szegényvizsgálatba részt vettem, és aztán röviddel utána a kezdődő cigányvizsgálatba is, és hát fiatal és fogékony periódusban lévén rendkívül mély nyomokat hagyott az az élményanyag, amit ezekben a vizsgálatokban szereztem, és ettől nem tudtam, és nem is akartam elszakadni. Ez egy politikai döntés volt, azt hiszem, hogy az új mechanizmust pártoló politikusok nyomták a társadalom önismeretére vonatkozó vizsgálatok ügyét is, helyesen úgy gondolván, hogy ahhoz, hogy bizonyos automatizmusoknak, például a piaci automatizmusnak teret engedjen a társadalomban és a gazdaságban a politikai vezetés, ehhez egy állandó kontrollra van szükség, és ismerni kell a társadalom mozgásait. Ahogyan a mechanizmus kibontakozása féket kapott, és hát visszarendeződés következett szintén politikai döntések nyomán, ugyanúgy a szociológiának ez a dinamikus, nyitott szakasza is lezárult, és a továbbiakban a politikai vezetés nem volt kíváncsi a társadalom állapotára. A saját önigazolására volt kíváncsi.
1: Na de mivel lettél kegyvesztett?
0: Azt hiszed, hogy az embernek a saját sorsára vonatkozó események világosabbak, mint az ország sorsára vonatkozó események? Nem, nem világosak. Nem tudom, hogy mitől lettem kegyvesztett, csak kombinálni tudok. Időben összeestek bizonyos események, vagyis az én elszigetelődésem és, hogy úgy mondjam, támadásnak kitettségem a szakmában, a szamizdat mozgalom megjelenése, az első, még nagyon szerény méretű, de mégis váratlan politikai tiltakozó mozgalomnak a jelentkezése és a SZETA alapítása majdnem egy év leforgása alatt következett be. Némiképpen elhúzta az események kibontakozását az a tény, hogy akkor szültem a harmadik gyerekemet. Tehát az például, hogy kirúgjanak az állásomból, ez valameddig eltartott, mert gyesen, illetve szülési szabadságon voltam. Másrészt pedig hát az energiáimat is bizonyos fokig lekötötte a kisbabám. Tehát, hogy úgy mondjam, lassabban történtek a dolgok, mint amennyire drámai gyorsasággal következtek igazából az események logikájából következően.
1: De akkor hol dolgoztál?
0: A Fővárosi Pedagógiai Intézetben dolgoztam, ami nem igazából tudományos intézet, és kutató munkát tulajdonképpen csak bizonyos területeken, de így többek között szociológiában folytattunk ott. Nagyon békésen és jól megvoltam ott, már nem is emlékszem pontosan, hogy hány évig, de körülbelül 6-8 évig. Máig sem tudom pontosan, hogy mitől romlott meg a légkör, de az biztos, hogy összefüggött azzal az utolsó igazi munkával, amit ott végeztem, és amit szakmailag jónak tartok. Tehát, hogy úgy mondjam, hát ezek nagyon nagy szavak egy ilyen éppen csak elkezdődő szakmai pályán, hogy az addigi munkámnak az volt a csúcs teljesítménye. Ez egy kötet volt, interjús gyűjtemény. A megelőző évek vizsgálatainak az interjúiból válogattam össze egy olyan gyűjteményt, amelyik tudományos meggyőződésem szerint jó tipizálását nyújtotta a budapesti szegényeknek, és ehhez írtam egy viszonylag bő bevezetőt, ami összefoglalta azt, amit a nagyvárosi szegénységről akkor tudtam. És az első olvasatra sikere is volt, tehát a főnökömnek, aki nagyon értelmes embernek ismertem, tetszett, és igen, meglepve, hogy úgy mondjam, megdöbbenve olvasta, és nem, mert nem gondolta, hogy ezek ilyen izgalmas dolgok, amik az intézetében folynak, de aztán teljesen, az én számom teljesen váratlanul egyszer csak elkezdték piszkálni ezt a tanulmányt, ugyanez a főnök, és arra kezdett célozgatni, hogy ebben a szocializmussal ellentétes tendenciákat vél felfedezni, és hogy ez dolgozzam át. Hát ezt nem tartottam követhetőnek. Egyrészt azért, mert nem pillanatnyi kedélyem parancsára írtam, hanem hát mélységes meggyőződésemnek hangot adva azt a bizonyos tanulmányt. Másrészt pedig hát nem tartottam egyszerűen járható útnak, hogy ezt ilyen szempontok alapján megkövetelhetik tőlem.
1: De nyilván itt már mögötte voltak azok a bizonyos dolgok, vizsgálódások, téged figyelések, amiket az előbb mondtál.
0: Majdnem biztos, hogy ezek voltak mögötte, és nem a főnököm olvasta el figyelmesebben ezt a tanulmányt, és esetleg a nagy politika változásai voltak mögötte, egy másik kurzus hangjai voltak mögötte. Minden esetre azt gondoltam, amikor ez a konfliktus bekövetkezett, hogy nem teszek engedményeket a karrierem és az itt maradásom érdekében, mert ez járhatatlan, elfogadhatatlan nekem.
1: Mi következett ezután az életedben?
0: Hát egy kalandos időszak következett, ami nem állítom, hogy nem töltött el szorongással, különösen az elején, hiszen három gyerekem volt, egyedül voltam, és kicsik voltak még ezek a gyerekek, nagyok is kicsik voltak, és hát gondoltam, hogy nem lesz könnyű felnevelni őket ilyen körülmények között, de hát halálos biztonsággal úgy gondoltam, hogy más út nincs. Nem csak a közvetlen egzisztenciális nehézségekkel kellett szembenézni, hanem az egész külvilágnak a, hát úgy mondjam, elítélésével. Vagyis nem volt szinte ember, aki azt mondta volna, hogy igazad van, jól tetted. Mindenki azt mondta, hogy hülye vagy rosszul tetted, de ugyanakkor nagyon sokan és váratlanul sokan, sok szeretettel és tapintattal és ugyanakkor igen hatékonyan igyekeztek segíteni. Hát mindenek előtt az édesanyám, aki mélységesen nem értett velem egyet, mélységesen kalandornak és veszélyesnek, sőt bűnösnek értékelte a lépéseimet, de hát nem mindig mellettem volt. És barátaim, nagyon sok barátom is. Ez hát egyrészt egy nagyon új felfedezés volt, hogy ennyi szolidaritás van azért a világon, másrészt pedig bizonyos bűntudatot ébresztett bennem, hogy ha nekem ez jut, aki azért páholyba vagyok azokhoz az emberekhez képest, akiket kutattam, akkor hogy lehet az, hogy nekik meg nem? Úgyhogy a SZETA alapításában nagyon nagy szerepe volt ennek a személyes élménynek, tehát hogy ilyen szolidaritások működnek, hogy ezek mennyit érnek, milyen nagyon-nagyon sokat érnek, és hogy megosszam ezt másokkal, akik nálam sokkal nagyobb bajban vannak.
1: Most hogyan nézett ki ez a SZETA alapítás? Vissza tudsz még erre emlékezni? Tehát te mondjuk akkor éppen állás nélkül voltál? Három gyerekkel,
0: akkor,
1: egyedül.
0: Akkor én nem voltam állás nélkül, azt hiszem gyesen voltam, vagy talán éppen visszamentem a gyestől, csak teljesen világos volt a tendencia, tehát hogy itt pillanatokon belül állás nélkül leszek. Valóban úgy is lett nem sokára. Tehát még volt állásom, perspektívám már nem nagyon, és nagyon nagy izgalomban éltünk, hiszen akkor hajtottuk végre azt az aláírásgyűjtési akciót, amely a Karta 77 aktivistáinak a perbefogására vonatkozott. Tehát az aláírásgyűjtésnek a lázában égtünk, és azzal a meglepő tapasztalattal a tarsolyunkban, hogy a magyar értelmiség, vagyis a budapesti értelmiségben sokkal több a feszültség és a nyugtalanság, mint amennyi a felszínen látszott. Ugyanis, hogyha nem így lett volna, akkor nem lett volna ilyen siker ennek az aláírásgyűjtésnek. A siker tulajdonképpen úgy tudnám jellemezni, hogy akiket megkerestünk, hát nagyon kisipari szervezéssel, tehát mondom ismerőseinket és azok ismerőseit tudtuk felkeresni, de akiket felkerestünk, azok nagyon nagy arányban írták alá. Most ebbe a felspanolt és izgatott légkörbe éppen folyt egy ilyen ügy, tehát egy régi vizsgált család megkeresett és segítséget kért, de az új az volt a helyzetben, hogy nem a saját maga számára, hanem egy szomszédja számára, aki az ő megítélésük szerint még nagyobb bajba volt, mint ők szoktak lenni. Nem tűnt ebbe fel, azt hiszem, semmi rendkívüli, hanem elmentem az illető családhoz, és valóban szörnyű állapotokat találtam. ekkor felmerült, tulajdonképpen még hozzá kellene tenni egy furcsa, véletlen összejátszást. Iványi Gáborral, a Magyar Evangéliumi Testvériség nevű kisegyház lelkészével nem sokkal azelőtt kötöttem ismerettséget, és véletlenül összetalálkoztunk, amikor mentem ehhez a családhoz, és úgy jeleztem, hogy hova megyek és miért. És legnagyobb meglepetésemre az Iványi Gábor néhány nap múlva pénzt hozott, mondván, hogy az ő kisegyházuk abban az időben illegalitásban volt szintén. Foglalkozik ilyesmivel, tehát a saját közösségükön belül szociális segélyezést is folytatnak, és erre a célra van egy kis pénzük is. És hát ebből adott. Hát ez egy nagyon jó ötletnek tűnt, hogy pénz is van a világon, és akkor kezdett motoszkálni, hogy talán meg kéne próbálni egy mozgalommal szélesíteni ezt a kis, teljesen informális tevékenységet, amit folytatunk.
1: Ez már 78-79.
0: Ez 79-ben volt, napokkal, vagy talán az aláírási gyűjtési akció kellős közepén, valahogy nagyon összeesett. Némi tépelődés és szűkköri beszélgetések után végül is úgy döntöttem, hogy ezt meg kéne próbálni, és hát kiket hívtunk volna össze, ha nem azokat az aktív ismerőseinket, akik az aláírási akcióban is aktívak voltak. Hát így alapítottuk a SZETÁ-t.
1: És a te lakásodon összegyűjt néhány?
0: A lakásomon, igen, az én lakásomon.
1: És akkor így hogyan kezdtetek működni?
0: A mechanizmus az volt, hogy havonta összejöttünk, és mindenki a saját ismeretségi körében elmeséli, hogy kezdődik valami ilyesmi, és pénzt kér. Valamint szakértelmet, tehát orvosi, jogászi, pedagógiai, építészi, stb. Tehát minden olyan szakértelmet, aminek értéke van a szegények számára is, de nem rendelkeznek vele, és tárgyakat is, tehát ruhát, háztartási cikket, mindenfélét, aminek hasznát lehet venni, és amit nélkülöznek, és hát ezeket továbbítjuk azoknak, akikről tudjuk, hogy szükségük van rájuk. Lassacskán kristályosodott ki, hogy a gyakorlati segítségnyújtás az nagyon kevéssé lesz jelentős. Az egész dolognak az az értelme és az a fő funkciója, hogy felrázza a közvéleményt, hogy csiklandozza egy kicsit, hogy vegyen tudomást a szegénységről, továbbá, hogy modellálja, hogy a felismert társadalmi problémák, vagy egyáltalán a felismert problémák megoldásában öntevékenyek lehetünk.
1: Ez volt az egyetlen nem egyházi szervezet, amelyik Magyarországon ezzel foglalkozott?
0: A Vöröskereszt elvben foglalkozhatott volna vele, mereven elzárkózott. Azt kell mondanom, anélkül, hogy csorbítani akarnám, vagy kisebbíteni akarnám az egyházak hagyományos érdemeit, hogy az egyházakkal szemben is mi voltunk az egyetlenek, ugyanis az egyházak vállalván a politikai környezetből adódó szabályokat, ha foglalkoztak jótékonysággal, akkor ezt nagyon nagy csendben csinálták, tehát éppen hogy nem volt céljuk a közvélemény felrázása. Nem csoda, hiszen nem sokkal korábban még perbe fogtak egyházi személyeket azért, ha nyilvánosan szót ejtettek a szociális problémákról, és adakozásra szólították fel a híveiket.
1: Ez a 70-es évek második felében?
0: Bizony, voltak ilyen esetek, úgynevezett nyilvános koldulás címen eljárást indítottak lelkészek ellen. Minden esetre nem volt egyáltalán kockázatmentes, ha egyházi személy ennek nyilvánosságot is adott, sőt a leghatározottabban kockázatos volt, és mivel azért az egyházaknak nyilván voltak más fontos céljaik, ezért azt az utat választották, hogy a szociális tevékenységüket mély csendben, hogy úgy mondjam, konspiratív körülmények között folytassák.
1: Nagy sikert is se arattatok hivatalosan.
0: Hát hivatalosan egyáltalán nem arattunk sikert, de mi úgy képzeltük, hogy pontosan olyan fontos a nyilvánossága a tevékenységnek, mint maga a tevékenység. Hát most már merek durván fogalmazni, provokatív szándékkal párosult a segítő szándék. A segítség a szegények felé irányult, a provokáció pedig egyrészt az egész közvélemény, másrészt pedig a hatalom felé. Na most az első időkben, amikor még nem volt kirajzolódott más csatornája, működési területe és intézményrendszere az ellenzéknek, csak a SZETA, akkor direkt módon a SZETÁ-t is érte bizonyos rendőri zaklatás, bár hát nem elviselhetetlen mértékű, de minden esetre nagyon gyorsan jelentkeztek az ellenzéki tevékenységek más formái, és azok sokkal direktebb kihívást jelentettek a politikai hatalomnak. a főcsapások azt érték. Tehát
1: a továbbiakban egy kicsit
0: elterülődött a figyelem a Szettáról. A továbbiakban mindenféle rendőri akció, ami például engem érintett, az mint a szamizdat munkatársát érintett, és nem mint a SZETA aktivistáját. Majdnem, hogy színpadszerűen tudom érzékeltetni a házkutatásoknál a SZETA-t megtestesítő hatalmas tömegű ruhát, azt látványosan kikerülték a házkutatók, miközben hát minden mást alaposan feldúltak. Ugyanígy látványosan kikerülték azokat a levélcsomagokat, amelyek feltűnően a SZETA dokumentációját képezték, és nem tettek fel kényelmetlen kérdéseket arra pénzre, ami egy külön dobozba volt, és nyilvánvalóan a SZETA pénze volt, hiszen ott ugyanabban a dobozban voltak a nyugták, meg elismervények, meg postai feladóevények, és így tovább.
2: Zsolt Otilia, Szabad Demokraták Szövetségének képviselője interpellálni kíván a belügyminiszterhez és a legfőbb ügyészhez a rendőri intézkedések ügyében címmel. Zsolt Otilia képviselőtársunkat illeti a szó.
3: Október 23-án hajnalban Balmazújvárosban Király János rendőr törzsőrmester szolgálat közben oldalfegyverével agyonlőtt egy 20 éves fiút. Nem tartja-e aggasztónak velem együtt, hogy fél éven belül ez volt a harmadik hasonló eset? Augusztus 14-e Kőbánya, augusztus 22-éről 23-ára Viradó éjjel Körösladány, október 23-a Balmazújváros. Az áldozatok mindhárom esetben fegyvertelen fiatal emberek. Kivétel a 17 éves Körösladányi Pap Endre, akinek volt egy gázszórója. A halálos lövés leadó rendőrök mindhárom esetben olyan helyzetbe keveredtek, amelyet saját megítélésük szerint fegyverhasználat nélkül nem tudtak megoldani, és a lövés halálos vége állításuk szerint véletlen volt. A rendőri intézkedést kiváltó három szituáció egyike sem minősíthető épületesnek, tolerálhatónak, sőt, alig hanem mind a három tartalmazott a büntető törvénykönyv hatálya alá eső elemeket is. Ám kérdés, hogy magába rejtettek-e olyan mértékű veszélyességet a közösségre nézve, hogy elkerülhetetlen volt a helytelenkedők életének kockáztatása és végül is kioltása. Kérdezenem öntől, tett-e valamit, vagy szándékozik-e tenni annak érdekében, hogy ma Magyarországon sajnos szokványosnak nevezhető helyzetek ne végződjenek halállal a rendőrök közbelépése miatt. A hangadó és hangos közvélemény előtt érthetően nem népszerűek a randalírozó garázda csoportok, a néha felelőtlen, gyakran tiszteletlen fiatalok. Még az is lehet, hogy a közvélemény egy része nem bánja, ha ezeket a csoportokat egy-egy halálos lövés kellőképpen megfélemlíti. Szeretném azonban hinni, hogy a közvéleménynek egy másik része elfogadhatatlannak tartja ezt. Egyébként az erőszak fokozásával az antiszociális megnyilvánulások nem válnak kevésbé antiszociálissá. Szeretném hinni, hogy amikor a belügyminiszter úr határozott és erős rendőrségről beszél, ezzel nem helyesli a rendőr halálos lövéssel demonstrálja, fölényben van a társadalommal szemben, de akár csak a bűnözőkkel szemben. A garázda cigányok az Alkamáté téren, a 17 éves félénk Langalét a Körösladányban, a rendőri intézkedéssel szembeszegülő fiatalok Balmazújvárosban ugyanis a társadalom részei. Még akkor is, ha mindannyiunk számára kellemetlen, hogy olyan szociális állapotban vannak, amilyenben vannak. Belügyminiszter úr, feszülten várom válaszát.

0: Solt Otilia, Szabaddemokraták Szövetségének képviselője, interpellálni kíván a népjóléti miniszterhez. Solt Otilia képviselőtársamat illeti a szó.
1: Tisztelt miniszter úr, tisztelt országgyűlés! A miniszter úr bizonyára szintén aggasztó válságtünetnek tartja, hogy a magyar köztársaság munkaképes, sőt kereső és nyugdíjas polgárainak tekintélyes része, becslésem szerint legalább egyötöde, részben a közhatalom kegyelméből tartja fönn magát és családját, vagyis segélyezésre szorul. Még aggasztóbb, hogy legalább ugyanennyien úgy érzik, hogy őket legalább így megilletné a segély. A segélyezés rendszere már-már abszurditásba csap, amikor a tulajdont is a szociális segélyből támogatjuk. Az állampolgárainak döntő többsége a közhatalomtól azt várná, hogy teremtse meg a feltételeit az állampolgári önállóságnak, vagyis hogy az állam, a társadalom, a gazdaság intézményrendszerébe be tudjon kapcsolódni, és így el tudja tartani önmagát. De hát tudjuk, válság van, nem kényeskedhetünk. A választópolgárok bizalmából hatalomra kerülőknek többek között feladata az is, hogy a válság következményeitől megvédje, ahogy tudja, a veszteseket. A feszültségekhez képest nagyon kevés az az egyébként nagy összeg, mint egy 20 milliárd forint, amit a költségvetés szociális támogatásra különített el különféle címek szerint. És éppen most kívánja 1,5 milliárddal növelni a tartalék alapból. A segélyezés végrehajtását a kormány és a törvényhozás döntően az önkormányzatok hatáskörébe utalta, bár az önkormányzatoknak alig van más forrása, mint a költségvetési támogatás. A konfliktus a segélyezésre fordítható összegek és a segélyezésre szorulók között döntően az önkormányzatoknál képződik. Neki kell állniuk a segélykérők rohamát és a segélyt nem kérő, de küszködő polgárok rosszallását.
2: Szólása következik Solt Otilia képviselőnő.
1: Tisztelt ház, tisztelt elnök úr! Én is egy módosító indítványomat szeretném figyelmükbe ajánlani, amelyet legjobb tudomásom szerint egyik bizottság sem támogat, és itt az általános vitában el is hangzott, hogy ez a módosító indítvány alkotmány ellenes. Ez pedig arról szól, hogy én szeretném a szerencsejátékoktól eltiltani, illetve a játéktervek látogatásától eltiltani a 18 éven felüli, de 21 éves kort még be nem töltött fiatalokat. Az indítványra elsősorban az ihletett, hogy a beszélő szerkesztősége az egy rossz hírű környéken van, és szinte minden éjszaka végig kell mennünk ennek a környéknek az utcáin, ahol egymás hegyén hátán vannak a játéktermek, és a beszélő szerkesztőinél tovább csak a játéktermek látogatói, szinte kivétel nélkül tinédzserkorú gyerekek vannak ébren, akik minden bizonnyal kívül vannak a társadalmon, tehát munkanélküliek, nem is tanulnak, vagy ha igen, akkor nem feltétlenül teljes körben, viszont azzal a szenvedélybetegséggel terheltek immár, amelyről Pokorni képviselőtársam, a bizottság előadója beszélt. Vagyis nyilvánvaló, hogy ezt a nem teljesen kifejlett személyiségű és anyagilag nagyon is függő korosztályt sokkal jobban veszélyezteti a szerencsejáték, mint szenvedély, mint a felnőtteket. És éppen ezért én azt gondolom, hogy az emberi jogok ilyenfajta korlátozásával a magyar parlament élhet.

0: Na most Ottilia, te már többször mondtad a beszélgetés alatt, hogy a Kárta aláírói, a SZETA alapítói, a szabad demokraták alapítói, azok nagyjából többé-kevésbé egy ugyanazon körből kerültek ki.
1: Az aláírás szervezői nagy részt már diákkorukból ismerték egymást, és különböző jogvilágnézeti indítatásból és különböző szakmákból érkezve, de egy ilyen emberjogi alapban egyetértve találkozott, hogy úgy mondjam, ez a társaság a kezdődő politikai akciókban, és végül is a második nyilvánosság gyűjtő néven definiálható mozgalomban. A centrális szerep itt főleg filozófusoknak, társadalomtudósoknak és hajdani marxistáknak jutott, de velük kötött szövetséget jó néhány más csoport is, így például mi, a Kemény iskola, akik ugyan szintén ugyanezekre az egyetemi évfolyamokra jártunk, de annak idején nem voltunk különösebben jó barátságban. Talán ennél is ismertebb, hogy a diák években kifejezetten a barikád két frontján álló csoportok is közös oldalra kerültek immár, hiszen az ultrabalos ellenzék és az úgynevezett revizionista vagy reformmarxista ellenzék a 60-as évek végén szemben állt egymással.
0: Lehet ezt nevesíteni most már?
1: Hát lehet, persze, mondjuk Kis János, Bence György és Haraszti ideológiai ellenfelek voltak. Na most, ami minket, a Kemény iskolát illeti, mi egy kicsit más pályákon haladtunk, azt hiszem mindannyian. Mi nem vettünk részt ennek a kétféle marxista ellenzéknek a csatáiban, nem azért, mert nem voltunk marxisták, hiszen majdnem mind azok voltunk, már csak azért is, mert nem is nagyon lehettünk mások, nem tanultunk mást. És azért végül is a marxizmus nem volt, különösen a filozófia szakon, tehát ahol azért a némely évjáratokban a színvonalas marxista filozófusok tanítottak bennünket, tehát nem volt egy olyan elfogadhatatlan és feltűnően rossz elmélet, ami ne jelentett volna intellektuális csábítást. Ám volt egy nagyon döntő mozzanat, ami elválasztott például engem a kitűnő és nagy presztízsnek örvendő évfolyamtársaimtól, és ami megakadályozta, hogy igazából barátok legyünk, nevezetesen az 56-os forradalom és a Kádár hatalom megítélése volt ez a választóvíz. Az én számomra is azt hiszem, hogy ez a Kemény köré csoportosulók legnagyobb részére igaz volt, hogy ők 56-ot forradalomként élték át, és ezt a meggyőződésüket nem adták fel egyetlen pillanatra sem, és ez a tény merőben más viszonyt épített ki a hatalommal és az értelmiségi pálya lehetőségeivel kapcsolatban is, mint a marxistákét, akik bizonyos fokig ugyan kritikai módon, de azonosulni tudtak azzal a politikai berendezkedéssel és azzal a hatalommal, amely Magyarországon megvalósult. Én soha nem tudtam kiheverni az 56-os traumát, nem a forradalom bukását, hanem azt a tényt, hogy ezt a felnőtt világ, ugye én akkor kiskamasz voltam.
0: 12 éves.
1: Hogy ezt a felnőtt világ végül is lenyeli és tudomásul veszi, és képes beilleszkedni abba, az én számomra mindig is teljesen jogtipró hatalomba.
0: Te ezt 12 évesen is így gondoltad?
1: A legnagyobb mértékben így gondoltam, olyan cezurát jelentett az életemben, például a szüleimhez való viszonyomba, a tanáraimhoz, tehát az egész felnőtt világhoz való viszonyomba, az 56-os forradalom és az azt követő hónapok, ami hát az egész életemet meghatározta a továbbiakban. Úgy gondoltam, hogy mindenki hazudik, legfeljebb azok nem hazudnak, akik kimentek vagy a börtönökben ülnek. És meg kell mondjam, hogy ők is csalódást okoztak nagyon kevés kivétellel, mert beilleszkedtek, szóval nem elfelejtették 56-ot. Még szűk körben is alig-alig emlegették, de hát főképpen nem nyilvánosan. Könnyen bekerültem, igen. A tanulás az nekem mindig is egy nagyon otthonos tevékenységi forma volt, mivel imádtam az édesanyámat, mint kisgyerek, az édesanyám tanítónő volt, következésképpen ez volt a világ legtermészetesebb dolga, hogy a világon a legfontosabb az iskola, és azon belül a világon a legfontosabb, hogy nagyon jól tanuljon az ember, hiszen olyan nagyszerű lények kegyeit nyerheti el így módon, mint amilyen a mamám. Az egyetemre viszonylag könnyen bekerültem, mert a tanulmányi versenyen elért eredményem alapján. Az első öt között voltam nem az első három, ami automatikus felvételt eredményez, de az első öt között, amely azért gyakorlatilag felvételi vizsgával ugyan, de de automatikus felvételt eredményez, bár filozófia szakra nem vettek volna fel a szokásos protekciók nélkül, csak...
0: Mit jelent, hogy szokásos?
1: Hát amivel a középosztály általában minden ügyét intézi, még akkor is, hogyha nincs rá szükség, vagyis, hogy keresi a kapcsolatokat, hát ezek megvoltak, hiszen az illegális mozgalomból számos tudományos élet, és illetve egyetemi emberrel volt a szüleimnek baráti viszonya, és hát mondjuk megemlítették, hogy én a filozófia szakra jelentkezem, és így módon a felvételem viszonylag egyszerűen ment. Azt hiszem, hogy ha nem lettek volna ezek a kapcsolatok, akkor nem filozófia szakra vettek volna fel, hanem átirányítottak volna másra. Ez, mint később kiderült, elég gondosan válogatott. Hát, hogy úgy mondjam, megbízhatók szakja volt. Egyrészt a régi értelmiségi, pártértelmiség gyerekei kerültek a filozófia szakra, akik nem titkoltan az elit utánpótlását voltak hivatottak biztosítani, hát ilyen volt a Kis János és a Haraszti is. És a másik pedig a friss hús, vagyis az alulról jött, de a KISZ mozgalomban nagy aktivitást és elkötelezettséget mutató fiúk és lányok, akik viszont az apparátus utánpótlását voltak hivatva biztosítani.
0: Két dologra szeretném még, ha szót ejtenénk. Már érintőlegesen mondtad azt, hogy három gyereked van. A három gyerek hogyan tűrte el a te életformádat? És egyáltalán a családod hogyan tűrte el?
1: A kényszer meg az egymás iránti szeretet az egy olyan egyedi életformát épített ki nálunk, ami nagyon-nagyon boldogító volt, és irigyléstárgyát képezte a gyerekeim barátai között. Úgyhogy a nagyobbik fiam egyszer még kamaszként angyali ártatlanságával úgy fogalmazott, hogy anyu, minden gyerek iridli az osztályban a mi életformánkat. Hát ennél nagyobb kitüntetést, hogy úgy mondjam, akármilyen gyémántokkal ékesített, akármilyen zászlórendet nem kaphattam, nem kaphatok soha az életben, mint ezt a mondatot.
0: Te fel vagy készülve arra, hogy adott esetben egy politikai hatalmi funkciót vállaljál, hiszen a demokratikus ellenzéknek jószerével egyetlen női vezetője vagy.
1: Attól félek, hogy nem vagyok alkalmas politikai szerepvállalásra, ugyanis sok olyan tulajdonság hiányzik belőlem, ami a politikai szerephez nélkülözhetetlen. Például a versenyszellem. Ha nem ambiciózus valaki, akkor azt hiszem kár politikai szerepet vállalnia. Akinek a számára a vereség nem tragédia, az ne legyen politikus. Éppen ezért azt hiszem, hogy nem fogok politikai szerepet vállalni, hanem értelmiségi leszek újra, vagy maradok.
0: Jelenleg hol dolgozol?
1: Egy óvodában dolgozom, 3 éve. Igen, hát ez egy elég lehetetlen helyzet, és nyilván nem szeretnék óvónő lenni igazából. Remélem, hogy fent tudom tartani a befolyásomat azokra, akik viszont politikai funkciót szeretnének, vagy szívesen vállalnának politikai funkciót, közel állunk egymáshoz gondolkodásban és célokban, hogy őket befolyásolni tudom a magam értelmiségi eszközeivel, és hogy ilyen módon vállalok részt a politikai kibontakozás és gazdasági kibontakozás elősegítésében, de a versenypályán való szereplést azt szeretném átengedni másoknak.
2: Tisztelt Országgyűlés! Azt a sajnálatos hírt kaptuk, hogy elhunyt Solt Otília képviselőasszony.

0: Napi rendelőti felszólalás jelentkezett Pettő Iván frakcióvezető úr, SZDSZ. Megadom a szót.
1: Tisztelt Országgyűlés! Búcsút venni valakitől, akit becsültünk, akkor is nehéz, ha a távozó hosszú és megelégedett élet után hagy itt bennünket. Solt Otília fájdalmasan korán, 53 évesen, sok-sok küzdelem és fájdalom után ment el közülünk. Méltó az Országgyűlés főhajtására is, nem csupán azért...

Az imént elhangzott felvétel 1989-ben készült, és 1997-ben hallhatták utoljára a Kossuth Rádióban. Műsorunkat újra meghallgathatják a mediaclick.hu internetes oldalon.

0: Műsorajánló. A Kossuth Rádió megváltozott műsorstruktúrájában egy ideig hangjátékok hallhatók. Jórészt olyan műveket játszunk le, melyeket az elmúlt 16 évben önök nem hallhattak, mert az alkotókat nem kívánatosnak ítélte a hatalom. A cenzúrázott darabokon kívül legendás hangjátékokat, életútinterjúkat és dokumentumjátékokat is műsorra tűzünk. A művekről részletek a mediaclick.hu oldalon találhatók. Hallgassanak akár éjféltől éjfélig hangjátékokat a Kossuth Rádióban.
1: Az amerikai kontinensen a tudomány, a kultúra és a történelmi emlékezés fontos magyar szereplői élnek. Világhírű magyarok, akik sokat tettek a magyar szellemi és kulturális örökség továbbadásáért. Csizmár Edina és Ancsics Csaba dokumentumfilm sorozata. Amerikában jártunk. Mestersége címere minden hétfőn 22 óra 35 perctől dupla részekkel a Duna World-ön.
0: Műsorajánlót hallottak.
2: Jó napot kívánok, a Kossuth Rádió híreit hallják. A szerkesztő Berente Marian, a mikrofonnál Harcsás Gergely. Ösztönözni a lakossági és a vállalati aktivitást a tőzsdén a pénzügyminiszter. Kármán András a budapesti értéktőzsdén tett látogatásán hangsúlyozta, a BUX sorra döntötte a csúcsokat az elmúlt hetekben, első fél éves emelkedése alapján a világ legjobbjai közé tartozik, ami azt jelzi, hogy működik a piac és a verseny, a befektetők pedig bíznak Magyarországban. Varga Mihály, a Magyar Nemzeti Bank elnöke az eseményen arról beszélt, hogy a tőzsdén az átlagos hozamszint 18% körül alakult, hasonló befektetési lehetőség máshol alig akad. Teljes körű felülvizsgálatot rendelt el az M6-os autópálya egyik szakaszának koncessziós szerződése ügyében a közlekedési és beruházási miniszter. Vitézi Dávid közölte, Lázár János korábbi tárcavezető tavaly májusban döntött úgy, hogy idén ősztől a versenytársainál háromszor drágább ajánlatot adó Mészáros Lőrinc és Szíj László tulajdonában lévő cég üzemeltetheti a Budapest-Dunaújváros közötti részt, valamint az M8-as gyorsforgalmi utat évente 12,5 milliárd forintért. Bezárja Diósgyőri gyárát a Nestlé. Az üzemben kizárólag üreges csokoládéfigurákat készítettek, de mivel azok iránt visszaesett a kereslet, az egységnek új tulajdonost keresnek. Diósgyőrben az itthon készülő Nestlé termékek töredékét kevesebb mint 0,5%-át állították elő. A termelés túlnyomó része a Szerencsi és a Büki gyárban történik, ezeket folyamatosan fejlesztik. Akadozhatnak a digitális állampolgárság és az ügyfélkapu szolgáltatásai a hétvégén karbantartás miatt. A budapesti 13. kerületi központi kormányablakban csak az elkészült okmányokat lehet majd átvenni, a többi ügyintézés szünetel. Ukrajnában civilek is meghaltak a hajnali orosz légitámadásokban. Odesszában lakóházak és polgári létesítmények rongálódtak meg. Két ember meghalt, 10 megsebesültek. Herszonban is lakóházakat ért dróncsapás, egy idős nő életét vesztette, egy másik lakos megsebesült. Az orosz erők 8 rakétát és 130 drónt vetettek be, többségüket a légvédelem megsemmisítette. Közben az ukránok 12 orosz hajóra mértek dróncsapást a Fekete-tengeren, a célpontok között teherszállító, olaj- és gázszállító hajók voltak. Oroszországban őrizetbe vették az elnök ellen forduló egykori kremlpárti bloggert. A férfi még márciusban tette közzé bejegyzését, amelyben pontokba szedve sorolta fel, miért nem támogatja többé Vlagyimir Putyin politikáját. Egyebek mellett bírálta az Ukrajna elleni háborút. A hatóságok most az orosz fegyveres erőkről szóló valótlan információk terjesztésével gyanúsítják. Újra lehet fürdőzni Szlovénia egyik legnépszerűbb strandján. Portorosban tegnap rövid időre le kellett zárni a kikötőt, mert az egyik hajóból 50 liternyi üzemanyag folyt a vízbe. A szennyeződést néhány óra alatt felszámolták. Tartós környezeti kártól nem kell tartani, közölték a szlovén hatóságok. És végül a hazai időjárásról. Országszerte napos, gomoly felhős az idő, délután viszont nyugat felől beborul az ég. Többfelé lehetnek záporok, zivatarok, akár felhőszakadás és jégeső is előfordulhat. A szél zivatarok idején viharossá fokozódhat. Délután 30-37, késő este 19-26 fok valószínű. A Balaton és a Velencei tó 25, a Tisza tó 26 fokos. Hírekkel legközelebb 14 órakor jelentkezünk, 13 óra múlt 4 perccel.
0: Ismét a Kossuth Rádió hullámhosszán, az archívum műsorából. Most következő műsorunk 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
3: Derűre is derű. Hunyadi Sándor novelláinak rádióváltozata. A szerző.

0: darab, amely aszfaltról fölszedett, viccekkel teli tüzdelt, szentimentális, szerelmi limonádé volt, a premiéren fergeteges sikert aratott. A diadal átsugározta az egész színházat, még a súgónő is örült, hogy a közönség azokat az ötleteket is észreveszi és megjutalmazza tapsával, amelyek kissé bárgyúnak látszottak a próbák alatt. Viharzott a taps, a kacagás. A szerzőt a második felvonás után a vasfüggöny elé is kitapsolták. Csinos, vékony, utolsó divat szerint készült fiatalember volt, olyan külsejű, mint egy nagyon finom banktisztviselő. Az is volt egy darab ideig, csak akkor lett belőle színdarabíró, amikor végleg lustának bizonyult a rendszeres hivatalnoki munkához. A szünetekben gratulációk özöne árasztotta el. Tök ismeretlen smokingos férfiak és estély ruhába öltözött nők tódultak hátra a kis vasajtón, hogy megszorítsák a kezét. Ünnepelték és írigyelték. A szerző kedvesen, közvetlenül, egyszerűen, de egy kis gőggel viselkedett a siker középpontjában, mintha azt akarná éreztetni, hogy csöppet sem lepi meg a diadal, amely magától értetődően kijár neki a zsenialitása miatt. Beletelt 3 hét, mire a színpadi diadal elengedte karmai közül a szerzőt, hogy elmehessen vacsorázni ahhoz az asszonyhoz, akinek udvarolt. 4-esben vacsoráztak. A házaspár, Pityu és a vendég. Pityu a sajt után azonnal feküdni ment, mert csak gyerek volt, 3. gimnazista. A férj még megitta a fekete kávéját, de akkor fejfájásra hivatkozva ő is visszavonult. Pocakos, kopasz, rezignált, okos ember volt. Végtelenül unta a feleségét, és a vendéget is. Újságot szeretett volna olvasni az ágyban. Egyétek meg egymást, gondolta közömbösen, amikor kisétált a szobából. A pár átvonult a szalomba. Leültek egy kis díványra közel egymáshoz. Gint ittak, diskuráltak. Beszélgetés közben az asszonynak eszébe jutott, hogy valami közvetlen hasznot is lehetne húzni abból, ha már ilyen híres, divatos író a gavallérja. De miféle hasznot? Mit csinálhat egy író? Hirtelen nem jutott más az eszébe, mint Pityu. Rongynő volt, de mégis szerette egy kicsit a gyermekét. Oda simult a szerzőhöz.
1: Tehetne nekem egy nagy szívességet, Oszkár?
2: Hát, boldogan.
1: Nem is nekem, a kisfiamnak. Tudja, Pityu roppant eszes, ügyes gyerek. Kolosszális bemondásai vannak. Ki tudja javítani a bicikliét, ha elromlik?
2: Oh.
1: De vannak tantárgyak, amiket nem szeret. Például a magyar. Legyen olyan jó. Írja meg helyett a házi dolgozatát. 3 napóta vergődik vele szegényke. Ha maga írná meg, elájulna a tanár, amikor elolvasná.
0: A fiatalember mosolygott. Nem érezte meg a kérésben rejlő szemtelenséget, sikkesnek, viccesnek találta az ötletet, hogy ő, a diadalmas, majdnem világhírű, színpadi szerző írja meg egy 3. gimnazista leckéjét, amelynek tárgya ez a szüretről. Könnyű szívvel ígérte meg az asszonynak, hogy teljesíti a kérését, és a legközelebbi pásztorórára elhozza a kész dolgozatot. Hamar túl akart esni a munkán. Még aznap este tintát és papírt kért a kávéházban, hogy leírja azt a rongyos pár sort, ami kell a gyereknek. De a dolog váratlanul nehéznek bizonyult. A szerző egészen a színházra volt specializálva, soha életében nem írt egyetlen cikket sem. Nem hitte volna, hogy a sima próza ilyen nehéz. A dialóg más, a párbeszédet át lehet lopni régi darabokból, föl lehet szedni a földről, össze lehet állítani, meg lehet venni, csak egy kis élelmesség szükséges hozzá. Noteszbe följegyzett ötletek, mindegy, hogy esetleg másoknak az ötletei. De ehhez a nyavajás iskolai dolgozathoz határozottan valami írói véna kellett, komponáló tehetség, hogy amit a szüretről ír, pontosan 2 oldal legyen a diktandó füzetben. Haragudott, hogy ilyen lehetetlen dolgokkal gyötrik a gyerekeket, és a szemét összehúzva gondolkodott, hogy hogyan írt ő kisdiák korában dolgozatot. Hirtelen eszébe jutott, milyen kitűnő módszere volt. Egyszerűen kileste és lemásolt a saját irkájába annak a fiúnak a dolgozatát, aki előtte ült a padban. Letette a tollat. Ráfogta, hogy azért nem tud a kávéházban írni, mert zaj van. Hazament, leült az írógéphez, kopogott egy kicsit, aztán abba hagyta. Ceruzát vett elő. Darabjaiban a legfinomabb, legbensőbb részleteket mindig ceruzával szokta leírni a jegyzeteiből, hogy a gép kezelésének technikája ne zavarja ihletét. De most nem használta ceruza sem.
3: Na, nézzük csak, valami frappáns mondattal kellene kezdeni. A szüret azon tevékenység, amely hazánkban rendesen az őszi hónapokra esik. Nem, ez nem jó. Ja, talán így. Igen. Midőn a szőlő édes nedűje forr, ez meg túlságosan költői. Nem hiszi el a tanár, hogy Pityu írta.
0: Egyáltalában rájött, hogy nagyon keveset tud a szüretről. Mint konkrét adat, mindössze a kártyabeli zöld ász jutott eszébe, amelyen egy mezítelen lábszárú alak valami hordószerű dolog mellett ül és iszik. Hajnali kínlódott, akkor végre belátta, hogy világsiker ide, világsiker oda, nem tudja megírni egy harmadik gimnazista iskolai dolgozatát sem. De azért a tehetségére nem gyanakodott. Lefeküdt, és szendergésében elhatározta, hogy ezúttal is rendes szisztémájához fog folyamodni. Másnap a körút valamelyik antikváriumában kihalászott egy régi, középiskolai magyar nyelvtant. A kis könyv a millenium évében jelent meg, és sok más apró történetke közt volt benne egy rövid fogalmazás a szüretről is. A szerző teljes egészében adoptálta az eszmét, csak éppen egy kicsit könnyedebbé tette, hogy úgy mondjuk szimpadiasította a dohos és avult szöveget. Milyen furcsa. Amikor végigolvasta, büszkeség fogta el. Önérzete dagadt, még ezt is tudja. Pityu mamája 300 tüzesen tapadó csókkal hálálta meg barátja szívességét, és hazatérve a randevúról átnyújtotta a remek művet gyermekének, hogy másolja le a füzetébe. Ezt a műveletet Pityu el is végezte, pontosan, betűről betűre. Hitt mindenben a szerzőnek, bár az a homályos sejtése volt, hogy nem mindenütt használja jól a kettős mással hangzókat. A diadalmas darab már a második jubileum felé járt, amikor Pityu visszakapta az iskolában a leckefüzetét. A dolgozat hemzsegett a tanári piros ceruza ingerült aláhúzásaitól. Alá voltak húzva a helyesírási hibák. A szerző csak ugyan nem tudott helyesírást. Minek az egy zseninek? Meg voltak jelölve a rossz ikesige alakok, a henye mondatfűzések, magyartalan, hanyag, harsogta haragosan, külön megjegyzésben a piros ceruza.
1: Na, hányos lett a dolgozatod, fiam?
4: Kettes alá.
1: Eddig sohasem volt hármasnál rosszabb a házi dolgozatom.
4: Most már láthatjam, hogy a magyar tanár üldöz engem. Ezt csinálta most is a dolgozatommal, pedig ezt Oszkár bácsi írta.
1: Bizonyosan a tanár buta. Oszkár, az egy zseni.
0: Éppen aznap írták meg az összes újságok, hogy a szerző ragyogó karrierjének újabb állomásához érkezett. Nagy útra készül. Egy hollywoodi mastodon filmgyár szerződtette $1000 heti fizetéssel. Sztori írónak.

0: menet jegyeket.
1: A kalauz szép, tiszta, rózsapiros férfi volt. Az a bizonyos nyugodt magyar, aki olyan erős, hogy sohasem jön ki a sodrából. Jegygyűrű volt az ujján. Takaros felesége lehet a rózsapiros kalauznak, bizonyosan egy kis hozományt is kapott a nyugdíjas állásra való tekintettel. Micsoda rend lehet a házatáján, mekkora gonddal lehet megstoppolva a fehér neműje, hogyan szerethetik és becsülhetik odahaza. És ő is mennyire becsülheti saját magát, mintha skatujából vették volna ki. Nincs a köpönyegén egy pehely. A két diskuráló úr egyszerre mondja, hogy szabad jegy. A kalauz elhiszi, amit mondanak, rájuk mosolyog, kétségtelenül jól ismeri őket. A harmadik úr a sarokban szintén azt mondja, hogy
2: szabad jegy.
1: De a hangja egy árnyalattal agresszívabban cseng a szükségesnél. Van benne döjf, türelmetlenség és gorombaság is, mintha ezt mondaná:
2: nem látja maga szamár, hogy újságot olvasok? Hagyjon békén!
1: A szép, piros, ideális kalauz azonban talán éppen a hang miatt egészen odafordult az utashoz, és szelíden mondotta:
0: szabadna kérném felmutatni.
1: Végre is joga, sőt kötelessége volt megnézni a jegyet, azon kívül rendkívül udvarias modorban tette a felszólítást. Az úriember mégis úgy viselkedett, mintha szemtelenül zavarnák valami lappáliával. Idegesen nyúlkált a zsebe felé, s mivel nem találta rögtön, amit keresett, most már egészen ingerült gorombasággal vetette oda a közegnek.
2: Mondtam már, hogy szabad jegy!
1: A kalauz azonban nem ijedt meg. Megismételte a felhívást változatlan nyájassággal. Nyugodtan állt, várt, rózsapiros arcán nem látszott semmi indulat.
0: Szíveskedne felmutatni?
1: Az úr erre tovább keresgélt. Kezdett az ügy kínossá válni. Hát, ha otthon felejtette a szabad jegyet, vagy nincs is szabad jegye. Csúnya dolog, amikor az ilyesmi kiderül egy talpig kockás, fényes cipőjű gentlemanről, aki az első osztályban ül. De nem, végre megtalálta a jegyet, átnyújtotta, és mi alatt a kalauz vizsgálta a fényképet, azon a módon, ahogy utitársakat szoktunk megszólítani, ezt mondta elég hangosan, nem is a szomszédjának, hanem általában az egész kupénak.
2: Nem értem, hogy ez a marha, miért nem hitte el nekem, hogy szabad jegyem van?
1: A goromba mondatnak kettős célja volt. Az úriember részben helyre akarta állítani vele a fülke előtt megtépett méltóságát, részint a kalauzt akarta megdöbbenteni a marhával. De most a kalauzon volt a sor. Érezhette, hogy várnak valamit tőle. Becsukta a jegyet, és mialatt visszaadta, derűsen végignézett a goromba úron. Nyugodtan, udvariasan, szinte kedvesen mondta, mint egy kitűnően iskolázott tisztviselő, aki fölvilágosítással szolgál valami hivatalos dologban.
0: A MÁV kérem nem alkalmaz marhákat, legfeljebb szállít.
1: Ezután barátságosan szalutált, és nyugodtan kiment a fülkéből, csöndes illedelemmel behúzva maga után a peron ajtaját. A kupéban csönd volt. A szivarozó utas elvigyorodott, a két diskuráló úr szemén is látszott, hogy nagyon szeretnének nevetni. A goromba úr karját keresztbe fonva mellén komoran ült a sarokban. Füle lassan pirosodni kezdett a belső haragtól és szégyentől. A falhoz kenték. Úgy elveszítette a csatáját, hogy jobban nem is lehet. A kalauz legyőzte, és íme a pofákon látja, hogy a világ helyesel hozzá. Egy darabig ült, néma gyűrülettel nézte az utitársait, talán szeretett volna belé is kötni valamelyikbe. Aztán inkább kiment a peronra sétálni. Majd bejött, levette a hálóból a táskáját, és átköltözött köszönés nélkül egy másik fülkébe.

0: Történet, a hős nevét kivéve, betűről betűre igaz, melegen figyelmébe ajánlom a betegeknek, mert némi enyhülést lehet kapni belőle. Erdős úr egy nagy kereskedelmi vállalat kis tisztviselője volt. 40 éves lehetett, kopasz, cvikkeres, sovány és mégis pocakos, ez a legkomiszabb férfi testalkat. Családja volt, nehezen élt, ötpengős gondok között. És mindennek a tetejébe egyszerre csak beteg lett. Nem tudta, mi baja. Próbált nem törődni vele, de nem lehetett. Egyre cudarabbul érezte magát. Végül is elment a betegsegélyző intézet orvosához, hogy megvizsgálják. Így aztán megtudta, hogy cukorbaja van, régóta cipelt, elhanyagolt, nagyra nőtt cukorbaja. Amikor az orvos kötelességszerű kegyetlenséggel megmagyarázta, hogy mi a diabétesz, hogy mire kell vigyáznia, és milyen veszedelmek fenyegetik, csak nem összeesett a kétségbeeséstől. Az nem zsenírozta, hogy ezután nem ehet szőlőt, sárga dinnyét és édes tésztákat, de az mélyen lesújtotta, hogy le kell mondania a kenyérről és a krumpliról. Eddig főképpen kenyéren és krumplin élt. Mivel fogja most e kedves táplálékokat helyettesíteni? 3 napig komolyan gondolt rá, hogy fölakasztja magát. Már a szöget is kinézte, otthon, a konyhában. Majd lassanként megnyugodott. Rájött, hogy akármilyen kényelmetlen betegség a diabétesz, az ember bizonyos örömökhöz is jut általa. Először is panaszkodhat rá, nem kicsiny dolog. Másodszor hatalmat kap a kezébe. Joga van személyesen dönteni afelől, hogy a napi szénhidrát mennyiséget milyen alakban eszi meg, zsömlében, rizsben, almában. Ez olyanféle szórakozás, mint a keresztrejtvény. Harmadszor pedig ismereteinek köre jelentékenyen kitágult. Megjelent előtte a tudomány. Megtanulta, ki volt Benting, hasznos kézikönyvet olvasott a diabéteszről. A friss cukorbetegek nem szoktak unatkozni. Amikor a cukorbajos lét 3. hetét szolgálta, a vállalat vezérigazgatója behívatta párnázott ajtós, mahagóni íróasztalos szentélyébe. Erdős úr szívszorongva állott meg a pompás asztal előtt, mit akarhat tőle a vezér? A főnök 5 hosszú másodpercig némán vizsgálta rabszolgáját, akinek orrán reszketni kezdett a cvikker. Aztán nyersen kérdezte.
1: Azt hallom, hogy magának cukorbaja van. Igaz ez?
2: Igaz, méltóságos uram. De ez becsület szavamra nem zavar a munkámon.
1: Nekem mondja. Én 12 éve vagyok cukorbajos.
2: Ja, ne tessék mondani, abszolút nem látszik.
1: Ez a betegség, mióta Benting felfedezte az inzulint, elveszítette jelentőségét. Persze ez több kiadást is jelent magának. Ezért havi 20 pengővel fölemeltem a fizetését.
0: Erdős úr visszament szobájába, leült íróasztalához, egyszerre zokogott és fütyült a boldogságtól. Elmúlt 1 hónap, amikor reggel megint a vezérigazgatói szobába idézték Erdős urat. Most már nem félt annyira, de mégis vegyes érzései voltak, amikor alázatosan hajlongva belépett a zöld posztós ajtón.
1: Azt hallom, Erdős, hogy maga saját kezűleg adja magának az inzulin injekciót.
2: Nincs pénzem orvosra, méltóságos uram.
1: De azt is hallom, hogy itt csinálja azt a dolgot a hivatalban.
2: Igaz, méltóságos uram, de nem csinálok vele semmi zavart. Kérem, bemegyek a mosdóba 10 óra körül. Egy pillanat az egész, nem több, mintha innék egy pohár vizet.
1: Igen, és hol tartja a csókmókját? Itt, az irodában?
2: Nem, kérem, magammal hozom minden nap az aktatáskámban egy kis alkoholos tartóban a tőket, a fecskendőt, szóval az egész földszerelést.
1: Hozzá be azt a holmit. Látni szeretném.
0: Erdős úr kirohant, majd egy perc múlva berohant, hozta kopott aktatáskáját, és kirakta belőle az inzulin injekcióhoz szükséges dolgokat. A vezér érdeklődve nézegette a kerek kis nikkeltokot, kinyitotta, megszagolta az alkoholt, majd órájára pillantott.
1: 9:30. Túl van már ma azon a dolgon?
2: Éppen most akartam nekifogni.
1: Na hát rajta. Csinálja itt előttem. Látni akarom, hogyan megy ez a dolog.
2: De méltóságos úr, kérem, Hát akkor lemuszáj gombolni a nadrágomat, mert a combomba szoktam adni az injekciót.
1: Egyem, barátom, csak nem szégyeli magát előttem. Micsoda szamárság. Férfiak egymás közt.
0: Erdős úr rettentő zavarban volt, de ugyanakkor mélyen meg volt tisztelve. Férfiak egymás közt, hogy cseng az ilyesmi a főnöki ajkakról? Parancs, parancs! Ha már muszáj, remek munkát akart produkálni gazdája előtt, és valóban oly ügyesen, gyorsan végezte el a kis műtétet, hogy a vezér gratulált.
1: Bravo, erdőském, bravo, irigylem magát. Én sajnos ideges vagyok, nincs szívem magamba szúrni a tűt. Ki vagyok szolgáltatva a doktorok?
2: Hát pedig semmiség, méltóságos uram, nem fáj, egy gyerek is megcsinálhatja.
0: Másnap újra meg kellett jelennie az elnöki szobában. A vezér kihúzta a pompás íróasztal középső fiókját. Csillogó holmik voltak benne, egy zárt üvegcsészében alkohol, az alkoholban szétszedett pravaz és a tűk.
1: Jó ez a felszerelés?
2: Ja, isteni!
1: Tudja, nem vagyok megelégedve a doktorommal. Pontatlan. Néha elkésik, néha korán jön. Felkölt álmomból, vagy megvárat. Szeretném, ha délelőtt a hivatalban kaphatnám az injekciót. Nem adhatná nekem maga ezt a koszos kis injekciót, erdőském? Hát magának semmi, nekem pedig roppant kényelmes lenne. Itt vagyunk egész délelőtt egymás keze ügyében.
0: A cukorbajos hivatalnoknak a rémülettel vegyes örömtől a hideg veríték ütött ki homlokán. Mi lesz itt? Siker vagy bukás? Muszáj megtenni, amit a főnök kér? Ez egyformán lehet a pokol vagy a mennyország kapuja. Ha fájni fog neki, kidob, de ha nem fog fájni neki. Az elnöki mosdószobában megmosta a kezét, megtürülközött a bolyhos elnöki türülközőben.
2: Hány egység inzulin kell? 30? Mi ez? Cinkprotanin meg van már keverve?
1: Meg. Én a karba kapom. Csak bátran, erdőském, bátran.
0: Erdős úr egyszerre imádkozott, reszketett, a családjára gondolt és élesen figyelt, amikor főnöke karján két ujja közé csípte a bőrt és belé nyomta a tűt.
2: Jaj, fáj.
1: Nem. Csak szokásból sziszegtem. Na, jól van, erdőském. Mi is a maga keresztneve? Lajos?
2: Lajos.
1: Szóval holnap újra megcsinálja, Lajoskám.
2: Csak tessék csengetni, értem.
1: Fölösleges figyelmeztetnem, hogy ezt a dolgot nem mesélgesse sehol. Mi kiröhögnének.
2: Ne tessék félni, méltóságos úr. Én tudom, hogy ez bizalmi szolgálat.
0: Innen kezdve elszánt küzdelem kezdődött a két ember között. A vezér lent akarta tartani alkalmazottját a szegénységben, kifizetni apró morzsákkal, hogy alázatos cselédje maradjon, akit becsöngethet magához, mint a szolgát. Erdős úr viszont, akármilyen múja volt, mégis fölfelé törekedett, és neki sikerült. Egy év múlva személyzeti főnök lett és címzetes aligazgató. Hiába! Őnála volt a fegyver.

0: Derűre is derű. Hunyadi Sándor novelláit rádióra alkalmazta Zeke Gyula. Közreműködött Andai Györgyi, Bánfi György, Csákányi László, Egri István, Gálvölgyi János, valamint Tóth Tibor. Szerkesztette Dénes István. Rendezte Dobai Vilmos.
1: 1976-ban rögzítették az imént elhangzott műsort, de utoljára 1978. február 28-án hangzott el a Magyar Rádióban.

0: Kossuth Rádió műsorát hallgatja.
1: Az Úr közel. A Magyarországi Baptista Egyház műsora.
2: Köszöntöm Önöket! A mikrofonnál a műsorvezető Bodó Mária. Milyen kapcsolatban van egymással a test és a lélek? Törődünk-e egészségünkkel? Miként előzhető meg a kiégés? És hogyan vezethet el a kosárlabda Isten szeretetéig? Mai adásunkban ezekre a kérdésekre keressük a válaszokat. Tartsanak velünk! A Bibliában azt olvassuk, testetek a bennetek lévő Szentlélek temploma. De vajon hívő emberként elég figyelmet fordítunk-e arra, hogy testünk méltó templom lehessen? A következő percekben erről beszélgetünk. Vendégeink a stúdióban Budai Evódia, mentálhigiénés szakember, keresztény szemléletű coach és Paróczi Zsolt lelkipásztor, a Baptista Teológiai Akadémia rektor helyettese, a Sziget-Szent Miklósi gyülekezet lelkésze. Köszöntöm Önöket!
3: Nagy szeretettel köszöntöm mindenkit!
2: Engedjék meg, hogy elsőként mondhatom azt, hogy egy kérdésbe burkolt állítással kezdjem. Önök hogy látják, mennyire igaz az az állítás, miszerint a keresztény ember hajlamos arra, hogy a lelket a test elé helyezze. Inkább figyel a lélek egészségére, mint a test egészségére. Önök ezt hogy látják? Sarkított az állítás?
4: Hát én keresztény nőkkel beszélgetek, ugye naponta. Ezzel a tévhittel szembesülök nagyon sokszor, hogy túlhangsúlyozzák, illetve csak a lélek szerepét látják, akár a hívő életben, vagy a gyakorlati élet megélésében is, és emiatt alakulnak ki olyan sémák, olyan nehézségek, ami miatt ugye segítséget kérnek. És nagyon-nagyon érdekes, hogy még úgy hihetetlen is számukra, amikor úgy felfedezik azt, hogy hát ilyen egyszerű a megoldás, hogy csak a testre is oda kellene figyelni.
2: Akkor ezt boncolgatjuk. Zsolt, ön hogy látja?
3: Ez biztos, hogy így van. Ez fakad abból, hogy ténylegesen az ige, a Biblia tanítása alapján nagyon mélyen foglalkozunk a lelkünkkel, illetve az örök életünkkel. Azt felejtjük el, vagy az kerül ki a fókuszból, hogy Isten adta azt, hogy ezt a szakaszát az életünknek testben éljük. És ezért a test elválaszthatatlan része az életünknek. Olyannal, amit nem szabad nem törődni. Azzal együtt, hogy a lelkünk rendkívül fontos, és Isten megadja azokat az útmutatásokat, amivel kapcsolatban az életünknek a része lett, de a testünk ugyancsak az Istentől kapott ajándék.
2: Még talán az okokat egy kicsit akkor boncolgatnám, hogy mi lehet az a ok ön szerint, Evódia, ami arra viszi a keresztény embert, hogy hát előtérbe helyezze a lelket a testtel szemben, vagy kevéssé foglalkozik a testtel. Itt lehet egy ellenállás a mai világi kultúrának, ahol a test annyira középpontban van helyezve?
4: Pontosan, de nem csak a mai kultúrának, hanem én személyes tapasztalatból beszélek. Az évek folyamán, amit megfigyeltem, hogy van egy ilyen folyamat a lelki érés útján, és amikor elindul valaki a hitélet útján, a megtéréssel, akkor nagyon jellemző az, hogy ugye el akar szakadni a világtól, meg akarja tagadni a bűnös kívánságait, és itt jön az az eltolódás, hogy nagyon is háttérbe helyeződik a test, ugyanakkor ugye a világ meg nagyon előtérbe helyezi, ez ellen harcolni akar. Van egy következő szakasz, amikor felismeri azt, hogy hát a testem a Szentlélek temploma, vigyáznom kell rá, és ott látom azt, hogy akkor az ige mentén próbál ugye az egészségére is odafigyelni. Aztán van egy másik szakasz, amikor már a szolgálatra akarja használni a testet, tehát úgy gondolom, hogy itt már elmélyül valaki abban, hogy ezt együtt lássa, hogy ugye elválaszthatatlan a test a lélektől, mert már egy szolgáló. Ugye nekem nagyon sokszor a kiégés a témám, úgyhogy ha nem másképp, akkor szembesül valamilyen szinten a kiégéssel, vagy annak jeleivel, és azonnal rádöbben, hogy ez a kettő elválaszthatatlan a test és a lélek, hogyha szolgálni akar. Aztán látok még egy mélyebb értelmezését hívő embereknél, és ezeknek az életét szeretem olvasni is, vagy a mai világban is az ilyen hívő embereket, akik már egy olyan szinten élik meg ezt az egységet, hogy a test egy kedves áldozat az oltáron, és akkor megint elválaszthatatlan a test a lélektől. Amiről Pál apostol is mond, hogy a testünkben, vagy a testünk által is Krisztusról teszünk bizonyságot, ugye a korintusi levélben van erről szó. Ott az első keresztjének ugye az üldöztetés idején természetesen testüket, lelküket feláldozták, és sokkal érthetőbb volt ez az ige, de ezt ma is látom. De az a fajta áldozat, az egy kedves, égő áldozat, örömmel ég az oltáron, nem pedig egy frusztrált és magát sanyargató hívő ember. Én látom ezt a szakaszt váltakozni, tehát nem egy lineáris dolog ez a hívő életben, ahogy így megfigyeltem, hanem különböző életszakaszok hozzák ezeket.
2: Hogyha most a test és lélek kapcsolatáról és egységéről beszélgetünk, akkor pontosítsuk, hogy a keresztény emberkép pontosan hogyan is gondolkodik a test és lélek egységéről. Hogyan van jelen a helyes keresztény emberképben a test és lélek egysége?
3: Alapvetően könnyű félreérteni azt a szembenállítást a test és a lélek viszonyával kapcsolatban, hogy a testhez kapcsolódik a bűn, a lelkünkkel kell foglalkozni, annak kell felszabadulnia, ami egy nagyon egyértelmű és világos tanítása az igének, de jól kell értenünk. A példa ott van előttünk, amikor Jézus határozottan elmondja, hogy ha bűnbe visz, megbotránkoztat a jobb kezem, akkor le kell vágni. Ugyanezt tegyem meg akár a szememmel is. Mégsem láttunk csonkakezű embereket, mert ez nem az a megoldás, amire Jézus gondolt. Hiszen nem közvetlen a testünk visz bűnbe, hanem a lelkünknek az a része, így is mondhatnám, ami Isten nélkül próbálja megoldani a dolgaikat, anélkül szeretne boldogulni. Mert ott vált ketté az életünk, a lelki kötődésünk, és ez természetesen a testhez köze van. Miközben látszik, hogy a testnek micsoda értéke van, hiszen Krisztus a testét, az életét áldozta fel. Azt tört meg, arra emlékezünk, a testének az oda ajándékozásáról. Nem a lelke halt meg, hanem a testét áldozta, ami a legnagyobb dolog volt itt a földi életben, mert az Istentől kaptuk, ebben van most az életünk. Ebben élhetjük meg az Istennel való kapcsolatunkat, vagy annak a nélküliségét, és ez nem a bűneset utáni állapot, hanem a bűneset előtt kaptuk ezt a testi valónkat, sőt, az Istennel való kapcsolatunkat is ebben éltük meg. Ez az ige sokat segít, hogy a Szentlélek temploma is a testünk. Nem csak valami kényszer, börtöne, mint ahogyan sokszor ezt így próbálták elmondani, és ezért kell ostorozni a testünket, hanem a Szentlélek dicsőségét hordozó része az életünknek.
2: Hát, hogyha akár erre az igére gondolunk, hogy testünk a Szentlélek temploma, vagy akár ahhoz kapcsolódva, hogy az ige testé lett, akkor megfordíthatjuk úgy is a kérdést, hogy a keresztény ember számára alapvető kötelesség a testével foglalkozni? Evódi említette, hogy nagyon sokat foglalkozik a kiégés kérdésével. Ott hogy jelenik meg a test és a lélek kapcsolata?
4: Úgy gondolom, hogy aki nagyon szereti az Úr Jézust, és tényleg szeretné a hitét hitelesen megélni, szolgáló életet is él, nagyon könnyen, jó szándékkal elfeledkezik a testéről, mert rengeteg lehetőség van a szolgálatra, önmagunkkal szemben is elvárás, példaképeink vannak, és nagyon könnyen, jó szándékkal, buzgósággal belesétálhatunk abba, hogy elfeledkezünk arról, hogy határaink vannak. Egy személyes példából tudom annak idején, hogy még többet vállalni, még inkább úgy gondoltam, hogy ezzel fogom az Isten iránti szeretetemet kimutatni, hogy minél többet szolgálok, és elfeledkeztem magamról, arról, hogy odafigyeljek arra, hogy nekem is határaim vannak, akár az alapvető szükségletek már nagyon háttérben voltak, az elegendő alvás, pihenés, ugye, és hát ez nagyon hamar aztán megborítja a lelki egyensúlyt is. Kevesebb az öröm, kevesebb a türelem, sok a frusztráció. Na, ezek voltak már azok a jelek, amelyek, hát én azt mondom, hogy kegyelemből engem megállítottak a kiégés útján.
2: Mik voltak azok a alapszükségletek, amit a testnek kellett megadni ehhez?
4: A pihenés, úgy gondolom, ez az egyik, az elsődleges. Aztán az egészséges étkezésre odafigyelni. Ilyen öngondoskodás. Nagyon-nagyon egyszerű kis dolgok, de hogy ebben rendszeresen odafigyelni. A rendszeres pihenés, egészséges étkezés, és nekem egy megmentővem volt a mozgás. És nem hanyagolhatom el azért a társas támogatás fontos szerepét.
2: Hogyha már a mozgásról szóltunk, és tudom, hogy az ön életében nagyon fontos szerepe van a sportnak, fiatalon, versenyszerűen foglalkozott tájfutással, amely megmaradt az élete részének. Ön hogyan tapasztalta meg, így a mozgás révén is, hogy milyen kölcsönhatásban van a test és a lélek? Hogyan jelent meg ebben ez a egység megtapasztalás?
3: Kicsit visszanyúlnék oda, hogy én hiszem azt, hogy mozgásra, munkára teremtett bennünket az Isten. A legfontosabb alapkérdéseknél én úgy gondolom, hogy a teremtéshez vissza kell nyúlni, és ott világosan tetté érhető ez, hogy Isten arra teremtett bennünket, hogy képesek legyünk egészségesen élni a testünkbe, sőt ezt fölhasználni. Tehát nem kihasználni ezt az Istentől adott lehetőséget, ez nagyon merész dolog az Istennel szemben, vagy hitetlenségnek is mondanám inkább, és nagyon természetes dolgok tanítanak arra, hogy a test mennyire fontos. Hát a gyermek első időszakában a testével foglalkozunk. Ez tanít bennünket. Később, mintha elfelejtenénk ezt, hogy ez ennyire fontos. Ott megérthetnénk azt, hogy később is megfelelő pihenésre szükség van. Ezért adta Isten, hogy legyenek éjszakák, meg kell értenünk, hogy ebből ellophatunk, csak vétkezünk magunk ellen. Alapvető tanítás, hogy arra születtünk, hogy szeressük az Istent teljes lényünkkel, és itt a testünk is benne van. Hogy szeressük a felebarátunkat, és ott van, hogy önmagunkat. Nem azt mondja, hogy lelkünket szeressük, hanem önmagunkat. Így tudjuk másokat is egészségesen szeretni. Ha nem egészséget testem, hogy tudjam adni másoknak, hogy tudnám szeretni őket egészségesen. És itt az egészséges egyensúly az rendkívül fontos, és a sport szerintem egy ilyen terület. Nem látunk a Bibliában, hogy sokan sportolnának valójában folyamatosan. Tehát Jézus a tanítványai együtt nem ült fel állatokra, szamára folyamatosan, vagy összvérre, pedig gyorsabban eljuthatott volna egyik helyről a másikra. De inkább sétáltak rengeteget. Közben tudtak egyrészt beszélgetni, és másrészt így tudott a testük folyamatosan egészséges maradni. Nekem egyébként a sport ténylegesen azt az élményt adta meg, hogy elsősorban tájékozódás, futás meg végképp, amikor ezt mondjuk természetben, az erdőbe tehetem meg, hogy az a szabadság, amit Isten megadott, hogy uraljuk a testünket, hogy nem az ural le bennünket, az egy csodálatos dolog. Úgyhogy nekem ez nagy ajándék, hogy ezt felfedezhettem.
2: Evódia, ön 60 napos kihívásokat vezet hölgyek számára, ahol mozgásra bátorítja a nőket. Miért tartotta ez fontosnak?
4: Az egyik elmélet szerint 20 nap kell, hogy egy szokás rögzüljön. Én azért 60 napot tűzök ki. Részben személyes tapasztalatom, hogy nekem, hogy a futás szokássá váljon, egy rendszeres sportá. Emlékszem, hogy szinte 3 hónap kellett, úgyhogy még több, mint 60 nap. És mivel én ezt megtapasztaltam, hogy különösképpen kisgyerekes édesanyaként milyen keveset mozognak, és nagyon sokszor ezért vannak a mentális kihívások, vagy elakadások az életükben, a kismamáknak, vagy az édesanyáknak, hát úgy küldetésem lesz ezt kihangosítani, akár a személyes példámmal is bátorítani őket, hogy igenis, naponta 30 percet mozogjanak, és hát nagyon sok bizonyságot tudnék mondani, mondjuk már több mint 10 éve kezdeményezem ezeket a kihívásokat. Van olyan is, aki sportoló lett, de van olyan, aki depressziós, ágyban fekvő hölgy volt. Az elején 5 perccel kezdte a kinti gyaloglást, aztán most asztali teniszező, de a lényeg, hogy elhagyta a gyógyszereit, mint aki depresszióban volt, úgyhogy ő nagyon sokszor bizonyságot tesz arról, hogy apró lépésekkel kell kezdeni, és nem feltétlenül a teljesítmény a kulcs ebben. Úgyhogy itt is ugye nagyon szépen tükrözi a test és a lélek, nagyon-nagyon együtt jár, mert ugye a természetben ott megint a teremtővel is kapcsolódunk, tudatosan vagy tudatalat, de a teremtett világ által is ugye kapcsolódunk. Ugyanakkor én is visszacsatolnék ahhoz, hogy ma már nem olyan természetszerű a mozgás, mint régen, amire teremtettünk. Ma már ezt tudatosan kell gyakorolni ahhoz, hogy a test és a lélek egyensúlyba kerüljön.
2: Itt a beszélgetésünk végén arra kérném önöket, hogy egy-egy dolgot emeljenek ki, hogy mit tartsunk szem előtt mindenképpen, hogyha a test és a lélek egységéről gondolkodunk.
3: Én talán azt, hogy minden területen lépésről lépésről haladjunk. A sétánál, futásnál lépésenként tesszük meg. Az Istennel való kapcsolatunkban ne túl nagy eredményt akarjunk, és ne eredményeket akarjunk elérni, hanem minden nap megtenni azt a kis lépést, egy következőt az egészséges élethez. Azt, hogy odaszálljunk magunkat egy 5 perces sétára, mert az tényleg úgymond lábnál van mindig, Ugyanúgy, ahogy elővehetjük 5 percre a Bibliát, és meghagyhatjuk a lelkünknek, hogy egy kicsit elcsendesedjen az Isten előtt. Lépésenként, de minden nap.
4: Mindig arra szoktam rávezetni a hölgyeket, akik felfedezik, hogy nincs egyensúlyban náluk valami, vagy egyáltalán az életmódjukban szeretnének változtatni, hogy a kapcsolatukkal kezdjék. És ez 3 kapcsolat. Kapcsolat Istennel, kapcsolat magammal, és kapcsolat másokkal. Ezekre mind odafigyelni, és mindegyik kapcsolatban őszintének lenni. Úgy gondolom, ez az első lépés. Utána pedig engedelmesen megtenni azokat a lépéseket, amit az Isten kér tőlünk, amit a testünk kér. Ezek meg, ahogy említettem, nagyon alapvető szükséglettel kezdődnek. Elegendő pihenés, bűntudat nélkül, utána, hogy mozogni, hogy ez nem arról szól, hogy bálványimádás, és a testem fontosabb a léleknél, az egészséges étkezés, aztán az én időm, az, hogy hogyan szoktam feltöltődni, és utána aztán hogyan tudok másokra gondot viselni.
2: Budai Evódia mentálhigiénés szakembert és Paróczi Zsolt lelkipásztort hallották.

0: Ritka alkalom, amikor egy lelkipásztorral edzőruhában, kosárlabdával a kezében találkozhatnak a diákok az iskola tornatermében. Gáspár Botond baptista lelkipásztor életében azonban ez teljesen megszokott. Hogy miként lett számára a kosárlabda az evangelizáció eszköze, és miként gondolkodik a sportmisszióról, erről beszélgetünk a következő percekben. Vendégem Gáspár Botond, baptista lelkipásztor, a Szokolyai gyülekezet lelkésze. Üdvözlöm! Az ön fiatalkori életének meghatározó része volt a sport, azon belül is a kosárlabda. De ebből még egyáltalán nem következne, hogy lelkipásztorként ezt beépíti az evangelizációba, a missziós munkájában. Hogy alakult az ön életében ez?
1: Nem vallásos családból származom. 12 évesen szerettem meg a kosárlabdát. Találtam néhány kosaras kártyát, és utána meg elkezdtem kosarazgatni, és nagyon sok sikerélmény volt benne. Később pedig egyéni versenyszámokba is indultam, akár így freestyle kosárlabdában, egy-két-három labdával zsonglőrködni, vagy az egy-egyező versenyek, ahol magamért kellett kiálljak, magamért küzdöttem, harcoltam. Ez egy érdekes dolog, hogy a sportból ez például ezt a küzdést, a harcolást, ezt átmentettem a lelki életbe is, hogy ahogy a pályán nem feladni, menni előre, stb. Ugyanezt a lelki életben is, és a hétköznapi életben is gyakorlom. Egy sportsérülés az padlóra vágott, elhangzott az a bűvös mondat, hogy lehet, hogy nem fog többé tudni kosarazni, és ott azért nagyon átértékeltem az életemet. Szomorú volt belátni, hogy egy picit olyan volt a labdázás, mint egy bálványom lett volna. És egy törés után kezdett megszólítani az Isten, amikor nyomoromba voltam, egyedül voltam, sérültem voltam, és azt éreztem, hogy Isten lehajol hozzám, és mivel egy keresztény felekezet közi gyermektáborban már hallottam az örömhírt, hallottam azt, hogy az Isten mindenkit szeret, az Úr Jézus nem személyválogató. Ezóta akkor abban a pillanatban elkezdett kikelni a szívemben, és saját szavaimmal imádkoztam, bűnbocsánatért elsősorban, mert éreztem azt, hogy nagyon sok van a rovásomon, és miután meggyógyultam, a második utam az egy nem messze baptista gyülekezetbe vezetett, ahol elkezdtem egy életrendezésen átmenni.
0: Akkor ezek szerint a megtérése, az ön megtérése is valamiképpen a kosárlabdához kapcsolódott, abban való balesethez, a sportsérüléshez.
1: Hiszem, hogy nem Isten betegített és sérített le, de megengedte, hogy megtörténjen velem azért, hogy utána helyreállítson. És egyéb iránt az is különleges volt, hogy sokkal hamarabb fölépültem a sérülésemből, mint amit desztináltak az orvosok. És ezek után viszont valahogy ebben az időben bontakozott ki bennem, hogy mi az, amit én adhatnék a képességemmel vissza a környezetnek, a társadalomnak, és elkezdtem megkeresni kórháza gyerekosztályát, meg gyerekotthonokat, hogy esetleg mosolcsaljak az ott lakók, élőknek az arcát. Aztán az volt még benne, hogy mi az, amit lehetne adni nekik, és akkor mondjuk kosaras kártyákat, matricát, órarendet, még mit lehetne adni nekik, és hitet és reményt, és ez a meggyőződés, és ez a tűz és lelkület vissza arra, hogy most már 16 éve vagyok benne egy a sportmisszióban.
0: Az, hogy lelkipásztorként összekapcsolja a kosarazást és az evangelizációt, ez hogyan adódott az ön életében? Ez hogyan fogalmazódott meg, hogy érdemes így fordulni a gyerekek felé, hogy egy kosárlabda van az ön kezében?
1: A sport az egy nyelv. Ha a képben van az ember különböző sportágokkal, sporthírekkel, bárkivel valahol talál egy fogópontot, forma, egy foci, kosár, vívás, tehát egy kis belépési pontot. Ez az egyik dolog, a másik pedig, hogy sokan kíváncsiak voltak, és érdekelte őket, hogy hogy csinálom ezeket a trükköket, milyen dolgokat tudok, és ez a fajta nyitottság, érdeklődés, ez nagyon sok kaput megnyitott, tehát, hogy emiatt iskolákba beengedtek, akár nem vallási fenntartású iskolákban is, általában személyes meggyőződés. És amiről beszéltem, arról, hogy Isten mit végzett az életemben, hogyan munkálkodik, valamint akár ez a nagyon fontos ige is vezetett, a Galata levélben van megírva a 2:20-ban, Krisztussal együtt keresztre vagyok feszítve, többé tehát nem én élek, hanem Krisztus él bennem. Az az életet pedig, amelyet most testben élek, az Isten fiában való hitben élem, aki szeretett engem és önmagát adta értem. Már nem magamat akartam futtatni, nem meggazdagodni akartam a kosarazásból, nem híres akartam lenni, hanem azt a figyelmet és érdeklődést, amit kiváltottam, azt Jézusra akartam fordítani, ennek van értelme.
0: És hogyan fogadják ezt a fiatalok? Hogyha egy iskolába érkezik, hogyan néz ki egy ilyen foglalkozás, és hogyan reagálnak rá a diákok?
1: Az első dolog, hogy ami nekem fontos célommá vált, és a csapattársaimmal is, lerombolni az előítéleteket. Amikor egy kötelező vallási programon kellene részt venni a diákoknak, akkor sokszor így nyüggel, meg menni kell, tehát nem örülnek neki, hogy akkor ez most lesz. Fenntartásaik vannak, és azáltal, hogy nem öltönyben, makkos cipőben jelenek meg, és egy Bibliával a hónam alatt, hanem először más módon közelítek feléjük. Játszok, mutatok pár trükkös dobást félpályáról, vagy háttal bedobni, vagy labdánával bedobni, és hogy ez már némi izgatottságot, kíváncsiságot vált ki, és ezt az érdeklődést és nyitottságot meglovagolva próbálunk egy picit személyesebbé tenni. Néhány játékon keresztül, amiben ők is be tudnak állni, van sikerélményük, van interakció, már ott is egy-egy üzenetmorzsát el tudunk ejteni. Néhány bizonságtételre is van lehetőség ilyenkor, hogy mi miként fordultunk el a káros szokásainktól, szenvedélyeinktől, bűneinktől Jézus Krisztus irányába, és az utolsó dolog, hogy a bemutató előtt van az igei üzenet. Egy rövid buzdítás, egy bizonságtétel, imádkozás.
0: Erre milyen visszajelzések érkeznek? Mennyire tudja megragadni ez a fiatalokat?
1: Annyit szeretnék még kiegészíteni, hogy a sportmissziót vegyítjük különböző dolgokkal. Keresztény rappel, breaktánccal, flatland BMX-el, freestyle focival. Lehet, hogy valaki nem szereti a kosarat, hát ha másikat igen. Ez az egyik, és így váltogatjuk azt, hogy mikor milyen felállással megyünk. Tibes egy keresztény rapperrel közösen szolgáltunk. Ez egy belvárosi budapesti gimnázium volt, és annyira megható volt, hogy keresztény rapszám, én zsonglőrködtem, és egy ilyen kooperáció volt, és a rapszám között kívánt például két személy így sírva. Pedagógus ment utánuk, hogy mi történt, mi a baj, és azt mondták, hogy hát ez a srác, ez elrepeli az életünket. És az, hogy keresztény rap szól például a bemutatóink alatt is, némelyek van, hogy lecserélik a tartalmatlant a tartalmasra, a világi zenét ilyen keresztényre. Nem ez a első számú missziunk, de néha még ez is magadatik.
0: Önnek milyen fontos sikerélményei voltak, amit önt kifejezetten megérintette?
1: Az egyik legmeghatóbb, amikor egy csapattársam átadta az életét Jézus Krisztusnak, és később úgy fogalmazta meg, hogy én csak megkérdeztem tőle a panaszkodásra, meg a szomorkodásra és a nehezebb életszakasza közben, hogy megengedett, hogy imádkozzak érted. És pár ilyen megható beszélgetésem volt, amikor valakinek olyannak tudtam adni egy Bibliát mondjuk, vagy úgy tudtam imádkozni érte, hogy később mondjuk rám írt, hogy képzeld, elmentem gyülekezetbe, elmentem az ifire, elmentem egy ifjúsági konferenciára. Én nem milyen magányos farkas vagyok, hanem együtt munkálkodom bármilyen élőhitű felekezettel, ifjúságokkal, gyülekezetekkel, pásztorokkal, mert én el fogok menni haza az otthonomba, a szép kis családomhoz, de azok, akik ott élnek és helyben világítanak, ragyognak keresztényként, ők fogják tudni utógondozni őket, és ez nekem nagyon fontos.
0: Önnek én most már sok-sok éve foglalkozik sportmisszióval, és ezen a területen tevékenykedik. Ön hogy foglalná össze a sportmisszió lényegét?
1: A sportmisszió nincs benne a Bibliában, viszont az nagyon fontos, hogy Isten szeretetét terjesszük ebbe a világba. Akikhez eljutunk, néha sérültek fiatalok, hátrányos helyzetűek, Isten őket is szereti, és ezt a nem személyválogató szeretetet, ami nem külsőségebe szokásokban leledzik, hanem a Bibliából ismerhető meg elsősorban, esetleg énekek, imádságok, igehirdetések által. Az nagyon fontos, hogy terjesszük ebbe a világba. A lélekmentés feszít belülről, tehát, hogy meg vagyok mentve, és ez a bizonyosság, meg ez a reménység, ez elérhető mindenkinek, és ez a vágyam is, reményem, hogy minél többen legyenek, akik hisznek, és hálás vagyok, hogy van kivel együtt csinálni, és hálás vagyok a nyitott lehetőségekért. A baptista szeretett szolgálat által fenntartott iskolákban rendszeresebben tudunk járni, ott egy programot elkezdtünk kialakítani, és emiatt a kapcsolatok miatt például sikerül így kiosztanunk a kosaraskártyák mellé, azt mindig adunk a gyerekeknek a bemutatók után, és mellé valami igei üzenetet, igei kártyát, állítatos füzeteket, vagy néhány helyen még Bibliát is, de azt nem úgy osztogatom, mint egy szórólapot. A Biblia az nagyon személyes. És a másik, hogy már van, hogy akár adományokat is tudunk kézbesíteni, az Isten milyen módon is akár használ bennünket, amiért én csak összeteszem a két kezem, mert nagyon hálások vagyunk ezért a fajta szeretett szolgálatért.
0: Az oktatóktól vagy a tanároktól érkeznek későbbiekben visszajelzések, vagy akár az iskolalelkészektől?
1: Itt oktatótól, iskolalelkészektől szoktak visszajelzések jönni, hogy van, hogy akár egy-két hétig beszélgetnek az elhangzottakról, ami ott megérintette őket. A másik pedig, hogy bátorító, hogy van, amikor olyan interakciók is vannak, hogy utólag így kapcsolatfelvétel van, ránk írnak, és így tudjuk terelgetni őket egy gyülekezetbe, egy ifjúságba, illetve ez a fajta misszió, amikor elmenjünk iskolákba, és ott hívjuk őket egy ifjúsági alkalomra, és akkor jó hallani az, hogy hívott a szülő, hívott a diák, hívhatok-e barátok. Bátorító nagyon. Ha nem teszik meg a visszajelzés, ha megtörténik, annak is örülök és imádkozunk érte, de azért ad egy lendületet, hogy azt a ilyen dolgok történnek, fú, hát akkor megyünk előre.
0: Gáspár Botond baptista lelkipásztort hallották.

0: Adásunk zárszavaként pedig következzen az Egyenesen a Bibliából című rovatunk, amelyben László Gábornak, a Baptista Teológiai Akadémia főtitkárának, a Rákoscsabai Baptista Gyülekezet lelkipásztorának gondolatait hallhatjuk.
1: Pál apostolnak a korintusiakhoz írt első leveléből a 6. fejezet 19. és 20. versét olvasom. Vagy nem tudjátok, hogy testetek a bennetek levő Szentlélek temploma, akit Istentől kaptatok, és ezért nem a magatokéi vagytok? Mert áron vétettetek meg. Dicsőítsétek tehát Istent testetekben. A levél olvasói abban a tévhitben éltek, hogy a cselekedet, a beszéd és a gondolkodás függetleníthető Isten imádatától. A korintusiak megtérésük előtt részt vettek az afrodité tisztelet kultikus paráznaságában. Pál határozottan elítéli, hogy a hívők megtérésük után is ragaszkodjanak régi életükhöz, mert a cselekedetek nem állhatnak ellentétben a Szentlélek uralmával. A kétlakiság ma sem tetszik Istennek. Ezért nem lehet, hogy a tisztátalan, indulatos, hazug beszéd együtt éljen az Istent magasztaló énekkel. Nem lehetséges, hogy a testet is megnyomorító aggodalom, az irítség, a gőgös gondolkodás mellett tiszta szívből szeressük Istent. Megrontja és névlegessé teszi a Krisztussal való közösséget minden tudatosan megtűrt bűn. Mi a bűn? Amit Isten igéje annak nevez. Függetlenül a kényelmi szempontoktól, az érdekektől és a korszellemtől. A Biblia szerint mi is arra teremtettünk, hogy Istennel áldott közösségben, testi-lelki harmóniában, békességben éljünk. Egymással is, és az egész teremtettséggel is. Ezt az állapotot megrontotta a bűn. Nem volt más módja a helyreállásnak, csak Jézus Krisztus kereszthalála. Az Úr Jézust hitáltal az életükbe fogadó emberek életében valósággá lett a csoda. Testük a bennük lakozó Szentlélek Isten templomává lett. Isten terve az, hogy teljesen uralma alá veszi az életünket. Milyen szép az a templom, amely a benne lakó szépségét, békességét, áldását hordozza magán. A családtagok és a környezetben mindenki valóban az Isten templomának ékességét látja, mert számukra is megnyugvás és áldás az ilyen élet. Pál felhívja a botladozó olvasók figyelmét. Nem tudjátok, hogy a ti testetek a bennetek levő Szentlélek temploma? A tény óriási kiváltság. Isten így tekint ránk. Minden hívő ember templom. Ez a rendeltetésünk, de egyben felelősségünk is. A templomot, ahogyan olvassuk a Szentírásban, meg is lehet rontani, de le is lehet rombolni. Felelősségünk, hogy a bennünk lakozó Szentlélek uralmának következményeként valóban egy legyen a belső és a külső. Kedves hallgató, milyen állapotban van a tested és az egész személyiséged? Isten a mi kérésünkre aktív közreműködésünkkel naponta segít abban, hogy templom létünk hirdesse az ő dicsőségét.
0: Műsorunk véget ért. Adásunkat újra meghallgathatják az interneten a www.mediaclick.hu weboldalon. A műsor hangmérnöke Németh László, gyártásvezetője Gémesi Erika volt. Az ő nevükben is köszönöm figyelmüket, Bodó Máriát hallották. A viszonthallásra!

0: 14 óra, jó napot kívánok, a Kossuth Rádió híreit hallják. A hírszerkesztő Polyák Adrián, a mikrofonnál Ceglédi Edit. Ösztönözni a lakossági és a vállalati aktivitást a tőzsdén a pénzügyminiszter. Kármán András a budapesti értéktőzsdén tett látogatásán hangsúlyozta, a BUX sorra döntötte a csúcsokat az elmúlt hetekben. Első fél éves emelkedése alapján a világ legjobbjai közé tartozik, ami azt jelzi, hogy működik a piac és a verseny, a befektetők pedig bíznak Magyarországban. Varga Mihály, a Magyar Nemzeti Bank elnöke az eseményen arról beszélt, hogy a tőzsdén az átlagos hozamszint 18% körül alakult, hasonló befektetési lehetőség máshol alig akad. Újabb részleteket osztott meg a kormányzat az oktatásban használt Kréta, Neptun, valamint a közigazgatási iratkezelő Poseidon rendszer beszerzéseiről. Tegnap jelentették be, hogy az előző kabinet 2019-től jó részt érdemi verseny nélkül egyetlen cégcsoporttal kötött szerződéseket, az ügyben feljelentést tesznek. Ma azt közölték, hogy a 100 milliárdos összegből 13,5 milliárdot idén áprilisban mindössze 5 eljárás keretében ítéltek oda. Hangsúlyozták, a monopolizált helyzet miatt az adófizetők pénzéből indokolatlanul drága, sok esetben elavult rendszereket tartottak fenn az oktatásban és a közigazgatásban. Vasárnaptól a fővárosi szakaszon elsősorban Kőbánya-Kispest állomáson és környékén folytatódnak a Budapest-Záhony vasútvonalon folyó karbantartási munkák, közölte Facebook bejegyzésében a közlekedési és beruházási miniszter. Vitézy Dávid hangsúlyozta, itt is megszűnnek majd a sebességkorlátozások, csökken a meghibásodások lehetősége, megbízhatóbbá, kiszámíthatóbbá válik a közlekedés. A többi között átépítik a vágányokat, folytatják az elhasználódott váltók cseréjét. A munkákat a nyár folyamán több ütemben végzik. Már nem minősül kiemelt beruházásnak a Szolnok és Abony közé tervezett elektrolit gyár. Ez azt jelenti, hogy jelenleg nincs olyan engedélyezési folyamat, amely alapján elkezdődhetne az építkezés, tájékoztatott a térség országgyűlési képviselője. A Tiszás Rost Andrea emlékeztetett arra, hogy az akkumulátoripari beruházást a környéken élők és a szolnoki önkormányzat sem támogatja. A kínai beruházó májusban úgy nyilatkozott, ha sem jogi, sem politikai, sem társadalmi támogatást nem kap a projekt, akkor lemondanak a gyárépítésről. Elkezdődött a Kárpát-medence legnagyobb színjátszó tábora, a Kult Camp a Sátoraljaújhelyi Rákóczi táborban. A Dériné programmal közösen szervezett 4 napos rendezvényen több mint 500 magyarországi és külhoni középiskolás vesz részt. Megtalálták a Balatonban eltűnt kajakos holttestét. A 34 éves tatai férfi múlt vasárnap másodfokú viharjelzés idején akart Balatonszepezdről visszaevezni Balaton lellére, majd nyoma veszett. Több hajóval és helikopterrel is keresték. Üres kajakját még aznap megtalálták. Az időjárásról. Napos felhős az idő. Estére nyugat felől beborul az ég, és egyre több felé lehetnek záporok, zivatarok. Emiatt több nyugati és északkeleti járásban riasztás érvényes. Holnap elsősorban északkeleten és nyugaton valószínű zápor, zivatar, esetleg jégeső. A szél ezeken a helyeken megerősödik. Hajnalban 16-22, napközben 30-35 fok várható. Vasárnap néhány fokos lehűlésre kell számítani. Hírekkel legközelebb 15 órakor jelentkezünk.
1: Archív felvételt hallanak a Nemzeti Archívum hangtárából. Most következő műsorunk 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Ezredforduló. A Rádió Színház dokumentumműhelyének műsora.
3: A műkincsrabló. Rózsa Péter és Rózsa T. Endre dokumentumműsora. Második rész. Bűnbeesés.

0: 1944. november 4-én kora reggel szemerkélő esőben Budapesten a Szépművészeti Múzeum előtt ponyvás tehergépkocsik álltak meg, amelyekre műtárgyakat pakoltak fel. A rakodás irányítója, vezetője Csánki Dénes volt, aki a Szépművészeti Múzeum igazgatója ekkoriban, és egyben a lefoglalt zsidó javak kormánybiztosa.
1: A Szépművészeti Múzeum felbecsülhetetlen értékű műgyűjteménye olyan körülmények között hagyta el Budapestet, minthogyha égne a ház a gyűjtemény feje felett. Őrizet nélkül, számlálatlanul, leltár nélkül. Ezek a bizonyos ponyvás teherautók Pannonhalmára, az ottani bencés apátságba érkeztek.
0: Ahol kipakolták a szállítmányt, amely mintegy másfél hónapig védelem alatt állott, hiszen Pannonhalma ekkor a Vöröskereszt mentességét élvezte a háború időszakában.
1: 1944. december 24-én újból teherautók érkeztek, ekkor Pannonhalmára. Szenteste volt, és a teherautós különítményt egy SS ezredes vezette, 14 katona kíséretében fölpakolták a Budapesti Szépművészeti Múzeum műkincseinek legnagyobb részét, és tovább szállították Szent Gotthárdra, a Szent Gotthárdi Ciszterzita kolostorba.
0: Még mindig nem tudni, hogy mit tartalmaz a szállítmány, ugyanis nem készült leltár sem Pannonhalmán, sem a szállítás közben.
1: A múzeum gyűjteményének nyugat felé való szállítása többé vagy kevésbé tudatos, mondhatni átgondolt akció. Ezzel szemben a magángyűjteményekre nem ez a jellemző. Az odatartozó tárgyak gazdátlanná válva szétszóródnak. Erről a helyzetről beszél egy kortárs szemtanú, Fügedi Erik.
2: Láttam saját szememmel olyan gyönyörű, szép hajlított 18. századi barokk komódot, amit miután ezt a hajlítást nehéz lett volna kezelni, a hátsó oldalát feszítették le, és így rendezték be nyúlketrecnek. Tehát sem az értékével nem voltak tisztában, saját céljaikra egy megfelelő darabot láttak benne. Láttam tyúkokat inni kínai porcelántálból, vagy tyúkokat etetni kínai porcelántálból. Előfordultak olyan esetek, tömegesen, hogy lenyúztak 18. századi bőrkötéseket, mert azt hitték, hogy csizmát lehet belőle csinálni. Nem lehet belőle csizmát csinálni, ez kiderült. Na de ami kiderült, addigra már egy csomó könyvet megnyúztak. Megint nem lévén tisztában azzal, hogy ez egy 18. századi kötés, esetleg díszes kötés, nem lévén tisztában a könyv értékével, amit ebbe a bőrbe kötöttek.
0: Még egy történet a kallódó műtárgyakról, Keresztúri Dezsőtől.
3: Valahol az Oktogonon volt egy újságárus bódé. Én talán a Kodályhoz mentem el, gyalog mentem, mert hát akkor azért még miniszternek sem mindig volt jól funkcionáló kocsija Pesten, és ott láttam egy ilyen bódénak a tetejét. Valamilyen olasz remekműből csinálta az a tulajdonosa, aki csinálta. Mert valahol talált egy nagy festményt, az jó olajos volt, tehát nem engedte át a vizet. Szóval ilyen dolgok is pusztultak. Az elképzelhetetlen mai fiatalember számára, hogy mik pusztultak el akkor ott ebben ezekben a hadműveletekben és Budapest ostroma és az ostrom felszámolása során.
0: 1944 végén született egy belügyminisztériumi rendelkezés, amelynek értelmében az ország területén felelhető műtárgyakat be kell gyűjteni.
4: Másolat. Magyar királyi belügyminiszter. Tárgy a hadműveletek következtében a műkincsek elhelyezése. Vas vármegye Alispányának Szombathely. Az országos elhelyezési kormánybiztos arról értesített, hogy a műkincsek tárolása céljából a Pannonhalmi apátság Győr-Szentmárton, a Soproni Bencés rendház és a Szombathelyi püspökség megfelelő férőhelyét utalja ki. Ezért felhívom Alispán urat, hogy a vármegyék, megyei városok és községek tulajdonát képező műkincseknek tárolása ügyében haladéktalanul lépjen érintkezésbe az országos elhelyezési kormánybiztossal, aki majd ki fogja jelölni, hogy az említett helyek közül melyik helyre szállítassa a műkincseket, ha azoknak elszállítását a hadműveletek következtében Alispán úr szükségesnek tartja. Vas vármegye Alispánja, Szombathely, Postafiók 77. Határidő december 24.
0: Nem szívesen tettek eleget annak a felszólításnak, még ha ez egy minisztériumi rendelkezés formájában jelent meg, hogy a műkincseket, műtárgyakat központi helyre szállítsák. Tudták mindannyian, hogy a következő lépés, hogy nyugatra viszik ezeket.
1: Hogy ez a félelem megalapozott volt, bizonyítja az is, hogy Egy múzeumigazgató, a Keszthelyi Festetics Múzeumnak az igazgatója rábeszélésre engedelmeskedett a felszólításnak. A Festetics Múzeum gyűjteményét bevagonírozták, a vagont elindították, és a vagon a nyílt pályán teli találatot kapott, úgyhogy a teljes gyűjtemény megsemmisült.
0: Térjünk vissza Szent Gotthárdra, mégpedig a Cisztercita kolostorba.
4: Főszolgabíró úrrak, Szent Gotthárd. Szent Gotthárdon az apátsági épület igénybevételével kapcsolatban legmagasabb helyről rövid úton kiadott rendelkezés értelmében elrendelem, hogy az apátsági épület kizárólag a kultuszminisztérium rendelkezésére bocsátandó, és e tekintetben minden rendelkezési jog kizárólag Rajnis Ferenc miniszter urat illeti meg. Jelen rendelkezésemről egyidejűleg értesítettem még Rajnis Ferenc kultuszminiszter urat, és a Nyilas Keresztes Párt helyi szervezetét. Szombathely 1945. január 13. Kitartás Éjjel Szálasi. Főispán, hadműveleti kormánybiztos.
0: Igen furcsa helyzet alakult ki Szent Gotthárdon a Cisztercita kolostorban. Ebben az épületben állomásozik a Vallás és Közoktatásügyi Minisztérium, mint hallottuk az iménti dokumentumból. Ugyanide érkezik Csánki Dénes a Szépművészeti Múzeum anyagával. Ugyanakkor itt működik a gimnázium is. Ennek az iskolának az emlékkönyvében igen érdekes feljegyzéseket találni erről az időszakról.
4: Iskolánk az 1944-45. iskolai évben. Több tanár katonáskodása miatt a hit tanárral és az igazgatóval együtt 9-es létszámú testület tekintélyes óratöblettel dolgozik, és védik közben az épületet a magyar és német haderő szinte naponta megismétlődő kiigénylési ostroma ellen. Alig biztosítja idei óráig az iskola létét az ő mohóságukkal szemben az a szócsatákban és memorandumban hangoztatott képtelenség, hogy még a kaszinó és a katolikus kör helyisége tovább szolgálhat szórakozási célokat, és még tágas tiszti étkezdékben fogyasztják az egyébként is korszerűtlen maracpecsenyét, kacsasültet és tortákat, a gőg és önzés felkent vitézei, a tudomány és jellem csarnokát rendezzük be kaszárnyának vagy akár kórháznak. Az október 25-től március 31-ig terjedő idő az iskola félszázados történetének legsötétebb korszaka, amikor életét mint egy illegalitásban tengeti. Pedig itt állomásozik a Vallás és Közoktatásügyi Minisztérium Szent Gotthárdi részlege. De ennek élelmes tagjai méregdrádán felvásárolt állatok húsának felfüstölésével és minden földi jó felhalmozásával gyarapítják élelmiszerkészletüket, amelynek magukkal hozott és egy légiriadó miatt az apátság folyosóin pár órás közszemlére kitett cukor, liszt és zsírhegyei a pár százezer cigarettával együtt megbotránkoztatják az apátsági pince nyilvános óvóhelyére vonuló megpróbált és nélkülöző várost. Itt van a legfőbb hatóság, és még rúg néhányat az iskolán. Elviszi a bútorokat, és kifosztja a könyvtárat, amelynek sok értékes darabja kerül ebek 30-adjára a hirtelen elutazáskor, de igénybe veszi mindezen felül hatalmi szóval az iskola teljes fűtőanyagát. Szomorú, de való. Az volt az érzésünk, hogy kizsákmányoló ellenséges érzülettel kezel bennünket akkori saját minisztériumunk és az akkori Magyar Honvédség.
1: Térjünk vissza a Budapesti Szépművészeti Múzeum műkincseinek sorsához. Ezek a képek Szent Gotthárdra kerültek, és a sorsukat iratoknak kell kísérniük. Tilcsik György, levéltáros.
5: A helyzet az, hogy a Szent Gotthárdi Cisztercita apátság rendi iratai ide a Vasmegyei Levéltárba kerültek be, és hát az 1766 és 1950 közötti időszakra vonatkozóan két időpont között keletkezett iratokat, az apátság iratait itt őrizzük ma is.
1: Legyen olyan kedves, keresse ki azt a megfelelő időszakot, tehát a 44-es év második felét, 45-ös év első felét,

0: eseményeket rögzíti. Ezt a Historia Domus már a 18. századtól kezdődően vezették, egészen 1950-ig, de sajnos pontosan ez az időszak, tehát az 1944 nyarától egészen 1945 augusztusáig terjedő időszak egyszer hiányzik a bekötött könyvből.
1: Azt javasolnám, vegyük elő ezt a Historia Domus, nézzük meg konkrétan, hogy hogy néz ki.
0: Hát itt jól látható, hogy hát bizonyos, hogy úgy mondjam, erőszakos behatás nyoma tapasztalható, tehát egyszerűen ezt széttépték, és hát ez a rész teljesen hiányzik. A folytatás pedig már 1945. augusztus 12, ez a legközelebbi bejegyzés, amikor az új perjel Várkonyi Fidél lát hozzá a Historia Domus vezetéséhez.
1: Mit tudunk még előkeresni?
0: A ciszterciai apátság rendi iratai közül más tekintetben nem jöhet számításba, viszont a ciszterciai apátság gazdasági iratainak áttekintése sem nyújt segítséget. Ezek között is egyébként 1944. szeptembere és 1945. augusztusa között, mint látható ebből a könyvből is, hát bizony egy jó pár oldalt kitéptek, megcsonkították erőteljesen. És hát nagyon érdekes, és erre szeretnék újulag rámutatni, hogy pontosan párhuzamosan az iratok eltűnésével, vagy megsemmisülésével ezek a számadási kimutatások ugyanúgy, ugyanabból az időszakból hiányoznak.
2: Beszéljünk ismét a Szépművészeti Múzeum műkincseiről. Szent Gotthárdon néhányan szemtanúi áttérői voltak az eseményeknek. Hudászi Ede és Szabó Jánosné.
3: Óvóhely volt a rendháznak a pincéje, nagyon terjedelmes óvóhely, és az egyik pince részben rejtették el a Szépművészeti Múzeumnak a tulajdonát képező képeket.
1: Körülbelül hány ember férhetett el ezen az óvóhelyen?
3: 7-800 ember.
1: Voltak is ennyien?
3: Azt hiszem, igen.
1: De ahol 7-800 ember van, hogy lehetséges egy pincerészt úgy elzárni, hogy ott képek biztonságban legyenek? Mert ha valaki észreveszi, ott könnyen baj történik.
4: Közvetlen a nagy templom alatti pincerészbe kerültek el helyezésre, aminek a bejáratát elfolozták. A templom hajója alatti pincerészt találták alkalmasnak a képek elhelyezésére.
1: Hát tessenek közelebb.
5: Járt a pincébe?
1: Tetszett járni ebbe a bizonyos pincébe?
6: Én jártam.
1: Az ostrom alatt?
6: Akkor is. Édesapám itt volt az Éci apátságnak cseléd. És mi is, mint cseléd gyerekek, hát itt szoktunk járni, sokat jártunk ebben a rendházba. Aztán apa a pincében is nagyon sokszor lent voltunk. Én ilyen 13-14 éves lány voltam, aztán dolgozgattunk is egy kicsit itt.
1: És akkor, amikor lent tetszett járni a pincében még így gyerekként, hát egy gyerek sok minden helyre benéz.
6: Igen.
1: Kiderült az, hogy itt képek vannak elrejtve?
6: Van olyan rész, hogy el van így falazva. És akkor ilyen beugrók vannak, hogy itt volt.
2: Szent Gotthárdon az volt a benyomásunk, és ez az iménti felvételből is kiderült, hogy az emberek nem szívesen beszélnek erről a történetről.
7: Ennek van egy nagyon konkrét oka. 1945-ben, 46-ban, 47-ben keresték ezeket a képeket Szent Gotthárdon és Szent Gotthárd környékén. Ugyanis a képek végső állomása nem Szent Gotthárd volt, de ugyanakkor a Szépművészeti Múzeum gyűjteményének egy része a továbbszállításból kimaradva ott maradt, és az emberek széthordták. És amikor a viszonyok rendeződtek, hát akkor a rendőrség bekapcsolásával jártak házról házra és kérdezősködtek. Természetesen mi nem azoknak a kérdezősködőknek voltunk az utódai, de hát ma se szívesen válaszoltak az emberek.
2: Ezt a történetet egyébként is titokzatosság övezi. Csánki Dénes végig úgy szállítja a Szépművészeti Múzeum műkincseit, mintha ez nem egy hivatalos akció lenne. Szent Gotthárdon pedig, holott egy helyen állomásozik a Vallás- és Közoktatásügyi Minisztériummal, azaz a munkaadójával, mégis elkülönül az apparátustól.
7: És ezt úgy tudtuk meg, hogy visszajöttünk Szent Gotthárdról Budapestre, és néhány héttel később egy levelet kaptunk.
8: A Szent Gotthárdi riport készítésével kapcsolatosan a következőkről tudom tájékoztatni. Kolok József nyugdíjas főkönyvelő elmondta, hogy személyesen látta 1945 telén, amikor az értékes műkincseket, képeket egy légiriadó alkalmával futva hordták le darabonként abba a pincébe, azon a bejárón, ahol megmutattuk. Ő több darabot felismert, például Szinyei Mersétől a Pacsirtát, stb. Nem volt a képeken semmi csomagolás, sem papír. Ő is, mint több száz gotthárdi lakos, oda menekült a várható bombázás elől. Csánki Dénes a hátsó padlás szobában lakott.

0: ott, ami a kert felőli oldalon van. Ebben a szobában ma is látható, hogy ideiglenes kéményt húztak fel a tüzelés végett, ami a tetőn kívül egy rövid eternét csővel van megtoldva. A szoba eredeti padozata 20x20-as téglából van. Mivel elég nagy, 7x7 méteres, elfalaszták középen egy vékony fallal. Így kisebb lett, és a kert felőli részbe, amin két darab dupla ablak van, padlót is raktak be. Így már megteremtették a lehetőségét annak, hogy ideiglenesen téli időben lakni is lehetett ott. Annak, hogy Csánki Dénes ott lakott, szerintem két oka lehetett. Egyik, csak ott volt üres hely akkor, amikor ő ide menekült. Vagy ő olyan személy volt, aki annak a lehetőségét kereste, ne kelljen tömegben laknia. A hátsó padlásszobához csiga lépcsőn lehetett felmenni a padlásra, és ott nagy fagerendákon át kellett lépni, és úgy lehetett oda bemenni. Szent Gotthárd, 1984. március 12. Németh Imréné, igazgatási főelőadó, Szent Gotthárd, Béketér, 25-ös szám.
1: Ennek a levélnek nagyon nagy a fontossága. Ha egy bűnügyben nyomozó detektív egy hasonló levelet kap, akkor ezt a levelet úgy hívják, hogy forró nyom. Ugyanis rögtön föltűnik, hogy háborús körülmények között különböző eternit kéményeket szerelgetni, nagyobb építészeti átalakításokat csinálni, miközben lőnek és bombáznak, nem nagyon érthető és nem nagyon értelmes dolog.
2: Különösen akkor nem, ha arra is gondolunk, már pedig gondolnunk kell, hogy Csánki Dénes csak rövid időre rendezkedett be az apátság épületében, hiszen nagyon jól tudta, hogy hamarosan tovább kell indulnia. Mégis roppant nagy készülődés van itt a szoba körül.
1: A levél író két indokot feltételezett Csánki Dénessel kapcsolatban. Nekem az az érzésem, hogy egy harmadik az igazi ok, és ez a harmadik ok ezzel a bizonyos csiga lépcsővel kapcsolatos.
2: No meg a szoba elfalazásával, illetve leválasztásával. Ebben a szobában egy tapétajtó is található, amely erre a csiga lépcsőre nyílik. Ezen a csiga lépcsőn keresztül nem csak a padlástérbe lehetett eljutni, hanem a pincének abba a részébe, amit elfalasztak akkor, amikor a műkincseket ott elhelyezték.
1: Vagyis Csánki megteremtette a lehetőségét annak, hogy ő, és csak is ő, bármikor, akár az éjszaka kellős közepén, hozzáférhessen a műkincsekhez az összes ott lakó, pincében lévő Szent Gotthárdi ember tudomása nélkül, tehát a fennmaradó idő alatt kedvére válogathatott a képek között. És ne felejtsük el, a legkisebb értékű képnek is, amit Csánki át sorolhatott a saját csomagjai közé, az értéke több százezer, esetleg több millió dollár.
2: Korábban már említettük, hogy a szállítmány Szent Gotthárdról tovább utazik. Arról is szó volt, hogy egy része ennek a műkincs állománynak itt marad Szent Gotthárdon. Erről beszél Magyar József.
3: Én a Szent Gotthárdi apátságnál úgy dolgoztam, mint szobainos, és mellette magánúton tanultam 1945 tavaszától egészen 1950 júniusáig.
4: Vagyis ameddig az apátság meg nem szűnt.
3: Igen, mint az apátság megszűnt előtte, körülbelül egy 3-4 héttel kerültem el onnan.
4: 1945-ben mikor, melyik hónapban került az apátságba?
3: Ha jól emlékszem, hogy május elején, május 10-e körül. Ott össze volt tényleg döntve minden az egész épületen belül, a ide menekülteknek a rengeteg holmia. Hát alig lehetett az egész apátságba mozogni, nem csak fönt, hanem a pincék is tényleg tele voltak Pestről ide hurcolt dolgokkal. Voltak olyan képek, amelyek a könyvtárban voltak elhelyezve, a kisebb méretű képek, a nagyok pedig a folyosón. Voltak olyanok, amelyek még emlékszem rá, ládákba becsomagolva, rendesen berakva, se tudtuk, hogy milyen képek vannak benne, nem is láttam őket, úgy, de nagy részük tényleg ott hevert, úgyhogy mindenki nézhette, hordozhatta, meg vitták is el belőle. Sőt, tudomásom volt utána, hogy nem csak képeket, hanem más dolgokat, kerámia, meg porcelán, értékes porcelán dolgokat is, amik ott voltak, hogy elvitták Gotthárdiak. Ez más egyéb voltak dobálva, emlékszem majd a plafonig, tele képekkel. Ott is voltak a pincébe, de sok kép hányodott tényleg a pincébe. Sokszor le kellett őket törülgetni, mert én szerettem annak idején is ilyen képzőművészeti dolgokat, sokszor lementem, letörölgettem őket, porossak voltak, nedvesek voltak. Amikor már kiköltöztek onnan az emberek a pincéből, akkor kinyitogattuk az ajtókat, és utána, hogy a szellőzött minden, azért a képek akkor megszáradtak.
4: Tetszik-e tudni valamit azokról az atyákról, akik itt voltak 1950-ig, tehát vélhetőleg itt voltak a rendházban 44-45 fordulóján?
3: Biztos itt volt a Küzdi Aurél, a Szücs Aladár, a Gondán Felicián, aztán a Szabó Tihamér, a Horvát Kázmér, a Horvát Szaléz, a Lángince, a Fábián Béla, na, a többi az már későbben jött. Ferenci Csaba is volt rövid ideig, aki Amerikában most a rendfőnök. Akkor aztán ki él, vagy nem él, nem tudom.
4: Tehát ezek szerint olyan atyát sem tud mondani, aki 44-45-ben biztosan itt volt, és ma biztosan él?
3: Nem tudunk, nem.
2: Megsemmisített levéltári adatok, alig fellelhető szemtanúk, túlélők nagyon kevesen vannak, roppant nehéz nyomozni ez ügyben, hogy mi is történt. Érdemes lenne visszaidéznünk, hogy mi is volt Pannonhalma után ennek az egész szállítmánynak a sorsa.
5: Csánki, Szentgotthárdra viszi azt az anyagot is, amit a veszprémi bombabiztos pincéből csomagolnak ki, és visznek el Fertő Bozra. Tehát ez az anyag ott van együtt, és most kezdi meg a képeknek a kikeretezését, és most kezdi meg a leltározást is. Akkor, amikor innen tovább kell mennie április első napjaiban, akkor nem tud megfelelő szállítóeszközöket találni, és kénytelen az anyag egy részét visszahagyni. A Csánki április első napjaiban tovább indul, és akkor egy hetekig tartó utazás folyik Ausztriában, és végül elérkezik Dél-Németországra, ahol azután egy bejelentés következtében az egész anyagot az amerikaiak veszik át. Az amerikaiaknak ebben az időben, ezt el kell mondani, van egy Central Collecting Point, tehát egy központi gyűjtőhelye, amely Münchenben székel, és amelynek éppen az a célja, miután tudják, hogy a német hadsereg folyton műkincseket is rabol, hogy összegyűjtse ezeket a rablott műkincseket, és visszaszolgáltassa a tulajdonosaiknak.
6: Tudható az, hogy ez a bejelentés honnan, kitől érkezett?
5: Tudjuk, hogy a bejelentés kitől érkezett. A minisztériummal együtt települ ki, és Csánkival együtt utazik Bogyai Tamás, aki a korábbi minisztériumnak a tisztviselője, és ő az, aki bejelenti az amerikai hatóságoknál ezt az anyagot, ennek következtében kerül a Central Collecting Point-ba az egész anyag, ami egy igen lényeges dolog volt, mert most próbáljunk belegondolni, hogy a föloszlás, a szétesés, összeroppanás állapota Dél-Németországra ugyanúgy érvényes, mint Magyarországra. Tehát az anyag nincs biztonságban, nem lehet tudni, hogy ki mikor kap kedvet arra, hogy kirabolja ezt a szállítmányt, vagy akár csak egy részét elvigye. Tisztázatlanok a hatósági viszonyok, egy ilyen törvénytelen állapot van az egész vidéken, amiben éppen a megszálló hadseregek jelentik a fix pontot és a törvényes a fenntartását.
6: Ezen kívül az akkori feloszló műkincs állománya, nemzet feloszló műkincs állományának egy tetemes része a magántulajdonban lévő. Ezeknek a sorsáról mit tudunk? Ezek is meglehetősen kalandos életet élnek abban az időben.
5: Csánkinak az anyagában is van magángyűjtemény, mint már mondottam, de ezen kívül köz- és magángyűjteményekből kerül ki egy csomó anyag. Először is a közgyűjteményekből a kitelepítés során, amit ugye a nyilasok elrendeltek, és amit részben végre is hajtottak. A magángyűjteményekből pedig azáltal, hogy itt az SS, akár Eichmann, akár pedig a más vezetése alatt álló kisebb-nagyobb alakulatok, egy csomó műtárgyat egyszerűen elrabolnak és elvisznek. Kialakul valami olyas valami, miután a Duna vonala mégiscsak a legfőbb közlekedési útvonal, kialakul egy olyan háborús helyzet, hogy a Duna vonalától délre és északra egy sávban mindenfelé vannak magyar műkincsek. Vannak a Bécsi Néprajzi Múzeumban, vannak különböző vidéki, egészen apró falvakban, kisvárosokban, és minden elképzelhető helyen, Apáca Kolostortól kezdve sörgyári raktárig.
4: Az egyik túlélő, az egyik szemtanú, Hán Sándor, jelenleg az Egyesült Államokban él. Telefonon keresztül sikerült őt elérnünk.
7: Halló?
8: Halló, nem nagyon jól hallom.
7: Hán lakás?
8: Igen.
7: Kezi csókolom.
8: Hát a
7: férjemmel baj lesz, mert ezt nem fogja hallani egyáltalán. Hát most elmondaná nekem talán két mondatot.
8: Kérd a kérdést, és eltetene neki mondani.
7: Igen.
8: Lehetséges volna?
7: Igen.
8: Úgy tudom, hogy az ön férje volt a 45 után az anyagi javak hazaszállításának erre a célra alakult bizottságnak a vezetője.
7: Igen.
8: Akkor ha azt megtetszene kérdezni, hogy ebbe a bizonyos Art Collecting Pointba összegyűlt műkincsek között a Szépművészeti Múzeum gyűjteménye körülbelül hány százalékot tett ki? Tehát a nagy része vagy kis része volt ez?
7: Nem tudja, de ott rengeteg volt, mert a Göring elvitt Hollandiából, meg Belgiumból, meg Franciaországból, amihez hozzá tudott jutni. Tudom, hogy a Göring rengeteg privát tulajdont vitt el. Úgyhogy ez valószínűleg nem jelentett egy olyan óriási nagy részt.
8: Arra nem tudom, esetleg visszaemlékszik-e a férje, hogy egy ilyen együttes gyűjtemény szerepelte ott. Tehát úgy, mint hogy a Szépművészeti Múzeum, egy más múzeumból való együttes gyűjtemény.
7: Nem tud arról, hogy egy más múzeumnak is így a gyűjteménye együtt lett volna.
8: A restaurálás már Münchenben elkezdődött-e? A képeknek, a kiszállított képeknek a restaurálása?
7: Azt mondja, hogy 71 képet restauráltak. És azt vissza is tartották, és azt az a restaurálás miatt, és azok aztán csak utóbb érkeztek meg. Nem az első szállítmánya.
8: Ezek között voltak jelentős, nagyon értékes képek is?
7: Igen, megkérdezem. Hát szóval a legjelentősebbek azok nem voltak a 71 között, azt mondja. Már nem emlékszik pontosan mi volt, de szóval az Eszterházi Madonna, meg a Giorgione férfi képmás, meg ezek mind az első szállítmányban voltak.
8: Úgy hallottuk, hogy a férje könyvet készül írni ezekről az eseményekről.
7: Igen, nyomtatás alatt van, de még nincsen készen, szóval még javítások lesznek, kefele nyomat, és így tovább.
8: És ez a könyv, ez főként a műkincsekkel kapcsolatos, vagy pedig minden más egyébbel is?
7: A műkincsekkel is. A Szent Koronáról is szól, hogy került Magyarországról Amerikába és vissza. És aztán ugye ez a hazahozatali bizottság, hogy is hívták, nem is úgy hívták. A hazahozatali bizottság az emberekkel foglalkozott. Most nem tudom, Hamarjában mi volt ennek a magyar neve. Hát amit még hazahozott, ugye aranyat, ezüstöt, dunai hajókat, lovakat, rádiumot, mentőkocsit, stb. Úgyhogy itt nagyon sok minden volt, ami visszakerült.
8: A magyar kormány részéről a kedves férje kivel volt kapcsolatban?
7: Hát Nyárádi Miklós volt ugye a pénzügyminiszter. Kivel voltál még a magyar kormánnyal kapcsolatban? Kivel tárgyaltál, Gerő? Gerő Ernővel tárgyalt.
2: A telefonbeszélgetés után nem sokkal Amerikában megjelent Hans Sándor könyve. A szerző egy példányt elküldött nekünk. Most ebből idézzük azt a részt, amely a műkincsszállítás Szent Gotthárdi eseményeivel foglalkozik.
0: A budapesti műkincsszállítmánnyal együtt jött Szent Gotthárdra dr. Csánki Dénes múzeumi főigazgató, aki e tisztsége mellett Szálasi alatt a zsidó műtárgya kormánybiztosa is volt. Bogyai minisztériumi titkár, aki a művészeti ügyosztályban dolgozott, előképzettségével és szakismeretével vett részt abban a munkában, ami akkor az anyag leltározásából és elcsomagolásából állott. A leltározás és az ezt azonnal követő csomagolás 1945. januártól egészen március végéig tartott. 1945. március 30-án a Kultuszminisztérium akkori vezetője, Tárcai Felicides Román államtitkár adott utasítást a műkincseknek Admontba szállítására. A német katonai állomásparancsnok két zárt vasúti teherkocsit adott a műkincsek elszállítására. Március 30-án egész késő délutánig tartott a rakodás. Csánki Dénes azonban a vonat indulására való hivatkozással még a sötétség beállta előtt a berakodást leállítatta úgy, hogy az anyagnak körülbelül egyharmad része ott maradt az apátság udvarán, illetőleg annak pincéjében. Hogy ennek mi volt az oka? Azt nem lehetett megtudni. Az első kocsiba a Csánki házas pár és fia, Csonka Ferenc mérnök és a Bogyai házas pár mint kísérők kerültek. A másik kocsiba a hivatalosan engedélyezett 5 tagú tanító család, akikhez még felkapaszkodott a Kultuszminisztérium alkalmazottai és családtagjai közül 8 személy. A szerelvény március 31-én éjjel 00:30 körül indult el, és a rakodásban részt vettek kimerülten, indulás után el is aludtak. Másnap arra ébredtek, hogy Gyanafalva és Jennersdorf előtt megállt a szerelvény a nyílt pályán, tőlük balra a Rába déli partján vezető országúton a szekerek végtelen sora vonult nyugat felé. Közben valahonnan lőni kezdték az országutat. A vasúti kocsik mellett gránátok csapódtak be, amire a menekülők szerteszét futottak az úttól távol, védelmet keresve. Azután kisvártatva hatalmas füstfelhő emelkedett keleten, mint később a menekülők mondották, az országutat egy orosz páncélos lőtte, amelyet a német páncélosok hallgattattak el. A tüzelés abba maradt, a vasúti pályatesten egyik szerelvény a másikat érte, és napokon át csigalassúsággal haladtak Bruck an der Muron és Leobenen át. Közben légiharcokat is lehetett látni, de magát a vonatot nem támadták. Grác előtt mintegy 10 kilométerrel 8 napra elakadt a szerelvény, mert a gráci pályaudvart a szövetségesek teljesen szétbombázták. Bogyai elbeszélése szerint az utazás alatt Csánki Dénes szeretett volna tőle megszabadulni, azzal az ajánlattal, hogy menjen Semmeringre, ahol a Kultuszminisztérium törzse tartózkodik. Erre ő kijelentette, a szállítmányt nem hagyja el. Április 13-án széltálon át Admontba érkeztek. Dr. Csánki Dénes nem is várva be a Kultuszminisztérium államtitkárának utasítását, tovább indítatta a 2 teherkocsit Salzburgon át Bajorországba. Csonka és Csánki, akik mindketten pártagok voltak, és a vasutazás alatt még azt tervezték, hogy esetleg a grafikai anyag egy részével meglépnek Svájcba, most egyre inkább szembe kerültek egymással, ami végül is tetlegességhez vezetett. Csánki és fia furcsa, átláthatatlan viselkedése indította Bogyait arra, hogy május 17-től naponként, vagy ahogy szükség volt erre, feljegyzést készített mindarról, ami a szállítmány körül történt.
2: A Szépművészeti Múzeum műkincseinek útvonalát, sorsát, ha nehézségek árán is, de fel lehetett térképezni. Ennél sokkal bonyolultabb arról számot adni, hogy mi lett a többi közgyűjtemény sorsa Magyarországon, nem beszélve a magángyűjteményekről. Ismét Fügedi Eriket halljuk.
5: Magyarországon bejelentési lehetőséget adtak a magángyűjtőknek, tehát mindenki a háborús veszteségeit bejelenthette. Ebből kialakult egy bizonyos nyilvántartás. Még SS nyugták is voltak, átvételi elismervények is voltak, amelyek azt bizonyították, hogy ezt vagy azt az anyagot az SS átvette és elszállította. De ezeket az anyagokat azonosítani kellett, meg kellett keresni azt, hogy hová hurcolták nyugaton, és vissza kellett őket hozni. Mai be a hallgató számára ez talán egy nagyon furcsa állapot. A két szuperhatalom még szövetségese egymásnak, még együttműködnek, tehát az amerikaiak minden további nélkül visszaadják a Magyarországról rablott kincsek közül elsősorban azokat, amelyeknek a származása kétségtelen és bizonyítható. Így jön vissza Magyarországra, és hogyha az ember a korabeli sajtót nézi, akkor látja, hogy milyen nagy öröm és volt, és mekkora lelkesedést váltott ki, az úgynevezett aranyvonat. Így jön vissza később az ezüstvonat, és jönnek vissza az anyagok még 46-ban, és kerülnek vissza a saját helyükre. Persze, itt volt egy borzasztó nagy nehézség. Volt Magyarországon egy Hoffmann gyűjtemény, amely 18. századi francia arany tubák szelencékből állt. Hihetetlen értéket képviselt. De magángyűjtemény volt, tehát nem volt róla semmiféle tudományos nyilvántartás. Biztosak voltak abban, hogy New Yorkban ez az anyag fölmerült. De nem tudták bizonyítani. Úgy látszik, a tulajdonos maga nem került elő többé. Nem tudták bizonyítani azt, hogy ez Magyarországról került oda, ennél fogva ezt az amerikaiak New Yorkba elárvelezték, miután a közgyűjteményeknek katalógusa van, leltára van. Írnak a közgyűjtemények egyes darabjairól különböző művészeti és szakmai lapokban. Ez ritkábban fordult elő a magángyűjteményekkel kapcsolatban.
9: Bogyai Tamás elmondása alapján Hán Sándornak arra is módja volt, hogy megírja a Szépművészeti Múzeum anyagának müncheni történetét is.
2: A meglett magyar képzőművészeti anyag beszállítására Smith tengerész hadnagy megbízta egyik munkatársát, Thomas Carr Howe amerikai tisztet, a San Franciscói Múzeum igazgatóját, aki 1945. júniusában arra kapott a harmadik hadsereg illetékes egységétől utasítást, hogy gondoskodjon a Salzburg közelében lévő egyik kis községben tárolt, mintegy 80 ládában lévő festmények és szobrok beszállításáról. A kapott utasítás értelmében felkereste a harmadik hadsereg megfelelő alakulatát, hogy a szükséges teherautókat megszerezze. 5 kocsira lesz szüksége a kapott becslés szerint.
0: Másnap a 8 óra 30 perckor tervezett találkozón a Königsplatzon nem volt teherautó. Majd 11 órakor megjöttek a kocsik. A késői indulásnál az eső is szemerkélni kezdett. Kerülők miatt elhagyva az autóbánt, elhaladva a mellékutakon látták a felrobbantott hídroncsait. Az SS elrejtőzött egységei még többször fenyegették a kocsikon közlekedőket.
2: Az első kocsi megrakásával végezve 1 óra alatt, közvetlenül a második befejezése előtt látott Hau 2 személyt közeledni a kocsikhoz. Chunky és fia volt. Chunky első tekintetre fürge ember benyomását keltette, élénk fekete szemekkel. Bársonyból készült kabátot viselt, csokornyakkendővel, erősen őszülő bajusszal. A fia egy csupaszarcú, ugyancsak élénk, nyurga alkatú fiatalember, nagy keretű szemüveggel. Egymás közötti beszélgetésben mélyedve gesztikuláltak. Hau szándékosan nem vett tudomást érkezésükről. A fürge Chunky egyenesen feléje tartott, és erre Hau megállította a szóáradatot, ami udvariatlanul ömlött belőle. Arra a kérdésre, hogy beszéle angolul, értetlenül rábámult Haura. Ezután Hau azt kérdezte tőle, beszéle németül. Azzal sem volt szerencséje. Azt is megkérdezte végül, hogy beszéle franciául. Erre igennel felelt, de az a francia-magyar, ami Chunky bajusza alól kijött, érthetetlen volt. Végül is Hau kénytelen volt a tolakodó Chunky vállát megragadni, és kíméletesen bár, de annál határozottabban félreállítani.
0: Erre az apa és a fia haragosan eltávoztak a helyszínről. A nyugalom csak rövid ideig tartott. Mire a harmadik kocsit megrakták, Chunkyék visszatértek erősítésekkel. 2 asszony jött velük. Egyikük szépnek volt mondható, nem is illett bele ebbe a környezetbe. Őszhaja, magasra fésülve, vörös színű szallaggal átkötve. Élénk zöld selyemruhát viselt. Mégis volt benne valami tiszteletre méltó. Bemutatkozott Littai András tábornok felesége, és kifogástalan angolsággal előadta jövetele célját. Chunky arra kérte, tudakolja meg, hogy mi megy itt végbe. Az öreg úr kétségbe van esve, mondta Littainé, és azt hajtogatja egyre, ha elveszik tőle, főbe lövi magát. Hau megmondta Littainénak, hogy ő is múzeumigazgató San Franciscóban. Chunky a hallottaktól megnyugodott. Ettől kezdve kedves kollégájának nevezte az amerikai tisztet. Visszaindulások előtt Münchenbe dr. Chunky listát akart átnyújtani, hogy Hau írja alá, de az elhárította azzal, hogy csak angol fordításban veheti majd át a gyűjtőközpontban, amit később dr. Bogyai Tamás át is nyújtott neki.
2: Ezen a ponton a történetből eltűnik Chunky Dénes és családja. És a Szent Gotthárdról tovább szállított műkincsek Münchenben az Art Collecting Pointban találhatók.
9: Művészettörténész kezek veszik gondozásba a megsérült, a szállítás közben kárt szenvedett műtárgyakat, és a helyreállított gyűjtemény 1946. december 24-én érkezik vissza Magyarországra.
2: Korabeli újsághír.
0: Megérkezett az ezüst vonat. Kedden este megérkezett a 12 vagomból álló ezüst vonat Budapestre. A hazaérkezett kincsek értéke összesen 23 millió dollár. Ebből 3 millió dollár az ezüst. A vonat 96 tonna ezüstöt, a Szépművészeti Múzeum műtárgyait, a Herceg Sándor féle gyűjteményt és egy porcelán gyűjteményt hozott. A vonat ünnepélyes fogadásánál megjelent Nyárádi Miklós pénzügyminiszter, Gerő Ernő közlekedési miniszter, Vas Zoltán, Amtos István államtitkár, Schönfeld követ és Wimsz tábornok. Először Hán Sándor tanácsnok, a vonat kísérője beszélt. Utána a kormány nevében Nyárádi Miklós pénzügyminiszter vette át a szállítmányt. A beszédek elhangzása után a magyar rendőrség átvette az amerikaiaktól a vonat őrizetét. Felnyitották az egyik vagon ajtaját, és a sajtó képviselőinek megmutatták a halomban heverő ezüstrudakat. Az ezüstöt szállító vonat 21-én indult el Frankfurtból. A műkincseket Regensburgba csatolták hozzá.
10: A mai hallgatók számára talán már nem világos. Az aranyvonat a Magyar Nemzeti Bank aranykészletét szállította haza, és a Szép Művészeti Múzeum bizonyos képeit, az ezüstvonat ezüstöt szállított, és a Szép Művészeti Múzeum képeit, és a hazaszállított ezüstből verték az úgynevezett Kossuth címeres ezüst 5 forintosokat. Korabeli tudósítások az aranyvonat érkezéséről.
0: Szabad szó, 1946. december 24-e. Vasárnap délután hazaérkezett a Szép Művészeti Múzeum kincseivel a külön vonat. A fogadáson népes küldöttség jelent meg a keleti pályaudvaron. A 80 millió dollár értékű műkincs kicsomagolását az ünnepek után kezdik meg. Az ünnepélyes átvételen megjelent Keresztúri Dezső kultuszminiszter, Nyárádi Miklós államtitkár. Üdvözölték a külön vonatot kísérő amerikai és szovjet tiszteket.
9: Érdekes módon a leghosszabban, a legalaposabban a Kisgazdapárt lapja, a Kisújság számol be a Szép Művészeti Múzeum gyűjteményének hazaérkezéséről.
0: Pontosan 5 órakor futott be a pályaudvar érkezési csarnokába a külön vonat. Nyárádi Miklós államtitkár a kultuszminiszternek tett jelentésében hangoztatta, hogy a Szép Művészeti Múzeum 1010 darab műkincse hiánytalanul érkezett haza 80 millió dollár értékben. Keresztúri Dezső miniszter az államtitkár szavaira válaszolva emlékeztetett azokra az időkre, amelyekben a tébolyult vezetés elhurcolta tőlünk nemzeti kincsünket. Dr. Nyárádi Miklós államtitkár munkatársunknak a következőket mondotta a hazahozatal körülményeiről. Mint ismeretes, annak idején a nyilasok hihetetlen könnyelműséggel és szakértelem nélkül csomagolták össze a Szép Művészeti Múzeum nagyértékű műkincseit. Csánki Dénes nyitott autókon vitette el ezeket az értékeket, amelyeknek egy része megpenészedett. Az amerikai hatóságok a legkitűnőbb restaurátorokat rendelték oda, hogy azokat tökéletesen megjavítsák. Összesen 1010 darab képet és szobrot hoztunk haza. Amerikai szakértők 80 millió dollárra értékelik a hazahozott művészeti kincseket. Ezek között a legnagyobb értékű Giorgio ne férfi kép más című festménye, amelyért Mellon pénzügyi államtitkár annak idején 5 millió dollárt és 2 Tiziano képet kínált cserébe. Az értékek között szerepel az Esterházy gyűjtemény híres Raffaello Madonnája, továbbá Van Dyck, Greco, Murillo, Goya, Tiziano legnagyobb remek művei.
9: Az újságtudósításokban több ízben szó esett Keresztúri Dezsőről, aki ekkoriban a vallás- és közoktatásügyi miniszter funkcióját látta el. Keresztúri Dezső beszél.
11: A jelentéstevő egyszerűen bejelentette azt, hogy megérkezett a Szép Művészeti Múzeum kincseit tartalmazó vonattal, és azt átadja a magyar kormánynak, illetőleg a magyar kormányt ott képviselő kultuszminiszternek, tehát nekem. Nagyon rövid beszéd volt, én is igen rövid beszédben válaszoltam, nem utolsó sorban azért, mert hideg volt, sötét volt, nagyon rossz volt a világítás, alig láttuk egymást is. Egyszerűen nem volt meg még a lehetőség akkor, hogy a keletit kivilágítsuk. A keleti pályaudvar félig romokban volt, még a nagy kupolás csarnok, vagy az a félköríves, fél donga boltozatú csarnok. Tehát pontosan lista szerint később történt meg az átvétel. Ez egy politikai gesztus volt, amin az akkori magyar kormány képviselője és az akkor még Magyarországon jelenlévő SZEB-nek, Szövetség Ellenőrző Bizottságnak a képviselői is jelen voltak, mert a vonat kísérője és vezetője egy magyar államtitkár volt, és az ő kíséretében voltak a SZEB-hez tartozó tisztviselő katonák, nagyrészt katonák. Az egésznek volt valami olyan kísérteties jellege, hogy egy kísértett vonat, filmeken csináltak akkor ilyeneket, egy kísértett vonat berobog egy kísértett pályaudvarra, és ott kísértetek fogadják. Volt egy ilyen furcsa, földön túli érzésem. Persze, hogy belevegyült az is, hogy hazajöttek ezek a kincsek. Belevegyült az a remény is, hogy ha már ilyesmi történik, akkor talán mégis emberi módon kezelnek minket, akik én legalábbis velem együtt sokan nem vállalták azt, hogy Hitler utolsó csatlósa voltam, mert én is kikértem magamnak, hogyha nekem azt mondták. Tehát tele voltunk ilyenfajta reménységgel is, hogy valahogy ebben a rendkívül nehéz rommezőben elindulhat valamilyen emberi élet, amelyikben már a képeket meg lehet becsülni. Úgyhogy restaurálva érkeznek haza, rendesen elcsomagolva érkeznek haza, nem olyan hirtelen összedobálva, mint ahogy kivitték őket. És nem kerülnek az utcára.
2: A visszaszállítás egyik szemtanúja Akházi Mária, aki Csánki Dénest jól ismerte, együtt dolgoztak. Kényszerűségből együtt dolgozott a Szépművészeti Múzeumban ezzel az emberrel. Akházi Mária jelen volt akkor, amikor a Szépművészeti Múzeum anyaga a Keleti pályaudvarról megérkezik, visszaérkezik a Szépművészeti Múzeumba.
12: A most már szakszerűen ládákba csomagolt anyag kirakodása is lassabban történt, úgyhogy volt időnk már otthagyni a vonat lepakolását, és eljönni ide a múzeumba, ahol akkor az előcsarnok, a Hősök terei előcsarnok lépcsőjén álltunk, és vártuk a bekanyarodó kocsisort. Azt hiszem lovaskocsik voltak még akkoriban, és oldalra néztünk, és akkor láttuk, hogy Pap Imre bácsinak a szeméből potyognak a könnye.
4: És az ide beérkező képek hova kerültek? Tetszik még emlékezni rá?
12: Földszinti terembe, ahol aztán a kibontást végeztük a megfelelő megbízottak kapcsán, és jegyzőkönyv vezetődött arról, hogy mi az, amit megkaptunk, és mi az, amit átvettünk.
2: Úgy tűnik, minden rendben van. Visszakaptuk a műkincseket, mindenki megnyugodhat. Habár van egy apróság, amit nem szabad elfelejtenünk. Attól kezdve, hogy a Szépművészeti Múzeum műkincsei Budapestről elindulnak kalandos útjukra, nem készül pontos kimutatás arról, hogy mit is vitt el Csánki Dénes 1944. november 4-én a múzeumból. Hát akkor honnan tudjuk, hogy mi került vissza?
9: Minden esetre 1946-ban a lapok a hazaszállítást úgy ünnepelték egyértelműen, mintha minden hazaérkezett volna. A könny is kicsordult a résztvevők szeméből, mint hallhattuk. Ehhez képest igen komoly és mondhatni váratlan meglepetést jelent az a hír, amelyik 1963-ban jelent meg a magyarországi lapokban.
0: Kit illet az 1151 kép? Kedden Bécsbe érkezett dr. Garas Klára művészettörténész, hogy ma Althausséban egyeztetett lista alapján átvegye a múzeumi képeket. A 135 festmény csak kis része annak, amit a nácik elhurcoltak tőlünk. Az Althausséi sóbánya mélyében a valóságban 1151 magyar származású festmény hever. Tekintettel azonban arra, hogy a németek a leltározott 135 múzeumi műkincsen kívül, a többit magánlakásokból hurcolták el, az osztrák kormány kétségbe vonja tulajdonjogukat. Arra hivatkozik, hogy később esetleg eredeti tulajdonosaik jelentkezhetnek, és akkor nem tudják kielégíteni jogos igényeiket. Ennek az álláspontnak azonban ellentmond, hogy a nagyhatalmak háború utáni megállapodása szerint abban az esetben, ha a nácik által elhurcolt javakért nem jelentkeznek, mert tulajdonosai koncentrációs táborban pusztultak el, sajnos ebben az esetben erről van szó, a tulajdonjog átszáll arra az államra, ahonnan a szerencsétlenek származnak. Ma délután a most már végleges magyar-osztrák megállapodás értelmében a Budapestről érkezett tehergépkocsi odaáll az Althausséi tárnához. Óvatosan, kellő csomagolásban, nehogy a nagy klímaváltozás megártson, a 135 festményt ládákba rakják, és csütörtökön vagy pénteken 20 esztendei kalandos távollét után valamennyi hazaérkezik.
9: 1151 képet találtak az Althausséi sóbánya egyik tárnájában. Mint a korabeli tudósítás erről beszámol, mindössze 135 festmény érkezett ezek közül vissza Magyarországra. Hogy a többivel mi lett, mindmáig rejtély.
2: A tudósítást követően néhány év múlva egy levél érkezett Magyarországra, pontosan a Szépművészeti Múzeumnak címezve. A levél São Paulóból indult útjára feladója Csánki Miklós, Csánki Dénesnek a fia. Ebben a levélben említést tesz Csánki Miklós néhány műtárgyról, amelyet úgymond ő ott az idők folyamán elrestaurálgatott, és amelyeket esetleg visszaszolgáltatna Magyarországnak, ha bizonyos kedvezményekbe részesülne.
9: Csánki Miklós ajánlatát mind a Szép Művészeti Múzeum, mind az akkori Kulturális Minisztérium válasz nélkül hagyta. A közelmúltban elutaztunk Münchenbe, és felkerestük Bogyai Tamást. Azt az embert, aki Szent Gotthardtól egészen Münchenig nyomon kísérte a Szép Művészeti Múzeum szállítmányának sorsát.
2: És akinek végül is köszönhető, hogy a műkincsek az Art Collecting Pointba kerültek, és ezután visszajutottak Magyarországra.
9: Műsorunk következő része azt a beszélgetést tartalmazza, amit Bogyai Tamással Münchenben folytattunk.

a Műkincs rabló. Rózsa Péter és Rózsa T. Endre dokumentum műsorának második része hangzott el. Közreműködött Básti Juli, munkatárs Kabán Sándor, zenei szerkesztő Weisz Gábor, technikai munkatárs Kosárszky Péter és Pápai Mónika, dramaturg Borenics Péter, rendezte Sólyom András.

A dokumentumműsor 1988-ban készült, utoljára pedig 1990. augusztus 20-án hangzott el a Magyar Rádióban. A Kossuth Rádió Szombathelyen 93 MHz.

0: Műsorainkat újra meghallgathatják a mediaclick.hu internetes oldalon. Műsorajánló.
1: 67,5%
2: az minden mai válasz.
3: Az online tesztet kitöltő legjobb 10 játékos, akik a pénzügyi tudatossággal kapcsolatban mérik össze tudásukat.
2: Mi a határidő?
4: 20 év.
2: 20 év. Ez lesz a mi jó válaszunk. Bravo.
3: Nagy diák teszt. Vasárnap 17 óra 40 perckor az M5 műsorán.
5: Anyai örökség. Új sorozat. Minden hétköznap 18 óra 55 perckor a Dunán.
0: Műsorajánlót hallottak.
6: Jó napot kívánok, a Kossuth Rádió híreit hallják. A szerkesztő Polyák Adrián, a mikrofonnál Ceglédi Edit. Ösztönözné a lakossági és a vállalati aktivitást a tőzsdén a pénzügyminiszter. Kármán András a budapesti értéktőzsdén tett látogatásán hangsúlyozta, a BUX sorra döntötte a csúcsokat az elmúlt hetekben. Első féléves emelkedése alapján a világ legjobbjai közé tartozik, ami azt jelzi, hogy működik a piac és a verseny, a befektetők pedig bíznak Magyarországban. A kormány ehhez kiszámítható költségvetési politikával, átlátható és stabil adórendszerrel járulhat hozzá. Varga Mihály, a Magyar Nemzeti Bank elnöke az eseményen arról beszélt, hogy amióta a jegybank a Bét fő tulajdonosa, jelentősen emelkedett a vállalati jelenlét, a lakossági részvétel azonban még mindig elmarad a kívánatostól. Hangsúlyozta, az átlagos hozamszint 18% körül alakult, hasonló befektetési lehetőség máshol alig akad. Elindult a társadalmi párbeszéd a gyorshajtásról, az illegális versenyzésről és az elektromos rollerekről. A kezdeményezést Magyar Péter kormányfő tegnap jelentette be. Már elérhető a kérdőív az egyeztetés.kormány.hu oldalon. A kabinet célja a szabályosan közlekedők védelme, valamint olyan szabályozás megalkotása, amelyet mindenki elfogad és betart, továbbá a visszaeső szabálytalankodók esetében visszatartó erejű szankciók kidolgozása. A Fidesz frakció szerint a kormány cserben hagyja az aszbeszt szennyezéssel érintett településeken élőket azzal, hogy csupán egyetlen helyen avatkozik be. Arra szólították fel Magyar Péter miniszterelnököt, hogy hozza meg a kármentesítéshez szükséges döntéseket. A kormány szóvivői tájékoztatón tegnap közölték, hogy a kabinet eltávolítatja a zúzott követ a leginkább szennyezett területen, Szombathelyen. Ismét elérhetők az MR diagnosztikai vizsgálatok a szolnoki Hetényi Géza kórházban. A hónap elején meghibásodott készülék hűtési rendszere, amelyet kicseréltek. A hiba elhárításának ideje alatt a betegek vizsgálatát más egészségügyi intézményekben végezték el. Heves viharokkal ért véget a kánikula Franciaországban. A szélsőséges időjárásnak két halálos áldozata is volt. Egyikükre rádölt egy fa, egy férfi pedig egy villámcsapás okozta tűzvészben vesztette életét. A heves esőzéssel, jégesővel és viharos széllel érkező ítéletidő országszerte áramkimaradásokat okozott. Fennakadások voltak a vasúti forgalomban és a közutakon is. Néhány információ az úton lévőknek. Az erős forgalom miatt torlódás alakult ki az M1-es autópálya Budapest felé vezető oldalán, a Komárom és a Tata csomópont között, a Tatabánya és Biatorbágy között kiépített terelésben, valamint távolabb Óbaroknál és Bicskénél is. Felborult, majd az árokba hajtott egy kamion az M7-es autópálya Budapest felé vezető oldalán, Martonvásárnál. A 32-es kilométernél a külső és a leálló sávot lezárták, a bámészkodók miatt azonban az ellenkező, Letenye felé vezető oldal forgalma is több kilométeren feltorlódott. Estére nyugat felől beborul az ég, és egyre több felé lehetnek záporok, zivatarok. Holnap elsősorban északkeleten és nyugaton valószínű zápor, zivatar, esetleg jégeső. A szél ezeken a helyeken megerősödik. Hajnalban 16-22, napközben 30-35 fok várható. Hírekkel legközelebb 16 órakor jelentkezünk.
0: Ismét a Kossuth Rádió hullámhosszán, az archívum műsorából. Most következő műsorunk 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: A következőkben 1980-ban készült beszélgetést hallhatnak Bodnár György irodalomtörténésszel, Bródi Sándorról, ezt követően pedig Besenyei Ferenc előadásában hallhatják Bródi Sándor Rembrandt Eladja holttestét című novelláját.
4: Bródi Sándor a Fehér Könyv című folyóiratának egyik előszavában azt írja, hogy mi gyönyörűség, ha az ember saját maga őse, úttörője, és ha kell, áldozata is lehet. És talán ő maga se tudta, hogy tulajdonképpen mennyire vonatkozik ez az egész életművére ez a mondás.
7: Ez kétségtelen, mert Bródi Sándor a modern magyar irodalom őse volt, úttörője. Az utolsó minősítése, ezt tudnék, hogy saját magának áldozata is, érzésem szerint ebben már benne van az önfelmentés gesztusa, mert az önmaga áldozatává váló író az sohasem szükségszerű jelenség. És úgy érzem, hogy Bródi írói pályájának egyenetlensége, helyenkénti, időnkénti megakadása sem volt szükségszerű. De most számunkra az a fontos, hogy valóban a modern magyar irodalom első úttörői közé tartozott, majdnem minden vonatkozásban. A világ felfedezésében, a korforduló új problémáinak, új jelenségeinek, új alakjainak leírásában, és a mindehhez szükséges stílus, novella forma kikísérletezésében. És miközben ezekkel az aktuális magyar irodalmi és életproblémákkal szembenézett, aközben föl is zárkózott egy európai irodalmi ütemhez. Ő tudnék tudatosan a naturalizmushoz kapcsolódott, filozófiában, világnézetben pedig a kor pozitivizmusához, illetve progresszív polgári ideológiáihoz. Ezzel együtt természetesen együtt járt a már sokszor emlegetett, ebben a sorozatban emlegetett biologizmus, amely következett a naturalizmusból. Bródi Sándor is hosszú ideig a biologizmus eszméjeinek bűvölete alatt írta meg az átalakuló magyar társadalom életét, de a megfelelő hangsúly kiválasztással végül egyensúlyt talált. Különösen a középső korszakában, akkor, amikor például az Erzsébet novellákban már nem pusztán az emberben működő biológiai erők hangsúlya jelent meg, hanem ezzel egyensúlyban az ember másik dimenziója, társadalmi léte, és ebből következően az író azután szükségképpen eljutott a kor társadalmi problematikájához. Ez kezdettől fogva különben jellemezte, már az első novellás kötetében a nyomorban sem csupán erre a bizonyos naturalista biológiai determinizmusra figyelhetünk fel, hanem felfigyelhetünk az átalakuló élet jelenségeire, hőseire.
4: Tulajdonképpen Bródi Sándornál mégsem a nagyvárost fedezzük fel, hanem azt, hogy Budapest mennyire kisváros.
7: Ezzel is a valóságot követte. Budapest akkor kisváros volt, illetve egy kisvárosi életforma keretei között alakult lassanként a nagyváros a maga nagy perspektíváival és kockázataival együtt. Most a hősei és probléma felvetősei mindezt bizonyítják. Vegyük sorra a hőseit. A hősei ugyebár nyomorgó egyetemisták, Budapestre felkerülő cselédlányok, kétes egzisztenciák, anarchisták, akik általában az adott társadalommal, világgal, erkölcsi renddel szembeszállnak. Ma úgy mondanánk, hogy deviánsok. A nyomor hősei deviánsok. A szónak abban az értelmében, hogy elsődlegesen, illetve nem csupán egyértelműen a társadalmi rend ellen lázadnak, hanem ezt a lázadást kifejezik egyfajta szertelen életvitellel. Ahogy ma egy deviáns hős ábrázolásában nagyon pontosan kell egyensúlyozni az írónak, hogy nehogy kóresetet írjon társadalmi típus helyett, úgy Bródinál is mindig azt mutatja a mérleg nyelve, hogy hogy mint figyeli meg az emberben ezt a biológiai lényt, tehát a biológiai determinizmusnak az áldozatát, meghatározottját és a társadalmi lényt.
4: Az előbb már szóba került, hogy Bródy Sándor nagyon sokat tanult a naturalistáktól. De tulajdonképpen a naturalizmusból, amit tanult, az szélsőséges indulatoknak, jellemeknek az ábrázolása, ami pedig egy kicsit akármilyen furcsának is tűnik, de a romantikához közelít.
7: Igen, kétségtelen. Itt úgy keveredik a romantika a naturalizmussal, mint ahogy korábban keveredett a realizmussal. Sőt, a szimbolizmust is ide kell kapcsolnunk, bizonyos szimbolista gesztusai is vannak az írónak. A naturalizmusból itt nem kell mást kiemelni, mint annak a valóságlátását, materializmusát és a társadalom problémáihoz való írói vonzódást. Ez a kettő a fontos. A többi múlékony dolog, sőt, még e két kérdéskör megközelítése közben is sok romlékony dolgot művel a naturalista író. Brodynál az volt a nagyszerű, hogy ő a naturalizmust valóban úttörőként alkalmazta a magyar irodalomban, és nem elégedett meg pusztán az átvétellel. Két ponton túljutott az átvételen. Először is a magyar, speciális magyar valóság ábrázolására használta föl a francia naturalizmust, az alakjai, konkréten a magyar viszonyok által meghatározott alakok, és maga a világ, amit bemutat, az is sajátos világ, ez az egyik nagyon fontos töblete a francia naturalizmushoz képest. De még fontosabb ennél, hogy megkereste e világ, eme új életanyag kifejezéséhez az összes eszközt, amiből később az irodalmi forradalom élhetett. Itt főleg a stílusáról kell beszélnünk. Ez a stílus izgatott, a teljes kifejezésre törekszik, és ennek érdekében igénybe veszi nem csak a nagyvárosi argót, ami akkor újszerű volt az irodalmi stílus világában, hanem sajátos, erőltetettnek látszó szó összetételeket is, és ezek a sajátos szó összetételek, ezek a különös, lazának látszó írói mondatok voltak azok, amelyek többek között Ady Endrét is bátorították a saját stílusának megtalálására, felkutatására. Ez a stílus, amelyet Bródy alkalmaz, nem pusztán a valóság és az anyag közvetlen és mechanikus kifejezését szolgálta, hanem azt is, hogy megállítsa a befogadónak az automatizmusát, nyelvi automatizmusát, tehát ne pusztán reflexzerűen válaszoljon az írói közlésre, hanem megállva odafigyeljen és felfedezze a közlöttek teljes tartalmát. És végül is ezek a bizonyos erőltetett szavak, szecesszió stílus, laza vagy szokatlan mondatszerkesztés volt az az eszköztár, amellyel ezt a lelassítást, a figyelem odakényszerítését az író elérte.
4: Idáig arról beszélgettünk, hogy mik azok az egyéni stílus jegyek, illetve azok az ábrázolási módok, amelyek jellemzőek Bródy Sándor munkásságára. De azt hiszem, hogy érdemes lenne arról is beszélni, ami egy kicsit az egész kor irodalmára jellemző. Mégpedig az, hogy megjelenik az úgynevezett művészregény. Ebben az időben születik a legtöbb olyan regény, amelynek főhőse, akár festő, akár író, és egy kicsit majdnem mindig az író saját maga. Jussz Zsigmond könyvére gondolok, vagy Ambrus Zoltán könyvére.
7: A Midász királya.
4: Igen.
7: Igen. A művész regény korabeli megjelenésére többféle magyarázatot lehet adni, és ez a magyarázat érvényes lesz Bródy Sándorra is, Bródy Sándor kísérletére is, de ehhez hozzá kell adni az ő saját indokát. Az általános magyarázat szerintem a következőben foglalható össze. A korban már megjelenik az úgynevezett elidegenedés, amelynek következtében az ember nem élhet teljes életet. Rendszerint külön erőfeszítéssel, elfoglaltsággal szerzi meg magának a kenyerét, és ettől függetlenül vannak ábrányai az életről. Tehát pótcselekvés következik be, az élet, a normális élet nem adja meg az élet értelmét az emberek többsége számára. Egyetlen egy kivétel van a művész. Tehát egy elidegenedett világban azért jelenik meg a művész, mint hős, mert itt nem csak elvont eszményként tudja felvetíteni az író a teljes ember ideálját, hanem egy konkrét élet bemutatásának segítségével. Ez véleményem szerint érvényes Brodyra is, de nála van még egy speciális ok, amit ő nem is tagad. Hangsúlyozza a Brody téma megindoklásakor, hogy itt az énről van szó, a kettős énről, Rembrandt énjéről és a saját énjéről. Azért fedezi fel Rembrandtot, mert Rembrandt egész művészetében ő a fontos, az én. Azért indul ki már 1906-ban, az első Rembrandt írásában, Rembrandt önarcképeiből, mert az én érdekli. Hogyan viszonylik az énhez, a saját énjéhez Rembrandt? És ebben nagy ősét látta.

0: Természetesen még csak a személyes indokoltság kifejtése. A bizonyíték magában a Rembrandt novellákban van, abban tudnilik, hogy milyen általános mondanivalót tudott megfogalmazni ennek a személyes indoknak a kifejtése közben Bródy Sándor. És ez a saját kérdését is újra fölveti, hogyan tudott végül is elszakadni a naturalizmus tehertételeitől. A szakirodalom abban látja a Rembrandt novellák jelentőségét, hogy ott megtörtént a szintézis. Tehát a korról beszélt saját magáról, és miközben a saját problémáit megtalálja Rembrandtban, megtalálja a modern művész előképét is, és pedig a reneszánsz művészben. Az egyetemességet, amelyben jelen van a születés és a halál csodája és gondja, a hit és a cinizmus, a gazdagság és a szegénység, a boldogság és a magányosság, a szépség és a csúfság, tehát a teljesség. Tehát ha azt mondjuk, hogy Bródy Sándor a társadalmi és az emberi csúfság leleplezésével indult, és ez később nem bizonyult elegendőnek egy valóban új és a teljes világot ábrázoló irodalom számára, vagy valóság kifejezése számára, akkor a Rembrandt ciklusban megtaláljuk ezt az írói teljességet is. És ezért bizonyíthatjuk a Rembrandt novellákkal végül is Bródy Sándor tehetségének érvényesülését. Hosszú, válságos időszak után, de megtalálta a kiutat, amely nem csak a válságaiból kivezető út volt, hanem már a modern próza egy következő szakaszán átvezető útvonal is.
1: Egyszer a nyavajás magánzóra Rembrandt régi nevezetes műfestőre rájött a vágy, hogy cselekedjék. Elment, elindult előpénzt kérni, ebben folyt le úgyis egész élete. Különben beteg volt azért, mert már régen nem uzoválta. Festett alattomban egy kis képet, valami maradék vászondalabra. Sötétben villogó asztráltestet. Ő maga se tudta mit, és az se, hogy polgári származására kicsoda az illető. Érezte csak. És érezte, hogy el kell adni, de csak úgy, hogy majd visszaváltja, ha jobb kerül. Hogy ezt a festett ronydarabot végérvényesen megvegyék, valóban nem remélte. Sok képe volt már ilyen módon az elszánt gazembernél. Az illető kép, hegedű és spinét szerszámkereskedőt Becker néven írták be az anyakönyvbe annak idején, és ezen a néven nevezetes a műtörténelemben is. De hamisítások vannak világszerte a nagykönyvben, és a kereskedőnek szerencsére álneve is volt, Mósusz. Alkalmasint átható illata miatt, mely ellenkezően hatott úgy, hogy a rendes képírók, bár a pénznek a mai természetrajza már akkor ki volt fejlődve, ha csak nem kellett, nem is keresték föl. Nos hát, Becker Mósusz württembergi német volt, és mielőtt műárus lett volna, egészen ifjú korában fiatal keleti lányokat szállított a szerelemfaló nagy orosz városokba, de a kisebbeket sem vetette meg. Mint házas ember jött vissza Amsterdamba, és a szegény kis rossz nők után csak nem átmenet nélkül a művészek és hasonló könnyelmű legények bőrevételére adta magát. Furcsa, de érthető dolog, hogy a kettő majdnem összefüggő. Mósusz alapjába véve lenézte, sőt nem egyszer tényleg le is köpte az eladásra kínált jó képet. Megcselekedte ezt egyszer magával a leideni ténsúrral is, aki egyszer valami kis szent képet hozott neki, ahol a szentek közt majorság kaparászott a földes pádimentumon. Mi ez? Ez mi? Koldusbotra akasztófára akarsz juttatni? Ha az egyházatják ezt meglátják, piha! És leköpte a képet. Sőt ezúttal nem adott előleget. Talán csak az egyetlen egyszer nem, pedig tudta, hogy az előpénzen csak ő nyerhet. Négy esztendeig nem is beszéltek ezután. Igaz, hogy az ágensnek új, fiatalabb és főképp olcsóbb arckép és műfestők jelentkeztek. Rendesebb emberek. Tisztában is öltözködtek. Nem durva mesterember fiúk, hanem illatos, patikus fiúk. Rendes céberiek, akik pontos időre szállították, és lilion fehérre fényesítették ki a hentesnék borvirágos arcát. Az igazba becsömörlött a

0: holland köztársaság és az édes olasz hamisítás divatba jött. Jöttek az új legények, akik festmények után festették a festményeket, és nem a közönséges élet után, és nem vesztek össze senkivel, tánclépésben jártak, viszont az öregedő nagraparti medve nem akart muzsikára táncolni. Elmaradt. Annyi év után vajon fogadja-e most, és hogy fogadja a betámolygót? Beeresztette. És Rembrandtnak ez volt a fontos, hogy a műárus még megvolt. Itt volt. Szótlanul helyet mutatott neki. Őle, úgy is látom, hogy alig állsz a lábadon. Hallottam már mindent, hallottam. Szólt a szokottnál is rekedtebb hangon. Abban a mértékben, ahogy a pénze mind jobban csengett, a hangja mind fakóbb, csak nem fahangú volt. Süketebb is. Rembrandt kiabált. Te a régi vagy! Te a régi vagy, kedves Mósusz vagy. Látom, most is megnyálazol mindent, a pénzt is, a papírosokat is, a magad tenyerét is, a magad száját is. Miért? A képkereskedő nem felelt, annál jobban nyálazta, számolta a különféle valutákat, és még a szokottnál is édeskésebben rosszkedvű volt. Ráripakodott a barátjára, mert mi természetesebb és szebb, hogy egészen addig, míg teljesen el nem esett, legkedvesebb barátjának nevezte az öreg Piktort, most is tegezte. Na, ugyan te rólad szépeket beszélnek Amsterdamban. Tudod-e, jobban utálok, mint a varangyos békát. Rembrandt téglavörös lett, hirtelen méreg fogta el, kedve támadt, hogy behorpassza a másik kopasz homlokát, de lecsitult. Elhallgattak. A két ősellenség nem nézett egymásra. Belülről szemlélték egymást mély megvetéssel. Az alkusz türelmetlenkedett, szeretett volna a haszontalan embertől megszabadulni. Ingyen melegedett nála, jó illatú meleg szobában, szép és jószagú virágok voltak a Mósusz asztalán, elfogyasztja ingyen a rosszagú csavargó. Feléje fordult. Na, mi ott hoztál? Mit akarsz? Azt remélem, tudod, hogy a kép és a papíros nem kell senkinek se, még ha fizetnek is rá. A házak tele vannak, nincs hely a pincékbe se, konyhákba se, pervétákban se. Ha valami csinos új holmid, de csak is új, régi nem kell. Ilyesmit, ha volna eladni valód, olyan ruhadarab féle, amilyent az orvos uraknak szoktál festeni volt, amíg becsületes ember voltál. Most már sértegette is. A fia Titus, a szép, akit hercegnek neveltél, hallom, meghalt. Kár. Rosszul nevelted. Agyonitta magát. Szólt gyengéden, mert arra gondolt, hogy az egyik puklis lányát, míg fiatal volt, most elvétethetni a tönkrejutott jó ismerős, elzüllött fiával. Az egyiket majd talpra állítja, a másikat meg kineveli. Mindjárt kész volt a tervel. Egyáltalán az aszú koponyában úgy születtek a tervek, mint a nyű. Emlékszel a kislányomra? Olyan nagy lett, mint amilyen a te fiad lett volna. Olyan szép lett a lány, amilyen te nem láttál, dicsekedett az apa. Emlékszem a szemére, olyan volt, mint a fekete virág, és tüze is volt, mint a fekete gyöngynek, szólt Rembrandt tompa hangon. A szempárra emlékezett, hogy nagyon kedves és jó is volt, és nem egyszer kötött üzletet Mósusszal a lánya miatt, mert nem hitte, hogy ennek a kedves púposnak a nemzője végképp ocsmány legyen. A háta megjavult a kis tündérnek, kérdezte a kéren csélő, és e pillanatban már nem is volt eszében a kérés. Az a semmiség, kinőtte, kigyógyítattam, ki fogom gyógyítani. Pénzkérdés, tehetem, vele miatta semmi bajom, nincs gond. Hát a fiad, patikárius vagy orvos lett? Mind a kettő, és temetésrendező is. Mind a három jobb együtt. Nem nevettek. A három kis kék koporsóhoz című üzlet az övé, folytatta a kereskedő a dicsekvést. Majd meg hirtelen elkeseredett. Egy baj van. fiamnak nincs hullája, nem kap Amsterdamban, még a szegények se adják oda. Ha van nekik, elássák és büszkék rá. Így nem tanulhat tovább, nem gyakorolhatja magát. Te Rembrandt hallom, csak koldúsokkal és koldúsnőkkel barátkozol. Talán kommendálhatnál nekem egy jó holttestet. Talán tudsz. Nem kívánom ingyen.
1: Tudok. Magamat. Felelte a rossz anyagi viszonyoknak örvendő festő, nevetett hozzá, de komolyan gondolta.
0: Hogy gondolod?
1: Kérdezte Mósus meglepve egy kisé, de csak egy kisé. Úgy, ahogy mondom, képet úgysem veszel tőlem, előpénzt úgyse adsz. Eladom neked a holttestemet. A lelkem, ha van, sokan, sőt a Biblia is azt mondja, hogy van. Majd csak kiszabadul a fiat kése alól, mint a olasz Tintoretto robuszti Szent Márkusa. Az a kép, láttam a képet. A fiad a húsomat fölvagdalhatja, a fejemet ketté fűrészelheti, a csontomat akár a kutyáknak is dobhatja, úgyis azoknak való. Szólt száraz, és éppen nem érzelmes hangon a festő. Na ne... Ne kisebbítsd magadat, rossz kedved van. Meggondolod te még a dolgot, és nem tudom, nem ütközik ez a törvénybe. A törvénytevő polgárokat tudod, tisztelem, minden szavuk szent nekem. Isten ments, hogy a legkisebb hibát elkövessem, még a fiamért se. Pedig hogy szeretném, ennyire kívánja.
0: És neked különben is, az elmúlt híredre nézve, hasznod volna abból a dologból. Keresnék valami fiatal festőmesterembert, aki lefesteni a fiamat boncolás közben, és melléje téged is. Neked nem fájna, és megint híres ember lennél.
1: Egyszeriben ott volt, megszületett a terv. Rembrandt a maga vörös kezével a karvaj mancsát megfogta, megrázta. Mit adsz? Mennyit adsz? Mennyiről adjak írást? És hogy szóljon? Te mondjad!
0: Ne sokat teketóriázunk. Nem komoly dolgokról van szó. Ez nem üzlet nekem.
1: Csak egy pár szót, hogy nem ellenzed, beleegyezel, hogy a fiam, a medikó jogosítva lesz, ha a sor rá kerül, mindenkinek meg kell halni úgyis, de ne siess, én miattam 100 esztendeig.
0: Írod? Nem tréfálsz?
1: Nem,
0: írom. Már itt is van.
1: Én Rembrandt van Rhein, eladom a holttestemet Becker Fülöpnek. Úgy hívják? Jól emlékszel. Még egy új neve is van most. Mint doktort Mósusnak is hívják. Tehát Mósus medikónak okulás céljából semmi rossz gondolattal az illetőre nézve. Egyébként testemet és lelkemet dicsőséges Leidenváros kegyelmébe ajánlom.
0: És az Istennek is? Ezt tedd bele, hogy az eklésiával baj ne legyen.
1: Csak a temetést megfizessék. Van porzód itthon? Arany porzód, mert az ilyen írásra az kell. Mósus oda nyújtotta a valóságos Katarina aranyból készült porzót. Rembrandt az írás szépen behintette, és a másik markát oda tartotta. Gyöngén potyogott a Karolinen gulden. Végre is az eladó kész fáradt ki. Megelégelte a nem nagy, de nem teljesen kicsi summát. És akkor, amikor kitámolygott a műárustól, Rembrandt némi megelégedéssel szólt magához. Ingyen kaptam tőle pénzt. Ingyen daraboltat föl, ingyen takarítat el, és ingyért nem temet nekem élve. Milyen gazember vagyok én. Hát becsaptam.
2: Az iménti felvétel 1982. szeptember 18-án hangzott el utoljára a Magyar Rádióban.

0: A Kossuth Rádió műsorát hallgatja. A következőkben Juss Zsigmond a Vörös Kakas című novelláját hallhatják.
1: Megjött az éjszaka. Fullasztó melegült az életen. Elhalt minden zaj. A falu végi kis szőlőkben házikó áll. Itt még virrasztanak. Az egyetlen szobában öregember ül. Mellette fiatal lány. Az öreg a Bibliát olvassa. A lány ölébe hajolva var. Nem jön még? Kérdezi az öreg. Késik. Talán megfogadták. Nem gondolnám. Ha maga ajánlkozik a munkás, soha nem fogadják meg. És ki fogad föl Péter Pál napján mezei munkást? Az én időmben, húzta ki magát az öreg, úrnapkor szerződtünk. De keresztapám Gyuri nem tehet róla. Csak ne védd. Az se tudja, mit csinál. Letette szemüvegét. Végig simított kezével ketté választott hosszú haján, maga elé merett. Úgy 60 éves lehetett Madarász Mihály, még erős, most is a hajdani nagytermetű, hosszú derekú opsitos őrmester. Nazarénus, mint a falu harmada, s testét, lelkét úgy fűti-e tűz, mint kevését a hídsorsosok közt. Úgy mondják, élete egy fehér galambé. A mellette ülő lányt egészen kicsi korában vette magához szalmavackon halódó özvegy anyja mellől. A haldokló rá és a falu földes urára bízta a gyereket. A földes úr baráti közösségben élt a parasztokkal, ahogyan ez a régi időkben még természetes volt. Ezért aztán a lányt, akinek Iszlai Marcsa volt a neve, mindenki csak Zsigának hívta, mint a földes úr fiát. Nem volt ez gúnynév. Ezen a néven ismerték az iskolában, a községházán s a tanyán egyaránt. Talán még menyecskének is ezen a néven viszik majd. Kint kopogtattak. Belépett Madarász Gyuri, az öreg fia, tarkójára csapott kalappal ünneplőben. Magas volt és erős, arca szabályos. Szemei fénylettek, nyugtalanul csapongtak, mintha valami biztos helyet kerestek volna a nagyszobában, ahol megpihenhetnének. Leült, kalapját a fején felejtette. Lekanyarította és az asztalra dobta oldalán lógó tarisznyáját. Aztán megszólalt. Adj egy pohár vizet, Zsiga. A lány poharat hozott a szekrényből, egy kancsó vizet és egy üveg bort. Az egészet Gyuri elé tette az asztalra. Bor? Hát van még. Na, nem sokára nem lesz ez se. Elfogyott már a becsületünk is. Kinek a becsülete? Az enyém nem, azt tudom. A milyen kis apám? Kiáltott fel Gyuri, is ökle az asztalra zuhant, aztán közömbös lett a hangja. Kenyerünk sem lesz. Van egy holt földem a kert aljában. Zsiga megműveli, elég lesz kettőnknek. Nem akarom, hogy eltartson valaki.
2: Mindig lesz itt helyed nálunk, mondta Zsiga, hiszen apád lánya leszek ősszel.
1: Koldús felesége akarsz lenni? Várj inkább olyan kérőre, akinek földje van, vagy keres valami urat, aki hajlandó neked piros szalagot venni, csak hogy elmenj hozzá szolgálni.
2: Ne hallgass te másokra, Gyuri. Maradj itthon velünk, felelte a lány, és megfogta a kezét.
1: Ne beszélj ostobaságot. A bálnomiakat és a csorvásiakat nem fogadta meg senki. Most már mindenütt aratnak, de nélkülünk. Orosházán 1000-nél több földmunkás nem kapott munkát.
3: De ébred a vörös kakas. Tegnap kétszer is kukorékolt. A laposi tanyán 2 szénakazlat is felgyújtottak az éjszaka. És azok számára, akik nem akarnak éhen dögleni, a kukorica gyorsan nő. Rejtek helyet adhat.
2: Mit beszélsz te, Gyuri? Zsiga erősen megrázta a fiú vállát. Az öreg hallgatott, ráncos keze az asztal fényes lapját simogatta, és kék szemét a füstölgő lámpára szegezte mereven. Gyuri megrázkódott.
1: 3 helyen kerestem munkát. Az egyiken már fogadtak elég munkást, a másikon fölfogadtak volna, de 5 köböl búza, 6 forint és egy csizmatalpalás. Ennyit ígértek, ha leszerződöm, nagy boldogasszonyig.
3: Sarkon fordultam, és ott hagytam őket. A 3. helyen a szemem közé nevettek. Hazajöttem.
2: Mondják, a német császár eljön hozzánk rendet teremteni, vetette még oda Zsiga, már csak azért, hogy mondjon valamit.
1: És ha maga a római pápa jönne, azzal sem alkudnék.
2: És a munkás egyesület?
3: Feloszlatták. A főispán maga jött le a megyébe, de ezek közt a hülyék közt nem akadt, aki mert volna szólni egy szót is.
2: Erre már az öreg is felkapta a fejét. Fölemelkedett stán, mert így szokta meg, felnyitotta a nagy könyvet.
3: Figyelj rám, mondta. Az én időmben azt csináltuk, amihez értettünk, s azt, amiben hittünk. Ma nincsen sem hit, sem tudás, De vannak újságok, és vannak szónokok. Azért kedves szolgálja az Istennek a szegény, mert ő van legkevésbé kitéve a kísértésnek. Áldjad sorsodat, hogy földhöz ragadt szegénynek születtél. Áldjad az urat, hogy hívő fiának jöttél a világra. De ti nem tudtok ti semmi mást, csak átkozódni. Menj el most a házamból, ne halljak többé rólad. Gonosz szónak az én házamban nincs helye.
2: Szent könyvemet ne zavarja a vérbe borult tekintet.
3: Akkor hát áldjon meg bennünket az Isten.
1: Kiáltott fel Gyuri, és fölvette a tarisznyáját. Az öreg ekkor már betette az ajtót maga mögött. Zsiga oda ment Gyurihoz.
2: Hallgass meg,
1: mondotta.
2: Ne menj még. Vigyél magaddal. Megkeressük majd a kenyerünket becsülettel együtt. Az én kezem is van olyan erős, mint a tied.
1: Nem mellettem a helyed. Maradj apámmal. Szüksége van rád.
2: És én nekem nincsen szükségem rád?
1: Kérdezte Zsiga, és gyengét pillantással nézett rá.
3: Egyszer nekünk is megvirrad, Zsiga.
2: De most hagyj!
1: Állította volna el a lány Gyuri. Aztán felhajtott még egy pohár bort, s indult az ajtónak.
2: Hová még most?
3: Valami kedvelme való helyre.
2: Nem jó dolgok járnak a fejedben, érzem.
3: Ne szólj bele férfi dolgába!
2: Könyörgök, ne beszélj így! Maradj itthon! Feküdj le a tollaságyba, majd reggel lecsillapítom keresztapámat.
3: Kár lenne az iparkodásért. Engedj el mennem, ha mondom!
2: Azt nem!
1: Állt el az ajtót a lány.
3: Eredj innen! Tán éppen te fogod elállni az utamat!
1: Megpróbálta a lányt eltaszítani, de Zsiga most is erősnek bizonyult. Összekapaszkodtak, birkóztak, némán lihegve. Gyurinak fejébe szállt a bor, indulatát föllobbantotta a lány ellenállása. Derékon ragadta és földhöz vágta. A lánytól szabadulva egyetlen ugrással érte el az ajtót, s már el is tűnt az éjszaka sötétjében. A lány az eséstől kábultan néhány pillanatig mozdulatlanul feküdt. Aztán hirtelen felugrott, megkötötte derekán a kendőt, s rohant volna utána. De az udvaron az öreg állta útját.
3: Innen nem mégy ki, én felelek a lelki üdvödért.
2: Én meg a maga fiáért vagyok felelős, utol kell érnem.
3: Nem, inkább a csontodat töröm össze, te lány. De nem mégy egy tapottat sem. Házam virágait én őrzöm.
1: Zsiga nem felelt. Úgy tett, mintha engedelmeskednék. S váratlanul oldalt lépett, s átugrott az élősövényen, és futásnak eredt. Futott, mert látta, hogy Gyuri, mint az árnyék bujkál a fehér házak között. Már is a gazdag paraszt Zalai tanyája felé vette irányát. Zalai régóta rosszban van a szocialistákkal. Ugyan mit akarhatott? Villant át a lányon a gond, meggyorsította lépteit. Mikor utolérte, Gyuri már a nagy szalmakazlat kerülgette.
2: Állj meg!
1: Kiáltott a lány nagy lélek szakadva. A folytott kiáltás Gyurit megrettentette. Pillanatra megtorpant, kiáltott egy folytottat akaratlan ő is, és gyorsan mászni kezdett a kazalhoz támasztott létrán fölfelé.
2: Megállj! Állj meg!
1: Tört fel újra Zsigából, féltette, ne talán leveti magát onnan föntről a mélybe. Hiába kiáltott. A másik már fönn volt. Mire Zsiga is fölerett a létrán, de minden ízében reszketve már szinte önkívületben.
2: Irgalmazzon neked az Úristen, Zsiga, mert én meggyújtottam a szalmát!
1: Szólt rá a fiú. Legyen hozzánk kegyelmes az Isten, felelte Zsiga, és ahelyett, hogy lement volna, fellépett a létre utolsó fokán. Egymás mellett álltak. Felettük a csillagos ég, és nézték egymást immár halálra készen, tudván, hogy biztosan megérkezik. Lejössz velem? Kérdezte a lány.
3: Te menj le, vagy ledoblak.
1: De a lánnyal újra birkózni kellett. Birkóztak némán, fogukat összeszorítva, lélegzet folytva. Közben mindig mélyebbre süllyedtek a szalmában. Már fészket birkóztak maguknak. Lángok rohantak végig a szalmán. Folytogatta már őket a füst. Kimerülten hagyták abba a küzdelmet. Körös körül friss lángok lobbantak föl, és ők szorosan egymásba fonódtak a végtelen csókban, miközben elmerültek a lángtengerben.
4: Jurcz Zsigmondról, a Század vég nagyon fiatalon elhunyt prózaírójáról köztudott, hogy magyarul írt, hiszen magyar származású volt. A Vörös Kakas című elbeszélése mégis Gasztonyi József fordításában hangzott csak el az imént, ami kissé furcsának tűnhet a hallgatók előtt, éppen ezért arra kérem, hogy beszélgetésünket kezdjük ennek a novellának a történetével.
5: Az engem is az a gondolat, hogy Jurcz Zsigmondot éppen egy ilyen novellával mutassuk be a magyar rádióhallgatónak, olvasónak, mert be kell mutatni egyébként Juzsik mondott, tudnék, eléggé elfeledett szerzőnk. Na hát ez is egy ilyen elfelejtett novella voltak éppen, mert annak idején 1892-ben megjelent Juzsik mondnak a Puszta könyve című elbeszélés gyűjteményemben általában parasztárgyú novellái voltak, és fél esztendővel később a franciáknál is megjelent ennek a kötetnek a fordítása, de voltak éppen nem egészen a kötetnek a fordítása, mert éppen a Vörös kakas nincsen benne a magyar kötetben, tehát föltehető, hogy just összemarkolta a kéziratot, benne a Vörös kakast is, és azt lefordították franciára. Amikor itthon megjelent a kötete, megszerkesztették, ez valamely okkal kimaradt. Elek László, aki Józsi Mondnak a monográfusa, és Józsi Mond életének a kutatója, meg művészetének a feldolgozója, kísérletet tesz megmagyarázni ezt a furcsaságot, hogy miért maradt ki a magyar kötetből a Vörös kakas, amit most Gasztony József fordított le, és lehetett olvasni az Új Aurórában, a Békés Csabai folyóiratban. Miért is maradhatott ki? Hát arra nézve Eleknek az a elképzelése, hogy biztosan a novella elképzelése vezethette a magyar kiadót arra, hogy ez a erősen szociálisan és politikailag motivált írás ne kerüljön bele a magyar könyvbe. Nem érdemes azonban túlságosan bajlódni különösen ilyen összefüggésben azzal a filológiai kérdéssel, hogy mi történt itt. Minden esetre a Vörös kakasnak sorsa van. A könyveknek, az írásoknak úgy látszik szokott sorsa lenni, ebben az esetben is erről van szó.
4: Ebből a novellából tehát Juzsik Mond írói stílusát nem ismerhetjük meg. Egy dolgot viszont nagyon jól megismerhetünk, az ő írói gondolkodásmódját, látásmódját.
5: Hát ez érdekes kérdés, tudik maga, hogy azt mondja, hogy a stílus és a gondolkodásmód. Mert szerencsés esetben a stílus és a gondolkodásmód az egybeesik. De igaza van, Juzsik Mond esetében e között a kettő között eltérés mutatkozik. Ennek pedig az a magyarázata valóban, hogy Juzsik Mond arisztokrata volt, mint arisztokrata élt át a világot elsősorban, életformája szerint, kultúrája szerint. Ugyanakkor azonban életének egy bizonyos pontján ráébredt arra, hogy ez az életforma pusztul, az arisztokrácia maga tehetetlen, és a legkézenfekvőbb az volt, hogy a parasztok között nézzen körül, hiszen ő, mint arisztokrata, mint földbirtokos, a parasztokkal volt nagyon közeli kapcsolatban. Most 80-as években nem csak Juzsik Mond volt, aki így gondolkodott, aki valami fajta megváltást várt a mélyvilágtól, a paraszti mélyvilágtól, voltak éppen az egész nemzedék. Juzsik Mond körül olyan nevek foroghatnak, mint például a Baksai Sándor neve, vagy a Czóbel Minka neve, vagy akár a Herceg Ferenc neve, a Gárdonyi Géza neve, és ezek az írók valahogy valamilyen módon mind kapcsolatban voltak a paraszti világgal. Különösen akkor van ez így, hogyha nem parasztot mondunk, hanem azt mondjuk, hogy a természeti emberrel. Egy krízis állapotnak a kifejezése volt az, amikor ő just a parasztok felé fordult.
4: Hát ilyen értelemben a századvég tulajdonképpen nem vég, hanem kezdett egy újfajta irodalom kialakulásában.
5: Hát igen, ebben magának igaza van, tudnék, arról van szó, hogy az egész modernség valahol ott kezdődik. Ugye a francia irodalomban ez sokkal világosabb, de a magyar irodalomban is erről van szó, csak felejtettük a dolgokat. Az, hogy Revicki Gyula például, aztán Ambrus Zoltán vagy Komjáci, akár merre nézzük a század végén, a 80-as, 90-es években, ha gondolkodjunk a hétről például, történik egy kísérlet arra, hogy megteremtődjék egy modern irodalmi szellem. Most ennek a modern irodalmi szellemnek mi az alapja? A válságérzet. És különösen ezek az író emberek, akik egyébként is általában, ha különösen nincsen földbirtokuk, de még ha van, akkor az is már pusztul, nem túlságosan jól vannak elresztve anyagilag, tehát még szociális nyomorúságban is szenvedhetnek, vagy kilátástalan az életük. Na most ebből a kilátástalanságból, ami egyben szellemi kilátástalanság is, az út hova vezet? A civilizációs és a szociális forradalmak felé vezet, de kézenfekvőbb visszafordulni, és ezek között nagyon sokan fordulnak vissza a paraszti világhoz, például Juzsik Mond is. Na most az ő egész írásművészete azért olyan, hogy legalább két részre kell szakítanunk. Az egyik például a naplói. Sokan mondták már azt, a többi között például Mikszáth is mondta, hogy sajnos a magyar arisztokráciának nincsen írója. Juzsik Mond naplóiban van egy óriási vázlata annak az epikának, amely a magyar arisztokráciát megörökítette volna. Na most mondhatja persze valaki, hogy mi szükségünk van nekünk erre. Nem lehet ilyet mondani, mert minden, ami volt, fontos. És az irodalom általában, hogyha meg tud örökíteni egy ilyen életformát, akkor az számunkra tanulságos lehet. Na, tehát ez az egyik Zsigmond. A másik Zsigmond az, akinek van valami elképzelése, már egy prekoncepciója arról, hogy hogyan kell a világot, a valóságot megragadni. Mert a filozófiának föltétlenül a pozitivizmus a lényege, amely a naturalizmus háta mögött is áll, és valami olyan elgondolás van ugye benne, hogy a világot, a társadalmat, ahogy van, azt lehet elemezni, analizálni, és hogy ezen a világon lehet is segíteni. Most az nagyon érdekes, hogy hogy gondolja ezt a segítséget. Hát erre nézve aztán élete végén kialakít ő egy egészen irányregényszerű ciklust. Ennek azt a címet adja, hogy a kiválás genezise. Ennek az első írása, ugye a pénzlegendája 1890-ben jelent meg, egy egyenesen esszéregény, tehát bizonyos értelemben ellentét a naplónak. Másrészt pedig aztán ebben a sorozatba illik bele a Gányói Utca című regénye 94-ből, a Fújimusz, ami a halál után jelent meg, ugye? Ezek a regények természetesen valóban egy filozófiának az illusztrációi is. De ebben az aztán az érdekes mégis, hogy ezzel, mint egy elejbe megy megint egy modern elbeszélés formának, Jú Zsigmond, annak az elbeszélésnek ugyanis, amelyik az intellektuális, az áttételes, a parabolikus formának az előfutára ottan. Tehát azt mondhatnám, hogy a naplók azok az ő elvetélt nagy írósága. A többi műve pedig az ő filozófiájának az illusztrációja. De ez megint ugye az átmenetiségnek, a krízisnek egy nagyon pregnás kifejeződése, és amikor ugye ő a parasztokkal foglalkozik, és ő a parasztokkal nem csak írásban foglalkozik, hanem a Szenttornyai Színháza ugye arra utal, hogy ő azokkal konkrét emberi kapcsolatban van, de ott is van filozófia. Most ezt Jüzs Zsigmond mondta, hogy az ő parasztjai, hogy ő ismeri őket, már hogy ő kívülről látja őket, azok olyan méltósággal, annyi tartással, olyan formásan viselkednek, hogy ezek aztán Szofoklész tragédiáiba úgy illenek bele, hogy nem is kell semmit csinálni, csak magukat adni és viselkedni. Most az ő paraszt színháza ilyen szempontból nagyon érdekes vállalkozás, de ebben is benne van valahogy a prekoncepció, a mitizálás, de megint azt kell mondanom, hogy ez nagyon érdekes, mert ez azt jelenti véleményem szerint, hogy kiutat keresett Jüzs Zsigmond, mert válságot érzett, és miközben ezt a kiutat kereste, kifejezte a válságot, de persze hát visszafele kereste a megoldást, visszafele nincsen út.
6: Azt hiszem, hogy a kortársak közül Mikszát látja nagyon érdekesen Justot. Azt mondja róla, hogy úgy kell őt tekinteni, mint egy Párizsból indult utast, aki hazafelé tart.
5: Igen, ez érdekes és pontos. Csak Mikszát nem tudja, mert ő benne él abban a korban, amit már mi tudhatunk. Hogy ugyanis Jüzs Zsigmond persze, hogy Párizsba szedte össze a filozófiáját, a sok elképzelését, és ebből az elképzelésből közelíti meg azt a valóságot, aminek ő a közepébe nem tud beleférkőzni. Különösen úgy nem, ahogy valamikor gyerekkorában, ifjúságában Mikszát megismerte a szegénységet. De az is igaz, hogy ebbe az új szegénységben, a századvég szegénységében, a paraszti világnak a politikai mozgalmaiban épp úgy benne van a nagyvilág eszme rendszere, ha torzult formán is, ha legendásítva is, mint a Just fejében. Mert ugye a parasztok között ott vannak a nazarénusok, a fatalisták, a tosztojánusok. Szóval itt a válságot mindenki érzi, és a válságnak az intellektuális vetületét is kiki érzi, fönt is, meg lent is. Egy bizonyos, hogy azt a homogén világképi hátteret, amit Mikszáth Kálmán gyerekkorából hozott, és amit ő mindig megtalálta maga parasztjai, palócai között, azt már Jüzs Zsigmond a viharsarokban nem találja meg a század végén.
0: Az imént elhangzott novellát 1980-ban rögzítették, és ebben az évben hangzott el utoljára itt a Kossuth Rádióban.

0: Műsorainkat újra meghallgathatják a mediaclick.hu internetes oldalon. A Kossuth Rádió Miskolcon 97,1 MHz. Műsorajánló. A Kossuth Rádió megváltozott műsorában a vallási műsorok szokott idejükben kerülnek adásba. Minden délben más-más templom harangja szól. Az egyházi félórák hétköznap délután 13:30-tól 14:00-ig, mise vagy istentisztelet élő közvetítése minden vasárnap 10:04-től hallható a Kossuth Rádióban.
1: A nepáli buddhizmus világa.
2: Itt tudok tanulni és gyakorolni az alázatot.
1: Egy európai gyakorló szemével.
2: A kereszténységem, a gyökerem, a buddhizmus mint olyan csak hozzáad és hozzáépít az egészhez. A buddhizmus a gyakorlat. És emiatt én mindig szoktam mondani, hogy nem buddhista vagyok, hanem gyakorló vagyok.
1: A Himalája árnyékában. Vasárnap 11:05-kor a Dunán.
0: Műsorajánlót hallottak.
3: A Kossuth Rádió híreit hallják. A szerkesztő Polyák Adrien, a mikrofonnál Ceglédi Edit. Intenzív reformokat indított a jogállamiság helyreállítása érdekében az új magyar kormány. Hangsúlyozza legfrissebb jogállamisági jelentésében az Európai Bizottság. A testület szerint az uniós intézményekkel történt egyeztetések nyomán több jogszabálymódosítást is kidolgozott a kabinet, valamint emlékeztetnek rá, hogy jelenleg is folyamatban van a további alkotmánymódosítások előkészítése. Újabb részleteket osztott meg a kormányzat az oktatásban használt Kréta, Neptun, valamint a közigazgatási iratkezelő Poseidon rendszer beszerzéseiről. Tegnap jelentették be, hogy az előző kabinet 2019-től jó részt érdemi verseny nélkül egyetlen cégcsoporttal kötött szerződéseket az ügyben feljelentést tesznek. Ma azt közölték, hogy a 100 milliárdos összegből 13,5 milliárdot idén áprilisban mindössze 5 eljárás keretében ítéltek oda. Hangsúlyozták, a monopolizált helyzet miatt az adófizetők pénzéből indokolatlanul drága, sok esetben elavult rendszereket tartottak fenn az oktatásban és a közigazgatásban. A Fidesz frakció szerint a kormány cserben hagyja az aszbesztszennyezéssel érintett településeken élőket azzal, hogy csupán egyetlen helyen avatkozik be. Arra szólították fel Magyar Péter miniszterelnököt, hogy hozza meg a kármentesítéshez szükséges döntéseket, és, ahogyan fogalmaznak, az ellenzék helyett végre az emberek problémáival foglalkozzon. A kormány szóvivői tájékoztatón tegnap közölték, hogy a kabinet eltávolítatja a zúzott követ a leginkább szennyezett területen, Szombathelyen. Civil érdekvédelmi szervezetek és szakértők közös levélben kérik Hegedűs Zsolt egészségügyi minisztert, hogy vonja be őket a szakmai egyeztetésbe a szívhangrendeletről. Üdvözölték, hogy a szülésznőgyógyász szakma képviselői meghívást kaptak, de kifogásolták, hogy nem nyilvános a meghívottak listája. Hangsúlyozták, fontos, hogy megjelenjenek a szabályozással érintett nők szempontjai is. A levél aláírói között van egyebek mellett az Amnesty International Magyarország, a Magyarországi Dúlák Egyesülete, a NANE Egyesület, a Szoptatásért Magyar Egyesület és a Társaság a Szabadságjogokért. Elindult a társadalmi párbeszéd a gyorshajtásról, az illegális versenyzésről és az elektromos rollerekről. Már elérhető a kérdőív az egyeztetés.kormány.hu oldalon. A kabinet célja a szabályosan közlekedők védelme, valamint olyan jogszabályok megalkotása, amelyet mindenki elfogad és betart, továbbá a visszaeső szabálytalankodók esetében visszatartó erejű szankciók kidolgozása. Heves viharokkal ért véget a kánikula Franciaországban. A szélsőséges időjárásnak két halálos áldozata is volt. Egyikükre rádölt egy fa, egy férfi pedig egy villámcsapás okozta tűzvészben vesztette életét. A heves esőzéssel, jégesővel és viharos széllel érkező ítéletidő országszerte áramkimaradásokat okozott, fennakadások voltak a vasúti forgalomban és a közutakon is. Itthon estére nyugat felől beborul az ég, és egyre több felé lehetnek záporok, zivatarok. Holnap elsősorban északkeleten és nyugaton valószínű zápor, zivatar, esetleg jégeső. A szél ezeken a helyeken megerősödik. Hajnalban 16-22, napközben 30-35 fok várható. Hírekkel legközelebb 18 órakor jelentkezünk itt a Kossuth Rádióban.
0: Archív felvételt hallanak a Nemzeti Archívum hangtárából. Most következő műsorunk 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
4: Egy ősi magyar család mecénási tevékenysége. Első rész, az 1500-as évek. Batthyány Boldizsár és a pannóniai flóra. Gazda István tudománytörténésszel beszélget Sumonyi Pap Zoltán.

Batthyány Boldizsár apjához, Batthyány Kristófhoz írott levele. 1560. Egészséget nagyságodnak lelkemből kívánok. Én Istennek kegyelméből igen jó egészségnek örvendek. Továbbá tudja meg nagyságot, hogy Monpeza úr segedelmével, kihez Miksa király őfelsége engem ajánlott, felvétettem a francia király udvarába, és a Gisz herceg őfensége vezérlete alatt vagyok, ugyanis most a király után ő és a lotaringiai bíboros állnak az ügyek élén. Nem kis fizetést kapok, de a helyi viszonyokhoz képest hitvány, mert minden drága. Van ugyanis 30 frankom havonta, már pedig 1 frank 2 német batzent ér. Ezért kérem nagyságodat, mint uramat és legkedvesebb szülőmet, hogy nagyságod apai szeretetét ne vonja meg tőlem, és ne hagyjon el. Lehetetlen ugyanis a fizetésemből megélni. Amit nagyságodnak fiúi szolgálatommal és a jövőben megszolgálni igyekszem. Továbbá semmi más újságot nem írhatok, mint hogy nagy zendülést támadta vallás miatt, és hír szerint több mint 50 000 ember esküdt össze a király és a Gisz herceg és a lotaringiai bíboros ellen. Azt mondják ugyanis, hogy nem tűrhetik tovább, hogy a luteránusokat üldözzék, mert Párizsban naponta 2-3 megégetnek, mint ahogy magam is láttam. Az elfogottak közül ugyanis néhány nemes embert, különösen a legelőkelőbbeket, a legnagyobb zsarnoksággal megöltek, és bizony félős, hogy ebből igen nagy háborúság keletkezik. Most valamivel biztosabb a helyzet, és nagyban folyik a vadászat. Milyen véget ér majd az endülés, rövid időn belül megírom. A törökök követei Barbariából március 2-án megjöttek, de a követség célját még nem tudtuk meg. De mihelyt megtudom, a legrövidebb időn belül megírom nagyságodnak. Amboise-ban, március 28-án, 1560-ban. Az te kegyelmed fia és szolgája, Batthyány Boldizsár saját kezével.

0: Tehát Batthyány Boldizsár levelét hallottuk az előbb, és mielőtt rátérnénk erre a nagyon érdekes Batthyány fiúra, mert hát művelődéstörténeti szempontból, kultúra történeti szempontból azt hiszem az egyik legizgalmasabb, noha talán az első ebben a minőségében, érdemes lenne néhány szót a Batthyány család kialakulásáról beszélni, hiszen itt már 1560 táján vagyunk, amikor ez a levél íródik, de hát ugye azt mondtuk, hogy 1000 éves családról van szó. Sietve hozzáteszem, hogy hiszen minden család 1000 éves, mert egyetlen család sem születik a semmiből. Azt szerint lesz valaki 1000 éves, vagy nem 1000 éves, hogy mikor írja be magát cselekedetével a történelembe, ugye? Gazda István.
1: A 12-13. Századból is vannak már adatok egy családra vonatkozóan. Én azt mondom, hogy György esztergomi várkapitány, amidőn Batthyán birtokába tud ő végül is jutni. Nos, ez az adat 1398. Ugye a történészek egy része azt mondja, hogy hát a Batthyányiak történetét innen eredezteti, de tegyük hozzá, hogy természetesen genealógiai szempontból jó van korábbi adatokkal is bírunk. 1481 az első fontos címer adományozás dátuma, ugye hát a családtörténeti monográfiákban ez mindig egy fontos adat, és Németújvár várát Batthyány Ferenc horvát bán adományként nyeri 1524-ben, és innen azután az a nemesi előnév, amelyet később ugye nagyon sok oklevélen, iraton láthatunk, tehát a Németújvári előnév ugye először 1524-ben jelenik meg oklevélen. Hogy a család maga, illetve hát a család kiemelkedő férfi tagjai a török ellenes harcokban hosszú időn keresztül részt vesznek és kiemelkedő szerephez jutnak, ez jól ismert tény, minden történeti monográfiában benne van. Az talán már kevésbé, hogy végül is a bárói rang mikor is jut a család birtokában. Nos, hát ennek is ismerjük a dátumát, 1628, György és Gáspár nevéhez fűződik mindez, és nem sokkal később Batthyány Ádám magyar grófi rangot kap, tehát 2 évre rá, 1630-ban. Egy másik fontos családtörténeti adat, 1692-ben a másik Batthyány Ádám feleségül veszi Stratman Eleonóra Magdolna orsolyát, hát itt egy hölgyről van szó, a Stratman hitbizomány örökösét, és első szülött utódaikat ettől kezdve illeti meg a Stratman előnév, tehát nagyon sok személynél itt a családon belül ugye a Batthyány Stratman kettős névvel találkozunk, ide tartozik ugye a későbbi híres orvos, szemész, tudós, a szegények orvosa is, ő is ugye a családnak ehhez az ágához tartozik. Végül talán 2 pontos adat a korai feljegyzések közül. A család 1763-ban cseh hercegi címet kap, ami aránylag ritka a magyar családok történetében, a következő évben pedig római szentbirodalmi hercegi méltósághoz, ranghoz jutnak. Ehhez talán hozzá kell tenni, hogy ez az a rang, amelyik ugye az ismeretterjesztő művekben mindig egy kicsit elsiklik, és sokan úgy fogalmaznak, hogy a Magyarországgyűlés ítélte oda egykoron ezeket a hercegi méltóságokat. Nem így van. A Magyarországgyűlés bárói és grófi rangokat ítélt a családoknak, és a római szentbirodalmi hercegi méltóság magyarországi használatát pedig szintén engedélyezték, de itt engedélyezésről van szó, honosításról van szó, nem pedig arról, hogy a magyar országgyűlés így rangokat ítélt volna oda. Hogy miért nem ítélt ilyen rangokat? Nagyon egyszerű a magyarázata, hiszen ehhez hozzájárult volna az önálló jogalkotásnak az engedélyezése, és ezen belül például az egyetem alapítási és a doktori fokozatok odaítélésének a joga is. Ilyen jellegű jogot pedig ugye a magyar uralkodók, a Habsburg-házbeli uralkodók nem óhajtottak adni egyetlen magyar családnak sem. Tehát végül is Magyarországon egyetlen úgymond történelmi család sem kapott hercegi méltóságot a Magyarországgyűléstől, magyar uralkodói hozzájárulással.
0: Térjünk akkor vissza ahhoz a személyhez, akinek az elején a leveléből hallottunk egy részletet. Ez a Batthyány Boldizsár. Említetted, hogy a család gyarapodása szempontjából és emelkedése szempontjából rangban is nagyon fontos szerepe volt Batthyány Ferenc bánnak, aki ugye 1624-ben kapja meg az egykori újlakiaktól ugye, a német újvári várat, de hát egy nagy próbatétel mindjárt ott van 1526, két év múlva, amikor ő ezt a próbatételt nem csak jól, hanem ügyesen is kiállja, hiszen életben marad, és ettől kezdve akadálytalanul gyaraphatott tovább a család. Na most ennek a bánnak, aki szinte mindent elér, legtöbbet a család korai történetében, nincs gyermeke, fiúgyereke. És ez a Boldizsár, ez az ő öcsének az unokája. De még ő, a nagy bán, a Ferenc bán, jelöli ki utódjául majd a hitbizomány urává, és éppen ezért nagyon jó iskoláztatásáról gondoskodik. Először Bécsben, majd ami a korban szokatlan, és erről örülnék, ha mondanál valamit, a korban szokatlan, hogy nem Pádovába küldi, nem valamelyik németalföldi egyetemre, hanem Párizsba, a Sorbonnra.
1: Ami valóban nem volt kis dolog ebben az időben. Tegyük hozzá, hogy ugye, ahogy az előbb említettem volt, egy meglehetősen fontos adományhoz jutott Batthyány Ferenc, és amit feljegyeznek róla a krónikák, hogy Török Bálint hűtlenség címén elkobzott birtokai szintén ő kapja meg, tehát valóban itt volt lehetőség a vagyon gyarapításra, és volt lehetőség arra, hogy ezt a fiatal és rendkívül tehetséges fiút ugye külhomban a legjobb helyen lehessen tanítatni. Most ez azért volt érdekes ebben az időszakban Párizs, mert ugye a magyarországi tanulók inkább azt lehet mondani, hogy mondjuk a 14. században elég sokszor eljutottak a Párizsi Egyetemre, sőt akkoriban például a magyarországi Sándor mester a Sorbonnak professzora is volt. Tehát akkor egy nagyon komoly kapcsolat alakult ki a két kultúra, a két kultúrkör között. Ebben az időszakban ez már ritkább volt, de azért számosan voltak, később is például a telekiek, akik eljutottak francia intézményekbe. Igaz, hogy a többségük valóban inkább németalföldön tanult. Most ennek ugye az lett a következménye, hogy maga Batthyány Boldizsár a kálvini reformáció francia követőinek az irányzatával, elveivel ismerkedett meg. Itt ugye arról az irányzatról volt szó, amely elsősorban a dél-franciaországi nemesség körében volt divatos, és ehhez csatlakozott az arisztokrácia egy része is. Hát ugye ők voltak a hugenották, akiknek a tanait Batthyány Boldizsár is elfogadta. Hát miért ne fogadta volna el egy

0: beszélni. Na, ami az érdekes számunkra, ugye, hogy ez a fiatal, meglehetősen olvasott, sok nyelven beszélő fiatalember megismeri a kálvini reformációnak az alapelveit, hazatér, és itthon is ugye ebben a hitben él, és ezeket az eszméket próbálja terjeszteni, amelyek hát ugye ekkoriban még Magyar Honban sem voltak túlságosan divatosak.
1: Most van itt egy nagyon érdekes momentum, hogy ő miután végez a párizsi Sorbonon, akkor Miksa császár protekciója révén visszakerül, mint egy posztgraduális képzésre Párizsba, a királyi udvarba. A fiatal és beteges második Ferenc uralkodik akkor, de éppen a már említett hugenotta mozgalmak miatt az udvar nincs biztonságban Párizsban, és ide-oda utazgat, hol Amboise-ban, hol Blois-ban húzzák meg magukat, hol Chambord-ban például, amely hát azért jeles reneszánsz kastélyairól híres. Tehát ott él ez a fiatal ember a királyi udvarban, ahol az ő felettese, az a Guise herceg, mert ő ott apród, akinek a bátyja a bíboros. Akik pedig ugye hát oly mértékben üldözik a protestánsokat és a hugenottákat élükön és biztatásul a hátuk mögött Medici Katalinnal, hogy a korabeli szerzők leírják, hogy abban az időben a Loire vize az vértől volt piros. És itt, mint protestáns ember él ez a fiatal ember. Tehát micsoda rejtőzködésre van szüksége ahhoz, és amikor meghal a Ferenc, akkor elindul szépen visszafel, és találkozik németalföldi műhelyében az idősebb Pieter Bruegellel, akitől megveszi ezt a Keresztelő János prédikációja című képet, ami ma is látható a Nemzeti Galériában. Tehát itt borzasztó érdekes hatásoknak van kitéve ugyanakkor, és amikor hazajön, akkor is van egy nagyon érdekes dolog itt, hogy ugye a családja közben protestánsá válik, főleg anyai ágon, ez a Svetkovics Erzsébet révén, de ő a család ellenkezése dacára a katolikus hiten megmaradt Zinyi Miklós leányát, a Zinyi Dorottyát veszi feleségül. És ebből megint van egy érdekes dolog, hogy amikor fiatal házasként hírül veszi, 1566. januárjában veszi feleségül Zrínyi Dorottyát, és 66 nyár elején híre jön, hogy apósa ellen nagy sereggel indul II. Szulajmán szultán, akkor a családja, az ő családja, a Batthyányak, a Nádasdiak, az erdődiek nem mozdulnak, mondván, hogy hát ennek a pápistának ez Isten büntetése, nyerje el, amit megérdemel. És ölbetett kézzel nézik, hogy a Szigetvár elesik. És akkor ez a fiatal ember, fiatal férj elgondolkodik ezen a vallásháborúknak az értelmén és értelmetlenségén. Van ideje gondolkodni a dolgon, hiszen a győri táborba, ahol ők dekkolnak, ugye, várnak valamire a királyi táborba, a szultán megküldi apósának fejét, és neki kell visszavinni Csáktornyára a családi sírboltba. És ezen a körülbelül egy hetes úton van, min elgondolkodnia.

0: ebből az indításból azért sok minden értheti az ő későbbi sorsát illetően, és a tudományhoz. De ki is ez a Clusius, és hogy is kerül ide Magyarországra?
1: Ő is egy protestáns család tagja, és számos helyen él, kutat itt az európai tudományos központokban. Végül is Bécsben Rudolf császár idején, ugye Rudolf 1576-tól kezdődően uralkodott, éppen protestáns volt, amiatt nagyon nehezen jut munkához, és valóban botanikai tudományát nem igazán

0: tudják hasznosítani, nem is óhajtják. Nos, hát úgy tűnik, hogy itt Bécsben ismerkedik meg Batthyány Clusiussal, akit meg is hív a németújvári kastélyba, illetve a birtokra, és folyamatosan ellátja őket, tehát a Batthyányékat ritka növényekkel. Tehát ez a barátság, a kapcsolat kezdete. Majd ugye Batthyány Boldizsár is számos alkalommal konzultál véle a nyugat-magyarországi növényflóráról, később az ott fellelhető nagyon érdekes gombákról, és ennek az egész történetnek az adja a pikantériáját, ha szabad így fogalmaznom, hogy időközben ugye Batthyány részt vesz ugye abban a csatában, amelyben ugye Skander Bég felett a sereg győzelmet arat, és ez egy ugye meglehetősen hosszú folyamat, amely közben ő időnként hazalátogat, és a botanikai kérdésekről konzultálnak, majd megy vissza, és folytatódik a háborúskodás, és időközben arról is gondoskodik, hogy Clusius kutatásainak végül is maradjon nyoma. Ez egy nagyon érdekes dolog, hogy kevesen gondolnak ugye arra akkoriban, hogy ezeket az anyagokat, ezeket a kutatásokat érdemes lenne valamilyen módon rögzíteni is. Nos hát megegyezvén Clusiussal Batthyány végül is ide Németújvárra egy kitűnő, mondjuk így festőművészt hivat, aki különböző akvarelleken rögzíti például azoknak a gombáknak a képeit, leírását, amelyeket Clusius számára begyűjt, és ezek a gyönyörű akvarellek szerencsére fenn is maradnak. Tehát egy nagyon érdekes kapcsolat. Tudományos kérdésekről konzultálnak, a növények, a nyugat-magyarországi ritkább növényeknek a népies növényneveiről beszélgetnek, és hát természetesen ezekhez a beszélgetésekhez számosan kötődnek még, egyebek között ugye Beite István, ugye az a tudós pap, aki 1576-tól kezdődően él e tudós család, e főrangú család környezetében, és ő maga is sokat segít Clusiusnak a flóra feltárásában, illetve a növények összegyűjtésében. Most tegyük hozzá, hogy végül is Clusius nem csak Batthyányival ismerkedik meg, és nem csak Beite Istvánnal, hanem a körükhöz tartozó más tudós emberekkel is. Itt van például a pozsonyi Purkircher György, aki pedig Mélius Péteren keresztül volt ugye a botanikának jó ismerője, és vele szintén kapcsolatot épít ki Clusius, és együtt kutatnak, és végül is ez az úr az, aki Nápolyból ide a magyar területre elhozza az úgynevezett amerikai babot, másképpen a passzújt, és ezt később Clusius a nagy nevezéktanában róla nevezi el. Tehát ez megint egy nagyon érdekes kapcsolat. Maga Clusius egyébként nagyon figyelte a világ nemesítőinek munkásságát, ez Batthyánynak nagyon tetszett is, és bécsi kertjében meg is csodálta, van is erről egy feljegyzés, hogy ott bármilyen hihetetlen dolog, de elültettetett a burgonya, megvan ennek dátuma is, 1588, és ott látott Batthyány először dohányföldet is, és megmutattatott néki a kávé, amelyet Clusius ugye 1596-ban tudott beszerezni. Ezek hihetetlenül érdekes tények ebből az időszakból. Na most, amit itt az előbb említettem, az az, hogy Batthyány, Beite, Clusius, Purkircher együtt megpróbálták végül is ezt a hatalmas gyűjtést úgymond rögzíteni, papírra vetni. Ennek egyik része csak ez a bizonyos akvarell sorozat. Másik része az, hogy maga Clusius ezt megpróbálja nyomtatásban is megjelentetni, mégpedig több ilyen mű is van. Az egyik ez a bizonyos híres pannóniai flóra 1583-ból, amelyet Antwerpenben nyomnak, és amely nem kevesebb, mint 358 fametszetet tartalmaz, egészen hihetetlen adat. Ez egy hatalmas gyűjtőmunka kellett, és Clusius több helyen is leírja, hogy bizony ebben a gyűjtő munkában nagyon komoly részt vállalt maga Battyányi Boldizsár. Tehát nem csak ő szedegette, gyűjtögette, préselte ezeket a növényeket, hanem ugye barátja, és Battyányi is, és feljegyez például néhány olyan magyar lelőhelyet, amelyet többnyire együtt látogattak meg. Ilyen például Dévény, Pozsony, Szentgyörgy, Nagyszombat, Magyaróvár, Pinkafő, Velem, Rohonc, Körmend, Csáktonya, Varasd, és így tovább. És leírja Clusius is, hogy ebben a hatalmas műben a magyarországi területekről 317 növényt tudott összegyűjteni és bemutatni. Maga Bejtel is ugye egy nagy profi volt, tegyük hozzá, sokat segített Clusiusnak. Ez tehát az egyik ilyen nagy összesítés. A másik, amit már említettem, ez a bizonyos növény név jegyzék, amelyet együtt állítottak össze, tehát ugye logikus, hogy Clusius nagyon keveset tudott magyarul, úgyhogy nyilván Battyányinak és Bejtének kellett segíteni abban, hogy a magyar népies növénynevek bekerüljenek a gyűjtésbe. Ez több kiadásban is megjelent, az egyik épp az 1580-as években Németújvárot nyomatott, és én kézbe vettem most ezt a jegyzéket, és fel is jegyeztem, ki is jegyeztem ebből néhány olyan kifejezést, amelyet Battyányi és Clusius együtt vetett papírra, és egészen hihetetlen, hogy a 16. század végén lényegében, majd tudom azt lehet mondani, a ma jól ismert növénynevek nagy része ebben a listában már benne van. Mondok néhányat. Egérfark, sárga kökörcsin, konkoly, hagyma, kapor, saláta, lapú, farkasalma, torma, tárkony, spárga. Ugye ilyen kifejezések ebben az 1583-as németújvári gyűjtésben. Zab, cékla, répa, káposzta, tök. Gyönyörű helyesírással. Kender, gyertyán, sáfrány, kömény, borsó, görögdínje. Hát ki gondolna a görögdínje? Már ekkor egy névjegyzékben itt szerepel. Uborka, kóró, ökörnyelv, hajdina, kőris, árpa. Azután a sokszor említett komló, fenyő, lilium, menta, bazsalikom. Ebben olvasható a szederfa, jegenyefa, cseresznye, megy, mandula, barack, ruta, rekettye, bodza, köles, cirok, csalán, bojtorján és más hasonló kifejezések. Hihetetlenül gazdag gyűjtés. Szegény Clusius nyilván hát ezeket szépen megpróbálta lejegyezni. Az akkori nyomdászok, korrektorok is segítettek neki. Meg kell hajolnunk előtte, hogy ez a második nagy Clusius gyűjtés is hibátlan, fantasztikusan értékes, és hát nem csak a botanika története szempontjából, a magyar nyelvészet szempontjából is egy rendkívül értékes munkával állunk szembe. Ez tehát a második ilyen közös munkájuk.
1: Nagyon érdekes, itt közbevágok egy pillanatig, hogy ennek még a nyelvújítás sem ártott ezeknek a szavaknak, ugye? Ártott, ugye, idézőjelbe téve. Mert hát nagyon kevés olyan szavunk van abból a korból, amelyek változatlanul ma így használódnak. Ugye? Mint ahogy ezek a növénynevek.
0: Ennek talán az lehetett az egyik oka, hogy a korai, tehát az irodalmi nyelvújításnál, tehát itt a 18. század végi időszaknál munkálkodók a természettudományos szaknyelvvel még nem nagyon foglalatoskodtak. Az 1800-as évek első évtizedében pedig ugye Fazekas és Diószegi újra elővette ezeket a jegyzékeket, ők már így készítették el a debreceni füvészkönyvet, amelyen szerencsére a reformkori természettudományos nyelvújítók nem rontottak. Viszont ők cserébe elrontották az összes orvosi szakkifejezést, a fizikának az alapkifejezéseit, tehát az elektromosság helyett meg bejött a berz szó, és így tovább. Tehát iszonyatosan elromlott ez a nyelv, amelyet csak az 1860-as, 70-es években tudtak megjavítani, de végül is valóban ezek a népies növénynevek megmaradtak. És azt hiszem, hogy a gombanevek közül is több átélte ezt a, vagy túlélte ezt a nyelvújítás időszakot, hiszen ugye Clusiusnak a harmadik nagyműve, amely már később, 1601-ben jelenik csak meg, ez a bizonyos Clusius kódex, a gombáknak a nagy kódexe, amely 117 gomba leírását tartalmazza. Ma azt mondanák, hogy nem egy nagy mennyiség, de én azt mondom, hogy a világ első ilyen gomba atlasza, akkor már mindjárt másképpen hangzik. Tehát azért ne feledjük el, hogy Batthyány Boldizsár az, aki lehetőséget ad egy németalföldi protestáns tudósnak, hogy a világ első gomba atlaszának anyagát nála a németújvári birtokon összeállítja. Ez egy nagyon nagy dolog a magyar kultúrtörténet szempontjából, és ma, amikor erre a kódexre hivatkoznak, ugye néhány évvel ezelőtt ebből készült egy reprint kiadás is, bizony számos helyen kiemelik, hogy a magyar főrangú családok a tudomány mecenatúrájában jelentős szereppel bírtak, mert számos családról tudunk Európában is, akik nagyon sokat költöttek kastélyokra, művészeti alkotásokra, kertjeik bővítésére, de nagyon ritkán hoztak létre olyan tudós iskolát, mint amilyet lényegében több Batthyány is, mint egy finanszírozott éveken keresztül. Maga Boldizsár valamilyen véletlen folytán ezt a hatalmas botanikai kutatást segítette, de emellett tudjuk azt, hogy a Körmendi iskolának is az egyik támogatója volt, tehát valóban itt egy egészen különleges tetről van szó, és ha ez egykoron nem jött volna létre, valószínűleg tartom, hogy jóval kevesebbet tudnánk ma Magyarország 16. századi flórájáról, mert hiszen önmagában Bejte ezt valószínűleg nem tudta volna sajtó alá rendezni, tehát itt kellett egy ilyen úgymond vendégprofesszor, aki ebben segít, és kellett egy mecénás, aki mindennek az anyagi alapjait előteremtette.

0: Elhangzott Batthyány Boldizsár és a Pannóniai Flóra. Gazda István tudománytörténésszel beszélgetett a szerkesztő Sumonyi Pap Zoltán. Közreműködött Pap János. A műsort készítette Balogh Gábor, Demjén Erzsébet, Liszkai Károly és Diósi Sarolta.
1: A következő részt a zene után hallgathatják meg.

Egy ősi magyar család mecénási tevékenysége. Második rész, az 1700-as évek. Batthyány Ignác és a gyulafehérvári Batthyáneum. Gazda István tudománytörténésszel beszélget Sumonyi Pap Zoltán.

0: A Batthyány család mecénási tevékenységét folytatva, hát természetesen nem tudunk kitérni mindegyikre, de azt javasolta nekem Gazda István tudománytörténész, hogy nem szabad a család tagjai közül ilyen vonatkozásban kihagyni azt a Batthyány Ignácot, aki gyulafehérvári római katolikus püspökként tette híressé magát. Mit is illik tudni erről a Batthyány Ignácról?
1: Elsősorban azt, hogy fiatalon hunyt el. Tehát Batthyány Ignácról azért írnak keveset a krónikások, mert 51 néhány éves korában, amikor eljutott tudományos pályája csúcsára, és amikor az általa létrehozott nagy tudományos intézet valójában megkezdhette volna működését, egy általa nem kezeltetett kisebb lábfertőzésben, sebben meghalt, ez a seb nagyon elmérgesedett, és ez okozta ennek a kiváló tudós embernek a halálát, és később már gyűjteményét ugye mások kezelték, mások gondozták, és keveset írtak róla. Római katolikus főpapról, teológusról van szó, akinél úgy látom, hogy tudományos pályáján volt egy rendkívül fontos időszak, mégpedig az, hogy Vatikánban tudott tanulni, és az ottani levéltár és könyvtár magyar vonatkozású anyagát módjában volt kutatni. Ez azért volt nagyon fontos, mert így Batthyány Ignác megismerhette azokat a tudományos alapműveket, amelyek részben Magyarországhoz kötődnek, részben pedig amelyeket a teológia alapműveiként tartanak számon, és szerencsére ugye a család anyagi alapja lehetővé tette számára, hogy a főbb műveket meg is vásárolja Rómában és más itáliai könyvkereskedésekben, és ezt a nagyszámú művet magával hozta. Kezdetben ugye Egerben működött, eljutott egészen a nagy préposti címig, majd 1780-ban erdélyi püspök lett. Ha hozzáteszem, hogy 18 évre rá már meghalt, ugye nem volt túl hosszú ideje, lehetősége arra, hogy valóban püspökségén belül tudományos pályáját is a magaslatokig vigye, és még egy adattal ezt a bizonyos 18 évet tovább kell szűkíteni. Erdélyben letelepedvén csak 9 évre rá, tehát 1789-ben tudta megalapítani a később róla elnevezett Batthyáneumot, ugye, ezt a csodálatos gyulafehérvári műhelyt, amelyben ugye tehát ő maga mindössze 9 esztendőt tudott eltölteni. Ennek ellenére ez a 9 esztendő nagyon jelentős, és lehetősége volt arra, hogy ez alatt az idő alatt nyugodtan mondhassam, vagy mondhatom, Közép-Európa egyik legcsodálatosabb tudományos gyűjteményét és kutatóműhelyét hozza létre. Tehát 1789 és 1798 között. Nem hosszú idő.
0: Ebből már kiderült a hallgatók számára, hogy körülbelül 200 évet, vagy majdnem pontosan 200 évet ugrottunk Batthyány Boldizsártól Batthyány Ignácig. Hozzá kell tenni, hogy minden későbbi Batthyány, így Ignác is, Batthyány Boldizsár és Zrínyi Dorottyának a leszármazottja, hiszen csak az ő családjukból folytatódik tovább mind a mai napig a Batthyányok sora. Tehát 200 évvel későbbi ez a kései unoka, és említetted itt, hogy ez a Batthyáneum, ez műhely. Én mindeddig úgy tudtam, hogy az csak egy könyvtár.
1: Ebben a 9 esztendőben még az volt, később már inkább, mint gyűjtemény, mint majd, hogy nem műemlék együttes említik. Arról van ugyanis szó, hogy Batthyány Ignác gróf Rómából mintegy 5000 kötetnyi tudományos munkával tért haza. nagyon nagy mennyiség ez, ugye, a 18. században. Ezt még a későbbiekben ki tudta egészíteni annak a bizonyos Migazzi családnak, Migazzi Kristóf féle gyűjteményével. Tudjuk, hogy ugye ő bíboros volt, Vácot élt, és midőn egész finoman fogalmazva állásából elbocsájtották, felajánlotta Batthyáninak ezt a hatalmas saját gyűjteményét, hogy vásárolja meg. 15 ezer kötetről volt szó. Hozzá kell tenni, hogy nem voltak ezek mind könyvritkaságok, különös különlegességek ebben a Váci gyűjteményben. Ő nagyon sok mindent például a bécsi gyűjtemény duplumaiból vásárolt meg, feloszlatott régebbi könyvtárak anyagát gyűjtötte össze, de végül is azért tegyük hozzá, hogy egészen jó anyag volt ez, és nagyon szép egyedi kötésben gyűjtötte az anyagát, és nyújtotta át aztán később Batthyány Ignácnak. Ez is eljutott tehát Gyulafehérvárra. Ez volt a második ilyen nagyobb egység. Egy nagyon fontos adat, amelyet nagyon ritkán hangsúlyoznak. 1794-ben ez a gyűjtemény nyilvános lett. Ez olyan, mint ma egy nagy nyilvános könyvtár, tehát 94-től kezdődően tudományos kutatók ellátogathattak ide, kézbe vehették, és nem csak a könyveket, hanem ásvány, kagyló és éremgyűjtemény is volt már ebben az épületben. És hát itt a könyvgyűjteményhez ekkor azért ugye már különlegességek is úgymond csatlakoztak, hiszen nagyszámú kódexet és ősnyomtatványt is vásárolt Batthyány Ignác. Azt kell mondani, hogy annak a bizonyos RMK-nak, tehát a régi magyar könyvtárnak majd, hogy nem a fele, ha a címeket tekintjük, meg volt ebben a gyűjteményben. Ez egy nagyon, nagyon komoly valami volt, és hogy ez valóban műhely volt, azt igazolja az is, hogy ugye az ásványkagyló és éremgyűjtemény az mondjuk részben a régiségtár, részben a természetrajzi gyűjtemény alapját képezte, és ezekben az években csillagvizsgáló is létrejön, ugye Gyulafehérvárot, mégpedig egy működő csillagvizsgáló.
0: De mielőtt most tovább mennénk, hallgassunk meg egy részletet Kazinczy Ferenc leírásából a gyulafehérvári könyvtárról. 1816-ban járt ott Kazinczy.
2: Az igazi kincset a kisebb palota bírja. Itt állanak az inkunabulák, az ősnyomtatványok. Így nevezik a deltofélusok, az íráskedvelők, az 1499-ig megjelent nyomtatványokat, s ezek egybecsűeknek tartatnak a kézírásokkal. Itt állanak a magyar dolgok. Bibliotekárius kanonok Cseresznyés András úr most dolgozza a katalógus nyomtatás alá. Mutogatja a bibliotekárius némely vendégnek a Szent Máté és Márk evangéliumát is pergamenen, unciális betűkkel, fólió, hasított oszlopokon, melyeket nagygondú korlátozások vesznek körül. Aki előtt az efféle egészen újság, alig hiheti, amit lát. Minden lap korlátja más meg más rajzolat után van dolgozva, s a festés friss, mintha tegnapi volna. A kódex Krisztus születése után éppen 800-ban írva, és így 1016 esztendős. 400 aranyat adtak érte Rómában. A magyar dolgokra tartozó kéziratok gyűjteménye magába foglalja, valamit Dobai Székely Sámuel kapitány gyűjtött volt, mely ha nagyobb részben apografon, másolat is, nagy tekintetet érdemel. De mi mindez azon 16 fólió kötetekhez, melyek az erdélyi fejedelmeinek, sok uralkodóknak, császároknak, minisztereknek, követeknek, generálisoknak, tudósoknak tulajdon kezeikkel vagy írt, vagy aláírt leveleiket foglalják magukban. Kardinális Pázmánynak itt sok leveleit látám, s magyarul írottakat. Egy barátom állítása szerint azok csinatlanul vannak írva. Amit megolvashattam, nem mutatja azt. Pázmány igen sebes kézzel tett írása, bizonyságul lehet, hogy ő e levelet nem igyekezett szépen írni, s nyelvünk akkor nem érte még el azt a korát, s még most sem érte, melyben a római valamidőn Cicero öntötte a magáét. Bírja a biblioteka tintatartóját és pozícióját, porzóját, a tálcával. Cseresznyés úr azt nekem átalva mutatá, nehogy mint némelyek megítéljem. Én pedig sokért nem adnám, hogy egy kicsinséget illetheteim. Szenterekje, és még azoknak is szent, akik ellen tűzzel harcolgat a ténytájával. Az a tényta sokszor igen jól írt. E köteteket forgatván mosolygám a Betlen Gáborné aláírását. Férjéhez szól a levél, és embereinek kezével van írva, de ami itt dőlt betűkkel következik, a fejedelemné kezeírása. Az kegyelmed szolgáló leánya, az felséges Betlen Gábrielné Károli Susanna. Rákóczi György, az elsőbb, a Vizsói Bibliának az utolsó lapjára ezt írá. Az Úr 1619. esztendejének, augusztus 4. napján. Az én kegyelmes Istenemnek kegyes engedelmével végeztem ezt könyvvel együtt az egész Bibliának olvasását itt, Sárospatakon, 6 és 7 óra között reggel, kiért legyen áldott és szent és dicséretes az én kegyelmes Istenemnek nagy neve, és engedje ezután is kegyes atyai gondviselését reám eredni. Ámen. Ámen. Ámen. Non est currentis neque volentis, sed miserentis Dei. Nem azé, aki fut, s nem azé, aki akarja, hanem a könyörülő Istené. Heltai Gáspárnak magyar bibliája, Kolozsvárt 1551-ből, a 4. kötet nagyon elrongyolott állapotban tartatik. Ennek betűszedője a 10 parancsolat cikkelyei közül kihagyja egyet, úgyhogy azt a könyv egykori birtokosa kénytelen vala tollal írni a sorok közé. Ne lopj, ne orozz!

0: tegyük hozzá, hogy ennek a csillagvizsgálónak egy kiemelkedő szakemberéről tudunk, egy Mártonfi nevű csillagászról, aki 1798-ban könyvet is ad ki az ottani észlelésekről, és azt írja róla a szakember, hogy külön érdekessége és értéke ennek a könyvnek, hogy nagy részletességgel foglalkozik a korabeli csillagászati műszerek leírásával, beszabályozásukkal és használatukkal. Ehhez hasonlót még a külföldi szakirodalomban is ritkán találunk, és ugye a műszerek között volt egy csodálatos meridiánkör, volt két kvadráns, egy nagy fali kvadráns, egy csillagászati negyedkör, egy Newton-féle reflektor, egy parallaktikus felállítású, hordozható, akromatikus refraktor, és így tovább. Tehát gyönyörűen leírja Mártonfi az akkori műszereket. Ő maga, hát tegyük hozzá, profi, tehát szakképzett csillagász volt, nem amatőrt alkalmazott Batthyány Ignác. A könyv maga gyönyörű, egyszer én is kézbe tudtam venni, valóban nagyon szépek ezek a metszetek a munkában, és valóban a 18. század magyar csillagászati irodalmának egy kiemelkedő alkotása. Azt is érdemes elmondani, hogy nem ez volt mondjuk ennek a nagy-nagy régiónak az egyetlen csillagvizsgálója, mert néhány évvel korábban Kolozsvárot Hell Miksa, a későbbi bécsi csillagász alapított már egy obszervatóriumot, de talán felszereltségében a gyulafehérvári még komolyabb volt, és itt ugye a Királyi Magyarországon, Nagyszombatban és Egerben is volt csillagvizsgáló, és ugye hát maga Hell Miksa természetesen Bécsben, és hát másutt is működött, egyebek mellett ugye a vardői expedíciót is ugye ő vezette Sajnovics Jánossal együtt.
1: Hallgatva ezt a felsorolást, hogy mi minden volt a gyulafehérvári Batthyáneumban a csillagvizsgáló eszközök között, én ezt nem tudom megítélni, de vajon ezek a kor színvonalán álló fejlett műszerek voltak?
0: Így van, ezek fejlett műszerek voltak. Érdekes módon akkoriban a magyar csillagászat Európában az élvonalba tartozott, legalábbis ami a műszerezettséget illeti, és ez nem kis részben Hell Miksának és tanítványainak köszönhető, hogy még egy példát említsek, Batthyány Ignác nem volt teljesen amatőr itt asztronómia ügyben, úgy gondoljuk, hogy hát látott ő már valaha fali kvadránst, vagy ezt csak rajzon látta? Hát könnyű dolga volt, hiszen Egerben, amikor ő ott élt, ott már működött a csillagvizsgáló, amelyet maga Hell Miksa rendezett be, és az akkori Európa legmodernebb műszereit tudta behozatni. Ez most nem egy szólam, hiszen azóta bizonyították, hogy például az Egerben elhelyezett műszerekből két példány készült akkoriban, ma az egyiket Egerben őrzik, a másikat a Greenwichi csillagvizsgálóban. Hát ha ezek a műszerek jók voltak a Greenwichieknek egykoron, és vele egy időben az egriek is ezt használták, akkor azt hiszem, hogy ez önmagában is egy fontos tény, arra nézvést, hogy ezek valóban modern műszerek voltak, és hát Batthyány is arra törekedett, hogy hát ha az Eszterháziak ugye Egerben ilyen műszereket hozattak meg, hát akkor ő sem fog ennél elavultabb műszerekkel dolgoztatni. Tehát bizony ezek a gyulafehérvári szerkentjük meglehetősen jók voltak, és itt van még egy nagyon érdekes megjegyzés, hogy a londoni királyi társaságnak a kiadványában is hivatkoznak egykoron, tehát még akkor a Batthyány féle csillagvizsgálóra. Tehát valóban ez egy komoly dolog. Miért tudunk erről ilyen keveset? Nagyon egyszerű a magyarázat, mert mondom, sajnos az első mű megjelenése évében a gróf elhunyt, utána még pár évig folytak észlelések, de hát már nyilván nem volt meg a megfelelő anyagi alap, nem fejlesztették a gyűjteményt, nem jelent meg a második kötet, az észlelések újabb kötete, és ezért sajnos ez az egész szépen lassan elsüllyed. Van itt egy másik összegzés, ami a könyvgyűjteményre vonatkozik. Szintén egy aránylag korai leírás. amely arról szól, hogy Batthyány halála után szerencsére nem szóródott szét a gyűjtemény. Később már azt írja az egyik statisztika, elég érdekes dolog, tehát 1900-ra a gyűjtemény darabszáma, a köteteknek a darabszáma már meghaladja 36 ezret, később pedig megduplázódik, tehát a 20. század közepén ez a szám már a 60 ezret is túllépi, tehát fejlesztették a gyűjteményt. Ez egy nagyon fontos dolog, ma is megvan a Batthyány gyűjtemény, és más püspökök, kanonokok neveit is feljegyzi a krónika, akiknek az anyaga ide kerül. 751 ősnyomtatványról tud a kutatás már 100 évvel ezelőtt, ez egy nagyon komoly szám, több mint 600 középkori kéziratot őriznek a Batthyányban. Egyebek mellett ugye a kódexek között itt van ez a mindenki által jól ismert döbrentei kódex, illetve hát ugye azok a bizonyos gyulafehérvári sorok és glosszák, amelyeket ugye a harmadik nagy összefüggő magyar nyelv emlékként tiszteltek és tisztelnek a magyar nyelvtörténészek.
2: A gyulafehérvári sorok. Háborúságban valóknak kegyessége, élőknek öröksége, kórságban valóknak egészsége, szükségben valóknak bősége, éhezőknek elégsége. Csodálatos művének jelenetében, önnön szájával mondott igének tanúságában, szent oltáron kenyérképében, a keresztfán függő képében. Önnön tanítványának árulatja, nemzette népnek vádolatja, Jeruzsálem városának tisztes fogadatja, Isten fiának ártatlansága, halálának szidalmas kínja, boldog asszonynak személye.

0: Néhány évvel ezelőtt Kelecsényi Gábor készített is egy összeállítást Múltunk neves könyvgyűjtői címmel, és ebben ő nagyon kellemesen visszaemlékezik a Batthyányiakra, és ő azt írja, hogy ne feledjük el, Batthyány Ignác mellett család egy másik tagja, Batthyány József is neves könyvgyűjtő volt.
1: Hát ő volt a hercegprímás abban az időben.
0: Ő volt a hercegprímás, így van. És ő az, aki például a Bél Mátyás féle nagy kéziratot, tehát az akkori Magyarország leírásáról szóló nagy kéziratot meg tudta venni a családtól. Ez ugye eljutott Kalocsára, majd vissza Esztergomba. Hát szabad azért itt némi cinikus megjegyzésként annyit hozzátenni, hogy a családtól meg tudták vásárolni, ez úgy tűnik egy főrangú család számára nagyobb gondot nem okozott. De hogy ezek a kéziratok minden sérülés nélkül eljussanak az adott helyre, ez már gondot okozott, mert ugye Kalocsára szállítván ezt az anyagot, az vizes lett, és hosszú időn keresztül a még olvasható kéziratok másolásával kellett foglalatoskodniuk az írástudóknak, tehát egy ilyen egyszerű dologra már nem ügyeltek. Szerencsére ma ugye a bélféle kéziratokból több példány is van, másolatok is, amelyekből nagy nehezen végigolvasható az egész mű, de nagyon jó lett volna, hogyha erre ügyelnek. Megint csak itt mellékesen megjegyzem, hogy néhány évvel később, amikor a Tudomány Egyetem Nagyszombatból Budára költözött, ismervén ezt a tényt, nagyon vigyáztak arra, hogy ne sérüljön meg a csodálatos könyvgyűjtemény, és az akkori idők legkiválóbb szállítási szakértőjét kérték meg, hogy mutassa meg, hogy hogy kell ezt becsomagolni, és hogy kell úgy elhelyezni a tutajokon, hogy ne forduljon be a Dunába, és ezt az urat Kempelen Farkasnak hívták. Hát itt végül is akkor azt jelenti, hogy ebből a korszakból már két Batthyányit is említettünk, ugye a hercegprímást, Batthyány Józsefet, aki egy csodálatos gyűjteményt hozott létre Esztergomban, csak úgy zárójában említem meg, hogy ő szerette volna a ma nemzeti könyvtárat megalapítani, amelyet később Széchenyi Ferencnek volt módjában létrehozni 1802-ben, és hát ehhez a dátumhoz kötik a Nemzeti Múzeumnak a megalakulását is, amelyet a Nemzeti Könyvtár történészei nem tartanak egyébként mindig jogosnak, mert ők azt mondják, hogy ebben az évben a Nemzeti Könyvtár jött létre, és nem a múzeum. A múzeumot inkább Széchenyi Ferencnek a felesége alapította nagy gyűjteményével, és itt hát lényegében két gyűjteményről van szó, amely egy épületben működött. Na hát ezt a gyűjteményt szerette volna Batthyány József létrehozni, erre akkor nem volt módja, Széchenyiék nevéhez fűződik ennek a megalkotása. A másik ugye Batthyány Ignác, akinek pedig ugye módja volt ezt a hatalmas gyulafehérvári gyűjteményt létrehozni, és úgy látom, itt van kortársuk, a családnak a harmadik, úgy velük egy időben élt tagja, akit én egyfajta különcnek tartok, őt Batthyány Tódornak hívták.
1: Ő édes testvéröccse volt Józsefnek, a bíborosnak. Miért tartott Tivadart vagy Tódort különcnek?
0: Azért, mert nem nagyon láttam itt a Batthyányak között egyetlen egy urat sem, aki arra vetemedett volna, hogy műszaki kísérletező legyen. Na most Batthyány Tódor ugyanis egészen különleges témakörrel foglalkozott, mégpedig, mint életrajzírói leírják, ő Bécsben gépészetet tanult. Na most hát ez akkoriban egy meglehetősen ritka szakma volt, ugye, tehát ne feledjük, itt hol vagyunk, ugye a 18. század közepén. Egy fiatal ember gépészetet tanul Bécsben.
1: És tegyük hozzá, aki egyben az utolsó magyar nemzeti nádor fia, herceg Batthyány Lajos fia.
0: Ő úgy érezte, hogy birtokát úgy tudja felvirágoztatni, hogyha mint ipari úttörő kezd tevékenykedni, tehát valószínűleg ezzel függ össze. Nos, Kisbéren majolika és textilfestő manufaktúrát alapít. Ugye hát a magyar ipar és ezeknek a kisebb manufaktúráknak a megépítése valóban ehhez a korszakhoz kötődik, És azt is el tudom képzelni, hogy valamely főrangú család úgy gondolja, hogy ilyen manufaktúrákat érdemes alapítani, de hogy épp a család egyik tagja ezeknek a témáknak legyen a szakértője, na ez ugye, ami különleges benne. Na aztán menjünk tovább. Horvátországban szintén ugye voltak családi birtokok, vasérc és részbányát nyit, Tarcsán pedig posztóüzemet. Ez már 3-4 olyan tény, ami egészen különleges, és ehhez kapcsolódik még egy további, hogy ő maga a 18. századi hajóépítésnek ugye a magyarországi úttörője, műszaki kísérletező, feltaláló, alkotó, és ezt bizony a későbbiek is elismerik. No, nekem az a véleményem, hogy részben azért kellett meglehetősen jó minőségű hajókat alkotnia, megépítetnie, mert ő maga is ugye az általuk előállított terményeket így tudta olcsón továbbítani, de feljegyezték azt is, hogy 1777-től kezdődően a Száva-Duna útvonalon keleti árukat szállított Pest érintésével Bécsbe. Tehát keleti árukat szállít Bécsbe. Egészen hihetetlen. Van egy másik adat ebből az időszakból, 1783-ból, amikor is azt írja a krónikás, hogy Batthyány Tódor Dónau nevű hajója 2,5 hónap alatt meg tudta tenni ezt a hatalmas utat, tehát ezeket a csodálatos keleti árukat el tudta ennyi idő alatt juttatni Bécsbe. Egy másik hajójáról feljegyzik, hogy az valószínűleg lójárgány hajtotta, és hát ugye ezek a hajói arra is alkalmasak voltak, hogy biztonságosan közlekedjenek az árral szemben. No, de hát van ezért egy közös József Ignác és Tódor vagy Tivadarban. Hát mind a hárman könyvgyűjtők voltak, mégpedig, és ez, amit nagyon kevesen tudnak Batthyány Tódorról, hogy Rohoncon Magyarország első műszaki könyvtárát ő gyűjtötte össze. Tehát a többiek ugye gyűjtenek egyháztörténeti, történeti, bölcseleti munkákat. Maga Ignác ugye a természettudományban is járatos, ugye asztronómiai és más hasonló művek is vannak a gyűjteményben, de hogy kifejezetten műszaki témájú gyűjteménnyel egyikük is bírt volna, na hát azt nyugodtan állíthatjuk, hogy nem. Egyedül Batthyány Tódor, és ez a gyűjtemény szerencsére nem szóródott szét, hanem később unokája Batthyány Kázmér a Magyar Tudományos Akadémiának ajándékozta, tehát végül is ott a nagy, ugye Sándor István féle, ugye a híres bibliográfus Sándor István és a Teleki féle gyűjtemény mellett egy ilyen harmadik nagy gyűjtemény is bekerül az akadémia csodálatos bibliotékájába, az a műszaki könyvtár, amelyet Batthyány Tódor hoz létre.

0: Elhangzott Batthyány Ignác és a gyulafehérvári Batthyáneum. Gazda István tudománytörténésszel beszélgetett a szerkesztő Sumonyi Pap Zoltán. Közreműködött Soltenszky Tibor. A műsort készítette Balogh Gábor, Demjén Erzsébet, Liszkai Károly és Diósi Sarolta.
1: A következő részt a zene után hallgathatják meg.

egy ősi magyar család mecénási tevékenysége. A harmadik rész. Az 1900-as évek. Egy szent életű orvos és egy anarchista. Battyányi Stratman László és Battyányi Ervin. Gazda István tudománytörténésszel beszélget Sumonyi Pap Zoltán.

0: Elérkeztünk a Batthyányok rövid elemzésekor a 20. századig, hiszen nem tudunk mindenről beszélni ilyen félórás rövid műsorokban, de hát a 20. század is, és erre már valamelyik korábbi adásukban tettünk említést, büszkélkedhetik jeles Batthyányiakkal. Egyik az a Batthyány Stratmann László herceg. Itt hozzá kell tenni, hogy a hercegi címet ő oldalágon örökölte, lévén, hogy a Batthyányi ház hercegi ága kihalt 1915-ben. Így aztán ő a pinkafői grófi ágból legidősebb férfiú lévén kapja a hercegi címet, és ezzel a Stratmann előnevet is. Tehát Batthyány Stratmann László hercegről, a szegények orvosáról, és Batthyányi Ervinről, aki az első magyar anarchista, vagy anarkista, hogy ő írta, aki újságot alapít, népiskolát, nem is igazán népiskolát, hanem hát egyfajta ilyen szociológiai iskolát csinál Bögetei birtokán. De hát erről ismét Garda István tudománytörténész többet tudna mondani.
1: Batthyányi Stratmann László neve jól ismert az orvostörténetben is, és hát természetesen napjainkban az egyháztörténet kutatói is külön fejezetet szentelnek a Batthyányi Stratmann féle adatok tisztázására. Szemorvos és sebész volt Batthyányi Stratmann László, 1870-ben született, és Bécsben tanult, részben a gazdasági főiskolán, részben pedig a tudományegyetemen, és ott elsősorban a kémiában szerzett jártasságot, ami hát megint csak egy különleges dolog, mert ugye hát a család tagjai között természettudós bizony kevés volt. A következő fontos adat élettörténetében, hogy ezt követően az orvosi karon folytatta tanulmányait, és 1900-ban itt szerzett diplomát. Emellett ugye tagja volt a főrendi háznak, majd a felsőháznak, és 1901-ben Köpcsényi birtokán szemkórházat, Körmendi birtokán kórházat létesített, és ahogy ugye említettük, volt elsősorban szemészeti műtéteivel tűnt ki. Ami azért volt nagyon érdekes, néhány hónappal ezelőtt volt módom a Britannica Hungarika lexikon számára ezeket a szócikkeket elkészíteni, és akkor olvastam el azokat a publikációkat, amelyek Batthyányi Stratmann nevéhez fűződnek, illetve néztem át a vele kapcsolatos korábbi adatokat, hogy ugye ő nagyon pontos naplót vezetett ezekről a kezelésekről, valóban a szegények számára ingyenes kezelést nyújtott. Ilyen személlyel egyébként többször is találkozhatunk az orvostörténetben, magyar származású orvosokkal kapcsolatban, itthon is és külföldön is számtalanszor feljegyeznek hasonló adatokat. Nagyon sokszor például azt jegyzik fel, hogy a művészeket, írókat ingyen gyógyította, és itt ugye hát Batthyányi Stratmannnál más a helyzet, ugye hát ott a birtok környékén elég sok szegény sorsú ember élt, gazdálkodott, vagy esetleg épp a birtokának volt munkása, és őket ugye igyekezett ingyen ellátni, ezért is lett ő a szegények orvosa. Mindenesetre képzett orvos volt, nevével az orvosi heti lapban, orvosi folyóiratokban is találkozhatunk, tehát valóban ennek a korszaknak egy érdekes színes egyénisége. Sok regényt írtak azóta, és boldoggáavatásával kapcsolatosan számos tényt dolgoztak fel élettörténetéből, tehát végül azt lehet mondani, hogy róla sok mindent tudunk, sok helyütt elolvasható ez a kicsit romantikus élettörténet, amelynek az a lényege, hogy egy valóban nagyon jókezű, képzett szakemberről van szó, aki emellett még erre is vállalkozott, hogy ugye a nem tehetős úgymond pácienseket ingyen látta el. De hadd tegyem hozzá, hogy ebben egy időben hasonló jellegű adatokat Budapest és más kórházakból is feljegyeztek, tehát valahogy ez egy picit akkoriban az orvosi etikának is mint egy részét képezte. Számos szanatóriumról tudunk, ahol a szegény sorsúaktól vagy egészen minimális ellenszolgáltatást kértek a kezelésekért, és a tehetősebbek pedig tisztes összegekkel támogatták a klinikákat, hogy működni tudjanak, a rendelőintézeteket. Tehát ezt mindezt azért kell elmondanom, hogy nehogy azt higgye valaki, hogy Magyarországon ez az egyetlen egy helyen fordult elő ez. Nem, ez másutt is divatos volt, természetesen nem ilyen mértékben, de magam is számos ilyen történetről tudok, mondom, itt budapesti kisebb szanatóriumokban is ugye számos alkalom előfordult, hogy egy-egy orvosra rámondták, hogy a szegények orvosa, hiszen az egyszerű embereket mindenfajta ellenszolgáltatás nélkül hajlandó volt kezelni. Természetesen akiknek módjuk volt, azok ezeket a műtéteket, nagyobb beavatkozásokat viszont nagyon becsületesen megfizették, és a klinikák végül is így tudtak működni. Nem a csúszópénz volt ugye a lényeges szempont, ami akkoriban nem is volt divatos, hanem azt mondották egy-egy például főrangú család tagjának, hogy ha módja van rá, akkor hát a kezelést oly

0: Batthyány Stratmann László, Napló, 1926. Részletek.
1: Január 1-e. Isten nevében kezdjük el az új évet. Kitzében talált, hosszú évek után újból ifjúságunk helyén, ahol majd minden gyerek született, ahová most már több mint 26 esztendeje feleségemet, drága Mislemet hoztam. Hogy miért voltunk az idén itt? Körmenden vörhenyjárvány tört ki, és Ivit, az első beteget el kellett különíteni. Azután Blanki jött igen gyanús nyakkal, őt is elkülönítettük. Mami ápolta mind a kettőt. Én az összes többivel egyedül voltam a kastély felső részében. Az ambulanciát is bezártuk, és így teljesen elszakadt az életünk a külvilágtól. Aztán elutaztam az egészségesekkel Kidzébe, és így most itt vagyunk. Misl, én, Ancsi, Blanki, Lacika, Józsi, Gitti, Franz, Ciki, Karli. Nagyon kedves karácsonyunk volt a nagyteremben. Én egy szuper heterodin rádiót kaptam, mama egy íróasztalt és asztalkát, Ancsi egy rendőrkutyát, Lacika meg Blanki egy-egy gramofont, a legkisebb egy villanyvasutat.

0: Január 9-e. Erős látogatási nap volt ma. Blanche már egy pár napja kedves vendégünk. Ma Lici húgom is eljött hozzánk Dunakilitiből, és mikor éppen Uzsannához akartunk ülni, jött Lónyai Elemér Stefani Lónyaival Oroszvárról autóval. Nagyon szeretjük Lónyaiékat, és nagyon jól esik, hogy ők a szomszédaink. Milyen másképpen üt is ki minden a világon, mint az ember gondolná? Ő Lónyainé, aki arra volt hivatva, hogy majd királynénk legyen a nagy osztrák-magyar monarchiában. Aztán Rudolf trónörökös tragikus halála Meyerlingben, és egész Közép-Európa teljes összeomlása és szétforgácsolódása. Most egy kedves házaspár jön látogatóba hozzánk, Elemér Stefanival, át ide Kidzébe, amely nem Magyarország többé. Magasan minden emberi terv fölött fönségesen intézkedik Isten gondviselése, és a világ nyugodtan forog tovább. Istennek van ideje, és eljön a pillanat, amikor ítélet hangzik el minden fölött. Akkor az erkölcsi jót, mint biztos aranyat beváltják, nincs csalás és ámítás, mint a mi bolygónkon, a mindenségnek ezen a kicsi pontján. December 31-e. Éppen sétálni mentem, amikor Blanche a Tátra kocsival behajtott a kastélyudvarra. Rögtön velem jött sétálni. Roppantul örültem, hogy megint velünk van. Eszterházi prelátus még nálunk maradt, és csak harmadikán megy el. Ezért a fiúkhoz kellett bekvártéoznom magamat, Lalóhoz és Ivihez. Ancsi pedig maminál alszik, Józsi is. Blanche a hálószoba melletti szobát kapta. Délután jött Lónyai, és szilveszter délután ünnepeltünk, ólomöntés, gyűrűjáték, krapó és bűvészmutatványok. Következett még egy nagy áldás Tedeummal, hálaadásul jó Istenünknek azért a rengeteg kegyelemért, amit kaptunk. Este puncs volt. Esperes úr az összes gyerekekkel a zongorához ült, hozzá gramofon, Ivi hegedűje, Lacika benjója, néhány mosdótál, és kezdődött egy óriási spektákulum, mert muzsikának nem nevezhetem. 3:45-kor mégis mind elmentünk aludni, de azért 12-ig még fönt maradtunk. Pontosan 12 órakor letérdeltem, és imádkoztam. Mami ugyanezt csinálta, anélkül, hogy tudtam volna.
1: Egészen eltér ugye ettől az a másik említett, ugye, tehát Batthyány Ervin grófnak az élettörténete, aki hát szintén végül is ugye tudós kutató volt, és a családnak, hát nyugodtan mondhatom, talán az egyetlen olyan tagja, aki a társadalomtudományokban végül

0: és elég érdekes, komoly művekkel írta be nevét a magyar irodalom történetébe.
1: Na most ez nagyon érdekes, ugye 1904-ben jelenteti meg az anarchizmusát, ugye egy anarchizmus című művét, társadalomtudományi szemlét indít, és iskolájában hát megfordulnak olyan tanárok, akik a korabeli pesti értelmiség körében is igazán avantgárd tudósoknak számítanak társadalomtudomány terén, talán a Szabó Ervin, vagy a DNS família néhány tagja, és hát ez a Bögötei kastély aztán erről lesz nevezetes. Persze 1919 után emigrál, és azt hiszem, hogy a 30-as évek közepetáján hal meg Angliában. Elolvasható például ez az Anarchizmus című műve, mert hozzáférhető. Nem tudom, hogy ez a korabeli magyar társadalom tudományon belül milyen értékrendet képvisel, tehát vagy milyen irányzathoz tartozott igazából, a bakunyinista anarchizmushoz-e, vagy tudunk-e, vagy érdemes-e erről többet tudni, vagy milyen volt ennek a saját korában a fogadtatása?
0: Igen, feljegyeztetett erről néhány korabeli adat. Bevezetésként talán annyit, hogy ez a Bögötei Szociális Reformiskola annyiban hasonlít a Batthyány Stratmann Lászlóféle gyógymódhoz, hogy ez is egy ingyenes iskola volt. Tehát ebben az időszakban ez valóban divatossá válik. A másik, hogy Batthyány Ervin e könyve mellett ugye folyóiratokat is alapít. Itt van például a Testvériség című lap, vagy a Társadalmi Forradalom megnevezésű periodika. Nem valószínű, hogy ezek nagy példányszámúak voltak, ha hozzáteszem, hogy Szombathelyen jelentek meg ezek a kiadványok. De minden esetre e témakör történetében fontos, és aránylag kevesen tudják, hogy 1994-ben, tehát nem is olyan régen, az anarchizmus elméletéről és magyarországi történetéről könyv is megjelent, amelynek szerzői valóban részletesebben is megemlékeznek ennek az időszaknak a résztvevőiről, köztük ugye Batthyány Ervinről, aki már a 919 előtti időszakban is ugye többször megfordul Angliában, és 910-től kezdődően már inkább Angliában publikál, tehát akkoriban itt már ritkábban találkozunk a nevével, hiszen a két nagy könyve közül az egyik ugye már említett, ez a bizonyos Anarchizmus 1904-ben még itt jelenik meg, a Népjoga 1905-ben szintén, és van egy harmadik könyve is, a Szocializmus és Anarchizmus 1906-ból, de ahogy említettem, 910-től kezdődően már inkább Angliában publikál. Na most az egykori feljegyzésekből, ha szabad, hadd idézzek, hogy mit is mondanak róla és róluk a kortársak. Tehát itt ugye ez az érdekes, hogy akkoriban mit mondanak róluk, nem az utólagos értékelés. Az anarchisták a történetben az igazságosságnak, az egyenlőségnek, a szolidaritás természettörvényének, és különösen az egyéni szabadság fokozatos megvalósulását látják. Céljuk olyan társadalom létesítése, amelyben ezek az értékek teljesen megvalósulnak, amelynek fönnállását minden kényszer nélkül biztosítja az egyének belátásukon és erkölcsi hajlamaikon nyugvó érdekközössége, mondja az egykori szakember. Aki leírja azt is, hogy az anarchisták között ugye voltak itt példaképek, a már előbb említett Bakunyin és Kropotkin. Kropotkinnak a könyve ugye akkoriban meg is jelenik magyar nyelven, és egy valóban sikerkönyv. És említik ugye Prudont vagy Tolstojt is, ugye azt írja a korabeli krónikás, hogy Tolstoj keresztény alapon az erőszak minden alakját elvetette, és néki egyik magyarországi híve éppen Batthyány Ervin gróf volt. Tehát ezt a bizonyos prudonista stirnerista rendszert, vagy Stirner elegánsabban ejtve rendszert veszi át és magyarázza tovább Batthyány Ervin és kortársa Schmidt Jenő. Mindkettejükről azt írják, hogy hadd idézem szó szerint, Tolsztojhoz közel állva az emberiség fölszabadítása előföltételének, az egyénnek az önismeret, gnózis alapján leendő világnézeti fölszabadítását tekintették, tehát Batthyány is és mit is, az erőszakot és a materialistának tartott szociáldemokráciát elvetve a termelés megszervezését decentralizált alapban képzelték el. Lényegében tehát erről szólnak az előbb említett művek, és mint látható, Batthyány Ervinnek meglehetősen tisztes neve, rangja volt ebben az időben, akiről még ugye feljegyzik azt is, hogy ő volt az, aki a tiszta anarchizmus felé közeledett, de végül is úgy érezte, hogy sem könyveinek, sem folyóiratainak nincs kellő visszhangja, és mint kortársai megjegyzik, szépen fokozatosan kivonult a magyar mozgalomból, és Angliában telepedett le, sőt, mi több, 1913-ban már kérte is, hogy leadhassa magyar állampolgárságát. És hát ugye Angliában hunyt el 1945-ben, tehát addig ugye ott élt és ott publikált. Különleges személy ő, én azt hiszem, hogy érdemes talán még egy-két passzust idézni a kortársi leírásból, tehát hogyan látják őt és műveit az egykori szakemberek, mit is mondanak az anarchizmus magyarországi irányzata egyik legfőbb szakértője Batthyány Ervin tanairól.
1: Én viszont azt gondolom, hogy talán érdekesebb lenne befejezésként magából a műből, tehát Batthyány Ervin írásából egy részletet meghallgatnunk, hiszen mégiscsak az eredeti forrásból közelebb jutunk az ő gondolkodásához.

Az anarchizmus 1904. Anarchizmus, uralom nélküliség alatt azon társadalmi rendet kell értenünk, mely minden külső hatalom és erőszak nélkül tisztán az emberek szabad, testvéri együttélésén alapul. Az erőszakon épülő uralmi rendszer helyett, mely a tulajdon, jog és állam kényszerintézményeiben nyer kifejezést, az anarchikus társadalom formái az emberek természetében rejlő szolidaritás és az ebből folyó szabadság, egyenlőség és önkéntes összműködés által jönnek létre. Szükségesnek tartottam az anarchizmus fogalmának ezen meghatározását előre bocsátani, mert tudom, hogy különösen nálunk a legnagyobb tájékozatlanság és legtévesebb nézetek uralkodnak róla. Sokan vannak, akik még mindig királygyilkossággal és bombamerényletekkel azonosítják azt, vagy legalábbis általános felfordulást és káoszt képzelnek alatta. Azok közül, akik az anarchizmus fentvázolt céljait ismerik, egyikrészt az emberi kultúrának túlhaladott, alacsonyabb fokára való visszasüllyedést lát benne, egy másik rész pedig az embereket sokkal gyarlóbbaknak tartja arra, hogy ezen ideált elérhessék. Mindketten tehát szükségesnek és elkerülhetetlennek tartják a rend, a béke és műveltség fenntartására, hogy az emberek egy konstituált felső hatalomnak és át nem hágható jogszabályoknak legyenek alávetve, melyek uralmukat szükség esetén erőszakkal is érvényesíthessék. Két homlok egyenest ellenkező világnézet és társadalmi elmélet állít egymással szemben. Az egyik a természet és társadalom rendszerességének és harmóniájának forrását a jelenségeken kívül keresi.

Természetes, hogy ezen új felfogás a társadalomtudományokat is teljesen átalakítja. A történelem, miután kezdetben az uralkodók, később az államok és a nemzetek története volt, most az egyéni emberek életét kezdi vizsgálni, és az egyének belső meggyőződéseiből, szükségleteikből, mindennapi életükből magyarázza meg a történelmi tényeket. Épp így a nemzetgazdaságtan és szociológia, mely a népek és társadalmak jelenségei helyett mindinkább az egyének szükségleteivel és törekvéseivel foglalkozik, és arra a következtetésre jut, hogy amilyen az egyén, olyan lesz a társadalom is. Ezen tudományos és filozófiai alapokon épül fel és válik öntudatossá az új erkölcsi világnézet. Épp úgy, mint a természet rendszeressége és összhangja, nem egy felsőbb akarat műve, és nincsen absztrakt, merev törvények által szabályozva, hanem azáltal jön létre, hogy minden legkisebb rész szabadon a maga útján halad, úgy az ember sem valamely felette álló erkölcsi törvény szerint jó vagy rossz, hanem összes tulajdonságainak, hajlamainak és tehetségeinek egyenlő mértékben való kifejtése és szabad érvényesítése által válik harmonikus egyéniséggé. És a társadalom rendje és békéje szintén nem egy előre meghatározott törvényszerű jelenség, melynek fenntartására külső hatalom és kötelező jog szükséges, hanem a társadalmi összhang is csak magából az emberek természetéből, az egyének korlátlanul szabad életnyilvánulásaiból és szükségleteik szerint folyton változó alkalmazkodásából állhat elé. És épp úgy, amint a természeti erők egyensúlya megbomlik, ha közülük valamelyiket hatásában meggátoljuk, épp úgy megszűnik a béke a társadalomban, ha az egyének egymás közti viszonyát egy autoritatív hatalom igyekszik merev jogszabályok által szabályozni, és ezzel korlátokat szab az egyéni kifejlődésnek, szabad társulásnak és önkéntes összműködésnek.

Ezen új világnézetből tehát szükségképp azon praktikus konzekvenciákat kell levonnunk, hogy minden intézmény, mely az emberek önmeghatározási jogát és egymáshoz való viszonyuk szabadságát korlátozza, gyökerestől eltörlendő. És ennek lehetőségét és a helyökbe lépő társadalmi formák célszerűségét saját erkölcsi meggyőződésük erősíti meg. Ha a világegyetem parányainak szabad egyensúlyából létrejött összhangot felfogtuk, egy kívülünk álló felsőbb hatalom képzete lehetetlenné válik, s számunkra is, hogy mi uralkodjunk mások felett. Azáltal, hogy mindenki saját szükségleteinek és hajlamainak megfelelően cselekszik, jön létre az erők azon egyensúlya, mely egyenlő, szabad emberek testvéri együttélésében a legideálisabb társadalmi harmóniában nyer kifejezést. Az az egyetlen erkölcsös cselekedet, mely legjobban elégíti ki saját boldogságérzetünket. Nem azzal, hogy saját énünket alárendeljük valamely felsőbb hatalomnak, sem azzal, hogy azt elnyomjuk és feláldozzuk másokért, de egyedül azzal, hogy azt szabad, hatalmas, teljesen kifejlett egyéniséggé engedjük fejlődni. Tesszük a társadalomnak a legnagyobb szolgálatot.

0: Elhangzott egy szentéletű orvos és egy anarchista, Batthyány Stratmann László és Batthyány Ervin. Gazda István tudománytörténésszel beszélgetett a szerkesztő Sumonyi Pap Zoltán. Közreműködött Kertész Péter és Soltenszky Tibor. A műsort készítette Balogh Gábor, Demjén Erzsébet, Liszkai Károly és Diósi Sarolta.
1: Az iménti kultúrtörténeti műsor 1996-ban készült, és a Magyar Rádióban ugyanabban az évben hangzott el utoljára, december 27-én.

0: ismét a Kossuth Rádió hullámhosszán, az archívum műsorából.
1: Én, Kosztka Tivadar, ki a világ megújhodásáért ifjúságomról lemondottam, amikor a láthatatlan szellem meghívását elfogadtam. Akkor már rendes polgári foglalkozásban kényelem és bőségben volt részem. De elhagytam hazámat, mert el kellett hagynom. És csak azért, hogy életem alkonyán gazdagnak és dicsőnek lássam. E cél elérése miatt évek hosszú során át Európát, Afrikát és Ázsiát utaztam be, hogy a megjövendőlt igazságot megtaláljam, és a gyakorlatban festményben átvihessem, és mikor már megvolt a szükséges hadseregem, Párizsnak tartva 1907-ben milliókkal szemben álltam egyedül az isteni gondviselés eredményével, s az egész világ hiúságát pocsékká zúztam. Egy napon Párizst kapitulációra bírtam, s a világot túlszárnyaltam. De 10 millió embert el nem pusztítottam, csupán kiózanítottam őket a dolgokból. Reklámot nem csináltam, mert a kufárok sajtójával nem törődtem, hanem elvonultam a Libanon tetejére, s ott cédrusokat festettem. Így a magányban szép csendesen, ma már őszbe borult fejjel azon gondolkozom, mi célja volt ennek a nagy háborúságnak, mikor hatalommal, anyaggal terhelten a mennyországba úgysem jutott senki sem. Istentelenül pedig kérdem, mi célja van az embernek a földön?
2: Napút. Részletek Csontváry Kosztka Tivadar írásaiból.
1: július 5-én Kisszeben szabad királyi városban születtem. A posztupici dr. Kostka Kosztka László orvosgyógyszerész és Ung megyei Daróci Hajcelmaier Franciska fia lettem. Atyám tiszteletből rendőrkapitányi és postai teendőket is végezte, szabad idejét pedig vadászattal és tűzijátékkal töltötte. Középtermetű, hízásra nem hajlamított természetű, szeszes italokkal, dohányzás és kártyázással nem törődő, egyszerű, de energikus ember volt. A vadászat kedvéért állandóan tartott egy ügyes vadászlaboránst, s ez abban az időben Pirics Jancsi volt. A Jancsi teendői közé tartozott az agarak, kopók, vizslák etetése, farkas, rókakölykök nevelése, a fogoly kihallgatása, figyelése, a farkasles fűtése, a gyermekhinta, kuglizó ellenőrzése, s a négy fiú kívánságának a kielégítése is. E szórakozáshoz járult a sárkányok és a rakéták készítése, a tűzijáték rendezése, s télen a farkasoknak közszemlére való kitevése. Emlékszem jól arra az időre, amikor még járni nem tudtam. A földön csúsztam, s a róka meg a kutyakölykökkel játszottam. Emlékszem jól a 2 éves koromra, egykori huszárlábaimra, hátul gomboló hózentrágeres nadrágomra, amelyből kifityegett rendesen az ingem csóvája. Így kerültem az utcára Kisszebenben, nevezett promenádé labirintba. Egyik kezemben krumplicukor, másik kézben pige, avagy gomb volt, a szerint mit akartam játszani. Kiléptem a járdára, utánam sompolygott a pajtások hosszú sora. Ám de mikor egy-egy ablak betörött, avagy a városi lámpa csörömpölt, s a pige a kofa hátába ütődött, megvolt a társaság szeppenve. Dacára annak, hogy Burkus volt a nevem, s a fiúk között, mint bíró szerepeltem. Mégis a verebek szétrebbentek, s az anyai szárnyak alá menekültek. Csendesen éltünk Kisszebenben, különösen a 60-as években, ahol még az ökör is zereszóval a városon végig sétálhatott, csak azután a pecsenyetárra juthatott. A borjú hátulja pedig minden vasárnap a falusi zsidóktól kínálva volt. Baromfi, hízott liba, sert és fejőstehén egyházban sem hiányzott, gyümölcs, zöldség mindenkinek termett, s a híres barackból még a galíciaiaknak is tellett. A búza mosva volt, napon szárítva került a városi vízimalomba. A házi kenyér minden házban kovászolva, külön kemencében sütve volt, a hordókáposzta a pincében, a krumpli a veremben, a daráló kézimalom, a ruhamángorló, az volt minden helyen. Cukrászbolt nem volt, de cukrásütemény nem hiányzott sehol sem. Otthon készült minden. A fehér nemű horgolás, hímzés, harisnya kötés, ez napi szórakozása volt nőknek. A cselédek lent és kendert fontak, a gyerekek pedig esténként, hogy ébren legyenek, lószört és tollat fosztottak. Az életnek tehát volt kellemes, patriarchális zamatja, amely már a megszólításban kifejezését találta. Amice barátom, vigétez braviska!

1876-ban, mint okleveles gyógyszerész, egyéves önkéntes voltam. A szegedi árvízkatasztrófa engem az egyetemi hallgatók élére állított, akikkel kivonultam Szegedre, de a nagy viharban a hallgatókat az Öthalmon kellett hagynom éjjelre, magam pedig két legénnyel átkeltem a háborgó tengeren, és kikötöttem a vasúti indóház közelében a nagy töltésen. A csónakot a töltésről lesodorta az árvíz, én pedig ott álltam a két legénnyel sokáig, ázva-fázva, s vártam a katonai pontonra. Tavasz volt, jeges eső zuhogott alá, a hideg hullám oldalazott, csapkodott, a ponton soká megvárakoztatott. Amikor a városházára értem, s ott éjjelre inspekciós lettem, egy új kép tárult fel előttem. Százával hevertek az emberek a nagyterem padlózatán. Öreg ifjú, asszony, férfi, szegény, gazdag, leány, gyermek különböző változatban. Már láttam a sors csapását a nagy természetben, a falánkhernyók elpusztítását, a kártevő pockok elszaporodását, de tömeges embereknek a büntetését még nem láttam. E komor éjszakán magamban kérdem magamat, ugyan mit vétettek ezek az emberek, hogy a sors kivétel nélkül a vízzel lepte meg? Mélyebb tapasztalataim még nem voltak az emberismeretről, mert hisz az önismerettel is csak a kezdet-kezdetén állottam, s így mélyebben a dolgok eseményeibe bele nem hatolhattam. Meg kellett elégednem azzal, hogy a Tisza áttört a gátat, s kizavarta otthonukból a polgárokat. Ilyen tapasztalatok után kedvetlenül kerültem vissza Budapestre, meg egy meghűléssel is, mely nem volt alkalmas az írás-olvasásra, a tanulmányok folytatására. Testem, lelkem pihenésre szorult, sorsom azt kívánt, hogy keressek üdülést a gyógyszertárban. Így kerültem Iglóra, ahol a főnököm a legnagyobb szeretettel fogadott, s különböző jövőm illető tervekkel alkalmazott. Itt ebben a csendes magányban eltűnt az árvíz réme, a háborgó elem végzete. Itt örül mindennek a lelke, amott könnyezik az emberek szeme. Itt látni az isteni természet szépségeit, amott a háborgó veszedelemint elmét. Itt vendégszeretettel, a fülemüle dallamával fogadja az embert az isteni természet, amott háborgó morajjal éjjel költi fel a végzet. Hajnalban, nap-nap után a lángoló Kárpátokat figyelem, s egy délután csendesen bubiskoló tinós szekerem megakadt a szemem. Egy kifejezhetetlen mozdulat kezembe adja a rajzónt, s egy vénypapírra kezdem rajzolni a motívumot. A principálisom nesztelenül hátul sompolyog, a rajz elkészültével a vállamra ütött. Mit csinál? Hisz maga festőnek született. Meglepődve álltunk, egymásra néztünk, csak ekkor tudtam és eszméltem, amikor magam is az eredményt láttam, hogy valami különös eset történt, amely kifejezhetetlen boldog érzésben nyilvánult meg. A rajzot oldalzsebbe tettem, s e perctől fogva a világ legboldogabb embere lettem. Principálisom távoztával kiléptem az utcára, rajzot elővettem tanulmányozásra, s ahogy a rajzban gyönyörködöm, egy háromszögletű kis fekete magot pillantok meg bal kezemben, mely figyelmemet lekötötte. E lekötöttségben fejem fölött hátulról hallom: te leszel a világ legnagyobb napút festője, nagyobb Raffaelnél. A legnagyobb szó után a következő szót nem értettem meg, kértem az ismétlését, de ez nem ismétlődött meg. A kinyilatkoztatás az egy szón kívül értelmes magyar nyelven szólott. Rendkívül komoly hangsúlyozással, mely arról győzött meg, hogy bizonyos magasabb hatalommal, avagy akaraterővel állok összeköttetésben, talán a világteremtő hatalommal, azzal a pozitívummal, amit mi sorsnak, láthatatlan mesternek, talán Istennek nevezünk, avagy a természet erejének véljük,
ami egyre megy, mert tisztában voltam azzal, hogy elképzelhetetlen és kifejezhetetlen felelősség hárul rám, amikor egy olyan helyre jelölt ki a sors, amelyre én magamat késznek, gyakorlottnak nem találtam.

Mert talentum alatt értjük azt a képességi fokot, amely az átlagember képességénél jóval nagyobb. Világító ereje pedig a csillaghoz hasonlít. A zseni ellenben maga a fényes nap, teljes igazsággal, kifogyhatatlan energiával, amelyből az egész világ táplálkozhatik. Éppen azért, mert osztatlan energiát feltételez, vagyis elpusztíthatatlan, kifogyhatatlan, és ezért a zseni halhatatlan is. Nem zseni az, aki energiáját megosztja mással. Nem zseni, aki elfecsérli testi, szellemi és szívbeli erejét. Aki apró pénzre beváltja energiáját. Aki pályájának kezdetén vagy közepén szövetkezetben él. Aki önerejének támogatására folyamodott segélyez. Aki hitében megtántorodhatott és az út közepén megállott. Aki a viharban tengerre szállani nem mert. Akit a sivatagban a félénkség láza gyötört, akit honvágya visszatart a nagy világ ismerettől, aki szeszes italokkal él, akinek kemény a föld és a kőpárna, aki kábul a számításnál, akinek nincs színérzéke, aki nem lát élesen a jövőbe, aki nem ismeri fel a jellemeket, aki magába zárkózva unatkozik, aki embergyűlölő, aki káros szokásoktól szabadulni nem tud, aki testileg, lelkileg gyenge, terhelt, aki a szerelemnek ellentállani nem képes, aki nem ismeri a szerelmet, aki nem érzi a szerelemben rejlő energiát, aki a pénzt imádja, aki a vagyonban gyönyörködik, aki tülekedve küzd az elsőségért, aki hajhássza a dicsőséget, aki munkanélkül él, aki eredeti dolgot nem csinál, aki a világ teremtését erővel kutatja, aki embertársát nem szereti, aki különbséget érez az emberi és állati növény között, aki keresi a földi boldogságot és családi életre vágyik, az maradjon békés családapának, anyának otthon, és ne kínálkozzék zseninek, hanem iparkodjék erőteljes, egészséges, szép gyermekekre átruházni a tiszta energiát, nevelve azokat a leggondosabb tisztasággal, edzéssel, kitartással, abban a kecsegtető reményben, hogy ezekből zseni is lehet. Zseni lehet, aki soron van, akit a sors keze kiválasztott, akinek ősei akaraterővel, lelki műveltséggel, a művészi tehetséggel voltak felruházva, aki telivérrel, szerelemmel jött a világra, aki szerelmes volt a dajkájába, aki szerelmes volt a napba, szerelmes volt az üstökös csillagba, aki a szabadba kívánkozott, spille után futkosott, aki szerette az igazságot, magában soha nem unatkozott, aki a munkát szeretettel végzi, a gondolattal a jövőt keresi, aki szakított a jelenes útra kelt a sejtelemmel, aki mindenütt és mindenben szívét használta küzdelemben, aki látja a bágyat korona száraz ágait, aki látja a családfának erőltetett virágait, s látja az ezredekre berendezett emberélet határait, látja az ember-ember közötti fajok különbözőségeit, az egyedek különböző képességeit, aki látja a képességek különböző fokozatait, s a világpiacokon hallja az egalité, fraternité és liberté hangos szavait. A csillagos égen meg a milliárd csillag hangtalan csillámlásait. Hát emberek, jól lesz vigyázni a nyelvünkre, mert hangtalan az Isten, s neztelen a természete, hangtalan a természet fejlődése, hangos csupán a teremtés dicsőítése. A tavaszmadar, a pénty, rigó fülemles a pacsirta, haragos a vihar, amikor a romlott levegővel birokra száll, irtózatos az orkán, amikor feldönt mindent, ami útjában áll, kegyetlen a ciklón, amikor útját kíséri a romhalom, kiszámíthatatlan a mennykő csapása, s félelmetes a földrengés hullámzása.

0: Emberek, az élettel ne siessünk, az életnek más a célja, amilyennek képzeljük. E történelemnek 1500 éves a múltja, gyökeret vert a cedrusfa. 1500 év az ember művelődésében csak annyi, mint a cedrusfa fejlődésében. A cedrus 3000 évig vár türelemmel, csak azután bontakozik gyümölcsöt termő koronával. Türelemre van szükségünk, az isteni természet rendjével szemben mi parányok ne háborogjunk, s ne kacérkodjunk a nemzet ifjúkorával, ne csiklandozzuk az 1000 éves fa gyökereit azzal a számítással, hogy a fát virágzásba is kergethetjük. Mondám, hogy ma még nem aktuális leleplezni az Istent, azt a láthatatlan erőt, mely mint energia és művészet, vagy mint a teremtő bölcselet, de közeledik felénk, s közelünkbe jő. Mi nem tudjuk még ma sem, kik voltak, honnan jöttek, s mi célból jöttek őseink azzal a példátlan energiával, amellyel birokra keltek a világ legnagyobb hatalmával. Majd, ha hazajövök, erre is felelni fogok.
1: A felvétel 1996-ban készült, utoljára 1999. november 2-án hallhatták itt a Kossuth Rádióban. Ön a Kossuth Rádió műsorát hallgatja. Műsorainkat újra meghallgathatják a mediaclick.hu internetes oldalon. Műsorajánló.
2: 67,5% az minden mai válasz.
3: Az online tesztet kitöltő legjobb 10 játékos, akik a pénzügyi tudatossággal kapcsolatban mérik össze tudásukat.
2: Mi a határidő?
4: 20 év.
2: 20 év. Ez lesz a mi jó válaszom. Bravo.
3: Nagy diák teszt. Vasárnap 17 óra 40 perckor az M5 műsorán.
5: Ez az ember tenkes kapitány.
6: Majd nagy veszedelem fenyegeti a szerelmedet.
7: Sok embert akasztott már a hóhér a szép lányok miatt.
6: Ne izgalj, Káro csak holnapig tart. Hajnalban lefejezik a kapitányokat.
3: A tenkes kapitánya. Vasárnap 16 óra 55 perckor. A Dunán. Műsorajánlót hallottak.
8: A Kossuth Rádió híreit hallják. A szerkesztő Polyák Adrián, a mikrofonnál Ceglédi Edit. Intenzív reformokat indított a jogállamiság helyreállítása érdekében az új magyar kormány, hangsúlyozza a legfrissebb jelentésében az Európai Bizottság. A testület szerint az uniós intézményekkel történt egyeztetések nyomán több jogszabálymódosítást is kidolgozott a kabinet. A bizottság azonban további reformokat javasol, például az igazságszolgáltatás területén a politikai beavatkozás kockázatának csökkentése és a bérek rendezése érdekében. A jelentésben hozzátették továbbá, hogy átfogó jogszabályi módosításokkal kell megerősíteni az integritási keretrendszert, a korrupciós ügyek kivizsgálását, valamint az állami hirdetések elosztásának átláthatóságát is. Benyújtotta a kormány az iskola kezdési támogatásról szóló törvényjavaslatot az országgyűlésnek. A támogatás célja, hogy az anyagi lehetőségek szűkössége miatt egyetlen gyermek sem szenvedjen hiányt a tanuláshoz szükséges eszközökben. A gyermekenként 100 000 forintos támogatásra mások mellett a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő, sajátos nevelési igényű gyermeket nevelő, valamint a gyermeküket egyedül nevelő szülők jogosultak. Alkotmánybírósághoz fordul a Fidesz 4 ügyben. Tuzson Bence, az ellenzéki párt országgyűlési képviselője úgy fogalmazott, vizsgálatot kezdeményeznek a Magyarország szuverenitását feladó, szerintük cinikusan az uniós forrásokra hivatkozva elfogadott törvény, az alaptörvény 16. módosítása, a vizsgálóbizottságok működését átalakító törvény, továbbá a közmédia átalakításáról és a politikai reklámokkal és hirdetésekkel összefüggő törvény ügyében. A képviselő közölte azt is, a több mint 100 oldalas beadvány részletesen tartalmazza, hogy az érintett rendelkezések vagy a jogszabályok elfogadásának módja megítélésük szerint miként sérti az alaptörvényt. A korábban vállaltnál még több szélerőmű csatlakozhat a hálózatra, jelentette be a gazdasági és energetikai miniszter. Kapitány István közölte, hogy a jelentős érdeklődés miatt az eredetileg tervezett 700 helyett 1000 megawattnyi kapacitás számára biztosítanak csatlakozási lehetőséget. A tervezett fejlesztésekről hamarosan részletes elemzést készít a Magyar Energetikai és Közműszabályozási Hivatal. A pályázatokat ezután írják ki. Orosz katonai létesítményeket, hajókat, köztük egy LNG-t szállító járművet, valamint kőolaj finomítókat, üzemanyag és kenőanyag raktárt is támadtak az ukrán erők napközben. A légicsapásokat a Fekete és az Azovi-tenger térségében, a Krím-félszigeten, valamint az oroszországi Jaroszlavi területen hajtották végre. Emellett találat ért egy hidat a Donyecki régióban és Kurszk megyében is. Az átkelőket az orosz katonai infrastruktúra szállítására használták. Erős földrengés volt Mexikó déli részén, Chiapas államban. A 7,4-es erősségű földmozgást Guatemalában és El Salvadorban is érezni lehetett. A rengés miatt cunami riadót rendeltek el. Áldozatokról vagy károkról egyelőre nem érkezett jelentés. Egyre több felé lehetnek záporok, zivatarok, holnap többnyire napos idő valószínű, főként csak északkeleten lehet egy-egy zápor, zivatar. Nagy területen megélénkül, helyenként megerősödik a szél. Hajnalban 16-22, napközben 30-35 fok várható. Hírekkel legközelebb 20 órakor jelentkezünk itt a Kossuth Rádióban.
1: Archív felvételt hallanak a Nemzeti Archívum hangtárából. Most következő műsorunk 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
4: Téblábnyomok a hóban.

0: ameddig teológus voltál, addig lelkészként istentiszteletet tartottál, tehát neked ezt
1: igen,
0: azért
1: igen.
0: Kérdem, mert,
1: hogy?
0: Ezt azért kérdezem, mert itt a hitbeli dologról is szó van, tehát azt gondolom, hogy annyira rezignált vagy cinikusnak nem gondolok, hogy mindenfajta hit, belső hit nélkül tartanál istentiszteletet. Másrészt meg azt is el tudom képzelni, hogy azért a börtön és mindaz, ami veled történt, ilyen vonatkozásban is sokat változtatott. Tehát az se véletlen, hogy utána nem akartál lelkész lenni.
1: Ez egy szörnyű, bonyolult dolog. Egyrészt tartott istentiszteletet, hát egy néhányat teológus korom alatt, hát az kötelező volt. Hát egyrészt ünnepek alkalmával, karácsonykor, húsvétkor is, pünköskor kötelező módon el kellett menni legációba, vidékre, hát ide-oda. Egyrészt gyakorlat is volt, és egy nagyon szép szokás. Én most az élet szemléletemtől, a világ nézetemtől függetlenül egy hívő református családban nőttem fel, és nekem közöm volt az egyházhoz. Az, hogy én kételkedtem, az a legszigorúbb értelembe vett magánügyem volt. A hit mértéke az magánügy, hát egész a tagadásig, ami abszurdum, mert valami, amiről az ember nem tud, azon nincs mit tagadni se. Hát amit az ember nem lát, se nem ismer. Úgyhogy én ezeket az alkalmakat komolyan vettem, komolyan fölkészültem, és mint egy feladatot végrehajtottam, még akkor is, hogyha például istentisztelet alatt kolozsvári kétágú templomba beült az első padba a zeneszerző barátom Vermesi Péter, hát ő rám emelte a tekintetét, és időnként helyeslően pólogatott, amiközben én hát ígét hirdettem. Nyilván az egész határtalan komikus volt, előfordulhatott volna az, hogy vagy hát elröhögöm magam, közel is álltam hozzá, vagy pedig megfeddem a kedves testvéremet ott az első sorban, hogy nem az ige hirdetéshez méltóan viselkedik. De hát,
0: mert hogy ott vigyorog?
1: Igen, igen, persze, az vigyorgott is hozzá, amikor bólogatott. Hát ilyen is volt, de tényleg ezeket én komolyan vettem, hát egész addig, amíg teológus voltam. Hát utána ilyen alkalom.
0: Bent a börtönben ez neked semmit nem jelentett? Se pró, se kontra? Vagy egyáltalán nem foglalkoztatott ez?
1: Nem. Nem.
0: Az, hogy van vagy nincs, hogy van ebben az emberi szenvedésben Istennek ehhez köze, vagy nincs, vagy a saját sorsomhoz.
1: Nem.
0: Sose kötötted
1: nem. Engem össze. Akkor pontosan ezeknek a dolgoknak, a saját sorsom megpróbáltatásainak okát egyáltalán a korabeli környezet szörnyű megaláztatásainak az okát és magyarázatát nem a felsőbb lény irányába tapogatózva kerestem, hanem hát épp az ellenkező irányba. Úgy a történelmi magyarázatát a földrajzi hely természetére vezettem vissza, és rajtam ezek segítettek. Az apámat, aki idős korába került koholt vádak alapján börtönbe, amiben hetek alatt bele lehetett volna pusztulni. Így, hát őt a hite segítette. Ő úgy vélte, hogy egész életében kitűnő körülmények között élt, most őt a mindenható ezzel megpróbálja. Köszöni szépen, neki ez a sorsa. Ő ezzel élt túl. Én meg azzal, hogy elkezdtem gondolkodni. Úgyhogy ez tényleg egy olyan dolog, amit mindenki alkata szerint másként él meg. Függetlenül attól, hogy a tagadásig sose jutott el, sőt, igyekeztem mindenkit megérteni, és egyáltalán hát a vallásnak az értelmét. Mindezzel én teljesen tisztában voltam, hát és ugyanakkor hát azzal is, hogy én nem vagyok egy hívő alkat. ezen nem volt, amit erőltetni. Uh-huh. Hát attól én ezt az egészet szerethettem, és lehet nekem, hát rokon szenves, vagy adott esetben hát ellen szenves, de a felekezeti hovatartozás, hát az az identitás kérdése. Van, aki enélkül tud élni, nem irigy le. Nekem az, hogy én református vagyok, hát az hozzá tartozik. Ez lefakarhatatlan és kiadhatatlan magamból.
0: Ádám szinte egyáltalán soha nem jelenik meg az édesapád elvitelén kívül, tehát az Eufráteszen kívül a szülők, és gyerekkort sem érzek kifejezetten ezt valahogy, mintha mélyen elkerülted volna, hogy írjál erről.
1: Nem jelenik meg semmi, sőt, édesapám letartóztatása se. Ez egy másfajta letartóztatás, hát itt a helyzet, hát a letartóztatás helyzete jelenik meg. Igaz, hogy én annak idején jelen voltam, az egész szertartást, hát végignéztem a házkutatástól elkezdve a fekete tátrán történt távozásig, de én nem ezt írtam meg, én mindig azt írom meg, amit magam találok ki. Elejétől végéig. Mert ez így izgalmas. Egy dolog, amit nagyon ismerek, amit tudok már, egy történet, aminek tudom az elejét és a végét, én azt már meg se írom, mert tudom, és akkor nem húz előre semmi. Ugyanígy a gyermekkoromat, és a legjobban azt hiszem, hogy én ismerem, nem találok benne megírni valót, mert magánügyemnek tekintem, családom tagjai is tulajdonképpen részei és hát részesei az életemnek, de ők nem vonulnak be a novelláim, egyáltalán a prózám személyiségei közé. Egyrészt nem is annyira érdekes emberek, másrészt pedig tényleg nem szolgálnak mindául olyan alakok megalkotására, akikkel való foglalatoskodást én hát izgalmasnak érzek. A gyermekkor, mint az emlékek tárháza és a múlt gyönyörűséges rezervátum, az természetesen, hogy bevonul valamilyen formába a látvány, a hang, az illatok, ezek az emberből kitörölhetetlen dolgok, ezek természetes, hogy bevonulnak, sőt, hát ezek alkotják a klasszikus próza hangulati anyagát, úgy érzem. Főleg, mert ezek is hagynak hát a legmélyebb nyomot az emberbe. Ezek tagadhatlan elemeivé válnak később egy írói munkásságnak, illetve egy alkotásnak.
0: Szeretném, hogyha a családtörténetről, a szüleid előtti nemzedékekről mondanál valamit, tehát a családok származási helyéről, és bővebben az édesapádról. Ez részben magánügy, és nem alakjai az írásaidnak, akkor mondjuk ez az, amiről a legritkábban szoktál beszélni.
1: Hát az édesapám családja egy átlag erdélyi, félig értelmiségi, főleg birtokos, fiskális család volt ez. Jogot végeztek, hát egy-néhány nemzedéken át a felmenőim, de én azt hiszem, hogy többnyire a birtokon töltötték el az idejüket.
0: És hol volt ez a birtok?
1: Kackó volt, ez nem egy közismert erdélyi falu. Szomszédságában egész közel hozzá. Egyetlen egyszer fordultam ott meg életembe, 12-13 éves koromban egyszer, hát édesapám elvitt a szülei sírjához, a Tézsi Rózsahegyi temetőbe, és akkor egyúttal átvitt Kackóra, és megmutatta a szülőházát. Az ő édesapja nagyon korán meghalt vérmérgezésben, 40 éves korában, úgyhogy én sokat erről a családról tulajdonképpen nem tudok. Anyai részről pedig hát örmény beütés volt az apám családjából, a szappanos család révén, ami teljesen egy örmény névű magyarosítása. Magyar szappanosokról nem tudunk.
0: Szamosújváriák ez?
1: Igen. Hát
0: és te nagyszüleidet nem is ismerted? Vagy nem is emlékszel
1: nem,
0: rá?
1: Nem,
0: a nagymamát.
1: Nagyanyám egy évvel az én születésem előtt meghalt, azon kívül tudni kell, hogy apám is én közöttem 52 év volt a korkülönbség, úgyhogy a rokonságunk úgy fest, hogy az én első unokat testvéreim mindig 30-40 vagy hát 50 évvel voltak idősebbek nálam. Úgyhogy elég furák, és olykor túlságosan is lazák voltak ezek a rokoni kötődések. Egyrészük Budapestre, Pestidekútra költözött, ezekkel mindmáig elég szoros a kapcsolatom. Ez apám egy nővérének a családja, aki még nála is sokkal idősebb volt, mert ők sokan voltak testvérek, és ez a legidősebb nővérnek a családja. Ezek szép lassan átszivárogtak a 20-as évektől kezdve. Úgyhogy a háború után ők közülük már senki sem élt Erdélybe.
0: Ha jól emlékszem, azt mondtad, hogy Majális utca 23, ott laktatok?
1: Vagy nem.
0: 25, a számokat.
1: 23 az a Securitate volt.
0: És a 25 belaktatok?
1: És a 25 belaktunk. Már nem párhuzamosan, hogy a

0: Ez már az emlékezett meghittebb rekeszeibe tartozik. Hát én ott töltöttem el az egész gyermekkoromat. Szóval ott minden követ ismertem az utcába, és onnan le a Farkas utcai kollégiumig. Szóval ez az útvonal, amit sok ezerszer bejártam, ez olyan szubjektív kötődéseket jelent és hordoz, amik nekem persze őrületesen fontosak, mások számára talán nem. Másrészt meg ez a házsongárd, ez Korosvárnak a patinás zöldövezete, a temető és a botanikus kert vidéke, ami némileg már közhelyesült. Én ezt most nem akarom újra felfedezni, és ide másokat is meginvitálni. Ez egy európai hely volt. Nagyon rég nem jártam arrafele. Nem tudtam felmérni, hogy a pusztulás és a pusztítás milyen változást és hát romlást hozott ezen a tájon, de az, aki itt lakott annak idején, tehát mondjuk a 30-as évek legesleg végétől kezdve, az azért mindenképp érezte, hogy ő Európába született bele. Függetlenül attól, hogy a tágabb értelembe vettő környezet, persze az már azért inkább Kelet-Európára hasonlított, de Kolozsvár az azért Európa volt. A háború vége fele mi éltünk itt, vagy egy évet, vagy másfelett Budapesten, de...
1: Ez hogy volt, menekültetek akkor Kolozsvárról? Hát
0: igen, egyrészt meg...
1: 44? Meg, 43?
0: Apám akkor az Országos Pénzintézeti Központ, nem esküdnék meg, hogy ezt hát így is hívták, hát annak az elnöke volt. Természetesen budapesti székhelyel, úgyhogy neki itt állása is volt. Azt hiszem a pesti takarékpénztár és hitelbanknak is az igazgatója volt, úgy emlékszem.
1: 8 éves voltál, amikor Budapestre jöttetek? 44-ben? Vagy 43?
0: Igen, és 45-ben aztán haza tértünk Erdélybe.
1: Mikor?
0: 45 tavaszán.
1: Tehát még a hivatalos békekötés előtt? Május 9-e előtt?
0: Igen.
1: És milyen indítékból? Ez, mert azért már látni lehetett, hogy mi következik. Tehát, vagy tudni lehetett, hogy Észak-Erdély nem marad Magyarország. Tehát tudhatta nagyjából, hogy Romániába megy haza.
0: Igen. Hogy a régi munkahely, a régi bankja idézőjelben még hát részvényese se volt, kolozsvári takarékpénztár hát és hitelbank iránti hűsége hívta őt haza, vagy egyszerűen Kolozsvár, a családi ház, amit egyébként kiraboltak, vagy egyszerűen a megszokás, hát ő akkor már idősebb ember volt.
1: Hányban született?
0: Ő 84-be, tehát ő kiszámítható, hogy ő akkor 60 éves elmúlt már. És az akkor Budapest egy szétlőtt város volt. Én emlékszem ugyanakkor Kolozsvárra, ami a háború után kifejezetten egy kellemes hely volt. Lehet, hogy az emlékeim csalnak. De amiután mi innen hazatértünk, egész az 50-es évekig különösen nyomasztót nem tapasztaltunk.
1: Eredetileg úgy gondolta édesapád, tehát azért, hogy berendezett ház maradt Kolozsváron, hogy neki most egy másik hivatala van Budapest, és ideiglenesen átmegy azt ellátni, de közben megmarad.
0: Igen.
1: Tehát mindenképpen annak tekintette.
0: Hát igen, a családi ház az teljes berendezésével
1: maradt
0: itthon. Abban azt mi nem számoltuk fel.
1: Pesten hol laktatok?
0: A Partók Béla út és a Nénesi út sarkán, akkor a Horthy Miklós út és a Nagy Boldogasszony utca, úgy hívták a Nénesi utat, akkor Partók Béla út 41.
1: És akkor az ostromot is itt Pesten
0: élt? Hát az ostromot is, igen, persze.
1: Nem rossz élményként maradt meg benned?
0: Mert... Hát nem, egyrészt kicsi voltam, ott Tudom, emlékszem, én hát ott lövöldözés

0: közben átjártunk a közeli Siroki utcának, vagy az udvarán, vagy a pincébe volt egy kút, és tehát oda jártunk vízért. Uborkás üvegekbe ölbe hoztuk az ivóvizet.
1: A lakásba, vagy pedig lent kellett
0: lenni a pincébe? Karácsonykor 44 karácsonyán hát leköltöztünk az óvóhelyre, és február 11-ig ott éltünk.
1: De a lakás nem érte semmit?
0: A lakást, te igen, éppen fenn voltunk, amikor a szem belévő házba akna csapott be, és akkor az ablakok betörtek, beszakadt, ott is bútorzat, hát egy része összetört, és az ablakokat nem is lehetett egész február legvégéig pótolni, úgyhogy az akkor már a lakásnak se igen volt tekinthető. Élig az is tönkrement. Valamivel az ablakokat pótoltuk deszkával, kartonlapokkal, amíg végül üveget lehetett szerezni. Aztán ennek a felújítása elmaradt, mivel a lakást tulajdonképpen akkor lakhatatlanná vált jóformán, hát és apám is eldöntötte, hogy hazatér. Itt ideiglenesen átköltöztünk, amikor megépítették a ponton hidat a Dunán. Átköltöztünk a Calvin téren, vagy egy mellékutcában volt a református egyháznak egy otthona, valami a féle, és ott még dekkoltunk mi egy ideig, néhány hétig, lehet hónapig, amíg aztán egy Erdély fele induló vonattal hazatértünk.
1: Nem igen, csodálom, igen. Hogy haza akartatok ilyen körülmények közül menni, hiszen az volt, hogy otthon egy berendezett házvár és egy nem szétbombázott város, de akkor édesanyádnak elég sok mindenki jutott ebben. Ő jól bírta ezt? Vagy sok fiatalabb a papádnál? Gondolom, hogy...
0: Igen, igen, hát ő mennyivel? Jóval fiatalabb volt, 17 évvel, ami azért elég sokat jelentett. Ő hát egész jól elviselte aztán azt a terhet, amit az elkövetkező évek, illetve tizedek hoztak.
1: De azt hiszem, ez nagyon sok is volt, mert előbb az, hogy hazamenni egy kirabolt házba, és akkor elkezd egy elég nagy ínségbe tulajdonképpen, és utána pár évre rá elviszik a férjét, és még később a fiát, ez azért nem lehetett könnyű.
0: Hát nem, de hát mások is, akkor nagyon sok család volt, ha nem is ilyen, de hasonló helyzetben.
1: Akkor még a kilakoltatást nem is mondtam. Egy picit azért az ő családjáról, az ő felmenőiről, honnan származik az édesanyád? Róla nem meséltem.
0: Ő tisztviselő családból származik, az ő szülei, nagyapám fogarasi volt, és nagyanyám meg egyrészt háromszéki, meg részben hát udvarhelyi székely asszony volt. Hébe-hóban nagyritkán feljött valaki hát udvarhelyről, megszállt nálunk nagyon rövid időre, és annyit tudtam róluk, hogy hát ők a nagyanyám részéről, ők a székely rokonok, de különösebbeket nem.
1: Azokat tudok. A nagyszüleidet sem ismert, az anyai nagyszüleidet?
0: Te igen.
1: Őket ismert?
0: Te igen. Ők ott laktak Kolozsváron.
1: Visszatérve, hát végül is hazamentetek 45-ben egy kirabolt lakásba, és akkor mi történt? Édesapád visszakapta, az akkor még rendesen állásban? Tehát hát a
0: igen,
1: bankba ment
0: igen,
1: vissza.
0: Persze.
1: És hol laktatok, ha ki volt, ha tönkre volt téve?
0: Egy ideig meghúztuk magunkat nagyon rövid időre kolozsvári hát rokonoknál. Közben apám beszerezte a házba a bútorzatot, berendezést, és akkor beköltöztünk újra.
1: És jött rá két-három rendes év, úgy érzed?
0: Igen, igen, igen.
1: Akkor még...
0: Hát rendes, hát az a helyzet, hogy én akkor nem nagyon érzékelhettem, hogy ez most a polgári létnek egy elfogadható formája, vagy nem úgy emlékszem, hogy annak idején mi nélkülöztünk. volna különösebben.
1: Hát a 40-es évek elején akkor abban a helyzetben és abban a funkcióban, ami a papád volt, gondolom nem is kellett nagyon nélkülözni.
0: Én azt hiszem én is. Az egy kellemes, nyugodt időszak volt. 49-ben, 50-ben akkor történt a fordulat ott is, akkor keményedett be körülöttünk minden.
1: És mivel kezdve a letartóztatással, és aztán telepítettek ki?
0: Azzal, hogy a Najális utcából kiköltöztettek, azzal már.
1: Tehát ez azt kérdem, már megelőzte ezt a letartóztatást?
0: Persze, igen.
1: Tehát hát, ez hányban
0: oda
1: volt?
0: Költözött a politikai rendőrség a szomszédságunkba, azt megelőzően a fél utcasort ők kiköltöztették.
1: És ez hányban volt?
0: Ez 49-ben volt.
1: És hova költöztettek titeket?
0: Akkor mentünk le az alsó városba, a Magyar utca környékére, a Gyulai Pál utca és a Párizs utca környéke volt. Ez
1: egy szép kis utca, a szép kis családi házakkal.
0: Én ezt sose bírtam megszokni, mindig is ideiglenesnek tekintettem. Hát 20 évet ott laktunk, sajnos. A végén kiköltöztünk a Szamos partjára, a Tónát negyedbe, és attól fogva egy új időszámítás vette kezdetét nálam az én életemben, mert azt viszont nagyon szerettem, és hozzám nőtt. Hát oly annyira, hogy mostanság, hogyha Kolozsvárra emlékszem, akkor az a Najális utca, Görög templom utca környéke és a Dónát út a Szamos part. A köztes 20 esztendő az alsóvárossal az kihullott teljesen.
1: Annyira rosszul érezted ott?
0: Igen, igen.
1: Plusz minden nyomorúság azt hiszem azért ahhoz kötődik
0: az
1: valahogy.
0: Igen.
1: És akkor azt jelenti, hogy a Gyulai Pál utcából vitték el édesapádat?
0: Igen.
1: Ő bankigazgató volt letartóztatásáig, és egyben a Magyar Népi Szövetségben is, meg gondolom
0: igen,
1: kurátora
0: igen,
1: volt a református egyet.
0: Hát az természetes volt, hogy lévén azért mégis a háború előtti erdélyi társadalomnak egy eléggé prominens személyisége, hogy fekete listára került.
1: Aktívan politizált az
0: nem. Soha, sőt, mindig baloldal felé tekintő, szociálisan nagyon érzékeny, protestáns érzelmű, zsidó barát, humanista, köztiszteletben álló ember volt. Ellensége kizárt, hogy lett volna bármi nemű politikai és társadalmi konstelláción belül. Ő egyszerűen a politika putasága miatt, mint volt ő bankigazgató, került fekete listára, és mint prominens személyiség tudott arról, hogy 46-ban Márton Áron, Kurkó Gyárfás és az akkori szociáldemokraták, Szász István, Lakat Tos István, meg akkori jelentős erdélyi személyiségek, Korparics Ede, Vencel József egyetemi tanár, szóval ő tudott arról, hogy itt készült ez a memorandum, még a párizsi békeszerződés megkötése előtt, amikor is fel akarták hívni a diktátumot előkészítők figyelmét Erdély valós történelmi és társadalmi képére. Persze azzal a céllal azt hiszem, hogy valamelyes autonóm formákat rögzítsenek. Na már most ez természetes, hogy kitudódott, de nem hiszem, hogy
1: titok.
0: Nem hiszem, hogy ez titok lehet.
1: Miért nem ment el ez a memorandum, ez csak készült?
0: Dehogy nem.
1: Tehát ilyen értelemben nem lehetett titok?
0: Nem volt titok.
1: És aláírta ezt édesapád is, vagy csak tudott róla?
0: Persze, ő tudott erről, és azon kívül valamilyen pénzösszegek érkeztek az erdélyi magyar református és katolikus egyház számára, sőt azt hiszem, hogy az unitárius egyház kerületek számára is. Ezek a pénzek az apám által igazgatott bank számláin át érkeztek. Tudom jól, hogy ez is szerepelt vádpontként, és az apám utólag szabadulása után, mint az abszurd jogi állapotot emlegette fel nekem, hogy ilyen banki átutalás, amihez személy szerint hát egy igazgató, vagy főkönyvelő, vagy tisztviselő nem viszonyulhat. Ez itt papírok és összegek mozognak, mert ez egy bank, ez a funkciója. Ennek ellenére vádpontként szerepelt az, hogy ezeket az összegeket ő juttatta el a rendeltetési helyükre a református püspöknek, példának okáért, akinek, mint felhasználónak, ugyanakkor a hajaszála se körbült meg.
1: A Magyar Népi Szövetségnek sem volt semmifajta tisztségviselője?
0: Tisztségviselője nem, de hát arra emlékszem, hogy délutánonként eljárt oda, és ezekkel az emberekkel ott tanácskozott. Én erről tudtam.
1: És az ő letartóztatása megelőzte az övékét, vagy az volt, hogy elvitték a Magyar Népi Szövetségnek a tartóztatát?
0: Nem előzte meg, nem, nem.
1: Utána, persze, őket 49-ben, és édesapádat pedig...
0: 50-ben. Én azt most nem tudnám megmondani, hogy például Vencel Józsefet, vagy hát édesapámat tartóztatták le előbb.
1: De ugyanabban a perben, úgy tudom.
0: Persze, igen, persze, igen. Ez egy...
1: Ez a Mártonáról.
0: Igen, igen.
1: És hogy került be, vagy milyen vádak alapján, vagy hogy kapcsolták a személyét? Tehát őt ki akarták?
0: Hazaárulás.
1: Na de mit követett el, vagy milyen összefüggésben?
0: Semmit nem követett el. Hát
1: nem úgy értem. Ne. Mi volt az állításuk
0: ne
1: nekik?
0: Kutassuk egy koholt vádaknak, ne keressük a jogi alapjait. Nem voltak. Nem voltak. Ami végül is tényleg lehetett volna, ez kiderült egyszer egy kihallgatása során, amikor is jelen volt egy ügyész, és apám megértette, hogy itt tulajdonképpen a vádat el akarják ejteni. Kiderült, hogy semmi sem állja meg a helyét, és akkor egy tanakodás során mégiscsak sikerült olyan paragrafusokat beiktatni a vádba, amelyek az állítólagos bűncselekmény után kerültek be a törvénykönyvbe. Tehát egy olyan cselekmény elkövetésével ítélték el, ami az elkövetés idején nem volt büntetendő.
1: Te emlékszel a letartóztatására, és hogy ez, hogy otthon voltál?
0: Igen, otthon voltam.
1: 14 éves voltál.
0: Én akkor jöttem haza az iskolából, láttam, hogy apám vagy 100 méterrel hát előttem megy. Megláttam a házunk előtt a 20-as rendszámú kolozsvári fekete tátrát. Én akkor arról már tudtam, hogy az a politikai rendőrség a Securitate autója. És én apámat a kapuba értem utol, nagyon rossz előérzetekkel, és akkorra már kiszálltak az autóból négyen. Nyilván látták, hogy apám közeledik, és erre fel, tehát egyszerre értünk a kapuba. A négy letartóztató tiszt civilben, hát és én ott értem őket utol. Úgyhogy a lépcsőn már egy egész csapat ment fel elől, hát apám meg én, mind a ketten szorongva, mert tudtuk, hogy itt miről van szó, nyomunkba négy vadidegen embert rapolt a lépcsőn. Hát és az ajtóba közölték, hogy házkutatásról lenne szó. Benyomultak a
1: lakásba. Apír semmit nem mutattak, semmit?
0: Nem emlékszem, miért ne lett volna náluk papír. Annak idején arra se adtak, hogy legyen bírósági vagy ügyészségi végzés a házkutatás elrendelésére. Ezt ők írták maguknak. Hát az ilyesmi nem volt probléma. Hát és ha nem volt, akkor nem volt. Nem emlékszem ilyesmire. Néhány órán át tartott a kutatás, és volt egy nagyon fura pillanat, amikor az egyik odaszólta hát a másiknak, hogy csak úgy felületesen. Én akkor egy pillanatig ennek megörültem, és amikor láttam, hogy ezek tényleg felületesen kutatnak.
1: Mindent kiszórnak, de nem nézik meg.
0: Igen, nem, hát a papír nem üt, a levelezést, ilyesmit, az mindent elvittek. Akkor azt hittem, hogy ez egy formalitás, befejezik, hát és elmennek. Vagy elvisznek valamit, vagy nem, de hát elmennek. De ez rövid ideig tartott, mert utána az jutott eszembe, hogy persze, azért felületesen megy formalitás, hát az egész, ezek nem keresnek semmit, hanem a házkutatás csak a letartóztatás kötelező procedúrájához, ez a szertartás része mindig, és az előzetes megfélemlítés, ez köze. Hát és így is lett, mert csak azt mondták, hogy na, befejeztük, vegyen magához váltás, fehér neműt, és üljön bennünk, és apám erre megkérdezte, hogy miért, azt mondja, ó, nem semmi, csak tisztázni kell valamit, itt vannak valami levelek, azt mondja, tisztázzuk, hogy ezek hogy kerültek ide, és egy-két nap múlva biztos, hogy hazatér.
1: 66 éves volt, mikor elvitt.
0: Hát, annyi volt.
1: És ebből pont lett 5 év.
0: 5 év. 5 év. Hát 5 évre ítélték, 5 évet töltött le.
1: Bejártatok hozzá? Kolozsváron beengedtek? Ne. Nem lehet.
0: Politikai foglyokhoz.
1: Se vinni neki, se küldeni, semmi.
0: Bejárás. Csomag,
1: semmi.
0: Levelezés, hát ilyesmi.
1: 5 évig hírt se kaptatok róla?
0: Nem. Egyetlen egyszer úgy rém lett, hogy ekértek melegruhát, valami ilyesmi volt, de semmi.
1: És hol ült? Az ország melyik?
0: Sok helyen, mivel hogy ez egy országos jelentőségű politikai ügy volt, őket Bukarestbe szállították hamarosan, tehát ült valószínűleg az Uránuszba, aztán Kensán, Zsilaván, végigjárta a bukaresti pártnököket, utána meg Enyeden volt, Pitesten és Oknelenáron. Pitestről szabadult.
1: Mesélt ezekről, mikor hazajött?
0: Vagy igen, nem? Igen. Ő nem volt ős egy titkolózós alkat. Mesél, de idős fejjel egész másként érte és élte meg ezt az egészet. Úgyhogy ő nem azt látta és nem azt nézte az egészbe. Ő végig, majdnem egész idő alatt Márton Áronnal volt egy cellába, és nagyon szoros barátság is szövődött közöttük. Annak idején az ő elbeszélései, az én élményeimet nem nagyon teljesítették már ki, illetve az értesüléseimet arról a világról, ami azért azt hiszem, hogy lehet, hogy sokkal kegyetlenebb volt, mint az, amin én átmentem. Mert azért szörnyű, nehéz lehet, hogy itt életük terekán és azon túl lévő emberek kerültek ártatlanul sok évre egy kegyetlen keleti szemléletű diktatúra, keleti berendezésű börtönébe. Hát az ilyesmi rettenetesen megpróbálhatna ezeket az idős embereket. De az én apám elbeszéléséből tudtam, hogy nagyon egymás mellé álltak, és azt, aki esetleg emberileg közöttük elbukott, hát azon is igyekeztek segíteni. Hát ilyesmi is előfordult, mert nem egyforma erővel rendelkezik, hát mindenki bekerül, és nem ugyanazzal a lelki felkészültséggel érkeznek.
1: Így is csoda, hogy apád ezt erővel bírta, mert ha jól számolom, akkor 71 éves volt, amikor szabadult. Igen. Hányban?
0: Ez 55-ben
1: volt. 55-ben. Ez, hogy egészséggel, hogy erővel bírta, és hát persze lélekkel, ez óriási teljesítmény volt részé. És utána, amikor ő kijött, akkor kapott valami nyugdíjat, hogy miből éltetek? És azok nem, alatt, nem, az évek hát a... alatt, amíg ő bent volt.
0: Igen,
1: aztán hát... azt mondtad, hogy édesanyád gépelt, nővéred is talán, nem?
0: Hát igen, utána és mikor ő hazajött, és hát ő is elkezdett gépelni, ugyanis a nyugdíját, hát azt elvették, és nem is adták vissza. Amikor hát a letöltött 5 év után hazajött, akkor ő mint büntetett, hát előítéletű, hát illetve a hazárulás vétsége alatt, mert ő olyan besorolást kapott, ami miatt a nyugdíja folyosítását megszüntették, illetve felfüggesztették. Na már most valamikor később, 68-ban azt hiszem, rehabilitálták. Lehet, hogy nem is 68-ban volt, hanem korábban, de sokkal korábban nem lehet.
1: 65-ben volt a váltás, 64-ben vagy 5-ben halt meg György
0: igen,
1: Judés,
0: igen.
1: És az új vezetés igyekezett a én az 50-es évek elé.
0: Én 68-ra emlékszem, én azt hiszem, hogy ez is a reális. Akkor ő rehabilitálták őket. Minnyájukat, az egész úgymond társaságot.
1: Márton Áron hány évet ült le, hogy emlékszel erre?
0: Rengeteget. 10 vagy 15-öt várunk egy kicsit. Hát egyszerre tartóztatták le, 25 évre ítélték. Azt hiszem, hogy 10 év után került ő házi őrizetbe Gyulafehérvárra.
1: Visszatérve, édesapádat 68-ban rehabilitálták, és nyugdíját is visszaadták?
0: Hát igen, igen, akkor visszakapta hát a nyugdíját is. Egyébként semmi nem ő kártérítés, kárpótlást az ártatlanul börtönbe töltött évekért, hát azért nem ő kapott.
1: Nem sok évig örülhetett szegény édesapád a nyugdíjának, tehát annak és a rehabilitációnak. Jól emlékszem, hogy 69-ben.
0: Igen, akkor halt meg. Igen.
1: Tehát ez másfél év mondjuk.
0: Igen. Nem tudom én magam az ő helyzetébe képzelni. Ő borzasztóan felháborította a törvénytelenség. Ő teljesen más alkat volt, mint én. Engem ez nem bántott volna, amikor én tudom azt, hogy én nem követtem el semmit. Tehát magam felé ez egy tiszta ügy. Neki hiányzott nagyon az elégétel ezért. Teljesen más típusú és gondolkodású ember volt. Én nekem semmiféle elégtételre nem lett volna szükségem. Azok részéről, akik meghurcoltak, semmi. Soha az életbe. Hogy még a látszata se legyen annak, hogy én... Ez már egy viszony, ez már egy kapcsolat a hatalom és ők közöttem. Ha én őket megvetem, és én iszonyodom tőlük, akkor nem kell a megbocsátás gesztusa se. Nem kell semmi tőlük. Soha.
1: Igen, mert te egy olyan világban nőttél fel, amelyben ezek szemetek voltak, és úgy tudtad, hogy az a berendezkedés ilyen emberekre és erre a jogtalanságra épül, és ezzel a berendezkedéssel nem tudtál azonosulni. És a világ akkori állapota, különösen Kelet-Európában ezt a képet mutatta. Apád egy olyan világban nőtt fel, amelyben abban hitt, hogy a társadalom bármilyen természetű vagy fajta legyen, bizonyos jogi berendezkedés alapul, és hogy jogtalanul és bizonyíthatatlanul nem visznek el embereket. És valamiképp az, hogy mit gondolnak róla, mi az ő társadalmi megítélése, az nyilván benne az volt, hogy ha ő ártatlan, akkor őt nem vihetik el. Ha ártatlan, ennek ki kell a világ számára derülnie. Egy
0: igen,
1: más
0: ám,
1: volt a világról és a társadalomról alkotott elképzelése.
0: Igen.
1: Egy békebeli, hogy így mondjam,
0: pontosan
1: egy normális elképzelés
0: igen
1: volt. Mi vagyunk egy kicsit cinikusak, hogy bekalkuláljuk abban,
0: nem,
1: hogy igen, a világ az ilyen személy.
0: Nem, apám azzal, hogy számított erre a gesztusra, hát és elvárta, ezzel mintegy el is ismerte, legitimét tette, hát azt, amit én soha. Ő jogrendnek fogta fel, tehát azok részéről, akik őt meghurcolták, elvárta a bocsánatkérés gesztusát.
1: Tehát ő azt a Románia kis jogállamnak.
0: El is ismerte tekintem. Őket. Ezzel őket beleillesztette a jogrendbe. Én ilyen tekintetben más voltam, mert hogy meghurcolnak, az egy dolog, az az én balszerencsém, magammal elintézem, de mivel én ezt a hatalmat, hát és azt a rendszert nem tekintettem soha legitimnek, nem is vártam el tőlük ilyen gesztusokat, illetve én az apám helyében, az enyém azért hát egész más volt, én elkövettem bűncselekményeket, függetlenül attól, hogy azok besorolhatók egy jogállamba, vagy nem, ez teljesen más kérdés. Hát az apám helyzete más volt. Én az ő helyében nem tettem volna meg még magamba se azt a szívességet, hogy elvárjam a kegyet a részükről. Még annyira sem, mert ezzel akárhogy is elismerte ennek a hatalomnak a joggyakorlás hát illetékességét. Hát én erről vele sose beszéltem, mert akkor már nem nagyon lehetett az az igazság, hogy ő megkeseredett hát ebbe az egészbe, de egy merőben más szemléletű ember volt. Ő egy törvénytisztelő ember volt, hát ő abban nőtt fel, és borzalmasan megsértett azzal, hogy törvénytelenül hát ítélték el, és a jogát viszont ugyanazoknál kereste, akik a jogot, mint fogalmat eleve megvetették, és nem éltek vele. Szóval itt fura mód keveredett az állampolgári hűség a megaláztatással és a racionális gondolkodással és a sértettség érzésével. Ő ebből a körből soha nem bírt aztán ki kecmeregni.
1: Vitatkoztatok ezen?
0: Nem.
1: Nem is beszéltetek
0: soha
1: erről, miután hazajött?
0: Semmiről nem vitatkoztunk, mert felismertem azt, hogy nem lehet vele. Hát én az egész rendszert, én a jogtalanságot egész másként éltem meg, mint ő, úgyhogy mi ebben partnerek, hát nem voltunk. Soha én kerültem.
1: Az erről való beszélgetés?
0: Hát igen, mert nagyon-nagyon korán rájöttem arra, hogy nem jutunk úgyse közös nevezőre.

0: Kedves hallgatóink, a Bodor Ádámmal készült 8 részes életinterjú harmadik részét hallották. Az íróval Balla Zsófia beszélgetett. A műsort Gera Csilla, Jósvai Lídia, Simonyi János és Táncos Tamás készítette.
1: Portré műsorunkat 1997-ben rögzítettük, utoljára pedig 2011. január 15-én sugároztuk itt a Kossuth Rádióban. Műsorunkat újra meghallgathatják a mediaclick.hu internetes oldalon.

0: Ön a Kossuth Rádió műsorát hallgatja.
1: Sinistra körzet. Bodor Ádám regényének rádióváltozata. 7. rész. Bebe Teskovina forrása.

0: Kora reggel volt. Hamarosan indulnom kellett munkahelyemre. Épp készültem fölvenni helyettes halott kémgúnyámat, amikor az utászházat a Baba Rotunda hágón egy hegyi vadász kereste föl. A katona megvárta, amíg Elvira Spiridon távozik, és útban férje tanyája felé eltűnik a fenyők mögött. Csak ekkor lépett elő az erdőből. Amint meghallottam a közeledő lépteket, keményen ropogtak az útmenti jegesmarton, mint amikor valaki nagyon rossz hírrel közeledik. Az ajtó mögé húzódtam, és mint a kutya, oda vizeltem pár cseppet.
1: Tudja, azért jöttem gyalog, hogy legyen időnk útközben elbeszélgetni.
0: Velem nem lehet. Legfönnebb az Eperről, a Szederről, esetleg a Füles Bagolyról.
1: No, akkor közeledünk a tárgyhoz. Ha megengedi, neki fogok.
0: Attól félek, nincs nekünk közös témánk.
1: Ez az, hogy van. És pedig a Koka kisasszony. Ő küldött engem. Nos, kezdetben félreismerte magát, de mostanra megváltozott a véleménye. Megsúgom. Sokra tartja magát. És már is egy kényes feladattal kezdeni. Persze csak, ha vállalja. El kéne menni a rezervátumba.
0: Nincs nekem oda bejárásom. Borcsán ezredes nem adta ki a passzusomat.
1: Most már van passzus. És Koka kisasszony arra kéri, töltsön egy éjszakát a kantinban. Lakik ott egy kislány. Bebe Teszkovina a neve. Azt beszélik, mint a hiúznak. Éjszaka világít a szeme. Nem ártana a dolog végére járni. Igaz-e?
0: Bebe Teszkovinát a hirtelen vörös hajáról mindenki ismeri a környéken. Minden medvész. Minden erdőkerülő.
1: Állítólag a szeme világít.
0: Nem értek én az ilyesmihez.
1: Dehogy nem. És a laktanya portáján várja magát egy kis csomag. Azt meg el kellene vinni Géza Hutirának.
0: Géza Hutira. Géza Hutira. Ki is az?
1: Ő a rezervátum meteorológusa. Könnyű felismerni. Földig ér a haja. 23 éve nem nyilatkozott.
2: Andrej Bodor 5 éve várt erre a napra. Ez alatt számtalanszor elképzelte azt a pillanatot, amikor ő és fogadott fia összetalálkoznak. De arca most a hír hallatán megserebbent.
0: Őszintén szóval nem is tudom. Kérdés, oda találok-e?
1: Biztos. Biztos.
0: Tudja, télvíz idején nem szívesen barangolok az erdőn. Nehogy még fölszedjek valamit. Az idén még nem kaptuk meg az oltásokat.
1: Ez igaz. A Koka kisasszony állította le az oltásokat. Azt mondja, nem szereti, ha összeszurkálják az embereit, majd kitalál helyette valami egyebet.
2: A csomag, ami Andrej Bodorra várt a portán, mindössze egy alumínium rúdból állt. Nem is rúd volt, inkább egymásba sűjjeszthető csövek szerkezete. Az elemeket kihúzva bizonyára jócskán meg lehetett hosszabbítani. És el volt látva különböző méretű lyukakkal, furatokkal, amelyekből narancsvörös és sárga gyapjú vonalak csüngtek. Ki nem lehetett volna találni, mire való. Andrej vállára kapta és elindult. Egyenesen az állomásra baktatott, hogy kézi hajtánnyal evezzen ki a természetvédelmi területre. A sinek ott Nikifor Teszkovina kantinja előtt értek véget. Félúton a rezervátum bejáratánál sorompó zárta el a sineket. Az őrszobáról Jean Tomoyoaga ezredes messziről látta, ki az, aki közeledik. Kilépett a töltés mellé, hogy megnyissa előtte az utat. Andrej lefékezte a járgányt, kikötözte a sorompó villájához, nehogy a lejtőn visszaguruljon.
3: Ha nem sietsz, Andrej, sakkozhatnánk. Kiterítettem a kockás ingemet.
0: Meglátnak.
3: Hogyan? Mire közeledik valaki, az egész készletet besöpörjük a prics alá. Egyetlen mozdulattal. Sietsz?
0: Nem.
3: Látom, nem jöttél üres kézzel. Kuka kisasszony küldemény.
0: Nem tudom, mire való. Géza hútirának viszem.
3: Mutasd csak. Ez nem egy rút, hanem kiúszható csövekből van összeszerkesztve. Meg kell vizsgálni. Fogd a végét.
0: Te jobban értesz az ilyesmikhez.
3: Tessék. Ki lehet húzogatni őket egymásból? És egyre hosszabb és hosszabb lesz.
0: Nagyon elmés szerkezet.
3: Andrej! Ide néz. A közbűső elemet nézd. A vésetet. Pulyú borcsán ezredes.
4: Úgy látszik, ha nem is temetik el.
3: De a helyet megjelölik a rúddal. Kuka kisasszony jól kitalálta. A rúd fényes, messzire fog világítani. És a sok rákötözött szalag még a sűrű ködön is átdereng.
0: Főleg hófúváskor.
3: Épp erre valók a lyukak, a furatok, hogy a szél fuvolázgasson rajtuk. Még éjszaka is meg lehet majd közelíteni.
0: Szükség esetén.
3: Igaz, a katonák mesélik, akik rátaláltak, hogy már meg volt csipegetve egy kicsit. Persze a denevérek.
0: Jó vicc. Télen a denevér alszik.
3: Na, tologatjuk a bábukat? Sietsz?
0: Nem sietek, de inkább indulnék.
3: Cimbora, te még nem jártál oda át a kerítésen túl. Vigyázz! A sorompó után erősen emelkedni kezd a pálya. Jól tekerj bele, és nem ártana alaposan bezsírozni a tengelyeket.
2: Andrej eloldozta a járgányt, beült a hajtókar mögé, és tovább hajtott. Szemben vakító habokkal zúdult lefelé a patak. A kerekek hangja messzire végigfutott a sineken, egészen a végállomásig. Ott búgott, zümbögött a vágány végét jelző bakokban. Amikor a hajtány föltűnt az utolsó kanyarban, Nikifor Teszkovina már összefont karokkal várakozott a sinek végében.
5: Lefogadom, hogy Bebét, a kislányomat keresed. Sajnos nincs itthon. Sétálni ment Géza Hutirával.
0: Előbb megkeresem a meteorológust, és visszatérőben nálad töltöm az éjszakát.
5: Igen, már tudom, tudok róla.
2: A meteorológus háza felé menet, szemközt a kantinnal, keskeny völgy alján vezetett az ösvény. Odáig túrásokkal teli rét nyújtózott. Peremén a törpe Gabriel Dunka mászkált négy kézláb. Vállig érő vastag kesztyű féleséget hordott, időnként egész karjával benyúlt a föld alá, az üregekbe. Mormotát fogott Nikifor Teszkovinának. Régtől fogva üzleteltek.
0: Pszt. Figyelj. Dunka. Ide figyelj, most nem hal senki. Tudok a bizniszeidről, tele vagy pénzzel. Adj kölcsön nekem.
6: Jó van, sarokba szorítottál. És mennyi kellene?
0: 4 darab $20-osra gondoltam. Pontosan 4 darab kell. Azon múlik az életem. Egyszer majd megadom.
6: Nikitesz Kovida áll az ablak mögött.
0: Hadd álljon. Mondom, egyszer majd megadom.
6: Most menj.
2: Bebe Teszkovina a zümmögő forrás fölé hajolva löcsbölte magát. Mackó ruhája levetve egy kövön hevert, és bár az árnyékból mindenünnen a fagy és a dér lila fényei tűztek elő hűvösen, ő derekán csak valami kicsi pelenka féleséget hordott. Vézna gyermekcombján csontos lábszárán, keskeny szertefutó erekben vér csordogált. Géza Hutira, a meteorológus, egy tuskón ült, földig érő haját a nyaka alatt, betűrve, ruhája alatt viselte. Messzire illatozó, kakukkfűvel tömött pipát szívott. A füst ellebbenő fátlán át Bebe Teszkovina cingár testét méregette, a vér kacskaringós ösvényeit, a víztől gyöngyöző csenevész combokon.
7: Pszt!
8: Jó napot!
7: Van szerencsém. Gondoltam, ma keresni fog valaki. Már is indulunk, hogy idejében visszaérhessem. Bebe! Bebe! Van egy kis dolgom az úrral. Ha ráérsz, holnap ilyenkor gyere ugyanide.
2: Bebe Teszkovinának most csak a rövidre nyírt piros haja virágított. Szeme, mint az áfonya, hamvas és kék volt. Le nem vette Géza Hutiráról. Csalódottan, lassan öltözött, amikor azok ketten elindultak.
8: Egyedül él?
7: Hogy én? Ha szabad kérdeznem, most hová akar ezzel kiukadni?
8: Csak érdeklődöm. Magam is a magány szerelmese vagyok. Talán rokonlelkek.
7: Ha. Rokonlelkek. Az más. Akkor megmondom. Van nálam egy ember. Úgyis találkozni fog vele.
2: A ház küszöbén Béla Bundázián Andrej fogadott fia ült, imára kulcsolt kézzel, malmozó hüvelygújjakkal. Lába közelében fölborult, denaturált szeszes üveg. Mint az örmények, korán kopaszodott. Bozontos szemöldökétől, a vastag szemüveglencséktől kicsit baglyosolt a tekintete. Szemüvege mögül merev, közönyös arccal bámult mostoha apjára.
3: Maga az, hogy az ördögbe kerül ide.
8: Téged kereslek. 5 éve már a nyomodban vagyok.
3: Az enyémben. De hát, minek?
8: Látni akartalak. És most itt vagyok. Úgy néz ki, sikerült kifogni rajtuk.
3: Azért, hogy lásson.
8: Nincs senkim kívüled.
3: Borzasztó.
7: Látom, régi ismerőse bukkant. Számíthat a diszkréciómra. Kérdezősködni sem fogok.
8: Köszönettel nyugtázom. Nem tagadom, az illető urat ismerem. Lenne vele egy kis megbeszélni való.
7: Tárgyaljanak, addig elfordulok. Odébb megyek, bedugom a fülem.
3: De azt már nem. Igenis, tartsd nyitva a füled. Hogy vennék ki magát, hogy titkaim vannak előtted?
7: Titkok? Itt a távcsövem. Nézzenek bele. Látja ott ezt a meredek szirtet? Oda a kövek közé kell az alumínium rudat beékelni. Az én feladatom.
8: Beleolvastam a naplótba.
3: Azt nagyon, de nagyon rosszul tette.
8: Gondoltam, kiderül belőle, mibe keveredtél. És előbb Konni Illafeldnél kerestelek, de már hiába. Így jöttem rá. A baj sokkal nagyobb.
3: Nem tudom, miféle bajról beszél. Inkább azt nevezném bajnak, hogy beleolvasott a naplóba a kutya fáját neki.
8: Meg kellett tennem.
3: Nem történt velem semmi. És tudja maga jól, mennyire utálom az ilyesmit.
8: Évek óta kereslek. Itt élek a közelben, Dobrinban. El foglak vinni innen.
3: Erről tegyen le sürgősen. Jól megvagyok egymagam.
8: Úgy számítom, valamikor tavasszal, legkésőbb nyár elején érted jövök. Mondom, nincs senkim kívüled.
9: Itt maradok. És ha nem vagy békén, ki nem találja, mit teszek? Gondom lesz rá, hogy kitudódjék, mit keres maga olyan nagy hévvel a tilalmas övezetben.
7: Bontsunk üveget. Mi a szeszt Pettyes Tárnics gyökerében áztatjuk.
9: Majd én kibontom.
7: Kicsit érzékeny fiú.
8: Fogok hozni neked egy pokrócot. Nem könnyű beszerezni, de majd lopatok valamelyik raktárból.
9: Azt ne. Utálom a pokrócokat.
8: Legközelebb már biztos jó hírekkel jövök. Van egy ismerősöm. Sofőr. Ráadásul külföldi. Gondolom, érted?
9: Mondja, mit tervez a fejében? Hiszen maga is közéjük tartozik. Másként nem lehetne itt.
8: Csak így kerülhettem a közeledbe.
9: Akkor hát ne lássam többet.
7: Ha göncöket húzol a fejedre, nem tudtok beszélgetni.
9: Egyet tudomásul, külföldiekkel nem érintkezem, belföldiekkel sem. És nagyon jól tudom, mit kell tennem, ha valaki be akar ugratni valamibe.
7: Most inkább menjen. Ismerem, kicsit érzékeny a fiú. Látja, zavarja. Egyébként is már várja magát odalenn Nikifor Teszkovina.
8: Megyek már.
2: Andrejnál volt ugyan zseblámpa, de nem használta. A völgy alján, a sötétségben, a csillagok vízfényétől derengő patak, mint egy vég elgurult sejem, mutatta az utat a kantinig. Odabent a lámpát kioltották. A kályha tüze is rég kihunyt, inkább csak hallatszott, amint a szeszes üveget egymásnak adogatva, sűrűn kortyolgatnak. A széles pritsen Nikifor Teszkovina három gyermekével aludt. A sötétség mélyén Bebe Teszkovina szeme világított.

0: Mit szólsz az illetőhöz, aki Géza Hutiránál lakik?
1: Semmi különöset.
0: Nem először látod, ugye?
1: Ahogy vesszük.
0: Hogy tudd, az éjjel a faluban járt, pedig nem is szabad neki, és nem is szokott.
1: Hogy mondod?
0: Elrontottad a gyomrod.
1: De hogy is? Csak ahogy lehajoltam.
0: Mint az agyvelőd olyan.
1: Indulnom kell.
0: Magam sem értem, mitől világít a gyerek szeme a sötétbe. De csak mostanság, hogy megjött az első vérzése.
1: Jó, rendben. Majd ezt fogom mondani.
0: És arról is tudjál, hogy készül tőlem elköltözni. Jó, ha odafenn idejében tudomást szereznek az ilyen változásokról.
1: Igen. Majd ugyanígy továbbítom.
0: És persze, azt se hallgasd el, hogy Géza Hutira az, aki befogadja.
1: Jó, jó. Biztosíthatlak. Mindezt tudatni fogom.

0: Sinistra körzet. Bodor Ádám regényének rádió változata. A hetedik részt hallották. Szereplők: Szakácsi Sándor, Balkai Géza, Szacsvai László, Horváth Sándor, Tahi József, Fenyő Ervin, Kun Vilmos, Csendes Olivér. Zenéjét összeállította Kakó Gyula. Technikai munkatárs Baska Gabriella. A rendező munkatársa Pataki Ági. Rádióra alkalmazta és rendezte Dániel Ferenc.
1: A következő részt a zene után hallgathatják meg.

Szinisztra körzet. Bodor Ádám regényének rádió változata. 8. rész. Hamza Petrika szerelme.

0: Egész délután a késdobálók sátra előtt ácsorogtak, a Sinistra partján táborozó mutatványosoknál. A közönség inkább az ikreket bámulta. Senki nem látott még két ennyire egyforma, kékbőrű, piros szemű, árvalányhajú fiatalembert. Albínó ikrek voltak, és annyira hasonlítottak, hogy még az orrukból elegetett pára is azt mutatta, a levegőt is egyszerre veszik. És ami a dolgok teteje, mindkettőjüket Hamza Petrikának hívták.
1: Dobrin erdőkerületben egyetlen orvosi rendelő működött, és amikor elterjedt a hír, hogy Pulyu Borcsán ezredest és Valentin Tomoyuaga fényképész ezredest is a Tunguznát haderítette le, a rendelő udvarát ellepték a fadöntők, az útkaparók, a gombászok, és természetesen megjelentek a medvészek is. Mindenki az oltását követelte. 4 vagy 5 napon át várakoztak a bezárt rendelő előtt. A felcserek zavarodottan lestek kifelé a gészfüggönyök mögül. Valamelyikük időnként kiállt a küszöbre, és türelemre intette a várakozókat, még nem érkezett el az oltás ideje. Úgy az 5. napon, este felé, megérkeztek a szürke gúnárok is. Kokka Mavrodin emberei.
2: Fadöntők, útkaparók, gombászok és medvészek, ezennel kiirdetjük. Az idei téli járvány elmarad, minek következtében oltásra sem lesz szükség. Fogadják a jó hírt megkönnyebbülten. Mindenki térjen békében haza. Kokka ezredes kisasszony az idei járványt elhalasztja. Ő gondoskodik mindannyiukról Dobrin Cityben. Térjenek békében haza.
1: Miután a jó hírt kihirdették, a felcsereket előcsalogatták a rendelőből, és saját kezűleg hordták ki az udvarra a gyógyszeres dobozokat, és az egészet széttaposták. Ropogott a sok ampulla a talpuk alatt. Az oltószer kesernyés illata ott terjengett a kerítések mentén, megült a kertekben, elkeveredett az ázott avaréval.
0: Pszt! Doki! Olajnak, Doki! Várjon!
3: Hát megismert cimbora.
0: Természetesen. Akármikor felismerem a vad émeítő medveszagáról.
3: Maga is oltásra várt itten. Meghívhatom egy kortyit arra.
0: Készséggel fogadom.
3: Akkor baktassunk ki az állomásra. Ma vasárnap van. Ma kell érkezni a heti rakománnyal a denaturált szesznek is.
0: Menjünk. Látom, ott sonfordál a medvésze a világító árvalányhajával.
3: Hamza Petrika, mint valami selyemkutya. A másik az erdőn maradt a medvékkel. Ezek elhalasztották a járványt.
0: Megtehetik.
3: Maga ezt elhiszi?
0: Miért ne?
3: Hamza!
4: Igen, Doki?
3: Itt vannak az italos szelvények. Nem sokára befut a vonat. Állj be a sorba, és váltsd ki mindkettőnk adagját.
4: Igen, Doki.
1: A kisvasút sínei a deszkalerakat kerítése mentén kanyarogtak kifelé a faluból. A palánk cövekeit, hogy a gyakori lopásokat valamelyest megnehezítsék, nemrég kihegyezték. A karó kinézetű cövekek távoli fények permetezésében most mézesen csillogtak. Alattuk állt a kézi hajtány. Olajnek Dokival rátelepettünk, lestük az esti vonatot.

egyszer megült valami furcsa hangulat, és nem kívántam beszélgetni, velem nem volt mit kezdeni. Holott itt lett volna az alkalom, hogy a dokit kifaggassam. Hogy mint állhanak a dolgok a rezervátumban? Talán tud valami olyasmit Béla Bundáziánról, a fogadott fiamról, amit én nem. Jobb érzés volt hallgatni. A doki is inkább medveszagába burkolózott.

0: Ő sem erőltette a beszélgetést. Mi olyan hallgatag ivó cimborák voltunk.
1: Hallja? Jön Hamza Petrika az üvegekkel.
2: Itt a rakomány, doki.
1: Akkor hát ide figyelj. Szabad vagy. Most azonnal elmehetsz.
2: Tréfálsz, doki.
1: Egyáltalán nem tréfálok. A végén még elkapunk egymástól valamit. Hallhattad a két füleddel. Többet nem oltanak. Jobb, ha elválunk, mindenki megy a dolgára.
2: Nélküled egy lépés se, doki. Mi a testvéremmel örök időkig veled akarunk maradni. Ha tartasz tőlünk, hát egy darabig meghúzzuk magunkat. Megígérjük, nem nyúlunk hozzád. Kivárjuk, amíg elmúlik ez neked.
1: Hiába. Én már döntöttem. Szabad vagy. És megígérem, amíg egérutat nem nyertél, én sem jelentem az esetet a szürke gúnároknak. Tessék, vedd el az adagodat. Vidd az üveged. Így áll, amennyi beléd fér. Aztán igyekezz. Szedd a lábad. Pucolj el valamerre. Reggel, ha majd árkombokron túl leszel, majd jelentem az esetet. Igyunk, Andrej. Nincs gombaszűrőnk.
0: Majd a zubbonyom manzsettáján átszűrjük a szeszt. Az albínók gyenge idegzetűek.
1: Nem zavarja a szagom? Vallja meg őszintén. Tudom, jól kissé büdös vagyok.
0: Szó se róla.
1: Mert volt már néhány hülye esete.
0: Nagyon is normális a szaga.
1: Ne áltasson. A fehér népek rendre kiadták az utamat. Meg is mondták. Kimondottan a szagom miatt. Nem mintha olyan nagyon izgattak volna. Aztán oda helyezték nekem az ikreket.
0: Az iker sok szempontból jó.
1: Ahogy mondja, az iker finom. Mi hárman sok örömöt szereztünk egymásnak, mint egy kis boldog család éltünk odafönn. De most vége. Fő az egészség. Hallod-e? Azért jó modor is van a világon. Méltóztas köszönni, mielőtt világgá indulsz.
0: Elment volna?
1: Ez a gumicsizma az övé, ráismerek. De hát műthetett bele, hogy levetette. És mezitláb hová az Isten micsodájába mehetett?
0: Szűrjek még szeszt. Iszunk?
1: Igyunk.
3: Azt hiszem, nagyjából egy időben vettük észre, hogy a palánk tetején ellobban egy szál gyufa. Majd egyszer-kétszer fölízzik a cigaretta parazsa. Hamza Petrika a magasban tanyázott hát. Ott füstölt a kerítés tetején.
1: Jól elbújtál, mondhatom. Már szörnyen izgultunk, mi lehet veled. A barátom egy kicsit meg is sértődött, hogy csak úgy elmész köszönés nélkül. És megtudhatnám, miért nem kínálsz meg bennünket a dugi szivarodból?
2: Csak.
1: Hát igen, ezek a kurva ikrek ilyenek. A fene igazodik el rajtuk. Nem jó, ha elszakadnak egymástól. Hamza! Hamza! Hamza Petrika!
3: Ulejnek doki a gumicsizmákat letette az ülésre, elsétált a palánkig. Föl alá járkált mellette, a végén megragadta az egyik cöveket, és idegesen megrázta. Amikor valamivel később elengedte, ujjai finom, neszező hangon váltak el, mintha ragasztó csiriszt tartaná őket vissza. A friss vér hangja ilyen.
1: Azt ajánlom, távozzunk innen. A fiú azt hiszem karóba húzta magát.
0: Az mi az ördögöt jelent?
1: Na mégis mit? Megkeresi a fenekén a lyukat, beleilleszti a rút hegyét, és zutty, beleül.
0: Nem jön, hogy elhiggyem.
1: Hiszi, nem hiszi. Menjünk innen.
0: Menjünk.
3: A doki eloldozta a kézihajtány láncát a baktól, kiengedte a fékeket, megragadta az evezőkart, és már is indított. Hamza Petrika ott maradt a kerítés tetején. Árnyal csillagok közé vetült. Alatta udvaros piros fénnyel a váltók lila lámpái hunyorogtak.

0: Vigyen el mondjuk Jean Tomoyoaga ezredes őrházáig. Tudja, ő a barátom nekem.
1: Persze, tudom. És közben bevedeljük, ami még az üvegben maradt. Vagy van valami jobb ötlete?
0: Nekem most nem jut eszembe semmi.
1: Nekem sem.
0: És mondja, Doki, úgy egyébként, hogy szokták ezeket onnan levenni?
1: Sehogy. Nem szokás. És szerintem, ha valahogy alulról elkapja az ember a lábát, csak még jobban belerángatja. Ne foglalkozzék vele, ez az ő dolga. Magának sincs joga megmásítani. Egyébként némelyikkel még napokon át beszélgetni is lehet. Itt emelkedik a pálya, hajtson bele. Evezzünk keményen. Jobb, ha innét minél távolabbra kerülünk.
0: Ezek szerint megüresedett magánál egy hely.
1: Nem kizárt kettő.
0: Mert én kimennék magához az erdőre. Ha maga is akarja, szívesen oda szegődnék. Beszélek a szanitéc ezredessel. Hát, ha sikerül protekcióson beoltatnom magam. Azt nem mondom, hogy értek a medvéhez, de beletanulnék.
1: Nem biztatom.
0: De ha mégis?
1: Majd meglátjuk. Azt hiszem, most egy ideig magam maradok.
2: A viharlámpás a földre került. Jean Tomoyoaga ezredes kicserélte rajta a vörös üveget fehérre. Aztán elővette a sakkot. Házilag faragott, otromba kicsi figurákkal játszottunk a kockás ingén, amit a padlóra terített. Az egész készletet egyetlen mozdulattal össze lehetett szedni. A hegyi vadászok nem szerették az efféle játékokat. Olainek Doki nem sietett. Úgy látszik, nem akarodzott neki mindjárt tovább menni.
3: Látom, Doki, egyedül térsz vissza. A medvészed egy kis kimenőt kapott pluszban.
1: Úgy van, elengedtem.
3: És mikor tér vissza? Ha szabad kérdeznem. Tudod, jól minden mozgást be kell vezetnem a naplóba.
1: Ha jön, itt lesz. Akkor majd beírod, ami kell. Ha nem jön, nem írsz be semmit.
3: Jó pofa vagy.
0: Te lépsz, ezredes, de ne a futóddal, mert leütöm.
2: A második vagy a harmadik partit játszottuk, amikor az ajtó előtt, a völgy fekete bársonyán föllobbant Hamza Petrika árvalányhaja. Nem azé a Hamza Petrikáé, amelyik fölnyásolta magát, hanem a másiké. A hulló harmattól hamvasan állt a nyitott ajtó előtt, és nem volt egy csepp vérszaga sem.
4: Hol van?
1: Magad is látod, nincs itt.
4: Haladéktalanul beszélni szeretnék a testvéremmel.
1: Most nem lehet.
4: Enyed, Oki, látom, lehoztad a csizmáját. Akkor már nem is kérdem, hova lett a testvérem lába belőle. És mondd, netán ez az ember jön majd a helyünkbe.
1: Az még a jövő zenéje. Látom, kezdett pedzeni a dolgot. Hát ide figyelj. Tudaton veled is elmehetsz. Szabad vagy. Kerekedj föl mielőbb. Valahol tudod te, hol vár rád a testvéred. Hamza Petrika. Neki is megígértem. Nem foglak mindjárt kerestetni.
4: Rendben, Doki. Megyek. Összeszedem a holminkat. De te is ígérd meg, nem indulsz mindjárt utánam.
1: Mennyi legyen? 20 perc megfelel? Vagy legyen egy fél óra?
4: Fél óra. Annyi ideig szeretnék teljesen egyedül lenni.
1: Oké, fiú. Igazad van. Készülj csak el kényelmesen.
2: Hamza Petrika hóna alá kapta testvére gumicsizmáját, és köszönés nélkül elindult vissza a medvészet felé. Mint akiből a lélek távozik, útközben nagyokat szellentett. Pár lépés után összecsapott mögötte a sötétség bársonya.

0: Azt hiszem, bőven letelt. Megyek a járgányommal. Volt szerencsém?
1: Akkor mégis arra kérem, gondolkozzék a dolgon.
0: Oké. Majd meglátjuk.
1: Valamivel később a töltésem baktatva magam is elindultam Dobrin City felé. Van, akit a talpfákon való járás megnyugtott. Másokat bosszant. Egyeseket gondolkodásra késztett. Én egyszerűen a fejembe vettem, nem indulok abba Barotunda hágó felé, hanem az állomás felé kerülök. Hát, ha válthatok még egy-két szót Hamza Petrikával. Hogy mit? Arról persze fogalmam sem volt. Gondoltam, majd csak adódik valami. De aztán nem lett a beszélgetésből semmi. Viradatkor értem a dobrini állomásra. A messziségben, a hágó lila vonala fölött sárgulni kezdett az ég. És én lépésről lépésre közeledve vártam, hogy Hamza Petrika madárjesztő árnya egyszerre csak rávetüljön. Végig haladtam a kerítés mentén, de sehol nem láttam. Szemközt a rakodó rámpáján, sorban egymás mellett, lábukat lóbálva, nyakukat nyújtogatva üldögéltek a szürke gúnárok.
0: Azon a helyen, ahol az este Hamza Petrika cigarettára gyújtott, a kerítésből egy csövekkaró fele hiányzott. El volt vágva derékban. Tövek körül a földet illatos fűrészpor borította vastagon. Már csak az éles hajnali fuvallatnak volt kicsit fémes a szaga, kicsit sós, kicsit édes, mint a vérnek.
1: Gondoltam, most már le se pihenek. Inkább fölkeresem a szanitéc ezredest. Hát, ha tényleg beolt protekciósan, csak engem. Itt volna a nagy alkalom, amikor medvésznek szegődhetek.

0: Sinistra körzet. Bodor Ádám regényének rádió változata. A 8. részt hallották. Szereplők: Szakácsi Sándor, Balkai Géza, Juhász Jácint, Vajdai Vilmos, Kun Vilmos, Lukácsi József. Zenéjét összeállította Kakó Gyula. Technikai munkatárs Baska Gabriella. A rendező munkatársa Pataki Ági. Rádióra alkalmazta és rendezte Dániel Ferenc.
1: A következő részt a zene után hallgathatják meg.

0: Ön a Kossuth Rádió műsorát hallgatja.
1: Sinistra körzet. Bodor Ádám regényének rádióváltozata. 9. rész. Connie Illafelt szőre.

0: Azon a tavaszon, amikor segéd hullaőrkoromban végre megismertem Conny Illafeldet, nem sok örömöm telt a találkozásban. Jóformán már egyetlen nyelven sem beszélt. Keverte őket össze-vissza, és csak azért tett vele szót valamelyest, aki ukránul, németül, románul és magyarul egyformán tudott. De nem ártott, ha az illető például a russzin és a cipszer tájszólásokat is ismeri. Akkoriban állományon kívüli civilként a Dobrini hegyi vadászoknak is bedolgoztam. Ha a halottas ház éppen az ürességtől kongott, azaz nem volt munka. Titus Tomojovaga ezredesnek segédkeztem az irodán. Ő vezette a nyilvántartásokat mindazokról, akiket Dobrinba küldtek, munkára irányította az újonnan érkezetteket.
1: Titus Tomojovaga is csak egy lassú, álmodozó, szarvaslelkű hegyi vadász volt. Órákon át csak bámult kifelé az ablakon, a fekete fenyők fölött elhúzó szürke felhőkre, madarakra. És még az ilyen szűkszavú kísérő okmányok elolvasása is nehezére esett.
2: Állítólag az óhitűek húsvétja van ma. Veled mi van? Bódult vagy a virágportól, a szirmoktól?
0: Hogy van ez? Cornelia Illarion. Vagy itt van szépen kisatírozva a másik neve. Conny Illafeld. Kicsoda? Miféle szerzett ez a nő? Hogy került ide mi hozzánk?
2: Senki. A sárgáktól kaptuk, ők küldték csak amúgy kedvességből ide. Ha olyan nagyon érdekel, mindjárt megismered, amikor fölveszed az adatait.
0: Ide küldték az elmegondozóból. És mi a terved vele? Már tudod, hová helyezed?
2: Nagyjából igen. Kokan Mavrodin Mahmudia ezredesnek az a kívánsága, kerüljön egyenesen a medvékhez. Nincs valami jó bőrben, de Olejnek Doki majd csak elboldogul vele. Képzeld, mindenféle nyelven beszél össze-vissza, mint a bolondok. De hát a cimborád Olejnek Doki minden nyelvjárást ismer.
0: A medvészetbe szánja?
2: Oda. Meg látod, így lesz ez rendjén. A Doki biztos szót ért majd vele.

0: Conny Illafeld afféle művésznév volt. A nőt eredeti nevén Cornélia Illarionnak hívták. A bukovinai bojárok ivadéka volt, és egyszerű hegyi lakók között élt az egykori birtokon. Amikor a Vöröskereszttel ellátott iratgyűjtőn megláttam a nevét, tudtam, ő az. Szinte rokonom. Fogadott fiam Béla Bundazian egykori szerelme. Égtem a vágytól, a kíváncsiságtól, hogy végre magam is a két szememmel lássam a lényt, aki évekkel korábban annyira megvadította.
1: Conny Illafeld, mielőtt kezelésbe vették, egy magaslati településen élt. Háza a Punta Sinistra felső végén, közel a vízválasztóhoz, a vasútállomás mellett állott. A Conny Illafeld tehát művésznév volt. Az elvonultan élő utolsó illarioni vadék üvegfestéssel foglalkozott. Ókori jeleneteket pingált, életképeket a régmúlt időkről, a kicsi, akár zsebben is elférő üveglapokra. Ki tudja, hogyan, mi módon juttatta át őket a határon. Csernovici, lembergi zsidóknak dolgozott megrendelésre. Jó 40-es volt. Szeme zöld, haja fekete. Férfiak bizonyára néha-néha megkörnyékezték, de ő a látszat szerint valakinek tartogatta magát. Az álmatlan bakter meséje szerint egy idegen vigéc csapta neki a szelet, de ez csak mese volt. Így is úgy is, mindegy. Ha volt is valaki a titkon Conny Illafeldnek, annak azon a tavaszon kiadták az útját. Akkor jelent meg életében az igazi. Béla Bundazian, a fogadott fiam.
0: Punta Sinistra állomására egy este felé befutott a távolsági személyvonat. Béla Bundazian csomag nélkül leszállt róla inni. A friss forrás ott buzgott a sinek közelében. Mire fogadott fiam fölegyenesedett, és kezdte volna vidáman törülgetni a száját, épp az utolsó vagonokat látta eltünedezni az alagútban. Távolsági személy ezen a vonalon naponta csak egyetlen egy közlekedett. Tavasz volt akkor is. Virágvasárnap, valami ilyesmi. A levegő teli illatokkal, a fenyőerdőkből alkonyat után is szédítő madárcsattogás áradt. Conny Illafeld föltűrt szoknyában az ablakpárkányon térdelt. Az üveget fényesítette. Fehér karja világított a szürkületben. Bizonyára hívogató lehetett az a hang is, ahogy a nedves papír csúszkált az üvegen. Képzelem, mint egy végrehajtó Béla Bundazian lecövekelt a kapu előtt.
1: Megérezte-e Conny Illafeld, merről fúj a szél?
0: Biztos megérezte. Keze az ablakon lelassult, szája résén át hegyes fehér fogai édes nyálban úsztak, izzó zöld szeme féktelen örömben.
1: Mindez fogadott fiamnak szólt. Béla Bundazian lévén félig örmény, pergamen színű volt, szeme fehérje kisé olajos, szemöldöke már is csupa bozont. Bárkinek első látásra megtetszhetett. Tudta ezt magáról. Mindjárt előadta a lemaradt utas történetét.
0: Kotta papírért igyekezett Moldvába, a putnai papírgyárba, amikor bal szerencséjére, vagy most már ki tudja, leszállt a vonatról vizet inni.
1: Azt, hogy így történt, maga Conny Illafeld is látta, behívta hát, pihenje ki magát, s ha netán még szomjas, ott a vízzel teli vödör most már kedvére ihat. A ház padlóját puha csergepokroc borította, Béla Bundazian cipőjét illedelmesen a küszöbön hagyta, s úgy harisnyásan mindjárt Conny Illafeld csupasz lábára lépett. S mivel jól esett, rajta is hagyta.
0: A falakból, a parasztosan ácsolt bútorokból, a szőttesekből és párnákból hivogató tésztaszaga áradt. Tésztaszaga volt magának Cornélia Illarionnak is, pihés hónaljának, párnás, gyöngyházfényű combjának, holott korát tekintve Béla Bundazian mamája is lehetett volna. A féktelen vágy illata volt ez, mint a kelésnek indult kovászé. Pár perc elteltével már eszeveszetten nyalták, falták egymást. Conny Illafeld egyik fiókjában szárított telekiát tartott, virágot, levelet, összemorzsolt szárat. Most az egészet kiszúrta a csergére, és ebben a bódító, fanyar illatban nyújtózkodtak egy húzamban két vagy három héten át. Ablakaikat elborították a szerelem párái.
1: Jóval később, amikor mindennek rég vége volt már, belepillantottam Béla Bundazian naplójába. Onnan tudom mindezeket. Azt írta, lehetetlen volt betelni vele. Ha csak ránézett, az az érzése támadt, még a láb ujjkái között is egy-egy kis éhes punci lapul. A legjobb lett volna az egész nőt kihörpinteni, mint egy pohár vizet.

0: Azokban az időkben nevelt fiamat ritkán láttam. Ha Kotta papírért Moldvába utazott, tulajdonképpen Kotta másolással foglalkozott. Hetekig nem került elő. Kedveltem a fiút, de hagytam, tegyen kedve szerint. Essen át a tűzkeresztségem. Egyébként sem az én vérem. Elvem az volt, csak legvégső esetben avatkozom a dolgaiba.
1: Egyik ilyen távol léte alatt idegen, szürke úr kereste, szeme sárga volt, szája keskeny. Egy spárgával átkötözött újságpapír csomagot hagyott nálam a részére. A csomagot a szürke úr távozása után nyomban felbontottam. Lengyelül írott, sokszorosítással készült füzetek voltak benne. Természetesen azonnal elégettem őket. A pernyét föloldottam vízben. Szétlocsoltam a kertben. De ez már mindegy volt. Béla Bundazian belekeveredett valamibe, és többé nem került elő.
0: Gyanút fogtam már a kezdet-kezdetén, de hol is keresettem volna? Fölültem a moldvai távolsági személyre, és egy napnyugta után csikorgó fagyban érkeztem Punta Sinistrára. Cornelia Illarion ajtaján pecsétek sötét lettek, a kilincsén pedig vörös keresztes szalaggal lobogott. A vörös kereszt akkoriban ajtón vagy kapun a legrosszabb jelnek számított. Az alagútőr nem volt beszédes kedvében, annyit mégis elmondott, hogy ne, Cornelia Illarion valóban ott a szemközt sötétlő házban lakott. Igen, csak lakott. Nemrég, alig pár napja vagy hete, két úr kereste hivatalos papírral, amelyen az állt, hogy bolond. Mindjárt magukkal is vitték kezelésre a Colonia Sinistra néven ismert elmegondozóba. Ami nevelt fiamat Béla Bundazient illeti, őt még ugyanaznap este a vonatnál régi pártfogója, Velman ezredes várta.
1: Velman ezredes? Ez egy amolyan kéretlen, hivatlan jó barát, aki néha fölkereste, bizalmas jóakaróként ellátta különféle tanácsokkal. A lengyel füzetekről egy szó sem esett, de hát a kétes nőügyek, ezek miatt kellemetlenségeknek nézhet elébe, és úgy hírlik, idejét mostanság épp egy ilyen beszámíthatatlan női személynél tölti. Nála is alszik, majd kiderül, egy takaró alatt vagy sem, és ez már közel áll ahhoz, amit a törvény erőszaknak nevez. És hát, mint régi pártfogó, igyekszik majd a dolgot elsimítani. Talán megúszható pár évi internálással.

0: Mindez szép lassan átpergett az agyamon, azzal együtt, hogy a nő Koka Mavrodin ezredes kívánságának megfelelően a medvékhez kerül a rezervátumba.
1: Mi van? Mi bajod van?
0: Semmi, csak böngészem itt a kibocsátási papírokat. Kérek engedélyt WC-re távozni.
1: Erígy csak bátran.
0: Persze, hogy kíváncsiság fogott el. Érdekelt ez a magamban sokszor elképzelt illatos húsgombóc, fogadott fiam pompás nője, akit láthatatlanban a napló olvasása közben már-már elirigyeltem tőle.
2: Odakünn a várakozók padján egy köhögős, bányás sisakos férfi hevert elnyúlva. Mellette rongyos pufajkában egy csupa csimbók, csupa bunda szőrmók alak imádkozott. Összekulcsolt kezét, arcát is egybefüggő szőrzet borította.
0: Figyelj, ezredes! Nem tudom, miféle nőről beszélünk itt. Egy árva fehér nép sem várakozik odakünn.
1: Ott van az. Az a bundás szőrös. Na, bevezetem én neked. Kornélia! Kornélia! Conny! Nem hallgat a nevére. Akkor betámogatjuk. Akarod te?
0: Nem sok kedvem van hozzá.
1: Oda bent mindent elfelejt az ember. Kicsorog az emberből minden, mint a fos.
0: De hogy még a nevét se?
1: Nem lehet az olyan rossz.
0: Te talán másként vélekedel. De nekem például szörből is. Ez egy kicsit sok.
1: Szó, alapos kezelésben részesült. Valamit bizonyára túladagoltak. Nem csodálnám, ha egyebe is kinőtt volna neki.
0: A pucukájára gondolsz?
1: Lehet. Lesz valaki, aki majd megkeresi neki. Na, végezzünk a papírmunkával, és megkérnélek, kísérd át a leendő medvészt a lakatos műhelybe. Céduláztatni.
0: Muszáj nekem. Az ördögbe is.
1: Mit izgulsz?
3: No. Hol az új medvészem? Majd mi szót értünk egymással.
0: Az ördögbe is.
1: Láttam, hogy izgulsz. Izgulsz valamiért, de fölösleges. Látod, jó kezekbe kerül az illető. Valami bajod van. Na, mi van?
0: Becs szóra semmi.
2: Cornelia Illarion, amikor Olajnek Doki oldalán visszatért az irodára, szőrös nyakán messzire világító fényes táblát viselt, egy vadonatúj óraláncon függőt, aminek a végét elheggesztették, hogy többet onnan soha senki le ne vehesse. A nevet, amely valaha egy buja tündéré volt, most mi tagadás? Egy állat viselte.
3: Szt! Andrej! Ide figyelj! A fogadott fiad, Béla Bundazian, kivételesen kimenőn van. Együtt jöttünk ki a rezervátumból. Ott iszogat a végállomáson.
0: És?
3: Tarts velünk, ha találkozni akarnál vele. Megisztok egy-két kortyot. Az óhitűek húsvétja van ma.
0: Nem. Ma nincs kedvem.
3: Talán üzensz neki valamit.
0: Nem. Pillanatnyilag nincs mit.
2: Hamarosan elindultak. Olajnek Doki ment elől a folyosón, Conny Illafeld a szőrmók állat mindjárt követte. Nyakában himbálózott a bádokból való névjegy. Mostantól, aki csak ránézett, már is tudhatta, kivel áll szemben.
0: Engem nem sokára a hullaőrségből is elcsaptak. Át kellett engednem a terepet Tony Teskovinának. Aznap reggel, amikor bevezettem a halottőrzés apró fortéjaiba, Conny Illafeld alias Cornelia Illarion testét találtam a szürkekő asztalon kiterítve. A nyakán, ahonnan valaki, képzelem nem kis haraggal, a névjegyét letépte, sötétkék volt a vér, mint az alvat áfonyalé, vagy mondjuk, mint a ruszin bolyároké, mint az illarionoké. Ha néha-néha hozzáért az ember, biza hidegebb volt, mint a kőasztal, amelyen feküdt. Bundája, mint valami fekete zúzmara, halkan zizegve pergett le róla. A műszak végére ott feküdt nekünk, teljesen csupaszon.
1: Hol szoktál lemosdani? Hát térre készülök. Géza kökény mondta, ide jövet, holnap Szent Húsvét napja. Én meg csupa szőr vagyok.
0: A fene. Kicsit túl sok van a húsvétból. Ami pedig a szőrt illeti, nem árt, ha megszokják körülötted. Tudják csak meg. Szőrös munka ez.

0: Szinisztra körzet. Bodor Ádám regényének rádió változata. A 9. részt hallották. Szereplők: Szakácsi Sándor, Balkai Géza, Kőmíves Sándor, Juhász Jácint, Mikula Sándor. Zenéjét összeállította Kakó Gyula. Technikai munkatárs Baska Gabriella. A rendező munkatársa Pataki Ági. Rádióra alkalmazta és rendezte Dániel Ferenc.
1: Bodor Ádám regényének rádióváltozata 1992-ben készült, és 2021. februárjában hangzott el a Kossuth Rádióban utoljára. A folytatást holnap ugyanebben az időpontban hallhatják. Műsorainkat újra meghallgathatják a mediaclick.hu internetes oldalon. Műsorajánló. A Kossuth Rádió megváltozott műsorstruktúrájában egy ideig hangjátékok hallhatók. Jó részt olyan műveket játszunk le, melyeket az elmúlt 16 évben önök nem hallhattak, mert az alkotókat nem kívánatosnak ítélte a hatalom. A cenzúrázott darabokon kívül legendás hangjátékokat, életútinterjúkat és dokumentumjátékokat is műsorra tűzünk. A művekről részletek a mediaclick.hu oldalon találhatók. Hallgassanak akár éjféltől éjfélig hangjátékokat a Kossuth Rádióban.
2: Mesés sorozatok a Csukás Mese Rádióban. Új mesesorozat a Csukás Mese Rádióban. Minden hétköznap este 7 órától. Nyári szünidő a nagyszülőknél. Fűszermesék. Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek.
1: Műsorajánlót hallottak.
3: Húsz óra. A Kossuth Rádió híreit hallják. A szerkesztő Polyák Adrián, a mikrofonnál Ceglédi Edit. Intenzív reformokat indított a jogállamiság helyreállítása érdekében az új magyar kormány, hangsúlyozza a legfrissebb jelentésében az Európai Bizottság. A testület szerint az uniós intézményekkel történt egyeztetések nyomán több jogszabálymódosítást is kidolgozott a kabinet. A bizottság azonban további reformokat javasol, például az igazságszolgáltatás területén, a politikai beavatkozás kockázatának csökkentése és a bérek rendezése érdekében. A jelentésben hozzátették továbbá, hogy átfogó jogszabályi módosításokkal kell megerősíteni az integritási keretrendszert, a korrupciós ügyek kivizsgálását, valamint az állami hirdetések elosztásának átláthatóságát is. Biztonságos a hazai üzemanyagellátás, de tartalékolni kell, hívta fel a figyelmet a Gazdasági és Energetikai Minisztérium. Közölték, a stratégiai üzemanyagkészlet a márciusi mélyponthoz képest kétszeresére nőtt, azonban fontos cél a biztonsági tartalék megőrzése. Ez jelenleg 87 napra elegendő, ami már megközelíti a nemzetközileg ajánlott 90 napos standard. Hozzátette, a háborús konfliktusok miatt megcsappant a globális olajexport, ennek ellenére sem hazánkban, sem az Európai Unióban nem alakult ki ellátási probléma. Több adónemet megszüntet a kormány, eltörlik az önkormányzatok által kivethető települési adót, valamint az ebrendészeti hozzájárulást. Ezeket a legtöbb helyen eddig sem alkalmazták. Megszüntetik emellett a bevándorlási különadót, amelyből az államnak eddig sem származott bevétele, valamint kivezetik a széndioxid kvóta adót és a hozzá kapcsolódó tranzakciós díjat is. Duplájára nő viszont a szennyező vállalatok által fizetett levegőterhelési díj, valamint hamarosan felmérést indítanak a legnagyobb hazai környezetszennyezők kiderítése érdekében. Megjelent az aszálykárt szenvedett gazdák rendkívüli támogatásáról szóló rendelet. A visszanemtérítendő támogatást azok a mezőgazdasági termelők igényelhetik, akiknek a kukorica termésükben a tavalyi szárazság több mint 30%-os hozamcsökkenést okozott. A kérelmeket július 22-e és augusztus 5-e között lehet elektronikusan benyújtani a Magyar Államkincstárhoz. A támogatást legkésőbb szeptember 30-áig folyósítják a jogosultaknak. Lezárják a Minden vállalkozásnak legyen saját honlapja című programot, derül ki a Magyar Közlönyben megjelent kormányhatározatból. Új pályázatokat már nem fogadnak be, és a program második ütemében nem vállalhatók új kötelezettségek. A már benyújtott, illetve az első ütemhez kapcsolódó legkésőbb szeptember 30-áig benyújtott elszámolások ugyanakkor kifizethetők. A kormány ugyanakkor elrendelte egy új, a korábbinál szakmailag megfelelőbb és hatékonyabb támogatási program előkészítését a hazai mikro- és kisvállalkozások internetes jelenlétének erősítésére. Az Észak-Dunántúlon, valamint a főváros térségében borult, máshol nagyrészt derült az ég. A Kisalföldön elszórtan esik az eső, emiatt arrafelé néhány járásban riasztás érvényes. Holnap többnyire napos idő valószínű, főként csak északkeleten és nyugaton lehet zápor, zivatar, esetleg jégeső. Nagy területen megélénkül a szél. Hajnalban 16-22, napközben 30-35 fok várható. Hírekkel legközelebb 21 órakor jelentkezünk itt a Kossuth Rádióban.
1: Ismét a Kossuth Rádió hullámhosszán, az archívum műsorából. Most következő műsorunk 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

Hölgyeim és uraim, kellemes délutánt kívánok! Németh Gábor vagyok, ez pedig a Vastag Margó. Gálica zsarol, isszál a gócra, lóca, sárga zél, izragacs lázló, szálló zacirag, ligász csalóra, az illó cárszag, százgó lacira. Ezek az anagrammák egy Nincs alvás című könyv fülszövegének helyén állnak, Kovács Imrétől származnak, és a megfejtésük a könyv szerzőinek neve, azaz Garaci László. A mai adásban beszélgetést hallhatnak vele, és részleteket a Mintha élnél című legutóbbi könyve alapján készült hangjátékból. Négy prózakötet, egy verses, három színdarab, filmforgatókönyvek és hangjátékok, egy fordítás, díjak, négy hónap Amerika után, és egy egyéves berlini DAAD ösztöndíj előtt beszélgettünk, az óév utolsó előtti napján, egy nappal azelőtt tehát, hadd lehessek most személyesebb az illendőnél, hogy 20. éve vagyunk barátok. Elmondhatom, mert a műsor bevallja, hiába is nyírbáltam utána áldázó privát mondataimat. Ú, gaz, csilla, ráz. Laci Lógarázs, Szagló Rácila, Ica Gal zárszó, Zsarol az Gálic, Izzóra Gal Ács, a Lagzi Láz Csór, Aral Csigázol,

0: Egy napra vagyunk egy évtől, egy bizonyos évtől, amit 96-nak fognak írni. Tehát a jövőre vagy 40 éves. Jelent ez neked valami?
1: Hát ez szürreális. Kicsit. Hát elég ijesztő, hogy kimondom, vagy nem is tudom, szóval nekem úgy... Szóval egyrészt úgy nem érdekel, nem foglalkozom vele, de ha meg úgy azt mondja, hogy 40 éves vagyok, akkor az... Szóval... Az egy kicsit ilyen felfoghatatlan. De most az, hogy ennek érzem, az meg bosszant, mert az azt jelenti, hogy nem vagyok szinkronban a saját korommal, vagy mintha nem tudnám elfogadni. Szóval nem vagyok felnőtt, de hát közben meg, tehát lehet, hogy rosszul fogjuk fel a dolgot, szóval, mert hogy az ember mindig fiatalabb, mint az öregek, és akkor mindig ezek a számok olyan ijesztőnek tűnnek, szóval egy 40 éves ember az életem nagy részében az egy ilyen bácsikaszerű valami volt, tehát mondjuk 25 éves koromig, és azután tudtam elképzelni, hogy esetleg majd én is leszek az, de hát az is valami olyasmi volt, hogy hát majd nem tudom, szóval az egy ilyen csillagidőkre valami, nem? Uh-huh. És hát most annyi leszünk, és akkor majd kiderül, hogy ez mit jelent, de hát szerintem semmi különösebbet nem fog jelenteni, vagy így változást. Hát én ismerek 48 éves embereket például, és azok is
0: élnek. Élnek még.
1: Élnek, esznek, isznak, nevetnek, szóval...
0: Itt
1: még bármi előfordul. Szóval itt még bármi lehet.

0: 3 éves voltam, és hallgattam, mint a sír.
1: Miért vannak a valamik? És miért nem inkább hiányuk a semmi?
0: Elhatároztam, hogy véget vetek a komédiának.
2: Szájpenésszel kezdtem, aztán szüntelenül okáttam 3 napig. Begyullasztottam a fülközepemet, de amikor rájöttem, hogy föl akarják szúrni, gyorsan meggyógyultam. Oltási tájogot növesztettem a combomon, amit viszont többször felszúrtak, majd szikével felvágták.
3: A lányoknak azt mondom, késpárbaj nyoma.
2: Hasmenéssel próbálkoztam, majd megkaptam az ázsiai náthát. Sikertelenül. Erre septében vérszegény lettem, és párhuzamosan beindítottam egy tüszős mandulát.
0: Nem volt módszerem. Sötétben tapogatóztam.
2: Kétoldali fültőmirigyulladás következett, aztán kanyarós lettem, allergiás kiütésekkel kombinálva. Epileptoid tüneteket produkáltam.
1: Nem ajánlom, nagyon hajszás.
2: Időnként titokzatos lázak leptek meg, de lassan kezdtem sorsomba beletörődni. Már csak úgy immelámmal betegeskedtem. Száraz köhögés, spanyol nátha, szorulás, koszmós fejbőr, szemváladékozás, bronchitis, arcüreggyulladás, bárányimlő.
0: Anyám gyakran emlegette a jósnőt, aki szerint félistent fog szülni.
2: 4 éves születésnapomon leszámoltam csalóka ábrándjaimmal, és az örök hűség pecsétjét, mely túlvilági róka tündérpajtásomhoz kapcsolt. Jó mélyen eldugtam szívemben.
1: Élni kell, nincs mese.
2: 1960. július 17-én a kis szobában álltam a rökamié előtt.
1: Úristen, már 4 éve állok itt. Az ablakban egy galamb, feldén süt be a fény, halott csönd. Nincsenek itthon. Születésnap.
0: A zöld, kihúzhatós rökamié.
1: 4 év. Irdatlan idő. Ledarált, elveszett napok és percek.
0: Egy matuzsálem emlékek és remény nélkül az örök jelen gúzsába kötve.
2: Mint reggel az ágyban, amikor az éber tudat a dermedt test börtönében vergődik.
1: 4 éve állok itt érintetlenül.
4: Tüzelőfejemet egy vízzel teli hordóba nyomom. Nem alszik el a cigi. Ég a cigi a számban. Jaj, de jó, a jégcsákánnyal hadonászni, Istenem.
0: Sírtam, mert nem volt cipőm. És akkor odajött egy ember, akinek nem volt lába.
4: Lila inyek, belső gangok. Ez nem a csicsergés, ez a decibelek napja. A holdban ébredek, eltűnt a pénzem. Valaki felajánlja a szanszkrittől, hogy kivisz kocsival Budakalászra.
0: Új nap szúrta át az eget.

0: 28 évesek voltunk, és a bajkás öröbe beültünk, és tényleg nem volt hajlandó kiszolgálni a pincér. És hosszan kellett neki bizonygatni, hogy nyugodtan kihozhatja azt a egy darab sört, mert hogy már 10 éve kihozhatja.
1: Ez később is.
0: És aztán gratulált. Aztán, ahogy olvasgattam, hogy miket írnak rólad mások, akkor a kemény írja, hogy 35 éves korodban eltűnhetnél még egy érettségi tablón, és hogy egy egész örlei kör várja, hogy mikor vagy hajlandó végre megöregedni. Most aztán annélkül, hogy bántani akarnálak, de ha most kerülnél egy érettségi tablóra, azért már valószínűleg inkább tanárnak néznének. Elejötted azt, hogy nem vagy hajlandó kiállni az aporozást, és nem kijönni az anyósoddal, és hogy nem kelsz föl. Amit az Abodi, mikor ír rólad, úgy fogalmaz, hogy egy olyasfajta személyiség bontakozik ki az írásaidba, akinek a sikeres szocializáció az a kudarccal azonos. De hát közben persze szocializálódsz. Hogy vagy ezzel a dologgal?
1: Hát, ha jól jöttem, akkor itt valahogy a felelősség téma is meg van pendítve.
0: Na, nem akartam, ha megpendült, akkor ez...
1: az az én bajom.
0: Igen.
1: Hát fel kell nőni azért, és az szerintem, szóval nálam a lényeges változás, ez mindenképpen akkor következett, amikor gyerekem született, szóval hogy addig lehettem felelőtlen saját magammal is, és másokkal is, és abban, de akkor éreztem is, hogy tulajdonképpen ez az egész ökörködés, amit az életemben csinálok, az már egy ilyen bepörgő spirál, és nincs nagyon értelme. És nagyon is akartam azt, hogy legyen egy ilyen keret, és hogy bizonyos normák kényszerítsenek arra, hogy azokon belül töltsem ki magam, hogy a szabadságot ott találjam meg. És akkor megszületett a Larion, akkor ennek erre az egy elég kritikus időszak volt. Tehát az az első egy-két év, szóval nehezen szoktam hozzá ehhez, hogy egyrészt, hogy apa vagyok, másrészt, hogy másként kell a világról gondolkodnom. És abban a pillanatban, hogy az ember azt érzi, hogy egy másik ember feltétlenül szeretendő, és szeretetnek és az odaadásnak egy ilyen feltétlen tapasztalatával találkozik, akkor már a másokkal való viszonya is megváltozik. Tehát de egy ideig azt hiszem, hogy még ezt is erőltettem, vagy hát nem, ez nem tudom, hogy jó szó, hogy erőltettem, de megpróbáltam elválasztani a család világát a külvilágtól, és ott továbbra is így improvizáltam a, nem tudom, így a kapcsolataimat, meg az, hogy miről mit gondolok. Ez a játék, ami igazából eléggé meghatározta a világhoz, meg az önmagamhoz való viszonyt, ennek a gyerekszületése egy ilyen szigorúbb szabályai kezdtek lenni, és ennek aztán konzekvenciái lettek az egészre vonatkozóan is.
0: Tehát, hogy mondjuk nem teheted meg, hogy nem kell szó, hogyha benne maradunk a metaforában.
1: Igen, ki kell állni a kocsival, vagy nem.
0: Igen, tudom. Lehet, hogy nem Zaporozsöt szállsz ki, de a BMW-t, ami nagyon öreg és szétmenőben van, azt el kell vinni szerelőhöz és ordítozni vele, merem, stb.
1: Igen, bár itt most ez van éppen radikális változtatást hajtottam végre, mert egy kocsit lanyítottam magunkat. Uh-huh. Tehát azért ennek a polgári életformának van szerintem egy csomó nagyon veszélyes motivum, ami könnyen beszűrődik, és ilyen drogszerűen állandóvá válik az ember életébe. És ezt így próbáljuk így együtt így lecsupálni, tehát hogy vissza a kevés tévét nézek, meg nincs kocsi, meg szóval, hogy egy ilyen kicsit ilyen, szóval, hogy nomadizálni próbálom az életet, mert egy kicsit úgy el lett technicizálva az utóbbi egy-két évben. Szóval, hogy több zenét hallgatok, meg olvasok. Nem, de esetre van ebben egy ilyen konfliktus veszély, de hát ez szerintem inkább egyszerűen abból fakad az, hogy az író létből, vagy nem tudom, tehát, hogy ez a kicsit normatív polgári létforma néha nehezen találja meg a dialógust egymással. Azért ez a dolog így körül van bástyázva. Tehát egy csomó mindent már nem csinálok, amit pénzért csinálhatnék. Tehát hogyha úgy alakul, hogy így nem megy a dolog, akkor még mindig fordíthatok, tehát ilyen alkalmazott ügyeket csinálhatok, vagy publicisztika, újságírás. Tehát ez egy ilyen hinterlandot képez az egésznek, és ezért nem érzem teljesen ilyen űrben lebegőnek magam. Meg hát végül is elég sokat, hát így is elég sokat dolgozom, tehát keresek pénzt, tehát is ennek megvan egyelőre az útja, módja, tehát publikálok.

0: egy évig nem fogok mondjuk a ide a szobámba belépni, vagy lemenni a blúzkocsmába, vagy nyilván haza fogok látogatni valószínűleg karácsonyra, de hát azért mégis ez egy hosszú idő. Most beszéltem a kukorelével telefon karácsony este, és azt mondta, hogy nem lehet dolgozni. Mm-hmm. Ami egy kicsi keserűséget, vagy nem keserűséget, de minden esetre azt éreztem, hogy tehát az ember azért ott egy idegen közegbe kerül, sokkal több ideje marad.
1: És 36 éves korodban, éppen mint márai, ugye elkezdtél írni egy hosszú könyvet, aminek az első részét már olvasni lehet, az a cím, hogy Mintha érnél, és ebben a műsorban is belőle hallunk részleteket. Az írásait korábban úgy tűnt, hogy egyfajta villámfényben születnek, aztán persze sokat dolgozol rajtuk, de hogy van egy olyan terved, ami 5 könyvre vonatkozik, egy elég tervszerű és egy robotszerű munkát feltételez, vagy ezt szokott folytatni?
0: Ezt akarom folytatni, bár nem könnyű. Hát a legnagyobb nehézség abban van, amire itt utaltál is, hogy az, hogyha az ember egy dolggal foglalkozik hosszú ideig, akkor óvatatlanul felmerül az a gyanú, hogy valami tökéletesen abnormális dolgot művel. Tehát egy ilyen mániásságnak és abnormális a puffasztott becsvágynak a gyanúja merül fel. Ugyanis hát ez nagyon nyomasztó, hogy éveken keresztül ugyanahoz a munkához leülni, ugyanabba a világba belekerülni, ugyanazt szövegetni tovább, egy ilyen végtelen sálat kötögetni, miközben a nyakam az ilyen pici, vagy nem tudom, valami megalomániát érzek benne, és ez egy kicsit ugye elbizonytalanít. Tehát van egy ilyen nagyon gyanús mozzanat a dologban. Szóval hogyha valaki egy nagy könyvet akar ma írni, akkor hogy nem tudom elképzelni, hogy anélkül írná, hogy közben arra gondol, hogy milyen jó fej ettől, vagy hogy akkor most akkora könyvet írok, hogy leszakad az asztal, hogy na most aztán megmutatom nektek.
1: Szóval morális pátosz veszélyt érzed a munkanagyságen.
0: Hát igen, kicsit olyan, igen, szóval úgy érzem, hogy ezt legalábbis végig kell gondolnom, ezt a problémát. Maga az első részben azért az kiderül, hogy eléggé fragmentált a szöveg, és tehát végül is tudnék védekezni ezzel kellen a vádak ellen magam előtt, de éppen az a célom, hogy ne legyen ilyen fragmentált ráadásul. Tehát a vágyam az, hogy még szigorú szerkezetet hozzak létre, és valószínűleg még epikusabb beszédmódot. Tehát ez a morális vagy gyanú és az esztétikai elképzelések között van egy ilyen feszültség. Tehát nem tetszik, hogy én ezt írom, ezt a könyvet. Ugyanakkor valószínűleg fogom írni, mert hát akarom is, meg rengeteg anyagot gyűjtöttem a következő részhez.
2: Ifjúságom különös dísze volt az a szemölcsféleség, amely az orrom tövében virult évekig.
3: Lukács György viselt ugyanilyen bibircsókot, ráadásul ugyanott. Ifjúkori fotóin hiába keressük. Nagyjából az észtromfosztása idején bukkan fel az öregedő bőr bosszújaként.
2: Zakopánéban olvastam ezt a művet, és esténként heves vitába bonyolódtam a kempingezőkkel, de leginkább egy kakadúnak becézett szeplős, kövér és nagyhangú szervezőtitkárral. Alig, hanem én voltam az egyetlen lukácsista, aki rendszeresen szipuzott. Prímán összeegyeztettem Lukácsot a ragasztóval, az elméletet a gyakorlattal.
3: Lukács azért kritizálja az irracionalistákat, hogy beszélhessen róluk. Ahogy a szeszély a nőszerelmi vallomása, a pöröly a filozófusé.
2: Láttam álmomban Lukácsot, hatalmas pulzáló nejlonzsákkal az arcán.
3: Kakadú a Lanovkán Odessa hőse jelvényben pompázott, és szörnyű szitkokat szórt rám. Olyasmiket, hogy renegát, és elhajló, és nyáspolgár, és revizionista, és opportunista.
2: És természetesen lukácsista.
3: Majd a végén nemes egyszerűséggel lefasisztázott.
2: Mire hazaértem, csúnya veres bibircsók nőtt a képemen. Ugyanott, a cimpa felett, mint egy hovatartozásom jeleként.
3: Óvakodj azoktól, akik a varsavyankát zümmögik, és gruppenszexről álmodoznak.
2: Mélységes elkeseredésemben strukturalistákat kezdtem olvasni, és Sartre-t tanulmányoztam. Legkedvesebb barátom akárhányszor meglátott, elmesélte annak a sportújságírónak az esetét,

0: akinek...
1: Egy ugyanilyen borsókát lerúgtak foci közben a lábáról, és 6 hét alatt elvitte a rák. Rapid folyamat.
0: Az Undor című regény vált mindennapos olvasmányommá. Több egyszerre is fuldokló, gyönyörrel faltam lapjait, és bimbózó, azaz pattanásos lengyel csajokat szedtem fel az éjszakai hatoson. Immár közelinek látszott az idő, amikor kézzel fogható valóságban illusztrálom az ész tökéletes trónfosztását. Ám egy kegyelemteli pillanatban bőrgyógyászhoz fordultam, aki minden teketória nélkül eltávolította a fölösleges lukácsi ribizlit, mintha sose lett volna.
2: Hogy ez a hőse, véges az erőd.
1: A szerző fiziológiai konstitúciójának egy pregnáns vonatkozása olvasójába transzplantálódik.
3: Most már közvetlenebb tapasztalatokra vágytam.
0: A magányos írói kísérletezést kiegészítettem kvázi mágikus eljárásokkal, anélkül, hogy valahonnan tanultam, vagy néven neveztem volna őket.
3: Első akcióm színhelye az Új Tükörklub volt a Bartók Béla úton. Az írót Mányoki támogatta be a zsúfolt terembe. A felolvasást is ő vállalta, és mire végzett, az író is végzett egy palackkal. De csak azért, hogy az első hallgatói kérdésre úgy kanyarítsa a választ, hogy a második fele egy logikus felszólítást tartalmazzon. Azonnal hozzanak neki a közértből egy üveg tokait. A szervezők botrányt szimatoltak, berekeztették a találkozót. Elérkezett a cselekvés pillanata. Mintha keresnék valakit, Hajnóci mögé sasszíztam, és mámorosan hozzádörgülöztem csodálatosan hatalmas, nyírkos hátához. Nem sokára beszereztem Eszterházi kalapját az FMK-ban. Aztán gyors egymás utánban megfogtam Erdélyt, a Dixit és Bódi Gábort. Éreztem, hogy ingyen töltődöm a tehetség fluidumával. Ottlikkal 85 májusában az Örlei kör alakuló gyűlésén ráztam kezet, de nem figyelt rám, mert a kevélyen pipáló Erdély megbabonázta. Az érintésnek a konvencionális protokollját egyébként is a hivatalosság és a kölcsönös rutin profanizálja, ezért amikor Ottlik távozott, az asztalához sonfordáltam, kiittam poharából a maradék pezsgőt, és az isteni sugallat szétáradt ereimben.
1: Az anyja, Krausz.
0: Nem vágytam barátságukra. Tartottam a csalódástól. Amire szükségem volt, lepároltam műveikből.
2: Touch and go. Ez volt titkos jelszavam.
3: Egyetlen kivétel Nádas, akinek nagyon is vágytam barátságára. Viszont nem mertem hozzányúlni, mert attól féltem, hogy ruhaszegélyünk legártatlanabb összesúrlódása durva arcú csapásként érné. Aztán ez a dilemma is megoldódott. Barátok ugyan nem lettünk, de egyszer véletlenül kezembe került az olvasó szemüvege. Ihletetten orromra helyeztem, hogy egy percre az ő szemével lássam a világot. És megértettem. Belőle ennyi jár nekem.

0: szokták veled kapcsolatban emlegetni, hogy rengetegszer fordul elő az a, az a szó összetétel, hogy a személyesség null foka, vagy a teljes személytelenség, vagy, a, vagy az a fajta bujkáló szerzőjén, aki gyakorlatilag sose adja ki magát. Mondjuk neked van egy mondatod, ami szerintem hát legalábbis asszociatíve ide tartozik, hogy nem lehet felismerni, mert nincsen rajta állarc. Szóval hogy ez a pillanat valahogy elérkezett, és emlékszel erre, hogy hogy jött? Vagy ez nem egy ilyen pontszerű ügy, hanem lassan érezted, hogy, hát, hogy személyesedik a dolog, vagy hogy az életed tényei jobban kezdenek belekerülni?
1: Én úgy emlékszem, ilyen pontszerű volt az a pillanat, amikor így megjelentettem egy ilyen könyvnek a víziója. Szóval hogy egy ilyen, egyrészt azt már a veled is nagyon sokat beszéltünk arról, hogy kéne írni egy ilyen könyvszerű, egy regényt, vagy nem tudom mi.
0: Vanni Benedictu.
1: Igen, és kicsit már unalmas volt ez a rövid prózák. Vagy az úgy érződött, hogy tudnám csinálni tovább is, persze odaülök, és így eldobom az agyam, és akkor ebből lesz valami kis szürreális darab, és tovább ezt végül is napi szinten is valószínűleg meg tudnám csinálni most is. De hát akkor mostanak mi értelme? És 3 évvel ezelőtt volt egy időszak, amikor egy beteg is voltam, szóval rosszul éreztem magam egy pár hónapig, és akkor is sokat gondolkoztam ezzel a dolgon, és akkor itt hirtelen elolvastam egymástán a Márai, egy polgárvallomásai, és a Kassákat. És érdekes módon mind a kettő 36 éves kora körül írta meg ezt a két nagyon fontos könyvet. És akkor egyszerűen tényleg ilyen villámcsapásszerűen jött az az ötlet, hogy hát tulajdonképpen miért ne használhatnám én is fel a az emlékeimet, mint irodalmi nyersanyagokat. Az első pillanattól fogva világos volt, hogy nem lehet az a célom, ami a Márainak vagy a Kassáknak, hogy felmutassanak egy reprezentatív individumot és egy kultúrát, ami akár elveszülve van, akár születőben, de összekapcsolódik ezzel az individumnak a önmegvalósítási harcával, vagy a fejlődésével. Tehát az hirtelen érdekesnek tűnt, hogy egyszerűen a múltról írni, tehát arról írni, hogy milyen volt a 60-as években élni. Ugyanakkor rögtön volt egy viszolygásom attól, hogy egy ilyen központi figurát állítsak, tehát magamat a középpontban, és akkor most mintegy megírjam az emlékeimet, tehát ez ilyen nevetségesnek is tűnt, és valóban az eddig írásaimban is így kerültem azt, hogy hangsúlyosan beszéljek magamról. Egyébként már jelen meg egy kritika, azt hiszem a Népszabadság, a Györfi Miklós írta, ahol arról beszél, hogy én itt ilyen nagyon kevés módon magamat állítom központba, ebben a mintajelenében. És akkor először, hogy nem értettem ezt egészen, és aztán végigmondtam egy-két rész, valóban már itt ebben a könyvben, ahol ilyen jófejként, jófej gyerekként vagyok beállítva, meg aki így fenyegetve van az élet által, és úgy, szóval kezd kicsit olyan mitizálódni kezd ez a központi figura, aki hát ráadásul mégis van ez, hogy én vagyok, bár egy csomó helyen meg el van bizonytalanítva ez a dolog, tehát azért azt nem lehet egyértelműen állítani, hogy ez egy ilyen memoár vagy.
0: Körösi Zoli csinált veled egy interjút, ami a Felrombolás kötetben megjelent, és ott önéletrajznak nevezi, megelőlegezi ezt a műfaji megjelölést, és te ott mondod, hogy nem, ez egy olyan regény, amit írsz, amiben a korábbi könyveidhez képest nagyobb szerepet kap az emlékezés. Na most, ha valakinek olyan speciális helyzete van, mint nekem, aki az életed sok pillanatát ismerem, tehát el tudok végezni egy olyan szelekciót, hogy mi az, ami a te emléked, és mi az, ami nem. Annak nagyon érdekes tapasztalni azt, hogy ezek viszont relativizálják, vagy hitelesítik egymást. Tudom, hogy jártál könyvtárakban is a Népszabadságokat, vagy régi újságokat lapozgattál, tán Pajtást is, meg mindenfélét, ami a korhoz köthető. Mégis az az anyag, ami ilyen módon lett összegyűjtve, és a legszemélyesebb emlékeidet kiegyenlítődnek.
1: Úgy tudom magam számára egyszerűen megfogalmazni, hogy az emlékezés tulajdonképpen a fantáziának egy ilyen speciális fajtája. Az emlékezés is mindig jelen idejű, mert most emlékezünk, az is most aktuális, az is most történik. Tehát igazából ez a jelen idejűség és ez az improvizatív jelleg, ez az emlékezésre is rányomja a bélyegét, vagy meghatározza. Ezért ez egy pillanatig nem merült fel bennem, hogy úgymond hitelesen rekonstruáljak egy kort. De még csak az se, hogy a saját emlékeimet minél pontosabban megfogalmazzam. Egy olyan könyvet akartam írni, ami izgalmas, és ebből a szempontból írói feladatokat kellett megoldanom, és nem történetírói feladatokat. Tehát itt bizonyos motívumok vannak, bizonyos nyersanyag, ami részben személyes élmény, részben könyvtár, részben kikérdeztem embereket. Még talán veled is beszélgettem egyszer, hogy még erről a korról tudunk-e valamit így összehozni, és akkor az egy könyv akart lenni, és nem egy kor. És a kor az közeg, amin keresztül a könyv így megmutatkozik, vagy átsugároztatja magát.
0: Írtál a Podmanickiről nemrég a Nappaliházban egy tanulmányt, és ott fölteszett a kérdés, hogy érdemes-e, vagy kell-e azon gondolkodni, hogy a szerző, a Podmanicki Szilárd, meg az az ember, aki ott beszél a szövegben, ezek milyen viszonyban vannak egymással. Most a Szilárd helyére te nevedet helyettesítjük, akkor mit gondolsz erről? Tehát hol vagy ebben a könyvben?
1: Hát a kérdés az, hogy hol egyébként hol vagy, vagy hogy vagyok-e, vagy lehet-e egy ilyen konstans origót feltételezni, ami az énem belül állandónak gondolható. Hát ez egy nehéz kérdés, és ma a filozófusok vagy az okosabb emberek egy része hajlik arra a gondolatra, hogy nagyon nehezen megragadható a szubjektumnak ez a belső ilyen fémjele, vagy ami állandóan feltételezhető, nagyon, hát ilyen mobil személyiség felfogások vannak, amennyire én ismerem a dolgot, és amennyire sajnos ezt érzékelem is. Ugyanakkor nyilvánvalóan nem tudnánk úgy, szóval anélkül az idea nélkül, vagy idea csonk nélkül nem tudnánk létezni, hogy valamik vagyunk, tehát valamilyenek vagyunk, és van valami összefüggés a múltunk, a jelenünk és a jövőnk között. Mert ennek a naív illúziónak az elvesztése ma még mindenképpen a megőrülést eredményezné, vagy legalábbis annak a veszélyét jelenti. Tehát a mindennapi életben szükség van erre az én merre, mint ilyen munkahipotézisre, vagy túléléshez. De ha az ember elgondolkodik erről, akkor talán a Virilliónál van egy olyan, hogy az én konstrukció, és a személyiség a kulturális háló egy rezgéspontja. Tehát igazából annyira keresztül kasul meg vagyunk határozva, persze csomó ilyen dinamikus kulturális elem által, hogy nehezen tudjuk definiálni magunkat, de közben az egész mozgásban lévő struktúra, ahol mindig valahol felbukkan az én, vagy felbukkanunk.
0: Uh-huh. Ha jól érzem, akkor ezt majdnem elviselhetetlenek, de egyáltalán nem tragikusnak érzékeled.
1: Hát, vagy legalábbis ez egy ilyen nagyon tisztázatlan helyzet. Mindenképp nagyon nagy feszültségeket jelent szerintem az emberek nagy része számára. Szóval ez egy ilyen stressz. Tehát az individuum mitosza, az még mindenkinek benne egy ilyen alapmitosz. De te mind a legfőbb érték. Tehát már mondjuk le vannak fosztva ezek a hagyományos, mitikus, transzcendens értékek, de az individuum értéke az valahogy az emberekben van. Közben a mindennapi tapasztalat az, hogy ez az entitás is, mint a kezdene feloldódni a kultúrában. Mm-hmm. És ez hihetetlen feszültségeket szül szerintem. Valamilyen értelemben ez a könyv, ami megszülethet, vagy ez a mintahelyenél ennek a harcnak is próbál egy ilyen illusztrációja lenni.

0: Egész népemet fogom, nem középiskolás fokon, Garaci Laci.
1: A fejemet végérvényesen belefúrtam a nagy párnába.
0: Garafi Lafi.
2: Lehet, hogy a név csupán azt a szeparatív negativitást fejezi ki, hogy nem a többi. De akkor hogyan élnek a kovácsok? Belenéz reggel a tükörbe, és azt mondja, én vagyok a kovács, az igazi. Vagy a sors a névnek a tölteléke?
1: Miért? Van sors?
0: Miért? Nincs.
1: A névsorolvasási procedúrák szakadatlan sorozata a Makarenko óvoda kis csoportjától a kalocsai forradalmi ezred aknavető ütegéig.
0: Húzd ki magad! Akkorra a híres holtat kiásták, felszalagozták a lépcsőn, és kamerákat szegeztek rá.
3: Lerobbant presszó a Marx téren. Rémhírekben és bosszúvágyban pácolódunk. Egy borostás alak pisztolyagyat villant a belső zsebében. Biztos forrásból tudja, hogy kommandósok fogják szétverni a gyászoló tömeget. Hömpölyög a nép az Andrásin. Palackok lógnak ki a zsebünkből, és súlyosan be vagyunk állva. Mi is megyünk. Megstírölni a komcsi dögöt, mielőtt végleg elkaparják. A sörsátor árnyas padjai.
0: Valaha Krúdi és Mára is söröztek itt.
3: A cirkuszi látványosság csak ráadás, haba sörön. És ha tényleg lőni fognak, ezt a szépen kidolgozott alkoholmérgezést átcsempészük a túlvilágra. Lengő zászlók a magasban. Mi mozog? A szél vagy a zászló? Egyik sem. Ami mozog, az az elme. Megint az ünnepi díszbe öltözött tér. A zászlók immár súlyosan lógnak a déli verőn, mintha teleszívták volna magukat a szónokok bombasztikus frázisaival. Áll az elme, megadta magát a sorsnak. Elpöffentünk egy spinellót ott a morgó plepsznek orra előtt. A gyilkolásra és mártériumra mindig kész, kisemmizettek laza halmazai. Arcukat a szónoki pulpitus felé emelik, mintha onnan sütne rájuk a nap. A megfelelő szóra várnak, és a szónokok azon igyekeznek, hogy levezessék a feszültséget, hogy elhitessék, mostantól minden másképp lesz, mert lejárt a kommunizmus szavatossága. Viszont el kell kerülni a hatalmi űrkínált az űrzavart, legyenek türelemmel, és őrizzék meg a nyugalmukat. Bármennyit is szenvedtek eddig, most menjenek szépen haza. Az új törvények meghozataláig a régiek maradnak érvényben. Demokrácia lesz a diktatúra intézményrendszerével. Mindent ki lehet mondani, de semmit nem lehet megváltoztatni. Közben a komcsik bármikor lőhetnek. Egy nemzeti szín gyászolótól megtudjuk, hogy Kis Bálint, a tehetséges miskolci írópalánta és Szeszkazán kivetette magát a századikról. Imi éppen Bálint kockás flanelingét hordja, amit egy részeg hajnalon kért kölcsön Diósgyőrben, és most szorítani kezdi, mint Nessos Inge.

0: Most, amikor rákényszerítenek arra, hogy elhagyod a saját nyelvedet, mint részben most is, amikor beszélünk, hiszen nyilván számtalan dolgot figyelme veszünk, vagy mint abban az interjúban, amit az Oli csinált veled. Kiderül az ember számára, hogy 89-et fordulópontnak gondolod, ott van egy ilyen fél mondatot, hogy a szabadságot kaptad meg 89-el, de ha a könyveidet olvasom, vagy az írásaidat, hogy semmiféle cezúrát nem érzékelek. Az a feneketlen rossz kedv, ami a humorod mélyén van, az meg se rezzen ezzel a 89-el. Ez a mintha élnélben is szerintem tetten érhető. Tehát az, amikor a komcsi dögöt elássák, és buliba járnak azok a figurák, akik ott járkálnak a könyvben, ott a történelem, ha bár azt mondod másút, hogy elkezdett lenni, mint valami érdektelen kulissza működik. Hogy van ez? Szóval, hogy megváltozott valami, vagy nem? Vagy egészen primitíven megkérdezem.
1: Hát valószínűleg az történt, hogy írói szempontból nem változott meg semmi, mert valószínűleg már előtte vagy bennem emancipálódott az irodalom a politikától. Szóval nem volt kényszer számomra a politikával szemben meghatározni magamat. Holott az első könyvemben vagy a verses kötetben csomó olyan smű van, ami azért erről a az emancipációs harcról tanúskodik, de a későbbi ügyek azok nem nagyon foglalkoznak ezzel a kérdéssel. A szabadságot szerintem a szerda, tehát a polgári, vagy evilági, vagy írótól független lényem érzékeli örömmel. Ugyanakkor ugyanolyan távol vagyok tőle, ugyanolyan számomra egészen bornírta, ami mondjuk egy ilyen parlamenti közvetítésben zajlik. Konzekvensen nem olvasok újságot, és a híradót sem nézem, egyáltalán nem tudom, hogy mi történik az országban, és ez engem nagyon felszabadult át ezt. Tehát azt hiszem, hogy távolabb vagyok a politikától, de éppen azért, mert már nem kell félnem tőle olyan értelemben, ahogy a 80-as években, vagy a 70-es években főleg félnem kellett tőle. Tehát a rossz kedvem az valószínűleg igazából független a politikától. Volt egy mozzanat az életünkben akkor, ami kellemetlen volt. Tehát a rendőröktől való félelem. De most nem részletezem, hogy egy ilyen totalitárius rendszerben való élet, az milyen nyomasztó mozzanatai vannak. Ugyanakkor mégis elkülönültünk tőle, de én most is el vagyok különülve attól a világtól, ami itt politikai értelemben zajlik. Viszont ami kulturális értelemben zajlik, az sokkal színesebb, és ez engem jól érint, vagy ezt így bírom.
0: Azt mondtad egyszer, és én azt érzem, hogy ez nem változott meg. Tehát, hogy ez a minősítés, amit most idézni fog tőled, ez teljesen csorbítatlan érvényes, hogy a vér és vicc kora az, amiben élünk. És ugye ez látszólag egy politikai természetű kijelentés, és ez a igen mély politikai strukturális változás, ez nem érinti meg különös módon ennek az igazságérvényét.
1: Ja, ja.
0: Nem?
1: De. Egy ilyen kulturális háromdimenziós összhálónak különböző pontjain bukkan fel a tudatunk. Bizonyos problémák bukkanak fel, és akkor azok más nyelven és más válaszokat adnak. Mert az ottani nyelvjáték szerinti beszédmód válaszai születhetnek csak meg, és a politika szférájában és nyelvjátékában meg csak egy olyan típusú válaszok születhetnek meg, és ezeknek az összehasonlítása az néha ilyen hihetetlenül nehézkesnek tűnik, illetve hát ilyen értelmetlennek és ellentmondásosnak. Hát ez elég káotikusnak tűnik jelen pillanatban, aminek van egy csomó pozitív mozzanata, mert elég izgalmas ez a világ, meg módotod a kreativitásra, meg szellemes tud lenni. Másrészt viszont van valami mély és rettenetesen felbújborékoló semmi hangulata, vagy ilyen kisugárzása. Úgyhogy hát tulajdonképpen így lehetne leírni. Mert most elég ilyen hevenészet mondva ezt a dolgot.
0: A már sokszor idézett interjúba azt mondod, hogy amikor a Larion megszületett, akkor az egy olyan fajta élmény volt, amihez nem fér kételj. Hogyha az ember egyetlen egyszer az életében kap egy ilyen típusú metafizikai injekciót, hogy de hát ott van valami, amit zsigerileg érez, hogy mondjuk jó. tehát hogy ezen nem nagyon van mit vitatkozni, akkor ez nem kezdi ki ezt a egyébként teljesen jó felépített totális rossz kedvet.
1: Hát igen, de másrészt úgy is fel lehet fogni, hogy ez a jó, ez egy, bár mindenképp az életemnek egy ilyen szervező elemévé vált, vagy alapjává, aztán ez már talán túlzás is, de mégiscsak úgy is fel lehet fogni, hogy ez egy újabb szín a palettán, vagy egy újabb léttapasztalás, hogy ez is van bennem, és ez is egy nagyon erős valami, ez a vérségi kötelék, ami egy csomó kérdést felfüggeszt. Így leegyszerűsíti a dolgokat, mert tényleg csak a szeretetről, az odaadásról szól, tehát nincsenek kétségek, nincs helye megfontolásnak. De közben egy csomó minden, ahogy utaltam is rá, hogy azért ez így nekem nem volt olyan egyszerű az első pillanatok kezdve, attól még a világ nem változott meg. Tehát nekem egy csomó olyan helyzetbe kerül az ember, amikor, ahogyha csak így ezt a morális dimenziót nézzük, akkor én számomra nagyon nehéz döntések elé is kerülhet az ember, ahol képtelen jól dönteni, vagy nem is lehet. Tehát elvileg olyan a szituáció, hogy minden döntés rossz is, meg jó is. És hát nem beszélve ennek a világnak az értelmezéséről, ami hát szerintem eléggé nehéz feladat. De egyébként most egy kicsit úgy elmentünk abba az irányba, hogy ez a pesszimizmus a kultúrában, és mégis én nem vagyok egy rossz kedvű. Szóval most már ezt sajnos be kell látnom, és sokkal rossz kedvűbbek a könyveim időnként, vagy legalábbis egyes mozzanatokban, mint amilyen én vagyok. És akkor ez arra utalhat, hogy igazából van bennem valami ilyen sötét megoldatlanság, amit így esetleg így írok ki. Most ez egy elég vulgáris, nem pszichoanalitikus értelmezés, de minden esetre különös. Nem csak rossz kedvűbbek egyes írásaim, hanem brutálisabbak is. Többször előfordult, hogy akik nem ismertek szerkesztők, úgy képzeltek el, hogy egy ilyen dúvad vagyok, aki nagyon csinyán kell bánni, mert hamar lendül a keze, és nem tudom, és erőszakos. Tehát az írásban majdnem konzekvensen másfajta ének jelennek meg, mint amik a hétköznapi életemmel, ami megint egy ilyen feszültség, és hát számomra érdekes ez a fajta mozgása, vagy az életvilág beszüremkedik a művilágba. Ez egy ilyen álomtechnikák működnek meg, szóval ez egy izgalmas dolog. De mondom, hogy most körülbelül, tehát amiről beszélünk, azon a főleg a fiatal irodalomteoretikusok nagy hívvel hasukat fogva röhögnek, mert hát ilyen nincsen. Lehetnek persze ilyen műközpontú, meg struktúrális elemzések, de azért akármilyen, de hogyha visszagondolunk ilyen figurákra, nem tudom, Goethétől, Kierkegaardon keresztül, nem tudom ki. Szóval amikor így kiejtem ezt a nevet, akkor nem csak mondatok jutnak eszünkbe, hanem az egész történet.
0: Tehát nem igaz, hogy Kanthoz nem tartozik hozzá ez a kis dobozka, amivel a harisnya kötőjét babrált, amikor elcsúszott.
1: Nem dobozka, hanem így a zsebéből egy ilyen fonal indult a harisnyáig, és hogyha a harisnyán lecsúszott, akkor azt így megfogta és felhúzta belőle titkos módon. Az irodalom elméletben nagyjából konszenzus van a tekintetben, tudod, hogy tök érdekben a szerző, csak a szöveg van, és azon van a narrátor, és az érdekes, hogy ő mit csinál. De még mindig van egy ilyen gyanú bennem, hogy azért ennyire nem egyszerű a dolog. Meg hogy összeállhat a művekből valami narrátorok fölötti, vagy narrátoron túli közelebb áll esetleg, vagy nagyobb részét lefedi annak a személynek, aki én vagyok.
2: Megjön a szertáros. Sápat, mint a hold, és jól fésült, mint egy dróker. Mars csokit fal, kell az energia. Kint húzakodunk a sötét utcán, fél grammot ad 1500-ért, semmi értelme. 1/6 gramm fejenként, 1/12 borvikanként.
1: Mindenki hülye vagy idegen.
2: Elfelejtjük, hogy szigorúan konspirálunk, mert lefölelték az összekötőt. A felfordított korsó aljáról összetekert 50-essel szippantunk, többen hesszelnek, feloldódni a tömegben. Feltűnik a híres ritkoló művész. Megtért a szektából a pesti dagonyába. Már nem beszél, de a legenda él. A sznobok hite szívós. Egy törtető kis droghusszár tekillát tesz eléje. pohár és cigaretta és bömböl a zene. Egy tarhomlokhoz szorítom a homlokom, hogy kiszorítsam belőle az agyzsírt. Valaki megissza a boromat. Leöntöm sörrel. Nem szeretlek. Nem vesz észre. Egy boszorkány. Neve Hexina. Két oldalt sírnak a vállamon. Cigit sodrok. A fekete ember percenként zárórát csüttog a fülembe. Menekülj befelé. A hideg húzat megemeli a levenyeket. Kilóg egy láb a fotel alól, valaki távozik, ami az, hogy egyre kisebb. Kimondom azt a szót, hogy születésnap. Nem tudom, hogy ki mondta le, és hogy mit jelent az hallani. Ordít az agyam, és hallgatom a szám. Szerettem ezt az idegent, hogy mégiscsak vigyázott rám. Megfulladok. Ez most nagyon nehéz. Minden tagom épp, de nem akarom, amit akarok. Nem érzek csalódást. Mi ez a hülye zene?
3: Ha kibírnék menni,

0: az irodalmi szerkesztőség műsorát hallották. A felhasznált hangjáték részletekben közreműködött Hanák Dávid, Polgár Péter, Sárkány Viktória, Ternyák Zoltán és Tóth József. A hangjáték dramaturgja Palotás Ágnes volt. A hangjátékot Kakó Gyula, Kornidesz Tamás, Messzéna Marian, Palotás Ágnes, Simonyi János és Váli Marian készítette. A Vastag Margó mai adásának zenei szerkesztője Molnár András, szerkesztője Németh Gábor, rendezője Bognár Monika volt.
1: A portrét 1995-ben rögzítették, és 1996. január 9-én hallhatták utoljára a Kossuth Rádióban. Műsorunkat újra meghallgathatják a mediaclick.hu internetes oldalon.

0: Kossuth Rádió Miskolcon 97,1 MHz. Műsorajánló. A Kossuth Rádió megváltozott műsorstruktúrájában egy ideig hangjátékok hallhatók. Jó részt olyan műveket játszunk le, melyeket az elmúlt 16 évben önök nem hallhattak, mert az alkotókat nem kívánatosnak ítélte a hatalom. A cenzúrázott darabokon kívül legendás hangjátékokat, életútinterjúkat és dokumentumjátékokat is műsorra tűzünk. A művekről részletek a mediaclick.hu oldalon találhatók. Hallgassanak akár éjféltől éjfélig hangjátékokat a Kossuth Rádióban.
1: Két teljesen eltérő világnézet csap össze. Ki tartja magát jó úszónak?
2: Nagyon jó megúszó voltam.
3: Fáktáztam a rohanó szarvasok után.
4: Mondom, hát ez nem lehet.
5: Te vagy a szegedi! Nyugodj meg, attól megnyugszol!
6: Imogoszú!
7: Úszogumi!
6: Pontos!
8: Ó, magyarul!
9: Még a nyelvújítás előtt!
0: Magyarország szeretlek! Nyáron nézze újra a legjobb pillanatokat! Minden vasárnap 19 óra 45 perckor a Dunán! Műsorajánlót hallottak.
10: Óra a Kossuth Rádió híreit hallják. A szerkesztő Polyák Adrienna, mikrofonnál Ceglédi Edit. Egyszerűbbé, átláthatóbbá és igazságosabbá tenni az adózást a kormányt. Eltörlik a települési adót, az ebrendészeti hozzájárulást, a bevándorlási különadót és a széndioxid kvóta adót is. Kivezetik továbbá a közérdekű vagyonkezelő alapítványokhoz kapcsolódó indokolatlan adókedvezményeket is. A vonatkozó törvényjavaslatot ma nyújtják be az országgyűlésnek. Biztonságos a hazai üzemanyagellátás, de tartalékolni kell, hívta fel a figyelmet a Gazdasági és Energetikai Minisztérium. Közölték, a stratégiai üzemanyagkészlet a márciusi mélyponthoz képest kétszeresére nőtt, azonban fontos cél a biztonsági tartalék megőrzése. Ez jelenleg 87 napra elegendő, ami már megközelíti a nemzetközileg ajánlott 90 napos standardet. Az állami támogatások átvilágításáról, ezen belül a határon túli magyar közösségek támogatásáról és ennek várható változásairól is beszélt a társadalmi kapcsolatokért és kultúráért felelős miniszter a felvidéki Gombaszögön egy rendezvényen. Tar Zoltán közölte, a cél, hogy megszüntessék a politikai befolyásolást, illetve hogy egyszerűbbé tegyék a pályázati rendszert. Megjelent az aszálykárt szenvedett gazdák rendkívüli támogatásáról szóló rendelet. A visszanemtérítendő támogatást azok a mezőgazdasági termelők igényelhetik, akiknek a kukorica termésükben a tavalyi szárazság több mint 30%-os hozamcsökkenést okozott. A támogatási kérelmeket július 22-e és augusztus 5-e között lehet elektronikusan benyújtani a Magyar Államkincstárhoz. Megújulhatnak a rendőrök szolgálati egyenruhái. A cél, hogy az állomány igényeit szem előtt tartva olyan új téli és nyári ruházatot vezessenek be, amely megfelel a modern kor elvárásainak, praktikus, tartós és jól tisztítható. Az egységek várhatóan jövő év decemberétől több ütemben vehetik majd át az új téli ruházatot, a nyári viseletet pedig 2028. júniusától kezdik el kiosztani. A belügyminisztérium már közzétette a piaci felhívását, amelyben várja az érintett gyártók jelentkezését. Átszervezéseket, valamint ideiglenes kinevezéseket jelentett be a nemrég hivatalba lépett ukrán kormányfő. Több új minisztériumot hoztak létre, valamint újjáalakították az agrárpolitikai tárcát. Szerhij Koreckij miniszterelnök döntése értelmében meghatározott ideig Jevhenyij Mara vezeti majd a védelmi, Andriy Sibiha pedig a külügyi tárcát. Az ukrán parlament kedden fogadta el Julia Sviridenko korábbi miniszterelnök lemondását, ezzel együtt automatikusan lemondott a teljes kormány is. Az új kabinet összetételéről tegnap szavazott a kijevi törvényhozás. Halálos áldozatai is vannak a Chile középső és déli részét sújtó viharoknak. Az özönvízszerű esőzések okozta áradások miatt több település el van zárva a külvilágtól. Egy sporthír. Szoboszlai Dominik meghosszabbította szerződését az angol labdarúgó bajnokságban legutóbb 5. helyezett Liverpoollal. A 25 éves középpályás, hosszú távú, 2031-ig szóló megállapodást írt alá. Szoboszlai eddig 147 mérkőzésen 28 gólt szerzett a Liverpoolban. Holnap többnyire napos idő valószínű, főként csak északkeleten és nyugaton lehet zápor, zivatar. Megélénkül a szél. Hajnalban 16-22, napközben 30-35 fok várható. Hírekkel legközelebb 22 órakor jelentkezünk itt a Kossuth Rádióban.
0: Ismét a Kossuth Rádió hullámhosszán, az archívum műsorából. Most következő műsorunk 16 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Minden nap lezavartak minket söpörni. Beállt a dolog.
4: Minden nap lezavartak.
2: Amíg el nem fogynak a levelek, amíg le nem kopaszodnak a fák,
4: amíg el nem fogynak a levelek, amíg le nem kopaszodnak a fák, addig ők takarítják az udvart az esti szabad idejükben.
2: Arc és hátraarc.
4: Garaci László írása.
2: Elmondja egykori katonatársam, Bezerédi Zoltán.
4: A levélkupacokból prizmákat kell képezni, és mikor már csak ezek a prizmák sorakoznak szabályos rendben a betonon, akkor lehet a konténert odatolni és elkezdeni a lapátolást. Szeles időben száraz levélből szabályos prizmát képezni lehetetlen. Viszont kötelező. Aznap csípős szél fújt. A katonák a körletekben melegedtek. Kenyeret pirítottak az olajkályhán, a WC-ben cigiztek, hallgatták Széchy Pált a hangszórókból, begubózni, túlélni. Az őr behúzott nyakkal mereven lépkedett az északi palánk alatt. Nem nézett se jobbra, se balra, nehogy a fagy beszökjön a gallérján. Nem látszottak a csillagok, se a város fényei. Álltak a szélben, gajseprűkbe kapaszkodva, és Bernát tegnapi ötletén gondolkoztak, hogy mi lenne, ha leráznák előre a leveleket a fákról. Tehát, hogy felgyorsítani a folyamatot, besegíteni a természetnek, egyetlen akcióban lerendezni a következő napok, hetek dolgát. Körbejárták a fákat, némelyiket elég volt bakancsal oldalba rugdosni, a másik ágait gajseprűvel döfködték, belecsimpaszkodtak, felmásztak rá, ütögették, rázták, rággatták. Dülöngéltek, nyikorogtak a fák, és zuhogott, kopogott róluk a levél. Mire végeztek, térdig gázoltak a zörgő avarban, és kopaszan kalimpáltak odafönt az ágak. Sikerült egy plusz konténert szerezni az ebédlő mellől. Mire megszólalt az Il Silencio, visszagörgették a két dagadozó konténert a helyére. A réseken kicsüngtek, kitüremkedtek a levelek csutakjai. Másnap reggel parancshirdetéskor az egész ezred szembesült a fakopasztás eredményével. A takarításra kijelölt szakasz a sötétséglepla alatt leradírozta a fákat. Mindenki erről sugdosott, ezen vihogtak, elismerően, irigyen és kíváncsian, hogy lesz-e az ügynek következménye. Délelőtt lőgyakorlatot tartottak a külső lőtéren. Teherautókon mentek ki. Bock főtörzs irányította a műveletet, az volt a szavajárása, hogy Meserincs, Andersen halott. Fölvették a raktárból a fegyvereket, az irányzékot karbonpapírral feketére dörzsölték. Éles lőszert csak kint, a lőállásban kaptak. Elállt a szél, hideg volt, tiszta levegő, jó látási viszonyok. Már kint, a lőállások előtt felsorakozva tudták meg Bock főtörstől, hogy aki a gyakorlatot maximális eredménnyel teljesíti, vagyis 3-ból 3 tízest lő, és az utána következő rutin feladatot is megoldja, hazamehet hétvégére. Eltáv. Szabadság. 3 hónapja vonultak be, és még senki nem volt otthon. 200 méterről 3-szor beletalálni a forintos nagyságú középső körbe, ez utoljára évekkel ezelőtt egy civilben válogatott sportlövőnek sikerült. Kiosztották a 3 lőszert a próbalövéshez. tompán és fényesen csörrentek El tenyerében. El befeküdt a kijelölt állásba, és betározott. A hosszú, halálszagú, áramvonalas töltény kattanva tűnt el az árban. Arra koncentrált, Zimmermann magyarázta el neki, hogy a szívdobogását a térdébe száműzze. Mindenfelől a megrántott závárzatok csattanásai hallatszottak. Kiüríted a tudatod, ne gondolj semmire, se a lekopasztott fákra, se a fájó kezedre, felejtsd el a beleidben kuruttyoló híg teát, a klóros felmosót és a fókát, a viszkető bőrgombát az ágyékodon, az emlékeidet, a reményt, mindent. Szűnj meg! Megkapták az engedélyt. Tizen lőttek egyszerre. Iszonyú durrogás kezdődött. Befejezték, felálltak, jelentettek. Bok főtörzs előre küldött egy katonát, hogy hozza be a lőlapokat. El lövései a hármas-négyes körökbe találtak. Balra lent, közel egymáshoz egy csoportban. Ha pontosan lőtt, és csak ebben bízhatott, sikerült bemérnie, merre hord félre a fegyver. Kiosztották az újabb három lőszert. Fegyvert válhoz, ordította a főtörzs. Aki most háromszor célba talál, hazamehet. A hihetetlen lehetőség ott reszketett a fejük fölött. Koncentrált, tekintetét a távolba fúrta, összeolvadt a fegyverrel, a fekete acéllal és a karcsú fával. Egy messzi pontba fókuszáló energiacsóva. Hirtelen úgy érezte, valaki közvetlen közelről bámul rá. Felpillantott, és nem hitt a szemének. Egy fehér szakállas, anyaszült mesztelen öregember ült mellette a földön törökülésben, és őt nézte, fixírozta vakító kék szemmel. Úristen, megőrültem, halucinálok. Nem, ez csak vízió, hagymáz. Nem odafigyelni, koncentrálj. Megigazította a szemüvegét, és úgy tartotta a fejét, vállát, hogy ne láthassa az öregembert. Nem a fekete körre célzott, hanem jobbra fel, hogy az irányzék hibáját korrigálja. Szívdobogását leküldte a térdébe, nem lélegzett, teste elzsibbadt, egész lénye célzás lett, távolba feszülő energia. Meghúzta lassan a ravaszt az ütközésig, mikor finom érintést érzett a karján. Az öreg előre hajolva megtámasztotta a könyökét a tenyerével, mintha segítene. Még egy pillanat, és lőtt. Koncentrált, lőtt. Koncentrált, újra lőtt. Potyogtak mellé a fényes hüvelyek. A többiek is lőni kezdtek borzalmas csattogással, hogy csöngeni kezdett a füle. Jelentés után egyes sorban pihenyben vártak az eredményre. Bok főtörzs diktálta a számokat. Az egyik lőlapnál elakadt. Nézegették, mutogatták, forgatták. A főtörzs hitetlenkedve rázta a fejét. A mellette álló katona hátra nézett, mintha valakit keresne a szemével. Hallották, hogy a főtörzs azt mondja, nincs mese, Andersen halott. Sorban szólították őket. Tóth Gáspár lőtte a legjobbat, 26-ot, legalábbis az utolsó előtti lőlapig. Ekkor Bok főtörzs Elt szólította. Megköszörülte a torkát, és azt mondta, 30. Megdermedtek. Hirtelen mindannyian egy régi fénykép mozdulatlan terébe szorultak. Szájak nyitva, szemek üvegesen kidülledve, kezek a levegőben. A felhők odaragadtak az éghez. Forró hullám tört fel El hasából, és szédülni kezdett. Lassan mindenki feléje fordult. Nem emlékezett, hogy ment oda. Hogy vette át a lapot. Meg se tudta nézni. Azonnal kikapták a kezéből. Adogatták körbe, mint egy erekét. Ez nem igaz, suttogták. Még többen jöttek oda. Hüledezve nézték, hol a papírt, hol Elt. Aki nem tudott megszólalni, csak idétlenül mosolygott. Úgy érezte magát, mintha napvilágra nyomnák egy szűk, sötét tubusból, de elakadna félúton. Elkezdődött a rutin feladat. Fel fog bukkanni előtte egy fekete, ember alakú fémtábla, a többiek úgy hívják Fritz, csúszik néhány métert, azt kell lelőni egy hatos sorozattal. Megkapta a lőszert, betárazott, elhelyezkedett, várta a parancsot. Az irányzékon keresztül a kopármezőre merett, ahol az ellenség fel fog emelkedni. Mikor eltalálták, a Fritz kondult egyet, Heil Hitler suttogta, és lehanyatlott. Tudta, hogy az egész század őt nézi. Bokfőtörzs mögötte állt, szétterpesztett lábbal. Mellette néhányan már tüzelni kezdtek, mikor az ő sávjában is felbukkant a Fritz. Balról csúszott jobbra, merev tartásban, és közben halkan nyikorgatta a kötélpályát. Szinte azonnal rálőtt. A géppisztoly megugrott a kezében, aztán még egyszer, de hiába várta a kongó hangot, a Fritz némán végigcsúszott, megállt, eltűnt.
6: Sorozatlövés, katona! Sorozatlövés!
4: Ordította mögötte bokfőtös. Igen, hibázott. Reflexből elengedte a ravaszt. Egyeseket lőtt sorozat helyett, és még így sem talált. De volt még négy lőszere a tárban. A fekete alak megint fölemelkedett a fűből. El óvatosan követte a csővel. Mozgás közben pontosan célozni, ez más. Valójában nehezebb feladat, mint a mozdulatlan lőlapot eltalálni. Hiába százszor nagyobb a célpont. Mindegy. A maradék négy lőszert most már egyben kell ráküldeni. Sorozatban. Nem lehet, hogy ne találjon. Az elsővel kell eltrafálni. Az ugráló csővel utána már nehezebb a célzás. Most vette észre maga mellett az árnyékot. Nem nézett oda, csak egy század másodpercre beerősítette a perifériás látását. Nem a varázsló volt, mint az előbb. Nem. Egy festett arcú, vörös parókás pasas guggolt mellette. Megőrültem. Ideg összeomlás. Irány a Diliház. Fogát összeszorítva kényszerítette magát, hogy a fűben csúszkáló fém nácira figyeljen. A szívét célozta meg a rohadéknak, pontosabban a szíve fölött jobbra, kicsit följebb, az irányzék hibáját bekalkulálva. Megint túl hirtelen húzta meg a ravaszt. A cső fölvágódott, a több kilós fémtestben lezajló vadrobbanás sorozat össze-vissza rángatta a kezét, a vállát, hiába próbálta uralni, irányzékba tartani. Mikor lőni kezdett, egy ütést vagy lökést érzett a bordái között azon az oldalon, ahol a bohótszerű látomás ült. Az ideges rángás végigfutott a karján, ezért is húzta meg túl gyorsan a ravaszt. Aztán már csak lőtt, lőtt, látta a lövései nyomán fölporzó földet, érezte a lőporfüst keserű ízét, a hüvelyek röptét, ahogy oldalra pattognak. A Fritz sértetlenül, méltóság teljesen csúszott tovább, mint akit a halhatatlanság burka vesz körül. Elérte a sáv szélét, megállt, belépett a láthatatlan páternoszterbe, és eltűnt. Hatalmas csönd szakadt a lőtérre. Mindenki abba hagyta a tüzelést. A látóhatár szélén egy varjú csapat Damírra fűzve repült nyugat felé. A világvégi dermedtségből bokfő törzs kiáltozására tértek magukhoz. Rettenetes káromkodások közben a lőszeres sátorhoz ment, és hozott Elnek újabb hat lőszert.

végtelenség cseppenként csordogált az ereiben. Megint oldalra kellett pillantania. Semmi kétség. Az őrtornyokkal körülvett, szigorúan védett, hermetikusan zárt, dupla szöges dróttal biztosított titkos katonai lőtér közepén egy vigyorgó cirkuszi bohóc ült a földön. Valójában nem vigyorgott. A vigyorgás csak rá volt festve az arcára. A festék alatt jól látszott, mereven összepréselt penke szája. Őt nézte kifejezéstelen tekintettel. Nincs, ez káprázat. Ez az öngyűlölet démona, ne törődj vele. Mindennél fontosabb, hogy ne hagyd magad megzavarni. Vállához szorította a géppisztolyt, és akkor a bohóc odahajolt, és kifeszített középső ujját keményen el bordái közé döfte. Megpróbált bebábozódni, érzéketlenné, süketté, halottá válni. Testét kemény farönké változtatta, amit hiába döfködnek. Az ingerület elakad a fagyott érzékek páncéján. Csak a szeme és a ravaszon pihenő jobb mutató ujja élt. Oda összpontosította minden figyelmét. Most már szívből gyűlölte a vasnácit. Szitává akarta lőni, szét akarta trancsírozni. Mikor felbukkant, ráirányította a csövet, és csak lőtt, lőtt. Már kirepült süvítve az összes golyó, és még mindig húzta, rángatta a ravaszt. A fric még középre sem ért, már nem volt több lőszere. A beálló csöndben jól hallatszotta, hogy a nyikorgó drótokon folytatja útját. A végén nyekkenve megállt, kicsit mintha meghajolt volna. Auf Wiedersehen, suttogta. És eltűnt. Most még történhetne valami, megnyílhatna a föld, tüzes ördögök kaszabolhatnák szét az egész világot, kitörhetne az apokalipszis. De nem. Fehér pára gomolygott az arca előtt. Nem hallotta a mögötte állók hörgését, kétségbe esett és dühött maraját, bok ordítozását, a trágárságokat. A bohóc szeme kárörvendőn csillogott. Nézte a festett arcot, és megértette, hogy nem látomás, nem halucináció, igazibb, valóságosabb, mint bárki körülötte. Ez az a bohóc, aki gyerekkorában akart lenni. Ő az. Talán a varázsló is ő maga volt. Ezt majd tisztázni kell egyszer, valamikor az egyik következő, eljövendő életben, mert ennek most úgy is vége. A következő percek zavaros rémálom, teste megtelt hideg homokkal, elnyelte a piszkosan kavargó mélység. Akkor kezdett valamelyes tisztulni, mikor a csepel mellett állt, várták a parancsot, hogy felszállhassanak. Bok főtörzs ránézett, és ő látta, hogy a szája azt mondja, nincs mese. Andersen halott. Esni kezdett a hó, vizes vatták úsztak a levegőben. Kinyújtotta a kezét, két pehely szállt rá. Nézte őket, mint egy álomban. Az egyik elolvadt, a másik ott maradt a tenyerén. Ebédnél elterjedt a hír, hogy vizsgálatot kezdenek a megkopasztott fák ügyében. Az üti megnézte a levéltömegtől puffadozó konténereket, tanácskozott juhos őrnaggyal, az ezredparancsnok helyettessel, kihallgatta a tegnap esti őrparancsnokot, aztán behívatta Tóth Gáspárt, a takarító szakasz vezetőjét. Tóth Gáspár azt vallotta, hogy 8:30 körül egy viharos erejű szélroham az összes levelet letépte a fákról, amire juhos őrnagy azt válaszolta, hogy aki egy katonai objektum álcázását szolgáló természeti képződményt tudatosan megrongál, és tettét hazudozással súlyosbítja, annak katonai bíróság előtt a helye. Ebéd után Kenéz jött be a tartalék szakasz körletébe, és patkánymosollyal közölte a hírt, hogy tudomás

szerint csak úgy úszhatják meg a futkosót, ha az alaki tér körüli erdősávot visszahelyezik eredeti állapotába. Szíjjál le, mondta Tóth Gáspi. Kenéz gúnyos mosollyal távozott. Aztán maga papszás rontott be. Szakasz, vigyázz! És üvöltve, rákvörösen káromkodott, majd kiadta a parancsot, hogy nem érdekli hogyan, de holnapra legyen újra levél a kibaszott fákon. Az ezred parancsnok úgy döntött, ha holnap este a kiképzőteret nem a régi állapotában találják, átadja az ügyet a katonai ügyészségnek. Akár 2 évet is kaphatnak. Utána pedig nem a 11 hónapos előfelvétel is, hanem a rendes 2 éves katonai szolgálatot kell befejezniük, és az ország összes egyeteméről ki lesznek zárva. Lassan el kellett hinni, hogy igaz. Hogy nem tévedés, nem valami rossz tréfa. Egy sötét legendában találták magukat. A leveleket visszaragasztó bakák szerepében. A jól ismert, elképzelhetetlen anekdóta, most mintha életre akarna kelni. A lehetetlen lehetséges, az abszurd van, a szürreális reális. Azonnal munkához láttak. Miközben kitolták a konténereket, azon spekuláltak, vajon a tisztek, akik a döntést hozták, ismerték-e a levelek visszaragasztásának régi történetét, vagy az ötlet frissiben fogamzott meg az agyukban. Üres szalmazsákokat, technokorrapidot és celluxot vételeztek. Tóth Gáspárnak titokban sikerült a raktárosnál egy üveg pálinkát is rendelni éjszakára. Megszavazták, összedobták a pénzt. Aznap este a forradalmi ezred minden katonája látni akarta, hogyan növesztenek lombot a téli fák. Megálltak a kantin felé menet, biztató szavakat kurjantottak feléjük. Az ablakból is nézték őket, mutogattak, nevetgéltek. Levették a konténerek fedelét, a 2 kibomló levéldomb olyan volt, mint növekvő szappanhab a kádban. Megtanácskozták, mi a célra vezető módszer. 2 pártra szakadtak. A technokorrapidosok és a celluxosok pártjára. 12 voltak. 41 fát kellett visszalombosítani. Fejenként nagyjából 3-at. Nem is olyan veszélyes, meg lehet csinálni. Kezdett egyfajta csak azért is dac és harci láz eluralkodni rajtuk. El a technokorrapid mellett döntött, de csak azért, mert a doboz mellett állt, amiben a tubusok piroslottak. Fölvette az egyiket, elolvasta a ráírt szöveget, univerzális gyorsragasztó, papír, bőr, textil, üveg, fatárgyak ragasztására alkalmas. Fatárgyak. Ez most adott. Gőze álmosságot, szédülést okozhat. A technokorrapidról sokan azt hitték, hogy szipúzni lehet vele, de eltudta, hogy a technokorrapiddal nem lehet szipúzni. A Kále nevű bolgár ragasztóval és a pálmatexel lehet szipúzni, a technokorrapiddal nem. A szaga hasonlít, de hiányzott belőle a lényeg. A tolóol. El a sorokban álló 3 közepes méretű vadgesztenyefát kapta. Néhány tubus ragasztóval a zsebében és egy levelekkel tömött zsákkal a hátán felmászott az első fára. Kiesett a többiek látóköréből, viszont a kerítés mellett sétáló őr 2 percenként elhaladt alatta és vigyorogva nézte. Kinyitotta a zsák száját, kimarkolt egy csomó levelet. Rákent egy kis ragasztót az egyikre, és rányomta a fa törzsére. Ott maradt. Láttunk olyat, hogy a levél egyenesen a kéregből fakad. Láttunk. Tóth Gáspi füttye jelezte a pihenőt, összegyűltek a plac szélén. Meghúzták a pálinkás üveget, elszívtak egy cigit. Tóth Gáspárnak sikerült a raktárból szereznie egy másik ragasztót, egy kis hordó pálmatexet. El még soha nem látott pálmatexet hordós, ipari kiszerelésben, csak tubusban. Kérdés, hogy a pálmatexet hogy viszik föl a fára? Külön zacskókban. Tóth Gáspár elgondolkozott, majd azt mondta, a pálmatex csak biztonsági tartalék. Visszamentek Kiki a maga fájához, El maradt utoljára, és mikor a többiek eltűntek, lefeszítette a pálmatex fedelét, és beleszagolt.
nagyon nézte, mit hova ragaszt, tempósan járt a keze, kivesken, tapaszt, kivesken, tapaszt. Valami egyszerű dallamot ismételgetett, ezt a ritmust követte a kezével, erre a ritmusra hunyorogtak fent a csillagok. Teli hold volt. Most, hogy hozzászokott a félhomályhoz, meg tudta különböztetni a lámpa és a hold fényét. A lámpa sárgáját és a hold ezüstjét a leveleken. Az árnyékok két felé váltak, lassan lüktettek, mozogtak az éjszakában. Mesés birodalom bontakozott ki a szeme előtt. Az őr elsétált alatta, de már nem nézett föl. El körbelevelesítette a helyet, ahol ült, szabályos kis levélburkot készített. Nem látta a csillagokat, a lámpát, a kaszárnya épületeit, a zászlórudakat, az őrt, és már nem is fázott annyira. Mintha a kuckó őrizne egy kis meleget. Azt se bánt, amikor új helyre kellett költöznie a fán. Segített a pálinka. Most már fügyszó nélkül is lejárt a pihenőhelyre, és ha nem volt ott senki, a pálmatexbe is beleszippantott. Kabátjára, nadrágjára levelek ragadtak csomóban, nem törődött vele. Majd a végén leszedi. Egyre pompásabb magas leseket és függőkerteket hozott létre. Úgy körbelevelesítette magát, hogy alig tudott kikászálódni, kitörni a maga építette tömörfalú levélszobákból. A harmadik pihenő után eufórikus állapotba került. Elfelejtette a lőtéri kudarcot, és élete legszerencsésebb napjának érezte, mikor ebbe a csodálatos laktanyába került. Teremtő energiák buzogtak benne, alig várta, hogy átmásszon a következő fára. A pálmatex nem érdekelt senkit. Elboldogultak a Celluxal és a Technokollal. El úgy tekintette, hogy most már jogosan tart rá kizárólagos igényt. Az övé. Legközelebb az egész vödör ragasztót magával vitte a fára. Elhelyezkedett két vastagák közé, és mélyet szippantott a mannából. Kinyúlt a tér, az idő fölrobbant, és ő repült, széttárt karral. Alatta habosan rengett az óceán. Süvített a levegő a füle mellett, a fényes, szivar alakú repülők mozdulatlanul álltak a kék horizonton. Lejjebb ereszkedett, közeledett a szárazföld, városok, felhőkarcolók, tüskés bokrai lökődtek az ég felé. Aztán hegyek, havas csúcsokkal, majd a sivatag ovális tükre, a strádák nyílegyenes csíkjai. A távolban megint feltűnt az óceán. Egy vízparti tábortűz mellett landolt. A tűz vidáman pattogott, hosszú hajú lányok és szakállas fiúk ülték körbe. Valaki gitározott. Egyáltalán nem csodálkoztak rajta, mintha a világ legtermészetesebb dolga lenne, hogy közéjük pottyant az égből egy kelet-európai katona levélpöttyös gyakorló ruhában. Szakadt farmerek, torzombos szakállak, a zene, a füst. Igen, nem tévedés, ezek amerikai hippik. Az amerikai hippik, ahogy az megvan írva, bort ittak, marihuánát szívtak, összekapaszkodva táncoltak, mámoros extázisban énekeltek. Elt elbűvölte, hogy közéjük vegyülhet, hogy a társuk lehet az orgiában. Egész életében erre vágyott, erről ábrándozott, hogy egyszer eljut ide az amerikai hippik közé, és ők barátsággal fogadják, és ettől kezdve közéjük tartozhat.
Egy lány rávillantotta a hófehér mosolyát. Kézen fogta, és bevezette egy lakókocsiba. Színes takaróval letakart ágy, füstölők, az ablakon bevillant az óceán. A hippi lány kibontotta Elt az M65-ös mintájú, ragasztószagú gyakorlóból, és kicsatolta az övét. Erre viszont sokkal régebben, évmilliók óta várt. Elmerülni egy forrón lüktető testbe, a feledésbe, a semmibe. Gyorsuló spirálban szippantotta be a föld, lefúródott a közepéig, a föld méhébe, mint egy tüzes dárda, a föld origója szikrázva forgott körülötte. Kézen fogva mentek vissza a tábortűzhöz, és az amerikai hippik nevetve megtapsolták őket. Mennyit kellett szenvednie, mire megtalálta a testvéreit, a rokonait? A hippik gitároztak, énekeltek, sodor cigarettát nyomtak a kezébe. A füstje tehénlepény szagú volt. Eszébe jutott Camilla, hogy ezt az egészet vele kellett volna átélnie, de nem érzett bűntudatot. Ezt is lerendezte. Elvesztette a szüzességét. Nem kell jövő nyáron, a 20. születésnapján kinyírnia magát. A lányra nézett, a szeme színe Camilláé volt. És megértette, hogy ez a lány valójában Camilla, egy másik, egy igazi változatban. Kérdezgették, milyen az élet abban a távoli országban, és elmesélte, hogy éppen katona, és egy fán ülve lehullott leveleket ragaszt vissza. Ez nagyon megtetszett nekik. Egymás hátát csapkodták, hanyat dőltek, aztán közfelkiáltással megszavazták, hogy útra kelnek, és segítenek Elnek befejezni a munkát. Tablettákat helyeztek a nyelvükre, és V-alakú kötelékben, mint a vadludak, fölrepültek az égre. Sűvítettek Európa felé, kerülgették a felhőket és a repülőket. A pilóták döbben tekintetében tükröződő kép, lobogóhajú hippik hasítják az eget, élükön egy szemüveges, tüskefrizurás kiskatonával. Megérkeztek, leereszkedtek a vadgesztenye fa ágaira. Közben megint elállt a szél, ragyogtak a csillagok, éjfél felé járt. Megültek az ágakon, mint a varjak, és El megkínálta őket pálmatexzel. Az amerikai hippik dicsérték a pálmatex minőségét, majd az egyik gitárt fogott és munkához láttak. How many roads must a man walk down? Bob Dylant és Leonard Cohen énekeltek, de közben járt a kezük. Aztán El szólóban elénekelte az amerikai hippiknek Nagy László Himnusz minden időben című versét a Kaláka együttes feldolgozásában, külön kihangsúlyozva azt a részt, hogy jog, hogyha van az én jogom.

keményedtek a dalok. Hendrix, Stones, sőt Deep Purple. Kórusban dúdoltak egy Led Zeppelin számot, mikor megállt alattuk az őr. Az őrségváltás után Szoták honvéd is kíváncsi volt rá, hogy halad a levélragasztás. Még testében érezte az őrszoba melegét, hasában a cukros kávét, és kárörvendő kíváncsisággal tekergette nyakát fölfelé. Leesett az álla. Merezgette a szemét, összekoccant a foga, megtántorodott. Mikor két perc múlva megint arra jött szigorúan kijelölt útján, csak lopva mert felpillantani. Ugyanaz. A harmadik háborús lépcsős forradalmi ezred laktanyájának közepén egy hosszúhajú majomcsorda egy honvédeltárs vezetésével Deep Purple számokat zümmög egy faágain ülve. Harmadszor már csak a szeme sarkából sandított oda. Az amerikai hippik és El most is ott ültek a fán. Többé nem nézett sehova, csak a lába elé, és remegve számolta a másodperceket, mikor leváltják. A pricsére rogyott viaszfehéren nem szólt senkihez, próbált megnyugodni. Mikor megint szolgálatra jelentkezett, kérte, hogy helyezzék hátra a disznóólakhoz. Az őrparancsnok csodálkozva nézett rá. Senki sem szeretett az ólaknál őrködni a rettenetes bűz miatt. Nem, ő mindenképp oda szeretne menni. Cserélt egy társával, és már negyed órája rótta az ólak mögötti ösvényt, mikor egy tömzsi alak toppant elé. Állj vagy lövök! Ordította zihálva, és kibiztosította a fegyverét. Mikor a második felszólításra sem kapott választ, beleeresztette a tárat az árnyékba. Üldözésre az egész laktanya felbojdult. Az üti riasztotta az ezred parancsnokot, aki rövidesen meg is érkezett. Az alegységeket is riadóztatták, természetesen a folyosókon kellett sorakozni. Hamar kiderült, hogy az egyik őrszolgálatos lelőtt egy disznót a hátsó kerítésnél. Sokkos állapotban kísérték a gyengélkedőre. Valami CIA hippikről hadovált, akik elfoglalták a laktanyát. Kapott egy injekciót, most alszik. A katonák visszabújtak a még meleg ágyukba. A levélragasztó brigád, a 82-es aknavető század tartalék szakasza engedélyt kapott, hogy abba hagyja a munkát. Kabátjuk, nadrágjuk, tele volt odaragadt levelekkel, a nagy munkában maguk is fákká és bokrokká változtak. Rendet raktak, elindultak a körletbe. Két óra alvás ébresztőig. A disznótetem ott maradt az ösvényen, kifolyt vére gőzölgött, majd a hidegben lassan megdermett. Reggel vizsgálat indul, jegyzőkönyv készül, és kijelölnek egy szakaszt, hogy a maradványokat eltakarítsa. A reggeli napi parancsból tudták meg, hogy karácsonyra az egész ezredet hazaengedik, kivéve akik fenyítés alatt állnak. Cinege Lajos miniszter személyes parancsa a teljes előfelvétel is állományra vonatkozott. A szürke ködös időben is mindenki észrevette, hogy a gyakorló tér körül a fák törzsét és a vastagabb ágak tövét levélkárpit borította. Ebből a színes tömbből nyúltak ki a hegyes és csupasz ágak, bosszúért könyörögve. Cellux darabkák csillogtak mindenfelé, mint a szaloncukrok. A laktanya nem sokára kiürül, a fák így érik meg a következő évet.

0: arc és hátra arc.
1: Garaci László írását hallották.
0: Elmondta Bezerédi Zoltán.
1: A felvételt Táncos Tamás készítette. Zenei munkatárs Kakó Gyula. A rendező munkatársa Kálmán János. Dramaturg Soltenszky Tibor. Rádióra alkalmazta és rendezte Hegyi Árpád Jutocsa.
2: Az imént hallott novellát 2008-ban rögzítette a Magyar Rádió, és ugyancsak 2008. október 19-én hangzott el a Kossuth Rádióban. Műsorunkat újra meghallgathatják a mediaclick.hu internetes oldalon.

0: Műsorajánló. A Kossuth Rádió megváltozott műsorstruktúrájában egy ideig hangjátékok hallhatók. Jó részt olyan műveket játszunk le, melyeket az elmúlt 16 évben önök nem hallhattak, mert az alkotókat nem kívánatosnak ítélte a hatalom. A cenzúrázott darabokon kívül legendás hangjátékokat, életútinterjúkat és dokumentumjátékokat is műsorra tűzünk. A művekről részletek a mediaclick.hu oldalon találhatók. Hallgassanak akár éjféltől éjfélig hangjátékokat a Kossuth Rádióban.
1: 1981-ben 4-1-re nyert a magyar labdarúgó válogatott Norvégia ellen, és így csoport elsőként jutottunk ki a spanyolországi világbajnokságra. Azt a feledhetetlen 90 percet örökíti meg az egykor nagy botrányt kavaró klasszikus portréfilm a szőke szikla szemszögéből. És Mésző Kálmán, a kapitány. Vasárnap 23 óra 5 perctől a Duna World-ön.
0: Műsorajánlót hallottak.
2: Jó estét kívánok, a Kossuth Rádió híreit hallják. A mikrofonnál Nagy Viktória. Intenzív reformokat indított a jogállamiság helyreállítása érdekében az új magyar kormány, hangsúlyozza a legfrissebb jelentésében az Európai Bizottság. A testület szerint az uniós intézményekkel történt egyeztetések nyomán több jogszabálymódosítást is kidolgozott a kabinet. A bizottság azonban további reformokat javasol, például az igazságszolgáltatás területén, a politikai beavatkozás kockázatának csökkentése és a bérek rendezése érdekében. A jelentésben hozzátették továbbá, hogy átfogó jogszabályi módosításokkal kell megerősíteni az integritási keretrendszert, a korrupciós ügyek kivizsgálását, valamint az állami hirdetések elosztásának átláthatóságát is. Biztonságos a hazai üzemanyagellátás, de tartalékolni kell, hívta fel a figyelmet a Gazdasági és Energetikai Minisztérium. Közölték, a stratégiai üzemanyagkészlet a márciusi mélyponthoz képest kétszeresére nőtt, azonban fontos cél a biztonsági tartalék megőrzése. Ez jelenleg 87 napra elegendő, ami már megközelíti a nemzetközileg ajánlott 90 napos standardet. Hozzátették, a háborús konfliktusok miatt megcsappant a globális olajexport, ennek ellenére sem hazánkban, sem az Európai Unióban nem alakult ki ellátási probléma. Újabb részleteket osztott meg a kormányzat az oktatásban használt Kréta, Neptun, valamint a közigazgatási iratkezelő Poseidon rendszer beszerzéseiről. Tegnap jelentették be, hogy az előző kabinet 2019-től jórészt érdemi verseny nélkül egyetlen cégcsoporttal kötött szerződéseket. Az ügyben feljelentést tesznek. Ma azt közölték, hogy a 100 milliárdos összegből 13,5 milliárdot idén áprilisban mindössze 5 eljárás keretében ítéltek oda. Hangsúlyozták, a monopolizált helyzet miatt az adófizetők pénzéből indokolatlanul drága, sok esetben elavult rendszereket tartottak fenn az oktatásban és a közigazgatásban. Megjelent az Aszálykárt szenvedett gazdák rendkívüli támogatásáról szóló rendelet. A visszanemtérítendő támogatást azok a mezőgazdasági termelők igényelhetik, akiknek a kukorica termésükben a tavalyi szárazság több mint 30%-os hozamcsökkenést okozott. A támogatási kérelmeket július 22-e és augusztus 5-e között lehet elektronikusan benyújtani a Magyar Államkincstárhoz. A támogatást legkésőbb szeptember 30-áig folyósítják a jogosultaknak. A Duna alacsony vízállása miatt továbbra sem közlekedik a Mahart több hajója. Nem indulnak a Budapest-Szentendre, a Budapest-Visegrád, a Visegrád-Esztergom közötti járatok, az esztergomi sétahajók és szárnyas hajók, valamint a Visegrád-Hopon. A Budapest-nappali Hopon járat pedig a tervek szerint jövő szerdáig nem köt ki a Margit-szigeti Sportuszodánál. A társaság többi hajója továbbra is a megszokott menetrend szerint szállítja az utasokat. Végül a várható időjárásról. Éjszaka változó, felhős lehet az ég, és elszórtan előfordulhatnak keleti, észak-keleti irányba haladó záporok, zivatarok. Szombaton napsütésre számíthatunk, kevés helyen, főként nyugaton és észak-keleten fordulhat elő zápor és zivatar. Éjszaka 16-22, napközben 30-36 fok várható.
0: Archívfelvételt hallanak a Nemzeti Archívum hangtárából. Most következő műsorunk 16 éven aluliaknak nem ajánlott.

0: Lebegni sokkal kellemesebb, mint tempózni. Megbeszéltük, hogy lefényképez, ahogyan lebegek a vízen. Az nagyon jó lesz. Oda teszem majd az íróasztal fölötti polcra, hogy könnyebben visszataláljak a Jadrán melletti történethez. Ősztől csak ezzel akartam foglalkozni. Kicsi tengeremmel. De már olyan távol kerültem az első nekifutástól, hogy szükségem lett volna segítségre. Mint a kék vízen lebegő test. Konkrétan én.
1: Kijárat az Adriára. Lovas Ildikó regénye részletekben.
0: Nagyon el akartam volna mesélni, hogyan is vannak a dolgok. A kicsi dolgok, mert csak azok számítanak, bármekkora is körülöttünk az élet. Vagy a halál. Néha undorítónak tartottam azt, amit láttam, amiről hallottam, amiben meg kellett kapaszkodni, hogy valamit írhassak is róla. Nem gondoltam, hogy kívülről, felülről szemlélődhetek. Lebeghetek a Jadrán tengerben. Vagy éppenséggel otthonosan. Éppen úgy, mint az előtt.
1: Ötödik rész.
0: 2000. október 26-án levelet kaptam egy szerkesztőtől, aki egy készülő naplókötethez szeretett volna olyan fényképekhez jutni, amelyek a légitámadások idejében készültek. Levelét azzal zárta, hogy örült a pécsi találkozásunknak, tetszett neki a Forradalmár nő villám látogatása. Így lettem Forradalmár. Azért piros a pionírkendő, mert ekképpen emlékezünk meg azokról a partizánokról, akik életüket adták szabadságunkért. Arra már nem emlékszem, hogy a partizánok forradalmárok voltak-e a lecke szerint. A gyerek olyan, hogy mindenhez alkalmazkodik. Mi is így. Áltunk a tornateremben, emelgettük egymáshoz, dörzsöltük a lábunkat, hallgattuk a partizánokról szóló verseket, dalokat, kiömlő vérük a nyakunkba folyt. Megszemléltük pillanatra a kendőt, és már el is feledkeztünk a vérről. A fiúk hátulról belökték a lányok és a gyöngébb srácok térdét, a lányok különféle kendőcsomózást gyakoroltak, akkoriban alig valakinek volt széles ezüst gyűrűje, ami a csomót helyettesíthette. És alig vártuk, hogy vége legyen az ünnepségnek. A tornateremben nem volt elég levegő. Nem vagyok forradalmár. Viszont a partizánok közül elég sokan azok voltak. Azok, akik nem maradtak szegények. Azok viszont, akik kozarakóló nevű szindrómában szenvedtek, ritkán gazdagodhattak meg. Ez ugyanolyan, mint a Vietnám szindróma. Irdatlan csatákban lehetett hozzájutni. A Kozara nevű hegyen zajlott összeütközésről nevezték el. P., akiből nem lett sem kommunista, a pártiskola helyett a zentai restiben ivott 3 napon át, sem gazdag, viszont részt vett a háborúban, vagyis partizán volt, bírt ezzel a kozara kólóval. Ha jött a roham, újra átélték a csatát, hörögtek, ordítottak, eljátszották társaik az ellenség haláltusáját, hemperegtek a földön. P. is ezt csinálta a kert végében. Ha már, akkor ezredes lennék. Generális, tábornagy. Vagyis olyan, akinek felelőssége van, viszont nem lövik szét a seggét. 1993-ban nagyobb infláció volt, mint annak idején Argentínában. A márka fekete piaci árfolyama úgy nőtt, mint a boldog házasságban élő vidéki fiatalasszonyok feneke. Vagyis szinte exponenciálisan. Március 1-én 13 ezer dinár volt egy német márka. Március 10-én 18 ezer, március 17-én 20 ezer dinár. Az ilyen méretű infláció csak a tűzbiztosítási üzletnek tesz jót. A biztosítási díj nő, a követelések csökkennek. De mindenki más számára lidérc nyomás. Lehetetlen tőkéhez jutni. Ha valaki mondjuk lakást akar venni, számolnia kell azzal, hogy egy heti késedelem 2-300 márkájába kerülhet. Bérek, árak, valuta árfolyam, mindenki a pénzről beszél, mindenki, aki teheti, márkát vesz a fekete piacon. A pénzt kis tételekben kell beváltani, állandóan figyelni kell az árfolyamot. Azt sokszor éreztem, hogy ha megmozdulunk, megdöglünk. Ha arrébb megyünk néhány kilométerrel. Azért tudom ezt biztosan állítani, mert 1993 végén megpróbáltam. Annyian voltak a Szegedre tartó sínbuszban, láttam egy videó dokumentumfilmet a sínbuszról, amelyből kiderült, hogy Ezüst Nyíl néven a náci Németország hozta forgalomba. Olcsó volt, és mindent kibírt. Hogyha akkor tudtam volna, hogy a náci németek találmánya, összecsuklok a meg nem engedhető gondolatoktól. Bár az is lehet, hogy megengedhetőek lettek volna valamennyire, hiszen abban az időben hangoztatta a radikális Vajda, hogy átpenderítenek bennünket a határon. A bennünket szó azokat jelöli, akikről az utolsó majd 100 évben általában sőttel kezdik a mondatokat. Sőt, a velünk élő nem szláv népeknek is jogegyenlőség és haladás. Sőt, nem 10, hanem 15 millió. Sőt, nem felejtjük el a határainkon kívül élőket sem. Sőt. Amikor a sínbusz beérkezett a szegedi állomásra, a fiamat kézről kézre adták, óvatosan, vigyázva, nyugtatva a majdnem egy éves gyereket. Fehér pulóverében repült az Ezüst Nyíl testében a kijárat felé, a peron felé, ahol ugyanannyian álltak, vártak, mint bent. És nevetés volt ott, és sírás. Akkor nem gondoltam azt, hogy ha megmozdulunk, akkor megdöglünk. Azt gondoltam, nem olyan sok az a néhány kilométer. Másnap azonban gondoltam. Ügyintézni kellett, hát reggel 4:30-kor beálltunk a sorba, ebben igazán nagy volt a tapasztalatunk, sőtök és nem sőtök, így töltöttük az időnk nagy részét 1991-től, körülbelül 3,5 évig, sorban állással. Első lettem a sorban, álltam csöndben, amikor az ajtónállóval, aki egy rendőr volt, találkozott a tekintetünk. Bizonyosan nem néztem eléggé alázatosan, mert fölemelte a gumibottját, ráhúzott vele a nagy kabátomra melltájékon, hogy odébb repültem 1,5 métert, és azt kiáltotta. Na mit akar maga? Szünet van! Ahogyan elkaptak, az jó érzés volt, mint rock'n'roll táncolni, és biztosan földet érni a figura után. Hasonló szédülés. Így éreztem. De azt gondoltam, mégiscsak sok az a néhány kilométer. Innen is, meg onnan is. Ha megmozdulunk, megdöglünk. Megvártuk, hogy 1994 legyen, aztán hazamentünk. Éppen időben, mert a munkahelyemen 50 kg cukrot osztottak. Nem lett volna jó lemaradni róla.

Azt, hogy a kerítést is meg kell csinálni, már akkor tudtuk, amikor nekikezdtünk a házbővítésnek. A következő évben nekiálltunk. Visszafelé gondolva és beszélgetve úgy tűnik, apám ott kapta az első infarktusát a kerítés tövében. Amikor néhány hónappal később bevittem a kórházba, és néztem, ahogyan levetkőztetik, ágyra fektetik, pontosan tudtam, hogy a tavalyi házépítés volt túl sok. Én voltam túl sok. Anyámat négyszer műtötték ebben a kórházban. Mindig én hoztam be. Nem tudom, miért magamra akartam vállalni. És a szüleim hagyták. Engedték. Engem is engedtek. Elengedtek. Visszaengedtek. Föltételek nélkül. Nincsenek felnemtett kérdések, kibeszéletlen fájdalmak. Hangosságban is kiabálás. Jókedv. 20 éves voltam, amikor a tengerről 3 hétig nem jelentkeztem. Semmire nem emlékszem már abból a 3 hétből, csak anyám arcára, amikor hazaérkeztem. A tenger elvette az eszem. Szerelmes lehettem. Te szerinted szerelmes voltam 87-ben, amikor 3 hétig nem jelentkeztem nektek a tengerről? Apám fölnézett a kerítés tövéből. 2001. áprilisában, amikor egyébként rengeteg fontos dolgom akadt, például köveket raktam a mostani nappali falának alapjába, de annyit, hogy megtartsa a még mindig nem kész padlásszobát is, kötelességérzetből elmentem egy könyvbemutatóra. És váratlanul belekerültem egy beszélgetésbe. Pontosabban benne voltam. Nem tudom, hogyan történhetett, de mondatokat mondtam, és ha jól emlékszem, még idéztem is könyvekből, többé-kevésbé pontosan. Nagyon megdöbbentem a beszélgetés könnyedségétől. Attól a természetességtől, ahogyan helyére kerül író és könyvcím, hős és fontos mondat. Talán emiatt, de a nyár elejére eltűnt belőlem minden dacosság. Engedelmesen ültem a műanyagszéken egy órán keresztül, lapozgattam a könyveket, és még egy-két kávét is megittam a Vörös Marti térhez közeli kávézókban. Olyan jól éreztem magam. De olyan jól, mintha nem is lett volna közben az a 10 pár év. És akkor éppen a leglazább pillanatban megkérdezték tőlem, mit csinálok ott, ahol? Miért ott? Nem számunkérőn, de természetes érdeklődéssel. Vagy nem is erről volt szó? A mondat tartalma inkább vonatkozott arra, hogy semmi, de semmi nyomot nem hagyott rajtam az ott, ahol. Hogy csúfondárosan grimaszoló arcom vidám. A szüleimet mondtam. Az elmúlt évtizedben sem láttam okát annak, hogy vasárnap ne otthon egyem meg a húslevest. Aztán erről beszéltem a kerítés tövében, vagy otthon ebéd közben, hogy róluk viszont nem lehet írni. Nem vagytok megfelelő szülők, mert nekem éppen a legmegfelelőbbek vagytok. Semmi elhallgatás, fájdalom, meg nem értettség. Ott ültem a kávéházban, és mosolyogtam, mert tudtam, hogy holnap is otthon eszem a húslevest. De túl sok mondatom nem volt. Összefoglaló, erőteljes mondatok nem sorakoztak a fejemben. Pedig akkor, ott abban az árnyas kerthelységben szerettem volna elmondani, valamiképpen megfogalmazni, de csak ügyetlenül tudtam, ahogyan egy évvel később, hogy a kerítés tövében vagy ebéd közben szóba került a könyvhét, és mondtam, hogy tavaly épp ott kérdezték meg tőlem, hogy miért élek ott, ahol, és én benneteket határoztalak meg okként, a vasárnapi húsleveseket. Apró fecniszerű történeteket leszámítva, amiben még ők sem ismertek magukra, úgyhogy rettentő sikeres rejtőztetéssel csináltam mindig ezt a számomra talán leglényegesebb feladatot. Nem szándékoztam a szüleimről írni. És nem is szándékozom. Persze, hogy nem. A kocsmában, ahol ültünk, arról is szó volt, hogy a dedikálási idő alatt senki nem vett a Daniló kis könyvből. Azon az éjszakán kezdett bennem újra motoszkálni. Régebben arra készülöttem, hogy körüljárom Daniló kis temetésének dolgát. Ezt a mély, szinte atavisztikusnak mondható jelenséget. Ami voltaképpen mégsem az. De elmaradt. Daniló kis temetése egy idő után valami miatt hideg és északi tény lett a fejemben.
Azért akartam írni róla, hogy megérintsem a számomra legfontosabb és legmegoldhatatlanabb feladatot. Csak finoman, finoman szülőről írni. A halálban tenni érte. Temetéssel, szertartással, mindazzal, amihez nem voltak szavak, de már nem is kellenek. Majdnem eljutottam már a mondatig. Danilo kis végtelenbe ívelő, az anyja felé közelítő koporsója felől talán el tudtam volna indulni, hogy elmagyarázzam vidámságom okát. Ragaszkodásom a vasárnapi húsleveshez, amire az árnyos kávézóban nem lettem volna képes, mert még nem voltak hozzá szavaim. Úgy éreztem, soha nem tudnék még a közelébe sem kerülni ennek az erőnek. Nagyon megnyugodtam. Nem vagyok súlyos egyéniség. A fárasztó munkát pedig nem kedvelem. Így is vagyok. Az, hogy mennyire, soha nem érdekelt különösebben. És ezzel elaludtam.

0: traktusába. Mit is jelent, azon nem gondolkodtam, mert nyilvánvalóan azt jelenti, amit mond. Engem még fényképen sem látott. Jól esett. Akár ha valami játék volna. Utoljára 1999-ben szerettem volna eszeveszettül ezt a játékot játszani. Hogy nem vagyok itt, nem is vagyok. Ha nem láttok, nem vagyok. Azonban, ha már így alakult, akkor mondani kellett valamit. Nem veszik a Danilo kisről szóló könyvet. Ennyit, ha jól emlékszem, sikerült összehoznom. És sikerült megúsznom, hogy szerteágazó és bonyolult félmondatokba keveredjem, temetésről és bátorságról. Arról, hogy holnap után vasárnap, én meg itt leszek Pestem, felnövök lassan, kihagyok egy húslevest. És folytattam volna zavartan, most, hogy már lát, nem hogy fényképen, de élőben, láthatja, nem vagyok súlyos egyéniség, megelégszem azzal az élménnyel, amit Danilo kistől és magától kaptam. Köszönöm, köszönöm, és lelkesen megrázom a kezét. De az is lehet, hogy a magát én még fényképen sem láttam, nem azt jelenti, amit mond, hanem enyhe szemöldök mozgást a fölött, hogy vagyok. Egy kisebb elcsodálkozást. Ez még jobban tetszene nekem. Könnyedebbé tesz. Kötetlenebbé. Az ilyen mondatokért érdemes megismerkedni. Az ilyen mondat megerősítése dacos kívülmaradásomnak, ami már egyáltalán nem dacos, és nem kívülmaradás. Később a Danilo kiskönyv kiadójával beszélgettem, ami nagyon-nagyon jól esett. Akárha valami bácskai kékszemű angyal cigarettázott volna mellettem. Még később pedig egy igazi költővel. Magunkról beszélgettünk, arról, hogy apának lenni, anyának lenni milyen. Olvastatni-e a gyereket, ha jól megy a matek, és rendben van-e az a sok számítógépezés. De milyen gyereknek lenni? Milyen szülőnek lenni? Iszonyú erővel tört be a júliusi hőség. Annyira meleg volt, hogy a szúnyogok este 9-kor elájultak a karomom. A kertvárosi ház északi oldalán lévő kerítés majdnem 20 centimétert dőlt be az évek során. Ott álltunk a járdán és néztük, de már nem tehetetlenül, nem elodázón, hanem tetrekészen. A járda kelet-nyugati irányú, tehát a júliusi délutáni nap szilánkokra zúzta a koponyánkat. Káprázott a szemünk. Le kell bontani a kerítést, mondta apám, miután már több napon keresztül statikai megbeszéléseket folytatott anyámmal. Neki álltak ásni. Nem anyámmal, hanem Wendel bácsival. A kerítés másfél méter mélyen betonozódott be a föld alá. Anyám apja így oldotta meg. Mint kiderült, 1966 novemberében. Apám segítségével, aki már mindenre emlékezett. Egy erődítmény, egy sánc húzódik az északi oldalon. Július 8-a volt. Két hatalmas lyuk tátongott a kertben. A beton nem mozdult. A lassan hídba indult kerítés, mint egy magát kellettű kertvárosi ribanc, szintén nem mozdult. Csak állt ott megdőlve. Nehezek voltak a kerítés egyenesítés napjai. Apám gondolatai. Minden környékbeli oda járt. Izgatottan szemlélték az eredményt, biztatóan és kétkedve. Egy Boszniából menekült öregember, egy Bánátból ideköltözött öregasszony. Nem tudtam róluk, nem ismertem őket, de hallottam mondataikat, és rám nehezedett az életük. Bemalterozódott a kerítésbe. Egy régi, ismerős és mégis idegen ország a téglakerítésben. Esténként a Danilo kisről szóló könyvet olvastam. A kávéházakban magyar románcokat énekelt. Idegen és mégis ismerős érzésekkel töltött el viszonya a helyhez. Az életet körülvevő kerítéshez. Az embert ölelő kerítés oszlopaihoz. A szüleihez.
1: Tudod, mennyire utálom a májat?
0: Nem emlékszem, hogyan került szóba ebéd közben, mert csak a kerítés foglalkoztat mindenkit. Anyámat, aki nem dolgozhat a legjobban, ezért persze részletesen elmondjuk, hol tartunk, hány centit egyenesítettünk, szóval nem emlékszem, hogyan merülhetett fel a resztelt máj. Talán a gyerek említette, és anyám elmesélte.

kis vendéglőben resztelt mája tettünk krumplipürével. És annyira ízlett, hogy bejöttünk a városba, és minden vendéglőben rendeltünk és ettünk egyetlen este. Kérdeztem, hogy a Béla ládjában is? És az Elzában is? És a Zágrábban is? És igen, igen, mindenhol, de a Palicsi volt a legjobb, ugye, apa? Fordult apámhoz, aki mormogott valamit, olyan férfias szeméremmel. Mire képes a szerelem 1965-ben? Nyerítettem. A gyerek meg kuncogott, és számolni kezdte az éttermeket, ahová a Jucit nem, a Beát nem, a Zsófit vinni. Én meg csak csodálkoztam, hogy mennyire nem ismerhetjük két ember életét. És hogy ez mennyire jól van így. Különösen, hogy soha nem volt ebédre resztelt máj, mert azt nagyon utálom. És hogy mennyire nem tudom megérinteni őket szavakkal. Levegőt, helyet, több helyet kell hagyni a szavak között, de a vidámságot talán még így sem lehet megírni, pedig éppen az a lényeges bennük. Azután Pestre utaztam, könyveket kellett pakolni. Bementem a hálószobába, és mert ott is voltak könyvek, én meg fáradt voltam, hát elkezdtem olvasni, újra olvasni az egyiket. És folyni kezdtek a könnyeim. Csak folytak, és úgy éreztem magam, mintha még fényképen sem lennék. Olyan megsemmisítő volt, hogy mikor és mit lehet írni a szülőről, ha már nincs.

Jó volt, hogy semmit sem kérdezett ázott arcomra nézve. Jó volt, hogy tudta, rögtön tudta, hogy ennyire ismer. Éppen olyan, mint végigenni minden vendéglőben a resztelt májat. Az volt a jó, hogy alig több, mint egy évvel korábban, miután megkérdezte, miért élek ott, ahol, én meg a vasárnapi húslevest mondtam. Csak nézett, figyelt erősen, aztán pedig elvett feleségül.

Kijárat az Adriára. Írta Lovas Ildikó. Felolvasta Jordán Adél. Rádióra alkalmazta Németh Gábor. A hangfelvételt Táncos Tamás készítette. A műsor zenéjét Kakó Gyula állította össze. Szerkesztő-rendező Zoltán Gábor.

Az imént elhangzott regény rádióváltozatát 2008-ban vették fel, és következő év januárjában hallhatták utoljára a Kossuth Rádióban. A következő részt a zene után hallgathatják meg.

0: Lebegni sokkal kellemesebb, mint tempózni. Megbeszéltük, hogy lefényképez, ahogyan lebegek a vízen. Az nagyon jó lesz. Oda teszem majd az íróasztal fölötti polcra, hogy könnyebben visszataláljak a Jadrán melletti történethez. Ősztől csak ezzel akartam foglalkozni. Kicsi tengeremmel. De már olyan távol kerültem az első nekifutástól, hogy szükségem lett volna segítségre. Mint a kék vízen lebegő test. Konkrétan én.
1: Kijárat az Adriára. Lovas Ildikó regénye részletekben.
0: Nagyon el akartam volna mesélni, hogyan is vannak a dolgok. A kicsi dolgok, mert csak azok számítanak, bármekkora is körülöttünk az élet. Vagy a halál. Néha undorítónak tartottam azt, amit láttam, amiről hallottam, amiben meg kellett kapaszkodni, hogy valamit írhassak is róla. Nem gondoltam, hogy kívülről, felülről szemlélődhetek. Lebeghetek a Jadrán tengerben. Vagy éppenséggel otthonosan. Éppen úgy, mint azelőtt.
1: Hatodik rész.
0: Egy nappal ezelőtt, hogy Magyarország csatlakozott az Európai Unióhoz, az Avalán utaztam. Erről a nemzetközi Bécs-Belgrád vonatról tudni kell, hogy nincs falu, melynek állomásán délfelé haladva nem áll meg. Megáll. Budapest és Győr között nem áll meg. Budapest és Kelebia között mindenütt. És utazik rajta az alföldi közönség, mint április 30-án is, izgatott boldogságban, izzadva, mert ha nincs hideg, ezen a vonaton mindig fűtenek. Nem annyira a melegtől boldogan és az EU-tól, inkább a hétvégétől. Haverok, buli, fanta. Én meg alváshoz készülődve olvastam, amikor a velem szemben ülő magyar parasztember megszólalt, hogy na, holnaptól a románok meg a szerbek ráboztak, fizethetnek 500 eurót, ha ide akarnak jönni, hála Istennek nem jönnek többet, tolvajok azok mind, büdös szerbek meg románok. Rögtön éreztem, hogy szerb vagyok meg román. De voltam én már így, rögtön érzésből magyar is. Bár leginkább angol szoktam lenni. Azt játszom. Vidéki házban, kockás plédekben könyvet olvasok. Angol vagyok. Két évig kerestem egy ennek megfelelő lámpaernyőt. A Király utcában azt mondta a lámpaernyőgyártó idős úr, ilyen méret nincs is. A férjem már föladta. Azt mondta, legyek más. De nem tehetem. Nem adhatom föl. Ragaszkodom a szigetemhez, a szokásaimhoz. Bár az orrom nem elég hosszú, de amúgy teljesen az vagyok. Van saját szobám és borongós lelkem, és ami a fő, nem tudom, mit jelent a szó. Csetnik, nyilas, usztasa. Nem hallottam azt, hogy baszom az anyád, ilyesmi. És a mozifilmek is az én nyelvemen beszélnek. Leginkább. Egyszer véletlenül ott találtam magam egy mélyébb tüntetésem. Kijöttem a házból, és ott voltak. Oda vonultak. Az a probléma, hogy miért lehet mondani bunkó magyar, és miért nem lehet mondani hülye zsidó? Hogy ez a probléma. Egyszer véletlenül ott találtam magam egy radikális tüntetésen. Kiszálltam a kocsiból, és ott voltak. Oda vonultak. Az a probléma, hogy a szerbek elnyomásban élnek a saját földjükön. Hogy ez a probléma. Egyszer a jugoszláv válogatott kikapott az olaszoktól. Foci, vízilabda, kosárlabda, valami. És mondták a szurkolók, Taliani, Taliani, jeben van Mater Magyarsku.

Szabadka utcáin oldottabb volt a hangulat, de pár nap múltán mégis szomorkás mesterkéltségre figyeltél fel. Naponta találkoztál régi ismerősökkel, barátokkal. Mindannyian meg voltak győződve arról, hogy Szabadkát elkerülik a bombák. A szerbek is, a magyarok is, a horvátok is azt rebesgették, hogy a magyarok miatt kímélik Szabadkát. Én a magam részéről igen dühös voltam, és kétségbeesett, félelemmel teli, hasmenős, stb. Hogy nem filmben vagyunk, mert akkor jönne a jól kiképzett kommandó, és 90 perc alatt simán elkapná a gonoszt, a rossz fiút, a diktátort. És minden este, amikor megszólaltak a szirénák, azt mondtam a gyereknek, hogy zokniban feküdjön le. Ha futni kell, azért. Nem tudom az okni mennyiben könnyített volna a futáson, de anya csak egy van, és hát így funkcionált az agya. Zokni marad. Már amikor éppen Szabadkán voltunk. De azt megmondom, hogy nagyon élveztem volna, ha a magyarok miatt megkímélik Szabadkát. És mondhatják a magyarok. Látjátok? Bizony. Ezért aztán ezentúl sokkal jobban szeressük egymást, mert nem lehet tudni, mire jó a másik. Elképzelhető, hogy egyszer meg a magyarok a 10 éves háború alatt Magyarországra került szerb sportolóknak köszönve nyernek kosárlabda, kézilabda vagy kajakkenu bajnokságot, és mondhatják, látjátok? Bizony. Ezért aztán ezentúl sokkal jobban szeressük egymást, mert nem lehet tudni, mire jó a másik. Néha elképzelem, milyen volna, ha volna kisebbségünk. A tatárokra szoktam gondolni. Elég vad nép volt annak idején. Fensőséges, szinte katartikus élmény lehetett volna domestikálni őket. Elfogadtatni, hogy nem kell minden áron együtt élni. Elég annyi, ha el vagyunk egymás mellett, mélyebb gyűlölet nélkül. Azt mondanám a Kánnak. Figyelj, te! Batu 3. Egyél! Így áll, szeretkezz szokásaid szerint. Ha jön az ellen, ne támadj hátba, és hagyjuk békén egymást. Úgy látom, elférünk a tájban. És sőttel kezdődő mondatot soha nem mondanék neki, és elvárnám, hogy ő se tegye. Jaj, milyen jó is lehet, ha kisebbsége van egy népnek. Más reggel az ébredés. Mert megvan a lehetősége annak, hogy tehet érte valamit. Így se rossz, persze. Meg tudom mondani, mikor volt rossz. És még rosszabb. De a legrosszabb akkor volt mégis, amikor bombáztak. Meg egyáltalán nem is volt rossz, attól függ. Ha el tudnám képzelni úgy, hogy nem lett volna még a fiam, akkor éppen ellenkezőleg nagyon jó lett volna. Attól a felfokozottságtól, hogy megint túléltünk egy éjszakát, mert ahol én voltam, senki nem volt biztos abban, hogy megkímélik a várost, a magyarok miatt, pláne a magyarok nem, vagyis mi. Aznap, amikor Magyarország csatlakozott az egyetlen megmaradt katonai szövetséghez, az Avalán utaztam Győr felé. A vonat fél órát állt a keleti pályaudvaron. Olvasgattam, meg azon gondolkodtam, mit veszek a gyereknek húsvétra abból a 2000 forintból, amit az utolsó felolvasó est után tettem félre. Egy fekete srác kocogtatta meg az ablakot, mutogatott valamit a mozdony felé, lehúztam hát az ablakot, igazán csak résnyire. Azt kérdezte, ez a vonat megy a Belgrádba. Mondtam neki, hogy nem, ez onnan jön. A válasz pillanatában éreztem meg azt is, hogy nem vagyok egyedül a kupéban. Hátrafordultam, de csak a másik cigánysrác hátát láttam, ahogy rohan a folyosón a táskámmal. Az egy nagyon jó bőrtáska volt. Benne a 2000 forintom, az útlevelem, García Márquez 12 vándor novella című kötete, amit szintén olvastam, csak akkor éppen nem. A telefonos noteszom, a vonatjegyem és a telefonkártyám. Rohantam a folyosón, és kiabáltam, hogy fogják meg, de lehet, hogy nem. Csak rohantam. Mire az ajtóhoz értem, nem láttam. Viszont ott álltok át két rendőr. A vonat lépcsőjéről szóltam, hogy mi van, és hihetetlen, mert én azt hittem, csak errefelé köpködnek, de a két rendőr, miközben az ország a szövetséges haderőhöz csatlakozott éppen, Rézsút kiköpött, és megvonta a vállát. És most mit akar? Fogjuk meg? Szálljon le, és tegyen feljelentést.
Mondom nekik, nem szállhatok le, már mozog a vonat, vehetik észre. Mit fogok csinálni Budapesten pénz, vonatjegy, útlevél, telefonkártya nélkül? Sírtam. Hát nézheti a szemetes kosarakat, abba szokták beledobni a táskákat, mondták a rendőrök. Ezek bazd meg nem normálisak. Biztosan ezt gondoltam volna, ha nem sírok és vagyok kétségbeesve, hogy a húsvéti ajándék a gyereknek, meg vár engem, 2 nap múlva otthon kell lennem, és már indul velem a vonat. A kalauz visszahúzott, hogy be kellene csukni az ajtót. Mondom neki, de örülök, hogy látom. Emlékszik rám? Győrig szólt a jegyem, de most nincs meg, mert ellopták a táskámmal együtt, és én azt hittem, Budapestről másik jegykezelő lesz, akinek újra meg kell mutatnia a jegyet. És akkor mi lenne velem? De mi lesz így is? Másik lesz, de majd szólok nekie. Bólintott a kalauz, és ellenőrizte az ajtót. Visszarohintam a kupéba, fölhúztam a bőrkabátom. Csodálkoztam, hogy azt nem marta föl a csávó. Akkor ért oda a pincér, tenyerén török kávéval teli tálcát egyensúlyozva. Az arcom püffet volt és könnyes, lihegtem akár egy ló. Meg is kérdezte, mi történt. Visszakísért a büfékocsiba. Hát az egy tiszta Jugoszlávia volt. Szólt a zene, tekergett a füst. Bőrkabátos, magas férfiak a pult körül, kezük ügyében a jelen nevű apatini sör, meg kékperemű csészében gőzölgő török kávé. És nem volt semmi, de semmi, ami ne lett volna rendjén a világukban. Először is konyakot öntöttek, de nem ebből, hanem amabból, és tényleg a jobbikból. Aztán leültettek, hogy meséljek. A pultnál szolgálatot teljesítő pincér biztatóan bökött felém a fejével. Nem valószínű, hogy levitték a vonatról. Itt lesz az valamelyik vécében. Néztem-e? Na-na. De nem jól, mondta. Nem jól. Tudni kell. Majd a kalauznak szólunk. Aki éppen jött. És kapott rögtön egy felest, hogy Gospodításna, UVCU. Mire a kalauz bólintott, fölhajtotta, elment. 10 perc múlva hozta a táskám. Kapott is még egy felest. Én is kaptam volna, de nem bírtam. Hát ők ittak ennek örömére. Egy Párizsban élő dél-szerbiai vállalkozó a kezembe nyomta a mobilját, hogy telefonáljak, akinek kell, nem számít, beszéljek nyugodtan, gyújtsak rá. Semmi baj nem lesz, ha kell, ők tanúskodnak. És a táskám belső felében lévő zsebecskében ott volt az útlevelem, és a Garcia Márquez is megmaradt. Csak a pénztárca és a telefonos notesz tűnt el. Miután leszálltam a vonatról, 3 órát töltöttem a rendőrségen, ahol fölvették a vallomásom. Az ilyesmit ugyanis jelenteni kell, mondta a kalauz. Csak úgy engedhetem, hogy a vonatom maradjon jegy nélkül. És én megígértem neki. A szomszéd irodában egyfolytában szólt a rádió. Történelmi pillanat, csatlakozás, de ebből semmi háború, inkább megvédik az országot, igazán. Irodalmi estre jöttem. És magyarul írok. Igen. És anyám lánykori neve, és az én lánykori nevem. A noteszom egy vasutas találta meg a Békés Csabára tartó Intercity-n egy ülés alá dobva. Mire a posta visszahozta, már több este szóltak a szirénák. Kérdeztem a férjemet, mit csinált, amikor az esti tévéhíradó után minden este a jugoszláv helyzetet elemezte az M1? Hogy furcsa volt-e arra gondolnia, hogy a II. Világháború után először újra bombáztak Európában. Hogy éppen arra, amerre tán járt, ha csak átutazóban is. Hogy gondolt-e azokra, akiket ismert? Gondolt-e például rám, bár nem ismert? Azt mondta a férjem, eleinte figyelte a híreket, de néhány hét után átkapcsolt a focira, meg kiment a konyhába sörért. Azért ez fájt. Ez olyan magyarországias dolog, hogy kimenni a konyhába egy sörért. Nálunk ez nem szokás. És egészen hidegen méregettem. Behozhatatlan távolságok feszülnek közöttünk, mondtam. És nem szokás az ebédlőasztalnál úgy ülni, hogy felszeded a lábad. 5 évvel később, amikor viszont a férjemtől lopták el a táskáját, 1 perc alatt odaért a rendőrség, és kedvesek voltak, és szolgálatkészek, és nem mondták neki, hogy kutassa át a környék szemeteseit, oda szokták dobni. És nem tudom, hogy azért-e, mert tudták, hogy ő igazi magyar.
Egyik legjobb barátunk azt mondja, semmit nem tudunk a háborúról. És fogjuk be a szánkat, vagy legalábbis ne adjunk neki tanácsokat. És ilyenkor sírni szokott, szerinte a lelki furdalás, szerintem az alkohol szint miatt. Sírt már a Ráckertben, a Castróban, a Libellában, a Pöndölben, a Csékérparton, a konyhánkban és talán a Cappuccinóban is. Neki van igaza. Töltényeket pakolt, rakétákat is. Szöges drótot húzott ki fogolytábornak. Neveket gépelt listákra. Szülők keresték nála a fiúkat. Halottakat dobált le teherautóról. A sorkatonák többek közt ezt csinálták. A tartalékosok is.

gyönge szar az ember, és ez benne a legszilárdabb. Amikor a rendőrkapitányság előtt mellbevágott az a rendőr, hogy repültem, nem mentem neki. Azt mondtam, bocsánat, nem is akartam belépni, mert ha akkor nem enged be, akkor hiába a tetemes telefonszámla, hiába az ismerős ismerősének remélt jó indulata, újra visszadobják a papírokat. A katona ügyosztály előtti sorban kanyarogva, a kartonokkal teli irodába lépve, a számítógép előtt szemtelenül ülő fiatalember szemébe nézve, igencsak könyörgön nézve, adna már egy igazolást arról, hogy a fiam apja egyetemista, hogy lenne akkor útlevele, inkább voltam alázatos. Nincsenek emlékeim, csak az összefüggő kocsonyás félelem. Tegnap este elment az áram. Michael Madsen film volt a tévében, azt én mindig megnézem. Borzasztóan fölháborított. Az udvaron is ugyanolyan sötét volt, felhők. Már nem tudtam elképzelni, hogy éveket éltem a több órás áram és gázkikapcsolás üteméhez hangolva az életem. És arra gondoltam, hogy nem tudom, milyen cipőim voltak akkoriban. Mit ettem? Miből vettem kávét? Egyedül a soványságomra emlékszem. Azt bírtam, a lapos hasamat. Előkerestem a mécseseket, elhelyeztem az ágy mellett, meggyújtottam, majd elindultam zuhanyozni. Ahogy a már nem annyira lapos hasammal foglalkoztam a sötétben, a tapintás visszahozta a fiam pufók hasát, a sétálós forradalom első estéjét. Akkor sem volt áram. Sötétben mostam, csutakoltam a gyereket, aki már egy hete karatézni járt, és meg akarta mutatni, hogyan kell előrevetni a kezét. Tiszta erőből, érted? Kérdezte, és már mutatta is. Engem azelőtt senki nem vágott orron, pláne tiszta erőből. Folyni kezdett a könnyem, és nevettem, rákiabáltam, megijedt, tapogatott, kizódult a víz a nadrágomra, átöleltük egymást, és siettünk. Ő a dédihez aludni, én meg a barátomért, akivel együtt indultunk sétálni a szeptember végi estébe az egész várossal. Nem történt semmi baj? Miközben törölközni kezdtem, kiabált a gyerek a szobájából, ahol égett a villany. Megjött az áram, mondta. Nekiütöttem a könyököm az ajtónak, mondtam. Emlékszel, milyen sokat nem volt áram? Az rossz lehetett, felelte, mint aki nem gyertyafény mellett hallgatta a meséket hónapokon, éveken át. Meg tudom mondani, mikor volt rossz. És mikor még rosszabb. De a legrosszabb mégis akkor volt, amikor bombáztak. Persze attól függ. Ha nem lett volna gyerekem, akkor egészen más. Mert napközben volt valami fene nagy vidámság a levegőben. Akár egy karneválban. De rossz is volt a magyar légtér miatt. Szél viszi messze a fellegeket, felettünk lángol az ég. Nyújtsd ide, édes a kis kezedet, ki tudja, látlak-e még? Ki tudja, ölele a két karom? Ki tudja, csókol-e szád galambom? Ki tudja, melyik éjjel, melyik hajnalon indul a brigád tovább? A legjobb napjaim akkor voltak, ha anyámat vagy nagyanyámat rávehettem, hogy ezt elénekelje nekem. A konyhában, a konyhaasztal mellett. Ott szerettem, ha énekelnek nekem, fél homályban, tavasz elő, késő délután. És megnyalni a szám szegletét, a sót. Azt gondoltam, ez a szerelem, ez a dal. Nagyanyám kicsit művészieskedő hangja önmagát élvezte, olyankor nem indultak el a könnyeim. De anyám alt hangja, szomorú rezgései a pilláim alá kúztak. Ott remegtek, míg csak el nem indultak. Eret nem vágtak maguknak arcomon a könnyeim. Hogy el kell szakadni, az a szerelem. A bizonytalanság, a háború, a forradalom, az szűri a szerelmet.
Így tudtam. Amikor Omison először nyaltam meg a szám szegletét, megszédültem. A fejemen sárga-fehér kockás kalap volt, a copjaim vizesen csüngtek a vállamra. Visszafordultam, belepipiskedtem a vízbe, átpipiskedtem magam a kavicsok és fekete sünök között, és keresni kezdtem a sót. Nem lehet látni! Erről nem tudtak meggyőzni a szüleim. Legszebb, legmeghatározóbb élményem itt ért. El is határoztam, hogy meg nem halok addig, míg rá nem találok magam is. Hajnalban 4:45 körül ébredtem minden reggel, és a másik ágyon nem láttam a szüleimet. Már kiáltani akartam, de aztán a zöld függöny bordűrjei mellett a teraszon megpillantottam őket. A felkelő napban néztek mozdulatlanul, és apám átölelte anyám vállát. A sótól a hajmosás ellenére is homokszínű papírzacskókként zörögtek a tincseim, úgy hittem eltört a fejemen, a fejemben valami. Most elájulok, szüleim a napba szállnak, én meg széttört hajjal, homokszínű tincserepekkel repülök utánuk. Amit éreztem, az volt a teljesség. A szerelem próbája a tenger mellett történik meg. Szél viszi messze a fellegeket. Akár egy szakadatlan halálos hullámzás.

0: Kijárat az Adriára. Írta Lovas Ildikó. Felolvasta Jordán Adél. Rádióra alkalmazta Németh Gábor. A hangfelvételt Táncos Tamás készítette. A műsor zenéjét Kakó Gyula állította össze. Szerkesztő-rendező Zoltán Gábor.
1: Szél viszi messze a fellegeket, felettünk lángul az ég. Nyújtsd ide, édes a kis kezedet, ki tudja, látlak-e még? Ki tudja, ölele a két karom, ki tudja,

0: tovább.
1: Az imént elhangzott regény rádióváltozatát 2008-ban vették fel, és következő év januárjában hallhatták utoljára a Kossuth Rádióban. A folytatást holnap ugyanebben az időpontban hallhatják.

Ami lesz és visszahatni képes, az van. Ami önmagára visszahat, az önmagát okként határozza meg. Csak az képes magát alakítani, aki visszafordul és magára okként hat. Aki magára okként hat, az már olyan, amilyenné magát alakítani kívánja. Azonban mégsem lehetett volna olyan, amilyen, ha nem alakította volna magát olyanná, amilyen, jól lehet, azzal a magával alakította magát olyanná, amilyen, amilyenné alakult. A fejlettebb visszanyúl, hogy fejlettebb legyen. Így önmagát oda-vissza kölcsönösen meghatározza. Eként a szabadság kétszeres meghatározottság az időben. Ha annak tudatában élsz, hogy minden pillanatodhoz vissza megtérhetsz saját megváltásodtól vagy bekerített. Az ember tehát alávetett valakinek, aki legjobban ismeri, önmagának. Tarts önmagadtól. Kész van, ami készül. A fejlettebb visszanyúl, hogy fejlettebb legyen. Így önmagát oda-vissza kölcsönösen meghatározza. Eként a szabadság kétszeres meghatározottság az időben. Ha annak tudatában élsz, hogy minden pillanatodhoz vissza megtérhetsz, saját megváltásodtól vagy bekerített. Az ember tehát alávetett valakinek, aki legjobban ismeri. Önmagának. Tarts önmagadtól. Kész van, ami készül.

0: A kalcedóni zsinat határozatával.
1: A szent atyákat követve egybehangzóan valljuk az egy és ugyanazon fiút és urunkat, Jézus Krisztust, aki tökéletes az istenségben és tökéletes az emberségben. Valóságos Isten és valóságos ember, értelmes lélekkel és testtel, egy lényegű az atyával istensége szerint, egy lényegű velünk embersége szerint. Mindenben hasonlatos hozzánk, a bűn kivételével. Az idők kezdete előtt az atyától született istensége szerint, e végső időkben pedig értünk és üdvösségünkért az Isten szülő Szűz Máriától született embersége szerint. Valljuk az egy és azonos egyszülött Jézus Krisztus Urat, két össze nem keveredő, nem változó és szét nem választható természetben. Valljuk, hogy az egyesülés nem szünteti meg a természet különbözőségét, hanem megőrződnek mindkét természet sajátosságai, s együttesen jelen vannak és együttműködnek egy személyben, egy hipostázisban, nem két külön és szétválasztott személyben, hanem egy és ugyanazon fiúban és Isten egyszülött igéiben, az Úrban, Jézus Krisztusban.

Most felolvasom, hogy az alkalmazott anyagok milyen jelentéssel rendelkezhetnek. A kátránypapír, szigetelő papír. Téliesítésnél használják építkezésen. Űr jelentésű itt, eltemetettség, így földjelentésű is, halál, semmi. Keresztbe rakva két semmi, születés előtt és halál után, mint koordinát a tengely és a nem tudás keresztje. Macesz. Kenyér, test, zsidóság, papírusz, időrétegek, az idődimenzió, az időbe vetettség, áldozatvállalás, szenvedés, a jogtalanság elviselése. Ólom. Gravitáció, a betű, ólombetű, törvény, az aranyrokona, a kereszt súlya, a szeg, a pánt, a pogányság, a folyékony tükör, a pokol forrósága, a ravatal ezüstje. Üveg. Víz, időtlenség, pihenés, törékenység, némaság, transzparencia, lefektetve átláthatatlanság. Telex papír. Tekercs, az átfordulás, az átöröklés, az ég mosolygó kékje, az információ hiánya, 100% fölösleg. Elhalványodó végtelen tizedesek, a tudat ellenmozgása, s mint ilyen realista emberábrázolás. Hogy miért foglalkozom ezekkel az anyagokkal? Közülük négyel eddig is foglalkoztam. Ezek a kátránypapír, a macesz, az üveg és a telexpapír, az indigó tekercs. Egy új anyag került ide, az ólom. Szerepel itt még egy fölirat, hogy az univerzum 99,99%-a fölösleges. Ennek kilencesei fokozatosan halványodnak, és amint már felolvastam, itt egy más dimenzió ellenmozgást végez, és ezáltal halványodik el. Tehát fölfoghatjuk úgy, hogy az, ami a világegyetemben nem fölösleges, az halványítja el ezt a százalékot.

0: az, aki a világot teremtette, elérhetetlen álommá tette a teremtett lények csillagközi találkozását. Gátat emelt közéjük, tökéletesen üres és láthatatlan, de áthatolhatatlan gátat. Az iszonyatos távolságot, amely csak az ő léptékével mérhető, nem az emberével. A végtelen űrszakadéka olyan gátnak bizonyult, amelyen áthatolni valóban nem lehet. De ravasz manőverek sorával meg lehet kerülni. A galaktika átlagideje azonos. Ő maga az óra, amely a saját életkorát, tehát az időt is mutatja. De ott, ahol a legerősebb a gravitáció, és az anyag sűrűsége végtelen, vagyis a szingularitásoknál, a galaktikus idő hirtelen megváltozik. Határai támadnak, ahol megáll. Ezek a Schwarzschild övezetek, az önmagukba zuhant csillagok fekete burkai. Ez a burok az eseményhorizont. A felé közeledő tárgy fokozatosan elmosódik a távoli megfigyelő szemében, majd eltűnik, még mielőtt elérné a fekete lyuk felszínét, mert a gravitáció hatására végül már egyetlen visszaverődő foton sem tér vissza a megfigyelő személyhez, mivel a fekete lyuk horizontja örökre elnyel minden atomot és minden fényrészecskét. Persze a fekete lyuk felé közeledő minden anyagi objektumot először fonallá formál, majd atomokra tép a növekvő gravitáció.
1: Lehetőség nyitott.

lehetőségvizsgálat.

0: lehetőségvizsgálat. Gondolati modellek konstruálása az úgynevezett múlt anomáliákkal kapcsolatban. Azok feldolgozása anélkül, hogy az alábbi gondolatkísérletek a való világ igazi tükrözésére számot tartanának.
1: Idézet. Egyelőre nem zárhatjuk ki azt a lehetőséget, hogy csupasz szingularitások is léteznek mindenféle eseményhorizont nélkül. Ha ez valóban így van, akkor másfajta csodák felbukkanásától is tartanunk kell. Egyebek között, amint arra Carter Cambridge-i professzor is rámutatott, a csupasz szingularitások időgépként is felhasználhatók. Az eljárás egyszerű. Egy űrhajóval megközelítjük a szingularitást, bizonyos irányban többször megkerüljük, majd visszatérünk a kívánt világba. Így bármilyen távoli múltba eljuthatunk. Delta, 1974. január. Perjés Zoltán, a tér bezáról.
2: Feltevés. Lehetőségem van visszatérni a múltba, s valamilyen módon beavatkozhatom az események menetébe. Például megakadályozhatom a megszületésemet, majd visszatérek a saját jelen időmbe.
0: A. A feltevés hibás, nem teljesülhet.
1: B. A feltevés részben teljesülhet.
2: C. A feltevés teljesülhet.

A/1. Az időben való mozgás absztrakt konstrukció, melyre az adott világban nincs és soha nem is lesz lehetőség. A/1.1. Ha az időben mozgásra volna lehetőség, a jövő lényei a mi jelenünkbe, illetve az ő múltjukba utazást tennének, így észlelhetnénk őket. Mivel ilyesmit nem észlelünk, a feltevés eleve lehetetlen. Indukció. A/2. Az időben való mozgást úgynevezett kozmikus cenzúra tiltja. A/2.1. Ha a kozmikus cenzúra nem tiltaná, a világ időanarchikus állapotba kerülne, kaotikussá válna, tönkre menne. A/2.1.1. Így az okozott folyamatok, az evolúció végül is kiegyenlített káosz, entrópia állapotába kerülnének. A/2.2. Voltak már időanarchikus világok a végtelen múltban, és tönkre is mentek. Ezért nincsenek. A/2.2.1. Ez a világ azért létezik, mert a végtelen kísérletezés révén olyan törvényei alakultak ki, melyek az időanarchia lehetőségét kiküszöbölték. Ezért van. A/2.2.2. A kozmikus cenzúra fogalma a fentiek szerint a biológiai természetes kiválasztódás kozmogóniai megfelelőjének tekinthető. A/3. Az időbeli mozgást felsőbbrendű, istenszerű lény akadályozza meg. A/3.1. Aki a világot teremtette, a törvényei által az időutazás ellen programozta be. A/3.2. Még nem létező, de a fejlődés folyamatán esetleg éppen az emberből kialakuló istenszerű lény, aki jelenünket, mint saját kialakulásának folyamatát szemléli, és hogy ezt meg ne zavarja, nem avatkozik bele. A/3.2.1. Csak akkor avatkozik bele, amikor múltutazási kísérletet tapasztal. A/3.2.1.1. A múltutazás módját felfedező kor lényei szembe találják magukat egy, a még távolabbi jövőben élő és működő istenszerű lény tilalmával. A/3.2.2.1. A jövőben létrejövő istenszerű lény feltételezésével semmi változtatást nem kell eszközölnünk a jelenlegi naív világszerűen.

múltra visszatekintő, a múltra hatni képes, de nem akaró istenszerű lényről, a jelenre vonatkoztatva azt se lehet állítani, hogy van, hiszen még nincs. És azt sem, hogy nincs, hiszen lát minket, és hatni is tudna, ha akarna, és akar is, ha időanarchiához vezető időutazást tapasztalna. A per 3.3. Az időbeli utazás megvalósíthatóságának feltalálásával egy időben a jövő lényei között létrejön egy olyan jellegű megállapodás, mint az incesztus tilalom volt az emberiség eddigi történetében, de ami az időutazást tiltja. A per 3.31. Az esetleges törvényszegések, mitológiában bukások hatástalanításának valamilyen módját megtalálják, miáltal a kivételeket érvényteleníteni képesek. A per 3.311. Bizonyos fertőzött időszakok kiiktatása és visszavezetése az eredeti érintetlen állapotba. Mitológia, megváltás. A per 3.3111. Fertőzött időszaknak tekinthető a múltutazás érkezési pontjától a múltutazás indulási pontjáig terjedő teljes intervallum. Mitológia, kiűzetéstől feltámadásig. A per 4. Az időutazás nem lehetséges, mert minden civilizáció, mielőtt az időutazás lehetőségéhez eljutna, törvényszerűen elpusztul. A per 4.1. Önmagát pusztítja el. A per 4.2. Felsőbbrendű lény pusztítja el. A per 5. Az időutazásokat a világegyetemben már létrejött magasabb rendű civilizáció akadályozza meg. A per 5.1. Magasabb rendű, totális hatalmú civilizáció pusztítja el az utazás képességével rendelkező bármely más civilizációt. A kozmikus cenzúra egyik változata. A per 5.11. Lényegi különbség a földiből kialakuló és máshol létrejött magasabb rendű civilizációk között nincs. A per 5.111. Ha csak az nem, hogy földön kívüli civilizációról még nem tudunk. A per 5.112. A földi civilizációról tudunk. A per 5.113. Semmi sem biztosítja, hogy valaha más civilizációról tudni fogunk, vagy hogy létezik. A per 5.114. Semmi sem szól bizonyító erővel az ellen, hogy az általunk ismert földi civilizáció ne fejlődjön, és végtelen lehetőségeibe ne terjedjen ki. A per 6. Minden az időben tett utazási kísérlet katasztrófához vezet. A per 6.1. Kozmikus katasztrófához. A per 6.11. Mellyel egy világperiódus lezárul. A per 6.2. Helyi katasztrófához. A per 6.21. Mely által az a bizonyos civilizáció, mely az időutazást megkísérelte, semmisül meg. A per 7. Az időutazáshoz végtelenül nagy, vagy elérhetetlen mennyiségű energia szükséges. A per 7.1. Valami olyan, ami mennyiségben vagy minőségben az adott világban nem lelhető fel. A per 8. Az utazási kísérlet az utazó pusztulásához vezet.

A további számítások és szimulációk újabb különbségeket tártak fel a fekete lyukak között. A csillag, amikor összeomlik, mert gyengülő centrifugális sugárzása már nem tud ellenállni a gravitációnak, nem lesz azonnal gömb alakú. Összeomlása közben rezeg, mint egy vízcsepp, hol korongálapul, hol orsóvá nyúlik. A fekete gömböt is ráveheti a csillagtechnika, hogy megint rezgésbe jöjjön. Csak ismerni kell, és kell megfelelő nagyságú energia, amelyet úgy bocsátanak ki, hogy rezgésbe hozza a fekete gömböt. Ahogy a hagyma közepét veszik körül a rétegek, keresztmetszetben épp oly karikákat mutatva, mint a fa gyűrűi, úgy veszik körül a rezgő kollapszárt, a gravitáció által meghajlott idő, pontosabban téridő bonyolult rétegei. A távoli megfigyelők úgy látják, hogy a fekete lyuk másodpercekig rezeg, mint egy hangvilla. De annak számára, aki ott van a szingularitás közelében, a görbült idő valamelyik rétegében, a galaktikus óra által mutatott idő semmit sem jelent többé. Ha tehát az űrhajó bekerül a téridőt újra meg újra deformáló fekete lyukba, beúszhat az úgynevezett bradikromba, és a lelassult időnek ebben az övezetében maradhat évekig. Majd elhagyhatja ezt az időkikötőt. A külső megfigyelő szemében az űrhajó eltűnik, mihelyt érinti a fekete lyukat. Láthatatlan marad a bradikromban vesztegelve, majd ismét kiúszik a külső térbe. A bradikromban veszteglő hajó számára megállhat az idő. De ez nem minden. A bradikronok mellett feltűnnek úgynevezett retrokronok is, a visszafelé folyó idő áramlatai, folyamai. A távoli megfigyelők számára természetesen egyik sem létezik. Csak az veheti hasznát a megállt vagy megfordult idő ilyetén sávjainak, aki beléjük hatol.

hogy ezekkel a dolgokkal miért foglalkozom ezekben az években? Mert a 70-es évek voltak a kozmikus reményvesztettség évei. Úgy gondolom, hogy ezzel mindenki foglalkozik, csak rendszerint tudat alá szorítva, vagy oly módon, hogy lehetőleg nem beszél róla, mert teljesületlen reményekről nem szívesen beszél az ember. A remények szertefoszlása akkor kezdődött, mikor ez az űrutazás megkezdődött. Ahhoz mindenki valami olyan reményt fűzött, hogy valami olyat fogunk megtudni, ami a világszemléletünket valamilyen úton, módon megújítja. Valami olyan információ birtokába jutunk, hogy az ember szellemi lényege nem teljesen magára hagyatott, hogy legalább az életnek valami nyomát föl fogjuk fedezni valahol. De a hírek, amik sorozatosan érkeznek, mind valami olyasmit éreztetnek, hogy nincs semmi rajtunk kívül. Ami a reményeket szertefoszlatta, ugyanakkor a felelősséget az ember mi voltért növelte. Harmadik rétegben megterheli ezt a tényt a veszélyeztetettség növekedése. Körülbelül ez a három határozza meg az ember saját létére vonatkozó tudatalatti szorongását. Ugyanakkor a 70-es évekre jellemző volt, ami a szorongást és a bizonytalanságot tovább növelte, bizonyos információzárlat. Tudományos információzárlat. Mert ha megfigyelték tudományos felfedezésekről, lényeges tudományos felfedezésekről, a 60-as években sokkal több hír érkezett, mint a 70-es években. Ez a bizonytalanság érzés ugyanakkor új szerepet kölcsönzött a vallásoknak. A 70-es években a szocialista országokban kevésbé, de nyugaton az iszlám világban, stb. Nagyon erősen vonzódtak a vallások felé. Nyilván annak a bizonytalanságnak ellensúlyozására, ami hajszál csatornákon mindenkit elér. A teremtő kiléte ugyanakkor sokkal kérdésesebb lett, mert egy olyan világegyetem tárult a mai kor ember elé, amihez nem tud teremtőt képzelni. Iszonyú arány eltolódást észlel. Olyan hirtelen mennyiségben van a világűrben, ahol élünk a teljesen fölösleges és minden intelligenciát nélkülöző anyag, hogy elképzelhetetlen egy olyan teremtő, aki egy ilyen üres világot teremt. Tehát az ember saját intelligenciáját a teremtésben sem látja viszont. Ugyanakkor a hihetetlen kvantitatív pazarlás, ami a világmindenségben és még az életben is érződik, egy olyan teremtőt mutat, aki, ha meg akarja teremteni az embert, ahhoz olyan mennyiségű anyagot dob ki, ami aztán a véletlen segítségével feltétlenül produkál valahol egy ilyen intelligenciával megáldott lényt. Akár deistán, akár materialistán gondolkozunk, feltétlenül a véletlen szervező szerepét kell föltételeznünk, mert a véletlen képes nagyon hosszú idő alatt, nagyon sok permutáció révén úgy látszik létrehozni lényegesen intelligensebb szervezeteket, mint amit a mi agyunk el tud képzelni.

B per 1. A múltba való utazás megvalósítható, de az utas csak hatástalan, érzékelhetetlen szemlélő lehet. B per 1.1. Mint az A per 8-ig, de minden csak a múltba való beavatkozásra vonatkoztatva. B per 1.2. A beavatkozás az utazó szubjektumába szívódik vissza, aki újra és újra a változatlan valóságra ébred rá, valahogy úgy, mint Gogol Arckép című elbeszélésében. B per 2. Ellenőrizhetetlen és esetleges beavatkozásra képes, valahogy úgy, mint a kísértetek. B per 3. A mindenkori jelen abszorbeálja, a beavatkozást eltünteti. B per 3.1. A múlt érintetlen marad azáltal, hogy a visszatérő teljes mértékben azonossá válik régi önmagával, és mint ilyen, nem tud semmi más tenni, mint annak idején. B per 3.1.1. Ha megszületés előtti időbe utazik az időutazó vissza, úgy a nem létbe kerül. B per 3.1.2. A megszületés előtti időbe visszatérőt egyenértékű nem lét fogadja. B per 3.2. A múlt utazás maximális lehetősége az élet változatlan megismétlése, korlátlan számban. Lásd C per 3. B per 3.21. Olyankor feltételezése lehetséges, mely érdemesnek találja önmaga folytonos megismétlését. B per 3.22. Olyankor feltételezése lehetséges, mely kollektív akarattal érdemesnek tartja létrejöttének megismétlését. Nietzsche, örök visszatérés. B per 3.221. A B per 3.22 a B per 3.12 szerint csak az esetben lehetséges, ha a megvalósító jövőben fellelhető valami, még olyan élő organizmus, mely múltjába visszaküldhető, s amely következményeiben az egész további fejlődés meghatározója, oka lehet. B per 3.3. Mikor az időutazó múltjába visszatér és önmagával azonossá válik, beavatkozása eleve lehetetlen, de feltételezhető egy olyan állapot, amikor tudatilag képes érzékelni folyamatosan azt, hogy létét ismétlik. B per 3.31. Az úgynevezett déjà vu élmény kiterjesztésével folyamatosan tudatossá válhat a létismétlés, anélkül, hogy ez beavatkozása adna lehetőséget. B per 4. A lehetséges múlt utazásoknak már eleve megvan a helyük, és csak azoknak. B per 4.1. A nem eleve elrendelt időutazások nem végrehajthatóak. Az időutazást tenni kívánóknak megvan a módszerük, hogy a múltból kikeressék azokat az üregeket, melybe érkezni egyáltalán lehet. De mivel a történet egészében ez a megjelenés már eleve bekalkulált, változtatni képtelenek. B per 5. A beavatkozás következtében a teljes azt követő jövő megsemmisül, és más, új jövő veszi kezdetét. B per 5.1. Az utazók minden jövőből hozott emléke álomként szertefoszlik, idegenként idegen szituációba kerülnek. B per 6. Az utazás és a beavatkozás által csökkent létértékű, más konzekvenciájú lét válik le az eredeti folyamatról. A beavatkozás következtében a levált folyamat lidérces fokon játssza le a beavatkozás következményeit. B per 6.1. Elképzelhető egy a sértetlen fejlődési folyamatról leváló rossz jövő, mely önpusztító tulajdonsággal bír és megsemmisül. B per 6.1.1. Létsérült létfolyamatok
viszonylag rövid vegetálás után elpusztulnak, és így nem érintik a fővonalat. B per 6.1.2. A mi világunk tekinthető ilyennek. Mitológia, bukott világok apokaliptikusan elpusztulnak. B per 6.2. Az időutazás következtében leváló másik létfolyamat egyenértékű az eredetivel, de egymásban mégse képesek beavatkozni. B per 6.2.1. Ez az eset akkor áll fönn, amikor a visszatérő szemléli önmagát, de azonosulni nem tud. A múltbeli önmaga számára illúzionisztikus képként jelenik meg, valahogy úgy, mint egy filmvetítés. B per 6.2.2. A két párhuzamos létforma észlelheti a másikat, de mindkettő a másik számára illúzionisztikus jellegű. Ebben áll egyenértékűségük.

macesz használata. A többi anyagnál érzem, hogy más is használhatta volna, és használja is. Az üveget más is használja, a telex papírról nem tudok. A macesz használatára azért vagyok alkalmas, mert speciális helyzetem van a zsíróság és a nem zsíróság között. Nem hiszem, hogy még egy ilyen ember van a világon. Tudnélik, egy zsidó ember nem foglalkozhat macesszal, nem hozhatja különböző helyzetekbe, tekintve, hogy ez a másik fél vallási érzékenységét sértené, talán brutálisnak is tartaná. Minden vallásnak valamiképpen szent tárgya a kenyere. A zsidók pedig nem foglalkoznak macesszal, náluk kegyeleti gátlás van. Vallás fenntartó szimbólumuk. Az egyiptomi kivonulás emlékére fogyasztják. Én időfunkcióba helyeztem a rétegződését, de a zsidóknál ez időhiányt fejez ki. Nem volt elég idejük megvárni, míg megkelt a tészta, mert gyorsan kellett távozni Egyiptomból. Így sütötték meg, keletlen kenyér. Azóta ennek emlékére fogyasztják ezt. Bár abszolút zsidónak születtem, szüleim sajátos módon hitték Jézus Krisztust. Bár nem keresztelkedett ki senki a családból, mégis kiemelt ez a macesszal szembeni abszolút elkötelezettségből és kegyeleti érzésből. Most nyugaton van judeo-keresztény mozgalom, amit nem a zsidók, hanem a kereszténység oldaláról kezdeményeztek. Most már felszabadulnak ezek a gátlások, és talán ezen a téren is bizonyos gátlásoldó tisztázódás folyik. Ugyanakkor attól, hogy nekem született elfogulatlanságom van ezzel a témával szemben, egy kicsit kívül kerültem ennek az önrangadónak a drukkertáborain, emiatt nyugodtabb rálátásom van, és mind a két embercsoport közérzetét át tudom érezni. Feltűnt nekem, és ez évek óta foglalkoztat, hogy az antiszemitizmus nevezetű indulatot, amit politikailag nagyon jól ismerek, sőt, szövegből is nagyon jól ismerek, sőt, átéltem minden, majdnem minden nehézségét abban az időben, a szemekből nem ismerem. Még sosem láttam szemet, amiben az a bizonyos antiszemita mérgezés lett volna, mint közvetlen személyes erő. Úgy ismerem, mint egy visszavonulást. De ezt a visszavonulást nem csak onnan ismerem, hogy mondjuk az 50-es években zsidó ismerőseim a rákosizmusban túlságosan elsüllyedtek, hanem ugyanezt a hideg tekintetet láttam felém irányulni. Ennek döntés jellege van, tehát nincs igazán személyes töltése, pedig úgy néz ki, mintha a legmélyebb indulatokat mozgatná meg. Ugyanakkor azért kedvenc témám, mert tulajdonképpen ebben a problémakörben érzem magam legjobban szellemileg, és jobb vagy baloldali előítéletekre igen kényelmesen látok rá. Borzasztó jól esik nekem a macest bármilyen szituációba hozni, mert tudom, hogy ezt a mozdulatot teljes elfogulatlansággal és jó lelkiismerettel tehetem. Hogy az olmot miért hoztam idebe? Ez nagyon rejtélyes előttem tulajdonképpen, mert az ólom, mint médium többször felmerült előttem az évek folyamán, de mindig olyan hihetetlenül banális dolognak tűnt, pontosan a túl sok szimbólum által való megterheltsége folytán, hogy mindig elvetettem. Addig-addig vetel az ember egy-egy anyagot, míg egyszer észleli, hogy most semmi okom nincs elvetni. Az olmot egy meglehetősen érintetlen és igen kifejező anyagnak érzékelem, és meg sem tudom most már visszamenőleg érteni, hogy miért volt az ólomtól, mint kifejező eszköztől olyan averzió még néhány évvel ezelőtt.

Céper 1. A világ saját álmod, melyben nincs lehetetlen. Céper 2. A világ Isten álma, melyben nincs lehetetlen. Céper 2.1. A valóság törvényekkel meghatározott világa, csalóka, összefüggés látszat csupán. Céper 3. A fejlődés bizonyos idő eltelte után azt eredményezi, hogy az idő folyása fokozatosan lelassul, míg végül statikus jellegűvé válik. A létezők tartalmazzák összes előzményeiket önmagukban. Céper 3.1. Ilyen körülmények között fölösleges az időben utazni, mert minden múlt egyszerre jelen van, de a létező szabad akaratának kiszolgáltatva, így tetszőlegesen módosítani képes. Céper 3.2. A fokozatosan lelassuló idő módot ad a létezőnek, hogy saját múltját bekebelezze előzményeivel együtt. De az nem jelent lineáris mozgást, hanem magasabb dimenziójú kiterjedést. C per 4, mint a B per 4 és a B per 4.1. De minden időutazásnak eleve helye van. C per 4.1. Így csak átfogalmazódik az ellentmondás. Fogalmazásban oldódik föl. C per 5, mint a B per 6. De egyenértékű világuk egymás létébe való beavatkozás képességével felruházottnak feltételezve. C per 5.1. Az egyenértékű világok egymásba való beavatkozása által újabb egyenértékű világok válnak le. C per 5.1.1. Végtelen számú egyenértékű világ összessége minden létezés, mely éppen ezáltal egyenértékű és sérthetetlen, mert a végtelenből, beavatkozás által bármit és bármennyit külön rendelünk, az végtelen marad. C per 6. A görbült, önmagába visszatérő időt feltételezve, a beavatkozás által a már sokszor lefutott, másképp gördül le. C per 6.1. Az időgörbület megváltozik. C per 6.1.1. Az idősérülés következtében a görbület nem talál önmagába vissza, s így más periódus görbe keletkezik. C per 7. A feltétel állandóan megvalósul, illetve az általunk tapasztalt valóság a feltétel folyamatos megvalósulásaként fogható fel. C per 7.1.1. Ez csak a múltjukba való valamiféle meghatározott beszövődéssel képesek végrehajtani. Mitológia, karma. C per 7.1.2. Sorozatos inkarnációval, mint egy apránként módosítva az ok-okozati láncot, míg az utolsó megszületés, melynek létüket köszönhetik, elkerülhetővé válik. Mitológia, reinkarnáció tana. Így ok-okozati előzmények nélküli lények valamiféle más minőségű léte jut érvényre. Talán már következmények nélkül. Mitológia, nirvána, mennyek országa, stb. C per 7.2. Minden születés kudarcnak tekinthető, mikor is sikertelennek bizonyul a jövő általános támadása saját előzményei ellen. C per 7.2.2. Az entrópia, mint jelenség és törvény, tekinthető úgy, mint a jövő visszafelé irányuló pusztító módszere, mely minden élet és evolúció ellen irányul. C per 7.2.2.1. Az időt voltaképpen az ember számára az entrópia rajzolja ki és értelmezi.
irreverzibilitása folytán egyetlen analógonja az idő folyásának. C per 7.222. Az élet és evolúció ennek fordítottja. Úgynevezett negatív entrópia. Schrödinger, Teilhard de Chardin. S mint ilyen, az entrópiából levezethetetlen. C per 7.223. Az evolúció és élet tekinthető úgy, mint fordított, ellenkező irányba folyó idő. C per 7.224. Így a tapasztalati valóság úgy jelenik meg, mint a kétirányú időfolyam. Entrópia kontra evolúció egymásba csapódása. C per 7.225. Mely fölfogásban lényegtelen, mely irányba rendeljük a jövőt, illetve a múltat. C per 7.226. Nyilvánvaló, hogy az entrópia irányából nem várható visszajelzés, mert annak végén a semmi áll. C per 8. További fel nem ismert lehetőségek szerint. C per 9-től N-ig. Más agyvelővel felismerhető lehetőségek szerint. C per N. Valami nem elképzelhetővel elképzelhető lehetőségek szerint.

0: Idő Möbius. Erdély Miklós írásait Birtalan Krisztina, Juhász Emese és Litván Péter, Stanislav Lem Kudarc című művének részletét Murányi Beatrix fordításában Tóth Péter mondta el. A műsort Hortobágyi László és Turai Tamás készítette.
1: Az elhangzott rádiókompozíciót 2003-ban rögzítettük, és ugyanabban az évben a Petőfi Rádióban, majd 2012. december 16-án a Kossuth Rádióban hallhatták utoljára.

Műsorainkat újra meghallgathatják a mediaclick.hu internetes oldalon. Éjfél van.

0: Éjfél múlt 2 perccel. Jó estét kívánok, a Kossuth Rádió híreit hallják. A mikrofonnál Nagy Viktória. Egyszerűbbé, átláthatóbbá és igazságosabbá tenni az adózást a kormány. Eltörlik a települési adót, az ebrendészeti hozzájárulást, a bevándorlási különadót és a széndioxid kvótaadót is. Kivezetik továbbá a közérdekű vagyonkezelő alapítványokhoz kapcsolódó indokolatlan adókedvezményeket is. A vonatkozó törvényjavaslat már az országgyűlés előtt van. Biztonságos a hazai üzemanyagellátás, de tartalékolni kell, hívta fel a figyelmet a Gazdasági és Energetikai Minisztérium. Közölték, a stratégiai üzemanyagkészlet a márciusi mélyponthoz képest 2-szeresére nőtt, azonban fontos cél a biztonsági tartalék megőrzése. Ez jelenleg 87 napra elegendő, ami már megközelíti a nemzetközileg ajánlott 90 napos standardet. Benyújtotta a kormány az iskola kezdési támogatásról szóló törvényjavaslatot az országgyűlésnek. A támogatás célja, hogy az anyagi lehetőségek szűkössége miatt egyetlen gyermek se szenvedjen hiányt a tanuláshoz szükséges eszközökben. A gyermekenként 100 000 forintos támogatása mások mellett a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő, a sajátos nevelési igényű gyermekeket nevelő, valamint a gyermeküket egyedül nevelő szülők jogosultak. A javaslat szerint az iskola kezdési támogatás adómentes lesz. Az állami támogatások átvilágításáról, ezen belül a határon túli magyar közösségek támogatásáról és ennek várható változásairól is beszélt a társadalmi kapcsolatokért és kultúráért felelős miniszter a felvidéki Gombaszögön egy rendezvényen. Tar Zoltán közölte, a cél, hogy megszüntessék a politikai befolyásolást, illetve hogy egyszerűbbé tegyék a pályázati rendszert. Megjelent az aszálykárt szenvedett gazdák rendkívüli támogatásáról szóló rendelet. A visszanemtérítendő támogatást azok a mezőgazdasági termelők igényelhetik, akiknek a kukorica termésükben a tavalyi szárazság több mint 30%-os hozamcsökkenést okozott. A támogatási kérelmeket július 22-e és augusztus 5-e között lehet elektronikusan benyújtani a Magyar Államkincstárhoz. Andy Burnham volt manchesteri polgármester, a kormányzó brit munkáspárt új vezetője. Megválasztását a párt mai rendkívüli kongresszusán jelentették be. Burnham Keir Starmer miniszterelnököt váltja a kormánypárt élén. A miniszterelnöki tisztséget hétfőn veszi át, miután III. Károly király formálisan megbízza a kormány alakítással. Keir Starmer júniusban jelentette be, hogy távozik a párt és a kormány éléről, miután belpolitikai botrányok, valamint a munkáspárt Walesi és skóciai veresége miatt népszerűtlenné vált. Halálos áldozatai is vannak a Chile középső és déli részét sújtó viharoknak. Az özönvízszerű esőzések okozta áradások miatt több település el van zárva a külvilágtól, több mint 250 000 háztartásban nincs áram. Erős földrengés volt Mexikó déli részén. A 7,4-es földmozgást Guatemalában és El Salvadorban is érezni lehetett. Végül az időjárásról. Éjszaka felhős lesz az ég, és elszórtan előfordulhatnak keleti, észak-kelet irányba haladó záporok, zivatarok. Napközben sok napsütésre számíthatunk, kevés helyen, főként nyugaton és északkeleten fordulhatnak elő záporok, zivatarok. Éjszaka 16-22, napközben 30-36 fok várható.
1: Amit az elmúlt 16 évben nem hallhattak. Egész nap tiltólistára tett hangjátékok hallhatóak a Kossuthon. A Kossuth Rádió frekvenciáin már újra a Kossuth műsora szól, de megváltozott műsor struktúrával, hangjátékokkal. Olyan műveket játszunk le, melyeket az elmúlt 16 évben nem volt szabad leadni, mert vagy a szerző, vagy a hangjáték alkotói voltak nem kívánatosak a hatalom kultúrpolitikájában. Magyar írók, rendezők, dramaturgok, színészek nem juthattak el a magyar közönséghez. A Magyar Rádió így nem látta el törvényi kötelezettségét a nemzeti kultúra és identitás fenntartásában. A nemzeti kultúra a hiteles tájékoztatással együtt tiltólistára került 2010 után. A megújuló Kossuth Rádióban tiltólisták helyett minőségi szempontok lesznek. A korábbi tiltólistás darabokon kívül legendás hangjátékokat, életútinterjúkat és dokumentumjátékokat is hallhatnak majd bármely napszakban. A Kossuth teljes megújult műsor struktúrájának indulásáig a hírek elhangzásának ideje a déli híradás kivételével alkalmazkodik a hangjátékok hosszához. A művekről folyamatosan tájékoztatjuk Önöket az elektronikus műsorújságban, a mediaclick.hu oldalon. Újra szól a déli harangszó, éjfélkor a himnusz és az egyházi műsorok is szokott idejükben, hétköznap délután 13:30-tól 14:00-ig hallhatóak. Hallgassák, akár éjféltől éjfélig a kicenzúrázott hangjátékokat. Most következő műsorunk 16 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Shakespeare, a vihar. Fordította Babits Mihály. Prospero, Besenyei Ferenc. Ariel, Tímár Béla. Kaliban, Bánhidi László. Miranda, Vencel Vera. Ferdinánd, Sörös Sándor. Rendezte Török Tamás.
3: Hatalmas szellem, kedves Ariel, siess hű szolgám, hadd súgok füledbe. A tengeren a nápolyi király hajói.
4: Minden úgy lesz, mester.

0: Úristen, vihar, segítség!
1: Hol már jó?
0: Segítség!
1: Ide neveztem, Júzsán!
2: Beszélj a legényekkel! Rajta, rajta, frissen! Arthoz ne csapódjunk! Mozogni, mozogni!
1: Béj lelkeim az anyátok! Végan, végan lelkeim! Frissen, frissen!
3: Jó!
1: Jó!
4: Jó kormányos! Viselj gondot ránk! Hol a kapitány?
1: Kérem, maradjanak most meg!
5: Hol a mester, kormányos úr?
1: Nem hallja az úr, utukban vagyok! Mindenki maradjon a kabinjában! Nem kell publikum az hivatalnak!
4: Jó, jó, de ne feledd el, ki van a hajótokon! A király!
1: Nincs olyan király, akit jobban szeretnék magammal! Kegyelmes tanács úr! Le a főelmondzal!
6: Maradj te még pokolban, Erdem!
4: A királyfi vízbe ugrom! Legyen meg, amit odafön a bőrni, de jobb szeretnék száraz halált halni.
7: A bűverőd igézte jó apám-e vadszeleket bőgni, csillapítsd le! Az ég szagos kénzáport öntene, ha fölnyújtózva föllegig a víz nem oltaná el. Mennyi szenvedést láttam velük szenvedve. Egy hajó, volt rajta néhány jó ember bizonnyal, darabra tört. Ó, szívemig csapott a jajszavuk. Mind ott veszett, szegény. Ha Isten lettem volna, én biz inkább a tengert süllyesztettem volna el, mint hogy benyelje ezt a jó hajót, és rajta ennyi lelke.
8: Csendesek, helyedesz. Mondd részvevő szívednek, nincs semmi baj.
7: Ó, rossz nap.
8: Semmi baj. Amit tettem, csak érted tettem én, csak érted, drágám, lányom. Aki még azt sem tudott, ki vagy, sem azt, hogy én honnan vagyok, hogy sokkal több vagyok, mint Prospero, szegény tanyának ura. Apád és semmi más.
7: Sosem jutott eszembe többet tudni.
8: Ideje, hogy többet mondjak immár. Add kezed, s a varázsköpenyt vedd le róla. Úgy. Pihenj, varázs. Töröld meg a szemed, vigasztalódjál. A hajótörés bús látványát, mely fölköltötte benned a részvét lelkét, bűbájammal úgy rendeztem én, hogy nincs egy árva lélek, nem, nincs egy árva hajszál vesztesége egy teremtésnek sem, kit a hajón jajgatni hallottál, süllyedni láttál. Most ülj le, többet kell még tudnod.
7: Olykor kezdtél már szólni róla, ki vagyok, de elhallgattál. Faggatózni hagytál, azt mondva, várj, ma még nem.
8: Itt az óra, s a perc azt mondja, nyisd ki a füled, fogadj szót és figyelj. Emlékszel-e, amikor még nem laktunk-e tanyán? Alig hiszem, hisz több se 3 éves, ha voltál.
7: Mégis emlékszem, apám.
8: Mire? Egy másik házra vagy személyre? Említs valamit, valamely dologról, amely megmaradt eszedben.
7: Messze már, és inkább álomféle, mint bizonyság. Miért emlékem jót állhatna? Nem volt 4 vagy 5 asszony? 4 vagy 5 dadám?
8: De volt több is, Miranda. Hogy van az, hogy ez még él eszedben? Látsz-e mást még az elhagyott időnek messze mélyén? Ha még régebbet is tudsz, tudhatod azt is, hogy jöttél ide?
7: Nem tudom.
8: 12 éve már, Miranda. Rég volt. Milánó fejedelme volt apád. Hatalmas herceg.
7: Nem te vagy apám.
8: Anyád erénynek példaképe volt, s lányomnak mondott, és apád Milánó hercege volt, s egyetlen gyermeke, hercegnő, nem csekélye.
7: Istenem, mi igaz sors volt, hogy onnan elkerültünk? Vagy áldás?
8: Öcsém és nagybátyád, Antonio, kérlek figyelj jól, igen, épp a testvér volt ilyen álnok, Ők itt te utánad a legjobban szerettem. Őkire országom kormányát ruháztam. Azt, mely első volt minden kormány között. Mint én minden király közt rangban is, de művészetben és tudásban éppen páratlan. Minden gondom ez levén. A kormányt öcsémre hagytam. Idegen lettem saját ügyemben. Elmerülve titkos tanulmányokba. Skabzsi bátyád! Tudsz rám figyelni?
7: Csupa fül vagyok.
8: Kitanulván, hogy kell megadni kérést, hogy vetni el, kit kell emelni, kit pórázra fogni, mert előre tört, teremtményeimet újra teremté, s a hivatalnok és a hivatal kulcsát kezelve oly nótára hangolt minden szívet, mint tetszett néki. Így folyondárként fejdelmi törzsemet elfedve szítta nedvét. Nem figyelsz?
7: Apám, dehogy nem.
8: Kérlek, jól vigyázz. Én így feledve földi célt, magának szentelve és művelve lelkemet, épp evvel, miha nincs titokban, minden értéken túl értékes, a rossz öcsém gazlelkét felköltöttem. Ő lévén, ura, nem csak mit jövedelmem hozhatott, hanem ami csak volt rangomnak haszna, mint ki annyiszor mond el egy hazug mesét, hogy emlékezetét meghamisítva maga is hiszi végre, hitte ő, hogy ő a herceg voltaképp, hiszen helyembe ült és vitte külső képét s jogát a rangnak. Nőtt ambíciója, hallasz?
7: Hisz meggyógyulna a süke.
8: Engemet szegényt, kinek egy könyvtár épp elég királyság képtelennek hisz földi uralomra. Szövetkezik a nápolyi királlyal, aj szomjas trónra, hódol és adóz, s a hercegséget, mely még nem hajolt, most meggörbíti, jaj szegény Milánó, szégyenletes hajlása.
7: Istenem!
8: Hallgass feltételét, és hogy mi lett, s mondd meg, testvére ez!
7: Bűn volna rosszat gondolni nagyanyámról, sok nemes mély hordott, méltatlan magzatot.
8: A hallgass feltételét, a nápolyi király, ki régi ellenségem, teljesíti, hogy némi pontok, úgy mint hódolás, s nem tudom mennyi pénzadó fejében, kitisztít engem és családomat a hercegségből, s átaladja szép Milánót minden ranggal az öcsémnek. S így áruló sereggel egy ecélre szánt éjjel Antónió megnyitotta Milánó kapuit, s az éj halálos ködében bérszolgák űztek el engem, s téged, te síró gyermek.
7: Jaj, szegény, már nem emlékszem, hogyan sírtam akkor, most sírok újra. Ez az új tudás szemem facsarja.
8: Egy ladikba tömtek, és tengerre vittek pár mérföldre. Ott tört szereletlen bárka várt, hol sem kötél, sem árbolt, sem vitorla, honnan a patkány is kibújdosott. Ráradtak, sírjunk a síró haboknak, nyögjünk a szélnek, amely visszanyögve részvéttel bántsak.
7: Ó, milyen teher lehettem néked akkor én?
8: Te angyal voltál, megmentő angyalom, nevettél az égtől bátorsággal áldva, míg én a sós tengerbe sós könnyeket ejtve zokogtam a csapástól, te emelted tűrő erőmet újjá, hogy megálljak akármi ellen.
7: Spartra, hogy jutottunk?
8: Az Isten szent gondviselése vitt. Volt ételünk kevéske, s friss vízünk, mit Gonzalo egy nápolyi nemes, őt tették meg a terv főmesterévé, könyörületből adott. Volt ruhánk, dúsan, fehér nemünk, s többféle szerszámi sok hasznunkra lett. Így jó szíve megtudva, hogy a könyvekért rajongok, könyvtáromból ellátott pár kötettel, amely hercegségemnél többet ér.
7: Szeretném egyszer látni őt.
8: Felállok. Maradj te ülve, s halld a tengeri kaland végét. Hát a szigetre értünk, és iskolámban itt többet tanultál, mint más princeszek, kiknek több idő jut lustaságra, s lustább nevelők.
7: Isten fizessen. És kérlek most, apa, mert egyre ver még a szívem, miért idézted a vihart?
8: Hát, tudj meg ennyit. Különös véletlenből a szerencse, ma már jó úrnőm, ellenségimet e partra hozta mind. Mást ne kérdezz. Álmos vagy látom, ez jó kábulat. Ne küzdj. Tudom, nem is küzdhetsz vele. Jaj, szolgám, jaj már. Várlak, kész vagyok.
3: Nagymester, üdvözöllek. Bölcs uram, jöttem megtenni óhajod, röpülni vagy úszni, tűzbe menni, fellegen nyargalni, hogyha kell, erős igédre tiéd, Ariel, minden erejével.
8: Pontosan vitedi parancsra szellem az ivatart.
3: Minden szabad szerint. Megkörnyékeztem a király hajóját, orrán, majd oldalán, fedélzetén, s iszonyt lángoltam mindenik kabinba. Majd szétoszolva égtem több helyütt, Árbóchegyén, korláton, vontaton, külön-külön, majd összeálltam újra. Jupiter villáma, a szörnyű dörgés előfutára fürgév nem lehet se szemfényvesztőbb. Tűz és csattogó kéncsatája szinte ostromolta nagy Neptun, rezgette bátor habjait, rengette szigolyát.
8: Te drága szellem, és ki volt oly férfi, oly vitéz, hogy a felfordulás eszét nem vette?
3: Senki. Minden lélekre láz jött, izgatott tettek súgója. Mind a vízbe ugrált. Csak matrózok maradtak a hajón, mely tőlem lángolt. Ferdinánd királyfi meredt hajakkal, mint a tüske ugrott először ordítva. Maradt-e még pokolban ördög?
8: Ej, rád ismerek. De ez a partnál volt?
3: Egészen, uram.
8: Nincs bajuk, Ariel?
3: Hajuk se görbült. A ruhájuk, mely vitte őket, új ruhának látszik. Foltja sincs. Parancsot szerint szétszórtam őket a sziget fölött. Külön vettem a királyfit. Sóhajjal hűti most a levegőt, ül a szigetnek egy vadonszögében, s karjait bús csomóba fonja. Így.
8: S hol vannak a király matrózai, s a többi flotta?
3: Biztos kikötőben ül a király hajója. S matróza, mint födél alá zsufolva, bűbájamtól és a fáradtságtól szunnyad. Azt hiszik, hogy törni látták a király hajóját, és veszni szent személyét.
8: Ariel, pontos voltál, de több a munka még. Mennyi idő van?
3: Dél már elmúlott.
8: Legalább 2 órával. Most 6-ig minden percet ki kell használni jól.
3: Még munka, még. Ha munkát egyre adsz, figyelmeztetlek az ígéretedre, mit nem váltottál még be.
8: Hogy? Makacskodsz? Halljuk, mi a kérésed?
3: A szabadság.
8: Időd előtt? Ne többet róla.
3: Kérlek. Emlékezz, tettem jó szolgálatot. Sosem hazudtam. Nem tévedtem, és nem zúgtam, nem morogtam. És ígértél 1 évi szabadságot.
8: Jól van. Akkor 2 nap múlva

0: Új volt. Fáradtság jött rám tőle.
1: Rázd le! Gyer, meglátogatjuk szolgám Kalibánt, azt a gorombát.
0: Jaj, rossz ember az. Ránézni sem kívánok.
1: Csak hogy ám szükségünk van rá, ő csinál tüzet, behozza fánkat, és megtesz más ilyen hasznos szolgálatot. Ó, Kalibán! Te földarab, te! Szólj!
2: Ölig fogom be.
1: Gyer, ha mondom, más munkát adok. Gyer, teknős béka! Jössze már!
3: Egy hableány. Mester, egy hableány.
1: Te huncut szellem, szolgám Ariel, megint hadsúgok füledbe. Hozd ide Ferdinándot, a király fiát, és...
3: Minden úgy lesz.
1: Te mérges rab, kit rossz anyád magától a sátántól szült, jössze már!
2: Ha önni csak muszáj, e sziget úgy is az enyém, anyámtól elvetted tőlem. Mikor ide jöttél, bezzeg, hogy sokba vettél, símogattál, málna létadtál, és megmondtad azt is, hogy hiák a nagy fényt, és hogy a kicsint, amelyik nappal ég, és amelyik éjjel, és megszerettelek. Megmutogattam a sziget csodáit, forrást, sóskutat, pusztát, zöldeket ördög vinni el, bár anyám varázsa, egér, varany, bogár, mind esne rád. Most összes népet én vagyok ki, hajda, magam királya voltam. Most kemény kőolba csúsz, elzárod a sziget többi hely.
1: Hazudsz, bitang! Neked korbács való nem jó szó. Emberi gondot viseltem, disznó. Itt saját tanyámon laktál, míg erőszakot nem akartál tenni lányomon.
2: Útban nem vagy, be is népesítem ezt a szigetet, csupa Kalibánnal.
1: Vadd szolga, benned jóság magva nincs, mindenre kész vagy. Szántalak, beszélni tanítottalak, bajjal, egyre másra minden órában oktattalak. Addig magad se tudtad, mit kívánsz, baromként makogtál, én adtam ösztöneidnek szavakat, nyilvánulni hasztalan.
2: Beszélni tanítottál, legalább tudok most káromkodni. Ha veres fene beléd, miért tanítottál?
1: Koszorkány fattya, menj, hozz fát, de gyorsan, jó lesz, és mást is. Válladat vonod? Ha elmulasztod, vagy kelletlenül teszed parancsom, görcsökkel gyötörlek, fájással töltöm csontod, s megnyögetlek, hogy ráijednek a vadak.
2: Ne, jaj, ne!
1: Úgy már, szolga. Menj!
2: Muszáj megtenni! Nagy hatalma van!
4: Jár a sárga homokon, kezed meg.
5: No, a királyfi, a

Földről jöhet, vagy égből ez a hang. Elhallgatott. Bizonyal a sziget valamely istenét kíséri. Ültem a füvön. Egyre holtapám sirattam, és jött felém a hang a víz felől. Víznek és búnak habjait simítva mézes ütemmel. S én a hang után jöttem, vagy inkább vont a hang.

0: tengerbe fúlt apámról szól a dal.
1: Igaz gyönyörmet szemében, így semmi eszébe.
0: Nem. Nem halandó ember dolga ez.

0: Van fölöttem.
1: Vont föl szemednek rojtos függönyét, s mondd, mit látszott?
2: Ki az? Valami szellem? Hogy nézeget körül? Elhitt apám, derék legény formája van, de szellem.
1: Nem, lányom. Ő is eszik, alszik, és éppen úgy érez, mint mi. E gavallér hajó törött, s bár megfordulta kissé a szépség férge most a bú, különben mondhatott szép fiúnak. Elveszett társai után bolyong.
2: Mondhatom, isteni szép fiúnak. Oly nemes párját sehol se láttak.
1: Menni fog, látom már.
3: Szabad leszek?
1: Két napon belül szabaddá lész ezért.
4: Bizonnyal az istennő, kit a dalok kísérnek. Mondd, kérlek, itt a szigeten lakol. Volnál-e szíves adni jó tanácsot, hová forduljak itt? És hogy legnagyobb kérdésem hagyjam utoljára, ó, te csoda, lány vagy-e?
2: Nem vagyok csoda, de lány.
4: Úristen, nyelvemen beszél. Ha ott lennék, hol a nyelvet beszélik, most első lennék köztük én.
5: Hogy? Első? Csak hallaná a nápolyi király.
4: Nem lennék jobban meglepve, mint most, hogy Nápolyról beszélsz. Hisz hallja tán. Sírok, hogy hallja. Én vagyok ma Nápoly. S szemem, mely nem apadt azóta, látta királyapámat vízbe veszni.
2: Ó, szegény.
4: S az ország urait. S közöttük Milánó hercegét s derék fiát.
1: Milánó herceges derék leánya szólhatna most.
3: De nincs ideje még.
1: Első látásra szemük összelobbant.
5: Félek, uram! Balba keverte magát! Egy szót!
2: Miért nem kedvesebb az apám? Ez a harmadik férfi, kit valaha láttam, s az első, aki tetszett. Bár apámnak szintén ízlése volna.
4: Ó, ha lány vagy, s még nincs lekötve szíved, nápolyi királynévá tehetlek.
5: Lassan, uram! Egy szót még!
1: Egymáséi már, de meg kell a dolgot kissé nehezítenem, mert nem becses a könnyű foglalás.
5: Egy szót! Kövess! Te idegen nevet bitorlasz itt, és a szigetre csak kémkedni jöttél, hogy kicsalt kezemből, ki ura vagyok.
4: Nem, szavamra nem.
2: Hogy lakna így templomban rosszaság? Ha a sátánnak így szép háza volna, sok angyal vágyna a szomszédja lenni.
5: Kövess, ne szólj hozzá, hisz áruló. Jöjj, lábadat nyakadhoz láncolom, tengervizet kapsz inni, ételet patak csigája lesz, fonnyad gyökér, smaké, a cserbölcsője. Jöjj!
4: Nem én! Ellenszegülök így hívásnak addig, míg le nem versz erővel!
1: Állj!
2: Ó, apám, ne ítél gyorsan el, hiszen szelíd és nem veszélyes.
5: Mi? Csak nem fogok a kis ujjamtól leckét venni. Jöjj! Dug vissza a kardot, hencegő! Nem ismersz ütni, érzed a bűnöd. Látod? Ezzel a bot. Tal fegyvereztelek le, s vágtam ki kardot.
2: Kérlek, jó apám.
5: Menj! Ne kapaszkodj a ruhámba!
2: Kérlek, ne bántsad! Én leszek kezesen!
5: Csend! Egy szócs még megszidlak! Te meg is gyűlöllek! Csak nem lészek csaló ügyvédje, hus! Azt hiszed, ő a legszebb a világon, mert még csak őt láttad és kalibán.
2: Az én vágyam szerény. Én nem kívánok őnála szebbet látni.
5: Jössze már! Tán visszacselevettek izmaid? Nincs erő bennük?
4: Úgy van valahogy. Mint álom közben, zsibbadt szellemem. Apám halálát, gyöngességemet, társaim sorsát, és a szörnyű ember bilincsét mind nem venném semmibe. Csak tömlöcömből egyszer egy napon láthassam el lányt. Másút száz felé nyílhat szabadság, nékem épp elég hely lesz egy íj börtön.
3: No, mester, Rosper.
1: Működik. Oly szabad leszel, mint hegyi szél. Csak híven teljesíts parancsom pontról pontra.
3: Szó szerint.

0: Könyörgök, felség, légy vidám, okod van, hisz mindnyájunknak van okunk örömre, szerencsénk több bajunknál, mert e baj közös. Hasonlót egy hajós neje, egy hajós gazda, egy kereskedő naponta átél, míg ilyen csodát, ilyen menekvést milliók közül, ha egy megér, hát bölcsen jóra, rosszat a jóhoz méri.
1: Hagyd abba, kérlek.
2: Úgy fogadja a vigasztalást, mint a hideg levest.
3: Na, az ilyen beteg látogató nem hagyja olyan könnyen annyiba.
2: Nézd, most felhúzza eszének óráját. Mindjárt ütni fog.
0: Uram!
2: Egy számolt.
0: Ki minden kínálkozó bánatot tárt szívvel fogad, végre is egészen...
1: Egészen belebuzdul.
0: Úgy van, egészen belepusztul, igazabbat mondtál, mint akartál.
1: Te pedig ügyesebben feleltél, mint gondoltam.
0: Ezért hát, uram...
3: Fúj, micsoda pazarul bánik a nyelvével.
1: Kérlek, ne fáradj.
0: Jól van, már elvégeztem, csak éppen...
1: Beszélni fog.
3: No, egy jó fogadást. Melyik fog előbb kukorékolni, ő vagy Adrián?
2: A vénkakas.
3: A kis tarajos.
2: El. Mibe fogadtunk?
3: Egy hahotába.
2: Kilt.
4: Bár e sziget egész pusztának látszik.
2: Ha. Na, megfizettem a fogadást.
4: És szinte megközelíthetetlennek.
2: Mégis?
4: Mégis.
3: Világos volt, hogy
4: mégis
3: ez következik.
4: Mégis finom, gyöngéd és szelíd itt a klíma.
3: Klíma? Az egy lány, ugye?
2: Igen, és hozzá finom, gyöngéd és szelíd, mint ő nagy tudományosan kifejtette.
4: A szellő rendkívül édesen lehel itt reál.
2: Na édesen, mintha rohadt volna a tüdeje.
3: Vagy mintha mocsártól volna parfümözve.
0: Itt minden megvan, ami az életre előnyös.
3: Csak az nincs, ami szükséges.
2: Na, abból csak ugyan kevés van, ha van egyáltalán.
0: Mi szép, s mi épp a fűszíne. S mi zöld?
3: Éppen jól mondja, pont fakó a
2: no,
3: föld.
2: Van egy kis nyonzöldje is.
3: Nem sokat hibázik.
2: Nem, csak totál eltér az igazságtól.
0: De a különös dolog az, és majdnem hihetetlen...
2: A különös dolgok tudod, mire majdnem hihetetlenek?
0: Hogy a ruháink, bár a tengerben egészen átnedvesedtek, mégis megtartották a színüket és a fényüket, mintha újra lennének festve, nem sós vízbe mártva. Egy fúl sincsen rajtuk.
1: Teli tömött szavakkal a fülem, de szájam íze ellen. Bár soha ne adtam volna férjhez lányomat. Most a fiam útközben elveszett. Ó, Nápoly és Milánó örököse, mély cápa falt föl.
0: Rossz idő lesz bennünk is, jó uram, ha te felhős vagy.
2: Rossz idő.
3: Komisz.
0: Ha e szigetnek ültetvényese volnék...
3: Csalánt ültetne.
0: S királya, tudod, mit csinálnék?
2: Józanul kormányozna Borhíján.
0: Mindent fordítva tennék államomban. Megtiltanék minden kereskedést. Nem lenne hivatalnak híresen. Betűt nem ismernének. Szolgaság, kincs és nyomor, kontraktus és örökség. Sövény, határ, se szántás, se szűrés. Nem lenne pénz, se liszt, olaj se, bor se. És munka sem, csak boldog emberek és boldog, tiszta, tétlen asszonyok, se felsőség.
2: De ő azért király.
3: Mire az államának a végére ér, elfelejti, hogy
0: mindent
3: kezdte.
0: Mindent magától hozzon ott a föld, izzadság nélkül, árulás, csalás, kard, láncsa, kés, sepuska, semmi gép nem kell nekem, csak amit áld a föld magától. Földi termés, bőgyümölcs, táplálni, tiszta népemet.
2: Nem lenne házasodás az alatt valói köz?
3: Nem, barátom, mind boldog és tétlen, kokottok és naplopók.
0: Bölcs kormányom túltenne az aranykor álmát.
1: Éljen ő felsége, éljen!
0: Ég tartsa Gonzáló király! Figyelsz, reám uram.
1: Kérlek szépen, elég volt. Sok semmit összehordaz itt nekem.
0: Felséges uramnak igaza van. És ez jó alkalom volt ezeknek az uraknak, akiknek olyan fürge és ingerlékeny a tüdejük, hogy minden semmi nevetne.
3: Te rajtad nevettünk.
0: Aki az ilyen bolondozás tekintetében semmi vagyok ti hozzátok képest, azért csak rajta most is semmi nevettek.
5: A két gonosz herceg maradt csak ébren.
0: Nem tennétek meg, hogy álomba nevessetek? Mert nagyon bágyat vagyok.
1: Én is. Aludjunk egyet. Mind alszanak már. Ó, ha szemeim magukkal együtt gondom is lezárnák. És úgy érzem, Az lesz.
6: Akkor lankatok kínálkozását ne szalaszd el. Az álom búszívben ritka vendég, és ha jön, pompás vigasztaló.
3: Sebastiannal őrizzük szent személyed, míg pihensz, és vigyázunk.
1: Hála. Fáradt mindenem.
5: Jelentem mesteremnek, csak a két álnok herceg nem alszik.
6: Mi furcsa lankadás lepte meg őket?
3: Ez a klíma hatása.
6: Hát miért nem a Treánk is? Én ugyan csipetnyit se vagyok álmos.
3: Én sem. Éppen élénk. Mintha összebeszéltek volna mind. Ledőltek, mint villámcsapásra. Ó, nemes Sebastian. Mi lenne... De szinte látom arcodon, mivé kellene lenned. Szól az alkalom, és erős fantáziám egy koronát lát hullni a fejedre.
1: Álmodol?
3: Nem hallasz szép beszélni?
1: Hallak, és valóban álmok nyelvén. Álmai pincéből jő hangod. Mit beszélsz? Különös álom. Így aludni, tárt szemekkel, járni, szólni, mozogni, és mégis, hogy mélyen alva.
3: Te hagyod alva, sőt, halva, hercegem, szerencséd, s ébren bóbiskolsz.
6: És te szavakat horkolsz, e horkolásban értelem van.
3: Ha tudnád, hogy szívedhez nőtt a terv, amelyet gúnyolsz. Tépdest, csak annál csábítóbb, mesztelen.
6: Kérlek, tovább. Szemed vágás és arcod oly beszédet látszik ígérni, oly szülést valóban, amelyet fáj megszülni.
3: Oly biztos, hogy a királyfi halott, mint hogy ezek alusznak.
6: Nincs reményem, hogy élne még.
3: Nos, akkor ki Nápoly örököse?
6: Claribel.
3: Ő Tunisz királynője, ő ki egy életnyi messze él. Maradjon Tuniszban ő, s keljen Sebastian. Mondjuk, halál rajtuk ez álom. Akkor se lenne rosszabb világ, lenne más király, csak olyan jó, mint itt, aki alszik. Urak, kik épp úgy tudnának fecsegni ok nélkül, mint a Gonzáló, hisz én se lennék tán rosszabb szajkó. Ó, ha úgy éreznél, mint én, ez az álmuk akkor milyen magasra vinne. Értesz-e?
1: Úgy gondolom.
3: S tetszésedet saját javad. Megnyerte-e?
1: Eszembe jut, hogy ültél bátyát Prospero helyébe.
3: Igaz, s nem áll jobban a ruhám, mint az előtt. Bátyám szolgáikig társaim voltak, most alattam állnak.
1: Tehát a lelki ismeret.
3: Uram, hol az? Ha volna lábfagyás, lerugatná a csizmámat. De ezt az istenséget szívemben nem érzem. Itt fekszik bátyád, kit engedelmes tőröm három ujjnyi darabja végleg lefektethet, és te is szemet hunyathatsz véglegevén szószátyár okos Jancsival, nehogy utunkba álljon. Mert a többi kap rajtunk, mint macska a tejen. Maguk számolják majd a perceket, ha mi azt mondjuk, üt az óra.
6: Nos, barátom, te lész a mintám. Mint te Milánót, megszerzem Nápolyt. Húsz ki kardod. Egy csapás megvált adódtól, s engemet hálás királyoddá tesz.
3: Húsz te is kardod, s amint én emelem, te is emeld fel Gonzálóra.
6: Úgy csak egy szót. Egyszerre kell rá.
5: Bűbájos gazdám látja a veszélyt, melyben barátja forg, és engemet küld, hogy éljetek, és terve meg ne halljon.
0: Mindent fordítva szennék, hogy én...
7: Hogyha kedves életed, ébredj, ébredj, elnek is talpra.
3: Te gyorsan, mind a ketten, de én a szívébe dövök.
6: Én pedig okos Jancséba.
0: Ó, ti angyal, hőrizétek a király.
1: Hely, talpra, hely! Mi az? Miért te kivont kard? Miért néztek olyan zordonul?
0: Mi történt?
1: Még itt vigyáztuk, állva pihenésed, épp most... Nagy bőgés tört ki. Bikatán vagy oroszlán, az riasztott fel bizonnyal. Fülem fáj tőle.
0: Nem hallottam. Ó, egy szörnyeteg megrémült volna tőle. A föld is rengett tőle. Egy egész oroszlán nyáj.
1: Hallottad, Gonzáló?
0: Szavamra én hallottam valamit, egy furcsa zummogás, mely fölriasztott. Megráztalak kiáltva, és szemem kinyitva láttam kivont kardotok. Lárma volt annyi szent. Jó lesz vigyázni, vagy futni tán.
1: Igen.
0: Készítsük fegyverünket.
1: Vezess hát innen, és tovább keressük szegény fiam.
0: Ég óvja evadaktól, mert itt van ő a szigeten.
1: Vezess!
5: Megyek most, hogy gazdámnak hírt vihessek. Úgy, király, nyugton. Fiadat keressed.
8: Hadd dolgozzon a királyfi.
9: Ez aljas munka gyűlölt és nehéz. De a hölgy, kiért szolgálok, lelket ád a lélektelen nyűgnek és gyönyört. Ő tízszer kedvesebb, mint apja Zord, s az csupa zordság. Pár ezer hasább fát kell itt ma is kihordva ölberaknom kemény parancsra. Úrnőm sír, ha lát, s így szól a drága, így munkát se végzett még ilyen munkás. Elmerengek. Ó, de üdítve jönnek édes gondjaim, munka közt legsűrűbb.
10: Jaj, ne dolgozz már oly nagyon! Miért nem csapott a villám a nagy tuskókba, miket hordanod kell? Pihenj meg! Ülj le, kérlek! Majd, ha égez, sírni fog, hogy fárasztott. Most apám könyvbe merült el. Kérlek, hát pihenj. 3 óráig nem jön.
9: Drága úrnőm, a nap leszáll, míg elvégezhetem, mit végeznem kell.
10: Hát, amíg pihensz, én hordom addig. Kérlek, add csak ezt, hadd vigyem a rakásra.
9: Nem, nemes hölgy. Szakadjon izmom, törjön hátgerincem, mint hogy te erre aljasulj, míg én mellette tétlenülnék.
10: Illik úgy hozzám, mint hozzád, és én könnyebben is teszem, mert kedvem van rá, míg neked nincs.
8: Szegény bogárka, megvagy. Az, hogy itt vagy, mutatja.
10: Fáradtság van arcodon.
9: Nem, drága hölgy, friss hajnal lesz az éj is számomra, ha te vagy velem. De kérlek, mondd, hogy imámba foglalhassalak. Mi a neved?
10: Miranda. Ó, apám, tilalmat szegtem ezzel.
9: Miranda. Csodálandó. Bizony csodák csodája. Kincsek kincsére méltó. Sok lányt néztem én jó szemekkel. Sokszor ajkuk harmóniája nagyon is figyelmes fülem rabbá igézte. Új meg új szépséggel bűvölt, minde egy se bűvölt annyira teljes lelkemig, hogy egy kis hibája legszebb bájával ne küzdjön, s azt meg ne roncsa. Ó, te csak, te oly tökéletes, páratlan. A teremtés javából vagy teremtő.
10: Nem tudom. Nincs emlékemben női arc. Csupán tükörből az enyém. Férfit se láttam, kit annak mondhatnék, csak jó apámat, s téged, barátom. Nem tudom, mi arcok vannak a földön. De becsületemre, mely hozományom dísze, mondhatom, különb társat te nálad nem kívánnék, fantáziám sem idézhetne formát kedvére, csak tiédet. Ó, de itt csacsongok össze-vissza, és apám parancsait felejtem.
9: Rangra nézve herceg vagyok, Miranda, tán király. Ó, bár ne volnék. S így silány fahordást még úgy se kéne tűrnöm, mint hogy egy légy csípjen ajkon. S halt szívem beszédét. Egy perc alatt, amint megláttalak, szolgálatodra szállt a lelkem. Ott van azóta. Rab most! Érted lettem is, szelíd fahordó ember.
10: Hát, szeretsz.
9: Egek és földek, legyetek tanúim! S úgy koronázza szavamat szerencse, amint való. S ha nem való, a legjobb jel is forduljon romlásomra. Én minden határon fölül, mindenen túl szeretlek és imádlak.
10: Bolond, sírok, pedig örülök.
8: Ritka te... szívek találkozás.
9: Miranda!
8: Hújjon égi harmat a köztük csinázó csírákra.
9: Miért csírsz?
10: Csak gyávaságomon, hogy nem merem ajánlni, mit adni vágyom, és elvenni, ami nélkül meghalok. Bolondság! Mennél jobban rejtem, annál erősebb. Hagyj el, szillelő szemérem! Segíts, te szent, őszinte tisztaság! Leszek, ha kellek, asszonyod. Ha nem, mint szolgálód halok meg. Asszonyul ellökhetsz. Ó, de szolgálód leszek, ha kell, ha nem kell.
9: Úrnőm leszel, édes, s én engedelmes szolgálom.
10: Drága férjem!
9: Úgy vágyom azzá lenni, mint a rab szabadságára. Itt van a kezem.
10: Itt az enyém, s a szívem benne. Most ég árgyom, fél órára!
9: 100 000-szer!
8: Nem tudok úgy örülni, mint ezek, kiket váratlan ér, de örömöm nagyobb már nem lehetne. Könyveimhez kell mennem mostan, mert ebédelőt még sok múlhatatlan vár reám.
5: Trinkuló, mivel hogy a király és egész kísérete a vízbe fulladt, s mi ketten menekültünk meg a nápolyiak közül,
11: mi vagyunk az örökösök.
5: Egy pincér, meg egy bolondos alak a hajóról.
12: De vizet már nem akarok inni.
5: Szó sincs róla. Majd, ha a pálinkás hordó, amin megmenekültem, üres lesz, iszunk vizet. Addig egy csöppet se. Hát vigan, csapott belé. Szörnyetek, szolgám, igyál az egészségemre.
13: Az egy jó szívű Isten. Mennyei itallal kínál, letérdelek előtte.
12: Bolond egy sziget ez. Mondják, csak öten laknak rajta. Mindösszesen mi vagyunk ebből három. Ha a másik kettő is ilyen lábon áll, inog az államunk.
5: Szörnyetek, szolgám, igyál, ha kínállak. A szemed már szinte a fejedbe szárad.
12: Hát hova száradjon? Akkor lenne még csak kitűnő szörnyetek, ha a farkára száradna.
13: Lábad nyalom, hűsége pesküszöm, szabadság! Hey, oh! Hey, oh! Szabadság! Hey,
5: a terem buráját! Te leszel a hadnagyom szörnyetek, vagy a zászlótartom?
12: A hadnagyot, ha rám hallgatsz, a zászlót alig tudná egyenest tartani.
13: Hogy van nagyságod, nyalom a cipőjét. Ennek nem hódolok, ez egy gyáva ember.
12: Hazudsz, te buta monstrum. Akár egy pandurral szembeszállok, ugyan te részek hal. Lehet egy gyáva valaki, aki annyi pálinkát bevedelt, mint ma én? Hát mert félig hal vagy félig szörnyeteg. Mindjárt ilyen szörnyeteg hazugságot is kell mondani?
13: Hinni, hogy csúfol, eltűröd ezt neki, kegyelmes úr.
12: Kegyelmes úr, azt mondja, úristen, milyen buta egy szörnyeteg.
13: Húrja már megint! Arra talára kérlek!
5: Trinkuló, vigyázz, a nyelvedre, ha lázadsz, az első fára húzatlak. Ez a szegény ördög az én alatt való, neki nem szabad méltatlanságot szenvednie.
13: Köszönöm, felséges uram. Méltóztatná-e meghallgatni kérésemet?
5: Jó, méltóztatom.
14: Én is meghallgatom.
13: Felség, én egy kényó rabia vagyok, egy bűbájosé, aki mesterkedésével kicsalta tőlem ezt a szigetet.
5: Hazudsz,
13: te mókázó majom, te, hogy ölne meg vitéz uram, tanul meg, én nem szoktam hazudni.
5: Trinkuló, ha még egyszer zavarod a meséjében, üstók úgyse kiütök egy párat a fogaidból.
12: De nem szóltam egy szót sem.
5: Hogy itt? Egy kukacse! Tovább.
13: Mondom, bűbájjal vette tőlem el. Rabolta! És ha felséget kíván bosszulóm lenni, mert tudom, te mersz, ez azt se merné.
5: No már, ez igaz.
13: Légy itt király, és én majd hódolok.
5: De hogy üthetjük ezt nyílbe? Ki tudott találni a módját?
13: Én, felség, kezedbe adom őt alva, a fejbe verhetsz egy szöget.
15: Hazud, nem teheted meg!
13: Rühös balondez! Tarka bassza már! Adj neki, felség, egy dihány papont, és a butkos vedd el tőle, majd iha tengervizet, nem mondom meg neki, hol van a tiszta forrás.
5: Trinkuló, ne rohanj veszkedbe, ha még egy szóval próbálod zavarni az én szörnyetegemet, istók úgyse, kidobok a szívemből minden könyörületet, s megkopasztolak, mint a halat.
12: Menj át, mit csináltam én? Nem csináltam én semmit. Odébb állok, no.
5: Nem mondtad, hogy hazudik?
15: Hazudsz.
5: Mi? Én is hazudok? Nesze! Na most, ha tetszik, mondd még egyszer, hogy hazudok.
12: Nem mondtam, hogy hazudsz. Se eszed, se füled. Fene a butykosodba. A pálinka beszél belőle. Ide vezet az ivás. Nyavaja essen a szörnyetegedbe, és görcs húzza össze a kezedet!
5: No, folytasd a mondókádat. Kérlek, állj odébb!
12: Odébb.
13: Hát, mondtam már. Ebéd után szokott aludni. Akkor
14: fejbe verheted. Csak vedd előbb el könyveit, vagy istuskóval tarkún, vagy karóval ond beléd, vagy késsel vágd el a nyakát. Csak ne felejtsd elvenni könyveit, nélkülök oly buta, mint én vagyok. Szellemnek nem parancsol, gyűlölik gyomrukból, mint én. Gyújtsd be könyveit! Van néki szép, így híja, bútorra, bebútorozni majd, ha háza lesz. S amit legjobban kell tekinteni, van is ég lánya. Ő azt mondja, hogy páratlan.
16: Oly ügyes személy!
14: Bizúgy, ágyadva illik, mondhatom, lennének pompás kölykeim.
17: Na, szörnyetek, megölöm azt az embert, a lánya, és én leszünk a király és királyné. Isten tartja felségünket, és Trinkuló és te, ti lesztek a vicekirályok. Tetszik a terv, Trinkuló?
12: Kitűnő!
17: Kezet rá! Sajnálom, hogy megütöttelek, de tart pórázon a nyelvet, amíg eleven vagy.
14: Fél óra múlva már aludni fog. Megölöd akkor?
17: Meg, becsületemre!
16: Ezt megjelentem Prosperónak, de közben őket is magam után csalom.
18: Gyertek!
14: Olyan jó kedvet csináltál nekem, hogy még lássunk!
16: Olyan részegek, hogy nem is figyelnek rám.
17: Trinkuló, tanuljunk!

0: A mi nótánk nótája, és senki pálul játsza.
1: Ó, ember vagy! Mutasd magad a teljes valóságban! Ha ördög vagy, csinálj, amit akarsz!
0: És bocsáss meg a mi védkeinket!
1: Ügyülök rá, aki meghalt! Megfizette minden adósságát! Isten legyen irgalmas nekünk! Félsz, dehogy szörnyeteg! Nem én!
2: Ne félj! Ez szigettel is tele hanggal, édes dallal, mulattat és nem árt. Száz zengő szernek zúg fülembe olykor zenebonája, máskor ringató dal. Bár hosszú alvásból eszméltem, éppen elaltat újra, és álmomban megnyíl a felhő. Látom kincsek záporát leesni készen, s ébredve sírok, s megint álmodni vágyom.
3: Ez éppen jó ország lesz nekem. Ingyen kapom a muzsikát.
2: Ha Prosperót ezt tetted lábaló.
3: Az is meg lesz, nem sokára, nem felejtsen el.
0: A hang távozóban van. Menjünk utána, és aztán lássunk dologhoz.
1: Vezes, hörnyeteg, megyünk. Szeretném látni a dobosát,
3: az érti.
0: Jössz, én megyek utána, Stefano.
4: A szűz a nyára, nem bírom tovább, véncsontom ég. Ez tiszta labirintus, útvesztős kacskaringó. Már bocsánat, le kell pihennem.
5: Nem baj, öreg úr. Engem is elfogott a lankadás a kábulásig. Hűlj le és nyugodj. Elküldöm a reményt. Mit tartsam immár ezt a hizelgőt? Vízbe fúlt, akit keresve járunk. És nevet a tenger, hogy szárazon keressük. Hagyjon el.
6: Örülök, hogy így elfogyott reménye. Egy kudarc miatt le nem mondja tervről, mit megbeszéltünk.
7: A legközelebbi alkalmat megragadjuk.
6: Hát ma éjjel. A sok bolygástól kimerülve most nem fognak úgy, nem tudnak úgy vigyázni, mint frissen.
7: Jó, ma éjjel. Szólt se többet.
5: Mi dallam ez? Barátaim, figyeljünk!
4: Csodálatosan édes muzsika.
8: Ti vagytok három bűnös, és a sors a szigetre ányatott a telhetetlen tenger által. Erre, ha ember nincs, mert emberek közé nem illetek. És én őrületbe viszlek, milyenben legtöbb ember felköti magát, vagy vízbe folytja.
1: Karki!
8: Bolondok! Az én fajtám sérthetetlen! S ha ez nem volna súlyos lett a kard is, emelhetetlen.
1: Prospero!
8: Emlékezzetek! Jó Prospero helyét ti Milánóban bitoroltátok hárman, tengerre üzve őt és ártatlan gyermekét. S e bűnért, zordelők, az egész teremtést békétek ellen zúgaták. Alonso! Fiad elvették. És általam izennek, hogy lassú romlás. Rosszabb hirtelen halálnál. Üldöz, nyomról nyomra majd téged, és minden utad. És egy a menekvés dühétől. Őszinte szívbéli bánat, s jövőben tiszta élet.
9: E hárpiát jól adta Dariel, rémsége mellett is volt benne báj. Parancsaimból semmit sem hibáztál, mondókát tudtad, működik a varázsom, s már íme ellenségeim, saját elámulásuk fogjai kezemben.
4: Mindenre, ami szent, uram, miért állsz oly különös merőn?
5: Ó, szörnyű, szörnyű! Mintha a hullám zúgott volna róla, széldalolt volna róla, és a dörgés mély rémes orgonája búgta volna a Prospero nevét és bűnömet. Ezért lett fiam ágya iszap, és én feltúrom, bár mélyebb, mint amit mérő on mért, s melléje fekszem.
10: Egyenként levágok egy ördög régiót is.
6: Én segítlek!
4: Egyik se bír magával. Nagy bűnük, mint lassú méreg, mely időre hadd csak, most kezdi rágni lelküket. Tékiknek hajlékonyabbak izmaik, hamar szaladjatok, nehogy az izgalom vadat tétessen vélük.
6: Jöjj te is!

0: Szigorúan büntettelek nagyon. A kárpótlás is nagy lesz, mert kezedbe adtam egy szálát ennen életemnek, annak, amiért élek, Ferdinánd, s ezt megerősítem. Minden szenvedésed csupán szerelmed nagy próbája volt, s te csodamód megálltad, és most az ég előtt gazdaggá teszlek, Ferdinánd. Ne mosolyogj, hogy így dicsérem őt, meglátd, minden dicséret ő utána csupán bicegle járhat.
1: Elhiszem, akár egy orákulum ellen is.
0: Ajándékom tehát és szerzeményed, melyet megérdemeltél, vedd a lányom. De ha előbb megoldott szűz övét, mint minden illő ceremóniák rajtatok szent ritussal teljesednek, az ég nem hullat áldó harmatot e házasságra. Meddő gyűlölet, skancsal, utálat hinti nyoszoljátok virág helyett, gazzal, hogy mind a ketten ráundorodtok. Hát vigyázz, a hímen lámpása úgy világít.
1: S úgy reméljek jó véget, hosszú életet, nyugalmat, és mindig éj szerelmet, mint ahogy a legszorosabb, legalkalmasabb hely, s a legparáznább szellemem sugalma nem olvaszthatja vak kéjjé szerelmem.
0: Jól mondtad. Ülj hát mellé. Ő tiéd. Hely, Ariel. Inasom, Ariel.
2: Hívtál, hatalmas mester? Itt vagyok.
0: Menj! A csapatot, melyet rád bíztam, hozd ide helyembe. Mondám, hogy gyorsan, hadd bűvőjek álmok művészetével valamely csodát az ifjú pár szemébe.
2: Rögtön?
0: Most, azonnal.
2: Azt se mond, hogyan tegyem, az se kétszer úgy legyen, már is itt lesz új hegyen, smókáz mind és jön, megyen. Így szeretsz-e, mesterem?
0: Így te, kedves Ariel. Te csak akkor jöjj, hogyha majd szólítlak.
2: Értem.
0: Vigyázz, amit fogadtál, meg ne tágítsd a játék fékét, mindenesküs szalma a vértüzének. Légy kemény, különben jojcakád szép szó.
1: Biztosítlak, uram. E hűs hó szűz fehére keblemen érzékeim hevét eloltja.
0: Így jó. Most, Ariel, jöjj. Jobb, ha sok a szellem, mint a kevés. Jelenj meg és ügyeskedj, és szájat csukni, szemet nyitni. Csönd.
3: Ceresz, jóságos úrnő, tágmeződ, hol gazdag búza, rozszab árpa nőtt, zöld halmod, hol legelnek a juhok, s a síklapájt, hol friss füvük suhog, vizeid ásott tarka partjait, melyeket nedves április diszít, nimfák pártáját szőve, csalítod, hová keservét rejti csalatot legény szerelme, karót ölelő szőlőtőkéid, spartidelelő napverte vadszikláid, hajd oda! Üzeni vélem egek asszonya, ki szivárványa vagyok, s hírnöke. S e pázsitos szép helyre jöjj ide játékra. Szállnak már páváj, látt! Jöjj, gazdag Ceresz! Díszítsd udvara!
4: Üdvözlégy, tarka hírnök, aki nagy Júnó asszonynak jó cselédje vagy. Sáfrány szárnyadról kapja a virág a mézes harmat enyhe záporát, s a dombok, lankák messze csokrain kék ívet koszorúzza bokraim. Te büszke földnek gazdag öve, mondd, miért, hogy úrnőt szava e nyírod gyepre vont?
3: Igaz szerelem ünnepére híj, és ingyen áldást szívből önteni a szeretőkre.
4: Látom az égi nőt, és járásáról megismertem őt.
5: Hogy vagy, jóságos testvér? Tarts velem! E párt a boldogságnak szentelem, s hogy áldja boldog maradék.

0: Feledém a barom kalibáns társai komisz konspirációját életem ellen. Tervük perce jő, már szinte itt van. Jó! Elég! Ne többet!
1: Ez különös. Apád hogy elborult? Düfogt eltán.
2: Soha e napig nem láttam őt így égtelen haragban.
0: Aggódva nézed arcamat, fiam, minthogyha bajtól félnél. Légy nyugodt, már ünnepünknek vége. E színészek szellemek voltak, mondtam, szellemek, s a légbe tűntek, lenge légbe tűntek. És mint elátás páraváza, majdan a felhősipkás tornyok, büszke várak, szent templomok, s a nagy golyó maga, s vele minden lakósa szerte foszlik, s mint a parádé tűnt, anyagtalan nyomot, romot se hágy. Olyan szövetből vagyunk, mint álmaink, s kis életünk álommal van kerítve. Ó, fiam, zavart vagyok. Zavart ma vén velem. Bocsásd meg ezt a beteg gyengeséget. Ha tetszik, menjetek tanyámba vissza, és pihenjetek. Én egyet fordulok, hogy csillapodjam.
2: Megnyugvást kívánunk.
0: Ier Ariel.
3: Itt vagyok.
0: Köszönöm.
3: Mit kívánsz? Elég rá gondolni.
0: Szellem, készülnünk kell.
3: Hogy Kalibánt fogadjuk. Gondoltam rá, hogy szólok róla néked, de féltem megharagszol.
0: Mondd, hol is hagytad a bitangokat?
3: Mondtam, vörösre itták arcukat, s nekivadulva a szelet ütötték, hogy mer szemükbe fújni. Majd a földet, mert lábukat csókolta, de a tervet mégsem feledték. S jöttem én dobommal, s fülük hegyezték, mint a vacsikók, szemük merett, orruk cimpája duzzadt, úgy szimatolták a zenét, s a hang úgy vonta őket, mint a tehént a bőgés, bogáncson, indán, tüskön, bokronát, mely tépte gyarló bőrüket. De végre tanyád mögött hagytam a ronda lábban, hol lábukat táncolva állukig rángatják a büdösbül.
0: Úgy, madárkám, most láthatatlanságod öltönyét megtartva, bűvös falkám, hajtsd ide, tolvajhajszára fel!
3: Megyek, megyek már!
0: Várj! Előbb aggass föl néhány fényes holmit a zsinórra.
3: Úgy lesz, mester!
0: Ördög, Kalibán, ördög! Nem ragad rajt az emberséges nevelés, hiába minden fáradtság, minden kárba ment. S mint teste egyre rútabb lesz a korral, úgy lelke rákja, addig gyötröm őt, míg ordít!
3: Bunda Plundra Pruszlik, a gárdró mester.
0: Jöjj, aggast fel a zsinórra. Vigyázz!
4: Lábhegyen tessék, hogy a vak-vakon ne hallja léptünk. Itt van a tanyája.
5: Szörnyeteg! Egész átitatott a lóhúgy bűze, amin az orrom nagyon méltatlankodik.
4: No, az enyém is. Hallod-e, szörnyeteg, ha megharagszom rád, vigyázz.
5: Akkor veszett szörnyeteg lesz belőle.
4: Jó, uram, egy kicsit még tarts kegyebben, és légy türelmes, amilyen segítlek, minden bajt eltakar majd. Sugaszolj, itt minden szunnyad még, mint éjfelem.
5: Igen, ám, de az ember a butykosát a sálba ejtette.
4: Na, én ki is húzom a butykost, ha fülig kell is begázolnom, érte? Királyom, légy türelmes, nicsak. Itt a barlang szája. Csitté, befelé. Tedd meg azt a jó rosszat, ami majd a szigetet tévé teszi, és engem örökre lábnyalódtá. Adj kezet. Kezdenek véres gondolataim gyűnni.
6: Ó, Stefano király!
7: Mi? Ó, gróf úr!
6: Ó, excellenciás Stefano! Nézd csak! Micsoda gárdrób lóg itt nekem!
4: Mi te bolond? Hagyd a fenébe azt az úskoplunk rát!
6: Ó, szörnyeteg! talán csak mi is tudjuk, mi való a zsibvásárba. Ó, Stefano király!
4: Akaszd le azt a bundát, trinkoló! Istók, úgyse kedvem van a bundához.
6: A tiéd lesz, felség.
8: Ha korsán essen a bolondba, a bimbámusz írodjon, hát a fenébe! Előbb csak öld meg őt, ha felriadt tetőtől talpig, végigcsipteti bőrünket, és formátlanul csinál belőle.
4: Nyugas, szörnyeteg!
9: Madáve madzag, nem az én pruszlikom ezt.
4: No, legyütt a madzagról a pruszlik. No, pruszlik, úgy látom, a szőrödet hullatod. Kopasz pruszlik leszel nem sokára.
6: Csak neki, neki, felség! Kapj a madzagról, amíg magad is nem jutsz madzagra.
4: Köszönöm a viccet. Nece egy ruha érte, hopp. Vicc ne maradjon jutalom nélkül, amíg én vagyok az ország királya. Hopp! Lopja madzagról, míg nem jutsz madzagra. Pukasztó egy ötlet. Ne, még egy ruha érte.
6: Jaj, gyere szörnyeteg, enyvezd meg az ujjad. És hess el a maradék!
8: Kell is nekem! Elvesztük az időt! Stigákká vagy csúfosan alacsony homlokú majmokká változtat ő majd!
4: Szörnyeted! Ne feleselj! Segíts ezt elvinni oda, ahol az akósordon van, másképp kidoblak a királyságomból. Nesze! Hozd csak ezt!
6: Meg ezt!
4: Úgy! Meg ezt is!
0: Jó szellemek kutyák képében! Rajta!
10: Nesze, Pajti! Nesze! Betyár! Né, ott szalad, Betyár!
11: Ide, Cézár! Ide!
0: Menj! Rágasd a mamókkal csontjukat, száraz görcsökbe rángasd minden izmuk, s tedd bőrüket csípéstől foltosabbá, mint párdúsz vagy vadmacska!
10: Né, visítanak!
0: Csak hajtsd meg őket alaposan! Immár kezemben minden ellenségem, és minden munkámnak vége nem sokára. Te is szabad lész, csak még egy kevéssé köves, és tedd parancsom. Már céljuk felé gyűlnek terveim, szellemek hívek, bűbáj nem törik, s jár az idő teherben. Hány az óra?
3: Már 6 felé. Azt mondtad, uram, addig munkánknak vége lesz.
0: Azt mondtam, úgy van, mikor idéztem a vihart. Te szellem, hogy van a király is kísérete?
3: Azon mód fogva, mint parancsban adtad, s úgy, ahogy hagytad, itt a hársligedben, amely vihartól védik istanyád. Nem moccanhatnak, míg nem engeded. A királys öccse és a te öcséd búsan, s a többi rajtuk búslakodva, csordultik gonddal. S legkiváltak itt jó öreg úrnak, mondtál Gonzáló, öntözi vén szakállát, mint ereszről, ha téli csepp hull. Bájad oly erős rajtuk, hogy a te szíved is, ha látnád, megszánná.
0: Gondolod?
3: Ha volna bennem ember szív, szánnám én is.
0: Szánom én is. Téged ki puszta lég vagy sejtelemmel illet keservük, s én az ő fajuk ki épp úgy ismerem a szenvedély ízét, keményebb lennék, mint te vagy. Bár vérig sértett gazságuk, nemes okosságommal mégis a harag ellen foglaltam állást. Szebb a jóság a bosszúnál. Ha bánják bűnüket, többé egy homlokráncolás se célom ellenük. Menj már, old fel Ariel, varázsuk megtört, lelkük visszajött, s ők, újra ők.
3: Hozom már őket, uram.
0: Ti tói, halmi, nádi, berki nimfák, ti, kiknek lába nyomtalanul űzi homokján a fogyó tengert, de megfut dagálykor. És ti félbabák, kik olykor holdas füvön táncoltok, zöld fanyarkarét hová junem harap, s ti éj gombák felduggatói, kik az estharang szaván örültök, véletek, bár bűverőtök gyönge, déli napból éjet csináltam, s fellázítom minden szelet, zöld tenger és kék-ék között, bőgő harcot szítottam, lángot adtam a vaddörgésnek, s Jupiter delitöldjét saját nyilával széthasítám. Súlyos sziklákat ráztam, és tövestül téptem fenyőt és cédrust, mély sírok nyíltak, s riadt alvóikat kidobták erős igémre. S minden durva bűbájt megtagadom ma. Még utolszor égi zenét igézek, égi zene zengj e nyomorultak szellemére, célom elérni. Aztán pálcám eltöröm, több őrre ásom föld alá, s a tenger mérőlánc által eddig el nem ért mélyébe hányom könyvemet.
3: A mester vár, menjetek!
1: Mintha hajtanának valahová, milyen erő!
12: Zavarok, szörnyek, kínok és csodák laknak itt, bár egy égi hatalom elvinne innen.
1: Hová kell mennünk?
13: Hová jöttünk?
0: Legjobb orvosság a zavart idegre. Lassú zene gyógyítsa bús agyad, mely léhám forma koponyádban. Állj! Bűbáj, kötöz le!
12: Egy égi hatalom.
0: Jó gonzaló derék úr, vén szemem szemet könnyére válaszul baráti könnyet helyt. Lassan oszlik a varázs, és mint a hajnal lopózik az éjre olvasztva a homályt, úgy ébredő eszük már űzni kezdi a ködöt, mely fátyolozta. Ó, jó gonzaló, igaz megmentőm, s hű vazallusa annak, kit szolgálsz. Meg fogom köszönni jóságot szóval s tettel.
1: Milyen erők?
0: A gazul bántál Alonzó lányommal s velem. S tanácsadód volt ebben rossz öcséd. Ma azt nyögött Sebastian.
13: Csodás.
0: S te vérem, testvérem, lelkiismerettelen, de nagyra vágyó, kis Sebastiannal, s ma annál jobban nyög Sebastian. Királyt akartál ölni. Megbocsátok. Bár természettelen vagy. Ím eszük már buzogni kezd, míg közelgő dagája kitölti majd a lélek undokult tátongó sáros partjait, de egy sem néz rám még, egy sem ismer. Ariel, menj, hozd ki kardom s kalapom tanyámból. Feltáram, hogy ki voltam, azt, hogy egykor Milánó ura voltam. Jaj, hamar szellem, szabad

0: varázslómester, visszaöltözhetsz Prosperónak.
1: Ej, huncut szellem. Nélkülözni foglak, mégis szabaddá teszlek.
0: Ah.
1: Úgy, na jó már. Eredj most láthatatlan a királyi hajóra. A matrózok alszanak fedél alatt. Csupán a kapitány és a kormányos ébren. Hozd ide azonnal az egyiket.
0: Magam előtt a levegőt iszom, és kettőt se ver púzusod. Itt leszek.
1: Látod Prosperót, Milánó sértett hercegét, király? Hogy bizonyos lehess, hogy eleven herceg beszél hozzád, ím átkarollak, s minden társaddal együtt szívesen köszöntlek nála.
2: Prospero, már akár te vagy, akár varázslat játszik újra vélem, alig tudom már. Húsra, vérre val érverésed, s mióta láttalak csüggetegségem, szinte őrület kötött le, enyhül. Ó, de különös történet lesz em mögött, ha nem álom. Országodról lemondok, s megbocsásom, miért bántottalak. De hogy lehet Prosperó itt és élve?
1: Gonzalo, üdvözlöm őszkorod, amelyet első tisztelet illet.
3: Igaz ez? Vagy álom, nem esküszöm meg?
1: Benned a sziget varázsa még nem hagyja hinned a valót. Isten hozott barátaim mind!
4: Ördög szól belőle?
0: Ördög, ez nem Prosperó.
1: Reád dicsőpár, hogyha most akarnám, rátok vonhatnám a felség haragját.

0: Isten hírját. Engemet hasonló veszteségért, s bölcs tűrés megnyugtatott.
1: Hasonló veszteség?
0: Épp oly nagy, épp oly új, s a sorscsapást viselhetővé tenni kevesbb vigasztalom van, mint neked, mivel egyetlen lányom volt az.
1: Egy leány? Ó, Istenem, bár élne mind a kettő Nápolyban, mint királyné és király, s magam volnék ágyazva az iszabba, hol fiam alszik. S lányod hogy veszett el?
0: Most a viharban. Látom itt az urak igen csodálják-e találkozást. Fejük fős, nem hiszik már, hogy szemük az igazság szolgája, s hogy szavuk természetes hang. Mégis, bárha zökkent lélekkel, tudnotok kell, én vagyok Prospero herceg, éppen az, kit egykor Milánó számüzött, s a ritka sors hajótöréstek szigetére hányt uralkodónak. Erről most elég. Napokra lenne hosszú krónika, s nem első csevegésre reggeli mellé jó téma. Ég hozott uram, e tanya az én udvarom, alig van szolgám, s alattvalóm nincs is, de nézd be, te visszaadtad hercegségemet, most hadd fizessek én is oly csodával, mely legalábbis akkora öröm lesz néked, mint a hercegség nekem.
2: Sok!
3: Édes uram, te megcsalsz.
4: Kedvesem, tenném egy világért.
3: S bár tucat királyságot perelnél tőlem el, komolyan vádolnálak-e?
1: Ha ez csak egy sziget káprázata. Egy fiút kétszer veszítek el ma.
4: Mi csoda? A tenger fenyeget, de nem gonosz. Ok nélkül átkozódtam ellene.
1: Boldog apád, minden áldása rád száll. Fiam, hogy itt vagy?
3: Istenem, hány kedves arcot látok itt. De szépek az emberek. Ó, drága új világ, amelyben ilyen nép van.
0: Új neked?
1: Ki a leány, ki játszik itt veled?
4: E lány, lánya Milánó híres hercegének, akinek annyit hallottam nevét, s kit eddig sose láttam, akitől most új életet nyertem, ki új apám lett e lány által.
1: S én általad e lányé. De ó, mély visszás, hogy saját fiamtól elnézést kérjek.
0: Itt elég, uram. Minek terhelni bús memóriánkat régi terhekkel?
5: Sírtam itt magamban, azért nem szóltam eddig. Istenek, ejtsetek áldás koszorút e párra, mert kezetek rajzolta jó útunkat idáig.
1: Bánat ölelje mindki, örömöt nem kíván néktek.
5: Ámen, úgy legyen.
6: Utánam, csak utánam!
5: Ó, nézd, uram, nézd, itt is egy közülük. No, híres, hol van a káromkodás? A szárazon tán szájad sincs, mi hír?
7: A legjobb az, hogy megvan a király és minden társunk. Máshogy a hajó, melyet 3 órája már feladtunk, most jól lekötve éppen horgonyoz, akár egy új hajó.
8: Ezt mind azóta tette.
0: Te kedves ezermesterem, te!
1: Ezek nem rendes dolgok, és csodánál csodábbá nőnek. Hogy jöttél ide?
7: Uram, ha hinném, hogy ébren vagyok, megpróbálnám elmondani. Aludtunk dögmód, hogy nem együvé zsúfolva. Egyszerre az imént több furcsa nesz, sikoly, nyögések, bőgés, láncörej, riasztvas, más ezernyi szörnyű mind verte fülünket. Úsdi a szabadba! Hát látjuk ám ott teljes díszbe frissen derék királyi jó hajónkat. Ugrál a kapitány, engedelmükkel, akkor egy perc, egy álom, elrángatnak onnan, s kábulva idehoznak.
8: Jól csináltam?
0: Fürge cseléd vagy, meg lesz a szabadság.
1: Látott már ember így kavarodást? Természet ilyet nem rendez magától. Nagyobb rejtélyez. Egy orákulum hinthet csak fényt reá.
0: Uram, királyom!

0: találgatással lett talány előtt, ne törjed a fejed. Ha lesz időnk, s lesz nem sokára, egyenként megoldok minden itt történt kétes eseményt, szép tetszetősen. Addig csak vígan, végy mindent jóra. Jössz te szellemem, Kalibánékat tett szabadra már, varázsuk old meg.
1: Utolsó tettem.
2: Nagy rejtély ez.
0: Hogy vagy, jó uram? A társaságból még hiányzik itt pár furcsa fickó, akiket felettél.
3: Minden ember törődjön a többivel. Senki ne gondoljon magára, mert minden csak szerencse. Bátorság, szörnyetek pajtás, bátorság.
1: Ha jó kémek ezek, amiket a fejemen hordok. Van itt látni való?
4: Milyen szép tett a mesterem, de félek, meg fog büntetni.
5: Mi csodák ezek, Antónió úr? Meg lehet vásárolni pénzen.
6: Gondolom az egyik tisztára hal, s bizonnyal eladó.
0: Urat, nézzétek a ruhájukat, ugyehogy lopták. Hároman loptak meg a fél ördögit, mert korcs és félvér összeesküdött velük életem ellen. Kettejük tiétek, ezt a sötétség fiát magamnak kérem.
4: Jaj, hol áll a csípne?
2: Nem Stefano, ez részeg, inasom.
5: Lá, most is részeg. Hol tett szert a borra?
0: Te akartál lenni a sziget királya, Kópé.
3: No, hiszen kárvallott király lennék én most akkor.
4: Ó, milyen vad barom voltam. Istennek néztem ezt a részeg bolondot, és imádtam.
0: Menj a tanyámba, fiszkó. Vidd magaddal a cimboráid. Ha bocsánatot vártok tőlem, seperjetek ki szépen.
2: Megbocsát.
6: Takarodjatok és vigyétek vissza ezt a plundrát, ahol találtátok.
5: Vagy mondjuk inkább, ahol loptátok.
0: Uram, felségecs kíséretét szegény tanyámba meghívom. Pihenj ma ott egy éjjel. S részben ezt az éjt az én mesémmel töltjük, mely hamar segíti múlni. Életem folyását, mi hogy történt, mióta szigetre jöttem, elmondom mind, és reggel aztán hajódra viszlek, s rajta Nápolyig, hol még remélem látni esküvőjét két kedvesünknek. Onnan Milánomba vonulok, ott már minden harmadik gondolatom sírom lesz.
2: Vágyom is hallani már históriád.
6: Bizonnyal fület igéző.
0: Mindent elbeszélek, s nyugodt tengert ígérek, jó szelet, s jó gyors vitorlát, hogy hamar röpítsek királyi gályád. Ariel, hű szellem, ezt még, s aztán az elemek közé. Szabad vagy.
1: Szabad.
0: És most
1: szabad.
0: Pálcám eltöröm.

0: bűbájam szétszállt, odalőm. S ha még maradt csekély erőm, az már a magamé csak, és Nápolyig vinni is kevés. Országom visszanyertem én, s a csalót meg se büntetém. Ne hagyjatok hát tengenem ezen a puszta szigeten, sőt, jertek-e varást a ti varástokkal megoldani. Lágy lehetek röpítse vásznom, másképp nehéz célt nem hibáznom. Célom a tetszés volt, s ma már oda a szellem, oda a báj, s kétségbe kéne esni ma, ha nem könnyítne szent ima, mely a kegyelem kényszere, s minden hibának gyógyszere. Ha vártok hát bocsánatot, nekem is megbocsássatok.
1: Elhangzott a Vihar, Shakespeare színművének rádióváltozata. Fordította Babits Mihály, zenéjét szerezte Pongrácz Zoltán. Szereplők voltak Prospero, Besenyei Ferenc, Ariel, Tímár Béla, Kalibán, Bánhidi László, Miranda, Vencel Vera, Ferdinánd, Sörös Sándor, Alonso, Zács János, Sebastian, Őze Lajos, Antonio, Horváth Tivadar, Gonzalo, Bihari József, Trinkuló, Körmendi János, Stefano, Agárdi Gábor. A többi szerepben Császár Angélát, Pálos Zsuzsát, Vörös Esztert, Kiszeli Lajost, Siménfalvi Lajost és Till Attilát hallották. Közreműködött a Liszt Ferenc Kamarakórus, valamint Baranyi Éva orgonán, Bognár Margit hárfán, Esz Fekete Mária zongorán és cselesztán, Vas Mária fuvolán, Horkai József és Szent Miklós István ütőhangszereken, Simon Zoltán vezényletével. Zenei rendező Erkel Tibor, zenei munkatárs Kutasi Ferenc. A hangfelvételt Kis László, Kádár László és Horváth István készítette. A rendező munkatársa Orbán Jenő és Csepeli Péter. Dramaturg Mesterházi Márton. A színművet rádióra alkalmazta és rendezte Török Tamás.
2: Az imént elhangzott hangjáték 1977-ben készült, és utoljára 2008. augusztus 3-án hangzott el a Kossuth Rádióban.

0: Színház az egész világ, és színész benne minden férfi és nő. Fellép, s lelép, s mindenkit sok szerep vár életében, melynek hét felvonása a hét kor. Első a kisded, aki dajkája karján öklendezik és sír. Aztán jön a pityergő, hajnalarcú, táskás nebuló, csigamódra és kelletlen mászik iskolába. Mint a kemence sóhajt a szerelmes, és búsdalt zeng kedvese szemöldökéről. Jön a párduc szakálú katona, cifra szitkok, kényes becsület és robbanó düh. A buborék hírért ágyúk torkába bú. És jön a bíró, kappanon hízott kerek potroh, és szigorú szem és jól ápolt szakál. Bölcseket mond, lapos közhelyeket, s így játsza szerepét. A hatodik kor papucsos és cingár figura lesz. Orrán ókula, az övében erszény, aszott combjain tágan lötyög a jól ápolt ficsúr nadrág. Férfi hangja gyerekessé kezd visszavékonyodni, sípol, fütyül. A végső jelenet, melye furas gazdag mesét lezárja, megint gyermekség. Teljes feledés, se fog, se szem, se íny, tönkremenés.
1: Jacques szavai ezek Shakespeare Ahogy tetszik című darabjából. Hogy miért lett éppen ez a részlet műsor összeállításom előhangja, talán magyarázatra sem szorul. Legalábbis egy szempontból nem. A műsor összeválogatás célja, életrajzi fonálra fűzve egy-egy idézett mű, mely szerepet játszott irodalmi sorsomban. Gyakran nem éppen ez vagy az a vers, hanem sokkal inkább az az óriási világ, melyet szikra vagy vegyi kivonatként jeleznek. Ugyanakkor a színházi, a színészi élet belülről elválaszthatatlan életemtől és művemtől. Színház az egész világ, hallottuk Jacques-tól. A Shakespeare-i recept szerint az iskolát én sem szerettem, noha ezer félelemmel és fogcsikorgatással jó tanuló voltam. Részben hitszónoklataimnak és a hipermodern irodalomról szóló prédikációimnak köszönhetően. De Fuchs a teológiának és a csak riportokból ismert modern irodalomnak a ponyva és kispolgári férc művek molochja lettem. Nem bánom, mert Poisz angol íróval tartok, aki egy kislányt látott a föld alattiban, amint égi elragadtatásban merült valami piszkos nyomdatermékbe. Most álmodsz, most örülsz, most boldog vagy, kislány. És ez a fontos. Ez nem a ponyva védelme, hanem a sznobok agyonverése. A szokásos Don Quixote, Gulliver, Münchhausen könyvekben a képek bódítottak. Ezt a bódulatot most is őrzem. Hóhullás, könyvhullás a régi karácsonyokkal fűződnek össze. Egyszer meglestem nagyapámat, aki az enyhe télben egy vérmezői padon titokzatos tárgyalásokat folytatott egy még titokzatosabb, megtört öregúrral, akivel később a közeli Városmajor utcába mentek. Egy ház előtt nyomorult kézikocsikáltak rosszul fölzsinegelt zsibvásárra szánt bútorokkal. Nagyapám a sárból szedett fel két piros könyvet. Ezeket pár nap múlva a karácsonyfa alatt láttam viszont. Vörös Marti összes művei. Vacsorára nem ettem persze semmit, csak irodalom létezett. A karácsonyfa angyali világosság, utána meg a sötét éj, melyet csak izgatottságom következtében ismertem meg. Négy kézláb lopakodtam a karácsonyfa alá a piros könyvekért, és a konyhában olvastam az esti glóriák ijesztő ellentéteként ezt.
2: Sötét és semmi voltak. Én valék. Kietlen, csendes, lény nem lakta éj. És a világot szültem gyermekül. Mindenható sugárral a világ fölkelt ölemből, megrázkódtatá a semmiségnek pusztaságait, s ezer fejekkel a nagy szörnyeteg, a mind előállt. Hold és csillagok, a menny csodái lőnek bujdosók kimérhetetlen léghatárokon. Megszűnt a régi alvó nyugalom. A test megindult, tett az új erő, s tettekkel s mozgással gazdagon megnépesült a puszta térs idő. Föld és a tenger küzdve osztozának az eltolt légnek ősi birtokán. Megszünteti a tenger habjait, s melyet haraggal ostromolt imént, most felmosolyg a mélyiből az ég, s mint egy menyasszony szépen és vidáman virágruhába öltözött a föld. A por mozogni kezdett, és az állat, s királyi fejjel a lelkes porond az ember lőn, és folytatá faját, a jámbort, csalfát, gyilkost és dicsőt. Sötét és semmi vannak. Én vagyok a fény elől bujdokló gyászos éj. A féreg a pillantat buboréka elvész. Idő sincs mérve lételének. Madárt a szárny, a körmök állatot nem váltanak meg. Kérges, büszke fát letesznek századoknak súlyai. Az ember feljő, lelke fényfolyam, a nagy mindenség benne tükrözik. Megmondhatatlan kéjjel föltekint, merőn megbámul földet és eget, de ifjúsága gyorsan elmúlik. Erőtlen, aggott egy-két nyár után, s már nincs, mint nem volt, mint a légyfia. Kiírthatatlan vágyal, amíg él, túr és tűnődik, tudni, tenni tör, halandó kézzel halhatatlanul vél munkálkodni, és mikor kidőlt is, még a hiúság műve van porán. Még kőhegyek ragyognak sírjain, ezer jelekkel tarkáns fényesen az ész, az erőnek rakván oszlopot. De hol lesz a kő, jels az oszlopok, ha nem lesz föld, s a tenger eltűnik? Fáradtan ösvényikből a napok egymásba hullva összeomlanak, a mind enyész, és végső romjain a szép világ borongva hamvad el. És ahol kezdve volt, ott vége lesz. Sötét és semmi lesznek, én leszek. Kietlen, csendes, lény nem lakta éj.
1: Petőfi egy másik karácsony jelképe és csodája volt. Zöld bőrkötés, zsúfolt aranydíszek, épp tőle tanuljam meg a luxuskönyvek szépségét, de a külső varázs nem soká tartott. Apám szavaltatni akart. Én előbb ópapám szobájába vonultam, hogy válasszak. A tartalomjegyzékben az A betűs címeket túrtam, és akasszátok fel a királyokat. A világ, talán az egész világegyetem fordult fel bennem, hiszen ilyen Isten káromló dolgot én 10 éves koromban ugyan honnan hallottam volna. Nem értettem, hiszen ez mindaz, ami nem apám. Ő hozta ezt. A Jézuska ilyet vásárolt a sátán antikváriumában. Később kiderült, hogy a miniszteriális urak szalonbabának használták Petőfit, és csak az volt a fontos, mikor iskolai díjként kaptam, hogy díszmagyarok ruha akasztói írták alá ajándékkönyvemet. Karácsonyi szavaló estemből nem lett semmi. Elaludtam az izgalomtól. Később megint iskolás lettem, vagyis tanár. És Petőfi apostolán tanítottam meg a lányoknak sok mindent, realizmusról és világtörténelemről. Mutogattam nekik azt az olcsó Petőfi kiadást, melyet 1919-ben cselédlányunktól, akkor így mondták, kaptam.
3: Sötét a város, ráfeküdt az éj. Más tájokon kalandoz a hold, s a csillagok behunyták aranyszemeiket. olyan fekete a világ, mint a kibérlet lelki ismeret. Egyetlen egy kicsiny fény csillámlik ott fönn a magasban, bágyottan s haldokolva, mint a beteg merengőnek szeme, mint a végső remény. Padlásszobának halvány mécséhoz. Kivirraszt ott e mécs világa mellett? Kivirrasztott fönn a magasban? Két testvér, a nyomor és az erény. Nagy itten a nyomor, alig, hogy elfére kicsiny szobában. Kicsiny szobácska, mint a fecskefészek, s a fecskefészeknél nem díszesebb. Kietlen puszta mind a négy fal, azaz, hogy puszta volna, ha ki nem cifrázta volna a penész, s csikosra nem festette volna az eső, mely a padláson át befoly. Aláhúzódik az eső vastag nyoma, mint gazdagok lakában a csengettyű zsinór. A lég olyan nyomasztó a sóhajoktól s a penész szagától. A nagyurak kutyáitán, amelyek jobb tanyához szoktanak, eldöglenének a helyen.
1: A gimnáziumban rendkívüli magyar tanárom, aki ugyan a konzervatív iskolához tartozott, de csodálatos tárgyalagossággal kezelte a nyugat folyóirat költőit és modernkedő szány próbálgatásaimat, ez a sorsdöntő tanárom megdicsért, mert én tudtam egyedül, hogy a három részes elbeszélő költeményeket trilógiának hívják. Mámoromban elolvastam a trilógiát. Itt a gimnazista és egyetemista egy-egy személyes izgalmáról lehet csak szó. Tanáromtól tanultam, hogy a végén zokogtató toldi estéje humoros éposz. A humorról kialakult egész világirodalmi világnézetem így gyökerezik. Fokozott volt izgalma a filozofternek, mikor az egyetemen a magyar múltat és a legmodernebb művészetet boldogan, aranyon keresztül egybe kapcsolhattam. Professzorom könyvének címe Aranytól Adig már lázba hozott. Arany idegrendszerével modern lélekbúvárok foglalkoztak, és Flaubert realizmusával hasonlították össze. Olyan butaságról persze szó sem lehetett, hogy aranyt holmi dekadensnek maszkírozzuk át, de azt megtanultam, hogy az igazság leleplezése nem árt sem irodalmi, sem történelmi hőseinknek. Ilyen önleleplezések arany öregkori vallomás töredékei, vagy megkomponált sóhajai.
3: Az akszínész. Még egy pár jelenet, s a függöny aláfoly. A lámpa kialszik, taps és fütty elhallgat. Még egy pár jelenet, s vége. Azután oly néptelen rideg bús lesz a deszka alkat. A nézők csoportja hazaszéledi nét, egy kedvűn felejti mosolyát vagy könnyét, és a hosszú dráma, amelyben színre lépék, a nagy játékrendből ki lesz hagyva. Végkép. Évnapra. Ma 62 esztendeje annak, mikor engem megtettek Johannak. Esztendeim hát bőviben vannak, nem sok időt ígérek magamnak. 80 év ritka szép, 70 év jó, ha épp, 64 esztendő untig elegendő. Sejtelem. Életem 66. évébe köt engemet a jóisten kévébe. Betakarít régi rakott csűrébe, vet helyemre más gabonát cserébe. Amfilozóf. Azt hívém, hogy életem filozóf módjára csendes daccal végzem majd, ha jutok fogytára. Azt hívém, tört dal lesz az, mely derülten játszik, míg rájegyzi ámbor kéz, a többi hiányzik. Most látom, hogy ami volt, eltűnt édes mámor. Vanitatum vanitas, maga is a humor. Nem maradt kómosz velem, sem a szendemúzsák, csak a humor nélküli puszta szomorúság.
1: Mondtam, hogy konzervatív magyar tanárom mennyire tárgyilagos tudott lenni. Adit és Babicsot olvasott fel. Láttam, hogy a magyar nyelv lehet ez is, hogy este van kiki nyugalomba, de lehet az is, hogy át a réten ez a rét a léte réte. Újabb csoda, kacagásom kíséri, szintén ókonzervatív oldalról érkezett. Nagy notabilitás miniatűr könyvszekrényéből kaptam kölcsön Kosztolányi Modern Költők című műfordításait egy kötetben. A notabilitásnak azt mondták ugyanis, hogy a könyv kiadója garantáltan nem destruktív. A könyvet apámnak a várbeli bástyasétány padján olvastam fel, miután miniszterek, kis és nagypapok, kadétok, monoklik, rodgyant vezérkari tábornokok processziója befejeződött, és apám a katonai rangjelzések magyarázatától kimerülve elszúnyókált. Baudelaire-re csaptam rá először. Később a teljes magyar kiadást is beszereztem, és beteg ágyban olvastam. Utána ezt bűnnek éreztem. Érdekes, hogy inkább a stílus, mint a szerelmet. És meggyóntam. A Tiszi, vagyis a tisztelendő úr, Baudelaire-emet simán elkobozta. Halálosan nevetséges volna most és itt Baudelaire-ről esszét írni, amúgy is írtam. A konferencié belső küzdelmeit, harcát angyallal, ördöggel és mindennel a versek alapján bárki elképzelheti.
4: Baudelaire, az eszmény. Nem kell nekem a cukros léha holmi, az ózsdi szépség, mit puhult kor ád, csengős kezek és tánccipős bokák gyengék hatalmas szívem megmarkolni. A sápkóros poéta Bush Gavarni szívhatja a beteg kórházi gőzt. Én nem lelem sápat rózsáik közt azt, ami lelkem fel tudná kavarni. Örvényt! Egy hőst, ki földet, eget megvet! Eszményeim a bűnhősnő Lady Macbeth és a viharban költő Aeschylus, vagy a Michelangelo-i nagy éjjel, mely görbedő testét oly szörnyű kéjjel szorítja a titánok ajkihoz.
0: A két jó nővér. A kéj meg a halál két drága nővér, kik csókot adnak frissen mindenütt, de sose szült e két előkelő vér, meddő maradt rongyfötte csípejük. A poklok költőjének, aki bágyat és nem találja kedvét semmiben, a temető s a bordéház ad ágyat, hol álmatlan álomban elpihen. A koporsóhoz s ágyhoz tér meg újra, s e két nővér lelkét a végtelent szörnyű gyönyörre édes kínra gyújtja. Mikor temetsz el, mocskos arcú kéj, te? S mikor tűzöd be, ó halál, te szent, bús ciprusod vad mirtusza helyébe?
1: Az utóbbi verset ózsdi botránykeresők a Dekadencia címkével ellátott könyvükbe préselték, pedig szemetszúróan középkori jellegű. De hittanúra mellett pogányóra is volt a latin és a görög. Szürcsöltem a latint, Puskának szánt fordítások segítettek, és Kaján gyönyör volt a nem kötelezőt olvasni. Íme milyen volt egy nem kötelező, a legmodernebb ókori Lucrécius.
4: Rómaiak termő ősanyja, a mennynek, a földnek gyönyöre vagy, Vénusz. Ki a sikló égi jelek közt ünnepet adsz a gyümölcshajtó földeknek, a bárkás tengernek, s te teszed, hogy a rengeteg állati fajta megfogan, és kikel, és meglátja ragyogni a napfényt. Elfut a szél, ha te jössz, Elfutnak az égen a felhők, és a remek mívű föld te alád növel annyi virágot. Istennő, te feléd mosolyognak a tengeri tükrök, és a lecsendesedett ég szórja eléd ragyogását. Mert mihelyest ki kelet köszön enyhe napokkal a földre, s nemző nyugoti szél is felszabadulva fuval már, megjelenésedet a madarak jelzik legelőször, s megdobban nagy erőd, és tombol kis szíveikben. Majd a vadállatok és nyájak legelőkre szökelnek, s a rohanó vízeken vígan átúsznak. Valamerre jársz, mindenki követ téged, szép vágya vezérli. Végül a tengereken, hegyi gyors rohanású folyókon, a madarak lombon lebegő palotáin, a tág zöld téreken át gyönyörű epedést mindenki szívében meggyújtasz, s faj a fajt szaporítja tovább szerelemmel.
5: Osztályomban a szünetek alatt óriási viták folytak görögös és görögpótló, ateista destruktív és kurzus keresztény, református és katolikus, frázis magyar és adista, etc. etc. Ezek voltak a pártok. Persze volt jókaista és keményista is, utóbbi csekély személyemre redukálódott. Gyulai Pál című regényéből ezt tanultam a Szent Hivatal döbbenetére és a legújabb lélektan örömére.
3: Az első testvérek sorsa az emberiségé. Ábelnek áldozata kedvesebb volt Isten előtt. Mit tesz ez? Nem, de hogy Ábel foglalatossága jobban díszlett, többet kamatozott, azaz ő volt a gazdag. S Káin a szegényebbik testvér mit tőn? Megölte Ábelt. Ennek így kellett végződni. A két testvér esetével el van mondva nemünk története egészen a végítéletig, mert minden, amit a krónikák följegyeztek, s fognak ezentúl is hirdetni, a régi dallamnak csak változatai. Nincs több új dolog e hold alatti világban. Gergely még jobban takargatta öltözetével magát, szemei gépileg nyugodtak a várvölgyön, hol már a szürkület közt köttetemek pára óriások alakulását lehetett félig látni, félig sejteni. Ha végig tekintjük a földgömb különböző országait, folytatá elemzését, mit veszünk észre? Küzdést a hatalomért. Mert a hatalom gazdagsághoz vezet, vagy tulajdonképp a gazdagságnak végcélja hatalom. Az úr a még nagyobb urat helyéből kilökni törekszik. E működést hívják udvari cselnek, családok emelkedésének, hivatalvágynak, az arisztokráció állami befolyásának, a nyilvános élet élénkségének, s a többi. De ők, noha egymást buktatva csak ugyan kieszközlik, hogy nekik, a kevés számnak, sok kincsük, roppant befolyásuk legyen, míg éppen ezáltal a többség nyomorral küzd, azaz minden hatalomból ki van vetkeztetve. Mert a vagyon természetében fekszik, hogy 100 szerencsefi csupán úgy részesedhetik nagy kényelmekben, ha millió lénynek nem marad hely, hová fejét nyugalomra lehajtsa.
5: Az egyetemen a magyar-angol-francia szakot választottam, de az egyetemnél fontosabb volt sok fiatal íróval való megismerkedésem. Mi volt a szelleme ezeknek a társaságoknak? Erősen intellektuális volt. T.S. Eliot és folyóirata volt a gyújtópont. Ez gyújtotta meg bennünk mindenféle romantika ellen gőgös megvetésünket. Angolok és németek ekkor támasztották fel a barokk költészetet az értelem és szenvedély jegyében. Ez a nemzedék szigorúbb lámpások fényével világított be a nyugati irodalomba. Én rengeteg bölcseleti, biológiai, felső matematikai könyvet olvastam. John Donne, aki az ilyen könyvek tartalmát hol szerelemmel, hol vallásával forrasztotta egybe a 17. században, véresen aktuális. Purcell barokk zenei lírája, életem fele. És a legmodernebb kísérleteknek is kísértője harmóniai meriségeivel Bartók is dolgozott át műveiből.